Végtalan teljes boldogság itt fog majd megvalósulni, amihez soha többé üröm, keserűség, fájdalom nem fog társulni. Boldog, aki a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalos, boldog, akinek Jézus az újjáteremtett földet majd örökségül fogja adni, mert sem gyász, sem fájdalom, sem kiáltás nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És ezek után nézzük meg, hogy fejeződik be Jelenések könyve. Jelenések könyve utolsó fejezetében több helyen maga Jézus Krisztus szólal meg. És nézzük meg, hogy ebben az utolsó fejezetben, ami Jelenések könyve utolsó fejezete, de az egész Bibliának az utolsó lezáró fejezete, nézzük meg Jézus, hogy szólal meg, és mit akar a lelkünkre helyezni, szinte búcsúzóul, megerősítőül a következőt mondja. Jelenések könyve 22. fejezet, 7., 13. és 14. verse. Azt mondja, hogy ímé, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. Hogy kezdődött? Boldog, akik olvassák, hallgatják és megtartják. Jézus mint egy megerősítésként azt mondja, boldogok, akik megtartják e könyv prófétálásának beszédeit. És utána lapozzunk, és nézzük meg a 13. és 14. verset ugyanebben a fejezetben. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Miért? Mert joguk lesz az élet fájához, és bemehetnek a kapukon a városba. Miért erősíti meg Jézus mindezt? Azért, hogy a lelkünkre helyezze, és szinte kérleljen bennünket, hogy ne vonjon bennünket a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége, hogy Sátán törbe ne csaljon bennünket, mert ő nekünk nem ilyet akar adni. Ilyen boldogság foszlányokat, amik amúgy is tele vannak keserűséggel, hanem ő ezt az igaz boldogságot, örökké tartó boldogságot akarja nekünk adni, amire teremtettünk is. És azért kérlel bennünket, és arra kérlel bennünket, hogy ezt a boldogságot, amit ő akar nekünk adni, fel ne cseréljük semmi múlandó dologért, mert ennek az értéke végtelen. Ennek a boldogságnak, ennek az örök életnek az értéke Jézus áldozatában mérhető le. Az az ár, amit Jézus fizetett azért, hogy mi ezt el tudjuk érni. És azért tette mindezt, hogy bennünket valóban az élettel, az igaz, boldog élettel meg tudjon ismertetni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy amikor ez a sorozat véget ért, ami végig a boldogságról szólt, én szívem mélyéből kívánom, hogy mi ezután a soha el nem múló örök boldogság után kívánkozzunk és vágyakozzunk.

a színésznőhöz, Brigitte Bardothoz, akinek történetesen ugye állatvédő indítatásai vannak, és az ő szervezetének a vezetője az történetesen egy magyar ember volt. És így igen hamar sikerült megszervezni, hogy Franciaország és Spanyolország határán a hegyekben találtak egy területet, amit megvásároltak a farkaskölykök számára. És aztán ezután jön az érdekes dolog, hogy amikor ezeket a kölyköket elvitték három óriási kamionnal, és ez az asszony is ment velük, és ott egyenként engedték ki a ketrecből, hát szegény állatok, ugye hát egyszerűen nem is tudták ők még, hogy milyen az, hogy szabadság, meg természet, mert végig ilyen ketrecekben voltak. Farkukat így teljesen lábuk közé behúzva, fülük így lent, és úgy teljesen így lehetett látni, hogy reszket a lábuk, és hát olyan tétovák voltak. És aztán elkezdték szagolgatni a földet, és úgy óvatosan elkezdtek úgy mászkálni. Egyszer csak, ahogy már mind kint volt, mind a száz, de perceknek kellett eltelni, elkezdtek rohangálni. És élvezték a környéket, azt, amit az Isten nekik alkotott, ezt nekik adta. És ott rohangáltak azon a területen, az erdőbe, ki és be, és aztán nem bírta tovább ez a természetvédő hölgy, és a társával együtt odament a farkasok közé. Akkor kérdezte a riporter, nem fél tőlük? Mert akkor már nagyobbak voltak, hogy eltelt már vagy egy év majdnem. Nem fél tőlük? Azt mondja, nem, hát ezeknek nem kellett félni. És azt vették észre, hogy a farkasok először össze-vissza rohangáltak, egyszer csak elkezdtek zárt rendbe körülöttük futni. Így körbefutottak körülöttük. És a legnagyobb hím kivált a körből, és rohant oda a természetvédőnő felé. És akkor kérdezte a riport, és nem félt? Nem, még akkor se félt. És megnyalta az arcát. Azt mondja, hogy ilyen csókot ő még nem kapott senkitől. És azóta figyelik, osztálykirándulásokat szerveznek erre a vidékre, és figyelik ezeknek a farkasoknak az életét. Különböző helyekről szedték össze, gondolom, a 100 farkast, ezt egy falkából nem lehet ennyit összeszedni. És rögtön falkába alakultak, rögtön megvolt a vezérhím, rögtön kijelölték a maguk vadászterületét. Az Isten az állatoknak is örömet adott, amikor megteremtette őket, hogy életterük legyen. És az önző ember milyen csúnyán belenyúl ebbe. Ezért ti is gondolkodjatok erről, gyerekek, hogy az Isten teremtette az állatokat, a növényeket, és értelmetlenül, céltalanul, oktalanul ne pusztítsátok őket, sőt, segítsétek, tápláljátok, erősítsétek, hogy a maguk lakóhelyén jól érezzék magukat ezek a kis állatok. De most akkor lapozzuk fel Példabeszédek könyve 8. fejezetét. Tehát Példabeszédek könyve 8. fejezetében a 20. és 21. verset szeretném felolvasni. Ez a két igevers engem nagyon régóta foglalkoztat, és sokszor hivatkoztam rá nyilvános előadásokon úgy, mint Isten tiszteleten is, mert annyira érezni belőle az Isten megfogalmazásából, az Isten által ihletett megfogalmazásból, hogy az Isten annyira mindent nekünk akar adni. Szóval mindent, boldoggá akar tenni bennünket az Isten. És az, hogyha sokszor nem vagyunk boldogok, az nem az Isten miatt van, és nem az Isten hiányos teremtésének, vagy gondtalanságának köszönhető, hanem egyedül a mi önzésünknek, és mások önzésének is. Tehát ezt mondja, szeretném hozzátenni, hogy Jézus Krisztus, hiszen Példabeszédek 8. fejezetében a szövegből kiderül, ha valaki olvassa a többi a szöveg környezetét is ezeknek az igeverseknek, kiderül, hogy ott maga Jézus szólal meg a Példabeszédek könyve szerzőjén keresztül. És ezt mondja a 20. versben. Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Tehát annyira benne foglaltatik a Jézusi küldetésnek a lényege is, hiszen Jézus volt az, aki ezért hagyta ott a mennyet, mint teremtő isteni személy, hogy a mi bőrünkbe belebújjon, hogy a helyünkbe tudjon lépni, hogy velünk teljesen egyenrangú legyen, hogy bemutassa, hogy milyen lenne az, hogyha az Isten is ilyen gyenge, ilyen szüleitől, őseitől öröklött
rossz természettel született ember lenne,

aki szegénységbe születik, akit a külső körülmények, mint egy löknének oda, hogy elkövesse a bűnt, a törvénytelenséget. Ő megszületett így, de soha nem tért le az igazság útjá ösvényének a közepéről. Soha. Egy tapottat se. Tehát bemutatta, hogy lehetséges az igazság útján járni, az igazság útjának az ösvényének a közepén. És mindezt azért cselekedte Jézus, hogy nekünk valami valóságos példát adjon. Egy olyan kézzel fogható példát, hogy nincs olyan ember, aki ne tudna engedelmesen élni az Isten törvényei szerint. Hiszen ha Jézus tudott élni a megromlott emberi természetben, akkor mi is tudunk hitáltal. Hiszen ő megígérte, ha benne hiszünk, ha őt hívjuk segítségül, akkor ő segít tökéletes összhangba kerülni az Isten törvényével, az Isten kívánalmával. És amikor azt mondja, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem, akkor nem csak arra kell gondolnunk, hogy az élet példájával valami gyakorlati, valóságos tanítást adott nekünk Jézus. Mert az még lehet, hogy csak addig vezetné el az embert, az élet példája Jézusnak, hogy na akkor én is megpróbálom, és én is megpróbálok engedelmeskedni úgy, mint Jézus. Én is imádkozom, de valami igazi indítatás, tehát valami valóságos indítatás még mindig hiányozna az emberből. Ha csak Jézus nem halt volna meg emberként, ártatlanul, helyettem. És helyetted, kedves testvérem. Mindnyájunk helyett. Ettől lett még csak igazán valóságos Jézus példája, hogy a bűn büntetésének szörnyűségét mutatta be, amit ő maga szenvedett el. Hogy bennünk felgyulladjon az az igazi szeretet a lelkünkben, amelyik ezután engedelmeskedni akar az Isten törvényének. Amelyik ezután már nem szeretné azt áthágni, és semmiképpen nem szeretné, hogy ez csak egy vallásos kifejezés legyen, hogy Jézus meghalt a kereszten, vagy egy olyan szólam legyen, amire rengetegen hivatkoznak, akik keresztények, de talán soha nem gondolják végig komolyan, hogy mit is jelentett Jézus áldozata. A Filippi-beliekhez írt levélhez lapoztam ezután, tehát kérlek benneteket, hogy ti is nyissátok ki, hiszen ezt a kijelentését Jézusnak, hogy ő az igazság útjának közepén járt, mégpedig emberi természetben, és aztán emberi természetben a halált is felvállalta azért, hogy bennünk legyen indítatás, sőt, legyen lehetőségünk, hogy őt szeretni tudjuk, és így az igazi örökséget elnyerhessük, hogy valóságosan, gyakorlatilag megváltozzon az életünk, mert ha nem változik meg az életünk jó irányba valóságosan és gyakorlatilag, akkor teljesen mindegy, hogy vallásosak vagyunk, vagy nem. Akkor teljesen mindegy. Akkor lehetünk nyugodtan világi emberek is, sőt, még lehet, hogy akkor becsületesebbek vagyunk, sőt, biztos, mert akkor nem vagyunk képmutatók. Annál szörnyűbb nincs, amikor valaki csak a vallásosságára hivatkozik, meg az Isten nevét emlegeti, de ugyanakkor nem változik meg az élete a megfelelő irányba. Tehát a Filippi levél második fejezetében Pál apostol is kérleli a tanítványokat. Az 5. verstől olvasom. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Amikor ezen a kijelentésen gondolkodunk, hogy hogyan is próbált az Isten, és most már nem próbált, hanem gyakorlatilag hogyan hajtotta végre, hogy valami kézzel fogható, valóságos lehessen az ő kívánalma is, amit elénk tárt, hogy nekünk ilyenné kell válni, és aztán, hogy ez valóban működjön is az emberben, azt mondja, hogy Jézusnak, az Istennek olyan indítatása volt, olyan gondolkodásmódja volt, hogy ő nem tekintette előnynek azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Semmiképpen nem ragaszkodott Jézus ahhoz, hogy ő az Isten fia. Szemlélhetjük az evangéliumokból. Valóban Jézus az Isten fia volt. Voltak olyan kijelentések még Jézus szájából is, amikor ezt egyértelművé tette.
De minden jel arra mutatott, hiszen nem férfi indulatjából született Jézus, hanem a Szentlélek által fogant meg a gyermek Mária méhében, és így született meg, egyúttal örökölve Márián keresztül a megromlott emberi természetet. Tehát Jézus valóságosan emberré lett. Tegyünk fel három kérdést, amikor ezen gondolkodunk, ezen a kijelentésen, hogy ő nem tekintette zsákmánynak az isteni formát, hanem felvette az emberi formát. Akkor nézzük meg, hogy a formák közül mi az, amit letett Jézus, mi az, amit megőrzött, és mi az, amit felvett magára, amikor megszületett Betlehemben, és attól kezdve a 33 év alatt. Mit tett le? Azt mondja, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő. Milyen szempontból nem tekintette? Olyan szempontból nem tekintette zsákmánynak, ami nekünk nem lehet meg, még akkor sem, hogyha a legtökéletesebb hitre jutunk. Ilyen előny az Istennek velünk szemben az, hogy örökké él, örökké létezik. Ilyen előny, hogy az Isten a szavával teremtett, ahogy ezt a bevezetőben is említettem, szólt és meglett, parancsolt és előállott, és ráadásul egy tökéletes világot teremtett, amit még most a pusztuló világunk is mennyire érzékeltet és mutat nekünk, hiszen pusztul a világunk, de még mindig mennyi szépség van benne. Az Isten a szavával teremtett a semmiből, az Isten mindenütt jelen van a Szentlélek által. Ezeket az előnyöket, ami egy embernek nincs meg, ezekhez nem ragaszkodott Jézus. És ezeket soha, egyetlen egy pillanatra sem vette fel, amíg itt élt emberként, még a keresztfán sem. Még akkor sem nyúlt hozzá. Tudjátok, mennyivel könnyebb úgy letenni valamit, hogy valaki jól elzárja, és hozzá sem jutok, hogy visszaszerezzem azt. De Jézustól senki nem zárta el ezt a lehetőséget. Amikor ő ott függött a keresztfán, és valahol tudhatta, hogy az angyalok hogy gondolkodhatnak most felőle, de sokkal nyomasztóbb volt számára, hogy olyan szörnyű a bűn az Isten szemében, hogy lehet, hogy fel sem támaszthatja, mert ő neki a bűn büntetésének halálát kellett, hogy elszenvedje, hogy az embereket megmenthesse. De a ő ekkor csak a gondolat erejével gondol arra, hogy szól az angyaloknak, hogy már nem bírja tovább ezt a gúnyolódást, már nem bírja tovább a szenvedést, az angyalok vessenek véget ennek az egész szörnyűségnek, akkor az angyalok végrehajtották volna a parancsát, mert még most is ő volt a menny parancsnoka. Ott a keresztfán is. Mennyivel nehezebb így nem tekinteni zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő? Hogy azért nem nyúlt vissza ehhez a hatalomhoz, és azért nem tekintette magát a menny fejedelmének, hogy mi nem mondjuk azt, hogy könnyű volt neki győzni. Hogy mi ne mentegessük a bűneinket, ne mentegessük és ne magyarázkodjunk, és hogyha az ember ezt megérti, akkor Krisztustól valóságos ajándékot, örökséget kap. Mert ez már az embert motiválni fogja az alázatra. Hogyha Krisztus így megalázkodott, hogy a menny fejedelemségét ott hagyta, és egészen a keresztfának haláláig megalázta magát, akkor mi nekünk mennyivel könnyebb lenne az önzésünket, az én központúságunkat, a fegyelmezetlenségünket, a lustaságunkat, az oda nem figyelésünket félretenni, letenni és kérni az Istent, hogy vegye el tőlünk. Már említettem, hogy mit őrzött meg. Az isteni személy azonosságát, az Isten tudatát végig megőrizte Jézus. Végig figyelt arra, és küzdött ezért naponta testének napjaiban esedezésekkel, kiáltásokkal, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani a halálból. Ám bár fiú, mégis megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. És így lett üdvösség szerzője mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Olvassuk Zsidókhoz írt levélben. Megőrizte a fiúságát, de úgy őrizte meg a fiúságát, hogy az isteni gondolkodása mindig épp maradjon. Igenis fegyelmezte Jézus a gondolatait. Jöttek neki is a csapongó gondolatok, de nem engedte szóhoz jutni őket. Nem engedte egyszer sem, hogy abból
kívánság legyen, vagy abból bármiféle olyan dolog legyen, ami a bűn csírája lehetne. Ezért sírt, ezért könyörgött a mennyei atyánál. Megőrizte az Isten fiúságát, de így megőrizni az Isten fiúságát, hogy az isteni formát letette, ez megint sokkal nehezebb, mint hogyha egyébként őrizte volna meg. És megint csak ismétlem, így tudott valami valóságos adni nekünk az Isten. Eredetileg mit olvasunk a Szentírásban a teremtés történetében? Az Isten azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságára. Tehát az embernek is lenne Isten képűsége. Ha Jézus azt mondta, hogy én Isten fia vagyok, és azt mondja a tanítványainak is, hogy ti is az Isten fiai vagytok, becsüljük meg az Isten fiúságot. Akarjuk elnyerni az Isten fiúságot. Akarjunk Isten családjába tartozni, hogy Jézus lehessen a mi testvérünk. Ezt felkínálta Jézus. Azt mondta, hogy ha valaki leteszi az életét az Isten kezébe, az életében semmilyen területet nem akar saját maga fennhatóság alatt megtartani, hanem mindent rábíz az Istenre, hogy az ő életével az Isten rendelkezzék, akkor azt mondja az ige, mondjuk a római levélben, hogy ilyenkor a Szentlélek fog az emberben működni, élni valóságosan, és a lélek által már ez az ember, ez a megtért ember, aki felnőtt kerességgel pecsételi meg ezt a megtérését, a lélek által már így fog felkiáltani, hogy Abbá, Atyám. És mit vett fel magára? A megromlott emberi természetet. Olyan könnyű ezt így kimondanunk. De amikor úgy valóságosan éljük az életünket, és látjuk, hogy már megint belevitt a rosszba, hogy valakit megbántottam, azért, mert bár jó szándék volt bennem, de rosszul szóltam, és tapintatlan voltam. Az ember nem rögtön erre gondol. Olyan automatikus nálunk a jó szándékunk, és az Isten iránti hálánk, és a keresztény küzdelmeink közepette is, hogy tagjainkban ott van az a bűn, és rabulád engem. Hát milyen lehetett Jézusnak ez a küzdelem? Mert Jézus tudta, hogy amikor magára vette az emberi természetet, ha csak egyetlen egyszer, és ismétlem csak a gondolat szintjén is, elköveti a bűnt, abban a pillanatban nincs mentség az ember számára, az emberiséggel együtt maga Jézus is elveszett volna. Ez szörnyű. Akkora tétje volt ennek a dolognak Jézus életében, hogy ehhez képest, hogy mi bűnnel megkötözött emberek vagyunk, hogy a rossz szokásaink emléke ott él a tagjainkban, hogy nem tudunk olyan könnyen leszokni a dohányzásról, az italról, most csak durva dolgokat említek, amin gondolom ti már túl vagytok, de sok minden mással egyszer nem tudunk szakítani vele, hát ez ne félelemmel töltsön el minket, hanem sokkal inkább bátorításként, mert ezért cselekedte meg ezt Jézus. És ezért alázkodott meg egészen a keresztfának haláláig. És így lesz igazán valóságos az, amit adni akar nekünk örökségként, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Emberként kellett Jézusnak a keresztfán a bűn büntetését elszenvednie, egyfelől, hogy mi meggyőződjünk a bűn szörnyűségéről, és ne akarjuk az Isten törvényét alakítgatni jelen állapotunkhoz és helyzetünkhöz, másfelől pedig, hogy megszeressük az igazságot. Hogy megszeressük az igazságot, hiszen az igazságot nem elég megismerni. Az igazságnak életre kell kelnie bennünk. Az ember keresztény küzdelme eleve halálra van ítélve, ha az ember a kárhozattól való félelem miatt cselekszi az engedelmességet, vagy az üdvösség reményében cselekszi az engedelmességet. Nekünk azért kell engedelmeskednünk, mert egyetértünk azzal, hogy csak az Isten törvénye jó. Szeretetből.
viszont szeretetből. Mi semmit nem adhatunk Istennek. A viszont szeretetünk sem érvényes ilyen szempontból, de olyan szempontból magunkra nézve, igen. Ha Jézus ilyen áldozatot hozott ránk nézve, és nekünk, ezt az áldozatot adta a mi kezünkbe, akkor már csak ezért se alkudjunk meg jelen állapotunk szintjével, és ezért se elégedjünk meg, hogy mi fér bele mondjuk a szombatba, mi nem fér bele, vagy mit tehetek meg, és mit nem tehetek meg. Tekintsem úgy az Isten minden törvényét, hogy az igenis betölthető hitáltal. Az 1888-as üzenet, amit sokszor hallunk, hogy 1888-ban volt Minneapoliszon egy generálkonferencia, az Adventista Egyház generálkonferenciája, ahol két prédikátor, Jones és Wegener prédikálta Krisztus testé lételéről, állították Krisztust az emberek elé, és Ellen White két megfogalmazását hadd idézzem nektek, bemutatták a prédikátorok a hitáltali megigazulást a kezesben, mely az Isten minden törvénye iránti engedelmességben gyümölcsözik. Tehát, ha mi valóban szemléljük a Bibliából, és Ellen White Isten lelkétől ihletett írásaiból, például a Jézus életéből, hogy mit jelentett ez a hatalmas áldozat Jézus részéről, és mit jelent az ő példa élete, akkor ez azt fogja eredményezni a mi életünkben, hogy az engedelmesség egymás után jelenik meg, gyümölcsözik. Egymás után jelennek meg a helyes cselekedeteink, egyre inkább az Isten vezeti a mi életünket. A másik megfogalmazás pedig így hangzik, mi is a hitáltali megigazulás? Amikor az ember dicsősége porba omlik, és az Isten megcselekszi az emberben azt, amit az ember önmaga nem képes megcselekedni. Hogy micsoda különbség van hit és hit között. Ezt nagyon sokszor olvassuk Ellen White megfogalmazásaiban, hogy csak a szeretet által munkálkodó hit a hit. Vagy hát Jakab ezt mondjuk egyszerűen így fogalmazza meg, hogy hiszed, hogy van Isten, jól teszed, mert még az ördög is hiszi, sőt, még retteg is tőle. És ezzel kapcsolatban riasztó példaként hagy olvassak fel nektek ebben az Ellen White gondolatai a hitről című gyűjteményben a 26-os pontot, amelyik így szól. Van olyan hit, amelynek hatalma van ahhoz, hogy megtisztítsa az ember életét a bűntől. Az ördögök hiszik, hogy Krisztus eljött a földre, mint az emberiség üdvözítője. Hiszik, hogy hatalmas csodákat tett, hiszik, hogy egy volt az atyával, és azt is hiszik, hogy szégyenteljes halált halt, hogy megmentse a bukott emberiséget. Az ördögök hiszik, hogy Jézus feltámadt a halálból, felment a mennybe, és atyának jobbjára ült. Az ördögök hiszik, hogy ő hamarosan újra visszajön nagy hatalommal és dicsőséggel, hogy megbüntesse azokat, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek az evangéliumnak. Mindent hisznek, amit az Ószövetség és az Új Szövetség feljegyez. De megmenti-e ez a hit a sötétség démonait? Nem, mert nincs olyan hitük, ami szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. Csak az az őszinte hit, ami megtisztítja a lélek templomát, mindent el kell vetnünk, ami beszennyez. A test és a lélek minden szennyét el kell távolítani önmagunkból, ha be akarunk lépni a kapukon a városba. Jézus ezt mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Azt hiszem, komolyan kell gondolkodnunk ezekről a kérdésekről, hogy mit is jelent az igazi hit. És figyeljük meg, hogy amikor Pál példaként állítja Krisztust, az életét és a halálát a tanítványai elé, a filippi gyülekezet elé, akkor később így folytatja, hogy hogyan is lehet gyakorlativá tenni ezt az örökséget, hogy ez valóságos lehessen a mi életünkben. Ezt mondja a második fejezet 12. versétől. Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távol létemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek. Hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván elébük. A végeredményt szeretném megismételni. Azért lesznek az igazi hívők, az Isten népe, azért lesznek tündöklő csillagok ebben az egyre inkább eltorzuló világban mások előtt, mert az ő életük beszél arról, hogy olvassák a Bibliát, és hisznek benne, és elfogadják Jézus személyes megváltójuknak, aki segíti őket arra, hogy engedelmes életet élnek. Nem úgy tartjuk az életnek beszédét más emberek elé, hogy oda tuszkoljuk az orruk alá a Bibliát, ami az élet beszéde, hanem amikor a reagálásainkból, a megnyilvánulásainkból, a gyakorlati életünkből látszik, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy nekünk megváltozott az életünk, mi másképp élünk, mint az átlag. Itt persze megint a hatalmas csúcsokat látjuk, és azt mondjuk, hogy de hát ez lehetetlen. Hát hogy érhetjük el ezeket? Ugyanebben a levélben így kezdi a gondolatokat Pál apostol az első fejezet 6. versében. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a munkát, a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Aki elkezdte, elvégzi. Hiszen azt mondja a 13. vers, mert Isten az, aki munkálja bennetek, úgy az akarást, mint a véghez vitelt. És mit tegyünk gyakorlatilag, hogy ez megvalósuljon a mi életünkben? Hogy az Isten tegye meg, mert én tehetetlen vagyok, és lehetetlen számomra, hogy az engedelmesség útján járjak? Konkrét kifejezéseket használ az apostol. Azt mondja, hogy szerelmeseim, mindenkor engedelmeskedjetek. Ne csak akkor, amikor én jelen vagyok. Ne csak akkor engedelmeskedjünk, amikor egy testvérünkkel tudom, hogy találkozunk, és nehogy meglássa, hogy én hogy élek egyébként. Hanem hétköznap is engedelmeskedjek. Minden területen és minden szinten. Mindenkor erre törekedjek. Nem úgy van, hogy a gyülekezetben így és úgy öltözök, aztán otthon úgy öltözök, az már senkinek semmi köze. És sok minden más, ami manapság apróságnak tűnik. Próbáljunk ezeken elgondolkodni, kinek a maga életében, ahogy megvannak a küzdelmei. Félelemmel vigyük véghez az üdvösségünket, és nem zúgolódva. Nem elégedetlenkedve. Nem úgy nézni, hogy félelemmel, persze hogyan félelemmel? Félni a jövőtől? Félni attól, hogy ilyen csúcsokat kellene elérnünk, holott zuhan az egész emberiség, és a gyülekezetünk sincs a legjobb állapotban, és megint nagyon udvarias szavakat használtam. Félni a jövőt eseményeitől. Ha csak olyan a hitünk, mint a démonoké, amit az imént olvastam fel, akkor félhetünk a jövőtől. Akkor van mit félni a jövőtől. De ha Krisztusban elrejtőzve akarunk élni, amikor mi látjuk, hogy jönnek a nehézségek, akkor nem azon törjük a fejünket, és nem azért, bocsánat, izzadunk, hogy jaj, hogy fogok megállni, meg lesz-e pénzünk, lesz-e állásom, meg mi lesz akkor, ha jön a járvány, hanem akkor olvassam még inkább a Bibliát. Akkor érjem el térdeimen azt, hogy mi lesz a jövőben. Így ne aggodalmaskodjunk a holnap felől, nem úgy, hogy nem foglalkozunk vele, hanem úgy, hogy ma kérjük a mai küzdelmünkhöz a mennyerejét, és bízunk benne, hogy a holnapi esetleges nagyobb próbához ugyanúgy meg fogja adni az Isten az erőt. Krisztusban elrejtőzve feladni a ragaszkodásunkat a világ dolgaihoz. Higgyétek el, ettől kell a legjobban félni, hogy nem tudunk elszakadni a világtól. Nem tudunk elszakadni a berögződött rossz szokásainktól, a rossz felfogásainktól. Ez az, ami a leginkább megkötöz bennünket. Emiatt nem tudunk előbbre jutni. Tegnap este, amikor egybegyűltünk szombatnyitásra, a szőlőtő szőlővesző példázatát tekintettük át János evangéliuma 15. fejezetéből, és ennek kapcsán olvastam egy idézetet a Jézus életéből, aminek a legfontosabb mondatait most kiírtam magamnak. Ugye arról van szó ebben a példázatban, hogy az atya azokat a vesszőket, amin nem jelenik meg a gyümölcs, lemetszi és elégeti, de amin látja a gyümölcs kezdeményezést, azt is megtisztítja.
Tehát azt is közben leszedi majd, amíg érés előtt a leveleket, meg lemosó permetezés, meg egyéb dolgok, amik fájdalmasak. A kacsokat el kell vágni, hogyha nem jó helyen kapaszkodik, és a többi. A vesszők megmetszése fájdalmat okoz, de a metszőkés az Atya kezében van. Ő nem felelőtlen kézzel vagy közömbös szívvel munkálkodik. Vannak vesszők, amelyek lelógnak a talajra. Ezeket metszéssel szabaddá kell tenni földi támaszaiktól, amelyekbe kacsaikkal kapaszkodnak. A 677. angol számozású oldalon van ez az írás egyébként. Érdemes elolvasnotok, mert még sok más nagyon fontos gondolatot is olvashattok. A félelmet és a zúgolódást így lehet elkerülni. Hogy az ember, amikor megpróbálja az élet, amikor az Isten megenged az ő életében olyan próbatételt, amire azt mondja már a hívő ember is, hogy azért ez már sok. Mi lett volna, ha nem így lett volna? Ez zúgolódás, még akkor is, hogyha nem hangosan teszem. Ha csak saját magamban zsörtölődök, zúgolódok, de akkor is az Isten ellen zúgolódok. Az Isten sokkal jobban tudja, hogy egy hívő embernek, akikben véghez akarja vinni ezt a munkát, mi az, ami igazán a javára válik. Félni, sőt, zúgolódni a jelen idő nyomorúságai miatt. Ezzel kapcsolatban pedig egy másik reggeli dicséretes könyvből, ebből a Ne félj csak higgyből olvastam január 26-án a következőket. Hálát adok Istennek, hogy Krisztus értem is meghalt. Amikor rajtunk van a betegség meg a nyomorúság, ritkán jut eszünk be a hála. Pedig Ellen White egy bizonyos nyomorúságban az első gondolata ez volt. Hálát adok Istennek, hogy Krisztus értem is meghalt. Hálát adok néki, hogy átsegített egy szörnyű betegségen és lelki gyötrelmen. Olyan volt, mintha az ellenség sötét felhővel takarta volna el megváltómat előlem. 12 napig nem tudtam másra gondolni, mint csak a szenvedéseimre. Amikor Aucklandbe mentem, szívemet olyan erőtelennek éreztem, mintha egy kő feküdt volna rajta. Morzsányi örömöm sem volt bennem, a boldogságnak nyomát sem éreztem. Arra a következtetésre kellett volna jutnom ekkor, hogy a menny bezárult előttem? Egyáltalán nem. Ilyenkor elő kell venni a Bibliát, és én elő is vettem. Ezért tudott hálát adni. Ilyenkor, amikor az embernek a legkevesebb indítatása lenne a Biblia olvasásra, mert annyira nyomasztják a gondok, vagy annyira megterhelték az idegrendszerét ezek az események, annál inkább kell Bibliát olvasni. Hittel tanulmányozni kezdtem, s a lelki sötétség, amely körülvett, megszűnt. Jézus mondja, veled vagyok, melletted állok, nem vagy egyedül. Ezt az örömöt tapasztaltam, és ez minden kincsnél drágább volt nekem. Megtanultam bízni a megváltóban. Örömmel vallom, hogy élő, személyes megváltóm van, hogy ő biztosítja számomra az életet. Életünk el van rejtve Istenben, Krisztussal együtt. Amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, mi is megjelenünk ővel együtt dicsőségben. Nincs okunk a csüggedésre, mert Krisztus eljött, hogy megszabadítsa népét bűneiből. A gonosz azonban kísérteni fog. Azt fogja állítani, hogy menthetetlen bűnös vagy. Jézus viszont azt mondja, hogy ő éppen a bűnösökért jött, hogy megmentse őket. Itt van a mindenkori válasz Sátán kísértésére. Krisztus meg tudja bocsátani bűneiteket, ő mondja, no gyertek, törvénykezzünk. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Kell-e ennél csodálatosabb ígéret? Amikor valakivel beszélgettem arról, hogy hát milyen esélyei vannak itt az emberiségnek a folytatásra, a jövőre, és fiatalemberrel beszélgettem, nehéz megmondani a szavakat, hogy egy fiatalember hogy gondolkodjon, miért tanuljon, hogy tervezzen jövőt, mikor látni, hogy itt megy tönkre minden. De ha ilyenkor a Bibliához fordul valaki, az Istenhez fordul, akkor emberi válasznál sokkal többet kap. Mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És ha jönnek a nyomorúságok, a katasztrófák, összeomlik minden, könnyebb lesz itt hagyni ezt a világot. Könnyebb elvágni Istennek azt a kacsot, ami még mindig ragaszkodik valamihez, amit nem akarunk feladni. A nagyon nagy veszély azokat az embereket fenyegeti, független attól, hogy már szövetséget kötöttek az Istennel, vagy még előtte állnak ennek a
hatalmas döntésnek, hogyha halogatjuk, hogy Krisztus valami valóságost adjon nekünk. Amikor gyűjtögetjük magunknak az erőt, hogyha majd eljön a nagyobb nyomorúság, majd akkor megtérek, vagy ha majd konkrétabb dolgok lesznek, vagy netár majd, ha az egyház tisztább lesz, vagy igazabb lesz, és nem lesz ennyi rendetlenség, ennyi fegyelmezetlenség, vagy ennyi képmutatás, vagy hát nem tudom kinek mi a véleményem, kiről, meg miről, meg hogyan. Ha azt várjuk, hogy az egyház megújul, és majd akkor rendbehozzuk az életünket, azt várhatjuk. Akkor már késő lesz. Nem szabad halogatnunk a döntéseket. Megint egy reggeli dicséretes könyvet vennék elő, ebből csak néhány gondolatot olvasnék a január 27-i bizonyságtételből. Miért engeditek meg magatoknak, hogy továbbra is a sátán iskolájába járjatok, és olyan tevékenységeket folytassatok, melyek lehetetlenné teszik a megtérést? Miért álltok ellen a kegyelem közeledésének? Miért mondjátok, hogy hagy magamra, hogy majd később kérjétek Istent, hogy adja néktek a vágyat, amit már addig is a tiétek volt? Akik ellenállnak Isten lelkének, úgy gondolják, hogy majd egyszer a jövőben meg fognak térni, amikor felkészültek arra, hogy határozott lépést tegyenek a megújulás felé. De a megtérés akkor már felül fogja múlni erejüket. A nekik adott világosság és előjogok szempontjából sötétségben lesznek azok, akik visszautasítják, hogy a birtokukban lévő világosságban járjanak. Isten valami valóságost akar adni az embereknek, egyen-egyenként mindenkinek, felnőttnek, gyermeknek, az ő egyháza tagjainak, és azoknak, akik még nem csatlakoztak a közösséghez. Mindenkinek. Isten látja, hogy küzdő egyházról van szó. Ő sokkal jobban látja, hogy mennyi hiba van az egyházon belül is. De ő türelemmel hordozza a közösségét. Azt mondja Zakariás könyve 2. fejezet 8. versében, hogy aki az övéit bántja, az az ő szemefényét bántja. Mert az Isten az egyházat azért választotta ki, hogy az mint egy végvár legyen, mint egy bástya legyen ott ebben az eltorzult világban, ahogy a Filippi levélben olvastuk, hogy legyetek fedhetetlenek, tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette. Ha tapasztalunk képmutatást, akkor legyünk ennek az egyháznak tagjai azért, hogy bemutassuk, hogy lehet képmutatás nélkül is hitáltal élni. Ha tapasztalunk közömbösséget, akkor legyünk olyan tagjai ennek az egyháznak, hogy mi nem vagyunk közömbösek semmivel kapcsolatban, ami az Isten ügyét érinti. Ha tapasztaljuk a hitetlenséget, akkor bizonyítsuk be a hitünkkel, hogy igenis lehet hitáltal élni. Ha tapasztaljuk a szeretetlenséget, annál inkább szeressük még ellenségeinket is, nemhogy a testvéreinket. Befejező gondolatként hadd olvassam el nektek a bizonyságtétel a prédikátoroknak című gyűjteményből azt a néhány mondatot, illetve hát csak néhány mondatot, hogy hogyan is gondolkodik az Isten az ő egyházáról, és mire is való neki, hogy az utolsó időkben legyen egy egész nép, aki a Krisztus győzelmét mutatja fel a világnak, hogy minél többen csatlakozhassanak ehhez. Gondoljátok meg, kedves testvéreim, olvasom mindjárt az első bekezdésben, hogy népe van az Úrnak, választott népe, tulajdon egyháza, erős vár, amelyet fenntart ebben a bűnverte lázadó világban, tekintélye és törvényadója gyanánt, ez az egyháza, csak őt ismerje el. Sátán szövetségeseinek egyházainak se szeri, se száma. Krisztus nevezi őket Sátán zsinagógájának, mert tagjai a bűnfiai. Sátán egyházának tagjai állandóan azon dolgoznak, hogy lerázzák magukról Isten törvényét, s hogy elhomályosítsák, összekuszálják a különbséget a jó és a rossz között. Sátán erőteljesen dolgozik az engedetlenségben, hogy általuk az árulást és a hitehagyást igazságnak és hűségnek tüntesse fel. Döbbenetes. Az árulást és a hitehagyást igazságnak és hűségnek tüntesse fel. Az angyalok hogyan gondolkodnak az Isten népéről? Isten angyalai
a szerafimok és a kerubimok, az emberekkel való együttműködéssel megbízott erők csodálkozó örömmel szemlélik, hogy bukott emberek egykor a haragnak fiai, Krisztus nevelésének eredményeképpen a mennyei minta szerint fejlesztik jellemüket, hogy Isten fiai és leányai legyenek, hogy a menny tevékenységeiben és örömeiben vehessék ki részüket. Később ezt mondja a következő bekezdés, az egyház Isten tulajdona. Isten állandóan megemlékezik róla, mi alatt itt a világban Sátán kísértéseinek célpontja. Krisztus nem felejtette el megaláztatásának napjait. Noha távozott megalázkodásának helyéről, és most figyeljetek, de emberi mi voltát teljesen megőrizte. Hát Jézus a megromlott emberi természetében van ott az Isten előtt, hogy közben járjon értünk, és ezt nem tagadja meg. Nyilván már a dicsőséges testben. Emberi mi voltát megőrizte Jézus. Ugyancsak megőrizte gyengét, szánó szeretetét, a velünk való közösségét őrizte meg, ilyen értelemben őrizte meg az emberi mi voltát. És az emberek szenvedése szívéig hatol. Mindenkor megemlékezik arról, hogy ő volt a fájdalmak férfi, a betegségeink ismerője. Nem feledkezik meg képviselőiről, arról a népről, mely síkra száll lábbal tiport törvényéért. Tudja, hogy a világ gyűlölte őt, és gyűlöli őket. Noha Jézus Krisztus mennybe szállt, ám élő lánc köti szerető szívéhez az ő hívő gyermekeit. A legegyszerűbbeket, a leggyengébbeket is a részvétnek lánca köti össze szorosan az ő szívével. Soha sem feledkezik meg arról, hogy bennünket képvisel, hogy természetünkkel bír. Jézus látja igaz egyházát e földön, melynek legfőbb vágya, hogy vele együttműködjék a lélekmentés magasztos munkájában. Jézus mindörökké él, hogy esedezzék érettünk. Van-e olyan áldás, amelyet megváltunk útján, mint hívei, el ne nyerhetnénk? Az egyház, mely nem sokára megvívja a legnagyobb küzdelmét, Isten legdrágább kincse ezen a földön. Ebből az idézetből most már csak egyetlen gondolatot szeretnék ismételten kiemelni. Miért is tartja Isten az ő egyházát itt a földön az utolsó napokban? Hogy vele együttműködjék a lélekmentés magasztos munkájában. Én szívem mélyéből kívánom, hogy példabeszédek könyve megfogalmazása szerint bárcsak látnánk mindig magunk előtt Jézust személyes megváltónkként, amint ezt mondja, az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Amen. Istenünk, édesatyánk, Luther Márton egyik legkedvesebb énekével szólítunk meg téged, hogy őrizd meg minket, hogy adj örök életet, hogy add, hogy Krisztus ott éljen a mi szívünkben, hogy Jézus minta élete és értünk vállalt hatalmas áldozata valami valóságosként tudjon hatni a mi nyomorult, bűnben vergődő, sokszor csüggedő, sokszor tehetetlen életünkben. Istenünk, könyörögve kérünk, segíts, hogy tudjuk fegyelmezni gondolatainkat. Segítsd, hogy a te kinyilatkoztatásaidat ne csak az Isten tiszteleten halljuk, ne csak másoktól gondoljuk végig, ahogy ők feldolgozzák, de add Istenünk, hogy napi olvasmányunk legyen az íge és a bizonyságtételek. Add Istenünk, hogy amikor a legcsüggesztőbb állapotban vagyunk, azonnal jusson eszünkbe, hogy bármennyire nincs ehhez sem idegzetünk, sem kedvünk, most kell leülni, imádkozni, és igét olvasni. Most kell leborulnunk a színed előtt, hogy tőled kérjük a kegyelmet. Segíts Istenünk, hogy az ördög ne tudjon rést ütni közénk és te közéd, de különösen abban segíts meg, hogy az egymás között levő feszültségek, rések is mind-mind egyen-egyenként eltűnnének közöttünk,
hogy mindnyájan olyan szentnek látnánk a küzdő egyházat is, ami ennek a mennyei angyalok látják. Segíts meg ebben, Istenünk, hogy ez a szemlélet vezessen az igazi győzelemre, hogy a te szent lelked végre kiáradhatna ránk, és végre rengeteg embert tudnál megmenteni, ami életünk megváltozott volt amiatt, amikor az életnek beszéde az maga az életünk. Segíts meg ebben, Istenünk, hogy eszközök lehessünk a te kezedben. Megváltó Jézusunk nevében kérjük ezt. Amen.

Tehát arról beszélünk ma este, hogy mi az, ami egy betegség alkalmában esetleg megváltoztathatja az ember gondolkodását, szemléletét, egyfajta életreformot hozhat létre. És hát erről érdemes azért elbeszélgetni, mert a betegek nem csak testben betegek sokszor, illetve még ha tényleg csak a testben betegek, akkor is egy fizikai megbetegedés nagyon gyakran, hát súlyos gondokat okoz, és az emberek ilyenkor azért átgondolják az életüket, gondolkodnak el arról, vagy azon elgondolkodnak, hogy vajon ez hogy jöhetett létre, tehát hogy én most beteg vagyok. Tehát ezt a kérdést azért a legtöbben fölvetik magukban, és ezért ma elbeszélgetünk egy kicsit arról, hogy a betegségnek lehet-e esetleg egy olyan látásmódja, tehát hogy úgy tekinthetünk mondjuk egy betegségre, hogy ebből valami pozitívat vihetünk magunkkal, abból valami nyereséget vihetünk, tehát hogy ne úgy éljük meg a betegséget, hogy ebben csak a szenvedést látunk, ebben csak a hátrányt látunk, ebben csak a kárt látunk, amelyet esetleg elszenvedünk, hanem esetleg azt is láthatjuk egy ilyen betegségben, hogy ez a fajta mély beavatkozás az életünkbe, hogy ennek pozitív kicsengései is lehetnek. Mielőtt a témába mélyebben belemennénk, maga a betegség szót kell valahogyan átgondolni, betegség ez tulajdonképpen micsoda. Ugye, tehát a betegségre mindenkinek megvan a maga elképzelése, hogy mit jelent betegség. Ugye, ami míg az egyiknek mondjuk egy magas láz jelenti igazán a betegséget, addig mondjuk valaki másnak mondjuk egy súlyos depresszió is ugyanúgy betegséget jelenthet, mert kvázi nem tud lépni, nem tud cselekedni, nem tud tenni. Tehát betegség és betegség között lehet, hogy a kifejezési formában óriási a különbség, mégis az illető hasonlóan éli meg. És a betegségnek úgy elsőre szinte soha nem örülünk neki, ugye? Tehát a betegségnek örülni, hát ki örülne a betegségnek? Ugye mit csinál a betegség? A betegség a fájdalmat okoz, a betegség gátol minket a tevékenységünkben, a betegség kellemetlenséget okoz, a betegség pénzbe kerül, a betegség kivesz minket a mindennapi a munkából, abból a szolgálatból, amiben mi a mindennapi életben vagyunk, tehát legyen ez család, vagy legyen ez bárki, akinek szolgálunk, tehát ebből tulajdonképpen kivet minket, és ha ezt úgy megnézzük, akkor igazán a betegségnek olyan nagyon sok szép oldala nincsen. Különösen, ha mondjuk a betegségnek annak az arcát mondjuk megnézzük, hogy amikor kvázi úgy érdemtelenül fiatalokat vagy ártatlanul embereket nyomorít, egy egész életre korlátoz, súlyos következményekkel leterhel, és az ember ilyenkor azt mondja, hogy hát azért ennek valami szép oldalát, vagy ennek valami szép oldalát nézni, vagy látni, azért ez nem olyan egyszerű. Ismerek egy jó néhány embert, és ugye végül a munkám révén azért csak-csak kapcsolódnak hozzám lazább szálakkal olyan emberek is, akik tartósan betegek. Tehát akiknek már a gyógyulása tényleg az Isten csodájának a kategóriába tartozik, akiknek mondjuk a végtagjai nem működnek, vagy akik mondjuk gyermekkortól fogva tulajdonképpen gyengén látók voltak, sőt, most már talán mondhatnánk nyugodtan azt is, hogy közel állnak a vaksághoz. És ezek az emberek nem igazán örülnek a betegségeiknek, mármint hogy egész nap úgy vannak vele, hogy jaj, de jó, hogy nem látok, vagy a betegségnek, annak a betegségüknek az a részét, ami korlátozza őket, annak persze nem örülnek. De ha egy kicsit megnézem, tehát ezt a kört, ötből talán hárman eljutnak odáig, hogy békességet nyernek el, és ők már-már ott tartanak, és azt mondják, hogy én többet kaptam, mint veszítettem.
Tehát ők egyenleget tulajdonképpen vannak, és azt mondják, hogy hát azért hiába, hogy nem látok olyan jól, de annyi megkülönböztetett figyelemmel találkozok, hogy ez hihetetlen. Vagy valaki más azt mondja, hogy hiába, hogy nem tudok járni, de eddig csak a saját fejem után jártam, mert mivel erős voltam és fékezhetetlen, most a Jóisten lefékezett, leállított, már járni se tudok, de most már ővele járok. Tehát szóval ez is, tehát ő neki nyereség. És így, tehát ebben az értelemben talán érdemes lenne ma kicsit ezen elgondolkodni. Próbáljunk azért ezt a betegség szót tényleg magunknak egy kicsit meghatározni. Van két szemlélet. Tehát az egyik szemlélet azt mondja, hogy ez egy ilyen biológiai folyamat, egy ilyen biomedikus vagy biomedicinális folyamat, tehát valami történik a szervezeten belül, ezt javítani kell, és akkor ki lehet pipálni, mehetünk tovább. És van egy másik szemlélet, amely kicsit máshogyan tekint a betegségre. Itt például a WHO, ami nem a legideálisabb és nem a legjobb meghatározást adja, de a világ egészségügyi szervezet például azt mondja, hogy a betegség a testi, lelki, szociális és szellemi vagy mentális egyensúlynak a hiánya. Tehát ők arról beszélnek, tehát egyfelől több rétegről, tehát nem csak a testi rétegről, hanem azt mondja,

élet, mert nem csak biokémiáról beszél, hanem azt mondja, hogy itt azért egészen más folyamatokról is lehet beszélni. Tehát amikor valaki depresszióban szenved, amikor valaki esetleg a szociális környezetében súlyos károkat szenved, és emiatt megbetegszik, tehát azért nem olyan egyszerű. Van viszont a kedvenc meghatározásom, ezt most felolvasom, ebből a könyvből, általam sokat forgatott könyv, az a címe, hogy A nagy orvos lábnyomán, Ellen G. White-től. Már nem nagyon lehet kapni, nem tudom, hogy jelenleg van-e utánnyomtatásban, de ez egy csodálatos könyv, tehát aki csak meg tudja szerezni, antikváriumban is, vagy bárhol, még a gót betűben is el kell, hogy olvassa, nagyon érdemes ezt a könyvet elolvasni. És itt a következőt olvasom a betegségről. Azt mondja, a betegség a természet erőfeszítése, amelyel a szervezet igyekszik megszabadulni az egészség törvényeinek áthágása miatt létrejött állapottól. Nos, hát ez egy nagyon érdekes meghatározás, nem? Tehát egészen máshogyan közelíti meg a dolgot, mert mindjárt belehoz azt a tényezőt, amelyet úgy általában a nagyvilágban nem nagyon akarják belehozni, tudnélik a személyes felelősséget. Nem tudom, hogy kihaladszott a felelősség gondolata ebből. Kvázi azt mondja, hogy van azért okozati összefüggés a betegség és a magatartás között. És a betegség igazság szerint az, amely tulajdonképpen a szokásaink együtteseként jelenik meg a mi életünkben. Persze lehet más gondolatokat is még itt emlegetni, de ez egészen biztosan benne van. Tehát még egyszer, a betegség a természet erőfeszítése, amellyel a szervezet igyekszik megszabadulni az egészség törvényeinek áthágása miatt létrejött állapottól. És ugye számos ilyen áthágások létezhetnek, számos ilyen problémás magatartások létezhetnek, ezek hol fizikai, hol lelki, hol mentális betegséget okoznak. És a betegség nem az az állapot, hogy amiben leledzünk, és akkor szenvedünk, hanem a betegség a természet erőfeszítése. Tehát egészen máshogyan közelíti meg a betegséget. A betegség nem egy végérvényes dolog, hogy ezt most majd megkaptad, és akkor megfertőzöttél, benne vagy, kész vége. Hanem látunk tulajdonképpen két elvet, ahogyan egymásra ütköznek. Az egyik oldalon ott van az élet, amelyet kaptunk, kölcsön kaptunk, de az élet elpusztíthatatlan, úgymondván, és ott van, és munkál, és nyomul, és megelevenít, és erőt ad. És a másik oldalon esetleg legyen ez egy kórokozó, legyen ez egy szokás, egy magatartás, bármi, ami végül nyomorít minket, ez az élettel összeegyeztethetetlen. És tulajdonképpen az Isten úgy alkotta ezt az emberi testet, hogy a test mindig kiveti magából ezeket a betegségeket. Tehát kilöki magából. És ez egy érdekes gondolat. És talán nyugodtan azt lehet mondani, hogy itt azért ez a felelősség gondolat nagyon mélyen benne van, hogy egy betegség mögött mindig van egy mélyebb kérdés. Tehát egy betegség mindig fölvet kérdéseket. Számunkra egy betegség esetében az a nagy kérdés, hogy mi foglalkozunk ezzel a problémával, vagy ezzel a témákörrel, hajlandók vagyunk-e esetleg tükörbe nézni, mert a betegség adott esetben tükröt tár elénk, és azt mondja, hogy fiam, most ezt tetted világéletedben, ez lett a következménye. Hát most nézel már önmagaddal szemben. És akkor két lehetőség van, ugye tudják, hogy milyen két lehetőség van? Az egyik az, hogy elővenni a kalapácsot, és mit csinálnak a tükörrel? Kicsit megpecinteni a tükröt, és akkor már is elgörbül. Ezt így szoktak nevezni, hogy másodlagos orvosi vélemény. Tehát hozunk valaki, aki azt mondja, hogy nem, ez nem is így van, nem, az egészen máshogyan van. És akkor már mindjárt úgy mondván, ja, hát akkor nem is vagyok én felelős, hát jó, hát ez mindenkivel előfordulhat, hát ilyen van.
És

Tény is való, hogy nem szabad a betegségeknél mindig úgy vájkálni, hogy minden betegség mögött, na most akkor itt mi van még, hogy nézegetni, és akkor belegabajodni abba, hogy jaj, de én annyira beteg vagyok, biztos tegnap valamit rosszul mondtam, és akkor ezért ma van nekem torokgyulladásom, és akkor... tehát van egy ilyen szemlélet, és ezt szeretném ezért egy kicsit kipelengérezni. Létezik az úgynevezett kineziológia, nem tudom, ki ismeri a kineziológiát, mint a természetgyógyászati szakág, és a kineziológiában van egy ilyen megfeleltetési rendszer. Ez azt jelenti, hogy például, ha ízületi beteg vagy, akkor nekik, ugye, tehát ők levezetik, hogy egy ízület összekapcsol két testrészt, tehát ez egy kapcsolódási pont, és ha te ízületi beteg vagy, akkor egészen biztosan valami nincsen rendjén a te kapcsolataiddal. Tehát biztos valami kapcsolatbeteg vagy te. Jöjjönek rendbe a kapcsolataid, és akkor mindjárt meg fogsz gyógyulni az artritisből, vagy a reumatikus artritisből. A kineziológiának ez az egyetlen olyan megfelelése, amelyre én azt mondanám, hogy hát ebben van valami. Tudnélik, aki az ő kapcsolataid rendbe hozza, és érzelmileg boldog, annak sokkal kevesebb stressze van, és a sokkal kevesebb stressz automatikusan kevesebb terhet ró a gyulladásokat szabályozó belső szervekre. De hallottam olyan mondatot is, amikor valaki klausztrofóbiás volt, és nem bírt belépni mondjuk egy felvonóba, egy ilyen lanovkába, vagy mit tudom én, és akkor azt mondta a kineziológus, hogy saját bűne, magának köszönheti, mert mindig aggodalmaskodik. Tehát tulajdonképpen azt mondja a kineziológus, és lehet, hogy van némi igazság is. Tudnélik az a mondat, amit én az előbb mondtam, mit mondtam? A betegség a test erőfeszítése, ugye? Hogy megszabaduljon a helytelen szokások miatt létrejött állapottól. Tehát az élet mindig kiveti a halált, úgymondván. Tehát ezek mindig harcban vannak, tehát ezek nem tudnak együtt lenni. És igaz, hogy vannak előzmények. Tehát a betegségeknek mindig vannak előzmények. Legyen ezért mentális betegség, legyen ezért lelki betegség. De itt van egy nagy probléma. A kineziológia, amely tulajdonképpen azt mondja, hogy ha ilyen betegséged van, tehát mondjuk szívbetegséged van, akkor ilyen és ilyen és ilyen problémád van. Tehát a szív- és érrendszerrel van gond. Nem azt mondják, hogy bocsikám, hagyd abba a szabálást, hagyd abba a olajba sütést, hagyd abba ezt meg amazt. Még ha azt mondanának, akkor azt mondom, hogy oké, rendben, ez itt nagyjából egy lineáris okokozati összefüggés, hanem azt mondják, hogy vigyázz az érzelmeidre. Vagy most elnézést, hogy ezt így ilyen laposra húzom, lehet, hogy ők ezt is, meg amazt is mondják, de nagyon sokszor a megfeleltetés, tehát az, hogy én találok egy betegséget, vagy illetve szembesülök egy betegséggel, és akkor a betegségnek a kifejezési formából a megfeleltetés elvével keresem a magatartásomban, vagy a múltamban valamit, amit most hibáztathatom. És ilyenkor persze az orvosoknak jogosan föláll a szőre hátukon, mert azt mondják, hogy elnézést, de ez nem igazán az okságok közé tartozik. Van, amikor igen összefüggés van, ugye ahogyan a stresszről beszéltünk, de van, amikor nem. Sajnos a mai filozófiai zűrzavarban nem is olyan könnyű ezeket a kőkemény dolgokat elkerülni. Nem tudom, hallották-e már a karma tanításról? Ugye biztos már az egyik vagy a másik hallott arról, hogy létezik ilyesmi, mint a karma. Most nem akarok hinduizmust tanítani itt ma este, sőt, távol áll tőlem, hogy én a hinduizmusnak az egyes tantételeit ilyen vagy olyan fényben, hogy mondjam, feltüntessem. Tény azonban az, hogy nagyon sok ember abba belegabajodott, hogy ja, hát ezt most azért kapom, mert... Tehát azért kapom most ezt a büntit, mert én azelőtt ezt, meg ezt csináltam. Tehát megint az a feleltetés, büntetés, stb. És történik valamit, amit a legtöbb ember nem lát, és főleg kívülről nem látunk, érintetlenek, vagy érintetlenként nem látjuk,
Tudnélik az, hogyha egy beteg valójában, tehát egy betegnek a helyzetében nem olyan mókás beteg lenni. Mert aki beteg, legyen ez most egy súlyos, krónikus betegségét, cukorbetegségét, rák, az nem annyira mókásan éli meg, hogy ő nem olyan könnyű. Van ott bűntudat, van ott reménytelenség, van ott elkeseredés, van ott kilátástalanság, minden mennyiségben. Maga a betegség a fájdalmakkal együtt inkább a reménytelenséget erősíti meg az emberben, mint a reményt. És most kívülről jön valaki, és azt mondja, hát karma, te voltál. Ha ezt így közelíti meg valaki, akkor a betegben nagyon könnyen olyan érzéseket épít, vagy erősít, amelyek szerint a beteg föladja önmagát. És azt mondja, nincs is értelme. Még ha részben igaz is, még ha van esetleg a kettő dolog, tehát a kettő között némileg valami összefüggés, de ez a karma szerinti, hát hogy mondjam, kőkemény megfeleltetés se tudományosan nem állja meg a helyét, se lelkileg. Még Jézus tanítványai, tehát még a tanítványoknak is több érzésük volt, mert ők Jézusnak egyszer ezt a kérdést tették föl, hogy most ki a bűnös, ő vagy az ő szülei? Nem tudom, emlékeznek rá erre a Biblia versre? János Evangélium 9. fejezetében van egy ilyen történet, talán érdemes egy pár verset ebből olvasni, ahol a tanítványok ugye járnak Jézussal, és találkoznak egy fiatal emberrel, aki gyermekkortól fogva vak. Tehát ő sose látott. És azt mondja, és amint eltávoztak, látta egy embert, aki születéstől fogva vak volt, és kérdezték őt a tanítványai, mondván, Mester, ki vétkezett, eze vagy ennek szülei, hogy vakon született? Tehát látják itt? Ez a kineziológia, a kibővített kineziológia. Mert a kineziológia azt mondja, ő vétkezett. A kibővített kineziológia, tehát a tanítványok még legalább ezt a lépést tudták megtenni, hogy hát most akkor melyik? Ő vagy a szülei? Vagy mi van? És van okozati összefüggés. Minden további nélkül ez egy fertőzés lehetett, tehát az anya testében levő vírus, amely a születés után tulajdonképpen a bőrkontaktus révén a gyermeknek egy szemgyulladást okozta a gyermeknek, és a gyerek ugye ennek következtében megvakult. Elképzelhető? Tehát fizikálisan. Volna is itt valami mondani való. De Jézus válasza elgondolkoztató. Mert ő mit mondott? Azt mondta, hogy felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Hát miért is mondja ezt? Jézus idején ismerték ezeket a vírusokat? Tudták? Ezért lehet felelőssé tenni? Tudhatja egy nő, ha nem is tudja, hogy van bennem vírus, tudhatja, hogy akkor ő károsítani fogja, ő mint vírushordozó, ő károsítani fogja a saját gyermekét? Tudhatja? Nem tudhatja. Ezért nincs is felelőssége. Ezért igaz, amit mondod Jézus, még ha ebből a fizikai vírus szenárióból kiindulunk, de persze lehet sok minden más is. Azt mondja, felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalóká legyenek benne az Isten dolgai. Tehát vannak néha a betegségeknél vannak néha olyan dolgok, tehát olyan okok, olyan háttér, hogy az ember a betegség okán valami sokkal mélyebb tanításra jusson el, valami sokkal mélyebb felismerésre jusson el. Ezek azok az aha betegségek. Tehát megbetegszik az ember, gondolkodik, éppen a betegsége miatt elkezd gondolkodni, és előbb-utóbb az ember odaig eljut, hogy megengedi, hogy az Isten dolgai ő benne munkálkodjanak. És akkor a betegség kárára volt, vagy nyereségére volt? Hadd tegyem fel a kérdést, hogy ha
próbálom ezt emberi fogalmak közé szorítani. Tegyük föl, van egy fiatal, 23 éves fiatal lány, aki mondjuk a Fülöp-szigetekre utazik. És a Fülöp-szigeteken valamilyen oknál fogva sárga lázat kap. Nem volt beoltva, nem, mit tudom én. A Fülöp-szigeteken magas lázal beszállítják őt a kórházba. És ott a kórházban van egy amerikai rezidens orvos, aki éppen ott tölti valami gyakorlati időt, és a ketten egymásba szeretnek. És ez a kislány elkerül Amerikába, és ennek az amerikai orvosnak az apja milliárdos, és ez a kislány egy milliárdosnak az örökösét kapja férként, és egy nagyon szeretetteljes ember, stb. Blablabla. Mit mondanánk ilyenkor? A betegség? Fú, hadd legyek én is beteg, ugye? tehát ilyenkor azt mondjuk, hogy ezt emberi szinten, tehát emberi értelemben azt mondjuk, hogy hát ilyen betegséget bárki bevállalna, nem? Most úgy csak a tisztán emberi szemszögből mondom ezt a dolgot. De gondoljunk bele, hogy most nem egy milliárdosnak a gyermekévé válhatunk, hanem a mindenható Istennek a gyermekévé, aki a Föld és minden az övé. És ha egy betegség esetleg egy embert odaig visz, hogy ahogyan Jézus itt mondta, hogy az Isten dolgai nyilvánvalóká váljanak, tehát az, hogy egy ember esetleg azzal foglalkozon, amivel eddig nem foglalkozott, esetleg odaig eljusson, hogy tudjon hinni, mert eddig nem tudott hinni. Mert kénytelen volt a betegség miatt foglalkozni önmagával, a családjával, az egész életével, szembesülni kellett, sok mindennel, igazat kellett adni, akinek igaza van, és bevallani az ő hibáit, ahol be kellett vallani. És eljut odaig, hogy a betegség őt lelkileg meggyógyította. És aztán utána azt mondja, hogy hú, nem is gondoltam volna, hogy ilyen boldog lehet az ember. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen csodálatos lehet az élet. És hiába, hogy beteg volt, lehet, hogy betegség okán, mit tudom, valami más történt, sugározni kellett, mit tudom, bármi, mindegy, teljesen mindegy, hogy milyen hátrán szenvedett, amikor az ember meg tudja ragadni az örök életet, az öröki valóságot, azt a gondolatot, hogy esetleg öröke létezni, azt a gondolatot, hogy esetleg egy végtelenségig a tisztaságban, a világosságban, a szenvedés nélküliségben létezni boldogan, tudatosan, fejlődve, ezt felcserélni egy betegséggel, akkor ugye itt is mindenki azt mondaná, hogy ha hinnék, én is azt mondanám, hogy ez így jó, nem? Aki meg hisz, vagy aki meg tud hinni, hát mekkora nyeresége ez, nem? Szóval csak ezt akartam fölvetni, hogy az okozati összefüggések megvannak, de néha egy betegség más miatt is jön be oldalról. Néha a betegség, tehát szóval ezt a szigorú megfeleltetési rendszer, hogy azért van neked ízületi problémát, mert rossz a házasságot, az már úgy, és ezt kívülről rávágni valakire, lehet, hogy izületi betegség nélkül is rossz a házasság. Tehát, ott mondjam, nem szeretném számolgatni, hogy most hány rossz házasság van, ahol egyiknek sincs izületi betegség. Úgyhogy akkor már is megdönti ezt a elméletet. Tehát értjük, tehát szóval ezért azt mondom, hogy ezek a megfeleltetési rendszerek talán nem a legjobbak. Én bennem leginkább az van, vagy én ezt leginkább úgy hasonlítom, hogy míg ezek a földi tudományok, amelyek bizonyos határig eljutnak, sokszor világosságot adnak, sokszor, tisztán látást adnak, de hiányzik benne a szeretet. Tehát hiányzik benne a kegyelem. Tehát az, ami lehetőséget biztosít ebből kiemelkedni. Hiányzik az a motiváció, hogy az embernek meg is legyen a motiváció, hogy kiemelkedjen. És akkor nem kell csodálkozni, hogy már a természetgyógyászok is rákiabálnak a betegekre, amikor a betegek nem akarnak úgymond van szót fogadni. Pedig az ember azt gondolna, hogy ha szépen elmondok valakinek valamit, akkor talán csak, mert szépen elmondtam, akkor talán csak fogad szót. De nem.
Na, lépjünk egyet. Betegség formál szemléletet? Vagy a szemlélet, vagy esetleg fordítva, hogy a szemlélet formál betegséget? Van ilyen is? Tehát van betegséget formáló szemlélet is? Vannak olyan gondolatok, amelyek betegé tesznek minket? Hát minden bizonyal. Minden bizonyal. Ez nagyon gyakran látom, hogy amikor betegekkel találkozok, hogy a betegségnek egy jó, meglehetősen nagy százalékaránya tényleg arra visszavezethető, hogy az illetőnek milyen fogalmai vannak a boldogságról és az életről. Tehát mit tart fontosnak, mit tart elérendőnek, mi neki a lényege az életből. És azért ezt mindnyájan tudjuk, hogy ahogyan növekedtünk, ahogyan öregedtünk, szépen bölcsé lettünk, ugye? Vagy legalább kezdünk bölcsé válni, ugye? Tehát múltkor mit mondtunk, hogy mikor leszünk felnőtt? 50 év körül, ugye? Valami ilyesmi volt? Hány évesek mondtunk, hány évesen leszünk felnőtté? Tehát valaki mondta az 50 évet, ha jól emlékszem. Tehát a helyzet az, hogy nem biztos, hogy mi mindig jól gondolkodunk, és mindig helyesen gondolkodunk, és ahogyan előre haladunk korral, lehet, hogy az élettapasztalatok, az életnek a viszontagságai segítenek nekünk mélyebben betekinteni abba a nagy halmazba, amit életnek nevezünk. És ezt a fajta bölcsességet sajnos nem kapunk meg gyermekkorban. Ez az érdekes, hogy amikor fiatalok vagyunk, akkor megvan a testi erő, aztán utána, és se pénz nincs, se bölcsesség nincs, aztán amikor már megvan a pénz is, meg megvan a bölcsesség is, akkor már erő nincs. Úgyhogy ez is egy nagyon egyébként egy csodálatos dolog, mert egymástól függővé tesz minket, de ez még egy másik, egészen más téma. Az a helyzet, hogy a betegség, mint szemléletformáló tényező, az azért nem olyan egyszerű. Tehát nem mindenki áll kötélnek. Amikor mondjuk eljönnek betegek és családtagok, azért tisztán lehet látni, hogy kiben mozog valami, és kiben nem. A beteg ott ül, mondja csak, aha, jó, majd megcsinálom. És ott mellette ül a fia, a lány, fér, feleség, mit tudom, aki éppen ott van, testvér, de igen, de ezt, tehát van, amikor veszekednek előttem, mert nem bírnak egymással, mert szenvednek attól, hogy hát most ezt nem akar igazán rákapcsolni, nem akar igazán ráhangolódni, és feszengenek ott egymásnak, és kénytelen vagyok sokszor beleszólni, hogy nyugi, lassan, de hát nem kell félelemből és helytelen a indítékokból cselekedni. De tényleg fölvetődik a kérdés, hogy mi haszna van, ha a betegség nem segít a betegnek változni. Mi haszna van a betegségnek? De ennél rosszabb dolog nincs, mint hogyha valaki beteg, és úgy belülről szemét, fülét, mindent bedugja, becsukja. Se ne halljak, se ne lássak, se ne érezek semmit. Csak esek túl rajta. És ilyenkor a legnagyobb szánalmat tulajdonképpen érzek, tehát, mert ezeknek az embereknek oly nehéz segíteni. És annyira belülről, annyira kevés az az erő, amivel ők le tudnának győzni az élet akadályait. Azt, hogy most ezt meg kell tenni. Azt most, hogy most engedelmes kell lenni. Azt, hogy most nem szabad dacolni. Azt most, hogy most értelmes kell lenni. Most nem lehet elblődlizni a dolgot. Nem lehet elviccelni. Nem lehet ignorálni. Ugye, szoktunk mi ilyeneket csinálni? Szenvedéseket szoktunk mi elviccelni? Ó, nem, ugye? Nem, mi nem. Vagy ignorálni? Egyszerűen nem tudomást venni róla? Nekem nincsen probléma. Miért? Ugye? Már lóga bele, de még mindig tagad. Na jó, de hát ez van, nem? Tehát nagyon sokszor ez van, és ilyenkor, ugye, tehát inkább, leginkább azért van ez így, mert az illető nem tud elismerni, nem tud beismerni, nem tudja azt megmondani, hogy
Igen, meg kellene. Abba kellene hagyni a dohányzással. Abba kellene hagyni az alkoholt. Abba kellene hagyni ezt meg azt. Pócselekvéseket, édeségeket, evést, zabálást, mindent. Bármit. Nem tudja, mert túl gyenge, túl kevés az erő. És nem nézem le ezeket az embereket egyáltalán. Csak nagyon-nagyon kritikus ez a dolog. És egyfelől, mint terapeuta, tehát aki próbál másokon segíteni, másfelől egyszerűen csak úgy, mint ember, aki ezt a saját életében is tapasztalja, ezt az erőtelenséget. Számomra valamelyest vigasztaló ez a mondat, amit a Biblia legidősebb könyvében olvasunk. A Bibliának a legidősebb szövege az a Jób könyve. Nem tudom, ki olvasta már a Jób könyvét. Még senki? Volt egy néhányan, és kiharapta ki a fogait rajta. Mert aki elolvassa, az rá fog jönni, hogy nem olyan egyszerű ez a könyv. Tehát sokan úgy olvassák ezt a könyvet, hogy jó, elolvastam, kész, ki van pipálva. Elolvastam. De amikor megijedjük ezt a könyvet, nagyon sok gyönyörű mondat és gondolat van benne, és számomra mindig az a bátorító, hogy a Bibliának a legidősebb gondolata tele van azzal, ami az evangéliumban benne is van. Tehát ha csak a Jób könyvét írták volna, akkor is lehetett volna megijedni az Istent, meg a megváltást, meg az evangéliumot. Mert benne van. Itt szeretném az egyik ilyen kulcsmondatot olvasni, nem is kulcsmondat, itt néhány mondatot, elnézést, hogy itt kicsit idézek a Bibliából, de ez egy olyan szép dokumentum, a régi-régi múltból, az több ezer éves ez a gondolat. Mit perelsz velem, amint hogy az Istennel? Azért, hogy egyetlen beszédetre sem felelt? Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házakban szenderegnek, akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintésükkel, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől. Visszatartja lelkét a romlástól, és életét, hogy azt fegyver ne járja át. Fájdalommal is bünteti az ő ágyas házában, és csontjainak szüntelen való háborgásával. Úgy, hogy az ő innye undorodik az ételtől, és lelke az ő kedves ételétől. Húsa szemlátomást ázik le róla, csontjai, amelyeket látni nem lehetett, kiülnek, és lelke közelgett a sírhoz, és élete a halál angyalaihoz. Hát, ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét. És az Isten könyörül rajta, és azt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. Akkor teste fiatal, erőtől duzzadt, újra kezdi ifjúságának napjait, imádkozik Istenhez, és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát. Az emberek előtt énekel, és mondja, vétkeztem, és az igazat elferdítettem, de nem ez szerint fizetett meg nékem. Stb. Tehát még lehetne itt folytatni. Tehát miről beszél itt? Azt mondja, az Isten szól az embernek. És amikor és elpecsételi a megintésükkel. Meg tudja inteni. És az intés hogy történik? Van olyan helyzet, amikor maga az Isten megbetegít valakit. Mármint, hogy nem olyan értelemben, hogy az Isten egyet tudna írtani a romlással, csak egyszerűen megengedi, hogy az élet és a halál közötti küzdelemben az ember inkább a halálnak a hatalma vagy hatása alá kerüljön. És ahogyan itt olvastunk, ugye, megemészti magát az ember, nem eszik, nincs kedve enni, nincs kedve élni, szenved, fogy, gyötrődik, és akkor mi ennek a következménye? Hogy olyan állapotba jusson el, hogy hát ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa a kötelességét. Megmondja neki, hogy mit kellene igazán tenni. Most ebben a helyzetben mi lenne igazán a cél? Tehát, hogy rádöbbenjen az ember, és ez a betegség idején is, tehát ez kifejezetten megszólíthatóvá válik az ember a betegség idején.
Tehát a betegség, mint szemléletformáló erő, sokszor ez van e mögött. És akkor, amikor jön valaki és megmagyarázza, és mi azt még, hát igen, hát ezt már rég gondolhattam volna, és megszűnik ez a bizonytalanság, hogy az ember sose tudja igazán, hogy most akkor most jót csinálok, vagy rosszat csinálok, vagy hogy van, és rájön, hogy hogy a felsőbb jónak az érdekében bizonyos dolgokat hagyni kell, és másokat tenni kell, akkor, hogy is mondja ezt? Hogy akkor teste fiatal, erőtől duzzadt, újra kezdi ifjúságának napjaid, stb. Stb. Tehát testileg is megéli ezt. Tehát ezeket a betegségeket nem lehet egy kaptafára nézni. És főleg nem úgy, ahogyan ezt a hivatalos orvostudomány teszi, hogy csak tehát a biológiai dimenzióban tekinteni, hogy ahogyan ezt az előbb említettem. Mára azért egy kicsit már haladtunk, már egy kicsit javult egyébként a világi orvoslásban is a szemlélet. Mára már nem azt mondják, hogy csak úgy van, hogy van egy tünet, és akkor erre adunk egy gyógyszert, ugye? Tehát ugye, a többségében ez történik. És van ebben valami gondolkodás? Bemegyek az orvoshoz, az orvosnak elmondom, hogy hol fáj, és mit várok el az orvostól, hogy mint egy kompjúter, mint egy számítógép kiköpje a receptet, ugye? Pip-pip-pip, tessék, és mehet a gyógyszertárba. És akkor bemegyek a gyógyszertárba, ott is pip-pip-pip, tehát most már én pip-pip-pip fizetek, és akkor hazamegyek, beveszem, lesz vagy nem lesz, valami lesz, ugye? Van ebben benne egyetlen egy szó, hogy ne egyél, ne igyál, ne dohányozál. Mozogjál, tatarat, tatarat, tatarat. Van itt egyetlen egy szó? Van valami összefüggés a betegség eredete és a betegség között? Nincs. Ezt nevezik az úgynevezett anonim gyógyítást. Tehát nincs személyesség benne. Sőt, az orvosok azt mondják, hogy a betegség, tehát az úgynevezett nagy népi betegségek elleni küzdelem, tehát a prevenciónak az a nagy a hátulütője, hogy tulajdonképpen az emberek tojnak arra, amit mondana az orvos. Miért? Miért engedtek el az orvosok ezt a kincset a kezükből, hogy a betegség idején, amikor az ember megriadt, megijedt, fél, miért nem használják az orvosok ezt az állapotot, amikor az ember anyag puha, és ott van a felülete nagyon puha, és lehet benyomásokat tenni. Miért engedik ezt el a kezükből, és azt mondják, hogy nem, mi nem szólunk. Miért? Mert ők maguk sem akarnak ezt szerint élni. És ezért lehet a következetes kisnéni a sarki, mit tudom, emeletes lakásból, aki következetesen éli az egészséges életet, hitelesebb a legnagyobb professzornél. Mert amit ő tesz, és amit ő megtapasztalt, ami az ő életében működött, azt ő teszi. Nincsen a 9 általános, de több tudomány van benne, és egészségesebb tudomány van benne, mint számtalan nagyfejes, akik ilyen hosszú névvel rendelkeznek, mert annyi a titulus előtte. Egészséges tudomány is létezik, nem csak egészségről szóló tudomány. Szóval az újabb szemlélet már kezd beszélni, bevonja a beteget egy beszélgetésbe. Úgy mondják ezt, hogy narratív módszer. Ilyenkor leülteti a terapeuta a beteget, és elkezd beszélgetni vele, hogy kiformálódjon a betegben az a gondolat, hogy mi az, amin változtatni kell. Mert ugye ott van a beteg akarata. Emlékszünk még a beteg akaratával kapcsolatos gondolatokról? Tehát amit múltkor elmondtam? Mi van az akarattal? Mit mondtunk az akaratról? Hogy? Most Túró Rudi, és 5 perc múlva Beigli, ugye? Ebben a sorrendben. Akarunk. Mindig valami mást akarunk. Most
Pestre akarok menni, utána Balatonra akarok menni. Szeretnék egy fekete nadrágot venni, vagy egy fehér kosztümet, vagy mind a kettőt. Teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, az akaratunk nem olyan, hogy beállít útra, és onnan le nem téríthető. Egyszer ezt akarjuk, következő pillanatban azt akarjuk. És a betegségnél ugyanaz. Bemegyünk az orvoshoz, mondjuk neki ez, meg amaz fáj, az orvos szépen elbeszélget velünk, elmondja nekünk, hogy ezt, meg amazt kell tenni, kilépünk, még lebegünk, még mondjuk, hogy igen, ez nagyon jó, megyünk a bioboltba, vagy a gyógyszertárba, és kifizetjük az első két számlát, azt mondjuk, hú, de drága, már nem annyira jó, hazafele úton, tehát hazamegyünk, megnyitjuk a nőklapját, nőklapjában azt mondjuk, hogy fú, de ez nem jó megoldás, akkor ma semennyire nem akarjuk, és amikor fölhívjuk az anyukánkat, vagy apánkat, vagy mit tudom én, vagy testvér, vagy... és azt mondja, te, ha te nem vagy normális, akkor már semennyire nem akarjuk, és akkor már hirtelen hol van az akarat. Ugye? Tehát ezért ezt a beszélgetéses módszert választanak ma már inkább, hogy megmagyarázzák, hogy az ember, amikor hazamegy, tudja is, hogy mit miért. És nem csak tudja, hogy mit kell tenni, hanem azt is, hogy miért kellene tenni. És akkor, ugye, ott vannak olyan dolgok, hogy amit az előbb is már említettem, hogy rávezetni, hogy a betegség az én vagyok. A betegség nem kívülről jön az életembe. A spanyol náta, vagy nem is a spanyol náta, ezt a influenza járványt, amiről most beszélünk, az most olyan betegség, amitől úgymondván jogosan lehet rettegni, mert hát ez nem mi vagyunk. De kicsit komolyabban nézzük meg a dolgot, látjuk, hogy azért vannak egészséges, az egészséges életnek vannak olyan szabályai, ha ezeket betartjuk, töredékére csökken a fertőzésnek a rizikója. Vagy a megbetegedésnek a rizikója, vagy a súlyos megbetegedésnek a rizikója. Ugye erről beszéltünk, sokat mondtunk. De a betegségek általában azok, amelyek mi magunk vagyunk. Ha valaki a munkában, az íróasztalán trehán, akkor az életvezetésben pontos és precíz. Ha valaki sose pontos, mindig késik, akkor oda fog figyelni a testére? Vannak itt összefüggések? Nem biztos, hogy ez így van, mert lehet, hogy saját magát jobban szereti, mint a többieket, és azért saját magára vigyáz, meg a többiekre nem annyira. De én azt mondom, hogy azt a fajta önzőséget, amelyet én magamnak itt engedem, az ott is megmutatkozik. És előbb-utóbb a saját helytelen gondolkodásunknak a következményeként ott felül emeli a betegség a fejét. Azt mondja, itt vagyok, én vagyok te. Te engem produkáltál. Most boldogulj velem. És akkor az ember tükörben néz, ugye? Tehát azt szokták mondani, hogy azzá lettünk, amit ettünk, vagy amit tettünk. Ugye? Tehát mindegy, hogy most azt hogy mondjuk, hogy tettünk, vagy ettünk, de ez az. Ilyenkor erről beszélünk. De hazudnék, ha azt mondanám, vagy ha azt mondom, hogy csak erről van szó. Emlékezzenek, amit az előbb idéztem Jézustól, vannak betegségek, amelyek nem csak ezért vannak. De ha van betegség, gondolkodnunk kell. És lehet, hogy éppen ez segít nekünk, hogy elgondolkodunk. Vagy itt jön a szimbolikus jele, ugye az allegorikus jelentőség, amit az előbb, ugye amit a kineziológia állandóan kihangsúlyoz, hogy itt a kapcsolatok meg ilyeneket. Ezek benne lehetnek. Tehát lehet, hogy az egész életemnek a nagy problémája megjelenik egy-egy traumában, egy-egy betegségben. A Bibliában vannak olyan gondolatok például, ez most nem kifejezetten betegség, de egy ilyen nagy traumák, hogy a Bibliának a hithősei, mondjuk egy Ábrahám, vagy egy Jákob, akik nagy hitpróbákon mentek keresztül, amikor tulajdonképpen
az egész életüknek a kis hamiságai benne voltak egy ilyen utolsó nagy próbában. Jákob, amikor az angyallal küzdött, vagy Ábrahám, amikor megkapta azt a parancsot, hogy áldozza fel a saját fiát. Tehát ezek olyan nagyon-nagyon-nagyon mély és szinte érthetetlen dolgok, amelyek ott történnek, de benne volt az egész életük. Tehát ez a küzdelem, ha ma valaki a Bibliát olvassa, és akkor egy-egy ilyen fejezetet olvas, és akkor azt mondja, ez a Jákob. Ez a jákobi jellem, hogy mindig csúsztatott, itt-ott, amott, mindig egy kicsit úgy nem egészen korrekt volt. És a végén küzdeni kellett, hogy a jelleméből a pozitív dolgok felül kerekedjenek, és nem a rosszak. És egy betegség sokszor ezt a küzdelmet provokálja ki az emberből, hogy a legjobb dolgok kerüljenek felülre. Egy gondolatot szeretnék még fölvetni, és ezzel befejezni a mai gondolatot. Még lehetne dolgokat itt említeni, meg a családról, meg a kapcsolatokról, meg a mindenféle. Tehát lehetne sok dolgot meg említeni. Egyet szeretnék még említeni. Azért a kineziológiát, amit az előbb ugye kritizáltam, hivatkozhatna nyugodtan egy bibliai versre, amelyet most föl fogom olvasni. És ezzel nem akarom azt mondani, hogy ez az allegorikus módszer, ez minden tekintetben stimmel is így van, de azért van benne ez az egész folyamat, amiről beszélek, hogy maga a betegség a gondolkodásra késztet, és a betegség emeli a gondolataimat, fölfele emeli a gondolataimat. Amikor Salomon, ugye Salomonra azt mondták, hogy a legbölcsebb ember volt az ő korában, és amikor Salomon fölépítette az ókori Jeruzsálemnek a templomát, és akkor az ő tisztje volt imádkozni ott ebben a templomban, az első nagy felszentelési imádság, ahogy szokták mondani. És ott mond egy egész sor dolgot, ami egy bizonyos ritmus és egy bizonyos rendszernek megfelel, de itt van egy néhány vers, és ezt szeretném felolvasni, ez nagyon érdekes. Azt mondja, éjség, ha lesz e földön, ha dög halál, asszály, radja, sáska, cserebogár, ha ellenség szállja meg a kapuit, vagy más csapás és nyavaja jövendreájuk, aki akkor könyörög és imádkozik, legyen ez bárki, vagy a te egész népet, az Izrael, ha elismeri ki az ő szívére miatt csapást, és kiterjeszti kezeit e ház felé, te hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és légy kegyelmes, és cselekedd azt, hogy kinek-kinek fizes az ő utai szerint, amint megismerted az ő szívét, mert egyedül csak te ismered minden embernek szívét. Ezek nagyon érdekes gondolatok. Azt mondja, hogy akkor, amikor baj van, ugye fizikai probléma, mindenféle betegség, járvány, éhénység, szegénység, bármi, és akkor azt mondja, aki akkor könyörög és imádkozik, legyen ez bárki, vagy a te egész népet, ha elismeri ki az ő szívére, és most itt ez a miért csapás, az dőlt betűben van, ez azt jelenti, hogy nincsen benne az eredeti szöveg, ez azt jelenti, hogy ez a szöveg azt is jelenteti, hogy ki fölismeri az ő szívének a csapását, vagy betegségét. Tehát amikor fölismeri maga a környezetéből, amiben van, mert éhénység van, és nincs ennivaló, mert beteg, mert haldokolnak az emberek a szomszédságban, meg mindenütt, mert nincsen aratás, mert, tehát, hogy aki a környezetére tekint, és azt mondja, hogy elgondolkodik azon, hogy miért hal meg a szomszéd 3 éves fia, elgondolkodik azon, hogy miért neki most nincsen se ennivaló, se pénze, és elgondolkodik tényleg, és látja a saját szívének a nyavajáját benne, és akkor az Istenhez fordul, akkor van megalapozott, vagy lehet megalapozott hite, hogy azt mondhatja, hogy a Bibliában már egyszer valaki ezért imádkozott. És ez nem kisebb volt, mint Salamon, aki azt mondta, hogy akkor te hallgass meg a mennyekből, légy kegyelmes, azt mondja,
cseleked azt, hogy kinek fizesz az ő utai szerint, amint megismerted az ő szívét. Tehát ha valaki igazán őszintén akkor szembesül önmagával, és az Istenhez fordul, akkor kap segítséget. És ez a különbség a betegség szemlélet, vagy mondhatnánk akár azt is, hogy jelenformáló ereje között, és a karmanak a szikár, felszínes, kemény tanítása között. Nagyon sokan belátják, hogy ők okozták a betegséget, de ettől még nem képesek, hogy kiszálljanak belőle. Nagyon sokan megijedik, hogy igen, ennek én is lehetek az oka. Van némi belátás, de arra már nincs erejük, hogy ebből kimásznak. Mert nincs, aki megbocsát nekik. Nincs, aki bátorítana őket a jóra. Nincs, aki a pozitív vonásokat megerősítene bennük. És van a másik oldal, aki beismeri, igen, ebben én is benne vagyok, sőt, azt is elismeri, amiben csak lelki értelemben van benne, aki a saját szívenek a nyavajáját fölismeri és elismeri, az még meggyógyul, nem csak a testi betegségből, hanem sok minden másból is. Hát én azt kívánom, hogy mi minnyájan esetleg egy ilyen előadás által abba az állapotba jutunk, hogy elgondolkodunk önmagunkon, és bölcsességre jussunk, és hogy ne kelljen betegé válnunk. Tehát, hogy ne legyen szükség nekünk betegségre, hiszen az nem feltétlenül szükséges. De azt lehet látni, hogy egy betegség kifejezetten kiváló alkalom arra, hogy az ember a nagyobb javakat elérje és elnyerje. Én mindenkinek azt kívánom, hogy nyerjék el ezeket a nagyobbakat. Nyerjék el azokat a javakat, amelyeket emberi eszközökkel így sem, úgy sem lehet elérni, amelyeket nem lehet kifizetni, amelyeket csak ajándékba lehet kapni. Tudnélik akkor, amikor az ember megérti az ő kötelességét, és hisz a megbocsátásban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a sorozatra. Remélem, hogy a gondolatok, amelyek itt elhangzottak, az épülésükre voltak, és a javokat szolgáltak. Köszönöm.

0: Hát köszöntök szeretettel mindenkit ezen a mai estén. Folytatjuk a sorozatunkat, a Szeretet útja című sorozatot. Mi is az az út, amelynek során, tehát amely útra rálépve egy ember szeretni tudó és szeretetre méltó emberré válik? Ugye ez a sorozat, ami elég hosszú, valahol erről szólna. És minden egyes alkalommal kiemelünk egy-egy törvényszerűséget, mert nem úgy születünk, hogy tudjunk szeretni, de mindannyian megtanulhatunk szeretni. Ugye a Bibliát veszük alapul minden alkalommal, amikor a kérdésekre választ keresünk. Ugye azzal kezdtük az egész sorozatot, hogy igazából Isten a szeretet a Biblia szerint, és senki más nem tanulhatja meg a szeretetet, csak is aki Istenhez megy, és tőle próbálja, de ennek vannak törvényszerűségei, hogy Isten hogyan tudja átadni nekünk ezt a fajta gondolkodásmódot, ezt az életelvet. Ugye, mert ezt is tisztáztuk már az elején, hogy a szeretet az a közfelfogással ellentétben nem csupán egy érzés. Ez az ember tragédiája, az egyik tragédiája sok közül, hogy szeretni is úgy próbálunk, hogy az érzelmek vannak a középpontban, és mindig arra törekszünk, hogy pozitív érzelmeket szeretnénk megélni. Hát ez ugye nagyon körülményfüggő ezen a földön, és a Jóisten erre mutat példát, hogy nem feltétlenül csak pozitív érzelmek jelenthetik a szeretetet, hiszen akkor, ahogy mondtam a múlt korábban, és akkor nem lenne megváltás. Tehát ha Isten is mindig arra figyelne, ugye Isten a szeretet, és mindig arra figyelne, hogy ő jól érezze magát, ugye mert az emberi szeretet valahol erre koncentrál, akkor nem lenne megváltás, mert Jézus nem lett volna emberré, mert ez neki elég nagy tehertétel volt, és a Golgota sem létezne, mert ott sem Jézus nem érezte jól magát, sem az Atya nem érezte jól magát, hanem éppen, hogy megtagadta magát, és háttérbe szorította magát. És a szeretet valahol nálunk is itt kezdődik Jézus szerint, hogy aki engem követni akar, ugye azt tagadja meg magát. Tehát itt törvényszerűségek vannak a szeretet útján. De hát nem megyek végig minden alkalmon, hanem nézzük ezt a ma esti témát. A leghatékonyabb kommunikáció, ez a rejtélyes cím, de az alcím egy picit megmagyarázza, mi imádság, és mi nem az. Tehát az imádságról gondolkodnánk egy kicsit, meg eleve a kommunikációról, és hát a beszédről, egyáltalán, hogy mi az, hogy beszéd, mi a lényege, van-e jelentősége annak, amit mondunk, meg ahogy mondjuk, ugye a hétköznapi élet szempontjából is, meg hogyha imádságban mondunk valamit, akkor van-e annak valamilyen visszahatása ránk, valamilyen következménye, hogy hogyan mondjuk és mit mondunk. Erről gondolkodnánk a mai alkalmon. Kommunikáció, beszéd. Mi a beszédnek a lényege? Ugye olyan módon is kommunikálnánk most, hogy nem csak költőiek a kérdés, amiket fölteszek. Igen, röviden ugyan, de várok válaszokat. Mi a beszédnek a lényege? Mit csinálunk, amikor beszélünk? Gondolkoztunk már ezen egyáltalán. A gondolatot cserélünk. Aha. Biztos, hogy cserélünk? Ugye, amikor a párbeszéd a beszéd, akkor cserélünk, de nem mindig párbeszéd a beszéd, hanem valamikor csak egy valaki közöl valamit, a másik pedig hallgat, meghallgatja. De közölhetünk is, így van. Tehát én közlöm a másikkal, hogy én mit gondolok, ő közli velem, hogy én mit gondolok. Mi csinálunk, amikor beszélünk? Mi a beszéd? Gondolatokat cserélünk, ugye? Ezt hallottuk, mint egy meghatározást.
1: A beszéddel kifejezzük azt, hogy tulajdonképpen hogyan gondolkozunk, milyenek vagyunk, mit a meglátásunk.
0: Tehát kifejezzük érzéseinket, gondolatainkat, tapasztalatainkat, ugye így elmondjuk másoknak. Mit gondolunk, mások befolyásolásának lehet eszköze mondjuk a beszéd?
2: Igen.
0: Szoktunk próbálkozni ilyesmivel? Amikor valamilyen... Amikor alakítani akarjuk az eseményeket, vagy éppen a másik embernek a gondolkodását, vagy ténykedését, a hétköznapi élet során is szerintem nagyon sokszor használjuk arra beszédet, hogy próbáljuk megváltoztatni a dolgokat, vagy éppen a másik embernek a hozzáállását valamilyen dologhoz. Udvarlás például, ugye? Bókol valaki, udvarol ott, és beszél az ember azzal a céllal, hogy valamilyen módon befolyásolja valakinek a hozzáállását. Politikusoknak a beszéde, ugye, miről szokott szólni nagyon sokszor. Beszélnek hozzánk, kommunikálnak azzal a céllal, hogy rájuk szavazzunk, hogy stb. Tehát, hogy valamilyen irányba szeretnének változtatni minket. Ennek is egyik eszköze lehet mondjuk a beszéde. A másik gondolatainak a befolyásolása. Elég sok szavunk van a magyarban, tehát ami a beszéddel kapcsolatos, hogy mi mindenre használjuk a beszédet. Tudunk esetleg felidézni egy párat. Tehát azok a kifejezések, amik a beszédre irányulnak, hogy mi mindenre lehet használni a beszédet. Itt fölírtam magamnak egy párat, hogy vannak, tehát negatív előjelűleg, pozitív előjelűleg, és hát semlegesek. Tehát, hogyha valaki mondjuk kritizál, vádaskodik, ugye az pozitív vagy negatív. Mit csinál az az ember, aki kritizál? Az vádaskodik. Aha. Zúgolódik egy ember. Mit csinál az az ember, aki zúgolódik mondjuk? Háborog a lelke, nem érzi jól magát valami miatt, és ennek kifejezést ad a beszédében. Valaki követelőzik, valaki panaszkodik, káromkodik. Szokták mondani, valaki pofázik, bocsánat a kifejezésért. Ugye ez már mindaz, hogy úgy használja a beszédet, ahogy valahogy nem így kéne használni a beszédet. Hablatyol valaki, vagy bla bla bla, ugye ez is, hogy beszél ugyan, de hát inkább ne tenné, mert hogy ugye ezek mind ilyen negatív hangulatú kifejezésekben, de vannak pozitívak.

0: Akkor ugye kicsit költi a kérdés, mert van, ez biztos tapasztaltuk is már sokszor. Kire van hatással az, amit mondunk? A másikra biztos, akinek mondjuk, de sokszor nem gondolunk arra, hogy ránk is visszahat az, amit kiejtünk a szánkon. Tehát amit kijelentünk, megfogalmazunk, azt gondolnánk, hogy ezzel most a másikat valamilyen irányban próbálom befolyásolni esetleg, és nem gondolunk arra, hogy rám is visszahat az, amit mondtam, amit kijelentettem, ami eléggé elgondolkodtató. Példabeszélek 18-21, ez így hangzik. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ismertük biztos ezt az igét. Vagy ugye elég komoly figyelmeztetés hangzik el itt. Azt mondja, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Tehát itt is azt mondja, hogy a következménye, hatása van annak, amit mondunk, és gyakorlatilag halál is lehet az eredménye, meg élet is. Ugye pozitív dolog is származhat belőle, meg negatív dolog is származhat belőle. Tehát ez már egy figyelmeztetés, a Biblia azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy mit mondunk és hogyan mondjuk. Másra is lehet rossz hatással, rám is. Másra is lehet jó hatással, rám is. Az, amit mondok, vagy ahogy mondom. Tudjuk-e befolyásolni beszédünket? Mit gondolunk? Tessék? Sokszor nem sikerül. Aha. Tudjuk befolyásolni, hogy mit mondunk, vagy hogy mondjuk azt, amit mondunk?
1: Tudjuk.
0: Tudjuk. Aha. 100%-osan?
1: Nem.
0: Igen, tehát valamilyen szinten hatalmunkban van, hogy mit mondunk, meg hogyan mondjuk, de biztos van már ilyen tapasztalatunk, hogy de hát én nem is így akartam mondani, nem is ezt akartam mondani, hanem valahogy ez jött ki belőlem. Volt már ilyen tapasztalatunk? És később, ugye azt mondjuk, de amit kimondtunk, az már ki van mondva, és sokszor a következményeket elég nehéz megváltoztatni. Jakab leveléből is szeretnék idézni egy igét. Jakab apostol levele 3. fejezetéből, így hangzik ez az ige. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha mi nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindezáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsintag, és nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekélytűz milyen nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz. A gonoszságnak összessége úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. Mert minden természet vadállatoké, madaraké, csúszómászoké, vízieké megszelídíthető, és meg is szelídítetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent, az Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Azt állítja Jakab apostol, azt mondja, hogy a nyelvet az emberek közül senki meg nem szelídítheti. Ezért ugye reális a válasz, amiket adtunk, hogy igen, végül is tudjuk befolyásolni valamilyen szinten, de sajnos nem teljesen. Nagyon sokszor nem. És sokszor valamikor a lényeges helyzetekben és lényeges tehát nagyon nagy befolyása van, amit mondunk, és nem úgy kéne nyilatkoznunk, ahogy nyilatkozzuk, ahogy kijelentjük azt a dolgot, és hát sokszor elég rossz következménye van ennek. Azt mondja, az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Viszont azt is mondja, hogy elég nagy befolyása van, mint ugye hozza a lovat példaként, jó nagy darab állat a ló.

0: És azt mondja, van a pici zabla, és azzal oda irányítom, ahova akarom. Vagy hatalmas nagy hajó, és azt mondja, a hajó kormány is pici, és akkor abba az irányba megy a hajó. És azt mondja, nyelv is ilyen. Nem is gondolnánk, de az egész testet, egész testre, az egész emberi életre kihatással van. Ugye, ahogy a példabeszéd mondta, hogy a halál és az élet is a nyelv hatalmában van. És ki, amint él azzal, úgy eszi annak gyümölcsét. Ugye, ezt írta a példabeszédek könyve. De talán emlékszünk Jézusnak a szavaira is. A Máté evangélium 12. fejezetéből idézek. Azt olvasom itt az evangéliumban, a 34. verstől, mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. A szív teljességéből szól a száj. Ez mit jelent?
1: Mi a szívében van, azt tudja csak kimondani, ami nincs van, azt nem tudom.
0: Hogyan tudnák ezt más kifejezéssel mondani, más szóval? Igaz, amit tetszett mondani? Mi az, hogy a szívnek a teljességéből? Ami a szívünkben van. De mi a szívünk? Hol van a szívünk? A szívem nekem így pumpál állandóan, és kamrákba jön, megy a vér. Ott hogy lehetnek dolgok? Vagy mi a szív? Mi ez a szív?
1: A jellemünk, a belső egyéniségünk, ami mi vagyunk.
0: Igen?
2: Szerintem az érzelmeinknek a teljesség. Akkor annak a teljességéből fog szólni.
0: Példabeszédek könyvében azt olvasjuk, hogy ki mint számítgatja magában a falatot, olyan ő. És ugye tudjuk, hogy a falatot ott dőlt betűvel van, ami azt jelenti, hogy csak egy kiegészítés, oda nem kéne. Tehát azt mondja, ki mind számítgat magában, ki mind gondolkodik magában, olyan ő. És a gondolatainkat fogjuk megfogalmazni a nyelvvel. Ami bennünk van, tehát a gondolataink, ebben benne van a lelkiismeretünk, az érzelmeink is valahol, de az, amit gondolunk, amire nem gondolunk, azt nem fogjuk mondani. A gondolataink fognak szavakban megjelenni, beszédben. A szívnek teljességéből szól a száj. És azt mondta Jakab apostol, hogy ember nem tudja megszelídíteni a nyelvet. Mert a szív teljességéből szól a száj. Mi az, hogy hivalkodó beszéd? Itt azt mondta Jézus, hogy minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Itt valahol az van, hogy minden hiába való. Tehát minden olyan beszédért, ami haszontalan. Ami hiába való, azt mondja, ezt majd megmérettetik az Isten ítéletének a mérlegén. Tehát a szívnek teljességéből szól a száj. Azt mondja, a beszédünket lehet, hogy bizonyos szinten tudjuk alakítani, formálni, de úgy is arról fogunk beszélni, ahogy gondolkodunk. Mert ideig, óráig tudok én másképpen is beszélni, mint ahogy gondolkodok, de hosszú távon nem. Tehát azt mondja, a gondolkodás módom fogja meghatározni, hogy mit mondok, és azt hogyan mondom. Ugye ez logikus. Tehát ha beszédemen akarok esetleg változtatni, a Biblia azt mondja, hogy azon hiába, önmagában, a szívedben van a probléma. Mert a szív teljességéből szól a száj. És a szíved pedig ki tudja megváltoztatni a szívét az embernek, ki tudja megváltoztatni. Ez embernek lehetetlen. Ezt az ember a szívét nem tudja se megváltoztatni, se kicserélni. Nem sok befolyásunk van gondolkodásmódunkon. Legalábbis a Biblia szerint az 51. Zsoltár 12. versét idézem, hogy a bűnbánati Zsoltár ezt imádkozza, ezt mondja Dávid, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Tehát, hogyha jót akarunk mondani, beszédünkkel, tehát a beszéddel helyesen akarunk élni, és jól is akarjuk mondani a jót, azt mondja, ez a szívünk állapotától függ, de a Jeremiás könyvében meg azt olvassuk, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerheti? Az ember a saját szívét, a saját igazi belső indulatait nem ismeri. És azt mondja, Isten képes csak új szívet teremteni. Azt mondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Ezékiel 36:26-ban ugyanezt mondja Isten. Ígéret hangzik el. Ezt mondja a Teremtő, adok néktek új szívet. Új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek új szívet. Az emberek közül senki sem szelidítheti meg a nyelvet, azt mondja Jakab apostol. És itt már kezdünk áttérni az imádság kategóriájába, hiszen Dávid azt mondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Mert én a beszéddel jól akarok élni. Én azt akarom, hogy élet fakadjon a beszédemből, mert mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, azt mondja az ige. Kiki, amint él azzal, úgy eszi annak gyümölcsét. Olyan következményeket fogod teremni. Ez mind a hétköznapi életben igaz, mind pedig a hit életben igaz. Imádság. Mi az imádság? Ugye az előbb az volt a kérdés, hogy mi az, hogy beszéd. Mit csinál, aki beszél? Most azt kérdezem, mi az imádság? Mit csinál az az ember, aki imádkozik? Istennel beszélget. Aha. Istennek mondja el az ő dolgait. Van-e jelentősége annak, amit mondunk imádság közben, vagy ahogy mondjuk, amit mondunk imádság közben? Ugye beszédre is ugyanezt, tehát a hétköznapi életben van ennek jelentősége. Az imádságról ugyanezt kérdezem, hogy van-e jelentősége annak, amit mondunk, vagy ahogyan imádkozunk? Nyilván megint költi a kérdés. Létezhet olyan, hogy valaki rosszul imádkozik? Olyan nincs. Ugye van, aki ingatja a fejét, van, aki bólogat. Milyen imádságok vannak? Tehát, hogyha alapvetően, hát kategóriákra kéne osztani, vagy csoportosítani mondjuk, hogy egyáltalán imádságot hogyan lehet csoportosítani. Mondjuk én alapvetően két csoportba sorolnám, legalábbis a készülés során ez jutott eszembe, az imádságokat. Ha megnézzük az egész világot és minden vallást, ugye rengeteg milliárdnyi ember, sok vagy több milliárdnyi ember szokott imádkozni ezen a földön. Az imádságoknak van egy olyan csoportja, ami úgynevezett módosított tudatállapotot idéz elő. Tehát magyarul a hétköznapi értelmet kikapcsoló imádságok, technikák, úgymond. Amikor imádkoznak, akkor úgy imádkoznak, hogy azt a bizonyos tudatot, ami a hétköznapi értelmi szint, azt valahol egy picit kikapcsolják, módosítják, és elérnek egy másfajta tudatállapotot imádság közben. Ugye hallottunk már erről, nem én mondom ezt először. Egy meditatív állapot, vagy alfa szint, transz állapot, mantrázás, ugye hallottuk már ezt, hogy valaki elkezd egy szótagot, egy kifejezést mondani, és mondja, és percekig, és órákig, és módosult tudatállapotba kerül. Vagy betanult imádságok gépies ismétlése sokszor egymás után, akár mondjuk egy rózsafüzér. Valahol egy idő után kikapcsolja az embernek a hétköznapi értelmét, vagy akár a hamis nyelveken szólás, ugye a Biblia ezt is említi. Amikor Pál apostol, hogy az 1 Korintus 14-ben mondja, hogy a lelkem könyörög, de az értelmem gyümölcstelen, mondjátok ti, akik így imádkoztak. És azt mondja, hogy van hát, mi az Isten akarata? Azt mondja, hogy lelkemmel, de az értelmemmel is könyörgök és imádkozok. Az értelmet, azt ne próbáljátok kikapcsolni. Tehát a Bibliának van egy véleménye erről a fajta imádságról, amit én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan gyakorolnak ezen a világon, de a kereszténységen belül is gyakorolják ezt a fajta imádságot, amikor kiüresítik a tudatukat, az értelmüket valahol kikapcsolják, egy másfajta tudatállapotra törekednek, mert az olyan jó érzés, úgymond. hogy ott az Isten jobban tudja őket befolyásolni, vagy vezetni. Szeretnék egy pár igét ezzel kapcsolatban felolvasni, hogy mit mond erről a Biblia, tehát erről a fajta imádságról, vagy az értelemnek a kikapcsolásáról. Példabeszédek könyve második fejezetének az elején azt olvashatjuk, hogy meggondolás őrködik fölötted, értelem őriz téged. Meggondolás őrködik fölötted, értelem őriz téged. Azt mondja, hogy az értelmedet ne kapcsold ki, mert akkor védtelenné válsz. Márk 13.33-ban Jézus figyelmeztette a tanítványokat, azt mondja, hogy figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok. Figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok. Figyelni az egy éber, odafigyelő, oda koncentráló állapotot feltételez, vigyázni is ugyanez. Figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok. Tesszonyka a levélben Pál apostol figyelmeztet, hogy legyünk éberek és józanok. Péter első levelében, hogy így ír véget a levél, hogy annak okáért pedig legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Itt is ugye nem arról van szó, hogy üresítsétek ki az értelmeteket, meg az elméteket, hanem azt mondja, hogy józanok legyetek. A Római Levél 12. fejezetében azt mondja Pál apostol, változzatok le ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Itt is azt mondja, hogy igen, bizonyos értelemben hát módosult tudatállapot, már bocsánat a kifejezésért, de azt mondja, hogy itt nem azt jelenti, hogy kikapcsolom az értelmem, hanem éppen azt mondja, hogy megvizsgálhassátok, azt mondja, oda kell koncentrálni, figyelni kell, ébrennek lenni. Változatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgálhassátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Vagy a Péteri levélben szintén azt olvashatjuk, hogy annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Krisztus hoz néktek. Tehát a Biblia, mind az Ószövetség, mind az Újszövetség tele van azzal a figyelmeztetéssel, hogy a józanságotokat, az éberségeteket el ne veszítsétek. Tehát éppen, hogy nem kikapcsolni kell a tudatunkat, hanem hogy éberen kell figyelni, éberen kell vigyázni, és így józanon kell imádkozni, legalábbis a Bibliának ez a megközelítés, ez a tanácsa. Tehát, hogy az értelmünket mindenképpen használnunk kell, amikor imádkozunk. De elége az, hogy csak az értelmünket használjuk imádság közben. Mennyivel magasabbak az Isten gondolatai az ember gondolatainál? Ugye van ilyen ige, hogyha beugrik nekünk. Igen? Mondja csak, Ursula.
1: Ja, de.
0: Amennyivel magasabbak az egek a földnél, azt mondja, annyival magasabbak az Isten gondolatai miénknél. Tehát azt mondja, mindenképpen az értelmedre szükség van. Kine kapcsold, nehogy módosítsd, úgymond. De önmagában az emberi értelem kevés ahhoz, hogy mi Istennel igazából kapcsolatba tudjunk kerülni, és megérthessük az ő gondolatait, a Bibliának ez a megközelítése. Akkor mit kell nekünk csinálni, hogy az imádságunk az valóban imádság legyen a bibliai értelemben? Ha azt mondja, hogy ne kapcsold ki az értelmedet, sőt, éppen, hogy vedd elő az értelmedet, és koncentrálj oda, vigyázzál, légy éber, légy józan, meggondolás őrködik fölötted, értelem őriz téged, de azt mondja, ez kevés ahhoz, hogy én megértsem az Isten gondolatait. Akkor mire van szükség?
3: Isten beszéljen, mit mond?
0: Isten gondolatait honnan lehet igazából megismerni? Nyilván a Szentírásból, az ő beszédéből. Ugye ő is beszél hozzánk, kommunikál velünk. Gabi?
1: És a szándék is fontos, hogy én most szeretnék odafordulni Istenhez,
0: Uh-huh. Tehát valamilyen módon meg kell nyílnunk, ugye, Isten felé, és kérnünk is kell. Ugye Jézus a hegyi beszédben erre biztatott, kérjetek, és adatik, zörgessetek, és megnyitatik. Tehát valahol el kell jutnunk annak a tudatára, hogy önmagunktól bármennyire, ha 100%-osan megfeszítem az én értelmemet, akkor sem fogom tudni a Jóisten gondolatait megérteni, mert nem vagyunk egy kategória a Teremtővel. De mégis nincs más út és nincs más mód egy jobb élet felé, a szeretet útja, itt útja nincsen más, csak az, hogy Istent megérteni, őt befogadni. Az ő szeretete kell, hogy hasson mi ránk, ha meg akarunk tanulni szeretni. A római levél 8. fejezetéből idézek. Pál apostol megfogalmazza, ami talán sokszor sokunknak az érzése. Róma 8.26 azt mondja, hogy hasonlóképpen pedig a lélek, tehát a szent lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, és amint kellene, nem tudjuk. Szoktunk így lenni? Valahol érzem, hogy jó lenne imádkozni, de azt sem tudom, hogy mit mondjak, meg egyáltalán nem vagyok a lelki állapotban se. És azt mondja, hogy de akkor se hagyjam abba, tehát azt mondja, hogy éppen, hogy legyek állhatató, és maradjak, menjek az Istenre, és maradjak ott, mert ez egy ígéret, olvasom tovább. Mert azt, amit kérnünk kellene, és amint, tehát ahogy kellene, nem tudjuk, de maga a lélek, tehát a szent lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Itt az eredeti szövegben azt mondja, hogy tehát esedezik, azt mondja, hogy közben jár mi érettünk. És a kimondhatatlan pedig azt mondja, hogy ki nem mondott, tehát néma, kifejezhetetlen, tehát emberi szavakkal kifejezhetetlen, ki nem mondott, néma fohásszal. Tehát azt mondja, hogy igen, amit hallottunk, hogy Istennek a beszéde, ami itt lehet a kezünkben, Istennek a gondolatait megismerhetjük, de csak akkor, hogyha a Szent Lélek minket is tud ihletni, mint ahogy a Biblia íróit ihlette. És az imádságban valóban munkálkodik mind a kettő. Isten gondolatai, amit a Szentírásból tudunk megismerni egyedül, de önmagában ezek csak kopogó szavak lehetnek, ha a Szent Lélek, az Isteni Lélek nem teszi elevenni, érthetővé, tanulságokat nem emeli ki számunkra. Ezt is többször mondja a Biblia az Efézusi levélben és Júdás levelében is, hogy imádkozván minden időben a lélek által. Imádkozva minden időben a lélek által. Én azt gondolom, hogy valahol ezt jelentheti, mi az, hogy a lélek által, a Szentlélek vezetésével, így, hogy az ember kéri, igényli és elfogadja az isteni segítséget, még az imádság közben is. Mert azt mondja, nem tudom, hogy mit kérjek, mit kéne most megköszönni, hogyan fogalmazzam meg, lelki állapotom sem megfelelő az imádsághoz, úgy érzem. De Isten azt mondta, hogy nem baj, gyere, úgy, ahogy vagy, gyere, és én majd a Szent Lelkemmel bekapcsolódok a te gondolataidba és a te szívedbe. Hogy így mondjam, és azt mondja, formálom, hogy egy idő után tudod, hogy mit kell kérned, megköszönned, és majd, hogy hogyan, azt is kimunkálom benned a Szent Lélek által. Ez egy ígéret. Mondja csak.
1: Hogy most szoktam keresgélni, hogy zsoltárokat olvassak, vagy tehát, hogy a vigasztalásra vágyom, akkor például tehát tudom, hogy kiket kell olvasni, és pont egy ilyen tapasztalatom volt a héten, hogy egyszerűen úgy rám talált a Szent Lélek, hogy én találtam rá, nem tudom, hogy pontosan azt, hogy egy zsoltárt kell felolvasni, ahhoz, hogy teljesen
0: Igen, tehát ilyen is van, tapasztalhatjuk, hogy még arra is rávezet, hogy milyen igét célszerű nekünk most olvasni és rátalálni, mert az éppen erősítő, bátorító, hogy választana éppen aktuális kérdésünkre. Tehát ez a második kategória, hogy mondtam, hogy alapból én két kategóriába sorolnék minden imádságot, ami elhangzik a Földön. Van egy, ami éberséget kikapcsoló, hétköznapi tudatállapotot kikapcsoló, módosult tudatállapotra törekvő imádságok. Nagyon sok van ilyen, a kereszténységen belül is van ilyen, sajnos nem kevés. És a másik, amit a Biblia javasol, hogy tudatosan, éberen, józanon, és a Szentlélek segítségét befogadva, igényelve és befogadva, mert ez a Jóisten szerint valahol, na ez az imádság, ez az igazi imádság. Ha nem engedünk a Szentlélek befolyásának, milyen imádságok hagyhatják el a mi szánkat? És én persze nem ismerek mindenkit és minden keresztényt, de hallottam már egy jó pár imádságot, amire én azt mondtam, hogy de furcsa. Nem volt, nincs ugye módosult tudatállapotban, de valahogy, hát szerintem ez formailag imádság, de a valóságban valahogy nem igazán az. Igen, István?
2: Jó, hogyha megfogalmazza, azt mondja, hogy ha a gerjedelmeitekre kérjétek, akkor nem hallgatom meg, az imádságot megfogadják.
0: Aha, kérjük, kérünk valamit. Aha, Gabi?
4: És az imádságon futó, kapkodó, hogy vagy lehet önző, tehát az én saját önző énem mondatja ki, hogy én mit szeretnék, és hálátlan is lehet, mert hogyha pont azt a nagy dolgot hagyom ki, hogy hálával megköszönjem, meg mindent megköszönjek, akkor hiába kérek bármi.
0: Igen, tehát vannak úgynevezett önző imák, most ezt én neveztem el így. Amikor az ember, egy keresztény ember is úgy gondolkodik, hogy Isten igazából nem más, mint egy kívánság automata, ahol én bedomom a kérést, az imádságot, és kijön a teljesedés. Hogy ugye imádkozik, hogy hát Istenem, változtasd meg a férjemet, üsse meg a guta a szomszédot, legalább négyesem legyen a lottón, ha nem is ötösöm, múljon el a hátfájásom, a fiam menjen át a vizsgán, ámen. És akkor azt mondom, hogy na, imádkoztam. Sok ilyen imádság van, mit gondolunk? Hát lehet, hogy ebből van a legtöbb, igen. Ez milyen imádság az ilyen? Ez valahol ilyen önző imádság, nem? Csak arra gondolok, hogy én vagyok, nekem mik a szükségletem, nekem mi a kívánság, mi az akaratom, mik az igényeim, légy kedves, teljesítsd, mert akkor. Én úgy gondolom, hogy elég sok ilyen imádság elhangzik. A Bibliában is van ilyen példa, rossz példa mondjuk. Nézem, hogy mennyi időnk van, de esetleg felidézem. A Lukács evangélium a 10. fejezete végén, noha nem kifejezetten imádság, de valaki megszólítja az Istent, és kér tőle. Tehát felfogható imádságnak is. Jézus vendégeskedik Mártánál és Máriánál, és tudjuk, hogy Mária ül Jézus lábainál, Márta foglalatos a szüntelen való szolgálatban. Sürgülődik, forgolódik, sürög, aztán elszakad a cérna, úgymond, és oda megy, odáll Jézus elé, és azt mondja, hogy Uram, nincs arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondd azért néki, hogy segítsen nékem. Éppen az ámen nem tette a végére. Sokszor van ilyen, hogy az ember csinálja azt a jót, ami szerinte jó. Ez a jó, ezt kell tennem, és csinálja. És utána, amikor látja, hogy hát, de hát a Jóisten nem áldja meg, meg jön a békétlenség, jön a félelem, jön a harag, jön a nem tudom mi a szívébe, ami azt mondja, de hát ez valahogy nagyon nem jó. És akkor megy az Isten, hogy Uram, hát hol vagy? Mint a tanítványok a viharzó tengeren. Mester, nem törődsz vele? Ők is úgy kezdték a mondani vagyokat. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk itt, és Uram, nincs arra gondod? Az ember azzal kezdi, hogy felelősségre vonja az Istent. Hát Uram, hol vagy? Az ember megy az Isten nélkül, a jó, ugye teszi a jót, amit ő úgy gondol, hogy jó, és amikor az Isten nem áldja meg, mert nem tudja megáldani, akkor felelősségre vonja az Istent. Rámutat a másik hibáira, hát a másik bűnös azt mondja, hogy a testvérem magamra hagyott engem, már nem látod? Hát ő a bűnös, ő az oka most mindennek, itt lustálkodik. Én meg itt, viszont én azt mondja, hogy szolgáljak néked. Tehát én azért, nekem van a kérdemém, és mi a megoldás? Parancsold néki, hogy segítsen nekem. Én tudom, hogy mi a megoldás, és Istenem, neked leadom a listát, a programot. Én tudom, hogy mi a megoldás, tudom, hogy mi a baj. Uram, teljesítsd. Bocsánat, egy kicsit kiélezem, de hatás kedvér. És ugye Jézus pedig megdorgálja. Csak Károlynál van, hogy egy picit dicséret is elhangzik, hogy hát Márta, szorgalmas, és sokra igyekszel. Egyébként az eredetiben nem dicséri meg, és egyik más magyar fordításban sem dicsérik meg, ott kicsit pontosabban adták vissza. Tehát Jézus csak dorgálja Mártát, hogy Márta, túl sokat foglalkozol a földi élet dolgaival, és emiatt túl sokat aggódsz, körülbelül ez az eredeti szövegben. Tehát, mert túl társaságosan lekötnek a földi élet dolgai, és túl sokat aggódsz, fölöslegesen, pedig igazából egy a szükséges dolog, amit ugye Mária választott. Tehát, mi volt a különbség? Márta ment a saját fej után, hogy szerintem ez a jó, ezt kell tennem, és Uram, áldj meg ebben, ezt meg ezt teljesítsd, stb., mert ez a jó. Mária pedig kíváncsi volt arra, hogy és Jézus hogy gondolja? Jézusnak mi az akarata? Esetleg ő másképpen látja az életemet, vagy a helyzetemet? És ez már egy kicsit, sok, nem kicsit, nagyon más hozzáállás. Ez már nem önző imádság és gondolat, hanem emlékszünk Saulusnak a imájára, amikor megtért. Mi volt az első fohásza? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Na, itt kezdődik az ima. Az igazi ima a Biblia szerint. Amikor már nem kívánságautomatának tekintem az Istent, hanem elkezdek arra kíváncsi lenni, hogy lehet, hogy ő jobban látja. Lehet, hogy ő neki nagyobb rálátása van az életemre. Lehet, hogy tőle kéne megkérdeznem, hogy ezt a helyzetet most hogy kell értékelni. Most annak a másik embernek mi az igazi problémája? Lehet, hogy nem neki kell változni, hanem nekem? Hogy Uram, most akkor te hogy látod ezt az embert, ezt a helyzetet? És Uram, nekem mit kell cselekednem ebben a helyzetben? Én azt mondom, hogy na itt már a Szentlélek vezetése érvényesül egy ember életében, az imádság közben. Nem módosítja a tudatállapotát, nem tompítja le az értelmét, nagyon fontos dolog, de nem is pusztán az önző kívánságait fogalmazza meg, Uram, ezt teljesítsd, ezt vedd el az életemből, ebben áldjál meg, ámen. Hanem azt mondja, hogy Uram, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked milyen megoldásaid vannak. Te hogy látod az életemet, ezt a helyzetet? Mi lenne a helyes? Ugye emlékszünk Róma 12:2, amit idéztem. Változzatok életi elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Miért mondja, hogy változzatok el elmétek megújulása által? Egész életünk azzal telik, hogy azon gondolkozunk, hogy mi az én akaratom, mi az én kívánságom, mi lenne jó nekem. Ugye minden ember ezen gondolkozik. És azt mondja, hogy a hívő élet pedig valahol ott kezdődni. A Szentlélek munkája egy emberben ott kezdődik, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy Istennek mi az akarata. Ehhez Isten megismerése kell, így van. Rá kell, hogy jöjjek arra, fel kell, hogy ismerjem azt, hogy ő a teremtő, én csak teremtmény vagyok. Ő sokkal okosabb, intelligensebb, ő minden szál az ő kezébe fut össze, ő ismer minden háttérinformációt, ezért nem biztos, hogy én helyesen látom, amit látok. És azt pedig tapasztalom, hogy erőm sincs egyébként, ha tudnám is, hogy mi a jó, de nem tudom, képtelen vagyok megcselekedni. Tehát egyre inkább így kezd az ember gondolkodni, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, és Uram, adj erőt, hogyha megmutatod, hogy mi az, amit cselekedjek, hogy én képtelen vagyok, adj hozzá erőt és képességet. A tanítványok is azt kérték Jézustól, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Jézus, emlékszünk, hogy mivel felelt erre a kérdésre? Jézus mondott, ugye sokat hallották a tanítványok, hogy Jézus imádkozik, de egyszer mondta is, ugye a hegyi beszédben olvashatjuk, hogy mondta, hogy ti azért így imádkozzatok, emlékszünk? És ezután jött az a bizonyos mi atyánk, ugye így híresült el ez az imádság. Ugye nem azt mondta Jézus, hogy ti azért ezt imádkozzátok, mint ahogy a legtöbb, nagyon-nagyon sok keresztény ezt imádkozza szó szerint, egymás után akár sokszor is, meg tömegesen. Pedig Jézus azt mondta, amikor te imádkozol, menj be a te belső szobádba. Tehát azt mondja, egyedül, az az igaz imádság. És azt mondja, így imádkozzatok. Azt mondja, hogy igen, ha azt mondjátok, hogy tanítsalak titeket imádkozni, akkor lássátok meg, hogy az imádságban van logika. Ott van felépítése jó esetben egy imádságnak. A mi atyánkban mi a logika? Milyen szempontokat fedezhetünk fel a mi atyánkban? Most csak úgy nagy vonalakban. Mivel kezdi Jézus?
3: Megszólítás.
0: Nyilván ugye megszólítás, az általában mindig ott szokott lenni.
3: Tudja az elején, hogy ki ez imádkozni. Tehát, hogy, mert ugye tudjuk, hogy benne van az emberekben, hogy Isten az. Hát ugye tudjuk, hogy emberre, tehát ez nagyon sokat segít nekünk, hogy van közben jár. Tudjuk azt, hogy Isten, mondjam, tehát nem mondjuk.
0: Igen. Tehát, hogy ugye mondja is az ige, hogy aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik. Tehát, hogy tudjam, hogy kihez imádkozok. Igen. Tehát megszólítás. Utána milyen főbb mozzanatai tudnánk kiemelni? Gabi? Sabi?
4: És mondja, hogy ő a teremtő, és szenteltessék meg a te neved, hát az ő nevéhez szólni, ő hozzászólni, az egy dicsőséget adni.
0: Aha.
4: Hogy
0: igen. Csabi? Igen. Igen. Ugye mi az önző imádság? Uram, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Vagy Uram, nincs arra gondold, és Uram, ezt add meg, azt add meg, erre van szükségem, arra van szükségem. Mi atyánk nem így kezdődik. Aztán, Uram, én tudom, hogy te szeretsz engem, bennem is kialakult már egy viszont szeretet, mert ugye a kereszténység valahol arról szólna, hogy engem szeret az Isten, én pedig viszont szeretem őt, ugye? Tehát valami ilyesmi lehet a kereszténység. És azt mondja, ha én szeretek valakit, akkor mi az én legfőbb gondolatom vele kapcsolatban? Hogy neki legyen jó, nem? Nem az, hogy ó, nekem ez meg az a kívánságom, meg ilyen szükségben vagyok, hát nem, azt mondja, mi atyánk se így kezdődik. Azt mondja, Uram, én nekem a legfőbb gondolatom az, hogy a te neved szenteltessék meg. A te országod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg. Hogy neked legyen jó, Uram, én ezt szeretném a legjobban. Hogy a te akaratod teljesülne, a te kívánságod lenne meg. Jézus azt mondta, hogy ti azért így imádkozzatok. Ha ti valóban szeretitek az Istent, akkor nem magatokkal tolakodtak állandóan elő, hogy Uram, én ezt akarom, meg azt akarom, meg ezt teljesíts, azt teljesíts. Azt mondja, ez egy kicsit furcsa imádság, vagy szeretet kapcsolat Istennel. Tehát azt mondja, hogy igen, megszólítás, de azt mondja, hogy az Isten szempontjából, az Isten, hogy mondjam, hogy a te neved szenteltessen, a te országod, a te akaratod legyen meg. Utána jön a szükséglet, ugye hát igen, nekem is szükség van kenyérre, tehát a fizikai szükségletek, ugye a lelki szükségletek, bocsáss meg a bűnöket. Aztán az Isten ígéreteit hitáltal való számon tartja, hogy szabadíts meg a gonosztól, ezt csak az Isten tudja megtenni. Aztán van olyan része, amikor azt mondja, hogy megerősíti magában az ember, hogy ezt csak az Isten tudja megtenni. Ő meg tudja, mert övé az ország, a hatalom, a dicsőség, nekem lehetetlen, de neki ez nem lehetetlen. És azt mondja, na ez egy imádság. És ez nem azt jelenti, hogy mindenféleképpen, minden alkalommal ezen a sorrenden végig kell menni. Főleg nem az, hogy szó szerint állandóan ezt kell imádkozni, hanem azt mondja, hogy van logikája, van törvényszerűsége az imádságnak, hogy hogyan beszélgessünk, hogyan kérjünk, hogyan adjunk hálát az Istennek. Tehát Jézus nem véletlenül mondta, hogy igen, akkor én megmondom, hogy kell, és ti azért így, általában így imádkozzatok, hogy ezek legyenek ott lehetőleg. Tehát én úgy látom, hogy az imádsággal kapcsolatban el lehet mondani, hogy alapvetően van két hozzáállás az ember részéről. Tehát nagyon sokan, én úgy látom, úgy élnek az imádság eszközével, lehetőségével, hogy az imádsággal én Istent befolyásolom. Tehát cselekedjen az én akaratom, kívánságom szerint. Ugye ez a Márta-féle megközelítés. Nem akarom Mártát bántani, mert később kiderül, hogy ő is tehát nem maradt ilyen, meg nem volt mindig ilyen, csak most ezt a mozzanatot kiemeltem az életéből. Tehát, hogy az imádságot arra használom, az imádság egy eszköz az én kezemben arra, hogy Istent befolyásoljam. röviden megfogalmazza. A Biblia azt mondja, hogy ez nem az az imádság, amiről a Biblia beszél. Ez nem egy helyes dolog. És a második hozzáállás, hogy az imádságomban igazából lehetőséget adok Istennek, hogy engem formáljon, alakítson, hogy mutassa meg nekem az ő akaratát, és adjon erőt hozzá, hogy én azt meg tudjam cselekedni. Na ez az a fajta imádság, amit Jézus azt mondta, hogy na ez. Én így imádkozom mindig az Atyához, és valahol erre tanította a tanítványokat is. Az imádság az egy eszköz. De nem a mi kezünkben, hogy Isten befolyásoljuk, hogy teljesítse a mi akaratunkat, kívánságunkat. Jó esetben az imádság Isten kezében eszköz arra, hogy minket formálni tudjon, alakítani tudja, gondolatainkat, érzéseinket, erőt tudjon adni, meg tudjon vigasztalni, stb. Sok-sok dolgot tapasztalhatunk imádság közben. Mi mindent mondhatunk még Istennek? Érdemes-e bármit elhallgatni Isten előtt? Mert ugye vannak olyan dolgok, amiről nem szívesen beszélünk embereknek se, meg hát Istennek se. Mert vannak olyan dolgok, amik tehát nem szívesen teszünk szóvá. Helyes-e ezt tenni, vagy nem? Vajon? Ugye megint követője a kérdés. Mert Jézus azt mondta, megint csak a hegyi beszédben, jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Azt mondja, hogy Isten belelát a szívünkbe, a gondolatainkba. Azt mondja a Biblia, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, Isten azt nézi, ami a szívben van. Nekünk meg se kell ahhoz szólalni, hogy Isten teljesen ismerjen minket, minden dolgunkat, minden gondolatunkat. De akkor mégis miért kell nekünk kimondani, miért kell imádkozni, miért kell kifejezni, miért kell megfogalmazni ezeket a dolgokat. Sőt, azt is mondja a Biblia, Jeremiás síralmai könyvében olvashatjuk, hogy önsd ki a szívedet, mint a vizet az Úr előtt. Azt mondja, semmit. Azt mondja, ami benned van, azt mind mondd el, tárd az Isten elé. Igen? Igen. És ebben mi a logika, vagy miért kéri tőlünk ezt vajon az Úr? Hogy amit szóval nem tennénk embereknek semmiképpen, sokszor még az Isten elé sem merjük minden, vagy megfogalmazni. És azt mondja, ezt ne tedd, mert Isten úgy is tudja, ha kimondod, ha nem, mielőtt kimondanád, ő belelát a szívbe, de mégis azt mondja, hogy mondd ki. Önsd ki a szívedet az Úr előtt, mint a vizet. Filippi levél 4. fejezetében Pál apostol azt mondja, hogy minden alkalommal, hálaadással tárjátok föl kívánságaitokat Isten előtt. Mindent. Vannak olyan kívánságaink időnként, amire azt mondjuk, hogy hát szégyellem még kimondani is. Előfordul. Nálam előfordul. És azt mondja, minden alkalommal, hálaadással mondjátok el az Istennek mindent, kívánságaitokat. Nekem vannak, amire kapásból azt mondom, hogy hát én ezt embernek nem fogalmaznám meg, mert elsüllyednék szégyenembe. De kívánom, ott van bennem. Ez az én akaratom, ez az én kívánságom. És azt mondja, hogy nyugodtan, mondd el, sőt azt mondja, hogy adjál érte hálát, amikor elmondod Istennek. Mi ebben a logika?
4: Meg akar tisztítani.
0: Így van. Tehát, ha nem azért kell kimondanom, hogy Isten tájékoztassam, mert ő tudja, nem neki van rá szüksége, hogy kimondjam, akkor nyilván az a logika, hogy nekem van rá szükségem, hogy kimondjam, mert Isten, ha magam számára is felszínre hozom, tisztában látom, kimondom, akkor tud ő igazán bekapcsolódni Szent Lelke által, és formálni bennem azt a dolgot. Tehát megint csak odajukodunk ki, hogy az imádság az Isten kezében eszköz arra, hogy engem formáljon, nem pedig az emberek használják eszközként, hogy az Isten befolyásolják. És ugye azt mondom, hogy Uram, én ezt nem tudom, hogy jó-e, ugye Jézus is hozzátette, amikor a Getsemánéban imádkozott, hogy mindazáltal legyen meg a te akaratod. Jézus is emberi természete folytán visszariadt ugye a megaláztatástól, a szenvedéstől, tudta, hogy mi vár rá a Golgotán, és azt mondja, hogy atyám, a lehetséges, múljék el. Azt mondja, az én akaratom, az én kívánságom, nyilván az emberi természete diktálta, azt mondja, visszarettenek ettől, én nem akarom. Én ezt És azt mondja, hogy háromszor is vissza kellett menni ugyanezt az imádságot elmondani, és mindig ezzel fejezte, hogy mindezáltal legyen meg a te akaratod. Kimondta, ilyet kimondani, hogy én nem akarom, Uram, amit te akarsz. De akkor is a te akaratod legyen meg. És azt mondja, hogy nekünk is ki kell mondani a Biblia szerint. Önts ki a szívedet, mint a vizet, mindent mondjál el. Akármilyen kívánságod van, minden kívánságodat háladással tárd az Isten elé, és hagyjad, hogy ő hasson rád. Nyilván ugye azt mondja, hogy ha teljesül a kívánságom, akkor hálát lehet adni, mert ugye milyen jó, bármit kérek, bármi kívánságom Isten megadja, hát persze, hogy hálát adok. És ha nem teljesül, akkor miért lehet hálát adni? Hogy nem teljesült. Így van. Mert azt mondja, én ezt letettem az Isten kezébe, mert ő jobban tudja, mint én. Én ezt kívánom. Ő jobban tudja. Leteszem az ő kezébe, övé a felelősség, és azt mondja, hogy ha megadja, akkor azért, mert ez javamra válik, és hálát adhatok. Ha nem adja, akkor azért adhatok hálát, mert ő jobban tudja, hogy nekem ez válik javamra, ha nem adja meg. Tehát azt mondja, így is hálát kell, lehet adnom, meg úgy is hálát lehet adnom. Tehát azt mondja az ige, hogy igazából az igazi imádság az, amikor a szívemet kitárva, megnyitva hagyom, hogy Isten bekapcsolódjon az én életembe. Az ő igéje által nyilván, ahogy elhangzott, hogy az Isten beszéde az, ami alapján a legjobban megismerhetjük őt magát és az ő gondolatait, az ő szeretetét, de az ige önmagában kevés. Jézus is mondta, tudakozzátok az írásokat. Azt hisztek, azokban van a ti örök életetek, és ezek az, amelyek bizonságot tesznek rólam, hozzám pedig nem jöttök, hogy életetek legyen. Itt az imádságot is be lehet ide helyettesíteni. Az ige önmagában érthető, nagyon sok minden belőle, de azt mondja, aki nem az Isten szeretetét, lényét, magát az életet, az örömöt, a megváltást olvassa ki belőle, mert a Bibliában nagyon sok mindent ki lehet olvasni. Azt mondja, hiába, azt mondja, ha hozzám nem jöttök, ugye jöjjetek én hozzám, mindjárt nekik megterheltetek, megfáradtatok, és én nyugalmat adok lelketeknek, ugye imádságban. És mi mindent tapasztalunk. Azt mondja, kevés, nagy, hatalmas kiváltság az Isten beszéd, amíg ismerhet az ember, de önmagában kevés. Imádság nélkül, Jézus nélkül, a Szentlélek vezetése nélkül hold betűk maradnak. Sőt, Pál apostol szerint még felfúvalkodottá is teheti az embert. Az ismeret felfúvalkodottá tesz. Mint a farizeusokat, mint az akkori, meg a mostani, meg minden korban voltak ilyenek, hogy ó, hát nehogy már nekem, engem akarjon tanítani valaki. És azt mondja, hogy mivel, hogy élő kapcsolatban nincs imádságon keresztül, Szentléleken keresztül az Istennel, halál. Halál, azt mondja, hogy mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van. És ki mind él azzal, azt mondja, aképpen eszi annak a gyümölcsét. Hát én kívánom, hogy gondolkozzunk ezeken, az igéken is, amik elhangzottak, meg tényleg ezen a törvényszerűségen, hogy figyeljünk, hogy mit beszélünk a hétköznapi életben is, az imádságban meg különösen, és azt tapasztaljuk, hogy nem mindig egészen azt csúszik ki a szánkon, amit akarunk, akkor gondoljunk arra, hogy a szív teljességéből szól a száj. Tehát ha beszédünkkel valami nincs rendben, mert nem úgy mondjuk, ahogy szeretnénk, meg nem azt, akkor a szívünkkel van probléma, és a szívünket pedig csak az Isten változtathatja, meg cserélheti ki. És józanon, értelemmel vigyázva imádkozzunk, értelmünket nem kikapcsolva, nem formailag kántálva, darálva, betanult szövegeket, imákat. Ahogy Jézus mondta, Jézusnak mondták a tanítványok, hogy Uram, taníts minket imádkozni, és ő tanította, bárcsak mi is megtanulnánk tényleg, úgy, ahogy a Biblia tanít minket imádkozni. Ez az én kérésem a magam számára, és meg mindannyiunk számára. Köszönöm szépen a figyelmet, én ennyit szerettem volna elmondani.
5: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Köszöntelek benneteket szeretettel. A víz lesz a témánk most. A víz gyógyító ereje és csodálatos hatása a szervezetre. Amint láttátok, talán emlékeztek erre a vetítésre, amit vetítettünk a vízről. Hát lehet, hogy kevéssé fogjátok látni, de amennyire látjuk. Rendkívüli eleme a természetnek a víz, tulajdonképpen az életnek a feltétele. A földet a víz miatt nevezzük kék bolygónak, illetve így a világűrből letekintve. Rengeteg különleges, csodálatos hatása van a víznek a szervezetre. A szervezetünk 60-75% a víz, függően attól, hogy mennyire hidratált, illetve hogy melyik szervünket nézzük, de összképében kb. Kétharmada a szervezetünknek. És érdekes, hogy a földnek is a felszíni területe, ugye, ahol a szárazföld és a víz együtt van, hasonló összetételben figyelhető meg. Egészen régi időktől kezdve felfedezték a víznek a gyógyító hatását, Hippokratész, Galénus és mások is felfedezték ezt. A gyógyvizek, a tengervíz és a forrásvizek gyógyító hatása mai nap is egyértelmű. Ez egészen kézzelfogható, ivókúrák, fürdőkúrák, különféle gyógykurák. Vannak olyan szanatóriumok a világon, ahol kifejezetten vízzel gyógyítanak. Nálunk is lent Eleken, ahol van ez az egészségház, a legsúlyosabb betegeket vízkúrának vetik alá, és a leghatásosabb kúra a vízkúra. Majd ezt is látjuk, hogy miért. Dél-németországi Kneipp Páter azt mondta, a víznek nagy gyógyereje van, sok millióan tanúsíthatják ezt, akiket elvittek a vizekre. A váltófürdők, az ülőfürdők, a lábfürdők, sófürdők, kénfürdők, ásványvízfürdők mind-mind pozitív hatásúak. Ez a Kneipp Páter, ez, jól tudom, tüdőgyulladásban szenvedett, és a Jeges-Dunában fürdőz meg 3-4-szer, mármint így lemerítette magát, és meggyógyult. Amikor, abban a korban, amikor nem tudták a tüdőgyulladást gyógyítani, és ennek kapcsán is más egyéb vizsgálatok alapján felfedezte, és egy külön vízgyógyászatot fejlesztett ki, rendkívüli hatással, a mai napig ismert, a Kneipp kúra, a vízkúrák, és mai napig élvezhetjük ezeknek áldását. Én minden nap itt, amikor zuhanyzom, akkor gyakorlom a vízkúrát, mert nem csak a meleg fürdővel lemossuk magunkról a zsiradékot, vagy izzadságot, vagy a port, vagy a koszt, utána pedig mindig teljes hidegre állítom a legnagyobb sugárral, és akkor lezuhanyzom magamat persze. A legtávolabb kezdem a szívtől a lábakkal, aztán a csípő, derék, alhas, utána a bal kéz, jobb kéz, arc, hát, és végül a has és a mell. Legalább egy másfél-két percig ugyanígy lezuhanyzom hideggel, és főképp ezekben a meleg napokon ez rendkívül pozitív hatású. Ha viszont ezt már gyógyító eszközként használjuk, akkor emlékszem rá, amikor néhányszor végigcsináltam, sokak szerint, ha háromszor megismételjük, tehát ha háromszor meleg vízzel 3 percig zuhanyzunk, utána 1 percig hideg vízzel, utána újra meleg vízzel, hideg vízzel, és ezt háromszor megcsináljuk, hát az aztán már úgy megmozgatja a vérünket, hogy utolsó sejtjeinkig elhat, de az igazi nagy erőteljes hatás az 5-6-szor megcsinálni. Hát utána le kell pihenni az embernek. Le kell pihenni, mint minden vízkóra után a szanatóriumainkban, a világon, illetve itt Eleken is fél óra, egy óra pihenő van. Mert ez annyira megmozgatja a szervezetet, az immunrendszert, az egész szervezetnek a működését annyira stimulálja, annyira felfokozza, és olyan mozgásokat hoz létre, főképp vérkeringési mozgást, hogy egyszerűen pihenni kell, hogy a gyógyerőt kifejthesse a víz. Nem is gondolnánk, hogy milyen nagy hatása van a víznek. Emlékszem rá, amikor egyszer egy súlyos szívbeteggel beszéltem, aki elment egyik erdélyi egészségközpontba, kérdeztem, hogy milyen kezeléseket kaptál, és azt mondta, hogy az egyik legfontosabb a vízkezelés volt, hogy a karjait hogy kellett váltogatva a meleg-hideg vízbe tennie, és ez a szívére hatott. Nem tudom pontosan, mit tettek vele, de elmondta, hogy rendkívüli hatása volt. Mondom, ez egy külön fejezete a gyógyászatnak, a természetes gyógyászatnak. Nekünk van erről egy könyvünk, hát most nem hoztam ide, nem tudom, a könyvespulton van-e, a házi gyógymódok. A Tres házaspár készítette, ahol több száz tanács esett, szinte minden betegségre,
A vakbél gyulladástól kezdve képzeljétek el, az emésztési problémákra hogyan kell vízzel kezelni. Hogyan kell különféle módon a beleket is például vízzel ki lehet mosni, és hogyan lehet meleg-hideg víz fürdővel a beleknek az állapotát befolyásolni. Nem is gondoltuk volna. Tehát szinte kívülről belül átmoshatjuk az egész szervezetünket. Csodálatos hatása van. Hát a tiszta víznek nagy jelentősége van, és a szennyezett víz nagy problémát jelent a mai világban, pedig az egészséges élet és a helyes életmód fenntartásához nélkülözhetetlen a tiszta víz. Külsőleg is, belsőleg is. Ugye itt a szárazföldek és a vizeknek az arányát mutatja be az ábra. Amennyiben látjátok, nem látjátok, akkor úgyis mindegy. Igen. Nem tudom, látható-e valamennyire? Igen. Hogy a szervezetünk különféle alkotó részei milyen arányban helyezkednek el. Ugye azért mondjuk, hogy 60-70%, meg 75%, meg mondunk ilyeneket, mert a gyerekeknek teljesen más a víz, szárazanyag aránya, mint a felnőtteknek. Vagy ha a vérnek nézzük az arányát, 90-95% a vérnek a víz tartalma, míg a csontnak 20-24%. És ez sem pont mindenkinél így van, mert a szárazabb embereknél. Megjegyzem, hogy a legtöbb ember nem iszik elég vizet, és kísérleteket végeztek épp most tegnap este, amikor készülgettem, akkor belnéztem a Yuchipansi Amerikai Egészségi Életmód Központtól kapott víz előadásokba, és ott láttam, hogy a rák és a szívbetegségek kétszeres mértéke várható azoknál, akik nem isznak elég vizet. 45-50%-os növekedés a dehidrált embereknél. És hogyha megfigyeljük az embereket, főképp az időseknél, általában dehidráltak az emberek, de a fiatalokra is jellemző. Vannak fiatalok, akik soha nem isznak vizet, hanem csak üdítőt, vagy emlékszem rá, egy prostatarákot kapott barátommal beszélgettem, amikor mondta, hogy hát jönnek hozzánk, és beszélgessünk arról, hogy mit kéne tennie, akkor én szépen végigkérdeztem a 8 alapjával alapján, hogy mit csinál. Hát szinte semmit se csinált ebből, és amikor odaérkeztünk a vízhez, akkor megkérdeztem, vizet mennyit iszol? Én nem iszom vizet. Na, hogy nem iszol vizet? Azt mondja, hát nem iszom. Hát akkor mit iszol? Azt mondja, tejet iszom, meg bort. Mert hát ugye borkultúra, Balatonnál van egy kis nyaralójuk, egész nyarat ott tölti, ő szőlővel foglalkozik, és hát bor. Bor és tej. Hát mondom, a tej a legjobban a prostatarák meg a mellrákért a leginkább felelős a vizsgálatok szerint. Hát víz nélkül pedig akkor a szervezetet hogyan méregtelnit? Most képzétek el, mindig valamivel kevert vizet kap a teste. Hát mondom, akkor a legelső dolog az, hogy 1,5-2 liter vizet minimum innod kell. De hát hogyan? Hát mondom úgy, hogy elkezded inni a vizet. Hát nem hiszitek el, hogy micsoda küzdelem volt neki, hogy el kellett határoznia. Mondta, hogy egy flakonba beletette a 1,5 literes vizet, és egyszerűen félelemmel és rettenettel nézett rá, hogy neki vizet kell innia. De hát ismerek egy idős nénét is, aki egyszerűen képtelen vizet inni. Higgyél, egyszerűen képtelen. És könyörögni kell neki, hogy megígyön egy pohár vizet egy délelőtt. És persze tele van betegsége, mondanom sem kell. Szinte nincs olyan része a testének, ami nem beteg. És akkor emlékszem rá, egyszer elvittük orvoshoz, és ott az orvos valami 3 liter löttyöt vagy trutymós levet valami vizsgálat miatt meg kellett neki innia, és belenyomorítottam, önmagában nyomorítottam, mondtam, hogy hát ezek után többet nekem nem mondja, hogy nem tud vizet inni, mert hogyha ezt a nyomorult levet meg tudta inni, vagy abban 2,5 litert lenyomott magába, hát akkor nem igaz, hogy tiszta vízből nem tud inni nekem 1 liter vagy 1 liter vizet egy nap. Tehát nem kis dolog ez, hogy a vízivási szokásainkat felülvizsgáljuk, meg hogy milyen vizet iszunk, mennyi vizet iszunk, és mikor. Külsőleg, belsőleg, ugye, hát itt érdekesség, hogy a Földnek a 60-70%-a szintén víz. Ezen az élettéren lakozunk, és elgondolkodható ez is. Igen. Vérkeringésünkre nagy hatása van, hallásunknak, látásunknak, valamennyi emésztési funkciónknak, a nyáltermeléstől a bélmozgásig ugyanígy alapvető eleme a víz. Nem tudnánk sem nyelni, sem szemeinkkel pislogni, sőt beszélni sem víz nélkül. Míg ezekről a tényekről elgondolkodunk, agyunk agysejtjei dolgoznak, és munkájuk közben vizet használnak fel. Ha jól tudom, Gábor, 1 kg étel elfogy, emésztési eszköből 3-4 liter, jól tudom, vagy mennyit, mit mondod, mit tud?

Igen, de nagyon sokszor ennek a kábaságnak, a nyers ételfogyasztásának a hiánya vagy kevés mértéke is jellemző, mert például amikor ott vagyunk a nyers táborban, élő étel táborban, most megyünk majd innen egy másfél hét múlva a táborból, a Vajdaságba, hát ott valahogy nem tudunk elámosodni egész nap. Akármit csinálunk, nem tudunk elfáradni. Olyan frissek vagyunk, hogy nem igaz. Mert élő ételt eszünk, nem elhasznált, elpusztult enzimek, megváltozott fehérjék, szénhidrátok és zsiradékok, oxidált zsiradékok, hanem élő ételt veszünk magunkhoz, gyümölcsöket, zöldségeket és aszalványok formájában. Ott is kell inni az aszalványok miatt vizet, de az egészen más. Tehát ez is befolyásolja a víz használatunkat. Hát a víz különben maga egy csoda. Emlékszem rá, egyszer behívtak egy kémia órára az iskolában, ahol tanítottam, mert a tanár nem volt ott, és pont a víz volt a téma, és hát mi a víz, H2O, és akkor a fizikai, kémiai tulajdonságai megkérdezték, átkérdezték, aztán kérdeztem tőlük, hogy és még szerintetek a vízről mi az, ami érdekes? Vagy mit tudhatunk még a vízről? Tudtok esetleg olyan verset mondani, ami a vízről szól? Tudtok? A Duna. Igen, a Dunánál például. A Tisza. Magyarországon élünk. Aztán kérdeztem, hogy zeneművet. Két Duna keringő. A Csermely halkan zúgott. Schuberta. Dalok, énekek. A tenger Debussy, aztán a villadesztek útjai, a vízizene, Handel vízizenéje. Ugye nagyon sok mű szól a vízről, csodálatos, képzőművészeti alkotás. Megyek az egre nehezebb területek felé. Tessék? Igen, igen, de Lacroix-nak van egy ilyen Medúza tutaja című festményem. Nagyon sok festmény ábrázolás, Csontváritól kezdve a nagy festőkig. Tessék? Monet, igen. Egri Balaton, csodálatos, ahogy a víznek a tükröződéseit megfestette, lenyűgöző. Szóval mind a képzőművészet, mind a zene, mind a tánc világában is az irodalom világában nagyon sokan ábrázolták a vizet, de ami a legmegdöbbentőbb volt számomra, hogy utána néztem egyszer, hogy a Bibliában hányféle formában szólal meg a víz, mint jelkép. A vetítésen is láttátok, hallottátok, rengeteg, a bűnbánattól kezdve a legnagyobb öröm kifejezésére is használják a víznek a képét. A víz a legkülönlegesebb alkotó része a természetnek. Ezt nyugodtan mondhatom. Tudjuk, a fizikai törvényeknek, más anyagokra vonatkozó fizikai törvényeknek is ellent mond, mert minden anyag, amikor hűtik, csökken a térfogata. Amikor a víz hűl, akkor mi történik vele csodaképpen? Plusz 4 foknál, ugye, elkezd tágulni a térfogata, és pont minél nagyobb hideget kap, annál jobban feszül, és ez a csoda az életmentés csodája, mert a tavaknak, a folyóknak az élőlényeit így védi a teremtő, mert megfeszül a jég, egy réteget képez, neki feszül a partnak, és szép lassan, nagyon lassan hűti le az alatta lévő réteget, és a halak és az élőlények életben maradhatnak. Aztán a víznek a halmazállapotai is érdekesek, ugye? A légnemű, a folyékony, a szilárd állapota, és mennyiféle formában élvezhetjük a víznek az áldásait. Szánkozhatunk rajta, hógolyózhatunk, síelhetünk, úszhatunk, lebeghetünk. Látjuk a felhőktől kezdve a szem nedvesítéséig, a könycsepp, sírás, lehelet, izzadás. Hihetetlenül sok szépség, és ezen kívül a természetben annyiféle formája van a dér, a zúzmara, a köd, hogy... Harmat. Csodálatos megnyilvánulása. A legszebb fotókat talán a vízről lehet készíteni, hogy tükröződnek a vízcseppekben a virágok. Tehát költőisége is van a víznek. Tehát ezért gondolom, hogy ne csak úgy gondoljunk rá, hogy mint egy életmód elem, hogy most ígyunk meg mosakodjunk. Ez sokkal több annál, és a Biblia

Például azt mondja, pont emiatt a sokrétű változatos megnyilvánulási formája miatt, hogy leginkább az Isten igéjéhez hasonlít. Ézsaiás könyve 55. fejezetében mondja, hogy amint az eső és a hó leszáll az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé és gyümölcsözővé teszi azt, így lesz az én beszédem. Ami az én számból kijön, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi azt, ahová küldöttem, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Csodálatos, nem? Az eső és a hó elvégzi ezt a hatalmas körforgását, munkáját, amivel megtermékenyíti a földet, az életet lendíti és fejleszti. Ilyen az én beszédem. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok. Tehát amikor a vízről gondolkodunk, gondolkodjunk Isten igéjéről is, a Szentlélek munkálkodásáról is, és erről a csodálatos hatásról. Ez is elgondolkodható, hogy vennünk kell magunkba a vizet. Inni kell a vizet. És az újjászületés fürdője. Miért a fürdővel, miért a keresztséggel kapcsolja össze a Biblia az újjászületést? Ugye a víz lemossa a bőrről a piszkot, a szennyet. Belülről is tisztít. A böjtölés alatt vizet iszunk, amikor nem eszünk semmit. Miért? Mert a víz kiviszi a méreganyagokat. Tehát nagyon-nagyon sokrétű szerepe van a víznek, és csodálatos, tehát költőiség is van a vízben. Úgyhogy érdemes ezzel foglalkoznunk, a vérünknek az állapotát is meghatározza. A vese, az egyik legkülönlegesebb szervünk a vese. A szív egy nap 8-9000 litert vért enged át magán, ebből 2500 liter vért a vesén is átenged. A szervezetünkben általában 5-5,5 liter vér található, tehát mintegy 4-500-szor szűri át az egész vérünk mennyiségét a vese egy nap, képzeljétek el. A vérünk sűrűsége perdöntő az egészségünkre nézve. Milyen folyadékot könnyebb szűrni, sűrűt vagy ritkát szerintetek? Biztos rájöttök a ritkát. Tehát akkor miért kell vizet inni? Hogy oldott, hogy laza, könnyű, híg legyen a vérünk, hogy könnyebben legyen átszűrni. Sokan azt mondja, hát nem egészséges sok vizet inni, mert megterheli a veséimet, de hogy terheli egy szűrőt, nem terhel meg az, hogyha ha híg a folyadék, amit átszűrünk. A 2500 liter vérből, amit a vese magán átszűr, 250 liter, tehát körülbelül egy tized részét previzeletként, elővizeletként kiszűri. Ebben még nagyon sok értékes anyag van, amit tovább szűri, és körülbelül másfél liter vizelet lesz belőle. A vérben lévő savak és szárazanyagok körülbelül 4-5%-ot tesznek ki, az izzadságban 2%-ot, a vesék munkáját tehát még a bőr is segíti. Ezért nagyon fontos a bőr tisztán tartása, és a méregtelenítésnél szoktuk elmondani, hogyha szeretnénk jól méregtelníteni a bőrünkön keresztül, akkor nagyon jó a bőrünket nem csak megmosni és megtisztítani a zsiradéktól is, hanem megdörzsölni a törölközővel. Vagy vannak ilyen speciális kesztyűk, hogy nem megsérteni, de durva kesztyűvel, vagy felületű kesztyűvel, vagy törölközővel, hogy ezt úgy szokták csinálni, hogy nincs ilyen kesztyű, hogy egy törölközőt rátesz az ember a kezére, és jól összefogja, és akkor azzal végigdörzsöli, pirosra lehet, tehát kipirulhat a bőr. A bőr hámrétegének felső rétege, ami tulajdonképpen már elhalt sejtekből áll, ezzel ledörzsöljük, és kinyitjuk a bőr pórusait, és jobban tud távozni a méreganyag. Az izzadság tulajdonképpen nagyon sokszor elárulja a szervezetünknek a mérgezettségét, tulajdonképpen a vizelet egyharmad sűrűsége az izzadság, és kinek minél tisztább a szervezete, annál kevésbé szagos a izzadsága, ugye? Ezen is le lehet mérni. Azt viszont semmiképpen nem ajánljuk, hogy gátoljuk az izzadást. Nagyon sokan emiatt használnak dezodort, nem javasoljuk, mert a dezodorokban lévő különféle méreganyagok, meg egyáltalán azt a természetes folyamatot gátolja a dezodor, amit a szervezet és a teremtő beleoltott, hogy kivigye a méreganyagot. Ha legátoljuk, akkor bent marad a méreganyag, és tudjuk nagyon jól, hogy a legtöbb mellrák hol, melyik területen található, a hónaj környéki területen, pont emiatt. Tehát ne a dezodorban gondolkodjunk, ha lehet inkább tisztálkodásban és belső méregtelenítésben. Szervezetünkben általában 2-3 liter vizet ürít szervezetből egy nap, bocsánat, rosszul van írva, egy nap vizelettel, 2-3 liter széklettel, a bőrünkön keresztül párolgással és a tüdőnkön keresztül légzéssel.
Egy éjszaka körülbelül 2-3 deciliter vizet kiélegzünk, ezért a legfontosabb lenne reggel felkelés után vizet inni. Nagyon sok ember nem iszik reggel vizet, hanem kezdi egy kávéval, vagy rögtön a reggelével. Rendkívül rossz, rendkívül egészségtelen. Az első szokások közül való, amit szeretnénk tanácsolni az életmódváltozásnál, hogy felkelés után igyunk rögtön vizet. Ha lehet testmeleg, ha lehet langyos vagy állott vizet. Mi este a feleségemmel mindig elkészítünk egy 1,5 literes neki is, 1,5 liter nekem is flakont, oda tesszük az ágyunk mellé. Akkor felkelünk, az első dolgunk, hogy iszunk. Én 1 litert iszom meg általában reggelenként. Aztán még reggeljelent megiszom 1,5 litert, tehát 1,5 literrel kezdem a reggel. De utána rögtön megyek vécére. Mert megtelik a gyomrom vízzel, tele a gyomor, és beindítja azt a perisztaltikus mozgást, ami megmozgatja a beleket, és utána rögtön megyek vécére. Tehát ez egy tisztító mechanizmus indít el, azon kívül, hogy az éjszaka besűrűsödött vér most egy kicsit felhigul, és könnyedén az éjszakai méregtelenítés eredményeit kiviszi a szervezetből. Különben szeretném még mondani azt, hogy épp most voltunk kint egy kis közös családi kiránduláson egy pár családdal, és akkor ott egy parkírozóba fogyasztottuk el az ebédet, és hát mindenki várt, hogy valamire, én nem sokat vártam, mentem a vécére, és aztán visszajöttem, és ott látom, hogy üldögélnek, mondom, hát nem megyünk, hogy várjuk az ihletet. Mondom, milyen ihletet? Hát, hogy ők is el tudjanak menni vécére. Hát mondom, akkor van egy kis segédeszközöm, hogyha megengeditek. Miért, mit kell csinálni? Hát nem tudom, mennyire látjátok itt, nem akarok a gyerekekhez hasonló felállni a székre, de ugye itt van a vastagbélnek a felszálló ága, itt a harántág és a leszálló ág. Hát mondom, akkor ennyit kell csinálni, hogy ezen az utóvonalon ökölbe szorítjuk a kezünket, és így felhúzzuk a testünkön, és nagy nyomást gyakorolva itt a leszálló ágnál egy ilyen körkörös mozgással masszírozzuk. Hát ezt mondták, ezt még nem hallották, hanem próbáljátok ki. Nekiálltak, és egy kicsit megmasszírozták magukat, és aztán futólépésben mentek el a vécére utána, és mondták, hogy bevált nekik az eszköz, tehát segít ez, hogy rásegítünk, hogyha még, ha nincs bennünk étel, csak víz, és akkor is ezt csináljuk, akkor is segít, akkor még jobban, mert ugye a vízzel már kezd telítődni a szervezetünk. Tehát ezek a kis egyszerű gyakorlati tanácsok segítenek abban, hogy magunk is tudjuk irányítani a vécére menetelünket. Vízivás és masszírozás. Semmi sem oltja, enyhíti úgy a szomjúságot, mint a víz, se jegestea, se szénsavasüdítő utalok, kólafélék, alkoholtartalmú, cukorral ellátott üdíték, ezek mind-mind károsak a szervezetre. A legtisztább, egyszerű vízfogyasztás a legegészségesebb. Ha a szervezetünkben nincs elég víz, képes a húgyhólyagból visszaszívni a vizet a méreganyaggal együtt a szervezet. Érdekességen megemlítem azt is, hogy a legtöbb szívinfarktus, tudjátok, mikor történik napszakra nézve? Hajnali és reggeli órák. Na most már ki tudjátok találni, hogy mi lehetett az egyik oka? Este jó betöltött paprikáztak, vagy beszalonnáztak. Nem ittak elég vizet, zsíros a vér, összecsapzódnak a vörös vértestek, sűrű a vér, nem iszik elég vizet. Van egy érszűkület, egy plak, egy lerakódás, és ott a probléma. Tehát furcsa módon ezért állapították meg orvosok, hogy a szív- és érrendszeri betegségeknek 50%-kal csökkenthető az esélye a megfelelő vízivással. Ezért felkelés után legyen az első dolgotok a vízivás. Bőségesen, szinte jó lakásig igyatok vizet. Igen. Az immunrendszerünk is gyengében működik, ezt mondanom sem kell, és a szervezet próbálja a gyenge működést testhőmérséklet emelkedéssel kiegyensúlyozni, ami viszont rengeteg energiát vesz el a szervezettől. Egyre jobban szárad ki a szervezet, és a szervezet szinte önmaga ellen fordul. Ezért is szokták mondani, hogy a lázas betegeknek igyon vizet. A víz maga belülről hűti a szervezetet.
A vízhiány végül a hőszabályozó mechanizmust is megzavarja, és arra kényszeríti a testet, hogy a hőmérsékletet növelje, igen, mondtam. Komoly kimerültség áll elő, amikor a test hőmérséklet eléri a 39 Celsius fokot, sok fáradtság megelőzhető, ha elegendő vizet iszunk. Teljesen egyértelmű, amikor valaki megszédül, elájul, rosszul lesz. A legelső dolog, amit mindenki mondja, adjatok neki egy pohár vizet. A beteget, amikor beviszik a kórházba, bármilyen beteg, mi az első dolog az orvosoknak? Nem is néznek rajta semmit. Már ott van attól infúziót rá. És mit adnak ebben? Vizet. Olyan fiziológiai oldatot, ami a vérnek a sűrűségét higítja. Mert az nem árthat, az csak használhat. De minden betegség esetén, hát ezt mi magunkkal is megtehetjük, nem kell hozzá infúzió. Tehát számos tanulmány látott napvilágot olyan munkásokról vagy katonaemberekről, akik forró sivatagi területeken dolgoztak vagy meneteltek. Jól ismert, hogy ahol a kényszerű ivás szabály, ott sokkal ritkább a forróság okozta kimerültség, és több az esély a megbízatás sikeres teljesítésére. Nem tudom, ti hogy vagytok, de én észrevettem magamon, hogy a meleg napokon, például mi is ott nem voltunk a tengerparton, egy hetet töltöttünk, és egyszerűen nem kívántuk a vizet valahogy. Nem, hiába volt meleg, nem nagyon ittunk vizet. És egyszerűen magunkat erőltetni kellett, hogy vizet ígyünk. Nem tudom, miért van ez. Tehát a tudatunkat is be kell folyásolni, hogy nem mindig a szomjúság érzet a jó fokmérő. Kényszerivásnak nevezik ezt, hogy tudatosan kell inni, hogy megfelelő legyen a szervezetünknek a vízellátottsága. A közelmúltig nem tudtak arról, hogy az erőltetett kényszerivás hideg és fagypont alatti körülmények között igen fontos, különösen hegymászásban. A hidegben különösen nem kívánja az ember a vizet. De a szervezet mégis kívánja. Tehát ez is egy érdekes dolog, bár van természetes jelzése is a szervezetünknek, ami helyes, de úgy tűnik, hogy annyira elromlott ez, hogy nem jelzi ki, és mégis szükséges lenni vizet inni. 1953-ban, amikor Hillary elsőként meghódította a Mount Everestet, akkor ő megparancsolta szinte a expedíció tagjainak, elemmel működő jégolvasztót használva, hogy minden ember 2,5-3,5 liter vizet kell igyon naponta. Csak ez különböztette meg a svájci csapattól, akik fél liternél is kevesebb vizet ittak személyenként. És elérték. Mind a két csapat edzett volt. De a vízivás döntötte el a csatát, a versenyt, hogy ki fog elsőként felérni a Mount Everestre. Tehát nem is gondolnánk, hogy ilyen hatása van. Én is például úgy vagyok, hogy minden komolyabb teljesítmény előtt, vagy minden megnyilvánulás előtt, vagy minden előadás előtt, nem tudom, hogy vagytok, de én mindig fél liter valamikor egy liter vizet megiszom. Néha van, hogyha az ember tényleg izzad, de egyszerűen érzem, hogy a szellemi állapotom és a szellemi koncentráló képességem teljesen más, hogyha vizet iszom, vagy ha nem iszom vizet. Egyszer előfordult, hogy nem valami olyan helyzetbe kerültem, hogy gyorsan kellett felállni, nem volt időm vizet inni. Hát én úgy szenvedtem, hogy nem igaz. És a végén az előadás felé, bocsánat kérek, és hátat folytattam, és vizet kellett innom, mert egyszerűen éreztem, hogy egészen másképp működik az agyam. Tehát ha szellemi tevékenységet akarunk végezni, akkor figyeljünk erre. A veszély csodájáról nem kívánok szólni. Egyszer hallottam erről egy orvostól egy másfél órás előadást, ámulatból ámulatba estem. Egyrészt kifejezte azt a csodát, ami a vesével összefügg, hogy ezt a hihetetlen mennyiségű vizet és ezt a sokféle anyagot a szervezet milyen különleges módon sejt szintig, atom, elem, molekula szintig lebontani képes szerkezettel szűri és rendezi az ionoknak és az ásványanyagoknak a háztartását, és a vese maga egy csoda, és ezért rendkívül fontos lenne, hogy a vesénk épségét ápoljuk és vigyázzunk rá, a vízivással tudjuk a leginkább ápolni, gondozni és védeni ezt a vesét. Egy csodálatos szerkezet, a nefronok, amelyekben ilyen kis érgomolyagok vannak, glomeruluszok, úgynevezett, nem tudom, látszik, valamennyire látszik, igen, egy ilyen tokban, amit Baumantoknak hívnak, és ebben sejt szinten zajlódik le ez a különleges, csodálatos folyamat, hogy hogyan választja ki a vese a káros, mérgező anyagokat, és hogyan óvja meg a szervezetünk számára a fontos anyagokat. A vese különben olyan finom, tiszta munkát végez, hogy a vizelet maga nagyon sok nép kultúrájában és meg bizonyos természetgyógyászati eljárásoknál is
fertőtlenítő oldatként számít a vizelet, és amikor nagyon sok esetben például a sebet nem tudják máshogy fertőtleníteni, akkor a vizelettel kenik be. Vagy bizonyos bőrgyógyászati problémáknál figyelték meg, hogy ha a vizelettel kenik be azt a megoldhatatlan, feldolgozhatatlan bőrproblémát, akkor nagyon sok esetben begyógyul a seb. Hát mit lehet ehhez szólni? Kicsit furcsa, ugye? De hát ilyen is van. Légzéssel körülbelül fél litert, izzadással egy 30 litert körülbelül, széklettel, testnedvekkel, vizelettel körülbelül 2-3 liter vizet veszítünk naponta. Ez körülbelül 6-8 pohárnak felel meg, ugyan 2,5-3 decis pohárral, ha nézzük, és körülbelül ennyit kell innunk. Ezért jó különben legalább egy másfél literes flakon, miután megittuk a reggeli fél liter, egy liter vízünket, egy másfél literes flakon nézzük, visszük magunkkal mindenhova, hogy megisszük-e azt a mennyiséget, ami szükséges a szervezetünkre. Persze, hát ilyen nagy kérdést teszi fel a ábra, amiből semmit nem láttok, hogy mikor ígyunk vizet, két étkezés között, evés közben, most már tudjátok ti a választ, fél órával étkezés előttig érdemes inni, hogy a szervezet előkészüljön az emésztőnedvek termelésére, és pont ezáltal, hogy vizet viszünk be, ezáltal könnyítjük a hasnyálmirigynek és a gyomornak a elválasztó működését és a kiválasztó működését, és étkezés után pedig egy óra, másfél óráig, attól függően milyen emészthetőség szempontjából milyen könnyű vagy nehéz ételt fogyasztani. Nem leszünk szomjasak, hogyha bőségesen iszunk étkezések között, és jó ízűen tudunk enni, jobb lesz az emésztésünk. Érdekességként még megemlítem, hogy a szanatóriumainkban emésztési problémákkal vagy betegségekkel küzdő embereknél nagyon sokszor azt a módszert alkalmazták, hogy fél órával az étkezés előtt reggelinél gyümölcsös ételnél gyümölcslevet idattak, frissen préselt gyümölcslevet, ebédnél pedig 2-3 deci vagy fél liter zöldséglevet. Ezáltal mérhetetlen mennyiségű enzimet vittek be a szervezetbe, és aztán a gyomor, ahogy előkészült az étkezésre, az emésztés sokkal nagyobb hatásfokkal rendelkezett. Tehát ha gyengébb emésztésünk van, vagy szeretnénk ilyen kurát végezni, ezzel nagyon nagy mértékben segíthetjük az emésztést. Hát persze ezeknek a zöldség és gyümölcsleveknek mondhatnám 90-95%-a csak víz. És nem akármilyen víz. A növény gyökere által átszűrt víz, ami a desztillált víz minőségnek felel meg. Tehát nagyon fontos. Igen. Bocsánat. Ha a folyadék étellel, tehát a víz rákerül a gyomorban elfogyasztott ételre, akkor megerjesztheti úgy, hogy nem engedi az emésztési folyamatot befejezni, és emiatt az étel attól függően, hogy fehérje vagy zsiradék, rothadni vagy erjedni kezd, emellett lehűti a gyomrot, és felhigítja a gyomornedvet. Tehát ez mindenképpen öngól. Emlékszem rá, amikor először voltam ilyen szanatóriumban, Hencidán, akkor az amerikai orvosok egy asszonyt vizsgáltak meg, aki súlyos problémákkal küszködött, és kikérdezték őt, és akkor megkérdezte az egyik orvos, amikor megvizsgálták a testét, hogy azt mondja, hogy mióta alkoholista. Mert a máj állapota úgy nézett ki, mint egy alkoholista emberé. És azt mondta, hát kikérem magamnak, én hívő ember vagyok, én nem ittam soha alkoholt, hát hogy képzeli, hogy alkoholizálok? És azt mondta, de azt mondja, hogy az ön mája úgy néz ki, mint egy alkoholistáé. És akkor megkérdezték, hogy hát hogyan él, mit csinál, és kiderült két dolog. Az egyik dolog az, hogy a szakácskodott mindig otthon főzőskézett ugye délelőtt a családtagoknak, és úgy állandóan kóstolgatott. Mindig rákóstolgatott a reggelire, és hát ezt nagyon jól tudjuk, hogy ha ráeszünk, Karcsi is elmondta egyik nap, ha ráeszünk az étkezésre egy órára, két órára, mielőtt meg nem emésztette volna, leáll az emésztés, illetve módosul, és újra próbál felzárkozni, és a szervezet zavarba van, és ha ezt tesszük, akkor még 9-10-16 óra múlva is még az elfogyasztott reggelinek a maradványai a gyomorban maradnak. Hát elképzelhetitek, milyen állapotban. Másrészt pedig, hogy még ezt megtetőzze, mindig ivott evés közben. Egy falat. Étel. Egy korty víz.
mint a kiskacsák, ugye, ittak, ittak. És ez, tehát nem volt elég az első, hogy biztosítsa az erjedést és rothadást, akkor a másodikat is csinálta. És mondták, hogy ez az ő legfőbb baja. Ez a problémája, mert így élt 20-30 éven keresztül, és teljesen tönkretette a máját, mert alkoholos erjedés volt a szervezetében. Pusztán a vízivás tönkreteheti az emésztést. Tehát kérlek benneteket, ha szeretnétek az emésztéseteket megóvni, szokjatok le az étkezés közbeni vízivásról. Hát régebben mi nem tettünk ki életmód táborainkban poharat étkezés közben, de senkinek a személyi szabadságát és jogait nem akarjuk megsérteni. Mindenki tegyen úgy, ahogy jónak lát, de azért nem lenne rossz tudni ezt, hogy ez nem helyes szokás. Tehát ezt gondoljátok át. Igyatok bőségesen előtte és utána vizet. Igen, ezt már elmondtam. Amikor 10-11 óra környékén, tehát most lassacskán kezditek érezni, mintha éhesek lennénk, akkor az nem éhség, hogyha rendesen reggeliztünk, összetett szénhidrátok a gyümölcsöket, ez nem éhség, ez szomjúság. Ilyenkor inni kell. Aztán megint úgy érezzük, hogy éhesek lennénk, akkor megint iszunk vizet, egészen az ebédig, és akkor bőven iszunk. Ha egyre szomjasabbak vagyunk, annál több vizet iszunk. Gyereknek szoktam mondani, van még egy jobb módszer is, humoros is egy kicsit, szopogassuk a nyelvünket, és nyeljük a nyálunkat. Ez komoly dolog különben, amikor éheznek emberek, akkor tudatosan gyűjtötték össze a nyálukat, és nagyokat nyeltek. És ez a nyelési reflexés, hogy valamilyen szinten a gyomor működésbe kell, valahogy ez csökkentette az éhséget. Tehát nem csak humor, azért van benne valóság is. Ha nincs más enni, akkor ígyük a saját nyálunkat, és akkor ezáltal csökken az éhségérzetünk. Igen, jó, ha magunknál tartunk naponta egy üveg vizet, és így folyamatosan pótolhatjuk a vízveszteséget. Persze vigyázni kell, hogy ebbe se essünk túlzásba, mert olyat is láttam, hogy valakire az jellemző, hogy egész nap szinte megállás nélkül. A legfőbb programja az, hogy mindig vizet iszik, de hát nem a vízért vagyunk, hanem azért, hogy éljünk. Igen, fokozott vejtékezés, hasmenés, láz, túlsúly esetén még több vízre van szükségünk. Segíti az ellenálló képességet, a szervezetnek létszükséglet, éltető ital, és megóvja az egészségünket. Igen, haladunk tovább, ezeket már elmondtam. Milyen vizet igyunk? Minél lágyabb egy víz, annál jobb. Ellen Goodwight írja, hogy senki sem lehet betegségtől mentes, ha nem iszik tiszta vizet. Milyen víz az, amit fogyasszunk? Örök kérdés. Állandóan halljuk ezt a problémát, hogy desztillált víz, ugye a fogyasztóknál hangzik el ez a vád, hogy ez károsítja a szervezetet, megkönnyíti ugyan a vesék munkáját, mert ásványok nélküli víz, és a szervezetnek lehetővé teszi, hogy megszabaduljon a lerakodott ásványi anyag üledékektől. Nagyon sok embernek különféle mészlerakodásai vannak, vagy különféle olyan méreg raktárai, amiket szeretne feloldani. A desztillált víz erre alkalmas, és az artritis-es sarkantyúkat, a veseköveket, az izületek megvastagodását, sőt még az aterosklerózist is csökkenti, illetve ezek az ásványi anyagok fokozzák. A legjobb, amit az ember a vese problémáinak gyógyítása érdekében tehet, ha átáll desztillált vízre, írja egy szerző, beszámoltak arról, hogy még fekélyes bélgyulladás is meggyógyítottak vele. Igen ám, de sokan azt mondják, hogy a desztillált víz azért problématikus, mert mivel nem tartalmaz semmilyen ásványi anyagot, ezért kiüríti, kimossa a szervezetből az ásványi anyagokat. Ebben is van igazság. Tehát ezzel is szóba kell állni, de láttátok az előbbi esetben, amit itt elmondtam a diáknál, hogy valakinek annyi ásványi anyag van a szervezetében, és annyi lerakódás van, hogy addig, ameddig az nem tűnik el, hát addig ezzel szóba állhat. Másrészt pedig nem szervetlen formában van szüksége az embernek ásványi anyagra vízen keresztül, hanem élő ételen keresztül, gyümölcsökön, zöldségen keresztül, organikus formában, ami jobban beépíthető és felszívható a szervezet számára, mint a szervetlen ásványi anyag. Emlékszem, balatonfüredi barátaink a balatonfüredi ingyen ásványvizet, forrásvizet itták, ami kemény víz. A kemény víz azt jelenti, hogy kalciumot, magnéziumot és más nyomelemeket tartalmaz bőségesen, és ilyen vizet ittak folyamatosan. Én figyelmeztettem őket, hogy vigyázzatok ebből, ez nem lesz jó így, mert az ásványvizeknél meg lehet nézni, még a Szent Királynál is, ha jól tudom, 3-400 egységnyi ásványi anyag van benne, de például a peridotnál, ugye, ott már 1000
ami tényleg a lugosság érdekében jó hatásokat fejt ki, de folyamatos fogyasztásánál ez problémát jelenthet, mert ez a sok ásványi anyag hova rakódik le, hát a sok füredi palackba, amit láttam, ugye mindig beletették ezeket a vizeket, hát hogy néz ki egy idő után ez a palack? Tele vassal, kálciummal, magnéziummal, hát teljesen elszíneződött, elbarnult, elvörösödött. Hát ugyanezt teszi, most persze ez költő, vagy kicsit hasonlatlan, az érfalakkal, a vesével. A veseköve kielég, veseköve is lett annak az asszonynak, aki ezt tesz, aztán megtanulta, hogy ne tegye többé, hogy kúraszerűen nagyon jó egy ilyen gyógyvíz, 21 napig, de folyamatos használatra nem jó. Sokan kérdezik, még egy kísérlet, nem tudom, tudjátok-e olvasni, a normális fehérjésetek száma körülbelül 6000 per milliliter. Amikor valaki kemény vizet iszik, ez a mennyiség akár 12000-re is felszaporodhat, jelezve a patogén hatást. Mindez nem történik meg, ha tiszta lágy vizet iszunk, vagy ha desztillált vizet iszunk. Tehát egy leukocitózis jelenik meg, egy fehérvérsejt szaporulat, tehát a szervezet való ellenségként kezeli a kemény vizet. Megjegyzem, a legjobb víz és a legdrágább víz a boltban az Evian, meg az ilyen hólé felső glecser vizek. Miért? Mert a desztillált vízhez nagyon közel van, lágy víz. És a mi kultúránkban a klórozott víz a szokásos, ugye? Vagy a nagyon magas ásványi anyagtartalmú hegyi vizek. Az ember ugye mindig megtalálja azt a módszert, hogy valahogy a legjobbat kerülje ki. Hát eltalálták itt is, hogy tiszta vízhez jussunk, lefúrtunk 1000 méterre. Hát igen, ám és a 1000 méterről feljövő csodálatos vizek a legjobb vizek. Ez nem igaz. Hát 1000 méteren keresztül az a víz magába szívta az ásványok tömkelegét, és kemény víz lett belőle. Ez nem jó. Isten számunkra felszíni forrásvizeket teremtett, illetve például Ausztráliában láttam, mivel ott szinte az ország nagy területén nincs semmiféle folyó, ezért esővizet fogyasztanak. Olyan tetőket készítenek, amelyekkel esővizeket fogják be, és azt használják. A klórozott víz rendkívül káros. Magyarországon néhány város kivételével, ahol oxigénnel tisztítják a vizet, klórozott vizet használnak. A klórozott víz allergiákat, aszmát, csalánkiütést, hasmenést, cukorbetegséget, köszvényt, vesekövet, izommeszesedést, izomműködési zavart, szívkoszorúért, trombózist okozhat. A csirkékkel végzett kísérlet kimutatta, hogy 2-7 hónap elteltével minden klórozott vízzel itatott csirkénél aterosklerózis fejlődött ki. Persze nekik nincs időjük kifejlődni, mert leölik őket, és aztán megesszük mi azokat a eltömődött eres húsokat, és bennünk váltja ezt ki. Tehát míg a tiszta vízzel, lágy vízzel itatott csirkéknél egyiknél sem alakult ki ez a betegség. Japánban ritka a szívbetegség, de amikor a japánok Hawaii-ra költöznek és klórozott vizet isznak, kialakul náluk az aterosklerózis. Koreában elesett amerikai katonák 75%-ánál kimutatható volt a szívkoszorúi elmeszesedés. Ezt a vízfogyasztással tudták és a klórfogyasztással kapcsolatba hozni. Tehát nagyon sok érdekességet lehetne elmondani. A legtöbb hulyagrákos eset, vagy bármi vízzel érintkező testrészünkkel kapcsolatos rákos eset kapcsolatba hozható a klórozott vízzel. Tehát a klórozott víz méreg, ne igyátok. Inkább szerezzünk be víztisztítót, és vagy szenes szűrő, ami kicsit keményebbnek tartja a vizet, vagy pedig RO-s, reverz ozmozisos vízszűrő, ami viszont teljesen szinte desztillált víztisztaságúra alakítja a vizet. Nem lenne szükség rá, ha nem lenne savas a légkör, és a esővizet megihatnánk. De hát sajnos szennyezett. Igen. Vizeletünk sűrűsége és színe is megmutatja, hogy mennyi vizet fogyasztunk. Ha sárgás a vizeletünk, akkor innunk kell vizet. Ha fehéres, akkor már jó. Az agyműködést is befolyásolhatja. Agyunknak 85% a víz, csak tényleg futok. Egy érdekességet hagy mondjak, a tengervíz. Amikor tengernél voltunk, megtanultam ebből, ahogy tanulgattam, hogy minden nap ittam egy kort tengervizet. Persze nem a pocsolyás parti homokos részből, hanem behúztam egy 100 méterre, és teljesen kristálytiszta volt, és ott egy kortyot megittam. A legjobb ásványi anyag, raktár és kiegészítő a tengervíz. 100-nál több olyan anyagot tartalmaz, ami nincs olyan táplálék kiegészítő, ami ennyit tartalmazna. Ezen kívül a tengervíz vérátömlesztésre is alkalmas, amikor a csatahajókon, a háborúkban, ott a nagy anyahajókon valaki megsérül, és nincs vér, a tengervizet töltik a vérébe, a ereibe, és életben maradnak ezek az emberek.
Vagy itt egy esetet olvastam, hogy olyan embereknél, akiknál már a testfelületük egyharmadában megégett, és semmiféle esély nem volt arra, hogy megmeneküljenek, akkor tengervízzel megtöltött kádba helyezték őket, amelynek a vízének a hőmérséklete valamivel magasabb volt a testhőmérsékleténél, és ott tartották éjjel és nappal, és új bőre nőtt ki, és életben maradt. A tengervíz utázat fürdő otthon is elkészíthető közönséges sóval, magnéziumkloriddal és Epsom sóval 7-1-1 arányban. Tehát ez egy csodálatos áldás. Amikor lemegyünk, nagy ritkán lejutunk a tengerre, vagy valaki, amikor lejuttok, akkor ezekre emlékezzetek, és éljetek. Az az egyik férfi, akivel mentünk, súlyos tüdő problémákkal szenvedett, mert olyan munkahelye volt, hogy a tüdeje nagy részt tönkrement, és ahogy jöttünk hazafelé, azt mondta, hogy most jövünk hazafelé, belépünk Magyarország körzetébe, már kezdem érezni megint a tüdőmön ezt a lepedék képződést, de a tenger mellett ilyen nem volt. Azt teljesen tiszta volt, nem használtam zsebkendőt. Tehát ezeknek a tenger, sós barlangoknak, meg egyebeknek tényleg van hatásuk, a sólámpának is van, a tengervíznek az áldásai nagyon jók. A vízzel való külső élés is nagyon nagy ajándék, ugye erről már pár szót szóltam, nem tudok belemenni a részletekbe, a hideg zuhany nagyon jó hatású. Megjegyzem, a hideg és a meleg hatása szinte ugyanaz, csak van elsődleges hatás és van másodlagos hatás. Ugye a hideg hatására az vérerek összehúzódnak, logikus, ugye hideg hatására, de utána hosszabb távon pedig a meleg érzet uralkodik el rajtunk. Melegnél pedig biztos észrevetétek, hogy veszünk egy meleg fürdőt, ugye, akkor utána izzadunk, mint a paci, és minden, de utána, ha kimegyünk egy kicsit a levegőre, elkezdünk fázni. Tehát ez a művészet, és ez a vízgyógyászatnak a lényege, ez a művészet, hogy a víz, a meleg és a hideg víz hatására úgy mozgásba hozni a vért, és oda irányítani, ahol a beteg testrész van, ez a vízgyógyászat lényege. De egy biztos, hogy ezeknek a folyamatoknak a hatása radikális a szervezetre. A meleg hatására, az a lázkeltő fürdőknek ez a lényege, a meleg hatására a fehér vérsejtek száma nő, haladási sebességük nő, bekebelezési sebességük nő, és ennek érdekében olyan fürdőket használnak, lehet az meleg lábfürdő, vagy teljes lázkeltő fürdő, hogy a szervezetnek a hőmérsékletét próbálják felvinni. Ahhoz, hogy a szervezet felvigye lázra a hőmérsékletét 38-39-40 fokra, hihetetlen energiákat kell mozgósítani belülről. De most, ha vízzel mi ezt megtesszük, akkor a szervezetet nem használjuk lázkeltésre, hanem mi visszük be a meleget. És ez az alapja a meleg fürdőknek, az immunrendszert maximálisan felspangolja, és bizonyos esetekben megfigyelték azt, hogy rákos betegeknél egy órás olyan úgynevezett lenzfürdő, már nincs időm elmondani, de az a lenzfürdő az azt jelenti, hogy 40-44 fokos vízbe helyezik a beteget, folyamatosan emelik a vízhőmérsékletet, és felviszik 39-40 fokra a testhőmérsékletet, és ott megpróbálják tartani fél óráig legalább. Vagy ha még tovább, akkor 3-4 óráig. Én kértem, hogy csinálják meg velem, mert mindent ki szeretek próbálni. Nagyon nehéz. Nyakig szinte bent van az ember a vízbe, próbálják a homlokát jegelni meg minden, ugye agyra érzékeny a melegre. De az ember olyan érzése van, mintha fulladozna. És közben még itt iszunk, folyamatosan iszunk. Ha lehet, akkor langyos vagy meleg vizet. És belülről ez olyan hőtermelést okoz, és olyan kínlódást, bár végignéztem egy rákos beteget, aki simán bírta egy órán keresztül. Az orvosok már rég lemondtak rólam, azt mondták, már rég meg kellett volna halnia, de még mindig élt 2 évig. De rendszeresen, majdnem napi szinten csinálták neki ezt a lázkeltő fürdőt. De olyan betegről is hallottunk, aki egy ilyen kezelés után megvizsgálták, hogy szinte egyharmadra összeesett a rákos daganat. Mert az immunrendszer annyira felfokozódott, hogy csökkent. Hát persze ilyen radikálisan nekünk ezt nem kell, és nem ajánljuk a végzését, főképp, ha nem vagyunk ilyen betegek, de egy-egy náthánál, vagy egy kialakuló betegségnél, ha csinálunk egy ilyen meleg fürdőt, mindig felügyelettel. Ezt nagyon hangsúlyozom. Ott a beteg körül 2 kezelő van, és folyamatosan megállás nélkül mozognak. Mérik a pulzust, mérik a
a testhőmérsékletet. Folyamatosan kérdezik, hogy hogyan lehetne kényelmi zónáját segíteni, mert ez szenvedés. Ez nem egy könnyű dolog végigcsinálni. És ha feláll például, a legelső dolog le kell ültetni a kád szélére, vagy egy padot áttenni a kádon, és hogy arra üljön le. Egy fada, mert megszédülhet, ugye? A nagy meleg hatására leesik a vérnyomás, és eleshet. Tehát önmagunknak ne csináljuk, ha lehet ilyen radikálisan. Egy egyszerű melegfürdő az persze teljesen más, amikor 38-39 fokos a víz, és kicsit megizzadunk, de felkelünk. De akkor is lassan kell felkelni. Óriási hatású. Óriási hatású, sok folyadékfogyasztással felkelünk, lepedőbe csavarjuk magunkat, pokrózba, be az ágyba, vagy kérünk, hogy valaki segítsen, és csak a arcunk maradjon ki. Kizadjuk a mérgeket. Ilyen fürdő után egyes betegeknél neonszínű, meg fekete, meg barna, meg nikotinos lepedékek, kimoshatatlan mérgek áradnak ki a szervezetből. Ilyen lázkeltő fürdők után. De meg is van az eredménye. Mert amikor például egy ilyen kisebb betegségnél egyszer megcsináljuk, akkor emlékszem rá, én is szoktam csinálni magamnak, akkor felkelek, és reggel mondjuk vagy aludtam egy ilyen fürdő után jól kiizzadva, mintha elvágták volna a betegséget. Tehát ezzel éljünk a hideg-meleg váltófürdővel, éljünk a különféle kezelésekkel. Ugye, amikor begyulladt az ujjunk gyerekkorunkba, akkor hideg-meleg vízbe tette anyukánk. Ez is egy vízkezelés. Nem bírják a baktériumok és a vírusok a hideg-meleg váltogatást. A pasztorizálásnak is ez a lényege. Hát pasztorizáljuk magunkat egy váltófürdővel is, hogyha ezt csináljuk.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, örülök, hogy ismét itt lehetek közöttetek. Sokat gondolkodtam, hogy milyen igével készüljek, mit hozzak el hozzátok. Aztán végül is mindjárt meglátjátok, hogy milyen alapigével készültem. De még ma reggel is formált a lélek, hogy úgy mondjam, a igehirdetésen, mert sok mindent szerettem volna nektek mondani, aztán csak egy valamire adott késztetést, hogy arra hegyezzem ki. Olvasom az alapigét Péter apostol második leveléből. Péter apostol második levelének az első fejezetéből szeretném olvasni az igét, mégpedig a harmadik és a negyedik verset, és majd mindjárt megmondom, hogy mi volt az én vívódásom tárgya. Tehát Péter apostol második levele első fejezetéből a harmadik, negyedik vers. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Rövid két vers, nagyon sok gondolat van benne. Amiről szólni szeretnék, ez nem más, mint Istennek az ígéretei. Ugye itt azt olvastam, hogy igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket az Isten, amelyek által isteni természet részeseivé lehetünk. Ígérni a legkönnyebb, ugye azt szoktuk mondani, az nem kerül sokba, az ígéret. Mi emberek sokszor ígérünk, aztán nem tartjuk meg az ígéretünket, de Istennél nem így van. Hogy Istennél mennyire nem így van, egy igét is idézek, amely ezt támasztja alá, azt olvashatjuk a Mózes 4. könyvében, a 23. fejezet 19. versében. Nem ember az Isten, hogy hazudjon. Nem embernek fia, hogy megváltozzon. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenni. Ígére valamit, hogy azt ne teljesíteni. Igen, nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket Isten, amelyek által isteni természet részesévé válhatunk. És az isteni ígéretek, azt mondja az ige, hogy azok nem olyanok, mint az emberi ígéretek. Azok, ha elhangzanak, akkor azok mindenképpen teljesednek. Ábrahámról, aki a hívők atya a Biblia szerint, a minden korban élő hívőknek az atya, a legrövidebb jellemzést a római levél 4. fejezetében olvashatjuk, mégpedig azt olvashatjuk róla, hogy ő nem kételkedett az Isten ígéreteiben. Ő teljesen elhitte, hogy amit az Isten ígér, azt az Isten meg is cselekedheti. A legrövidebb jellemzés a hívők atyáról. Ilyenné kell nekünk is válnunk. Én úgy gondolom mindannyiunknak, nem kételkedni az Isten ígéreteiben, hanem teljesen elhinni, hogy amit ő ígér, azt meg is cselekedheti. Mert nem emberű, hogy hazudjon, ő nem ígér olyasmit, amit ne teljesítene. Szerintetek hány ígérete van az Úrnak? Minden napra egy. Igen? Más vélemény? Ugye van is egy ilyen álhíratos könyv, azt mondom Spurgeontől, hogy Isten ígéreteinek tárháza, nem tudom kinek ismerős. Ott valóban 365 napra, minden napra van egy ígéret, és ugye hozzáfűzött kommentár. De hogyha nekem is megvan, szoktuk olvasgatni, töredék része. Csak a mi Bibliában található ígéreteknek töredék része. Ennél sokkal-sokkal több van, többszöröse, sokszorosa. És ezek azt mondja itt az ige, hogy a legfontosabb dolgok igazából. Tudtok-e felidézni, most csak úgy, ami esetleg eszetekbe villan Isten ígéreteiből? Mert én ugye ezt állítom, nem csak 365, hanem sok-sok-sok száz van a Bibliában. Ugye kisebb súlyúak, nagyobb súlyúak, vagy hát nem tudom, lehet őket bizonyos szempontból kategorizálni, ha valaki akarja ezeket mondjuk így besorolni. Tudtak-e csak úgy felsorolásszerűen mondani ígéreteket most? Kérjetek és adatik. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ismét eljövök ti hozzátok, és elviszlek, ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Minden gondotokat őrelvesítek, mert néki gondja van ti rátok. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Két fontos dolgot szeretnék megemlíteni az ígéretekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy meg kell őket ismerni. Akkor nem tudunk bennük hinni, hogyha nem ismerjük. És én úgy vettem észre, amikor erre a gondolatra terülődött a figyelmem, hogy én az Isten ígéreteinek az önmét nem ismerem. És a vívódásom, tehát azzal készültem most ide hozzátok, hogy felsorolok több ígéretet, elolvasok a Bibliából, és egy kicsit elmélkedünk fölötte. És hát lehet minden ígéretről nagyon keveset mondani, lehet egy pár ígéretről többet mondani, és lehet egy ígéretről nagyon sokat mondani, és erre éreztem késztetést a mai reggel, hogy igazából egy ígéretet olvassak föl, és erről gondolkodjunk. Tehát két dolgot említenék az ígéretekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ismerjük meg az Isten ígéreteit. Nagyon fontos. Én magamon azt látom most jelenleg, hogy az Isten ígéreteinek a többségét én nem ismerem. Ahogy ilyen szempontból kezdtem el olvasni a Bibliát, és erre bátorítalak titeket is egyébként, hogy gondolom szoktátok olvasni a Bibliát, szerezzetek be egy füzetet. És amikor odaértek, hogy itt egy ígéret, akkor írjátok ki. Nagyon-nagyon-nagyon sokat fogtok találni. Jó erről beszélgetni. Amikor összegyűltök éppen, és éppen esetleg, hogy miről beszéljünk, beszélgessetek az Isten ígéreteit. Gondolkodjatok felőle. Megismerni, egy nagyon fontos, megismerni az Isten ígéreteit. Kettő, helyesen értelmezni. Ábrahám nem értelmezte mindig helyesen az Isten ígéretét. Mondok egy példát. Azt olvashatjuk a Szentírásban, ugye mi volt a nagy ígéret? A Mózes első könyve 15. fejezetében azt olvassuk, 1 Mózes 15.3. Ugye Mózes panaszkodott az Úrnak, és azt mondja, hogy hát nincsen gyermekünk, és az én házam szolgaszületje lesz majd az én örökösöm. És Isten azt mondja, hogy nem, hanem a te ágyékodból származik, aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. Elhangzott az ígéret. Ábrahám, neked fiad fog születni, örökösöd lesz. És nem akárki, azt mondja, te ágyikodba, te saját vér szerinti fiad lesz az örökös. Gondolom Ábrahám elhitte. Csak eltelt egy bizonyos idő, teltek a hónapok, az évek, hosszú-hosszú évek, és nem teljesedett az ígéret. És Ábrahám akkor azt mondta, hogy na de lehet, hogy nem Sárától. És ugye próbálkozott. És jött Izmael. És Isten azt mondja, ugyanitt a 17. fejezet 19. versében, ugye csak én teszem hozzá, Ábrahám, te félreértetted az ígéretemet, és azt hozzáteszi, kétség nélkül a te feleséged Sára szül néked fiat. Tehát két fontos dolog. Megismerni az Isten ígéreteit, helyesen értelmezni az Isten ígéreteit. Biztos, hogy arról szól-e, ahogy én értelmezem. Tehát mind a kettőről beszélgessetek sokat. Osszátok meg egymással, ami ígéretet találtok a Bibliában, és gondolkodjatok, mit jelent. Helyesen értjük-e, vagy pedig nem. És ezután megosztanám veletek, tehát mondom, több ígérettel készültem, és erről gondolkodtunk volna közösen, de egyet osztok meg, amiről egy kicsit bővebben gondolkodnánk. Ez pedig Mózes 3. könyvében található, a 3. fejezet 16. versében. Miről szól ez a fejezet, ha odalapoztok, esetleg majd meglátjátok. Az egész fejezet miről szól? Mózes 3. könyve 16. fejezete. Egy feliratból könnyen ki tudjuk találni. A nagy engesztelési napnak a leírása, hogy az ószövetségi rendtartásban, ugye a ceremoniális rendelkezések között található, és a nagy engesztelési napnak hogyan kell zajlania, a szolgálatot hogyan kell végezni. És én a 29. verstől olvasom csak egy három verset, két verset igazából. Tehát 3 Mózes 16-29-től. Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok. A 7. hónapban, a hónap 10-én sanyargassátok meg magatokat, és semmi munkát ne végezzetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket. Minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Szombatok szombatja ez néktek.
sanyargassátok meg azért magatokat, örökkévaló rendtartás ez. Kérdezem, hol van itt az ígéret? Mi itt az ígéret? Található ígéret az idézett szakaszban? Örökkévaló, igen, ez is elhangzik. És így azt mondja, hogy az Úr megtisztít titeket, sőt, még egyszer hozzáteszi, minden bűnötöktől megtisztultak. Nagy engesztelési nap. Mikor van a nagy engesztelési nap? Ugye az éves, a zsidó éves ünnepkörben, ugye az év legvégén volt, és ugye tudjuk, hogy minden, ami csak a sátor szolgálattal kapcsolatos, minden jelképes volt, és a valóságot jelképezte. Minden áldozat, minden egyes berendezési tárgy, ruhadarab, minden pap, minden főpap, minden a valóság képmása volt, és a valóságot tanította. Mit jelképezett a nagy engesztelési nap, és mikor kezdődött, mikor lép életbe a nagy engesztelési nap? Ugye vizsgálati ítélet. Így van. Ami nem

amit jelképezett a mózesi rendtartás. Magyarul zajlik már a mennyben a főpapi szolgálat, hogy minden bűntől megtisztítson. Nem tudom, hogy ez számotokra mit jelent. Szeretnék felolvasni még ehhez kapcsolódó ígéreteket, konkrétan kettőt, noha többet is olvashatnék. Mi az, hogy minden bűnötöktől megtisztítson? Az Efézusi levél 5. fejezetéből idézek egy verset, a 27-et. Pál apostol ezt mondja, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem legyen szent és fedhetetlen. Ide el lehet jutni egyes embereknek, és egy népnek is, egy egyháznak. Jelenések könyve 14. fejezete, 4.-5. verse. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. Az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Egyetlen egy bűnük nincs sem mennyben, sem földön, sem sehol. Az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Szerintetek el lehet jutni erre az állapotra? Szerintetek eljutottunk már erre az állapotra? Miért nem? Mi hibázik? Az ígéret ott van? Az időszak adott. Mi hibázik? Azt olvassuk az igékben, hogy a történelem legvégén Isten népének közbenjáró nélkül kell megállnia. Amikor a mennyei szentélyben befejeződik a papi, főpapi szolgálat, akkor Isten népének közbenjáró nélkül kell megállnia. A történelem legvégén van ez az időszak. A kérdés, mikor fejezi be a szentélyben a szolgálatát Krisztus? Mit gondoltok? Most nem időpontot kérnék, hanem mi készteti őt arra, hogy befejezze a szolgálatot? Nyilván nem az, hogy hát záróra lejárt a munkaidő, és egyszer csak azt mondom, hogy na, most akkor már befejeztem is, kész. Mikor fejezi be? Amikor megtisztít? Amikor már nem hárulnak többé bűnök a szentére. Elapad a forrás, nincs mit rendezni, akkor azt mondja, hogy lezárom. Ez mit jelent számunkra? Ugye szoktuk feltenni a kérdést, hogy mi az alapvető különbség a papi és a főpapi szolgálat között? Röviden, hogy lehet megválaszolni? Mi a különbség? Ugye Jézus mind a kettő, Jézus a pap és Jézus a főpap. Alapvetően a bűn szempontjából mi a különbség a papi és a főpapi szolgálat között? Így van, bűnbocsánat, tehát a bűnök áthárítása, azt mondja, a bűnösről lekerül a bűn, de áthárul a szentére. Tehát bűn áthárítás, a bűnbocsánat révén, és a főpapi szolgálat pedig a bűnök eltörlése, megsemmisítése. Ugye alapvetően, hogyha bűn szempontjából nézzük a két szolgálatot. Két könyvből szeretnék majd többet is idézni, az egyik a Nagy Küzdelem című könyv, vagy Korszakok nyomában, a másik pedig az 1888-as Üzenet című könyv, mind a kettőből azok a fejezetek, amik erről az időszakról szólnak, tehát az 1844 utáni időszakról. Ebből a könyvből 374. oldalról idéznék, a földi templom szolgálat két részből állt. A papok naponta szolgáltak a szent helyen, a főpap pedig egyszer egy évben a szentek szentjében végezte az engesztelés különleges munkáját, megtisztította a templomot. Azt mondja, hogy a bűn, bocsánat, a bűn áthárítás munkája egész évben minden nap folyt. Izrael bűnei így kerültek át a templomra, és eltávolításuk különleges szolgálatot igényelt. És még egy idézet a 379. oldalról. Mindjárt összekapcsolom a három mondatot. 379. oldalról is. Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a Szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell megállniuk. Ruhájuknak hótisztának kell lennie, jellemükben a meghintés vére által meg kell tisztulni a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben,

0: és Krisztus a bűnbánon hívő bűneit eltávolítja a templomból, a Földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbe mennie. Ezt olvastam, háromszor is így jellemzi az író ezt a szolgálatot, hogy különleges. Különleges, azt mondja, a bűntől való megtisztulás különleges szolgálatának, különleges munkájának kell végbe menni. Mitől különleges? Miért különleges? Miben különbözik mondjuk az eddigi szolgálataitól? A főpapi szolgálat mitől különleges a papihoz képest? A bűntől való megtisztulás különleges munkáját kell elvégeznie. Izrael bűnei így kerültek át a templomra, és eltávolításuk különleges szolgálatot igényelt. Erről gondolkodnánk, hogy mitől különleges a főpapi szolgálat, mitől különleges a bűnök megtisztítása, eltávolítása, megsemmisítése. Hogyan történik, és mitől különleges munka? Ugyanebből a könyvből is idézek még, mondom a saját szavaimmal. Többször is nagyon nagy hangsúlyt fektet rá a könyv, hogy akik ebben az időben élünk, nagyon alaposan kell tanulmányoznunk és ismernünk a szentélyben zajló szolgálatot, hogy a mi főpapunk mit csinál, milyen munkát végez. Ezen van nagy hangsúly. A prófétaság lelke ezt mondja, hogy amit nekünk a legjobban kell ismerni ebben az időben, hogy a mennyei szentélyben, ami igazi főpapunk, mit végez, milyen szolgálatot végez, és ennek mi a lényege. Én azon kaptam magam, hogy én ezt nem nagyon ismerem, legalábbis olyan alaposan, amelyen alaposan kellene, nem ismerem. Mostanában kezdek el rajta gondolkodni. Most idézek ebből a könyvből, és majd summázom ezeket a gondolatokat. Az 1888-as üzenet, talán a legtöbben ismeritek. Ugye a Jézus Krisztusban való hitáltali megigazulás üzenete, amit küldött az Isten az ő népének 1888-ban. Ennek a rövid összefoglalása a könyv, és ennek is az utolsó fejezetéből idéznék egy pár gondolatot. Ugye ez a címe ennek az utolsó fejezetnek, hogy a szentély megtisztítása, és az 1888-as üzenet. Tehát a szentély megtisztítása és a hitáltali megigazolás hogyan függ össze? Mi a köze egymáshoz? Ennek a két dolognak, a szentély megtisztításának, tehát a főpap, igazi főpapunk jelenlegi munkájának, és a hitáltali megigazolásnak. Mi az összefüggés? A földi szentély szolgálata arról tanúskodik, hogy a szentély megtisztítása, és ezáltal az evangéliumi szolgálat befejezése érdekében mindenek előtt annak a népnek kell véglegesen megtisztulnia, amely részt vesz ebben a szolgálatban. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a szentélyben magában nem fejeződhet be addig a törvényszegésektől, bűnöktől, tisztátalanságoktól való szabadítás, és az Istennel való megbékélés műve, amíg meg nem valósul ez minden egyes szemében, aki része volt a szentély szolgálatának. A szentély nem tisztíthatik meg addig, amíg meg nem tisztul minden egyes hívő, aki ott imádja az Urat. Ugye ezt már mondtátok, csak most megint megismétlem. A szentély maga nem tisztíthatik meg addig, amíg a nép bűnvallomásai és a papi közbenjárás által a tisztátalanságok, törvényszegések és bűnök folyama árad a szentélyben. Ugye ezt is mondtátok, csak most összefoglalom megint. Ezt a folyamot kell megállítani, mégpedig a forrásnál, a szentélyhez tartozó hívők szívében és életében. Mielőtt lehetséges lenne magának a szentélynek a megtisztítása. Tehát feltétlenül a nép megtisztítása az elsődleges munka a szentély megtisztításánál. Ez a tényleges célja az igazi szentélyben folyó, igazi papi szolgálatnak. Krisztus áldozata és papi szolgálata a valós szentélyben örökre elveszi a bűnöket, és tökéletessé teszi az odajárulókat, örökre tökéletessé teszi a megszentelteket, idézi a zsidókhoz írt levélből. Csak egy, ugye, folyamatosan pár mondattal summáztam, amit eddig mondtatok ti is. Akkor fog befejezni a szolgálat, ha már nem igénylik többé az emberek itt a Földön a bűn bocsánatot, vagy azért, mert hát bűnöznek, de semmi igényük nincs, hát meg kell, lekismertük, vagy azért, mert már nem követik el a bűnöket. Ugye az embereknek ez a két csoportja lesz a történelem legvégén. És azt mondja, amikor már nem hárul oda több igény, kérés, zörgetés, tehát a bűnökkel kapcsolatban, akkor be lehet fejezni a szolgálatot, és azt mondja, tehát magyarul gyakorlatilag itt a Földön a mi szívünk megtisztítása az elsődleges. Ha ez megtörtént, utána fejezheti be a szentélyben a szolgálatot. Bűneink semmiképpen sem töröltethetnek ki a mennyei könyvekből, anélkül, hogy előzetesen maga a bűn ki ne törlődnék a mi szívünkből, mondja ez a könyv. A bűn eltörlése csak is úgy történhet, hogy természetünkben, jellemünkből, emberi lényünkből törölteti ki a bűn. És azt mondja, a bűn eltörlés a bűn természetünkből való kiirtását jelenti úgy, hogy nem fogjuk többé ismerni előző vétkeinket. Megint a zsidókhoz írt levelet idézi, az egyszer megtisztult imádóknak, akik ténylegesen megtisztultak a Krisztus vére által, többé semmi nemű bűntudatuk nem volna, mondja a zsidókhoz írt levél, mert a bűn útja eltávozott tőlük. Kerestethetik bűnük, de nem találtatik. Örökre eltávozott tőlük, idegenné vált új természetük számára. És bár vissza tudják idézni emlékezetükbe, hogy elkövették ezeket a bűnöket, de elfelejtik a bűnt magát, nem gondolnak többi arra, hogy megcselekedjék a bűnt. Ebben áll Krisztus munkája az igazi szentében. Még egy pár gondolat, és többet nem idézek már ebből a könyvből, 153. oldalról is. A földi szentély előképp szolgálta, világosan tanította, hogy a bűnbocsánat kegyelmét megvetheti később a bocsánatban részesült bűnös, és a bűn újra tevékenyé lehet az életében. És a bűn a tudatunknál sokkal mélyebben is gyökerezhet bennünk, és nagyobb intenzitású kísértések és próbák idején elesésünket okozhatja. Ezért jönnie kell az elpecsétedésnek, amely olyan győzelmet jelent, amelytől nincs többé elfordulás. Az elpecsételés egyenlő a bűnök eltörlésével és Jézus eljövetelére való előkészülettel. Senki sem jelenti ki majd önmagáról, hogy ő elpecsételt, vagy hogy bűnei eltöröltettek, sőt, tudni sem fog arról, hogy ez megtörtént. Minél közelebb kerül egy hívő Krisztushoz, annál bűnösebbnek és méltatlanabbnak érzi magát. Nagy főpapunk azonban véghez viszi a maga tervét mindazokban, akik nem állnak ellent néki. A bűntől való megtisztulás különleges munkájának kell végbe menni az ebben az időben élő hívők sorain belül. És azt olvastam itt, hogy eddig a történelem folyamán bármely igazi hívő, aki elnyerte a bűnbocsánatot, hitre jutott, elnyerte az Isten kegyelmében élt, visszaeshetett, és újra elkövethette ezt a bűnt. Gondoljuk Péterre. Péter apostol a kiáradt a Szentlélek. Prédikált, gyógyított. És azt olvassuk a Galatákhoz írt levélben, hogy Pál apostolnak nyilvánosan meg kellett feddenie a Pétert, mert együtt képmutatóskodott megint a zsidókkal. Tehát azt mondja, hogy a történelem folyamán eddig, megint csak ismétlem, bármely igazán hitre jutott ember, aki elvette Isten kegyelmét, megigazítatott bűnbocsánatot elnyerte, újra eleshetett. És ugye hát ez sokszor így is van, hogy elesünk, de ez nem így van a történelem legvégén, a főpapi szolgálat idején. Legalábbis, hogyha helyesen értelmezem én ezeket a mondatokat, ezeket az igéket, és ettől különleges ez a munka. Mert ugye a papi szolgálat a bűnöket levette az emberről, ugye felidézzük a szolgálati rendtartást, hogy az állat fejre rá kellett olvasni a bűnt, saját kezűleg meg kellett ölni, aztán a vér, ami az életet és egyben a bűnt is jelképezte, a pap fogta, megkente az oltár szarvait, és bevitte a szentélybe, kárpit felé hintette. Tehát a bűn lekerült az emberről, felszabadult, megbocsátatott, de áthárult a szentélyre, és a bűn megmaradt. És azt mondja, hogy bármikor visszavehette ezt a bűnét, bármikor visszaesetett, és ez meg is történt, és meg is történik gyakran. A főpapi szolgálat idején azt mondja, hogy ezek a bűnök, ezeknek a bűnöknek a megsemmisítése is zajlik, és azt olvastam itt, hogy fogunk rá emlékezni, hogy igen, mi ezeket a bűnöket elkövettük, de már nem, tehát nem lesz olyan késztetés rá, hogy elkövessük. Már visszarettenünk attól, hogy elkövessük cselekedetek szintjén. 1844 óta folyik a vizsgálati ítélet. Ugye kik fölött zajlik ez az ítélet? Kiknek a bűneit tudja az Úr eltörölni, mint főpap? Csak azokét, akiknek a bűnei odahárultak. Nem tudom, hogy volt, gondolom Izraelben is azért lehetett olyan, hogy valaki egész évben nem vitt áldozatot. Annak nem is hárult semmilyen bűne a mennyei szentélyre, és ezektől nem is tudta megtisztítani a főpap. Tehát ugye a vizsgálati ítélet csak azokon folyik, akik valaha is bekerültek az életkönyvébe. akik igényelték és elfogadták a bűnbocsánatot. Ugye az igazak fölött, Isten egyháza fölött kezdődik az ítélet. Hogy igaz, hogy bekerült az életkönyvébe, de ugye, ahogy mondja Jézus, hogy aki győz, annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Na, ki lehet töröltetni. A vizsgálati ítéletben most ez zajlik, hogy a halottak fölött először, akik a történelem folyamán éltek, és valaha is bekerültek az életkönyvébe, hogy benne maradhatnak-e, vagy pedig nem. És nem tudjuk, hogy mikor kerül ránk az élők le a sor. Mindebből mi a tanulság mi számunkra? Most próbálom összefoglalni ezeket az idézeteket, ezeket az igéket. Mindebből számotokra mi a legfőbb tanulság? Ezt kérdezem is esetleg, meg tudjátok-e fogalmazni. Zajlik a főpapi szolgálat, ami a bűnöktől való szabadítás különleges munkája, különleges szolgálata, amikor már nem csak áthárul a bűn, hanem meg is semmisül a bűn. El is töröltetik a bűn. És akik ebben részesülhetnek, azokra igaz, amit ír az ige, hogy szájukban álnokság nem találtatik, Isten király szék előtt fedhetetlenek, megtisztulnak, nincs alattuk szeplő sömörgődés, vagy aféle. Számomra ebből az a legfőbb tanulság, hogy tanuljunk meg bűnt rendezni. Istennel és emberekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy ha mi úgy tudnánk bűnt rendezni, mint az előttünk lévő koroknak a hívő emberei, akkor már lehet, hogy megvalósult volna Istennek ez az ígérete. Laodiceának mi a legfőbb baja? Most a bűnnel, ha a bűn szempontjából nézzük. Én azért mi adventisták azért különbek vagyunk, nem mondjuk a katolikusoknál, vagy a reformátusoknál, vagy nem tudom ki mi, nem? Vagy én személy szerint csak külön vagyok annál az alkoholista hajléktalannál, vagy nem tudom ki mi, aki veri szóval feleségét, meg hát csak különbek vagyunk azért, nem? És az nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, vak, mezítelen. Laodicea nem tud bűnt rendezni. Istennel sem, és ennek következében emberekkel sem. Vagy nem látja meg a bűnösségét, vagy ha meglátja, akkor mentegeti, takargatja. Igen?
1: Sokszor elmondtam, hogy hallgatunk egy testvérnek az interneten az előadás sorozatát. És itt ebben egy láncszem, egy pici láncszem hiányzik. A bűnrendezés kapcsán Krisztussal annyira egyesül ez az ember, Krisztus végére jelenik hozva, Krisztus személye, hogy nem tud bűnrendezni. Mert Krisztussal annyira egyes.
0: Mi az, ami eltávoztatja a gonoszt tőlünk? Mi az, ami a gonosztól megszabadít minket? Eltávozunk a gonosztól? Mi által? Bibliában két ilyen ige is található. Jób 28-28, példabeszédek 20, nem tudom mennyi. Az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. Mit jelent az Úrnak félelme? Megértem, hogy a kereszt az nem egy 2000 évvel ezelőtti történelmi esemény, hanem jelenleg zajló tragédiák, esetleg is győzelmes sorozat az én életemben. Mi közöm van nekem a keresztáldozathoz? Mi az, hogy az én bűneim a Krisztusra vettettek, hát hol voltam én még 2000 évvel ezelőtt? Azt mondja a Biblia, hogy a bárány megöletett a világ alapítása óta. És az Istennek a bűnök ugyanúgy fájnak, mint ugye emlékeztek arra a mondatra, hogy a kereszt csak a mi eltompult érzékeink számára szemlélteti azt a fájdalmat, amit a bűn okoz a teremtőknek, mind a mai napig. És minden egyes helytelen döntésünkkel, vagyis bűnünkkel a Krisztust feszítjük meg, ami ugyanolyan fájdalmas neki, mint amit a Golgota szemléltetett. Ez az Isten félelem, amikor ezt megértjük, és azt mondom, hogy én már nem akarom többé kínozni azt, aki az életénél jobban szeretett engem. Amikor ezt, igen, ez az Isten félelem. Nem a bűntől, nem az Istentől, hanem tényleg, ha megértem, hogy mi a bűn, és azt mondom, hogy inkább meghalok, de nem követem el. Mint a három héberi fiú. Ha Meg tud, ha akar, nem tudom, hogy meg akar-e, azt nem tudjuk, de egy biztos, mi az Istennek fájdalmat nem okozunk. Mert mi szeretjük az Isten. Az Isten fiam az Isten iránti szeretet, a legnagyobb szeretet. A láncszem, igen. És megint csak azt állítom, hogy Laodicea, vagyis én, vagyis mi, vagyis ti a Biblia szerint nem tudtok, nem tudunk, nem tudok bűnt rendezni. 1 János 1.9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ez most jelenleg időszakban a legaktuálisabb ige. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. A Máté evangéliumából is idézek egy rövid igét. Máté 24.43-tól azt mondja Jézus, hogy azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házúra, hogy az éjszakának melyik szakaszában jöjj le a tolvaj, vigyázna és nem engedni, hogy a házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj az embernek fia. Most csak ezt szeretném kihangsúlyozni. Legyetek készen. Hogy lehet készen lenni? És azt nem tudjátok, hogy mely órában. Nem tudjuk, hogy mikor kerül az élőkre a sor. Nem tudom, hogy a mennyei ítéletben mikor kerül rám a sor. Nekem egy feladatom van, amit Jézus rám bízott, legyek készen erre az időszakra. Ami azt jelenti, hogy a papi szolgálatot igénybe véve rendezzem mindig, mindenkor. Nap le ne menj az én haragomon. Tehát így legyek készen, hogy minden bűnemet, amit a Szentlélek által felszínre tud hozni, valljam meg. És ha megvallottam, hű és igaz, hogy megbocsássa, és megtisztítson engem minden hamisságtól. Azért ti legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy mikor kerül rátok a sora mennyei ítéletben. De ha ti megtanultátok, hogy mi az, hogy bűn, mit okoz az Istennek, a Teremtőnek, miről szól a Golgotai kereszt, hogy kiölte meg Krisztust, a rómaiak, vagy a zsidók, vagy az emberiség, vagy pedig te, a te bűneiddel. És azt mondja, hogy de ugyanazt mondja nekünk is, mint a parázna asszonynak. Meg, ugye, Pál apostol azt mondja, bűnösök közt első vagyok én, a nagy szent Pál apostol, mert megértette, hogy a legtöbb köze neki van a kereszthez. De azt mondja, hogy Isten az ő kegyelmét is bennem mutatta meg legelőször. És nekünk is ugyanazt mondja, mint a parázna asszonynak, eredjél, nem kárhoztatlak, nem kárhoztatlak. És eredjél és többé, ne okozzál nekem szenvedést, ugye, ne vétkezzél. És hogyha ezt megtanuljuk, hogy bűneinket felismer az Isten elég vinni, elfogadni tőle a bűnbánatot, bűnök bocsánatát, akkor készen állunk arra, hogy ha ránk kerül a sor a mennyei ítéletben, akkor nem csak megbocsássa ezeket a bűnöket, hanem el is törölje egyszer és mindenkorra, és már azért különleges, a bűnök több szabítás különleges munkája, mert ha eltördik, azt mondja, már nem fogjuk többé ismerni ezeket a bűnöket. Tehát emlékezni fogunk rá, hogy igen, én irigy voltam, igen, én nem tudom, milyen voltam, de azt mondja, már nem érzünk rá olyan késztetést. Tehát nem követjük el, hogy nem cselekedetek szintjén nem fogjuk elkövetni. Szerintem ennél nagyobb ígéret nem nagyon van. Most persze kár rangsorolni az ígéreteket, mert mindegyik maga nemében egyformán nagy és hasznos. De a mikorunkra nézve azt mondja, hogy a főpap megtisztít, a bűntől való megtisztítás különleges munkát végzi, és azt mondja, minden bűnötöktől. És ugye nem tudjuk, megint csak mondom, hogy mikor kerül ránk élőkre a sor, és ugye ezt jelenti most, ha itt van nyitva a Biblia, idézem is, ami itt van írva, amit nagyon-nagyon sokan félreértenek, hogy ebben az időszakban mi zajlódik, azt mondja, akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony ürül a malomban. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Ez mit jelent? Nem tudom, mennyit hallottatok erről, vagy én láttam ilyen keresztény filmet is, már megolvastam ilyen írásokat, hogy ténylegesen ez úgy történik, hogy eltűnnek emberek. Utaznak a repülőn, hopp, a fele eltűnik. Beszélgetnek az étteremben, hopp, kettő eltűnik. Tehát, hogy az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Tehát úgy gondolják nagyon sokan, hogy ez azt jelenti, hogy a nagy nyomorúság elől az Isten az igaz hívőket tényleg elragadja a mennybe, és nem kell átélni nekik. De itt a görög segít megint csak azt mondja, hogy ketten őrölnek hol is van, azt mondja, hogy igen, ketten lesznek a mezőn, az egyik elfogadtatik, a másik pedig elvettetik. Görögbe nézetek utána, szótárazni lehet. Két asszony ürül a malomban, az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Mert zajlik fölöttünk, élők fölött a mennyei ítélet. Nem mindegy. Ez ebben az időszakban van, és azt mondja, hogy mitől függ, hogy az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Minden bűnét Isten elé vitte-e, ezen múlik. Készen állt-e erre az időre, amikor rákerül a sor. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből is idéznék röviden még. A 11. verstől, itt az igazi szentélyben folyó szolgálatról ír a Biblia. Krisztus pedig megjelentén, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, nem bakok és túlkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak vére, meg a tehén hamva, ha a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta föl ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Lelki ismeret. Mi köze van a lelki ismeretnek a bűnökhöz? A bűnök megvallásához. A főpapi szolgálathoz. Ugye ezt akartam egyébként legelőször idézni a Bibliából, 1 Mózes 3.15-et, ugye ellenségeskedés szerzek, megígérte, úgyhogy a lelkiismeretet adja nekünk, tehát hogy én alapból rosszul érzem magam, hogyha bűnkövetök el, és jól érzem magam, hogyha jót cselekszek. Ugye ez lelkiismeret jelez. Hatalmas ígéret, erről is sok ige szól, de itt kapcsolódik az édeni ígéret a történelem legvégén található ígérethez. A főpapi szolgálatban azt mondja, hogy megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljátok az élő Istennek. Mit jelent a bűn? Érdekes egyébként, hogyha megfigyeltetek, hogy a bűnt azt úgy kezeli a Biblia, mint ha valami konkrét dolog lenne. Elkövettem a bűnt, és az, na, valami kialakult, valami ott van, és azt mondja, ezt a bűnt ide kell tenni, oda kell tenni, a végén meg kell semmisíteni. De mi a bűn? A bűn ez, amiről az előbb beszéltünk. Megfeszítjük Krisztust. Ezekért a bűnökért kell neki szenvedni, ezekért a bűnökért kell neki meghalni. És az Isten félelem felé, hogyha haladunk, akkor így tisztul a lelkiismeretünk, hogy én már tudom, hogy mi a bűn. És egyre mélyebben látom magamban, mert engedek ugye a vigasztalónak, aki megfed engem bűn, igazság, ítélet tekintetében, és lemondok a szégyen takargatásáról, és azt mondja, megvallom bűnömet Isten előtt, és ha kell, nyilván akkor az ember vagy emberek előtt is. Bűnrendezés, mint kulcsfogalom ebben az időszakban. Mindig is az volt egyébként. Írja is ez a könyv, hogy az ember, nekünk emberek szempontjából azt mondja, nincs különbség a papi meg a főpapi szolgálat között. Egy a lényeg, felismerjem bűneimet és megvalljam. Ez eddig is így volt a történelem folyamán, és azt mondja, arról az emberről lekerült a bűnöknek a súlya, terhe. Nem volt rajta. De visszaeshetett, mert eltörölve nem volt. Az ember szempontjából nincs különbség ilyen szempontból. A bűnök felismerése és megvallása. De hogyha mi ebben az időszakban felismerjük és megvalljuk, és a lelkiismeretünket hagyjuk, hogy tisztítsa a főpapi szolgát, akkor nekünk már nem csak megbocsáttatik, hanem el is töröltetik. És ha ez megtörtént, már minden igazi hívő ember életében azt mondja, hogy befejeződhet a főpapi szolgát, befejeződhet a történelem. Megvalósult Jézusnak az az ígéret, amit hallottunk, hogy visszajövök hozzátok, és elviszlek titeket, ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem mi várjuk Krisztust. Ugye az a nevünk, hogy adventisták. A Biblia azt mondja, hogy sajnos mi késleltetjük Jézus eljövetelét. Igazából Krisztus vár mi ránk. Mihelyst a gabona arra való, azonnal küldi az állatokat. Ez hibázik még. Rosszul hozunk meg a döntéseinket napjainkban, tehát a mindennapokban, a bűneinkkel, megint csak mondom, a Biblia szerint Krisztust feszítjük meg, de ő hosszan tűr érettünk. nem akarván, hogy elveszünk, hanem hogy megtérésre jussunk. Ugye az Isten hosszú tűrése nem azt jelenti, hogy már nagyon bosszantják a bűneink, már nagyon, hát nem tudom, az adrenalin megy föl benne, bocsánat, de azért még tűrtőzteti magát, még nem csap oda, még mindig visszatartja haragját, ez azt jelenti, tűri, hogy én bűneimmel még mindig fájdalmat okozok neki, még mindig szenved, és az egy hosszan tűr, nem akarja, hogy elveszünk, hanem mindenki megtérésre jusson. És ha eljutottam az Isten félelemre, azt mondja, az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. És ugye érdekes, hogy akik életében ez megtörténik, azt mondja, hogy ezek nem fogják tudni, hogy ez megtörtént. Mi a legfőbb problémája a hét csapás idején Isten népének? Emlékszünk? Azon gyötrődnek, van-e olyan bűnük, amit még nem rendeztek el Istennel? Nem ott örülnek, hogy na, hét csapás töltetik ki mindenkire, és akkor na, de mi bezzeg, minket megtisztított az Úr, és úgy kell nektek. Azt mondja, gyötrődnek, könyörögnek, imádkoznak, és állandóan azon jár az eszük, hogy van-e el nem rendezett bűnük az Istennel. Mert erre az időszakra ezt a munkát végzi el, azt mondja, hogy mindent a felszínre akar hozni, ami bennünk van. Mondjunk le a szégyen takargatásáról, önmagunk előtt, az Úr előtt, emberek előtt, és valljuk meg bűneinket. És ha megvallottuk bűneinket, akkor hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztít minket minden hamiságtól. Erre vár Krisztus. Tehát igazából, megint csak mondom, én így látom, nem én várom igazából őt. Én van, amikor várom, nem mondom. Meg van, amikor várjuk, és sietetjük, de zömmel talán még késleltetem, és késleltetjük. Halogatja még. Még azért ebben is kedvem telik. Még azért azt is el kell végeznem, még azért ezt is meg kell élnem, mert hogy ez az élet sok érdekességet rejteget még számomra. És Krisztus pedig vár. Hosszan tűr, érettem. Nem akarja, hogy elveszek, hanem hogy megtérésre jussak. És zárásképpen megint ebből a könyvből, a Nagy Küzdelem című könyvből, a szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiunknak tudni kell, hogy nagy főpapunknak mi a tisztsége és mi a munkája. Különben soha nem lesz olyan hitünk, ami erre most van szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szánt. A legfontosabb dolog, hogy mindenki tüzetesen kutassa ezeket a témaköröket, hogy meg tudjon felelni mindenkinek, aki reménységének oka felül érdeklődik. Ezekkel a gondolatokkal zárnám, aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha azok, akik hibáikat eltitkolják, igazolni próbálják, meglátnák, hogy Sátán miként újjong, miként csúfolja Krisztust és a szent angyalokat miattuk, sietve megvallanák és elhagynák bűneiket. Sátán a jellemhibákat kihasználva megpróbálja a személyiséget befolyásolni. Tudja, hogy ez sikerülni fog, ha az ember melengeti hibáit. Ezért folyvást igyekszik Krisztus követőit azzal a végzetes filozófiával félrevezetni, hogy úgy sem tudnak győzni. Senki se higgye, hogy nem tud megváltozni. Isten hitet és erőt ad hibái legyőzéséhez. Most van a nagy engesztelési nap. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot. Ugye emlékszünk a 3 Mózes 16? Sanyargassátok meg azért magatokat. A népnek ez kell vége. Amikor a főpap a megtisztítás különleges munkát végezte, nekik azt mondta, kérve, hogy sanyargassátok meg magatokat. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot, a léhaságból, felszínességből, amit oly sok állítólagos keresztény megenged magának, ki kell gyógyulni. Súlyos harc vár mindazokra, akik uralomra törő bűnös természetüket igába akarják hajtani. A felkészülés munkája személyes munka. Nem csoportosan fogunk üdvözölni. Isten minden egyes ember ügyét olyan alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül nem volna senki más a földön. A mennyei templomban most folyik az ítélet. Már hosszú évek óta tart. Hamar, senki sem tudja, milyen hamar az élők nevéhez érnek. Azt mondja, hogy a felkészülés munkája személyes munka, nem csoportosan fogunk üdvözölni. Nincsen, ha csatlakozz ehhez az egyházhoz, ehhez a közösséghez, ehhez a klubhoz, ehhez az emberiségnek, ehhez a csoportjához, és üdvözülsz. Üdvözítő egyház nincs. Az adventista egyház sem üdvözítő egyház. Azt mondja, a felkészülés munkája és személyes. Ugye, aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki hisz, ő benne el ne veszelem, örök élet legyen. És az utolsó ige, amit még szeretnék rátok bízni, hogy igazából Mi legyen a mi legfőbb imádságunk ebben az időszakban? A 139. Zsoltár szeretném idézni, amit Dávid imádkozott, két utolsó verse. Vizsgálj meg engem, ó Isten, ismerd meg szívemet, próbálj meg engem is, ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóságnak az útján. Én azt kívánom, hogy ismerjük meg Istennek minden ígéretét. Tehát az eredeti gondolat, hogy igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket az Isten, hogy azok által isteni természet részesévé legyünk. Nem ember az Isten, hogy hazudjon. Ő nem mond olyat, amit ne tenne meg. Nem ígér olyat, amit ne valósítana meg. Ábrahám teljesen elhitte, hogy amit az Isten ígér, azt az Isten meg is cselekszi, mert megteheti, mert ő mindenható. És van egy ilyen ígéret, hogy ami nagy főpapunk minden bűntől megtisztít minket. Ennek az a feltétele, hogy a szentére háruljanak ezek a bűnök. Akik a bűneiket nem vitték a sátorhoz, azokat a nagy engesztelésen nem tudta megtisztítani. Tehát magyarul, ha mi megtanulunk bűnt rendezni Istennel és emberekkel, minket úgy meg tud tisztítani, különleges főpapi szolgálata révén, hogy többé nem követünk el bűnöket. És lezárulhat a szentély szolgálat, és visszajöhet Krisztus. És közben járunk nélkül meg tudunk állni. Isten jellemét, dicsőségét vissza tudjuk tükrözni. Mert a bűnök eltörlésének, megtisztításának különleges munkáját végzi. És nem tudjuk, hogy mikor kerül ránk élőkre a sor. Jó lenne eddigre készen lenni, tehát begyakorolni ezt az utat. És én buzdítalak titeket, mint az elején is, hogy gyűjtsétek az Isten ígéreteit. Mondom most, ha esetleg délután még beszélgethetünk erre, vagy megoszthatunk egymással többet, nagyon-nagyon fontosak az Isten ígéretei. Ha nem ismerjük, nem is tudunk benne hinni. És ne csak ismerjük, hanem helyesen is értelmezzük. Ábrahám sem így kezdte, hogy helyesen értette, de mind a kettő lényeges dolog. És én azt kívánom, hogy tényleg váljunk a szó igazi lelki értelmében vett adventistákká, akik várják, sóvárogják, siettetik Uruk eljövetelét, akik eljutnak az Isten félelemre, ugye a hármas angyal üzenet így kezdődik. Féljétek az Istent. Tudjátok, hogy mi a bűn? Az Isten félelem ehhez segít hozzá. Értsen meg, hogy mi a bűn. Értsen meg, hogy a Golgotai kereszt az jelenleg is. Az nem egy régi történelmi esemény. A bűn az ugyanúgy fáj az Istennek is. Ez késztessen arra, hogy megvalljam és elhagyjam. Kívánom, hogy a Jó Istent ne kelljen sokáig váratni, és ne várjon sokáig ránk Krisztus, hanem tényleg váltsa be rajtunk ezt az ígéretét, hogy elmegyek, ugye helyet készítek nektek, és ismét eljövök hozzátok, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Amen.
2: Adventnet Rádió Magyarországról.

Hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a plusz első előadásunkon, amelynek ez a témája, hogy a mai okkult jelenségek a Biblia tükrében. Tehát az elmúlt 6-7 évben a mi országunkban is egyre inkább elszaporodó, közös névvel így illetjük, hogy beazonosítatlan jelenségek vagy okkult rejtett jelenségek a Biblia tükrében, tehát ezt szeretnénk áttekinteni. Óriási ennek a kérdésnek az irodalma, mert igaz a régi görög mondás, hogy az igazság egy, a tévedés sokféle. Nem valami kellemes téma végig sorolni ezeket az irányzatokat, ezeket a tanításokat, mégis a legelterjedtebbekkel ezt meg kell tennünk. Az előadás elején hadd hívjam fel a figyelmüket dr. Erdély Judit orvosnak a Természetgyógyászat az ige mérlegén című kis könyvecskéjére, amelyből több példányt hoztunk, és ezt lehet itt meg is vásárolni, valamint a Jó Hír című folyóirat 91/1-es számában sátánnal és a sátáni jelenségekkel kapcsolatos külön számára, amelyet féláron lehet vásárolni. Még egy könyvet ajánlanék majd a figyelmükbe a témánkkal kapcsolatosan az előadás során. Hogyan is lehetne ezeket a ma világszerte terjedő, sokszor a New Age címszó alá rekesztett mozgalmakat, szellemirányzatokat megkülönböztetni és csoportosítani. Én elsősorban olyan csoportosítást választottam, hogy a Magyarországon elterjedt és terjedő félben levő irányzatok kapják benne elsődlegesen meg a helyüket. Három nagy csoportra osztottam, és az előadás után természetesen lehet kérdezni és hozzászólni, úgyhogy eléggé lerövidítem ezt a nagy témát, így is hosszú lesz, erre előre is kérném a szíves figyelmüket. Tehát ez a három nagy téma a következő. Az első az úgynevezett tudattágítási jelenségek, tehát az emberi aggyal kapcsolatos újabbkori mozgalmak és okkult jelenségek. A második a bioenergiával kapcsolatos jelenségek, a harmadik pedig a földön túli lények, illetve jelenségek kultuszával kapcsolatos jelenségek. Tehát kiindulunk az ember legértékesebb részéből, az agyból, és az ezzel kapcsolatos okkult irányzatokat soroljuk fel, és próbáljuk szembesíteni a bibliai tanítással. Utána rátérünk az egész emberi szervezettel kapcsolatos tanításaikra, tehát a bioenergetikára, és utána pedig a földön kívüli, földön túli jelenségek kultuszával fogunk foglalkozni, és a végén majd feltesszük a kérdéseinket is, hogy ezek a jelenségek hogyan tudnak ilyen gyorsan terjedni, ilyen gyorsan hódítani. Jelezném előre, hogy amikor rátérek most a tudattágítási jelenségekre, ez a New Age-nek egy szakszava, ez, hogy tudattágítás, tudnék, ez abból indul ki, hogy az emberi agy kihasználatlan, és az emberi agyat sokkal jobban kellene a megismerés és az érvényesülés számára kihasználni. Tehát ezt nem én találtam ki, ez benne van például a Lothar Gassmannnak a New Age című könyvében, valamint egy másik kis füzetben, az Új Korszak vagy New Age című füzetben, amelyet az evangéliumi kiadó adott ki. A magyar könyvkiadás egyébként az utóbbi 2-3 évben kezd ilyen témával kapcsolatban könyveket megjelentetni. Tehát röviden felsorolnám, hogy miről beszélnék a tudattágítási jelenségek körén belül. Először is az agykontrollról, aminek óriási hatása van Magyarországon, nem csak a felnőtt lakosság körében, hanem manapság már gyermek agykontroll tanfolyamokat is szerveznek, sőt iskolákban is az agykontroll alapján iratnak dolgozatot, illetve tanítják a gyerekeket. Az agykontroll után rátérnék az úgynevezett szientológiára, amely bejegyzett egyház is lett Magyarországon, szientológiai egyház néven. Utána pár szóval az autogén tréningről beszélnék, majd a spiritizmuson belül egy újabb irányzattal, a tanatológiával foglalkoznánk, de általában az egész spiritizmus probléma körét is érintenénk, lévén, hogy a modernkori spiritizmus nem több, mint 140-145 éves. Ugye a spiritizmus ősi világjelenség, már a Biblia is leír egy spiritista jelenséget, Sámuel első könyve 28. fejezetében. Tehát ezekről az irányzatokról szeretnék szót ejteni. Aki többről is olvasni akar, az idézett Erdély Judit könyvet ajánlom a figyelmébe.
Először tehát nézzük az utóbbi 6-7 évben Magyarországon is óriási módon terjedő agykontrollnak a jellegzetes eszméit. Minden irányzatot az erőmhöz képest megpróbálok először jellemezni, már amennyire én beleolvastam magam ezeknek a híradásaiba, tantételeibe, és a jellemzés után próbálom értékelni és a Bibliával szembesíteni. Ez kikerülhetetlen bármilyen jelenséggel kapcsolatban, tehát a Bibliának is egy nagy elve, amit az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében olvasunk, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Tehát ha valamivel nem értünk is egyet, de az mindenképpen becsületrendbeli kötelesség, hogy le tudjuk írni a jelenséget, hogy körülbelül tudjuk, hogy miről is szól ez a jelenség. Hát vessük fel a kérdést, hogy miről tanít az agykontroll, amelynek a 2-3 alapműve már 6-7 éve megjelent Magyarországon, több százezres példányszámban el is kelt. Szerte az országban agykontroll tanfolyamokat szerveztek és szerveznek, és emlékezem olyan városra, ahol a művelődési házban meg kellett ismételni az egyébként is 7-800 ember előtt hirdetett előadás sorozatot az agykontrollról, és azóta is, ahol járunk az országban, azt látjuk, hogy az agykontroll terjedése szinte feltartóztathatatlan. Mit tanít az agykontroll, és mik a jellegzetes eszméi? De az agykontroll azt tanítja, hogy az emberi agy nagyobb részben kihasználatlan. Az ember a legértékesebb részét, a szervezetének a legértékesebb részét, az agyat nem használja ki, 1/6 vagy 1/10 részben használja ki csak az ember, és ahogy felnő az ember, például a gyermekkorból kilépve, az emberek alapvető dolgokat felejtenek el, így például a művészi ösztön, a művészi érzék, szívesen hivatkoznak az agykontrollal kapcsolatos könyvek arra, hogy a 2-3 éves gyermekekben micsoda kompozíciós érzék van, színvilág van, művészi készségek vannak már meg, hát hová lesznek ezek később? Amikor iskolába kerülnek a gyerekek a felnőtt korban, elsatnyulnak, visszafejlődnek, és az ember lehet, hogy használja a racionális felét az eszének, de nem használja a művészi, az intuitív, az igazán kreatív felét az agyának. Ugye, mint tudjuk, az agyban körülbelül 25-től 40-50 milliárd agysejtig való állomány van, és az agykontroll szívesen hivatkozik erre, hogy az ember ezt nem használja ki, és innen ered az, hogy az ember nem igazán sikeres életet él. Az agykontroll tanfolyamok egyébként, amelyek különböző fázisokra vezetik el az embereket, tehát különböző lépcsőfokokig vezetik el az embereket, ugye a kezdeti fázisokban azt ígéri, hogy gyorsan megtanítja az embert nyelvre, tehát gyors nyelvtanulás, vagy a képességek gyors kifejlesztése, és persze, hogy nagyon sokan beiratkoznak ilyen tanfolyamokra, amikor az érvényesülésért, a létért való küzdelem egyre inkább a szellemi erőt és az agymunkát igényli. Ugye az agykontrollnak az egyik kulcs szava az alfa állapot. Ugye az agynak különböző állapotai vannak, különböző mérhető, tehát a tudományos orvoslás segítségével is meghatározható állapotai. Ilyen például a béta állapot, ugye ezt a görög ABC kezdő hangjairól, betűiről nevezték el. A béta állapot az, amelyben körülbelül most vagyunk. Tehát amikor figyelünk, amikor beszélünk, amikor hallgatunk, amit a régiek így neveztek, hogy diszkurzív gondolkodás, amikor okozati kifejtéseket alkalmazunk. Aztán az agynak egy jellegzetes állapota még a REM vagy az MREM állapot, ami az alváskori állapota az agynak, illetve a mély alvásban az agy helyzete. Az agysejtek és az agyban levő elektromosság és biokémiai folyamatok más-más módon viselkednek ezekben a különböző állapotokban. Nos hát az agykontroll azt mondja, hogy mi túlságosan sokszor vagyunk béta állapotban, tehát ebben az állapotban, ebben az öntudatos állapotunkban, ebben a racionális és gondolkodó állapotunkban, és nagyon kevésszer van az ember alfa állapotban. Az alfa állapot tulajdonképpen az elalvás előtti megnyugvásos állapot, vagy a meditatív állapot, amire hivatkozik az agykontroll, már régen rájöttek a keleti vallásoknak a követői, hiszen az ókorban a jóga is ezen alapult, hogy az ember lazuljon el, tehát ugye a relaxáció, és az ember amikor ellazul, amikor kienged, amikor nem összpontosít, nem figyel, nincs benne egy ilyen görcsös
koncentráció, akkor az ember meg tud szabadulni a görcseitől, a félelmeitől, a gondolatairól, és mintegy az ember egy ilyen nyugalmi állapotban csodákra képes, gyorsabban tanul például nyelveket, vagy ilyen állapotban különböző parancsokat tud osztogatni, mint a fő agykontrollosok mondják, hogy különböző csodákra is képes, a gyógyításoktól kezdve a természeti csodákig. Ugye a José Silva könyvben, az Agykontroll című könyvben ilyeneket is olvashatunk, hogy alfa állapotban a repülőgépen meditáló vagy agykontrollozó ember a felhők eloszlatására is képes, mert lemegy alfába, és akkor parancsot ad a felhőknek, hogy tűnjenek el a repülőgép körül, hogy az jól le tudjon szállni. És ehhez hasonló jelenségeket is az emberek elé állítanak, hogy az alfa állapotot azt ilyenre lehet felhasználni. Tehát ahogy említettem, ezek az okkult irányzatok sokszor olyan dolgokat érnek tetten, amikre az emberek csak úgy rábólintanak, mert igen, hát az emberek feszültek, idegesek, állandóan jár az agyuk, nem tudnak kikapcsolni, nincs nyugalmi helyzet, a mai feszült, forrongó világban egyre kevesebb a megnyugvás, tehát valóságos emberi élethelyzeteket, valóságos emberi kívánalmakat próbálnak kielégíteni, szinte ezekre összpontosítják az erejüket, és hatalmas ígéretekkel lepik el az embereket. Mondjuk ez tehát az agykontrollnak a minimális fokozata. Nagyon sok ember az agykontrollt így is ismeri, hogy elmegyek agykontroll tanfolyamra, mert hát az mit árthat nekem, az csak jó nekem, hiszen több részét fogom kihasználni az agyamnak, nagyobb lesz a kreatív készségem, magamat le tudom csendesíteni, pihentetni, bizonyos öngyógyításokra is sor kerülhet már egy fejlettebb szinten, hát ebben mi rossz dolog van. Egy gondolatrendszer azonban akkor leplezi le magát, hogyha teljességében szemügyre vesszük. Ez tehát az eredeti, az a legkevesebb, amit az agykontroll mond az embernek és ígér az embernek. Ezután jön a következő fokozat, amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen az ember képes az alfa állapot által kilépni is önmagából, képes egy bizonyos időszalagon az egész életét is maga elé idézni, sőt más életeket is képes megidézni ezen az időszalagon, és hátra és előre menve tulajdonképpen olvashat az emberi sorsban, és meghalt emberekkel is kapcsolatba kerülhet, ugye, mert hiszen egy magasabb rendű állapottal, egy magasabb rendű világgal is kapcsolatba kerülhetünk. Tehát kiléphet az ember magából nem csak az időszalag irányában, hanem tulajdonképpen a természet feletti, a halálon túli élet irányában is. Tehát az agykontroll itt bekapcsolja a lélek halhatatlanságának és a reinkarnációnak a tanából azt, hogy meghalt emberek szellemével is tud az ember szembesülni és beszélgetni. Tehát tulajdonképpen, hogyha végig tekintjük ezt az egész folyamatot, amit az agykontroll elénk tár és amivel hiteget, eljutunk egy szintiszta spiritizmusig. Tehát a spiritizmusról majd külön is beszélek, de minden esetre talán azt tudjuk, hogy a spiritizmusnak az a lényege, hogy a magasabb rendű világ az nem az anyagvilág, tulajdonképpen az anyagvilág csak egy káprázat, a magasabb rendű világ a szellemvilág, és a szellemvilággal mi tudunk érintkezni meghalt emberek szellemével is, akik természetesen élnek szellemi szinten, lelki szinten, és ezáltal olyan tudáshoz, olyan ismerethez tudunk hozzájutni, amit sehol máshol ezen a földön nem lehet elsajátítani. Ezáltal tehát az agykontroll teljesen világosan kifut egy olyan gondolatrendszerbe, ami már régi, amivel elmondhatjuk Bölcs Salamonnal, hogy semmi új nincs a nap alatt. Tulajdonképpen az agykontroll a spiritizmusnak egyik modernkori formája, és annak tudományossá élelni akaró változata, ami a mai modern feszült, űzött embert próbálja először a gazdaságosság szempontjából megközelíteni, aztán pedig kifejezetten a magasabb lelki tények és szellemi élvezetek terére elvezetni. Az agykontrollhoz nagyon szorosan kapcsolódik az a felfogás, ami magát szientológiának nevezi. Ugye ez a latin scientia szóból származik, ez annyit jelent, hogy tudomány. A szientológia, tehát egy tudománytan, ugye nem kisebb az önértékelése, mint hogy ő az igazi tudomány. Tehát az igazi tudományt ő képviseli, a szientológia. A szientológia azt tanítja, hogy az emberi életet harmonikusabb, rendezetté tudja tenni, mert tudja azt, hogy az emberi életnek mi a legfőbb problémája.
Az emberek miért szomorúak, miért buskomorak, miért kedvetlenek, miért csüggettek, miért tartják magukat szerencsétlennek, kétségbeesettnek. Ennek az az oka, mondja a szientológia, mert minden ember életében valamikor egyszer vagy többször bekövetkeztek nyomasztó jelenségek. Bekövetkeztek olyan elsősorban külső hatások, amelyek a lenyomatukat benne hagyták az emberi lélekben. És az emberet cipeli magával az élete során. Lehet, hogy ez a gyermekkorba megy vissza, lehet, hogy egy későbbi időre, a lényeg az, hogy az ember előtt még nem tudatosulnak ezek a szorongást kiváltó jelenségek, addig az ember magával viszi ezeket, és nem tudván megszabadulni tőlük, ezeknek az ereje és hatása nyomasztja az embereket. És a szientológia azt mondja, hogy ő majd kikezeli az emberből ezeket a fájdalmas és szorongás kiváltó jelenségeket. Tulajdonképpen a 19.-20. század fordulóján megszülető pszichiátriának nagyon sokat köszönhet ez a idézőjelben persze ez a szientológia. Noha legutóbb is olvastam egy nagy összecsapást a hazai szientológiai egyház és egy hazai vezető pszichiáter között, hogy a hazai pszichiáter védte a tudományos pszichiátriának az állásait. A szientológia pedig azt mondja, hogy hát a pszichiátria, hogyha fejlődni akar, akkor leginkább a szientológiában kell kikötnie. De hát a pszichiátria, hogyha nem fejlődik, akkor csak régies módszereivel, amelyeket már Freud is ismert, vagy Jung is ismert, tulajdonképpen nem fog előre haladni. A szientológia az, amely igazán tudományos módon az emberből ki tudja kezelni ezeket a lelkileg nehéz és súlyos jelenségeket. Hogyan? Ugye a szientológia azt tanítja, hogy minden emberrel el kell beszélgetni, de tudományos alapon, és ezek az elbeszélgetések legalább 3-4 óráig kell, hogy tartsanak, meghatározott teszt alapján. Tehát ez ilyen egy világtesztrendszer dolgoztak ki, minden országban ezt használják, természetesen ez is, mint az agykontroll, óriási pénzek fejében. Tehát egy ilyen kibeszélgetés, kikezelés, ez több ezer vagy máshol 10 000 forintba is kerül, először talán nem annyiba, de a dolgok későbbi folyamán óriási összegeket kérnek el az ilyen kikezelgetésekért. Ugye el kell beszélgetni egy emberrel, és le kell hatolni addig a pontig, ahol van ez a szorongást kiváltó esemény. Mondjuk egy kisgyermek korában valakire ráugrott egy kutya, vagy átélte a szüleinek a nehéz anyagi helyzetét és a sanyarú sorsát, és ezek úgy megmaradtak a lélekben, szint úgy görcsös merevségé változva, hogy ezek súlyosbítják az ember életet. Na most ezekre rá kell jönni, ez sokszor több kibeszélgetés eredményeképpen lehetséges, egy tudományos teszt értékelés, és hogyha az emberből ezt felszínre lehet hozni, akkor az embert meg lehet ezektől szabadítani, az ember visszanyeri a régi életkedvét, nem lesz búskomor, visszanyeri az eredeti életcéljait, és szinte megújultan folytathatja az életét. Ez a szientológiának megint csak mondom az első foka, az első fázisa. Aztán a szientológia különben egy angol származású és aztán Amerikában karriert csinált embernek a szüleménye, körülbelül néhány évtizedes, tehát a nyugati világban ennek már több évtizedes gyökerei vannak, de aztán a második fokozatán már a szientológia is arról kezd beszélni, hogy ha viszont nem lehet megtalálni ezeket a görcsöket és ezeket a nyomorúságokat az ember múltjában, akkor feltételezhet, hogy az ember az előző életéből hozza ezt. Na megint bekapcsolódik a reinkarnáció, szinte programszerűen mindenféle ilyen tudattágításos irányzat a reinkarnációra fut ki. Tehát azt mondja a szientológia is, hogy lehetséges, hogy az ember az egyik előző életéből hozza ezeket a nyomasztó dolgokat, de ő vissza tud menni arra az életre is, és onnan is ki tudja kezelni. Tehát nem tudom, hogy látható-e, tulajdonképpen egy kaptafára mennek a dolgok, csak a módszer más az agykontrollnál és a szientológiánál. Mindegyik arra hivatkozik, hogy az embert valami magasabb rendű ismeretnek és tudásnak a birtokosává kell tenni, és így lehet az emberen segíteni, így lehet visszaadni az embernek a valóságos életét. Tulajdonképpen ezen alapul az autogén tréning névvel jelzett, és ez a harmadik dolog, amit szeretnék említeni, gyakorlat, ami voltak éppen két nagy okkult irányzat, az irányzat összekeveréséből származik. Ez egyrészt az európai hipnózis,
másrészt pedig a keleti jóga. Ugye a jogának több évezredes hagyománya van, tehát a bizonyos jóga gyakorlatok végzése a Indiában és hát Kínában, Japánban is kifejlődött. A jóga alapeszméje is az önkiüresedés, a meditáció, a terhektől való megszabadulás, tehát nem csak egy fiziológiai jó érzés elérése, hanem egy lelki megváltozás elérése is. És hát a nyugati gondolkodásban az orvoslástól kezdve a szellemtudományok különböző válfajaig a hipnózis több évszázada ismert. Tulajdonképpen a hipnózis nagyon elterjedt az utóbbi évtizedekben. Hipnózison alapul például a modern reklám is, hogy mást nem mondjak, tehát egyszerű hétköznapi jelenségek, ezeket mérték is, számtalan statisztika készült ezekről, hogy a reklám olyan erős lenyomatot képez az emberi tudatban, hogy az ember évtizedekig nem tud elfelejteni egy jellegtelen reklámot sem. Tehát egy plakátra, ha ránéz valaki, és sokat foglalkozik vele, 40-50 év után is ugyanúgy feljöhet annak a plakátnak a sugalma vagy tanítása. Tulajdonképpen ugyanolyan, mint ahogy az emberi tudat más esetekben is viselkedik, például a II. Világháborúban a sok hatások sok embernél 30-40 év után jöttek ki, és különböző remegésekben nyilvánultak meg. Tehát az emberi agy hatalmas dolgok, tehát hatalmas tároló képességgel rendelkezik, és erre utazik rá az autogén tréning, hogy egyrészt az ember relaxáljon, üresítse ki magát, másrészt pedig alkalmazzon hipnózist, és így lehet megszüntetni az emberi életnek a bajait. Ugye az autogén tréning is azt mondja, hogy a modern rohanó élettempó, ez a felfokozott élet az emberekben különböző görcsöket, gátlásokat épít ki, és az ember ezért nem boldog és ezért nem megelégedett, mert ebben a rohanó világban nem tud önmaga lenni. Tulajdonképpen az autogén tréning az önszuggerálás. Tehát amikor az ember önmagát próbálja gyógyítani, önmagát kezeli ki ebből a bajból, ez például a jogából átveszi a mantra tanítást. Ugye a mantra az különböző ilyen bátorító mondásokat jelent. Tehát sok ilyen mantrát lehetne felsorolni. Néhányat említek csak, például ilyen bátorító mondás, hogy nincs szükségem külső segítségre, és ezt sokat mondja magának az ember, mondjuk mondja magának minden nap 100-szor. Nincs szükségem külső segítségre. Tehát egy elesett ember, egy lelkileg megnyomorodott ember, mondja az autogén tréning, így fog önmagára találni, hogyha sokat mondja magának, hogy nincs szükségem külső segítségre, akkor előbb-utóbb el fogja hinni, hogy nincs szükségem külső segítségre, én a magam erejéből is talpamra állok. Vagy egy ugyanilyen mantra, hogy bízom magamban. Tehát ezt is sokat mondjuk magunknak, hogy bízom magamban. Tehát egy ilyen önszuggerálás, amivel az ember el tudja fogadtatni magával azt, hogy ő se semmi, ő is képes arra, amiben addig talán nem hitt. Vagy például egy szebb mantra, hogy így mondjam, egy ilyen mondás, hogy kozmikus lény vagyok. Kozmikus lény vagyok. Vagy ehhez még hozzátéve, ezeket szó szerint idézem, mert ezek úgy megtanulandók, mint az imaformák, vagy a keleti mantra az nyugaton például bizonyos egyházi gyakorlatok, a középkorban kifejlődött egyházi gyakorlatok. Például a rózsafüzér is tulajdonképpen ugyanaz, mint a mantra keleten. Tehát sokszor mondani bizonyos dolgokat, hogy segítsél rajtunk, könyörülj rajtunk, stb. Vagy például a litánia. Ugyanolyan elven alapul. Tehát mindegyik az önszuggerálásnak és a mágiának egy különleges része. Tehát például ez, hogy kozmikus lény vagyok, ehhez tegyük hozzá még hogy a testemet alkotó sejtmillióknak királya vagyok. Tehát ez már szebben hangzó mantra, ugye, hogy a testemet alkotó sejtmilliók vagy milliárdok királya vagyok. Nem nevetséges dolog ez, mert ezt az autogén tréninget manapság már a magyar orvoslásban is, tehát a hivatalos orvoslásban is alkalmazzák. Például a budapesti híres Lipótmezőn vagy Hárshegyen nagyon sok depressziós beteget vagy skizofrénia felé tartó beteget ezzel az autogén tréninggel próbálnak kikezelni. Tehát leültetik őket csoportokba, és akkor egy csoporttal foglalkozik az a pszichiáter, és elkezdi nekik mondani, hogy most gondoljuk el, hogy egy szép, nagy, zöld mezőn járunk. Kék az ég, süt a nap, gyönyörű tavasz van, és mi kint vagyunk a mezőn. Szívjuk be a füveknek az illatát, és képzeljük el magunk köré. Tehát szuggerálja az embereket, és közben mondja is, közben ilyen mantrákat is mond, hogy mondjuk azt, hogy fejünk fölött szép, kék az ég, és akkor ezt elmondhatja 10-szer.
és ami 8 fokozata van ennek az autogén tréningnek a mai magyar pszichiátriában, amelyet természetesen nyugatról hoztak, Angliából, Amerikából. Hát a vége ennek is ugyanez, mint itt az utolsó mantra, amit idéztem, hogy a kozmosz befogad bennünket. Ne tartsuk magunkat elesett embereknek. Ne tartsuk magunkat sikertelen embereknek, hiszen a világegyetem gondoskodik rólunk. Azért maradunk fenn, mert minden egyes atomunk azzal a sok-sok milliárdnyi atommal összeköttetésben van. Tehát az autogén tréning, amelyet különben Magyarországon egy egyébként nagyon pozitív szerepet betöltő orvos is népszerűsített, míg él, tavaly halt meg, Olá Andor, ugye, aki a vegetarianizmusnak volt a szószólója Magyarországon, és nagyon sok gyógynövénynek és természetes gyógymódnak az elterjesztője, sajnos az ő gondolkodása is teljesen átment az autogén tréningbe és a jógába. A negyedik dolog, amit szeretnék idézni, most először mondom, hogy leírom ezeket a jelenségeket, utána értelmezem és szembesítem őket a Bibliával. A negyedik dolog, ami mindegyiknek a hátterében ott áll, tehát az agykontrollnak is, a szientológiának is, az autogén tréningnek is a hátterében ott áll, ez a spiritizmus. Ugye a spiritizmus a latin spiritus szellem szóból származik, 1848-at mondják a spiritizmus születésének, amikor egy Fox nevű család Amerikában egy új farmra költözött, és különös zörejeket hallottak ott ezek a lánygyermekek, és a zörejeket nem tudták mire vélni, először úgy gondolták, hogy a farmon ott egerek meg patkányok mászkálnak, de aztán ezek a zörejek erősödtek, olyan misztikusak voltak, elhalkultak. Úgyhogy egyszer az egyik gyermek úgy visszaszólt, hogy oda kopogott az ablakhoz, és azt mondta, hogy na most csináld ezt utánam, te talpas. Mondja, mint egy az ördögnek, hogy na te patás, valaki most csináld ezt utánam, és visszaszólt a kopogtatás. Hát rémületes tapasztalat volt ez a családnak, és mindannyian megborzadtak. De tény az, hogy az egész család elkezdte ezt a gyakorlatot, hogy úgymond beszélgetni kezdett a szellemvilággal, és különböző zörejek után hangokat is hallottak, a hangok be is mutatkoztak, elmondták, hogy tulajdonképpen ők meghalt emberek szelleme, itt a farmon is, itt és itt öltek meg, ott van a sírom, menjetek ki, és itt ezt a területet ássátok fel is ásták, és csontdarabokat találtak benne. Na, a lényeg az, hogy ez Amerikának a keleti részén játszódott le, tehát a mai New York államnak a területén 1848-ban. 1848 és 51 között, tehát alig több mint 3 év alatt már 100 médium működött az Egyesült Államok keleti részén. Tehát olyan médiumok, akik azt mondták magukról, hogy képesek a szellemvilággal kapcsolatba lépni. Tehát vagy lesötétített szobában, úgy adva tanújelét ennek, hogy asztalokra ugye poharakat tettek, és kézérintése nélkül ezek a poharak felemelkedtek ugye a szellemvilág megjelenésének a hatására. Különböző szellemeket idéztek meg, és beszélgettek ezekkel, különböző csoportokat szerveztek, és a spiritizmus, a modernkori spiritizmus elindult világhódító útjára. Lényegileg a spiritizmus ma Európának egyik vezető vallása. 10 évvel ezelőtt Németországban 2 millió öntudatos híve volt, és több ezer médiumot tartottak számon. Én is találkoztam egyszer egy magyar spiritisztával, egészen véletlenül tudnék, amikor megházasodtam, akkor végiglátogattuk az egész rokonságot, és hát nagy volt ugye a rokonság, és kiderült, hogy a rokonságunknak egyik távoli tagja az évtizedek óta spiritista szeászokra jár. Engem jól le is hordott, hogy egy irodalomtörténész erről nem tud többet, hát azt mondja, nem olvastál te Kosztolányit? Hát Kosztolányi regénye is tulajdonképpen a spiritizmus dicsőítik, ott van az Aranysárkány például, amelynek a vége egy tipikus spiritista befejezés, ugye, hogy mit fog tenni az a meghalt ember lelke az Orion, meg nem tudom én milyen csillagképben. Vagy ott van például az Édes Anna, elég híres Kosztolányi regény, de addig én erre nem figyeltem rá, hogy az egyik főszereplőnek, Vízi úrnak a felesége állandóan szeánszokra jár, és akkor mindig remeg és ideges. És Kosztolányiról is aztán később olvastam, hogy ő is vonzódott a spiritizmushoz, de még Móricz Zsigmond is járt spiritista szeánszokra, sőt a Kelet népében valami 3 folytatásban jelent meg a spiritista szeánszokról leírása. Hát a kedves Feri bátyám, miután így jól letaglózott engemet,
Elmondta, hogy ő hetenként jár ilyen szeánszokra, és azt mondta, hogy kedves fiam, vedd tudomásul, hogy ez a jövő vallása. Hát mondom, miért, mire alapítja ezt? Hát ő mondta, hogy ő ki mindenkivel beszélt az emberiség nagyjai közül, legutóbb például Szent Bonaventurával beszélt. Összejöttek a lakásban, lesötétítettek, jött a médium, kezdte megidézni ugye ezeket a szellemeket, és egyszer csak megszólalt ez a hang, és bemutatkozott, hogy ő Szent Bonaventura, ugye egy középkori író és szerzetes, és lehetett neki kérdéseket föltenni, és hát ő Szent Bonaventurával beszélt. Hát akkor már valamennyire ismertem a Szentírást, és mondtam neki, hogy a hideg kiver egyébként, amikor már csak hallgatom is ezt a dolgot, de nem akarom kétségbe vonni, hogy hangot is hallott, meg az bonaventurai hang volt. Én csak azt vonom kétségbe, hogy ki tud produkálni egy ilyenfajta csodát, egy ilyenfajta természet fölötti jelenséget, mert ez valahogy az Isten képbe, a bibliai Isten képbe nem nagyon fér bele. Ő azonban ezzel nem törődött, váltig hajtogatta, hogy a spiritizmus, a jövő vallás az egy szabad vallás és egy magasrendű vallás, amikor mindenki a felsőbb rendű világ áramkörébe belehelyezkedhet. Ennek a spiritizmusnak egy újabb kori hajtása a tanatológia, vagyis az úgynevezett halálon túli jelenségeknek a tapasztalata. Itt is sokszor fordult elő a beszélgetéseinkben ennek a könyvnek a bizonysága, Moody-nak az élet után, vagy gondolatok a halál utáni életről. Nem minthogyha egyedül lenne, hiszen Magyarországon is sok mindenki átélt ilyen tapasztalatot, sőt, még a régi rendszerben, 1982-ben két kiadásban is megjelent az RTV Minerva kiadásában két ismert riporternek, Just Lászlónak és Zelei Lászlónak a Halál egészen más című könyve, amelyben nem csak ilyen tanatológiai jelenségeket, ugye tanatosz, ugye a halál görögül, tehát nem csak ilyen halál utáni jelenségeket, hanem halott idézőket is megszólaltattak. És ebben a könyvben, aki elolvassa, biztos megvan itt is a szegedi könyvtárakban, láthatja, hogy a riporterek is úgy mentek, hogy ebből egy szót nem hittek el. Tehát ők úgy mentek, hogy ez egy nevetség, ez egy blöff. Elmentek Putnokra is a halottlátó asszonyhoz, mondván, hogy ez úgyis becsapás, és ez az emberek hiszékenységét használja ki. Le van írva ebben a könyvben, tehát el lehet olvasni, meg a Magyar Rádióban is lejátszották, hogy pontosan megmondta a putnoki halottlátó asszony, amíg élt, mert már ő is meghalt, hogy az illető rádióriporternek ki a legközelebbi és legfrissebben meghalt rokona, és mit üzen neki a túlvilágról. Tehát egy tipikus spiritista dolog volt ez is. A riporter először felmordult, hogy ilyen rokona neki nincsen. Hát leírta pontosan, hogy ő kit lát, ez az asszony elmondta, hogy egy 40 év körüli és egy tömött bajuszú embert lát, és ezt üzeni neki a túlvilágra. Aztán félreálltak a riporterek, és elkezdtek tanakodni, és utána mondja az egyik a másiknak, hogy tényleg néhány hónappal ezelőtt egy ilyen és ilyen rokonom halt meg, és teljesen ugyanolyan volt a kinézete, mint akit az asszony leírt. Ugye Budapesten a filmmúzeumban, meg más mozikban emlékezem, 10-15 évvel ezelőtt óriási sorok kígyóztak, hogy meg tudják nézni ezeket a filmeket. És most, ahogy az egyik nyári táborban voltunk a Palóc Múzeumban, Balassagyarmaton, ott van egy térkép a magyar halottlátókról. Tehát csak Nógrád megyében több tucat halottlátó van, akik úgymond a felsőbb rendű világgal tartják a kapcsolatot, és közvetítik a megholt lelkeknek az üzeneteit az élő hozzátartozókhoz. Tehát ennyit ezekről a... ezekről a jelenségekről, nem, mondom, hogy nem akarom sokáig... fordítani a szót, még egyetlen egy könyvet az értelmezésük előtt, pár évvel ezelőtt itt Szegeden is árusítottuk, de teljesen kifogyott, egy svájci bibliakutatónak, Gustav Toblernek a könyve, eredetiben Kain Tod Mér címmel németül jelent meg, és egy ilyen kis szamizdat kiadása a 80-as évek elején Magyarországon is elterjedt, Nincs többé halál címmel, ezekről a jelenségekről, főleg a spiritizmusról és a halottlátásról, halott idézőkről, amikről most a végén beszéltem. Na hát próbáljuk akkor ezeket a jelenségeket értelmezni és a Biblia elé állítani. Először is az agykontroll. Ugye az agykontroll, tehát arra játszik rá, hogy az ember a legértékesebb részét nem használja ki, a legértékesebb részével, azzal a sok milliárd agysejttel nem él. És azt ajánlja az embernek, hogy mozgósítani tudja ezt az óriási állományt, és az emberi élet így csodákra lesz képes. Ugye
A Biblia szerint is az emberi szervezetnek és az emberi létezésnek egyik legnagyobb ajándéka a központi idegrendszer, egyáltalán az idegrendszer, ami van az emberben. Nyugodtan mondhatjuk Jézus szavával is, aláhúzhatjuk Jézus szavával is ezt, aki azt mondta, hogy szeresd az Urat, Istenedet a teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és minden erődből. Tehát Jézus azt mondta, hogy teljes elmédből. Jézus is azt tanította az életben, hogy az ember ismerjen meg dolgokat, járjon dolgoknak utána, és döntsön, válasszon az ember a jó mellett a megismerése nyomán. Tehát Jézus és a Biblia tanításában is hatalmas nagy szerepet játszik az, hogy az ember gondolkodó lény, az embernek valóban ki kell használni az összes képességét, amit kapott az Istentől, és valóban a gondolkodásból fakadó hit az erőt ad az embernek. De hogy úgy mondjam, ezt a Bibliát, ha szembesíteni akarom az agykontroll, akkor azt mondanám, hogy ez a béta állapotból származik. Szóval az agykontroll azt mondja, hogy mindig a béta állapot, tehát mindig gondolkodunk, meg racionálisan, meg észelvűen. Hát alfa állapotba kell lemenni, ahol az ember nem ragaszkodik annyira az okokozati gondolkodáshoz. A Biblia azonban azt tanítja, hogy az embernek a legértékesebb része épp a megismerés, a következtetés, az oknyomozás, a dolgok mögötti jelenségek fölfejtése, és hogyha az ember megerősödik az életben, akkor biztos, hogy ebből a következetes gondolkodásból származó hitből erősödik meg az ember. Ugye a példabeszédek könyve 8. fejezetében olvassuk azt, hogy Isten azt ígér, hogy akik szorgalmasan keresnek, azok megtalálják. Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. És a 105. Zsoltárban azt olvassuk, hogy kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Tehát amikor az ember keres, amikor gondolkodik, amikor a kérdéseire válaszokat akar kapni, tehát mondom, ez mind-mind béta állapot. Ha mondom az agykontrollnak a szóhasználatával szeretnék élni, akkor azt mondhatnám, hogy Jézus mindig a béta állapotot hirdette. Mindig azt kérdezte az emberektől, hogy olvasod, mint olvasod, hogy mondja Mózes, a proféták és a zsoltárok. És idézhetnék még sok bibliaverset, de nem teszem, mert a Bibliából annyira nyilvánvaló az, amit a Jeremiás könyve 9. fejezetében olvasunk, hogy az ember ne az erejével, ne a vagyonával dicsekedjék, hanem azzal, hogy értelmes és ismer engem, mondja az Isten. Tehát az Isten világrendjében is hatalmas szerep jut a központi idegrendszernek. Isten nem véletlenül így teremtett meg bennünket, de Isten soha nem buzdít arra, hogy mi lépjünk ki önmagunkból, nézzük kívülről magunkat. Semmi időszalag elmélet nincs a Bibliában, és semmi olyasmi tanítás, hogy mi akkor leszünk magasabb rendű emberek, amikor például meghalt emberek lelkeivel vagy szellemével tudunk összeköttetésbe lépni, túl azon, amiről fogok is beszélni, hogy ez lehetetlen is az Isten világában. De menjek gyorsan tovább a szientológiára. Egyetlen egy Biblia verset hadd idézzek, amit érdemes elolvasni, ez a 32. Zsoltár, ami minden másnál döbbenetesebb erővel mutatja be azt, hogy az ember sokszor miért olyan csügget, lehangolt és szomorú, és miért van az ember olyan nyomott hangulatban. Azt mondja a 32. Zsoltárban Dávid, hogy amíg elhallgattam vétkeim, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Tehát amikor az ember nem tud szabadulni a bűnterhétől, tehát az ember elkövet rossz dolgokat, de ezeket nem bánja meg, ezeket nem tudja odavinni valakihez, aki megbocsátana értük, akkor olyan az ember élet, hogy megavul az ember csontja a napestig való jajgatás miatt. És úgy folytatódik a Zsoltár, hogy nem fedeztem el bűnömet, bevallottam vétkemet az Úrnak, és elvette rólam bűneimnek terhét. Hát pár verset kell elolvasni a Bibliából, hogy láthassuk, hogy tulajdonképpen a Biblia is tud arról, hogy az ember valóban igen elcsüggett, kétségbe esett, keserves, nyomorúságos és nyomott állapotban lehet szinte az egész életében, de ez minek a következménye? Ez nem egy bántásnak, nem egy sértésnek, nem egy borzalmas külső behatásnak a következménye, hanem leginkább annak, hogy az ember a bűn terhét nem tudja levetni és nem tudja valakivel elrendezni. És ezért ajánlja a Szentírás az Isten megismeréséből következő megbánás és bűnbocsánatnak a lehetőségét. Tehát amit a szientológián körmönfont tudományos módszerrel akar felajánlani az embernek, hogy majd ő kikezeli azt a görcsöt az ember múltjából, vagy előző
ugye reinkarnációs múltjából, arra a Biblia csak azt mondja, hogy nem ezért van az emberi életben görcs, hanem azért, mert ebben az életben, és csak ebben az életben követünk el nagyon sok sértést, bántást, gonoszságot, bűnt, és ezek hagyják ott a nyomukat a lélekben. És ha az ember megismeri a teremtőjét, az Istenét, és hogyha az ember látja az Istennek a jóságát, és az Isten jósága valóban megtérésre indítja, akkor az Isten elé odaviszi ezeket a vétkeket, és azzal a bizalommal, hogy az Isten képes megbocsátani, elmondja az Istennek, és akkor az Isten leveszi róla bűneinek terhét. Mit mondhatunk az autogén tréningről? Arról tehát, hogy az űzött, feszült embert meg tudja nyugtatni, és el tudja érni nála a lecsillapodást. Hát erre egy nagyon egyszerű bibliai igét hadd idézzek, hogy lássuk, hogy tényleg a Biblia is bőségesen tud ezekről a jelenségekről, az emberi élet minden nyomorúságáról, de a Biblia a valódi gyökerekre mutat rá, és a valódi gyógymódot ajánlja fel. A 46. Zsoltárban olvassuk azt a híres kijelentést, ami így hangzik, hogy csendesedjetek el. De ez nem önmagában van, hogy csendesedjetek el. Nem azt mondja a Biblia, hogy most 10 percig üljünk jóga ülésben, és akkor majd az egész világ kikapcsolódik a számunkra, és akkor majd egész más állapotban találjuk magunkat, hanem rögtön hozzáteszi. Tehát figyeljük meg, milyen szépek a bibliai igék. Azt mondja, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Tehát az embernek addig van feszültsége, és addig van nyugtalansága, ameddig a teremtő édes atyát, tehát az Istenét meg nem ismeri. Mert akkor, amikor az ember megismeri azt a valakit, aki őt teremtette, és aki megadta neki a létezéséhez a törvényszerűségeket, a szabályokat, akkor az ember ugyanúgy lecsillapodik, mint egy gyerek, mikor fél és mikor van feszült helyzetben, ha mondjuk nem találja a szüleit. De hogyha visszavezetik a szüleihez, ha visszatalál az apjához és anyjához, akkor a gyerek is ugye abba hagyja a sírást, a szepegést, és lecsendesedik. Körülbelül az emberi életben is erre van szükség, és ezzel összefüggésben arra a gyermeki, lelki szegénységre, amiről Jézus tanított, hogy mi megtaláljuk a teremtőnket, és akkor tudunk elcsendesedni, ha el tudjuk ismerni, hogy Isten az Isten. Mit mondhatunk a spiritizmusról? A spiritizmus tehát a Bibliában is szerepel. Sámuel első könyve 28. fejezetét, ha valaki elolvassa, meg fogja benne találni Saul részvételét egy ilyen spiritista összejövetelen, amikor Saul elmegy az endori halottlátó asszonyhoz, és azt kéri tőle, hogy Sámuel prófétának a szellemét idézze meg. 1 Sámuel 28. Visszatér erre az első krónika könyve 10. fejezetének 13. és 14. verse. De hogyha eltetszenek olvasni ezeket a fejezeteket, ott azt is megtaláljuk, hogy Saul maga is tudta, hogy a spiritizmus honnan származik, és a spiritista médiumok, azok tulajdonképpen ördögtől megszállt lelkek. És nem sokkal azelőtt, hogy ő elment volna ehhez az endori halottlátó asszonyhoz, ő el is távolította ezeket a médiumokat, és azután mégis talált egyet, akinél ő tudakozódott, hogy az eljövendő csatájában mire számíthat. A veszte borzalmas is lett Saulnak, mert a nem sokára végbe menő csatában, amelyet elveszített, végül is az öngyilkosság mellett döntött, de amikor ezt nem akarta a fegyverhordozója sem végrehajtani rajta, akkor saját maga vetett véget az életének. Hadd mondjam el, hogy az idézett Fox testvéreknek az életútja is valami egészen tragikus, akik 1848-ban elindították a spiritizmust Amerikában, egyházakba keresztelkedtek be, egyházak körében terjesztették a spiritista eszméket. 1858-ban például az egyik Fox lány katolikus lett, és a katolikus egyházon belül terjesztette az eszmét, mondván, hogy hát mit lehet erre mondani, és miért lenne ez kárhoztatandó, hiszen a katolikus egyház is tanítja, hogy van továbbélés, öntudatos továbbélés a halál után. Hát ha van öntudatos továbbélés a halál után, tehát az embernek csak a teste semmisül meg, a lelke viszont továbbél, akkor bizonyos embereket mi akadályoz abban, hogy ezekkel a elhalt lelkekkel kapcsolatot lehetne teremteni.
óriási hatást tett az illető egyházon belül is, de közben aztán részegeskedésbe, italozásba ment az élet. Utána egyszer leleplezte magát, hogy az egész egy sátáni borzalom, az egész spiritizmus. Utána visszavonta a leleplezését, újra visszatért, és az 1890-es években haltak meg ezek a szerencsétlen lányok, egytől egyig alkoholfertőzésben és teljes lelki depresszióban, tehát tönkretette őket ez az egész. Mindjárt olvasok a Bibliából egy részt, hogy Isten miért volt annyira szigorú és következetes a mindenféle ilyen spiritista jelenségekkel kapcsolatban. Szóval a spiritizmusnak ez a romboló hatása, ez nem lebecsülendő, mert hát iszonyatos történeteket lehet olvasni arról, hogy komoly emberek is, például hívő emberek is, teljesen jó szándékból elmennek egy spiritista szeánszra azzal a megokolással, hogy onnan majd megmentenek embereket Istennek. Én is hallottam egy ilyen esetről, hogy elment egy prédikátor, egy Bibliát jól ismerő prédikátor egy ilyen szeánszra, és egy-két év múlva ő is öngyilkos lett. Mert azon a szeánszon egy olyan idegi és lelki behatás érte őt, amit soha az életben nem tudott kiheverni. Ja, mert ne felejtsük el, hogy azért ez a 25-40 milliárd agysejt, azért ez sokszor akkora rejtelem a számunkra, mint a kisújjunk, amit ha megvágunk, ott se tudjuk pontosan elmondani, hogy most hogy indul el a véralvadás, meg minden más, pedig hát ez egy látható kis része is, mert jellegtelennek tűnő része a testünknek, de hogy itt mi történik azzal a 25-40 vagy 50 milliárd agysejtel, és az, hogyha egy bizonyos területen bizonyos behatás szenved el, ennek milyen következményei lesznek, erről nem nagyon tudhatunk. Megjelent nemrég Magyarországon a Magyar Könyvklub kiadásában egy angol újságírónak, Yellowknak ez a könyve Isten nevében, ami elsőrendűen első János Pál pápa rejtélyes halála körüli dolgokat boncolgatja, és mint ilyen engem nem is érdekelt volna annyira, mert a botrányokat meg az ilyen krónikákat nem nagyon szeretem, de végül is úgy gondoltam, hogy biztos majd sokan fognak kérdezni erről, hát elolvasom, hogy elébe menjek a dolgoknak, és döbbenetes háttérinformációkhoz jut az ember a könyv alapján, nem csak a halálesettel kapcsolatban, hanem inkább a háttérben a spiritizmusnak, a szabadkőművességnek, a világ maffiának a tevékenységére derül fény, ami hát döbbenetes haláleseteken keresztül mutatja be emberi sorsoknak a szétroncsolódását ezeknek a hatásoknak, spiritista hatásoknak a következtében. Ezért olvasnám fel Mózes 5. könyve 18. fejezetéből Istennek a kijelentését, ami az egész Bibliában, egész Bibliára vonatkozik, tehát nem csak az Ószövetségi, hanem az Újszövetségi korszakra is. Tehát Mózes 5. könyve 18. fejezetében a 9. verstől olvasom a 13-ig. Tehát Mózes 5. könyve 18. fejezet 9. versétől. Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr a te Istened ad néked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. Ugye az utálatosság azok a pogány szokások gyűjtőneve a Bibliában. Most majd felsorolja, hogy Isten mit tiltott meg a zsidó néptől és a hívő emberektől. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened, te előtted. Tökéletes légy az Úrral a te Isteneddel. Tehát ez volt Mózes búcsú beszédeinek egyik része, amelyet ugye a halál előtt mondott el a zsidó népnek, amire Isten őt tanította, hogy Isten kategórikusan megtiltotta, hogy mindenféle pogány utálatosságokat távolítsanak el az Izrael népe köréből. És itt felsorolja, hogy ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy lányát átvigye a tűzön. Hát ugye ez ókori szokás volt, aztán megmaradt a népmesékben, meg különböző mondákban. Ugye hát az isteni jeleket ebből akarták kiolvasni, hogyha a gyereküket átvitték a tűzön, akkor most életben marad a gyerek, vagy sem. Ugye döbbenetes gonoszságok voltak ezek, babonák és eltorzult gondolkodás és gyakorlat szülöttei. Se jövendő mondó. Ugye, tehát olyanok, akik egyszerűen egy magasabb értelemre hivatkozva tettek kijelentéseket, se jövendőmondó. Isten, amit a jövőről elmondott, azt a prófétákon keresztül közölte. Se igéző. Tehát ugye ezek az ókori mágusok. Tulajdonképpen amiről eddig beszéltem összefoglaló címen, én nem is ezt a elsősorban nem is a New Age kifejezést adnám nekik, hanem mágiának nevezném.
Ugye a mágia az emberiség történelmének egy ősi, sátáni jellegzetessége, ami azon alapul, hogy az embernek meg kell idézni magasabb erőket, hogy ezek a magasabb erők segítsék őt egy magasabb szintre az életben. És a mágia az egy ezerarcú jelenség, az a magyar, ős-magyar törzsektől kezdve a keleti népeken át a középkori Európán keresztül, tehát ez, hogy mágia, az egy óriási gyűjtőnév, ami annyit jelent, hogy kiprovokálni a magasabb világnak a belenyúlását az ember életünkbe. Természetesen ez a belenyúlás nem isteni, hanem démoni belenyúlás. Azt mondja, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. Ezeket mind lehetne azonosítani, de itt van közöttük például a halott idéző. Tehát nyugodtan mondhatnánk, hogy a spiritizmusnak a leghatározottabb elítélését már Mózes 5. könyvében olvashatjuk. Tehát ennyit szeretnék mondani az értelmezésről és a Bibliával való szembesítésről, és most még egy kérdés hadd tegyek fel, hogy hogyan, hogy ezek ilyen gyorsan elterjednek? Hogyan, hogy az agykontroll ilyen gyorsan elterjed, a szientológia ilyen óriási behatásra teszett, autogén tréning, spiritizmus, hogy lehet az, hogy ezek az irányzatok ennyire gyorsan elterjednek? Ugye látjuk, hogy az elmúlt pár évben itt egész Magyarország tudomást szerzett ezekről a jelenségekről, aztán másokat nem is említettem még, de talán az időnk halad nagyon, nem is szeretnék említeni. Itt egy döntő kérdésre kell megadnunk a választ. Ez valóban egy csattanós és egy nagy kérdés. Hogy ez a felfogás ennyire terjed? Két okot szeretnék mondani. Az egyik ok az, hogy a Biblia szerint ezek a jelenségek egytől egyik sátáni jelenségek, démoni jelenségek. Tehát csodákra és embernél magasabb rendű jelenségekre nem csak Isten képes a Biblia szerint, hanem a bukott angyal fejedelem, Sátán is. Az, hogy ezek a jelenségek ennyire terjednek, ez annak tudható be, hogy a ma embere nem hisz Sátánban. Tehát, hogyha az ember magas rendű jelenségekkel találkozik, természetfölötti jelenségekkel találkozik, ez hajlamos minden estül valami pozitív szféra behatásának tekinteni, tehát magyarul Istennek. Emlékezem, egyik városban volt szó, még amikor Magyarországon kezdtek terjedni ezek a jelenségek, volt szó egy beszélgetés keretében ezekről, és valaki megkérdezi, no de hát, ha valaki erre és erre képes, meg ezt és ezt eléri az életbe, hát ez nem Istentől van? Hát ezek olyan csodálatos jelenségek, és olyan magasrendű megnyilatkozások, hát ez nem Istentől van. Hát az ember magától nem képes erre. És mondtam, eddig nagyon jó a következtetés, hogy az ember magától nem képes erre. De nem gondolja, hogy lenne még Istenen kívül egy másik lény is, aki ezeket elő tudja idézni? Azt mondja, nem. Szóval minden csoda Istentől származik. Hát körülbelül ennek a következménye a gyors terjedés, tehát az embereknek a mélységes tudatlansága. Az emberek nem ismerik azt, hogy természet feletti jelenségeket nem csak Isten tud előidézni, hanem a Biblia számtalanszor beszél arról, hogy Sátán egy magasrendű angyalfejedelem, noha bukott angyalfejedelem, és egy megrontott bölcsességű, tehát az önzés itatja át az egész létezését, de ilyen természet felett is képes. Meg is

A nyomorúságok tömkelegét zúdítja az emberiségre, el tudja érni azt, hogy az emberek mint egy nem létezőre tekintsenek, és a rosszért Istent vádolják, ugye Isten csapásról beszélnek emberek, meg Isten nyiláról beszélnek, meg megverte az Isten erről, még a hétköznapi szóhasználat is őrzi ezeket, és Sátán pedig az óriási tömegű gonosz tette mögött szépen beöltözve világosság angyalának, ahogy mondja a 2. Korintus levél 11. fejezete, egy világosság angyala fejti ki ugye az eszmét, mint hogyha ő lenne valóban az a fényt hozó, az a Lucifer, aki az embernek ezt és ezt ígéri. De van egy másik oka annak, hogy ezek a jelenségek ennyire terjednek. Erről én Budapesten egy külön előadást tartottam a hallgatók kérésére, és ennek az előadásnak ez volt a címe: a lélek halhatatlansága, a lélekvándorlás és a reinkarnáció. Tulajdonképpen a halállal kapcsolatban két alapvető nagy eszme létezik az emberi történetben, nem több, csak kettő. Ez a két eszme a Bibliánk legelső három fejezetében benne van. Tehát ha valaki elkezdi olvasni a Bibliát, Mózes első könyve 2. és 3. fejezetében ezzel a két eszmével találkozik. A halállal kapcsolatos isteni eszme a következő. Isten azt mondta az első emberpárnak, ha nem a szeretet szerint élsz, kipróbálod a szeretettelenséget, tapasztalatban az önzést kipróbálod, akkor meg fogsz halni. Később ezt így mondja a Római Levél 6. fejezet 23. verse, a bűn zsoldja a halál. Tehát tulajdonképpen a halál a bűneinknek a következménye. A bűn zsoldja a halál. A másik halállal kapcsolatos eszme az, amit Sátán mond Évának a megkísértés jelenetében, tehát Mózes első könyve 3. fejezetében, a 4. versben, amikor azt mondja a tétovázó Évának Sátán, hogy vegyél a fagyümölcséből, mert bizony nem haltok meg. Tehát próbáld ki a rosszat, próbáld ki azt, amit én ajánlok neked, nem fogtok meghalni. Ez a halállal kapcsolatban ez a két nagy eszme. Isten azt mondja, hogy ha kipróbáljuk a rosszat, akkor a rossz elvezet a halálhoz, és Isten azt mondja, hogy akkor porrá leszel. Akkor újra vissza kell költöznöd a porba, tehát porrá leszel. Világos és nagyon egyértelmű a szóhasználat, Isten nem azt mondja, hogy a testet porrá lesz, azt mondja, hogy te porrá leszel. Tehát a halál az egész emberi személyiséget érinti, a halállal az ember időlegesen a nem lét állapotába kerül. Nincs öntudatos továbbélés a halál után. Ahogy a testünk leáll mindenféle működésében, a szívdobbanás után legfeljebb 3-4 percig működik még az agy, aztán az is leáll, ahogy az egész emberi szervezet befejezi a funkcióit, ugyanúgy az ember nem tud gondolkodni, nem tud érezni, nem tud kívánni, nem tud vágyakozni, tehát az ember a halállal a nem lét állapotába kerül. Erről a Biblia legősibb könyve, a Jób könyve 14. fejezetének a 12. verse mondja egy gyönyörű kifejezést, ami azt mondja, hogy lefekszik az ember és nem kél fel. A halál lesz, hogy lefekszik az ember és nem kél fel, az egek elmúlásáig sem nem ébrednek, sem nem költetnek az ő álmukból. Itt ebben az egy Biblia versben minden benne van, Jézus tulajdonképpen innen is idézi azt, hogy a halál az álom, hogy a halál az alvás. Mert itt Jób könyve tudomásunkra hozza, hogy ha az ember lefekszik, tehát ha meghal, akkor az ember az egek elmúlásáig nem kél fel. Tehát ameddig le nem záródik ez az egész világtörténelem, senkinek nincs öntudatos élete. Mindenki meghal és nyugszik a föld porában. És por az ember, az egész ember por. Sem nem ébrednek, sem nem költetnek az ő álmaikból. Tehát nincs ilyen, hogy valaki mondjuk felébredne egy öntudatos életre, vagy Isten a halál után valamikor, akár a halál percében, akár később az embert felébreszteni, ilyen nincsen, ez nem létezik. Nem is lenne jó, mondja a Szentírás, mert az élet után az ember nyugodjon meg, mivel nincs öntudatos élet a halálban, ezért az ember a feltámadást nem úgy éli át, hogy azt mi gondolnánk, hogy évezredeket élne át, nem. Valaki meghalt 3000 évvel ezelőtt, az a feltámadáskor úgy támad fel, mintha az előző pillanatban halt volna meg, és most támad fel, mert ugye nincs időérzékelés. Sem nem ébrednek, sem nem költetnek az ő álmukból. Ezzel szemben Sátán azt mondja, hogy bizony nem halsz meg. Ugye a legnagyobb sátáni eszme, ami már a paradicsomban megszólalt, hogy ember kövessel nyugodtan rossz dolgokat, bűnöket, úgyse halsz meg egészen, csak a tested múlik el. Hát a tested az olyan alacsony rendű,
az jó, hogy elmúljon, de a lelked, a

0: te lényeged, a halhatatlan lelked az tovább él. Az emberiség történelmének az egyik legkolosszálisabb sátáni csalás, ami mind a mai napig beitatja az egész Földet, az a lélek halhatatlanságának az eszméje. A lélek halhatatlanságának az eszméjéből fejlődött ki a lélekvándorlás eszméje, mert ebből csak egy lépés ide, a lélekvándorlás. Mert hogyha nem hal meg az ember, hanem a lelke visszatér, akkor mi akadályozná meg azt a lelket, hogy újra megtestesüljön? Ez a buddhizmus, hinduizmus tanítása, de ez a görög orfizmus, pütagóreizmus, gnoszticizmus tanítása is, ami a kereszténységbe a II.-V. század között bemasírozott, és a kereszténységet is, mármint az eltorzult és államhatalmivá vált kereszténységet átitatta a lélek halhatatlanságának, sőt, később a lélekvándorlásnak is a tanítása. A reinkarnáció tanítása, jó lehet, a kereszténység sokszor nem ment el a lélekvándorlásig vagy a reinkarnációig, és innen a megtévesztő látszat, mintha ez két ellentétes dolog lenne, a lélek halhatatlansága meg a reinkarnáció, de tulajdonképpen a méhében magában foglalja ugyanazt. Tehát miért terjednek el ilyen gyorsan ezek az irányzatok, és a spiritizmus például egyházakban miért tudott teret hódítani, vagy ma az agykontrollnak a hazai vezetője, a Domján doktor, miért mondja azt, hogy ő nem akar új vallást, minden vallás papját és lelkészét várja az ő agykontroll tanfolyamain. És nagyon sokan elvégezték, lelkészek is az agykontroll tanfolyamokat, tanárok is elvégezték, és így tanítanak, hogy dolgozatírás előtt egy kicsit menjünk le alfába. Ugye? És lelkészekről is hallani lehet már, hogy ilyeneket tanítanak tulajdonképpen, hogy az ember a saját sorsának a kovácsa, és minden embernek a kezében van a megváltása, hogyha bizonyos eszközöket, módszereket elsajátít. Hát miért mondja ezt, hogy ő nem külön vallást alapít? Mert ez így is van? Azért terjedhet így az agykontroll, meg a spiritizmus, meg minden más, mert az Európában már 1500 éve eltorzult kereszténység egy valóságos melegágya ezeknek az eszméknek. Tehát, hogyha ha egy keresztény fenntartja ezt a felfogását, hogy nem halt meg a hozzátartozója, hanem valahol ott fönt van és most nézi őt a túlvilágról, akkor mi akadályozza meg ugyanezt a keresztényt, hogyha valaki elébe áll és azt mondja neki, hogy hát esetleg nem akar valami hírt hallani a meghalt hozzátartozójától, mondja neki egy halott idéző, hát esetleg én megjelentem, hogy mit üzen a meghalt hozzátartozója. Vagy hogyha egy egyház azt mondja neki, hogy hát imádkozzon bizonyos emberekhez, akik már biztos, hogy kiváltságos helyzetben vannak ott a mennyben, imádkozzon ezekhez az emberekhez, és ezek a rokonát vagy az ismerősét mondjuk a tisztító tűzből fel tudják segíteni a mennyországba. Most mi akadálya van, hogy ezt elhiggye? Vagy azt mondja, hogy ott vannak a szentek, a vértanúk, és legfőképpen Mária, aki meg is szokott jelenni a történelemben, hogy az elmúlt 100-140 évben nagyon sok Mária jelenésről hallunk, Fatimától, Lourdes-tól, Medjugorjéig, hát akkor mi akadályoz meg egy keresztényt, hogy ebben higgyen? És milyen különbség van e között, és mondjuk az agykontroll, a spiritizmus között, csak árnyalati különbségek vannak. Tehát miért terjedhetnek ezek az irányzatok? Azért, mert ezeknek az alapjuk történetileg adva van. A lélek halhatatlanságát tanító kereszténység alapot ad arra, hogy az emberek ezeknek az irányzatoknak higgyenek. És akkor még egy kérdés ezután, hogy ha valaki mondjuk azt mondja nekünk, hogy na de milyen kárunk származik ebből? Hát ha én le tudok állni annál a szintnél, hogy elmegyek egy agykontroll tanfolyamra, elvégre pár hónap alatt megtanulok egy idegen nyelvet, vagy aktivizálom ugye a szellemi erőimet, hát én ott leállok, én engem az időszalag nem érdekel, engem a reinkarnáció nem érdekel, én ilyen obskurus területekre nem teszem be a lábamat, de azért relaxálni jó, jóga gyakorlatot végezni jó, agykontroll dolgokat elfogadni és gyakorolni jó, hát ebben mi rossz van? Hát itt jutunk tulajdonképpen az egész jelenségcsoportnak a gyökeréhez, hogy ezek a jelenségek egytől egyik tulajdonképpen a közös fogalommal így lehet neveznünk az önmegváltásnak a jelenségei. Tehát ezek az agykontroll, szientológia, autogén tréning, spiritizmus mind azt tanítják, hogy az ember képes önmagát a benne rejlő, szunnyadó képességek fölszínre hozásával megváltani, jobb életre eljuttatni. Ezek alapelvileg kizárják az isteni megváltásnak, a Krisztus által, a hit által való megváltásnak a tanítását, és lehetséges, hogy valaki le tud állni egy határon, és aztán az életében talán nem jönnek borzalmas dolgok, de mi van, hogyha nem tud leállni? Magyarországon általában ezt nem szokták közölni, hogy agykontrollt elvégző, tanfolyamot elvégző emberekből például hány lesz öngyilkos? Vagy bizonyos idő után hánynak megy tönkre az élete, vagy a család élete? Vagy azt sem szokták felszínre hozni, hogy az ilyen relaxációs tanfolyamok hallgatói mennyire tudnak megszabadulni a bensejükben levő görcsöktől és félelmektől, meg a szorongástól, vagy az önzés tombolásától. Hát bizony, én is elmondhatom, hogy olvastam már olyan újságcikket, ahol bemutatkozik egy ilyen médium, és az újságcikk úgy jelenik meg, hogy XY médium a szeretetről. Ne felejtsük el, hogy iszonyatosan keverednek ezekben a jelenségekben a Bibliából is megismerhető tanítások és a démoni tanítások. És XY a szeretetről, így jelenik meg az újságcikk, és olyan szépeket mond a szeretetről, hogy az emberek azért nem szeretik egymást, mert keveset relaxálnak, naponta csak 15 perc mantrázás kellene, hogy mondja az ember önmagának ezek a dolgokat, nem csinálják. Az emberek nem törekszenek arra, hogy elsajátítsák ezeket a dolgokat, és mindig feszült helyzetekbe jutnak az emberek, vita helyzetekbe, mérges felgerjedés, harag van az ember életben. És az ember nagyon szépen beszél, és az ember szíve megolvad, amikor olvassa az újságot. Aztán véletlenül egy ilyen médiumról megtudtam, hogy iszonyatosan kínozza és veri a családját, és diktátor az egész családja fölött. Ezt most nem azért mondom, mert mondjuk ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen anekdota vagy pletyka szinten akarom megoldani a dolgokat, hanem azért említem fel, mert az ember nem tudja legyőzni a rosszat a saját erejéből. Szóval az ember a természetének a féktelenségét, az indulatait, a haragját saját erőből nem tudja legyőzni. Ezt így mondja ki Jób könyve 4. fejezet, hogy adhat-e tisztát a tisztátalan? Adhat-e tisztát a tisztátalan? Vagy Jeremiás könyve így mondja ki, hogy levetheti-e párduca foltosságát, és elváltoztathatja a szerecsen a bőre színét, úgy nem tudtok ti jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Szóval az emberi életben a rossznak olyan iszonyatos mély gyökerei vannak, hogy az ember megszokta a gonoszt, és ezt semmiféle emberi eszközzel legyőzni nem lehet. Ennek csak a káprázatát és a látszatát lehet adni, hogy az ember ilyesmire képes. És ezért most már nagyon gyorsan foglalnám csak össze, hogy ugyanilyen sinen haladnak tulajdonképpen a második jelenségcsoportnak az irányzatai, amelyet összefoglaló néven én bioenergetikai irányzatnak nevezek. Tehát hogy az első pontban beszéltem eddig a tudattágítási és az aggyal kapcsolatos irányzatokról, tulajdonképpen ez is betölt egy előadást, mint tetszenek látni, most már tényleg csak perceim vannak hátra, de a második csoportban is talán hadd nevezzem meg ezeket a legfőbb és Magyarországon leginkább elterjedt bioenergiai irányzatokat. Először is mondjuk a fényadás. Az országban körülbelül 2-3 ezer öntudatos fényadó van, külön tanfolyamokat is szerveznek városról városra. Ennek egy volt katolikus lelkész, a vezetője, Biegelbauer Pálnak hívják, aki az ország különböző részein tanfolyamokat tart, meg az a lényeg, hogy fel kell fedeznünk Krisztust, Krisztust félreismeri az emberiség, a Bibliát sem olvassák jól. A Bibliának a lényege a szeretet, mindent a szeretetnek kell alárendelni, és igenis az a legfőbb dolog, hogy mi szeretetet adjunk a másik embernek. A szeretet az a világosság, az a melegség, meg kell tanulni bizonyos dolgokat, hogy odaülni vagy oda menni másik emberhez, és így kéz odatartásával mi átadjuk a szeretetet. Természetesen ez önkéntes, ezt senkire nem akarjuk rákényszeríteni. Aki akar szeretetet, aki akar fényt kapni, annak adunk fényt, aki nem akar, annak nem adunk. Egyik előadásomon történt ez, hogy egy kisgyermeket hoztak be, sírni kezdett egy kisgyermek, és egy 4-5 méterrel odébb valaki megfordult és oda tette a kezét, akkor már tudtam mindjárt, hogy hol vagyok. Meg is kérdezte az előadás után, hogy én is akarok-e fényt. Mondtam, hogy köszönöm szépen, nem kívánok ilyesmit, mert én más tanultam meg a Szentírásból, azt tanultam meg a Szentírásból, hogy Isten mindenkinek akarja adni, és ezt hitáltal akarja, hitáltal fejleszti ki az emberben a szeretetet. Hitáltal tudjuk legyőzni az emberi természetet, ami önző és szeretettelen, és ez a hit mindenkinek rendelkezésére áll. Ez nem kell gyakorlatokat megtanulni, és nem kell azt tudatosítani, hogy én milyen kiválasztott ember vagyok, mert én nekem ugye, van egy bizonyos erőfeleslegem, mint egy akkumulátor, feltöltődöm szeretettel, és akkor ezt átadom a másik embernek. Na mondjuk ez egy csendes őrültség ahhoz képest, ami még van a bioenergikus változatokban, mert mondom, itt nem kényszerítik az embert. Tehát amikor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, akkor ő nem is nyújtotta felém a kezét, és azt mondta, hogy majd annak a fényt, aki kéri. A 17. századtól fogva fejlődik ki egy manapság nagyon elterjedt irányzat, bár a múlt században többen ismerték ennek a nevét, ez a mesmerizmus. A mesmerizmust a 17. századi svájci német feltalálójáról, Franz Mesmerről nevezték el, aki azt tanította, hogy az egész világ mindenségnek a lényege tulajdonképpen egy éternél finomabb fluidum, ami mindent behálóz, és amit az ember, mint egy vevőkészülékkel levehet magának, és az ember feltöltheti magát ilyen jótékony energiával, erővel, és ezt átadhatja másoknak. Na, innen vannak a mostani nagy magyar csodagyógyítók, akihez elzarándokolnak az országunkban is, például Gyurcsókmester Vác környékén, akiről múltkor megjelent az egyik napilapban egy terjedelmes cikk, Hiszékenység ipar címmel. Ott ülnek az emberek, és ő csak így adja az energiát, hol erre a testrészre, hogy arra a testrészre téve a kezét, és ő ugye meg tudja kötni ezeket az energiákat, és át tudja adni, ezzel gyógyítani is tud, feltölteni embereket. Tehát ez mondjuk a mesmerizmus, és általában a bioenergiának ez a legborzasztóbb válfaja, amely a gyógyításokra hegyezi ki a tevékenységét. De ugyanilyen óriási hatása van, főleg az értelmiség körében a különböző spiritualista irányzatoknak, úgy mint a teozófiának és az antropozófiának. Ezek a múlt század végén és századunk elején létrejövő tanítások, legnagyobb képviselőjük Steiner volt, egy olyan ember, aki Magyarországon is óriási befolyásra tett szert. A századfordulónkon például Babits Mihálynak a rokona, Dienes vagy Dénes Valéria terjesztette ezeket az eszméket és praktikákat. Steinernek például az egyik folyóirata ezzel a címmel jelent meg a század elején, hogy Lucifer gnózis. Lucifer ismeret, tehát amire Lucifer képes, tehát amire a sátán képes. Ő azt tanította, hogy az ember maga is megistenesülhet, de a megistenesülés az Lucifer útján képzelhető el. Az anyag az teljesen látszat, a döntő dolog a szellemvilág, és a szellemvilág fejedelme Lucifer, aki készségesen átadja az embernek ezeket az erőket, és ezeket általában kézrátétel útján lehet a másik embernek átadni. Ugyanilyen múlt század elején élt Samuel Hahnemann nevű német orvostól elszármazó elmélet, a homeopátia. A homeopátiát főleg a természetgyógyászok és az orvosok körében reklámozzák. Ennek a japán változata a reiki, ami Magyarországon is nagy teret hódít, ami tulajdonképpen azt tanítja, hogy a betegségek problémáját oldja meg. Hát, hogyha a betegségek problémáját megoldja, arra már mindenki odafigyel, ugye, mert nagyon beteg világban élünk, és általában mindenkinek van valamilyen betegsége. És a betegségeket a homeopátia azzal magyaráz, hogy a betegség nem más, mint a kozmikus energiának a megfogyatkozása az emberben. Tehát, hogy az egész világmindenség az egy erőtől duzzadó és egészséges televény. A betegség az tulajdonképpen nem más, mint amikor az emberben ezek a kozmikus energiák lehangolódnak, és ezeket fel kell tölteni, mint egy lemerült akkumulátort, ezeket fel kell tölteni, és ezt ígéri a követőinek. Itt aztán nagyon sok változat van, még különböző varázslások, radiesztézés, egyéb más. Ha ezzel kapcsolatban van kérdés, mert szinte hetenként hallunk új irányzatokról és folyamatokról, mondom, amennyire tudom, ezt próbálom megválaszolni. Befejezésül a harmadik nagy téma ezek a külső jelenségek. A külső jelenségekhez sorolhatjuk az UFO jelenségeket, amelyek az utóbbi években Magyarországot is meglehetősen nyugtalanítják. A két világ UFO kongresszus is nálunk volt, ezt jó tudni, a szerencsétlen Ózdon, ahol más se kell már, mint UFO kongresszus, de ott UFO klub is létezik. Ott is volt egy sorozatunk, és kérdeztem a művelődési ház igazgatóját, hogy miért tart fenn UFO klubot? Hát pár kiló UFO magazinnal megajándékozott, hogy azért legyek felvilágosult 20. századi ember, és nem csak a Szovjet Tudományos Akadémia, mondta még a régi rendszerben, de hát az Amerikai Tudományos Akadémia is elismeri az UFO-knak a létezését. Azt mondja, hogy azért rendezem én meg ezeket, mert szeretem a beazonosíthatatlan jelenségeket. Hát mondom, ez a jelenség nagyon is beazonosítható, szóval lehet, hogy vannak a Földön beazonosíthatatlan jelenségek, de ez nagyon is beazonosítható. ugyanannak az ördögi jelenségeknek a csoportjába tartozik. Félreértés ne essék, én nem vonom kétségbe, hogyha valaki ilyesmit, meg ilyesmit lát. Nem tudom, ilyen kisebb embereket, akik megjelennek, kiszállnak a maguk UFO járművéből. Sőt, a Jó Hírben is közöltünk egy riportot egy UFO látó asszonnyal, a tavalyi harmadik számban el lehet olvasni, Kiskunlacházán él az az asszony, aki elmondta a riporter kérdéseire, hogy ő az UFO-kkal hogyan tartja a kapcsolatot. Én ezt nem vonom kétségbe, hogy ő beszélget velük, meg véleményt cserél, csak azt vonom kétségbe, hogy Istentől származó jelenségek, tünemények ezek, teljesen biztos vagyok abban, a Biblia kijelentései alapján, hogy nem, mert a Biblia azt mondja, hogy vannak a világunkon kívül értelmes lények, tehát ezt a Biblia is elismeri, hiszen az angyalok, akiknek száma 10.000-szer 10.000, például egy óriási nagy csoportja az értelmes lényeknek. Pál apostol is beszél mennyei fejedelemségekről, uraságokról, hatalmasságokról, de a Biblia szerint ameddig a bűn történelmét be nem fejeződik a Földön, addig ezek nem jelenhetnek meg. Tehát, hogyha addig megjelennek nekünk repülő csészealjak, vagy ilyen UFO jelenségek, akkor tulajdonképp nyugodtan kimondhatjuk, hogy ugyanazok a sátáni jelenségek, amelyekről Jelenések könyve 13. fejezetében azt olvassuk, hogy sátán még tüzet is hoz alá az égből. Szóval akkora hatalmat, csodákat tesz, hogy tüzet is hoz alá az égből. Mert hadd jegyezzem meg, hogy a spiritizmusra nézve is van a Bibliában egy konkrét profécia. Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor Jézus arról beszél, hogy amikor azt mondják, hogy itt van a szobában, vagy kint a mezőn, akkor ne higgyétek. De ez a kifejezés, hogy szobára hivatkoznak, és szobában bekövetkező természetfeletti jelenségekre, ez teljesen a spiritizmussal azonos. Az meg, hogy a Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, hogy tüzet is hoz alá az égből, az meg teljesen a földön kívüli, földön túli jelenségekre vonatkozik. Ilyen hatalmas csodák fognak bekövetkezni az emberi történelem végén. Valakinek ez nagyon az érdekében áll, hogy az embereket össze-vissza zavarja, és az egyetlen és igazi Istenről a figyelmüket elterelje. Ugye, ha valakinek nincs meg a Jó Hírnek ez a száma, mégiscsak tanácsolom, hogy olvassa el, mert engem régóta fölbosszantott az, hogy az ilyen UFO látókat nem jól kérdezik. Tehát nem jó kérdéseket tesznek fel. Egyszer láttam a televízióban egy műsort a Békés Szent Andrási UFO látó asszonyról, aki azt állította, hogy őt az UFO-k elvitték egy nem tudom én milyen messzi égi testre, és ott körülbelül 2 napig ott tanították a szeretetre. És ő, amikor visszajött ide a otthonába, a családjához, egészen kicserélődött az élet, akkor szerette a férjét, a gyermekét, rendbe tartotta a háztartást, és esténként kiment a Gangra is, ott, amikor látta közeledni őket, akkor úgy örült már, hogy újra elmehet, és a szeretetről újabb és újabb tanulmányokat vehet. És ott a riporter fogja a mikrofont, és szent áhítattal ezt végighallgatja, és egy értelmes kérdés nem jut az eszébe, például az, hogy asszonyom gondolja, hogy mindenkit így kell megtanítani a szeretetre, tehát egy egészen UFO cirkulációnak kell itt bekövetkezni, minden embert vigyenek egy másik égiteste, hogy végre szeressék a férjüket, meg a gyereküket, ez nem jutott az eszébe, csak mondom, hogy szent áhítattal fogta a mikrofont, hogy micsoda csodálatos dolog, hát a szeretetre tanították meg, hát akkor már csak rossz dolog nem lehet. Én mondtam a riporternek, aki sajnos maga is egy kicsit az okkultizmus irányában kilengő ember volt, mondtam, hogy egy feltétellel közöljük a cikkét, hogyha legalább 20 kérdést feltesz ennek az asszonynak. Fel is tett. Megkérdezte például azt, hogy hát milyen szeretetről beszélnek ezek az UFO-k. És akkor mondja ott ez a kiskunlacházi asszony, hogy hát jött át a szomszéd bácsi, azt mondja, az nem hitt az UFO-kban, de azért jött át, hogy megnézze őket, és amikor jött ez az én fő UFO-m, aki a fotelembe szerette úgy feldobni a lábát, mert úgy érezte jól magát, hogy a kis emberke feldobja a lábát, és a szomszéd bácsi elkezdett ezen élcelődni, meg elkezdte gúnyolni, akkor jól össze-visszaverte a szomszéd bácsit. Hát mondjuk ennyit a szeretetről. Tehát, de ezt legalább föltette ezt a kérdést, meg sok más kérdést ott el lehet olvasni, mert sokszor a riporterek, meg az úgynevezett média ráutazik az emberek hiszékenységére. Ebből is látható, hogy tényleg a sajtó is valami démoni hatás alatt áll, mert már csak azt tartják újságírónak, meg riporternek, aki mennél nagyobbat tud mondani. Aki olyan szenzációt tud mondani, ami eddig biztos, hogy sehol nem történt meg, hát ide figyeljenek emberek, hát ez ilyen még nem volt a világon. Na, hát ilyen se volt, úgy gondolom, hogy ilyen megjelent, hogy össze-vissza verte az UFO a szomszéd bácsit. Tehát ennyit mondjuk az UFO-knak a szeretetéről. A másik külső jelenséget az asztrológiában jelölhetjük meg. Se vége, se hossza Magyarországon a horoszkóp készítésnek és különböző ilyen jövendő mondásnak. Most a Magyar Könyvklub, amely egyrészt kiadta ezt a könyvet, tehát a másik könyvet nem hoztam, mert az ennél háromszor nagyobb Nostradamusról szól. Nostradamusról Magyarországon a tudomásom szerint 5 vaskos könyv jelent meg eddig. Legalább 5. Persze Franciaországban minden elnökválasztás előtt újra kiadják Nostradamus jövendőléseit. Mitterrand is megjövendölte, meg aki most lesz elnök, azt is megjövendölte, még nem tudjuk, de ő megjövendölte, ez teljesen biztos, mert Gorbacsovot is megjövendölte, Sztálint, Hitlert, Mussolinit, Napóleon, minden Néróig visszafele, illetve az nem, mert az előtte ért. Tehát a 16. században élt Nostradamus, egy zsidó származású francia orvos, aki körülbelül 4400 sort írt az életében. 4400 versort. Jól megjegyzendő ez az arány, 4400 versor. Körülbelül 10 nyelven írta. Héberül, görögül, szír, latin, ófrancia, olasz, német, angol, katalán, breton nyelvjárás, tehát ennyi nyelvkavarok. Tehát nem, ez a 4400 vers, ez nem csak franciául van, hanem különböző nyelveken. Erről írtam egy kis tanulmányt, megjelent a Jó Hír 91/1-es számában, ezt röviden írtam le, mindenkinek a figyelmébe ajánlom, mert annyira megdöbbentett az a videófilm, amit nekem is bemutattak, és az egész országban, iskolákban levetítik ezt a videófilmet, ami körülbelül a következőről szól. Ebből a 4400 sorból kiemelnek összesen egy 30-40 sort. Ezt a 30-40 sort bizonyos történelmi jelenségek alá odaírják, és filmekből, meg történelmi dokumentumokból beidéznek, nem tudom, Napóleon életére, meg a II. Világháborúra való mozzanatokat, és odaírnak két sort, hogy ez a két sor ez már megjövendőlt előre. Tehát például föntről támadás érkezik emberek a föld alatt. Körülbelül ez, de ez sokkal bonyolultabban, de a lényege ez ennek a két sornak, és erre bejátsszák a németeknek a Londont bombázó haditetteit, amikor jönnek a német bombázók fönt a levegőben, és London lakossága a metróba szalad. Hát ugye ez, hogy támadás felül emberek a föld alatt, ez csak ennyit, ez biztos, hogy ezt jelenti, ugye? Tehát ezt a 30-40 sort így bejátszák, és az emberek az egyik ájulatból a másikba érkeznek, hogy a 16. században már a német bombázást is valaki megjövendölte. Döbbenetes dolog ez, persze Franciaországban egy ilyen elnökválasztás előtt azok a kiadók, akik kiadnak Nostradamus jövendőlésre egy könyvet, azok 30-40 ezer példányban, ha el tudják adni, az már milliós siker ott kint nyugaton. És mindenki meggazdagodik egy-egy ilyen Nostradamus könyvből. Ezt aztán Magyarországon átveszik, és mondom, tele vagyunk Nostradamusszal, aki hát egy közönséges asztrológus volt, aki a csillag állások alapján még ennél külön dolgokat is kimondott, világ nagy összecsapása nyugat és kelet között, világvége, az élet folytatódása máshol, stb. Tehát teljesen a világon kívüli jelenségekre alapozza azt, hogy mi fog bekövetkezni a történelemben. Kedves hallgatók, nagyon lejárt az időm, tehát nem akarom fárasztani a figyelmüket, csak egy utolsó nagy kérdést hadd tegyek fel. A világon ma a legnagyobb veszély ez a New Age, mert amiről eddig beszéltem, most már hadd mondjam ki, hogy van értelme a New Age-nek, tehát új világkorszaknak nevezzék a mi korszakunkat, mert hiszen a New Age-nek a követői azt mondják, hogy eddig a halak jegyében volt a világ, és most megy át ugye a vízöntőnek a korszakába, és a vízöntő korszakát az fogja jellemezni, hogy az ember maga lesz Isten. Tehát az emberben olyan erők szunnyannak, amikről eddig ez a korlátolt emberiség nem tudott, de mi most már rájöttünk, hogy micsoda erők vannak bennünk. Ezeket az erőket felszabadítjuk, és most elérkezett az önmegistenesülés időszaka és korszaka. És valóban ennek a jegyében adják ki a műveiket, és ez a politikai élettől kezdve mindent átsző, például az egész zöld mozgalom ennek a hatása alatt áll, ha valaki nem tudná. És ennek különböző eszméi vannak, például a feminizmus mozgalma, vagy a homoszexuálisok, vagy a leszbikusoknak a nagy világméretű megmozdulása is ezt célozzák, hogy hát csak ezt nem tudtátok, emberek, hogy tulajdonképpen hermafroditák vagytok. Hát nincs ilyen, hogy külön férfi, meg külön nő. Hát a nőben is megvan az, ami a férfi, van a férfi, ami a nőben. És tulajdonképpen az ember az, hát egy nemű lény, és hát innen adódik például a homoszexualitásnak is a feldicsérése, vagy a leszbikusság feldicsérése. És mondom, hogy politikai irányzatok, társadalmi irányzatok teljesen ennek a New Age hatásnak a hatás alatt vannak. Most még egyszer fölteszem a kérdést, hogy ez a mai világban a legeslegnagyobb veszély? Ez az iszonyatos okkult sötétség, ami egyre inkább körülvesz bennünket, talán meglepőnek látszik, ha azt mondom, hogy nem. Jelenések könyve 16. fejezetében van egy döbbenetes látomás a hét csapás idején, amikor János apostol azt látja, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából irtózatos lelkek, békákhoz hasonló undorító lelkek jönnek ki. Három nagy veszélyről beszél a Szentírás a jövendőléseiben a világ végső állapotában. Ugye a sárkány szájából kijövő békákhoz hasonló undorító tanításokra, ezek a New Age tanítások. Ugye a sárkány a Bibliában mindig a sátánnak a jelképe. Tehát amik közvetlenül sátáni hatások, közvetlen sátáni hatások, tehát felerősödő közvetlen sátáni hatások, ez az, amitről eddig beszéltem. De a Biblia oda tesz még két jelenséget is. Azt mondja, láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából is ilyen békákhoz hasonló jelenségeket kijönni. És egy nagyon megdöbbentő dologgal szembesül az, aki a bibliai proféciákat kutatja. Tudnék, hogy Sátán valóban arra tör a földi történelem végén, hogy az egész földet ellenőrzése alá vonja, és minden embert megszerezzen magának. Ezek a spiritista és spiritualista áramlatok biztos, hogy az emberiségnek a nagyobb hányadát érintik, és mint valami fertőző betegségek átjárják. De nem az egyetlen egy veszélyes, sőt, ez csak az egyharmad veszély. A Biblia szerint a legfőbb veszély, ami ezeknél is nagyobb veszély, az az eltorzult eddigi vallásoknak a veszélye. Ezért mondja, hogy a sárkány szája után, hogy a fenevad szájából, ugye a fenevad az egy lefoglalt valláspolitikai hatalom, Dániel könyve 9. fejezetétől fogva, hatalmas nagy arzenállal és befolyással, és a hamis próféta szájából, tehát egykor még egy keresztény törekvés, ami azonban hamissá lett, tehát próféta, de hamissá lett próféta.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

A Biblia szerint Jézus Krisztus földi eljövetele több ezer évet késlekedett. A teremtés, a bűnbeesés után mintegy 4 évezred telik el, és Jézus Krisztus a megígért szabadító, megváltó még mindig nem érkezik el. Vajon azok az emberek, akik Jézus Krisztus előtt éltek, és 4000 év alatt azért nagyon sok ember élt ezen a földön, vajon milyen eszméjük lehetett Krisztusról, milyen képük lehetett Krisztusról azoknak, akik őt soha nem látták, akik a róla való evangéliumot soha nem olvashatták, mert akkor még Jézus nem jött el. Isten Jézus Krisztus születése, fellépése előtt, ebben az azelőtti 4000 évben olyan kijelentéseket, olyan jövendöléseket adott Jézusról, olyan tökéletes proféciák beszéltek róla, hogy igaza van egy katolikus teológusnak, aki azt mondta, ezek a jövendölések annyira tökéletesek, mintha Jézus élete után íródtak volna meg. Ezek a proféciák annyira szemléletesek, annyira bemutatják Jézus személyét, jellemét, az életének a célját, hogy szinte hihetetlen, hogy ezeket Jézus Krisztus előtt 4000, 3500, 2000, 1500, 800, 700 évvel előtte írták meg. Azért kell tehát ezeket mélyen tanulmányoznunk, mert egyrészt nagyon nagy a számuk az Ószövetségben. Több száz ilyen jövendőlés található. 3-at szeretnék kiemelni. Ézsaiás könyve 11. fejezetét, Mikeás könyve 5. fejezetét, és Dániel könyve 9. fejezetét. A több száz közül tehát ezt a 3-at. De meg fogjuk látni, hogy ez a 3 is olyan döbbenetes világossággal beszél Jézusról. Választ keresünk arra a kérdésre is, hogy miért nem ismerték fel Jézust, miért vetették el, miért végezte keresztfán az életét, hogyha már ő előtte több száz évvel olyan nyilvánvalóan szólt maga az Ószövetség az ő küldetéséről. De mielőtt még a mai témánkra rátérnénk, engedjék meg, hogy magának Jézus Krisztusnak a nevét is megmagyarázzuk. Mert ez a szó, hogy Jézus Krisztus, főleg az utóbbi időkben és főleg itt Magyarországon sokat emlegetett név és kifejezés. De vajon mit jelent? Ugye nagyon egyszerűnek tűnik a válasz talán sokaknak, hát ez egy személynév. Igen ám, de a bibliai személynevek szinte mindig lefordítható jelentésűek. A messiás héber szónak a görög változata a Krisztos, ugye ennek latinosított alakja a Krisztus, és ez annyit jelent, hogy felkent. A Jézus szintén latin név, az pedig a héber Jehósua névből származik, ennek a görög változata a Jézus, és ennek a Jézus a latin alakja, ez pedig ennyit jelent, hogy szabadító, megváltó, gyógyító. Tehát, hogyha le akarom fordítani ezt a szót, hogy Jézus Krisztus, vagy Jehósua a messiás, ugye héberül, ugye ez görögül Jézus Krisztus, illetve ennek latinizált alakjában, akkor magyarul ezt a kifejezést kapnám a felkent szabadító, a felkent megváltó, a felkent gyógyító. És most érezzük, hogy még a magyar szavakat is meg kell magyarázni. Mi az, hogy felkent? Izraelben a királyokat és a prófétákat kenték fel olajjal a szolgálatuk előtt, mert az olaj mindig a Szentlélek jelképe a Bibliában, és ez azt fejezte ki, hogy prófétákat és királyokat felkennek olajjal, hogy Istennek az ereje és áldása kíséri a működésüket. Tehát ezt is mondhatnánk Jézus Krisztus nevéről, hogy ő az Isten által adott szabadító. Ez a felkent ennyit jelent, az Isten által adott, akire Isten azt mondja, hogy ő tud szabadítani. Ő tud megváltani a rosszból. És miért kell ezt hangsúlyoznom? Azért, mert az emberi történelemben mind a mai napig az emberek oly sok szabadításban, meg oly sok megváltásban hisznek, legfőképp a politikaiakban. Ugye az emberi történelemben szinte törvényszerűség, hogy jönnek, mennek a nemzedékek, változnak államok, rendszerek, majd csak jobb lesz, majd most kezdődik egy jobb, egy új világ, ez most nem olyan lesz, mint a régi. És a Biblia azt mondja erre, hogy megváltani az ember önmagát nem tudja, szabadítani a rosszból az ember önmagát nem tudja, gyógyítani a bűnbetegségéből az ember önmagát nem tudja. Jézus Krisztusra mutat a Szentírás, mert ő az Isten által adott szabadító, megváltó, gyógyító. De kedves hallgatók, még egy kifejezést kell itt megmagyaráznunk. Mi az, hogy megváltó? Olyan természetesen használja a Szentírás ezeket a szavakat, hogy szabadító,
megváltó, gyógyító, én is itt ismétlem, hogy megmaradjon ez az emlékezetünkben. De mit jelent ez, hogy megváltó és megváltás? Ez a szó, hogy megváltás vagy megváltó, az ókori világnak egy jellegzetes kifejezése volt. Persze nem kellenek ehhez ókor történeti ismeretek, mert nem csak az ókorban kellett megváltani embereket, ugye kiket kellett megváltani, akik rabszolgák lettek, és szabadokká csak úgy lehetett őket tenni, ha valaki egy nagy pénzösszeggel őket kiváltotta a rabságukból. Nem muszáj ehhez az ókorba visszamennünk, mert tessenek csak körülnézni a mai világban, most is vannak túszügyek, most is vannak foglyok, akikért óriási váltságdíjat követelnek. Nem is kell messzire mennünk időben vissza a történelemben. Nos hát, az ókori világban voltak rabszolgatartók. Az ókori világban voltak rabszolgák, és az ókori világban volt váltság, vagy váltságdíj, és mi történt egy ókori esetben? Például feljegyzi a történelem, hogy Platont, a híres filozófust is egyszer eladták rabszolgának. És hogyha Platont nem váltja ki valaki, egy dúsgazdag ember nem teszi le a hatalmas pénzösszeget Platonért, akkor ő nem szabadul ki, és soha az ő műveit talán ilyen formában nem ismerjük. Az ókori világban tehát, ha valaki vette a váltságdíjat, és azt kifizette a rabszolgatartónak, akkor az a rabszolgatartó a rabszolgáját elengedte, és az a rabszolga szabadulhatott, tehát szabad emberré válhatott. Három dolog kellett ehhez. Kellett az, hogy valaki váltságdíjat adjon a rabszolgatartónak, kellett az, hogy a rabszolgatartó erre elengedje a rabszolgát, és kellett az, hogy a rabszolga maga is hát elfogadja a szabadságot, ki ne fogadta volna ugye el, szabadulni akarjon, szabadulni tudjon, és ezáltal megszabadulhatott. A kérdésnek ez volt a megoldása. A Biblia tanítása szerint kivétel nélkül minden ember ebben a helyzetben van. Nem csak az ókorban, és nem testileg, hanem a földi történelem minden idejében minden ember ebben a helyzetben van. A Biblia beszél arról, hogy az ember rabszolga életet él itt ezen a földön. Miért? Nem olyan értelemben élünk rabszolga életet, hogy oda lennénk láncolva egy hajóhoz, vagy egy munkapadhoz, és ott nekünk dolgozni kellene éjjel-nappal. Bár sokan azt mondják, hogy az ókorhoz képest azért nem is olyan nagy a felszabadulása az embernek. A középkorban is volt röghözkötöttség, a modern polgári társadalmakban is van ugye az ahova estél, ott maradsz elve, szóval, de én erről nem akarok beszélni. Én csak arról szeretnék beszélni, hogy a Biblia szerint minden ember miért rabszolga. Jézus ezt így mondta János evangélium a 8. fejezete szerint, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Tehát minden ember, mivel az életében sok hibát tesz, sok vétket tesz, sok bűnt követel, egyszerűen szolgaságba viszi magát. Mert az az ember, aki halmozza a rossz döntéseket, akinek a szokássá válik az életében a rossz cselekvése, a szolgájává válik a rossznak. És a Biblia azt mondja, hogy nekünk van egy rabszolgatartónk, mert van egy személyes gonosz, aki bennünket megkísért ebben a földi életben, aki az ember számára olyan lehetőségeket állít fel, hogy most ezt tedd, most azt tedd, beleviszi a bűnbe, ugye ezt nevezi ezt a személyes gonoszt a Szentírás sátánnak. És ugyanez a helyzet tehát a földi életében minden embernek, hogy van egy személyes gonosz, aki minden embert bele akar és bele tud vinni a rosszba. Nincs olyan ember, aki rosszat ne követett volna el, sőt sok rosszat ne követett volna el. És mivel az embernek szokássá válik a rossz cselekvése, ezért az ember magát szolgai helyzetbe állítja. És itt szeretném föltenni a kérdést, hogyan lehet szabadulni ebből a helyzetből. Mert a Biblia szerint akkor, amikor mi rosszat teszünk, hiába látjuk mi azt jónak, közben mi boldogok nem lehetünk. Hiába tesszük mi a magunk önző cselekedeteit, aközben boldogság, békesség nincsen. Hogy lehet szabadulni ebből a helyzetből? Ugye az ókori rabszolgákat ki lehetett szabadítani. Ha valaki letette a váltságdíj összegét, beszélt a rabszolgatartóval, az elengedte, s a rabszolga szabaddá válhatott. De most kérnék egy kis figyelmet. A Szentírás a következőt mondja. Ez az út az ember esetében járhatatlan. Mert
Isten nem bocsátkozik alkuba a rosszal. Mivel az ember eladósodása különben sem anyagi természetű, hanem erkölcsi, Isten párbeszédet a rosszal nem folytat, ő nem alkuszik meg a rosszal, és nem csinál adásvétel tárgyát az emberből. Tehát ez az út járhatatlan. Isten nem adhat úgy váltságdíjat, mint az ókori világban egy dúsgazdag ember, aki egy rabszolgatartót rá akart arra bírni, hogy hát engedje már ezt az embert, mert nekem kell, és én szabaddá akarom tenni. De másrészt, Sátán, aki az embert rabszolgaságba tartja, ő sem akar lemondani egyetlen egy emberről sem. Ugye a Biblia azt tanítja a Sátánról, erről a személyes gonoszról, hogy ő azt tartja a maga dicsőségének, ha az embereket beleviheti a rosszba, akkor mondhatja azt az Istennek, hogy no hát, íme az emberek az enyém, mert hiszen az én törvényemnek engedelmeskednek, nem hozzád akarnak tartozni, hanem hozzám. Sátán hallani sem akar arról, hogy bárki embert szabadon bocsásson. Sátán ragaszkodik a maga embereihez, akik rosszakat követnek el, és ez az út is járhatatlan. Ez a rabszolgaságban levő ember a Biblia szerint nem tud, de nem is akar szabadulni. Minden ember kiegyezik azzal a sorssal, amit itt a Földön elkezd élni. Minden ember önigazoló lény. Az emberek úgy gondolkoznak, hogy hát ilyennek születtem, itt születtem, ilyen vagyok, ezt örököltem, többre nem vagyok képes, nekem ez az élet elég. A Biblia ezt állítja a legmegrázóbb összefüggésnek. Mert az ember nem tud, ez világos, hogy nem tud, de nem is akar szabadulni. Hát hogyan lehet akkor valakit megszabadítani? Hogyan lehet valakit megváltani? Hogyan lehet valakit az önzés, a bűn betegségéből gyógyítani, ha sem Isten nem ad váltságot az emberért az ördögnek, mert nem bocsátkozik alkuba vele, sem az ördög nem akar az embertől megszabadulni, mert ő minden embert a magáénak akar tulajdonítani, de sem az ember nem tud és nem is akar szabadulni ebből a helyzetből. Kedves hallgatók, ez egy megrendítő leírás, amit a Biblia mond. Ez olyan megrendítő leírás, hogy ehhez foghatót, az ember állapotának ehhez fogható leírását nem nagyon találjuk más műben, csak a Bibliában. De azért egy író, Csingiz Aitmatov, a ma is élő kirgiz írónak van egy műve, amelyet ajánlok a figyelmükbe, és ennek a műnek az a címe, egy évszázadnál is hosszabb ez a nap. És ebben a regényben van egy jelenet, egy belső oroszországi történet, amely arról szól, hogy körülbelül a középkortól fogva már kifejlődött az emberek leigázásának egy olyan módja, amit később a szibériai számüzetésekben tapasztalunk a történelemben, hogy már a középkortól fogva ezek a belső ázsiai népek, akik foglyokat ejtettek az ellenség sorai közül, hogy ezek a foglyok ne tudjanak szabadulni a kényszermunkatáboraikból, ezért kioltották bennük az emlékezetet. Ez egy döbbenetes eljárás volt, ennél a modern idegsebészet se tud döbbenetesebbet nyújtani, a modern visszataszító politikai dolgok sem tesznek túl ezen, hogy embereket olyan kezelésnek vetettek alá, akik foggyul estek, hogy kioltották belőlük az emlékezetet. És Csingiz Aitmatov a regényében elmond egy történetet, amikor egy édesanya híradást kap arról, hogy a fia él. Csak hogy egy ilyen táborban van. És nyilván nem tud, de nem is akar hazamenni, hiszen nem emlékezik semmire. Ugye ezért csinálták ezekkel a foglyokkal ezt, mert így aztán kordában lehetett őket tartani, nem kellett a szökéstől, a szabadulásuktól, a kísérletezésüktől tartani. És ez az édesanyja elindul ebbe a szibériai táborba, mert hisz abban, hogyha ő megjelenik a fia előtt, és ő felidézi, hogy gyermekem, hát milyen életet éltünk mi együtt, hogy neveltelek, hol sétáltunk, hogy miket főztem neked, milyen boldog volt ez az élet. Hát a fiának csak visszajön az emlékezete, és csak szabadulni akar majd. És ezzel a vágyjal, ezzel az elhatározással ez az édesanya elérkezik a fogolytáborba, és a megindító az a jelenet, hogy beszél a fiának, de a fia semmire nem emlékezik. Kioltották belőle az emlékezetet. Ott áll a fia.
Ott van az anya. Az anya a lelkét kiteszi, mindent felsorol, mindent elmond. De a fiú semmi nem ugrik be neki, semmire nem emlékezik. Nem tudom, hogy tetszenek-e érzékelni ennek a drámai voltát. Egy anya, aki vissza akarja kapni a gyerekét. Ott áll előtte egy karnyújtás, elmondja az egész életét, a fia semmire nem emlékezik. Nem tud szabadulni. Meg nem is akar. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy emberileg annyira lehetetlen a szabadítás, a megváltás, a gyógyítás, mint ezeknek a mankurtoknak nevezték ezeket a szibériai foglyokat, mint ezeknek a mankurt embereknek, az emlékezetüket kioltott embereknek a szabadítása volt, az anyának haza kellett mennie. A fiú nem tudott és nem akart szabadulni. Ennyire lehetetlen az ember állapota is, mindannyiunk helyzete ilyen lehetetlen, mondja a Szentírás. Ki fog itt szabadítást hozni? Ki fog itt megváltást hozni? Mert az ókori világban, ha valakinek volt pénze, azt a rabszolgatartó elégnek tartotta? Hát mennyire akart szabadulni egy rabszolga, nem? Hát ismerjük már általános iskolás korunktól, tudunk Spartacus-féle felkelésre, hát az életüket kockára tették. Inkább meghalni, mint ott maradni a rabszolgák között, igaz? Na de erkölcsi értelemben, hogy egy önző emberből, hogy egy elveszett emberből más ember legyen, hogy valaki gyógyítsa őt erkölcsileg, hogy megváltsa ebből a helyzetből erkölcsileg, hogy kiszabadítsa. Hát hogy fog ez megvalósulni? Hogy a megváltást emberileg nem is lehet elképzelni. Nem, hogy az ember nem tudja megváltani magát, hát az ember nem is tud a helyzetéről, de nem is akar tudni, és nem is akar szabadulni. Micsoda döbbenetesen mélyre jutott az ember az önzés következtében, azt mondja a Szentírás, ki lesz itt a szabadító? Jób könyve 33. fejezetében találunk egy leírást, amelynek a végén ez a felkiáltás olvasható, váltságdíjat találtam. Mintha Isten mondaná, hogy megtaláltam a megoldást, váltságdíjat találtam. Mi lesz itt a megoldás? A megváltás, a váltságdíj nem mi lesz. Nem lehet pénzen kiváltani az embert. Azt mondja Péter apostol a levelében, hogy nem ezüstön és aranyon váltattatok meg a ti hiába való életetekből, hanem drága véren, mint egy egyszülöttén, a Krisztusén. Tehát a váltságdíj nem mi lesz, nem egy összeg lesz, nem valami jutalom lesz, hanem a Biblia itt mondja el azt, hogy magának az Istennek az önfeláldozása lesz az, ami az embert kiszabadíthatja ebből a helyzetéből. Miért? Azt találjuk megoldásként, hogy egyetlen egy módon lehet az embert kiszabadítani ebből a helyzetéből, amiben beleszületik, amiben felnevelkedik. Szóval az önzés állapotából egyféle módon lehet az embert kiszabadítani. Hogyan? Ha magában az emberben vágy támad a szabadulásra. Ha magában az emberben vágy támad a szabadulásra. De ezt a vágyat az emberben csak olyas valaki tudja elérni benne, akiben az ember tényleg teljesen megbízhat. Akiben az ember tényleg a tökéletes szeretetet látja meg. Aki iránt az emberben egy olyan bizalom támad, egy olyan szeretet támad, hogy az ember eldönti, elhatározza, hogy ha nem tudok is szabadulni a maga erejéből, de szeretnék szabadulni. Valakinek a segítségével, annak a valakinek a segítségével, akinek a részéről csak a tökéletes szeretetet tapasztaltam meg. És a Biblia szerint azért Jézus a Krisztus. Azért Krisztus a Jézus. Azért ő a szabadító, a megváltó. Mert Jézus Krisztusnak el kellett jönni a földre, meg kellett mutatnia, hogy ő annyira szereti az embert, hogy az életét is képes odaadni érte, és talán erre, itt is csak talán, mert nem minden ember fog erre sem rezonálni. Talán az önfeláldozó, talán az életét odaadó szeretetre az emberben vágy támad, hogy én ebből a helyzetből szeretnék kiszabadulni, és én segítségül kérem azt a valakit, akit én úgy ismertem meg, mint a tökéletes szeretetet és szabadító jóságot. És ezért mondhatja ki tehát a Szentírás, hogy van megoldás az ember számára. De ez a megoldás valóban egyedüli megoldás. Az ember önmagát nem teheti jobbá, az embert a társadalom se teheti jobbá, az embert más emberek sem tehetik jobbá, nála jobb emberek sem tehetik jobbá.
Az ember csak egy tökéletes, egy olyan ember teheti jobbá, akinek az egész élete minden mozdulatában tökéletes volt. Aki iránt az ember teljes bizalommal viseltetik, és aki, ha nyújtja a kezét az embernek, hogy kihúzlak ebből a sárból, az ember nem löki el ezt a kezet, hanem elfogadja. Mert ne tessenek elfelejteni, hogy az ember elveszettsége éppen abban ragadható meg a leginkább, hogy az ember úgy gondolja, hogy önmaga is meg tudja oldani a dolgokat, és nem fogad el az ember segítséget. Csak olyantól fogad el az ember segítséget, aki iránt teljes bizalommal van. És ezért mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztusnak ezért kellett eljönnie, Jézusnak ezért volt szükségszerű a halála, ez kikerülhetetlen volt. Mert az emberben az önzés egy vastag páncélt képez. Mi emberek, ha úgy valami felvétel mutatna, hogy milyen a mi lelki berendezkedésünk, akkor bizonyára így mutatna meg bennünket, hogy minden ember egy zárt világ, egy páncéllal körülvett világ. Minden ember védi a maga világát. És ezt a vastag páncélt, ez csak az önfeláldozó szeretet melege ütheti át, olvasztatja fel. Semmi más. Ne is kísérletezzünk azzal, hogy megváltoztassunk egy másik embert, ez úgysem megy. Ne is reménykedjünk abban, hogy majd a világ, a történelem megváltoztatja az embereket, ez még úgysem megy. Az ember csak az változtatja meg, az a tökéletes, tiszta szeretet, amire az ember feladja ezt a védekezését, elzártságát. Ez a páncél megnyílik, vagy rés támad rajta. És akkor az ember együttműködése lesz képes azzal a megváltóval, aki hit által segíti kijönni ebből az állapotából az ember. Tehát van megváltás. Mint említettem, most csak megérintem ezt a kérdést, hogy van megváltás, hogy Jézus Krisztusnak a nevébe benne van, hogy Isten őt nevezi, a felkentett, a messiást nevezi a Jézusnak, a szabadítónak. A Biblia azt mondja, hogy van az ember számára megváltás, de ez emberileg szinte felfoghatatlan, elképzelhetetlen. De Isten talált megváltást az ember számára. Ennyit kell tehát elmondanom Jézus Krisztus nevéről is, arról a szóról, hogy messiás vagy Jézus Krisztus. Kedves hallgatók, tehát akkor most hadd térjek rá az első messiási proféciára, Ézsaiás könyve 11. fejezetének első 5 versére. Tehát, mint említettem önöknek, az Ószövetségben körülbelül 200-300 messiási jövendőlés van, vagyis addig, míg Jézus nem jött el, Isten részletesen feltárta a zsidó népnek, és általuk az egész emberiségnek, hogy miért is jön el Jézus. Hogy hogyan fog szabadítani, mi lesz ez a megváltás. És ezek a messiási proféciák valóban annyira gyöngyszemei a Bibliának, most is 5 verset fogok csak felolvasni, de meg fogjuk látni, hogy ebből az 5 versből tulajdonképpen mind a 4 evangélium kikerekedik. Mintha Jézus személyisége előttünk állana. 5 versben elmondja Isten, hogy ki lesz a megváltó, miért jön el, és hogyan hajtja végre, hogyan vezeti céljához művét.

tisztességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehelletével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lesz, és veséjének övedzője a hűség. Kedves hallgatók, ez egy gyönyörű költői leírás. Első hallásra talán sok-sok ismeretlen vagy ellentmondó részlet is van benne. De menjünk szinte sorról sorra és nézzük meg, hogy Jézus Krisztus földre jövetel előtt 800 évvel, mert Ézsaiás próféta körülbelül annyi évvel Jézus szolgálat előtt, egy 800 évvel. Most egy 2800 éves jövendőlést tanulmányozunk, ami 800 évvel az elhangzása után beteljesedett Jézus életében. Az első dolog, amit a próféta által Isten elmondott Jézusról, figyeljék meg, azt mondta Isten, hogy származik egy vesszőszál ísai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Az ísai névről ennyit kell tudnunk, hogy Dávid király édesapját hívták Ísainak, tehát Isten ezzel egyszerűen azt mondta, hogy Jézus Krisztus a Dávid családjából fog megszületni, ísai törzsökéből. De nem is ez a legfontosabb ebben a bevezető részben, hanem a következő. Tessenek megfigyelni, Jézus Krisztust a profécia gyökérnek is mondta, és virágszálnak is. Gyökérnek is, amely belenyúlik ugye a földre, ugye a sötét, mély talajba, hogy megtartsa a növényt, de vessző és virágszál is, amely növénynek vagy egy fának, hát az éppen ellentétes része. Hogy lehet ez, hogy Isten ad egy jövendőlést Krisztusról, és egyszer gyökérrel jelképezi, másszor meg virágszállal? Hát ennél gyönyörűbben és szemléletesebben nem is lehetett volna kifejezni, de Isten ezt is csodálatos módon az emberiség tudomására hozta, hogy Jézus Krisztusban két természet lesz. Jézus Krisztus a betlehemi születése előtt is létezett már. Jézus a mennyből jött, ő Isten fia. De Jézus megszületik Betlehemben, ő az ember fia is. Jézusról fölváltva így beszél mindig a Biblia, Isten fia, ember fia. Virágszál, gyökér. Vagyis Jézus Krisztus hozott magával a mennyből egy isteni természetet, egy isteni személyiséget, mert ő a személyének az azonosságában született meg itt Betlehemben. Ő ugyanaz a Krisztus volt, aki azelőtt élt a mennyben, ugyanaz a személyiség, de mégis elkezdte, és az emberi életet kezdte el itt, amikor beleszületett az emberi történelembe, és hogy mennyire belegyökerezve született, hogy asszonytól született, ugyanazokat a terhes örökségeket vette át Máriától, a földi édesanyától, mint amit mindannyian öröklünk. Ugye, ma már tudjuk is ennek a nevét, a genetika, a gének, amivel szinte az őseinktől átvesszük azt az örökséget, amivel megszületünk a világra, testi örökség, lelki berendezkedés öröksége, szellemi képességet, mint örökség. Nem tehetünk mást, ezt kaptuk, kapjuk. Ez egy adott, kapott sajátosság, ezt nem mi formáltuk ki. Jézus is ugyanígy születik bele az emberi világba. Olyan megdöbbentő ez az egyszerűség, de olyan megdöbbentő a mélység, gyökér. Hol kell megkapaszkodni a gyökérnek? Ugye a fa a gyökérrel kapaszkodik meg a sötétben. A láthatatlan rész, a fekete humusz. Jézus Krisztus beleszületik ebbe a földi történelembe, hogy valóságos ember lesz. Miközben valóságos emberré válik, ugyanakkor megőrzi a valóságos isteni lényét, és most miért kellett mindezt Istennek kijelenteni? Miért kellett Istennek ezt így jelképesen, költői nyelven kijelenteni, hogy származik egy vesszőszál, isai törzsökéből és gyökereiből egy virágszál növekedik? Mert Jézus Krisztus életének mi volt a nagy tétje? Mi volt a nagy kérdés Jézus életével kapcsolatban? Hogy az ő életében az emberi természet győz, vagy az isteni természet győzi le az emberit? Hogy a mi életünkben mi a helyzet? Mi öröklünk egy természetet, emberi természetet, nekünk isteni természetünk nincs, csak egy emberi természet, és az emberi természet győzedelmeskedik rajtunk. Az ösztöneink, az indulataink, a háborgásaink mindig maguk alá gyűrnek bennünket. No hát Jézus Krisztus is ugyanígy ostromolt ez az emberi természet. Jézus Krisztus is megkísérthető volt. Látni fogjuk a pusztai megkísértésnél azt majd külön is. Jézus Krisztus életében ez volt a nagy kérdés.

kiterjesztés. Hogy Jézus meg tudja-e állni azt, le tudja-e győzni az emberi természetet, aminek mi olyan sokszor válunk a rabjává, és esünk el az ágálásai, késztetései szerint. Tehát döbbenetes volt ez az egyszerű jelkép, amit mondott ennek, ha végig gondoljuk a következtetései, döbbenetes következtetések. De figyeljük meg, hogy a profécia rögtön melyik fonalat veszi fel, és hol folytatja. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke. Figyeljük meg itt a kulcs kifejezés, akin az Úrnak lelke megnyugszik. Döntő profécia volt Krisztusról. Mert nagyon sok ember ma is úgy képzelje el Jézus Krisztus, hát igen, nekem csak emberi természetem van. Neki volt isteni természete. Neki könnyű volt győzni. Hiszen ő hozott magával eleve egy olyan sajátosságot, egy olyan erőt, hogy ő Isten fia volt, amit én soha nem hozhatok magammal, és nem is birtokolhatok, véli sok ember. Kedves hallgatók, ki mondja itt a profécia, hogy Jézus miért győzött? Nem azért győzött, nem csak azért győzött Jézus, mert eleve adott volt az isteni személyisége, hanem azért, mert ő rajta az Úrnak lelke megnyugodott. Bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke. Hogyan is kezdte Jézus a fellépését? Mi volt az első mondat, amit felolvasott, amikor a názáreti zsinagógában, ugye a szülő falujában kezébe adták ott a könyvtekercset, kivették a kővederbe és kezébe adták, hogy olvast fel, és Jézus kinyitotta éppen Ézsaiás könyvét. Nem ezt a fejezetet, hanem a 61-et. De a 61-dik is így kezdődik, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem. És amikor Jézus felolvasta a róla szóló jövendőlés, letette a tekercset, és azt mondta, ma teljesedett be ez a beszéd a ti hallásotokra. Vagyis maga Jézus is azt mondta az akkori embereknek, hogy én győzök, és én egy erkölcsi példakép leszek. Abban az én küzdelmem benne van, és az, hogy az isteni Szentlélek által győzök. Jézusnak nem volt saját hatalma, amivel győzhetett volna. Jézusról a Filippi levél 2. fejezetében azt mondja Pál apostol, hogy amikor ő a földre jött, megszületett, ő önmagát kiüresítette. Szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett. Ő amikor eljött a mennyből, az isteni hatalmát nem hozta. Az isteni személyiségét igen, ő ugyanaz a Jézus Krisztus volt, aki örök időktől fogva létezett, mivel Isten volt. De az isteni hatalmát nem hozta a mennyből. Jézus Krisztus, amikor a földön csodákat tett, nem az isteni hatalmával tette. Amikor Jézus betegeket gyógyított, nem a saját hatalmával tette. Amikor Jézus halottakat támasztott fel, nem a saját isteni hatalmát vette igénybe, hanem azért tudta ezt megtenni, mert az ő hite, az Istenhez való ragaszkodása olyan tiszta és olyan erős volt, hogy Isten adhatta neki a Szentlélek által az erőt, az Úrnak lelke van én rajtam. Figyeljük meg tehát a proféciának a 2. kijelentése. Milyen döntő módon rámutat arra, hogy ember ne gondolkozzál hamisan Krisztus lénye felől. Nem tudom, hogy hogyan tetszenek ezzel lenni az életben. Én az eddig életemben azt tapasztaltam, hogy nagyon sok ember hivatkozik Krisztusra. De nem tudja, hogy kicsoda. Nagyon sok ember azt mondja, hogy csodálom és szeretem Krisztust. De nem tudja, hogy ki a valódi, és ki volt a valóságos Krisztus a földi életben. Nagyon sok ember azt mondja, hogy igen, Krisztus, ő a példakép. De aztán, ha kimondják, hanem mit éreznek közben az emberek? De én úgysem követhetem. Hát ő Isten volt, én ember vagyok. Ő Isten fia volt, én ember fia vagyok csak. Hogyan lehetne Jézust követni? Hát hiszen ő persze, hogy győzött a rossz fölött. Mert ő Isten volt, és isteni hatalommal élt. Ő persze, hogy az életében egyetlen egy rosszat nem követett el, ezért lehet megváltó. Mi pedig annyit elkövetünk, ezért nem tudjuk magunkat megváltani. Kedves hallgatók, a proféciának ez a része helyesbíti a mi emberi érzéseinket és elképzelésünket. A profécia azt mondja, hogy Jézus Krisztuson megnyugodott az Isten lelke, hitáltal, imádságáltal, kapta Istentől Jézus a megerősítést, ezért győzhetett, nem a saját erejéből győzött. És figyeljük meg most, mi a 3. dolog, amit kimond a profécia, akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke,
tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Tehát ez a harmadik dolog, amit a Szentírás kimond, hogy Jézus Krisztus a földi győzelmét az Isten félelmének köszönhette. Itt persze tudnunk kell azt, hogy a Bibliában van egy nagyon rövid meghatározás az Isten félelemről, hogy mit jelent ez a szó, hogy Isten félelem. A Biblia azt mondja, hogy az Isten félelem a bölcsesség kezdete, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Vagyis a Biblia azt nevezi Isten félő embernek, aki nem csak hogy ragaszkodik a jóhoz, de gyűlöli a rosszat. Szóval úgy ragaszkodik valaki a jóhoz, hogy a rosszal semmi nemű kapcsolatot nem akar fenntartani. Nagyon kevés Isten félő ember van a Biblia szerint. Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy látjuk a jót, meg szeretnénk követni, de azért megkötjük a magunk naponkénti egyességeit is a rosszal. És Jézusról azt mondja a Szentírás, hogy ő gyönyörködött az Isten félelmében. Jézus Krisztusról ez volt az egyik másik messiási profécia, hogy ő szereti az igazságot, de gyűlöli a hamisságot. Micsoda kifejezés? Szereti az igazságot, de gyűlöli a hamisságot. A Biblia szerint ez az igazi magatartás, amikor valaki úgy szereti a jót, az igazat, hogy megengedhetetlennek tartja a rossznak bármi nemű jelenlétét az életében. Szóval a Biblia itt nagyon világosan beszél. Azt mondja, hogy ember, úgy szeresd a jót, hogy csúfnak, rútnak találd a rosszat. És Jézus élete erre volt példa. Tehát Jézus a győzelmét tulajdonképpen az Isten félelmének köszönhette, úgy, ahogy Pál apostol mondja a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, a 7. versben, amikor azt mondja Jézusról, hogy ő tökéletességre jutott, mert meghallgattatott az ő Isten félelméért. És a negyedik dolog, amit mond itt a jövendőlés, nagyon mély és csodálatos ez, én nagyon röviden szeretnék végezni vele, hiszen tudom azt, hogy fárasztó is lehet, de ebben a rövid 5 versben olyan mély tanítások vannak, és olyan logikailag egymáshoz kapcsolódó szemek. Most figyeljék meg, hogy milyen volt Krisztus jelleme, akiben 2 természet volt, de ő a Szentlélek által mindig győzött az emberi természeten, ő valóban Isten félő életet élt. Most jön a proféciának talán legszebb része. És nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Kedves hallgatók, Jézusról milyen vigasztaló kijelentés volt. Ő nem olyan lesz, mint a többi ember. Milyenek vagyunk mi emberek? A szemünk látása szerint ítélünk, és a fülünk hallása szerint bíráskodunk. Ugye az életet ez szomorítja meg, ez a kérlelhetetlen ítélkezés, amikor az ember, amit lát, rögtön ítél a szerint. Amit hall a másikról, főleg a rossz, azután rögtön ítél, és bíráskodik. Szóval az emberi életnek egyik borzalmas tulajdonsága, hogy mi a szemeink látása szerint ítélünk, és a füleink hallása szerint bíráskodunk. És Jézusról ez a vigasztaló kijelentés szólt, hogy amikor ő eljön, azért vonzódtak hozzá az emberek. Azért éreztek bizalmat Jézus iránt, mert megérezték a személyiségén, átsütött a lényén, hogy ő nem a szemei látása szerint ítél, nem a fülei hallása szerint bíráskodik. Jézus mindig méltányos volt és igazságos. Jézus soha nem a külső alapján ítélte meg az embert, hanem mindig kereste az emberben azt, ami jó benne, amire építeni lehet. Ezért mondja Lukács evangélium a 15. fejezet első verse, hogy közelegtek Jézushoz a vámszedők és bűnösök mind, hogy hallgassák őt. Mert a társadalomnak a legelesettebb, legbűnösebb emberréteg, és óhatatlanul megérezték, hogy végre valaki, aki nem tesz skatujába, aki nem állít a partszegélyre, aki kérlelhetetlenül nem ró meg, hanem aki igazságban és úgy ítél, hogy közben felemelni akar a szeretetével. De figyeljék meg, hogy itt van ez a következő kijelentés, ez az 5., amikor azt mondja Krisztusról, megveri a földet szájának veszélyével, ajkai lehelletével megöli a hitetlent. Hát ez meg hogy jön ide? Megveri, megöli. Krisztusról mondja, szájának veszélyével megveri, ajkai lehelletével megöli a hitetlent.
Kedves hallgatók, ez is egy döntő kijelentés volt Jézusról, mert Isten előre közölte, hogy Jézus nem csak a tökéletes szeretet lesz, hanem a tökéletes igazságosság is lesz. Ez az, ami Jézus Krisztus személyiségében és Isten lényében a csodálatos, hogy ő bennük a szeretet és az igazságosság egy és ugyanaz. Amikor Isten szeret, akkor féltőn szeretettel szeret, igazságos is. És amikor Isten igazságos, soha nem nélkülözi a szeretetet, ez az igazságosság. És Jézus, amit tanított, figyeljék meg, nem azt mondta, hogy Jézus veri meg, vagy Jézus tesz valami rosszat, nem, azt mondja, hogy a szájának lehelletével. Azt mondja róla a profécia, hogy a szájának veszélyével. Tehát Jézus tanítása, az fegyver volt, és maradt mind a mai napig. Jézusnak olyan világos beszédei voltak. Annyira nem lehet megmásítani Krisztus beszédeit. A Biblia azt mondja, hogy olyan a krisztusi beszéd, mint a két élő éles kard, amely ketté metsz igazat és hamisat. De hát mit tetszenek gondolni, gyógyítani kit lehet? Szabadítani kit lehet? Megváltani kit lehet? Aki elfogadja azt, hogy ő valóban gyógyításra szorul. Ő valóban szabadításra szorul, és az alapján vágyakozik rá. Jézus életében tehát az igazság és a szeretet mindig együtt járt. Jézus mindig világosan kimondta az igazságot, de mindig szeretettel mondta ki. Az igazság arra szolgál, hogy rájöjjünk a helyzetünkre, és szabadulni akarjunk az állapotunkból, a szeretet pedig arra szolgál, hogy bizalmat érezzünk az iránt, a valaki iránt, aki nem arra használja fel az igazságosságát, meg a bíráskodását, hogy bennünket beledöngöljön a sárba, hanem arra, hogy kiemeljen belőle. Tehát Jézus szavai mind a mai napig elválasztó tényezők. Aki a négy evangéliumot olvassa, az érzi, hogy Jézus szava olyan metszően világosak. Válaszút elé állítják az embereket. És ezért mondta Jézus Máté evangélium a 10. fejezet 34. verse szerint, ne gondoljátok, hogy békességet hozni jöttem a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem fegyvert. Ez így értendő. Ez nem annyit jelent, hogy Jézus, ami fizikai fegyverre gondolt, fegyver lelkileg. Mert nagyon sok ember, aki nem fogadja el Jézus tanítását, aki Jézusnak az emberről adott jellemzését nem fogadja el, és nem akar kiszabadulni az önzése béklyóiból, annak az embernek a számára Jézus beszéde fegyver, lehellet, megöli, ítélet, és nem tud szabadulni, hanem bennmarad, és elvész a maga önzésében és bűnbetegségében. De figyeljük meg, hogy a profécia így fejeződött be, derekának övedzője az igazság lesz, és veséinek övedzője a hűség. Jézusról ezt mondta a jövendőlés, hogy Jézus hűséges lesz, mert a saját élete árán is az ember megmentésére törekszik. Jézussal sok minden rosszat tettek, megcsúfolták, látni fogjuk a szenvedés jeleneteiben, hogy mi mindent meg nem engedtek vele szemben az emberek, de Jézus akkor is hű maradt. Azt mondja a Biblia Istenről, hogy ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, magát meg nem tagadhatja. Istennek a legfontosabb tulajdonsága a hűség, mert a szeretetnek is legfontosabb tulajdonsága a hűség, az álhatatosság, a ragaszkodás, hogy én addig fáradozom egy emberért, amíg csak lehetséges, és amíg csak van remény felőle. Isten addig fáradozik minden emberért. Jézus Krisztusról így beszél a Szentírás, hogy ő az a pásztor, aki elmegy és a századikat is megkeresi, noha megvan már a 99 jó. Ő az az asszony, aki kisepli a szobát, noha megvan a 9 drachma, de a 10-et is addig keresi, míg nem megtalálja. Isten fáradhatatlan az emberért való küzdelmében, erkölcsi küzdelmében. Miért? Mert az Isten hűséges. Isten a teremtő, az ember a teremtmény, Isten a jóság, az ember, aki eltávolodott a jóságtól és egy másik hatalomnak a szolgája lett, de Isten akkor is hűséges a teremtményéhez. Isten bánkódik a gonosz miatt, és szeretné felemelni abból a helyzetből az embert. Most hát, kedves hallgatók, azt mondhatnám a profécia végén, hogyha ezt mélyen végig gondoljuk, nem is kell elolvasnunk a 200-300 messiási jövendőlést, csak ezt az egyet, de ezt mélyen végig gondoljuk. De kedves hallgatók, még további dolgokra szeretnék rámutatni a messiási jövendőlések alapján, nagyon röviden Mikeás könyve 5. fejezete 2. verse szerint. És utána Dániel könyve 9. fejezetét szeretném még szóba hozni, de vajon miért? Hát ha egy kicsit is belepillantottunk az Ézsaiási jövendőlésbe, azt hiszem az az érzésünk támadhatott,
hogyha az Ószövetség ennyire világosan beszélt már Jézusról, akkor amikor Jézus eljött erre a földre, miért nem ismerte fel az Ószövetség népe? Olyan sokan teszik fel ezt a kérdést, hogy a zsidó nép sem akkor, de mind a mai napig, hogy nem ismeri fel, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a megváltó. Azért mondom, hogy Mikás könyve 5. fejezet 2. verse rendkívül fontos, mert ez a próféta szintén több évszázaddal Jézus világra jött előtt a következőt mondta. Isten ezt mondta, te Efrátának Betleheme, ugye a déli országrészben fekszik Betlehem, Jeruzsálemtől nem messze, és ezt régies nevén Efrátának is, Júdeát Efrátának is nevezik, és azt mondja, te Efrátának Betleheme, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei közül, de belőled születik a megváltó, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva lesz. Figyeljük meg, hogy itt Isten jövendőlést adott arról is, hogy a megváltónak hol kell megszületnie. Betlehemben. És ebben a jövendőlésben ugyanez a kettőség van. Azt mondja, belőled születik a megváltó, gyökér, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van, virágszál. Ugye ugyanaz a kettőség. Születik is, de öröktől fogva van a létezése. Elejétől fogva van. Mennyire világosan láthatta volna ezt a zsidó nép, ha komolyan tanulmányozza ezeket a jövendőléseket, hogy semmi módon nem lehet megbotránkozni azon, hogyha egy ember Istennek mondja magát, tehát Jézus Krisztus Isten fiának mondja magát, hiszen mondja, hogy belőled születik, és akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van. De Isten a Biblia szerint nem csak azt mondta meg, hogy Jézusnak itt kell születni Betlehemben, hanem Dániel könyve 9. fejezete a Bibliának egyedülálló jövendőlése arról, hogy Isten előre megmondta azt is, hogy mely történelmi korba kell eljönni a Messiásnak. Ezt a jövendőlést nagyon sokan nem ismerik, mondhatnám, hogy bibliai olvasó emberek között is nagyon kevesen vannak, akik ezt ismerik. Magam is, amikor megismertem 26-27 éves koromban, emlékezem a fájó megdöbbenésemre, amivel a homlokomhoz kaptam, és azt mondtam, hogy lehet az, hogy ezt senki nem képviseli szinte. Hogy lehet az, hogy kereszténynek nevezett egyházakban egy ilyen döntő dolog, hogy Isten megmondta azt a történelmi időt is, amikor megszületik Jézus. Sőt, évre pontosan Isten kijelentette, hogy Jézusnak mikor kell fellépnie, 3,5 évig tanít, és hogyan kell kereszthalált halnia. Ez a Bibliának nem is a leghosszabb idői kijelentése, ez a Bibliának Dániel könyve 9. fejezet 24. versétől a 27. tartó jövendőlés, 4 vers összesen, amit otthon el lehet olvasni, és ez a 77-ről szóló jövendőlés. A 77 az 490 nap, ugye 70-szer 7, és a babiloni fogság után hangzott ez el Dániel prófétának. Isten külön kijelentette, hogy egy bizonyos történelmi időpontból kiindulva 77, azaz 490, és ugye a bibliai jövendőlésekben a napok, azok mindig éveket mutatnak. Ezékiel könyve megadja ennek a feloldását, tehát a bibliai proféciák, ha napokban mondanak el valamit, az egy kis rejtjel, az annyit jelent, hogy azok évek. Csak ismernünk kell az Ezékiel könyvének ezt a feloldását, amiben Isten azt mondja, egy-egy napot, egy-egy évnek számítottam néked. Tehát a Bibliában, Dániel könyve 9. fejezetében van egy 490 évről való jövendőlés, amely 490 évet három részre oszt fel a Szentírás, mégpedig úgy, hogy először beszél egy 7 hétről, vagyis 49 évről, aztán beszél 62-szer 7-ről, vagyis 434 évről, és a 7 meg a 62 az 69, fönnmaradt tehát egy hét, vagyis egyszer 7 az 7 év, és azt mondja ez a jövendőlés, hogy a 7 év felén hal meg a megváltó, ami annyit jelent, hogy az előtte való 3,5 évben tanítani fog, és a megváltó halála és feltámadása után még 3,5 évig hirdetik az apostolok csak a zsidó népnek az evangéliumot, de amikor nem csak Krisztust veti el a zsidó nép, hanem a róla szóló evangéliumot is elveti, akkor lejár
a Biblia szerint a zsidó nép megbizatási ideje. Többé már nem Isten választott népe. 1500 évig a Biblia szerint Isten választott népe a zsidó nép, de nem akkor veti el Isten, amikor ők a megváltót elvetik, hanem akkor, amikor a róla szóló evangéliumot is elvetik. Tehát még ad egy 3,5 év kegyelmi időt, de azután lejár a zsidó nép megbizatása, így mondja ezt a profécia, 77 szabatot a te népedre és a te szent városodra. És a profécia közli azt, hogy honnan kell számolnunk ezt a történelmi időt. Mert itt látjuk, hogy megadja először nagy léptékben az egész történelmi időt, tehát 70x7, 490 év, ez felbontja 7-re, 62-re és 1-re, ugye ez, ha összeadjuk, éppen 77, de a súlypontot ide helyezi erre, hogy a messiás fellépése és szolgálata ezt időileg is jelzi előre a profécia, és most nézzük meg, hogy ez beteljesedette vagy sem. A profécia tudnélik közli azt, hogy honnan kell számolni ezt a 77-et. A profécia azt mondja, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől számítódik ez a 77. Vagyis Isten azt a történelmi időpontot jelölte meg kezdetnek, amikor a perzsa királyok kiadnak egy rendelkezést arról, hogy Jeruzsálemet és Palesztinát közigazgatásilag helyre lehet állítani önálló tartomány, hiszen Dániel korában még tart a babiloni fogság, utána 535-ben engedik el a zsidó népet a fogságból, akkor kiadnak egy rendeletet a templom újjáépítéséről, 520-ban egy másik rendeletet, de azt a rendeletet, hogy az egész ország független lehet, és a perzsáktól függetlenül élheti az életét, ezt Artaxerxész perzsa király adta ki időszámításunk előtt 457-ben. Tehát a rendelet kibocsátása, különben ezt a rendeletet Esdrás könyve 7. fejezete szó szerint közli is, a profécia kezdete a rendelet kibocsátásának a történelmi időpontja időszámításunk előtt 457. Ha most látjuk ezt, tehát időszámításunk előtt 457, és látjuk ezt, hogy itt 490 évet kell ebből kivonnunk, akkor rögtön látjuk, hogy túl fogunk jutni az időszámításunk nulla pontján, mert hiszen a 490 nagyobb, mint a 457. És eljutunk az időszámításunk 33. illetve 34. évéhez, hiszen nem valószínű, hogy éppen január 1-én kelt az a rendelet, ezért két évet szoktunk megadni, 33-34 a profécia lejártának az időpontja. Ebből, ha visszaszámoljuk ezt a bizonyos 7 évet, akkor kapjuk 26-27-et Jézus Krisztus fellépése időpontjának, és kereszthalála időpontjának, hogyha ehhez hozzáadjuk a 3,5 évet, akkor 31 őszét kapjuk meg. Ez annyira nyilvánvaló idői kijelentés volt, hogy amikor kezdjük olvasni az evangéliumokat, és látjuk, hogy keresztelő János fellépett, és azt mondta, hogy betelt az idő. Mellesleg mondom, ezt se értettem soha az életben. Olvastam már 10-15 éve a Bibliát. Mit jelent ez, hogy betelt az idő? Hát mit jelent ez, hogy betelt az idő? Keresztelő János erre a proféciára mutatott. Az Isten által előre kijelentett idő a végéhez közeledik. Betelt az idő. Jézus, amikor fellépett, ő is azt mondta, betelt az idő, elközelített a mennyek országa. Mit jelentett? Amit Dániel proféta által Isten kijelentett, ez a történelmi idő a végéhez közeledik, és ekkor jelenik meg a messiás, és ezt senki nem bonta kétségbe. Hát akkor, amikor Jézus megszületett, és Heródeshez jönnek a napkeleti bölcsek, és kérdezik, hogy hol kell születni a megváltónak. Nem csak azt mondja meg Heródes, mert hivatja a papjait, hogy Betlehembe, mert idézik neki a Mikeás könyve 5. fejezetét, hogy ez van megírva, hogy Betlehembe kell megszületni a messiásnak. Nem csak ezt mondja meg, hanem nem csodálkozik egyáltalán azon nagy Heródes, hogy épp most jönnek ezek a bölcsek, és nem 20 évvel ezelőtt, és nem 30 évvel ezután. Mert ezeket a jövendőléseket ismerték. És tudták, hogy ez az a messiás idő, amikor a messiásnak, vagyis Krisztusnak fel kell lépnie. Míg ha valaki látja a táblán az évszámokat, csak egy valamit hadd mondjak, mindannyian tudjuk, hogy Jézus mintegy 30 éves korában lépett fel. Hogy jön ez ki 26-27-re? Hát mi úgy tudjuk, hogy a mi időszámításunk kezdőpontja az Krisztus születése. És akkor 26-27 éves volt a profécia szerint, Lukács evangéliuma szerint meg 30 éves. Milyen csodálatra méltó ez az összefüggés is,
Ezt, aki tanulmányozta a naptár kérdését, tudhatja, hogy Jézus a valóságban nem az időszámításunk kezdőpontján született. Az az ókori szerzetes Dionysius Exiguus, aki az ókori időszámításokat egységesítette, mintegy 4-5 évet tévedett. És Jézus időszámításunk előtt 5 őszén vagy 4 legelején született, és hogyha így nézzük, akkor valóban Jézus, aki időszámításunk előtt 5 őszén vagy 4 tavaszán született, az 26-27-ben fellépve mintegy 30 éves volt. Szóval ez a profécia hajszálpontos. Isten előre megmondta 500 évre, majdnem 500 évre előre, hogy mit fognak bekövetkezni. És most hadd idézzem, hogy mit mondott el Isten. Isten azt mondta, hogy az utolsó hét felén kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy özönvíz által, és elhatároztatott a pusztulás. Figyeljék meg, milyen döbbenetes kijelentés. Isten előre elmondta, és ez is egyedüli kijelentés az Ószövetségben, hogy Isten szó szerint elmondta, hogy Jézussal mit fognak csinálni. Nem jelképekben beszélt Isten, hogy ő lesz a megöletett bárány, ő lesz az az ártatlan, akinek a vérét veszik. Nem. Isten azt mondta, kiirtatik a messiás. Döbbenetes kijelentés. Tessenek csak meggondolni, hogy mit szoktak kiirtani. Erdőket? Veszett állatfajokat? Vagy miket? Embert kiirtani, az már nagy az emberség. De hogy az Istent, Isten fiát így megölni. Isten azt mondta, igen, Isten fiának olyan gyalázatos halállal kell halnia, amire csak ez a kifejezés áll, hogy kiirtatik a messiás. És utána azt mondja, és senkije sem lesz. Elhagyják a tanítványai, az egyik tanítvány elárulja, a másik megtagadja, de ami még döbbenetesebb, hogy magának, az atyának is el kell fordulnia tőle. Nem segítheti meg Isten. A messiás, aki azonosul az emberi bűnökkel, aki magára veszi a világ bűneit. Isten bűngyűlölő Isten, ő semmi kompromisszumot nem tart fenn a rosszal szemben. Kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. Döbbenetesen teljesült ez a profécia. Jézus kereszthalálát, Golgotai áldozatát egy mondatban nem is lehetne jobban összefoglalni. Ezzel kell valahogy szembesülni, mit jelent ez, kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. Pedig 3,5 évig tanít, 10,000 követik, rajonganak, vonzódnak hozzá, és mégis mindenki elhagyja, és kiirtják a messiást. És utána azt mondja még a profécia, hogy sokakkal megerősíti a szövetséget, sokan viszont meg fognak térni, de a zsidó nép kegyelmi ideje lejár, és mivel el nem fogadták Krisztust, és a Krisztusról való evangéliumot sem, ezért azt mondja itt a profécia, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. És kedves hallgatók, itt nagyon röviden, de szeretnék önöknek rámutatni arra, hogy egy bibliai jövendőlés mennyire tökéletes. Szóval ne azt tessenek látni a Bibliában, hogy ez olyan dodonai jóslat, hogy most így is lehet érteni, úgy is lehet érteni, hogy körülbelül Isten megmondta. Nem. Isten a proféciákban mindig hajszál pontosan előre elmondta, ami be fog következni. Ez nem az emberi szabadság korlátozása, ez az Isten nagyságának a bemutatása, hogy Isten mindenkit szabadon hagy dönteni, választani. De Isten mégis előre látja, hogy a sok-sok szabad döntés, választás hogyan fog összegeződni. És Isten elmondta előre azt is, hogy Jézus elvetése után mi következik. Hogy a várost, Jeruzsálemet és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. Tessenek megfigyelni, hogy nem azt mondja a profécia, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem, hanem azt mondja a fejedelem népe. Miért fontos ez a kis mozzanat? De nagyon sokan tudják, hogy 3 ostroma volt Jeruzsálemnek, Cestius, Vespasianus, aztán Titus által vezetett ostrom, de azt már kevésbé tudják, hogy a római csapatok élén nem Titus akarta elpusztítani Jeruzsálemet. Titus nem akarta elpusztítani ezt a gyönyörű várost. Titus rohant és ordított a katonákra, amikor azok féke veszetten szaladtak előre, és lángcsóvát vetettek a templomra, mert Titus tudta, hogy ez a város mit ér. De a népet nem lehetett fékezni. Hogy ez a profécia hogy teljesült be,
azt megörökíti Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című műve. Itt van a legújabb kiadása a kezemben, ami a Bibliához az egyik legfontosabb ókori forrás, és itt az előszóban próbáltam megírni azt, hogy miért a legfontosabb Biblián kívüli forrás Jézus életéről és a proféciák életéről épp egy farizeus történetíró műve. Mert leírja Josephus Flavius itt ebben a könyvében, hogy hogyan pusztították például el a templomot. Ez a pár fejezet az egész történetírásnak az egyik legmegrendítőbb fejezete. Ugye leírja Josephus Flavius, hogy amikor az egyik római katona meggondolatlanul és Titus parancsa nélkül láncsóvát vetett a faborított a templom belsejére, és Titusnak gyors futár vitte meg a hírt, ő felugrott, és úgy, ahogy volt, a templomhoz rohant, hogy gátat vessen a tűznek, nyomában a tisztek és a megriadt légió. Titus kiáltozással és kézmozdulatokkal akarta értésükre adni a harcolóknak, hogy oltsák el a tüzet, de ezek nem hallották kiáltozását, mert túlharsogta a többiek még hangosabb ordítozása, integetéseivel pedig nem törődtek, mert egyeseket a harc izgalma, másokat pedig a dű teljesen elvakított. Sem szép szóval, sem fenyegetéssel nem lehetett a légiók viharos áradását feltartóztatni, csak a dű vezette már valamennyit. Mikor a templom közelébe érkeztek, úgy tettek, mintha nem hallanák a fővezér parancsait, és oda kiáltottak az elől állóknak, hogy dobjanak még tűzcsóvát a templomra. Figyeljék meg! Josephus Flavius szemtanúja volt az eseményeknek. Ő ott volt, amikor Jeruzsálem leégett. Ugye 37-től 100-ig élt ez a zsidó származású történetíró. Maga szemével látta azt, hogy Titus mennyire meg akarta fékezni a csapatait. De a nép, a zsidó háborútól megcsömörlött katonák fékezhetetlenek voltak. Kedves hallgatók, ezt a piciny mozzanatot is kijelentette a Szentírás. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem, népe. Még véletlenül sem elnagyolta Isten, nem azt mondta, hogy elpusztítja egy következő fejedelem. Micsoda döbbenetes ezekben a bibliai proféciákban, hogy ezek szó szerint beteljesültek. Tényleg a szó szoros értelmében szó szerint beteljesültek. És látjuk, hogy nem úgy, hogy Isten vagy arra kényszerítette volna az eseményeket. Josephus Flavius leírja azt, ami volt, és ezzel igazolja Dániel könyvének a hitelességét, és az isteni proféciák beteljesülésének a döbbenetes voltát. És kedves hallgatók, még egy valamit szeretnék mondani. Miért van a mai világban az egyik tűzfészek éppen a Közel-Keleten? Miért hallunk szinte hónapok óta, ugye, és az elmúlt években, évtizedekben állandó riasztó jelzéseket erről a történelmi szintéről? Ez is benne van a proféciában. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy özönvíz által, mert elhatároztatott a pusztulás. Ezen a történelmi vidéken béke soha nem lesz. Azon a vidéken, ahol Jézus járt, ahol őt elvetették, és ott, ahol a történelem során egy tűzfészek alakult ki, soha meg nem nyugszanak az indulatok és a fegyverek. Mind a mai napig ennek a hullámverése fennmarad a történelemben. Ez is benne van Dániel könyve 9. fejezetében. És itt arra szeretném az önök figyelmét felhívni, hogy ez így is valóságos, mert hogyha a Jézus első eljövetelére vonatkozó proféciák hajszálpontosan bekövetkeztek és teljesedtek, akkor hogyha lenne itt helyen meghosszabbítani, mint hogy majd a sorozatunk keretében belül meghosszabbítjuk a számegyenesünket, azt fogjuk látni, hogy a bibliai jövendőlések és Jézus proféciái, amelyek a második eljövetel előzményeire vonatkoznak, azok is hajszálpontosan beteljesedtek, beteljesednek és be fognak teljesedni. A bibliai jövendőlések tényleg szóról szóra beteljesednek a történelemben, és azért nem csak azért fontos ezt megismernünk, hogy a Bibliában volt egy olyan jövendőlés, amely pontosan megmondta, hogy a Messiásnak mikor kell fellépni, 3,5 évig kell szolgálni. Jézus hányszor mondta, hogy nem jött el még az én órám. Mire hivatkozott erre? Jézus pontosan ismerte a megváltás tervének a menetrendjét. Ő pontosan tudta, hogy mikor jön el az ő órája. Amikor ő tudta, hogy ő neki keresztre kell adnia, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, mondja Lukács evangéliuma. És nem csak azért kell ezt ismernünk, mert hogy lássuk, hogy Isten időben is pontosan megmondta, hogy mikor jön el a megváltó. Tehát nem csak az, hogy ki lesz a megváltó, hol fog megszületni,
hanem hogy mikor lép fel, és hogy bánnak el vele. Hanem azért is fontos, hogy láthassuk, hogy a bibliai jövendőlések mindig hajszálpontosan beteljesednek. Még engedjék meg azt elmondani, hogy akkor végül is hogyan válaszolhatunk a kérdésünkre, miért nem fogadta el a zsidó nép a messiást, és nem fogadja el a mai napig is. Hát ha három proféciján át azt láthattuk, hogy Isten pontosan elmondta, hogy ki lesz, hogy hol fog megszületni, hogy mikor fog fellépni, hát ezt csak a vak nem látja, hogy szokták mondani. Miért nem fogadták el Jézust? Egy mondattal így felelhetünk erre. Nem az ismeret hiányában nem fogadták el Jézust, hanem azért, mert nem akarták elfogadni. Mert a zsidó nép várt egy politikai messiást, ahogy az emberek mindig valami politikai rendszerváltozástól várják a megoldást, a megváltást. És annyira beléjük rögzült ez az elképzelés, hogy ők egy erkölcsi megoldással nem számoltak. És sajnos a mai napig is az embernek, az emberiségnek az egyik legfőbb hibája ez. Amit akar látni az ember is, amit szeretne az ember, azt szeretné látni. Politikai megoldás, ami egyébként semmi és soha nem megoldás. És erkölcsi megoldás, ami egy mélyreható megoldás, az viszont nem kell. Szóval döbbenetes ez, hogy amikor Jézus a földre születik, újra elmondom, tudják a papok, a farizeusok, a sadduceusok, hogy hol fog megszületni, tudják azt, hogy ez az a történelmi idő, amikor meg kell születni, de ők nem mennek el, a napkeleti bölcsek elmennek, ők nem mennek el Betlehembe. Utána tudják azt, hogy valóban ő az, akire azt mondják, hogy Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Tudjuk, hogy te igaz vagy. Tudjuk. Tehát többször elmondták, hogy tudjuk, nem az ismeret hiánya, de nem akarták elfogadni. Jézusnak az egyik legfájdalmasabb kijelentése ez volt, és nem akartok én hozzám jönni, hogy meggyógyítsalak titeket, és életetek legyen. Soha nem az ismeret hiánya okozza a hitetlenséget. Ha valakinek nincs ismerete, arról a Biblia azt mondja, hogy tudatlan. Az nem hitetlen, az tudatlan. Hanem a legnagyobb baj az ember életben az, amikor az ember tud valamit, megismerhet valamit, és annak fényében továbbra is a saját elképzeléseit erőlteti. És nem akarja megismerni, és nem akarja elfogadni azt, amit az Isten ad szabadításként. De voltak olyan emberek, akik ismerni is akarták, és akarni is akarták a megváltást.

Hallgatóinkat, rövid sorozatunk második alkalmához érkeztünk. Mindenkinek megvan ez a programja bizonyára. Két hét múlva lesz még egy előadás. Két héttel ezelőtt mit kell tudni a lelkiismeretről címmel, ma mit kell tudni az indulatosság legyőzéséről, és két hét múlva a végső életcélokról vallatjuk a bibliai iratokat, illetve az ezekhez kapcsolódó feldolgozásokat. Úgy gondolom, a mai téma mindannyiunkat érint. Mindannyian küszködünk a természetünkkel és az indulatainkkal, az indulatosságunkkal, és bizonyára senki nem mondhatja még el magáról, hogy döntő, hogy átütő győzelmet ért volna el. Úgyhogy a mai téma mindannyiunkat közvetlenül érint, és nem is tudom, hogy nem lenne jobb mondjuk megbeszélés formájában feldolgozni az ilyen témát, hogy a hallgatóság is jobban bekapcsolódjék a kifejtésbe. Igyekszem most is kérdéseket felvetni és ezeken előre haladni, úgyhogy rögtön az első kérdésre rá is térnék, hogy ezt mondja a címünk, hogy mit kell tudnunk az indulatosság legyőzéséről, mi is az indulat, meg mi is az indulatosság. Mert sokszor ott van a probléma az életünkben, hogy hát mentegetjük az indulatot, meg az indulatosságot. Azt mondjuk, hogy annyira igazunk volt, hogy ennek az igazságnak már másképp nem lehetett érvényt szerezni, csak az, hogy egy kicsit jobban fölemeltük a szavunkat, vagy rálipakodtunk a másik emberre, vagy kijöttünk a sodrunkból, de hát ha nem jöttünk volna ki a sodrunkból, hát az igazságnak valahogy érvényt kell szerezni, nem? Mindig ezt szoktuk mondani, hogy az igazság erő meg hatalom nélkül nem ér semmit. Ezért hát valahogy ennek érvényt kell szerezni. És sokszor mentegetjük az indulatot meg az indulatosságot. Sokszor azt mondjuk, hogy szükség van rá. Azt mondjuk, hogy egy bizonyos határon túl már enélkül nem lehet érvelni meg győzni. Ezért nagyon fontos kérdés, hogy mi is ez, hogy indulat az emberben, az emberi lényben. Honnan jönnek ezek az indulatok? Honnan jön az indulat? Ugye a Bibliában, amely az emberről szól, és az emberi világról, meg az ember felemeltetéséről, van egy rendkívül egyszerű meghatározás az ember indulatáról. A Római Levél 8. fejezet 7. versében található ez. Ez így hangzik röviden, hogy az indulat a test gondolata. Szóval az emberi természetnek, ami öröklött természetünknek ez a gondolata. Ugye, hogyha a testünk kifejezhetné magát, mint az elménk, a gondolkodásunk, a testünk így fejezné ki magát, hogy az indulatossággal. Ugye az indulat az szoktunk mondani, hogy vak és ösztönös, meg hirtelen, de tulajdonképpen ez egy állásfoglalás. Az emberi természetnek egy állásfoglalása. Hogy valami olyan dologra, ami nekünk nem tetszik, vagy nem úgy gondoltuk el, vagy nem így akarunk neki érvényt szerezni, arra egy bizonyos állásfoglalással válaszol, és innen jön az indulat. Persze az indulat sokszor vak, meg megfoghatatlan. Sokszor magunk is a fejünkhöz kapunk, és azt mondjuk, hogy ez jött ki most belőlem. Tényleg ennyire kihoztak a sodromból? Vagy ez vagyok én? De a Biblia azt mondja, hogy ez a test gondolata. Ugye a test kifejezésnek a Bibliában átvitt értelme is van. A test jelzi a mi öröklött természetünket, az őseinktől öröklött természetünket, és az öröklött természetünk persze, hogy ahogy felnövekszünk az életünkben, nagyon sokszor szót kér magának, és szokásokat is kifejleszt. Tehát az emberi életben két nagy ellenségünk van. Egyrészt az öröklött természetünk, amellyel nem tudunk mit kezdeni, mert mindannyian rossz természetet öröklünk. Másrészt meg a rossz természetünk nyomán, amit végeztünk eddig az életben, amilyen szokásokat fölvettünk. Ez a kettő, ahogy egyesül, ez az indulat. A természetünknek a gondolkodása, a természetünknek az állásfoglalása megfoghatatlan, borzalmas dolog ez, és mondom, sokszor sajnálkozunk, hogy mi tört ki belőlünk, de a Bibliának ez a meghatározás, hogy igen, ez van az emberben. A nagy kérdés az az egész életünk során, hogy ez van bennünk, de mi mivel akarunk azonosnak lenni? Mert az emberi életben, ami bennünk van, azzal kapcsolatban nekünk szabad döntésünk van, hogy ami bennünk van, ahhoz hogy viszonyulunk. Azt mi helybe hagyjuk, ami bennünk van,
úgy akarunk élni, ahogy kitör belőlünk az indulat, vagy pedig küzdünk ellene, és azt mondjuk, hogy nem csak, hogy küzdünk, de le is akarjuk győzni az indulatainkat. Tehát az ember életnek a nagy esélye, a nagy lehetősége, hogy mi nem kell, hogy megadjuk magunkat.

hogy mindig mentegetjük magunkat, és mindig megmagyarázzuk, hogy hát mi miért is jöttünk ki a sodrunkból, és miért is voltunk indulatosak. Hogyan is tudunk tisztába jönni, legalább alapelvileg, eszmeileg tisztába jönni azzal, hogy ne engedjük az indulatainkat feltörni? Ez a második kérdés. Most már láttuk, hogy a Biblia azt mondja az indulatra és az indulatoskodásra, hogy ez egy rossz dolog, de ez bennünk van, ezt örököltük, és ezt sajnos még megtetéztük azzal, hogy ezt az örökséget többször valóra váltva szokássá is erősítettük. De hogy lehet teljesen tisztába jönni, elvileg, eszmeileg tisztába jönni azzal, hogy nem jó az indulatoskodás. Ezt ne engedjük meg, semmilyen körülmények között ne engedjük meg magunknak, még akkor se, hogyha a pillanatok hatása alatt mi úgy érezzük, hogy ez jó, meg erre szükség van. A Biblia azzal válaszol erre a kérdésre, hogy Isten ebben a küzdelemben egy óriási segítséget nyújtott nekünk, mert Isten ezért adta a törvényeket, a látható, hallható, megismerhető isteni törvényeket, ezért adta a törvényeknek a legrövidebb összefoglalását, a 10 parancsolatot is, hogy a bajainknak a gyökerére rávilágítson. Ugye a Biblia azt mondja a 10 parancsolatról, és egyáltalán minden törvényről a Római Levél 3. fejezet 20. versében, hogy az Isten a törvényeket azért adta, hogy rájöjjünk arra, hogy milyen mély gyökere van bennünk a rossznak, a bűnnek. A bűn ismerete a törvény által van, mondja Pál apostol. Én szeretném önöknek megmutatni például, hogy az Isten törvényében hogyan esik szó az indulatról és az indulatoskodásról. Ha végig gondoljuk a 10 parancsolatnak a második kőtábláját, ugye az első kőtábla az Isten iránti szeretett kötelezettségekkel foglalkozik, a második törvénytábla az embertársaink iránti magatartásunkat szabályozza. Ha végig gondoljuk ezt a 6 parancsolatot, ami helyet foglal a 10 parancsolat második részében, akkor azt látjuk, hogy olyan mélyen mutat rá az indulat természetrajzára, mint semmi más a világon. Mert a 10 parancsolatnak az utolsó 10. parancsolata rámutat arra, hogy mi az indulatnak a gyökere. A 9. parancsolat rámutat arra, hogy mi a gyökérnek az első hajtása. A 8. parancsolat rámutat arra, hogy hogyan kezd ez a hajtás nőni és törzsé fejlődni. A 7. és 6. parancsolat rámutat arra, hogy ágazik szét ez a törzs, és az 5. parancsolat rámutat arra, hogy mi ennek a lombkoronája. Az egész indulatot a maga teljes valójában magunk előtt látjuk, ha egy kicsit végig gondoljuk, hogy milyen mélységből jön fel az emberből az indulat. Nézzük először a gyökeret. Mi az indulatoskodásunknak a gyökere? Mert sokszor mi emberek úgy gondoljuk, hogy az indulat, hát az egy velünk született dolog, hát vannak emberek, akik nyugodtabbak, de mi nem ezek közé tartozunk, szoktuk magunkat menteni, hogy mi lobbanékonyabbak vagyunk, mint a másik ember. Én nekem meg vagyok győződve, hogy mindannyian lobbanékonyak vagyunk, csak nem mindenkiből úgy jön ez föl. A föld mélyéről nem csak gáz jön elő, olaj is feltör, meg hévíz is feltör, különböző mélységekből, de a döntő dolog az, hogy a mélyből felfelé törekszenek bizonyos elemek. A 10. parancsolat, ami a kívánságainkat érinti, hogy ne kívánjuk a másik emberét, rámutat arra, hogy a lényünknek a legmélyén van tulajdonképpen a kutya elhantolva, elásva, ott van a legfélelmetesebb ellenség, és az az emberi lélek mélyén levő versengés, vetekedés és irigység. Azért jelzem ezt több kifejezéssel, mert egyrészt megfoghatatlanok is ezek az emberi lélek mélyén levő dolgok, másrészt meg tényleg többféle dolog van a lelkünk mélyén, és olyan mélyen van, hogy sokszor nem látjuk világosan, sokszor mentegetjük magunkat, és azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk irigyek, vagy mi nem vagyunk versengők, de körülbelül erről van szó, hogy az emberi életnek a legnagyobb rákfekéje az, hogy az ember fölébe akar kerekedni a másiknak,
az ember különbnek akarja magát tartani, és érvényesíteni is akarjuk ezt azt, hogy különbek vagyunk, mint a másik ember. És ez olyan mélyen van, és annyira megfoghatatlan, és sokszor annyira elrejlik az emberben, hogy ezt nem látjuk, így tetten nem érjük, de érezzük, hogy amikor reng a föld, akkor ott a mélyben van valami, ami ezt a rengést, ezt a sokszor csillapítást,

ártatlan rengéseket előidézi. Minden esetre Jakab levele 4. fejezet 5. verse azt mondja, hogy az emberi lélek legmélyén a legálnokabb gonoszság ez az irigység. Mikor került az irigység az emberi lélek mélyére? A Biblia szerint Isten nem így teremtett bennünket. Az Isten úgy teremtett bennünket, hogy egymást kiegészítsük, egymást segítsük, tehát az Isten nem úgy hozta létre az embert, nem olyan anyagból gyúrta az embert, nem vegyített bele irigységet. Azért nagyon fontos a Bibliának a megismerése és a Biblia gondolkozva értő elfogadása, mert a Biblia itt egyetlen tanítással felel erre, hogy honnan van bennünk ez a mélyben levő álnok dolog, ez a megfoghatatlan irigység. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor Isten kezéből mi kikerültünk, mi tökéletesek voltunk, mi jók voltunk. De akkor, amikor az első emberpár a paradicsomban egy másik hatalmat elfogadott, az Isten mellett egy másik hatalmat, sőt az Isten helyett egy másik hatalmat elfogadott, ez a hatalom a sajátjából adott az embernek, a saját leglényegéből. Ugye Sátánról a Bibliában 4-szer történik említés, visszahivatkozás, visszatekintő jövendőlések formájában. Bizonyára ezt már, akik járnak itt az előadásokra, jól ismerik ezt a 4 hivatkozást, de azért elmondom, mind a 4 hivatkozásban ott van az irigységnek a jelenléte. Tudnék, hogy Sátán azért lett Sátán, mert megirigyelte, hogy az Isten az Isten, és fölébe akarta helyezni magát az Istennek, és amikor az ember elfogadta Sátán, tulajdonképpen az irigységet kapta legsúlyosabb örökségéül. Ez a 4 visszatekintés Ezékiel könyve 28. fejezete, ahol beszél a Szentírás Sátán megszületéséről, egy angyalfejedelem megszületéséről, még a mennyei lázadás során. Ezékiel 28. fejezetében. A másik Ézsajás próféta könyve 14. fejezete, ami szintén beszél erről. A harmadik a Jelenések könyve 12. fejezete, és a 4. János evangélium a 8. fejezet 44. verse. Ez Jézus kifejezése, ez a János 8.44. Tehát a Biblia, amikor ezt a kérdést vetjük fel, hogy honnan van az, hogy az emberekben ott van az irigység. Na, ugye a kisgyermekekben mutatkozik meg ez a legkendőzetlenebbül, mert olyan gyorsan képesek elmarni a saját vagy más gyerekek dolgait, hogy az ember tényleg úgy felveti a kérdést, hogy honnan van ez a hatalmas erő már egy pöttömnyi gyerekben, hogy így viselkedik. A Biblia erre a kérdésre tehát azzal válaszol, hogy amikor mi elfogadtunk egy másik hatalmat, amikor Istent száműztük a földről, és mi elfogadtuk az önzés fejedelmét, az önzés fejedelme abból adott nekünk, ami a sajátja. Ugye Madács ember tragédiájában hangzik el ez a híres mondat, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Hát igen, a lényegéből adott. A lényege az, hogy irigy. A lényege az, hogy versengő, hogy vetekedő. És Isten, amikor ezt le akarja leplezni, azért hagyja ezt a jellem tulajdonságot a sor végére, mert mondom, a 10 parancsolat, utolsó parancsolata beszél erről, mert ez az, amit a legkevésbé akar elfogadni az ember. Szóval Istennek végig kell vezetni az embert azon, hogy tiszteld atyádat és anyádat, meg hogy ne ölj, meg ne törj házasságot, meg ne lopj, meg ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. És a végén azért rámutat Isten, hogy tudod, hogy ez a sok minden baj miből következik? Ott a lényed legmélyén ugrásra készen. Ott van egy borzalmas vonás, egy borzalmas kovász, ami megkeleszti a léleknek a tésztáját, és ez az irigység. Na, nézzük a gyökér után, hogy mi az első sarjadéka az irigységnek. Mert ahogy egy palánta vagy egy növény kinövekszik a földből, körülbelül így kell ezt is elképzelni. A hasonlatot nem magamtól vettem, Pál apostol használja ezt a képet a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, amikor azt mondja, hogy a keserűség gyökerét ne engedjük felnövekedni, mert hogy aztán az felnövekszik és megizmosodik, akkor az életünkben nem tudjuk majd legyőzni. Na, nézzük meg, hogy mi a második mozzanata az indulatoskodás útjának van. Van tehát egy elrejlő, egy föld alatti része. Ez az irigység. De amikor kibukik a földből, amikor felsarjadzik ez a lény, mi az első sarjadék? Ez a sértődés. Ugye nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő nem indulatos, mert ő nem kiabál, nem csapkod, nincsenek dükkitörései. Alapjává véve azt gondolja magáról, hogy ő csendes és szelíd.
de olyan mélyen meg tud sértődni, hogy sokszor azt látjuk, hogy inkább kiabálna, csapkodna, csak hogy ne őrizgesse hónapokig és évekig belül a lelke mélyén azt, ami neki bántást szerzett, vagy amit igazságtalannak tekintett. Szóval arra szeretnék rámutatni, hogy amikor az ember nem a saját feje alapján gondolkodik, és az alapján mentegeti magát minden ember, azt mondja, hogy a sértődés az nem nagy dolog. A Biblia rámutat, hogy tulajdonképpen az irigységből, a versengő irigységből jön a sértődés. Ez egy törvényszerű összefüggések. Jön a sértődés. És ha a sértődésnek nem állunk ellent, ha nem győzzük le a sértődékenységünket, abból törvényszerű, hogy jön aztán az újabb növekvény, és ez a harag. Ugye? Tehát erre mutat rá a 10. parancsolat után a 9. parancsolat. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Ugye? Tehát hogy ne nyilatkozzunk másféleképpen a másik emberről, a magunk sértett önérzetével ne öntsük le a másik embert, és aztán utána jön az előtti parancsolat, hogy ne lopj, ne károsítsuk meg a másik embert semmiben. Ugye tulajdonképpen a lopás az egy nekikeseredésből, egy haragból származik. Tehát már három mozzanatot meg tudunk állapítani, az indulatoskodásnak lerajzolható az útja. Ez valami nagyon mélyből feljövő dolog, és hogyha megőrizzük magunkban azt, hogy mi csak egy kicsit vagyunk sértődékenyek, figyeljük meg, hogy a sértődékeny ember egy idő után haragos ember lesz. És olyan dolgok fognak belőle kijönni, ilyenkor szokott az ember magától megijedni, mert azt mondja, hogy hát ilyet még nem láttam, hogy így kijöttem a sodromból, de ezek törvényszerű dolgok, ha váratlanul történnek is meg, nem előzmények nélkül. Na és akkor menjünk tovább, hogy az az ember, aki már megengedi magának a haragot, az ember az életben, ahogy növekszik föl az indulatosság fája, milyen újabb veszéllyel nézhet szembe? Jön az előző parancsolat, ne törj házasságot, ugye jön ugye a haragnak az egyik kinövése, mondom itt már a törzsből kinövő ágak vannak, ugye a féltékenykedés, féltékenység, a másik embernek a becsapása, a másik ember meggyűlölése. Tehát ezek törvényszerű dolgok, mert hogyha valaki sokáig őrizgeti magában a haragot, a harag egy idő után gyűlöletbe csap át. Ugye ezeket a lelki élet olyan törvényszerűségeinek nevezhetnénk, mint akár a fizika, kémia vagy biológia tudományaiban bármely nagy törvényszerűséget, amit senkinek nem jut eszébe tagadni. És sajnos az erkölcsöt nem tanítjuk úgy, mint a fizikát, a kémiát meg a biológiát, pedig az erkölcsnek ugyanolyan törvényszerűségei vannak, és nagyon is helyén való lenne néhány alap összefüggést tanítani, mint ahogy volt is Magyarországon is a 60-as években volt arra példa, hogy bevezették az etikát. Nem tudom, hogy miért törölték el az etikát, az etika az egy nagyon fontos tantárgy lehetne, nem föltétlenül kell vallási etikára vagy egyházi etikára gondolni, etikára kell gondolni, az emberi erkölcsnek és az emberi viselkedésnek a természetrajzát is meg kellene tanítani ugye a fiatalokkal. És azt hiszem az idősebbek is sokat tanulhatnának belőle, hogyha egy kicsit tudatosítanák ezt a társadalom életében, hogy az erkölcsnek ugyanolyan törvényszerűségei vannak. És az az ember, aki már megengedi a féltékenységet, a gyűlöletet, a másik embernek már szinte gyilkos lenézését és támadását, hát az mi a lombkoronája ennek az egész indulatoskodásnak? A tiszteletlenség és a szeretetlenség. Indulatból jó soha nem származik, szoktuk mondani, és ez így is van. A harag rossz tanácsadó, és ez így is van. Tehát nem tudom, hogy érzékeljük-e, hogy a Szentírásból, ha csak a 10 parancsolatot vesszük elő, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen a 10 parancsolat második része az emberi indulatnak, az emberi indulatoskodás méről feltörő gejzír folyamatnak a pontos leírása. Ahogy ott lenne a mélyben megszületik, ahogy felfelé törekszik, ahogy kihajt, ahogy még feljebb jön, ahogy szétterpeszkedik a földre, és amit sokat idéztem önöknek, és most is hadd ajánljam, a 37. Zsoltár tökéletesen leírja, hogy ez a hétköznapokban aztán hogy nyilatkozik meg, a bosszankodásban, az ingerlésben,
féltékenységben, az irigykedésben, gyűlölködésben, ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, kezdődik ez a Zsoltár. Már régen is ajánlottam a Zsoltár, de most szeretném felhívni a figyelmet, hogy Zsoltárok világa címmel megjelentettünk egy kis könyvet, amelyben 12 Zsoltár elemzés található, így többek között a 37. Zsoltárnak is egy nagyon szép és mély elemzését végezte el az egyik tanulmányíró. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom a Zsoltárt is, meg ezt a kötetet is. Kötet mellett van Comeniusnak a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című könyve, amely a 17. századba egy regénybe öltözteti mindazt, amit én eddig önöknek elmondtam. Egy ember, egy fiatal ember helyét keresi az életben, be akarja járni a világot, hogy valami értelmes foglalkozást találjon magának, és a világban ezzel szembesül, amiről én beszéltem. Irigységgel, sértődéssel, haraggal, indulattal, gyűlölettel, tisztátalansággal, hálátlansággal, szeretetlenséggel, és egészen kétségbe esik itt a regény közepe táján ez a bizonyos vándor, aki nekiindult, hogy micsoda útvesztő a világ, ezért mondja Comenius a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma. És utána, ahogy keresi az életben a sorsát, azt mondja, hogy ezzel így nem lehet élni, ezután találkozik Jézus Krisztussal. És azután a regény második része már erről szól, hogy Jézustól milyen tanításokat kap a világ legyőzésére vonatkozólag. Kedves hallgatók, én is ezzel szeretném folytatni a harmadik kérdést felvetni, hogy amikor már látjuk, hogy eszmeileg látjuk, hogy nincs mentegetni való az indulatoskodáson. Ne mentegessük az indulatainkat. Még akkor se, hogyha olyan szentnek tartjuk őket. Az biztos, hogy a Biblia szerint is van szent harag. Van jogos felháborodás. Mózes is, amikor megfogta a 10 parancsolat 2 kőtábláját, és amikor lejött a Sínai hegyről, és látta, hogy a népe bálványimádásba vész el, akkor összetörte ezeket a táblákat. Nem, ez nem indulatoskodás, ez egy szent harag volt. Jézus is, amikor a kufárokat kiűzte a templomból, nem indulatoskodás volt, hiszen olvassuk Máté evangélium a 21. fejezet 14. versében, hogy utána Jézus meggyógyította a sántákat és bénákat, és nem kellett őt lecsendesíteni, egyáltalán nem az indulat vett Jézuson erőt, hanem van egy nemes felháborodás. De a nemes felháborodásnál az ember nem remeg. A nemes felháborodásnál nem lüktet másképp a szíve, és nem tajtékzik, és nem jön ki a sodrából. A nemes felháborodásban éppen az a félelmetes, hogy szelíd és csendes. A Biblia beszél így a bárány haragjáról. A bárány haragjáról, Jelenések könyve 6. fejezetében, ami azért félelmetes, mert a bárány szelíd állat, Jézus Krisztus is a szeretet megtestesítője, az ő haragja nem olyan, hogy tajtékzik, meg csapkod jobbra-balra, hanem a bárány haragja az egy nyugodt állásfoglalás, az egy biztos ítélet, amitől azonban van rettegni annak az embernek, van rettegni valója annak az embernek, aki nem úgy cselekedett, ahogy tennie kellett. Nos, hát, hogyha fölvetném a harmadik kérdést, hogyha már világosan látjuk, hogy mi az indulat, meg az indulatoskodás, legyőzhető ez az életben? Ha ilyen mély gyökere van neki, és látjuk, hogy mi mindenen átjön ez, meg mi mindent felnövel közben, mi mindent megizmosít, legyőzhető ez az életben? A Bibliának egyik legnagyobb versét hadd idézzem önöknek, a Galata levél 5. fejezet 24. versét. Ez a következőképpen hangzik, ez egy egyszerű tény megállapítás, de ennek a Biblia versnek óriási súlya van. Galata 5.24, így hangzik. Akik pedig a Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Még egyszer olvasom. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Kedves hallgatók, ez a rövid Biblia vers nagyon sok kérdést fölvet. Az első. A Biblia itt megjelöli, hogy kinevezhető Krisztus követőnek. Kinevezhető Krisztus követőjének, kit fogad el Krisztus kereszténynek. Ezt így mondhatnánk a mai nyelven. Akik pedig a Krisztusei, kik azok, akik Krisztust követők? Akik a testet, a természetüket megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
Egyszer tartottam valahol erről előadást egy más összefüggésben, és utána valaki hozzászólt, és azt a kérdést tette föl nekem, hogy tessék mondani, akkor vannak keresztények? Léteznek akkor keresztények? Akkor nem pogány az egész világ? Vagy esetleg nem muzulmán, csak kereszténynek tartja magát, mert ugye a muzulmánok engedik meg maguknak az indulatoskodást, ugye, hogy azt mondják, hogy ők nemes és istenfélő emberek, még Ramadamot is tartanak egy évben egy hónapos böjtöt, de épp egy muzulmán barátom mondta, egy algériai barátom, hogy a Ramadam idején olyan indulatai jönnek föl, mert hát ugye egész nap nem ehetnek, este ehetnek csak, és azt mondja, valamikor egy fél városnegyedet bejár és próbálja levezetni az indulatait, majd a képek között is találkozunk egy-két ilyen festménnyel, hogy a festők megmutatták, hogy az emberek hogy gyűrik magukba az indulatokat. Ezt mi a magyar irodalomból csak a híres szállóigévé vált sorral tudjuk kifejezni, hogy tűrte Miklós, ameddig tűrhette. Ugye a Toldiból, tűrte Miklós, ameddig tűrhette. De hát legyőzhető akkor az indulat? Itt a Biblia azt mondja, hogy akik a Krisztuséi, azok legyőzik az indulatot. A második kérdés, amit ez fölvet, hogy ezek szerint a saját erőnkből nem tudjuk legyőzni az indulatot. Az indulatoskodást a saját erőnkből nem tudjuk igazán legyőzni, sem tartósan, de még pillanatokra sem. Ugye más dolog valamit legyőzni egy adott helyzetben, és más dolog olyan jellemű emberré válni, hogy huzamosabb ideig valami ne forduljon elő, vagy egészen az életnek egy hosszú periódusában ne löveljen ki az emberből az indulat. Ez a Biblia vers azt is közli, hogy akik pedig a Krisztuséi, azok a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Tehát anélkül, hogy Krisztust meg ne ismernénk, anélkül, hogy ne látnánk azt, hogy Krisztusnak is ugyanolyan természete volt, mint nekünk, hogy ő mindig győzött az indulat fölött. Jézust is kísértette a gonosz, hogy ő is indulatoskodjon. Ő is veszítse el a fejét. Jézus soha nem veszítette el a fejét. Ha az ember valóban megismeri Krisztus életét, akkor győzhet az indulatok fölött, és addig, ameddig ebben az ismeretben él, és amíg közel van Krisztushoz, addig mindig számíthat arra, hogy Krisztus erőt ad neki. Ha távolodik Krisztustól, akkor ugyanúgy visszaesik az indulatoskodásába, mint annak előtte volt. Az elmúlt előadáson említettem önöknek, hogy ugye már előbb is szóba hozott Toldiban Arany János döbbenetesen mutatja meg, hogy az indulat milyen gyorsan hova vezet. Ugye a Toldi első énekében ott van a sértettség, ugye a nem egészen paraszt gyermeknek, hát hiszen nemesi származású Toldi Miklósnak a sértettsége, amikor őt leparasztozza, ugye a nádornak a szava. És utána a második énekben ott van már, hogy neki megy a bátyjának, és ha az anyu közébük nem áll, akkor megölni György bátyját. És a harmadik énekben Arany nagyon tökéletesen kifejezte, egy óvatlan pillanatban ott van már a gyilkosság is. Sértődés, haraggyilkosság. Így szoktam mondani, hogy a gyors vonat sebességével száguld a Toldi, és már ott van a harmadik énekben a végcélnál. És már nem tudja visszapergetni az eseményeket, már ember tölt, már gyilkos. És ahogy említettem önöknek, hogy az utóbbi időkben általános iskolákban tanárok előtt beszélek erről a kérdésről, hogy fölvetem ott is a kérdést, legyőzhető az indulat? Legyőzhető az indulat? Megkérdezem tanároktól, hogy a diákok hogy viszonyulnak Miklóshoz. Nagy örömömre szolgált, hogy jó híreket is hallok. Egy 52 évvel ezelőtti könyvben olvastam, egy akkori tanár írta a könyvet, hogy a diákok úgy mentegették Miklóst, hát azért persze, hogy indulatos volt, hát a bátyja pofon ütötte, persze, hogy neki ment, a vitézek ott elkezdték ugye dárdával célozgatni, persze, hogy fölkapta a malomkövet, szóval úgy mentegették Miklóst, hogy tulajdonképp gyilkos is, de nem is. Hát gyilkos, hát indulatos volt, de hát ilyen provokációknak nem lehetett ellentállni. Nagyon érdekes, hogy 52 éve ezt írta az egyik könyv. Most egy vidéki városban azt mondták a tanárok, hogy a gyerekek nem tudják fölmenteni Miklóst, még akkor se, hogyha az iskolai könyv ezt előírná nekik, vagy a tanár ezt sugalná nekik, hogy hát azért ez a Miklós, hát igen, gyilkos volt, de hát volt oka a gyilkosságának. A mai gyerekek,
hogy mondjam, én azt hittem, hogy a mai gyerekek annyira hozzászoktak már a gyilkosságokhoz. Több gyilkosság van most, mint 52 évvel ezelőtt volt, vagy Arany János idejében volt. De úgy látszik, az emberi lélek tiltakozik. És az emberi lélek azt mondja, ha sértődött is volt, ha haragos is volt, de miért követte el azt a gyilkosságot? Miért nem ment el abból az udvarból? Ha érezte, hogy az indulat form magában, miért nem hagyta ott a helyszínt? Miért engedte a provokációt? Szegeden volt ez az eset, és mondták a tanárok, hogy a gyerekek szinte egyöntetűleg arra szavaznak, hogy nem lehet az indulatot, és a gyilkosságba forduló indulatot semmivel nem lehet menteni. Az ember élet szent és drága. Ezt nem lehet megmagyarázni. De még egyszer hadd vessem fel a kérdést. Hát akkor tényleg legyőzhető az indulatoskodás? Mondom, ez az alap igény, hogy akik pedig a Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt, ki mondja azt, hogy ki a keresztény? Ki mondja azt, hogy csak Krisztussal nagyon szorosan együtt élve lehet az ember győztes ember? Elmondja azt, hogy Jézus győzelmével foglalkozni kell? Ugye ezeken a toldi elemzéseken én is elmondom még a második éneknél, amikor a pofon elcsattan. Hát az nagyon rosszul eshetett Miklósnak az a pofon a György bátyja részéről. Annyira neki keseredik, azt mondja, hogy akkor ő mindent itt hagy, kéri a jussát, ő nem foglalkozik itt se ezzel, se azzal, ő elmegy akár külföldre, itt csak kéri a jussát. És el szoktam mondani, amikor ez a pofon elcsattan erre György részéről. Hát azért a Bibliában is elcsattant egy. A sok híres pofon közül azért egy híres pofon elcsattant. És ez Jézus Krisztus arcán csattant el. János evangélium a 18. fejezetét, aki elolvassa, és megnézi a körülményeket, hogy Jézus hogyan válaszolt egy pofonra. Hát nem úgy, ahogy Miklós, hogy neki ment a bátyjának. Hanem Jézus egy mondatot mondott, ami pontosan jelezte, hogy igen, ő vele együtt le lehet győzni az indulatot. Jézus azt mondta, ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem, mondta ennek a katonának, aki őt pofon ütötte. Ha pedig nem, miért versz engem? Nagyon megalázó volt az a helyzet, Jézust a főpaphoz kísérték, hogy kihallgassák, és a főpap Jézusból akarta a vádat kibányászni, mint hogy Jézus valljon magával szemben. Hát Jézus azt mondta, hogy ő nem vall maga ellen, de ő nyilvánosan tanított, hívjanak tanukat. Erre döbben csönd állt be a terembe, senki erre nem tudott mit mondani, a főpap megszégyenült, és hogy ezen a kínos csenden úrrá legyen, egy katona kijött ott ugye a sorból, és odament Jézushoz, és durván elkezdte pofozni. És Jézus erre semmiféle indulattal nem válaszolt. Jézus azt mondta erre, hogy ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem. Ha meg nem, akkor miért versz engem? Felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy Jézus az egyik végletet is elkerülte, meg a másik végletet is. Nem csak indulatos nem volt, de a másik végletet is elkerült, hogy szó nélkül hagyta volna a dolgot. Nagyon sok ember ma az erkölcsöt, vagy a keresztény erkölcsöt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kicsit meghunyászkodó, vagy egy ilyen kényszeredett alázat magatartásának tartja. Ez nem így van. A keresztény ember nem azért szól, mert vissza akar vágni, hanem azért szól, mert a másik embernek szüksége van arra, hogy a lelkiismerete az szembesüljön önmagával. Jézus nem a saját érdekében szólt, a katona érdekében, hogy gondolkozzál egy kicsit. Gondolkozzál egy kicsit, hogy mit csináltál. Jó az, amit csináltál? Vagy ha nálam valami rosszat látsz, miért nem mondod meg? És ahogy említem ezt a tanároknak, hogy jó lenne a hatodikos gyerekeknek is szembesíteni a két dolgot, mert Arany megírta, hogy Toldi Miklós hogy ment neki a bátyjának egy pofonra, de jó lenne ott szembesíteni, hogy akik pedig a Krisztuséi, akik látják ezt a Krisztus életéből, hogy Jézusban nem volt indulat, mert a mélyében legyőzte, a gyökerében legyőzte az indulatot, nem engedte szóhoz jutni, sem sértődés, sem harag, sem gyűlölet formájában. Megvilágosodhat előttünk egy kicsit Jézusnak az a híres kijelentés, amit többször is mondott az életében, talán beszéltem már itt önöknek is erről, és soha nem értettem ezt a jézusi kijelentést, mert hát hittanórán már gyerekkorunkban is tanultuk, hogy Jézus beszélt arról, hogy ha valaki mondjuk gonosz kívánsággal tekint a másik ember feleségére, jobb lenne, hogyha kiválna a jobb szemét.
vagy hogyha ezt és ezt tenni, akkor jobb lenne, hogyha levágna a jobb kezét, vagy a jobb lábát. Ugye ez Máté evangélium a 5. és Márk evangélium a 9. fejezetében olvasható. Persze nagyon erőteljes ez a megfogalmazás, gyerekek nem is érthettük, és nem volt, aki elmagyarázza, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Majd aztán felnőtt korban megértettem. Jézus azt fejezte ki ezzel a dologgal, hogyha már egy kis irigységet látunk magunkban, csak egy kis rossz kívánságot, azt jobb lenne ott legyőzni, a maga kicsi, apró formájában, mint hogy hagyni, hogy megizmosodjon, amiután már két ember se tud megbirkózni vele. Jézus azt mondta, hogy jobb a testünkben is, a fizikai életünkben is, hogyha az egyik testrészünk mondjuk nagyon beteg, és már azzal a veszéllyel jár ez a betegség, hogy az egész test belehal, ha nem csinálunk valamit, akkor már jobb kiválni a szemünket, bármennyire fontos része is a szervezetünknek, jobb megválni a kezünktől, bármennyire fontos, jobb levágatni a lábunkat, bármennyire fontos is, mint hogy belehaljon az egész test. Hát lelkileg is így van. Amiről a kezdetén beszéltem önöknek, hogyha érzünk valamit a lelkünkben, hogy ott van valami irigység, neheztelés, sértődés, lehet, hogy még senki nem látja ezt. Még mi is csak úgy rebesgetjük, hogy ez kél fel most a lelkemben, ez jobb lenne ott kitisztítani, jobb lenne ott segítségül hívni az Istent, és nem akkor, amikor már hetek, hónapok eltelnek, és akkor, amikor már több mindennel megerősödik, földúsul ez a dolog, aminek egyébként a világirodalomban Tolsztoj volt a nagy mester, hogy ábrázolni tudja ezt a folyamatot, hogy egy emberen eluralkodik a sértődés, az indulat, a harag, a féltékenység, a becsvágy, ugye ez Tolsztojnak az elbeszéléseiben például, ha eltetszenek olvasni a Bűn című elbeszélését, döbbenetes elbeszélés, a bűn. Hát kifejező is, hogy egy földbirtokos az egyik földbirtokán lévő családban az egyik asszonyra szemet vet, és akkor ezt nem győzi le a maga csíra formájában ezt a vágyakozását, hanem hagyja növekedni, megy az asszony közelébe, beszél vele, és akkor hagyja, hogy minden nap a maga hordalékát meghozza, és a maga hozzátételét még hozzátegye, és a végén aztán bekövetkezik a családi tragédia. De ezzel mindennel így van az életben. Tehát Jézus ezért mondta azt, hogy jobb a dolgokat a maguk csíra formájában fölvenni a küzdelmet ezekkel, és ott legyőzni ezeket. Emlékezem, hogy amikor még a Bibliát szinte hát alapfokon nem ismertem, még azt se tudtam, hogy hol vannak a bibliai könyvek, mindig lapozgattam fél órákon keresztül, nem találtam, ugye nagyon rövid könyvek is vannak a Bibliában. Péter apostol első levele 2. fejezetére tévedt egyszer a tekintetem, és itt megállt a lélegzetem, hogy Krisztusról mit mond. Ugye Krisztusról sok megragadó kijelentés van a Szentírásban, de az ilyen összefoglaló és a mi életünkkel is szembesítő kijelentések. Péter első levele 2. fejezet 23. versétől ezt mondja Krisztusról, hogy Krisztus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Egy döbbenetes dolog volt. Én azt mondtam magamban, hogy hát én ezt nem hiszem el, hogy itt a Földön élt olyan lény, akit szidalmaztak, és ő viszont nem szidalmazott. Valamilyen formában. Lehet, hogy nem mondta ki, de belül biztos volt rossz érzése. Hogy Jézus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, és hagyta az igazságosan ítélőre. Még egyszer mondom önöknek, csak egy Biblia verset magyarázok most már percek óta. Akik a Krisztuséi, azok a természetüket megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Egy harmadik tanulsága ennek a rövid igének. Mit mond ez az ige? Még egyszer. Akik a Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Érdekes kijelentés. Akit megfeszítenek, az meghal. Hát előbb-utóbb. De rögtön nem. A Biblia szerint olyan emberi élet nincs, hogy indulatok ne maradnának az emberi természetben. Az emberi természet bennünket végigkísér a halálunkig. Ne használjunk ilyen kifejezést, hogy kiégetni a lelkünkből, megsemmisíteni. Nem, a rossz dolgok nem semmisülnek meg. A rossz dolgok ott vannak a lelkünkben. A Bibliának nem az az evangélium, hogy a rossz dolgokat ki tudjuk metszeni, és el tudjuk távoztatni. A Bibliának az az evangéliuma,
hogy a rossz dolgokat észre tudjuk venni magunkban, fel tudjuk mérni, hogy milyen gyökeresen rossz dolgok, Istentől segítséget kérve naponként le tudjuk ezeket győzni. Meg tudjuk őket feszíteni. Máskor ezt a szóhasználatot választja például a Biblia a Római Levél 6. fejezetében. Érdemes megjegyezni ezt a kifejezést. Megerőtelenül a bűnnek teste. Megerőtelenül a bűnnek teste. Talán még tovább megy a szóhasználat. Nem azt mondja, hogy keresztre feszítés, nem azt mondja, hogy megöldöklése, hanem azt mondja, hogy megerőtelenedése. De ebben benne van az, hogy ha nem vigyázunk, újra erőre kap. Olyan evangéliuma nincs a Bibliának, hogy most valaki valamit elhatároz, valamit végrehajt, és azt mondja, hogy én most kiirtottam magamból az indulatot, bennem már soha nem lesz irigység, sértődékenység, be vagyok biztosítva évtizedekre. Ilyen méretű változásról a Biblia nem beszél. A Biblia arról beszél, hogy felfedezhetjük a rosszat, felfedezhetjük az indulatot, megundorodhatunk tőle, szembefordulhatunk vele, és a küzdelem szabályszerűségét tudatosíthatjuk. Magunkban nem tudunk győzni vele szemben, Istennel együtt azonban tudunk győzni. A Bibliának az egyik legnagyobb kijelentése a Máté 19:26. Máté 19:26, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. A Bibliának ez az evangéliuma. Magunk erejéből sem legyőzni, sem kiirtani nem tudjuk az indulatoskodást magunkból, de hogyha Istenhez közel maradunk, és Istennel együtt élünk, akik a Krisztusé, azoknak az életében megerőtelenülhet a bűnnek teste. Bizonyára ismert példa, de azért hadd hívjam föl rá a figyelmet, hogy a Bibliában is van néhány rendkívülen indulatos ember. Hát ilyen például Pál apostol. Saul ugye olyan indulatos valaki volt, hogy tessenek elgondolni, hogy gyerekeket rabszíra fűzött. Asszonyokat elvitt a fogságba, mert keresztényekké lettek. Hát nem akármilyen farizeus volt. Egy nagyon akaratos, indulatos, a saját céljait mindig maga előtt látó, és azt mindig megvalósítani akaró ember. De ugyanilyen indulatos alaptermészete volt Mózesnek is. Persze az indulatos alaptermészet sokszor mérhetetlen igazságvágyal is párosul. Senki nem mondja azt, hogy egy indulatos ember nem igazságszerető ember, sőt, valamikor a kettő feltételezi egymást. Valaki nagyon szereti az igazságot, nagyon szeretne világosan látni az élet dolgaiban, nagyon szeretne rendet tenni az életébe, és azért lesz indulatos. Mózes is ilyen volt. 40 éves korában nem tudott parancsolni az indulatainak, leütötte az egyiptomi rabszolgafelügyelőt. Gyilkosságba keveredett. Ez a Mózes azonban annyira megváltozott, hogy amikor meghalt és a könyveit egymás után rendezték, a másolók egy történethez beírtak egy félmondatot. Ez Mózes 4. könyve 12. fejezetének 3. verse. Nagyon jó, hogy szerepel ez a félmondat a Mózes 4. könyve 12. fejezetében, mert amikor a saját testvérei Mózes ellen fellázadtak, Miriam és Áron, amikor egy olyan rikító igazságtalanság történt, Mózes annyira megőrizte a higgadtságát, annyira tudott uralkodni önmagán, egy gyönyörű példa, gyönyörű történet. Beírták ezek a másolók, hogy Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld a hátán. Milyen jó és milyen gyönyörű, hogy ez a mondat szerepel a Szentírás, hogy Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld hátán. Mózes 4. könyve 12. fejezet. Tehát Mózes 4. könyve 12. fejezet. És utána elolvassuk legalább ezt a könyvet a 20. fejezetig. Akkor megint mit látunk? Mózes iszonyatosan indulatba jön. És ezért nem engedte meg Isten, bár eljutott idáig, mutatom a térképünkön, eljutott a pusztai vándorlás szerint idáig itt a Holttenger keleti részéig, de itt, mivel ilyen indulatba jött, csak benézhetett, itt van a Pizga hegye, a Pizga hegyéről gyönyörű kilátás nyílt egész Kánaánra, egész Palesztinára, benézhetett erre a földre, de a lábával nem érintette ezt a földet. Ezért zárta ki Isten a honfoglalók soraiból Mózest, mert nem tudott uralkodni az indulatán. Mikor nem tudott uralkodni az indulatán?
Akkor, amikor ez a megidősült Mózes, hát körülbelül most már olyan 101 néhány éves ember, tele tapasztalattal, tele hitbeli győzelemmel, és a népe megint zúgolódik, és vizet kér, és akkor fogja Mózes a botját, és amit nem lehetett volna neki szabad tenni, hogy a bottal a kőszikrára sújt, csap, mert a kőszikla Krisztus jelképe volt, csak szólni lehetett volna a kősziklának. Ő kétszer is rásújtott a kősziklára, és azt mondta a népének, hogy fakasszunk nektek vizet, ti lázadók. Az indulat különben, amikor benne van az ember az indulatban, mindig igazságtalan. Tessenek meggondolni, hogy Mózes azt mondja, hogy fakasszunk-e nektek vizet, ti lázadók. Hát ő maga jól tudta, hogy nem ő fakaszt vizet. Ha abból a kősziklából visszakad, az legfeljebb isteni csoda, ha Isten megteszi ezt a csodát. De hogy ő és Áron fakasztott volna vizet. De ennyire elborította a fejét a vér. Hogy kimond valamit, ugye mi is, amikor indulatoskodunk, akkor keressük a szavakat, kapkodunk, és olyan dolgokat mondunk, hogy a végén ugye meg vagyunk döbbenve azon, hogy mi is telett ki belőlünk. Egy indulatoskodó háziasszony mondta nekem, hogy ő nagyon érzékeny volt arra, hogy takarítás után a családtagok nem úgy figyelnek a dolgokra, és a szép szobába behoznak egy-két cipőről leváló kis sár darabot, és egyszer annyira kijött a sodrából, hogy úgy beolvasott a férjének, kapkodva a levegőt, keresve a szavakat, de a férje is már hozzászokott az ilyen jelentekhez, akkor egy magnót tett be a szobába, aztán valahogy úgy térült, fordult, hogy benyomta a magnót, és fölvette mindezt az egész dolgot. Aztán eltelt egy-két nap, és visszajátszotta a feleségének. És az a feleség mondta el nekem a történetet, azt mondta, hogy hát ő nem hitte el, hogy ő ilyen. Hogy ő ilyen? Hát azt mondja, hogyha ezt valaki neki egy-két nap után így elmondja, teljesen szavahihetően, betűhíven, amit mond, azt mondja, hogy hazudik. Tehát nem tudtam mondani, hogy hazudik, mert a saját hangját hallotta a magnón. Hát ilyen volt Mózes is, hogy féke veszett erővel, azt mondja a nép meg, hogy fakasszunk nektek vizet, ti lázadók. Isten ezért nem engedte meg, hogy beléphessen Kánaán földjére. Miért mondtam el ezt a történetet? Mózes gyilkolt 40 éves korában, utána legyőzte az indulatosságát, 40 évig vezetett egy népet teljes szelídséggel, teljes türelemmel, amikor egy ízben elkezdett távol kerülni az Istentől. Ne felejtsük a mai alapigénket, akik a Krisztuséi, azok megfeszítették a természetüket indulataival, kívánságaival együtt. Ha valaki nem él az Isten közelében, úgyse tud uralkodni magán. Lehet valaki jól nevelt, meg kulturált, valahol az szök ki fog bukni a zsákból. De ha valaki az Isten közelében él, akkor az indulatoskodás soha nem engedi meg magának, mert azt látja, hogy Jézus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött. Vagyis aki az Isten közelében él, az tudja, hogy az indulatoskodás igazságtalan. Egyetlen egy igazságos magatartás van ebben a világban, a türelem magatartása. Az indulatoskodás ellentéte. Semmi más. Ezért mondja a Szentírás is Istenről, hogy az Isten hosszú tűrő. Megint vigyázzunk, nem azt mondja, hogy végtelenül tűr, azt mondja, hogy hosszú tűrő. Ezért mondja a szeretet himnusza is az 1. Korintus levél 13. fejezet 4. versében, hogy a szeretet hosszú tűrő, jóságos. Ezért mondja a Pál apostol is, hogy az Isten jósága titeket nem indít megtérésre. Az Isten mi mindent eltűrt nektek az életben, mondja a Római levél 3. fejezetében. Ugye ez az az ember, aki közel van Krisztushoz, az meg fogja tanulni azt, hogy valóban indulatoskodással, vádolással, haraggal nem javítható meg sem egy helyzet, sem még kevésbé a másik ember. Az emberek az indulatoskodásra összezárulnak. Kevés ember az, aki az indulatoskodásra, hogy úgy mondjam, meghunyászkodik, hogy azt mondja, hogy bocsánat, igen, de az az ember is később visszapillantva erre a jelenetre azt mondja, hogy hát azért milyen ormótlanul fejezte ki magát, vagy milyen durva volt, hát miért nem tudta valahogy finomabban kifejezni. Igen, mert az emberi léleknek tulajdonsága az, hogy bennünket a szelídséggel és értelmes módon lehet meggyőzni. Indulatoskodással, csapkodással legfeljebb megfélemlíteni lehet az embert, vagy ideig, óráig lehet meggyőzni, de hosszabb távon meggyőzni ilyen módon nem lehet az embert. Tehát, hogyha az ember erre kezd rájönni, és ezt kezdi gyakorolni az életében, akkor meg fogja látni azt, hogy igen,
az indulatos természet végigkövet bennünket a halálunkig. Olyan evangéliumunk nincs jelen pillanatig, hogy ez teljesen eltűnne az életünkből. De hatalmas azért az evangélium, hogy ez legyőzhető. Hatalmas nagy az ígéret, hogy akik a Krisztusai, azok meg tudják feszíteni a természetet indulataival, kívánságaival együtt. Befejezésül a vetítésünk előtt szeretném még felhívni a figyelmüket, és erről azért nem beszélek részletesen, mert itt ebben a sorozatban, amit most már azt hiszem 3 éve tartunk, egyszer egy külön előadást szántam János első levelére. Amikor bizonyos bibliai könyveket vettünk sorra, tessenek végig gondolni, hogy nem csak Saul volt indulatos, nem csak Mózes, Jézus tanítványai közül volt egy különlegesen indulatos, nem is egy, hanem 2 ember. Jézus nem mindenkinek adott azért ilyen nevet, hogy a Boanergész fiai. Ez magyarra nézve, lefordítva annyit jelent, a mennydörgés fiai. Ugye Jézus nem adott csúf neveket, meg nem adott ironikus kifejezéseket emberekre, Jézus nem aggatott ilyen csúf neveket emberekre, de amit János és Jakab a testvére művelt, arra csak ezt lehetett mondani, hogy a Boanergész fiai, a mennydörgés fiai. Ha eltetszenek olvasni az evangéliumokat, ott látjuk, hogy olyan tanítványok voltak ezek, akiknek az indulata úgy sistergett. Amikor Jézus nem akarták befogadni, mert Jézus nagyon sokszor a délvidékről, innen Jeruzsálemből nem úgy ment, mint a zsidók, hogy kikerülve a Jordánon itt a keleti részeken Galileába, hanem Jézus átment Samárián, és így ment a közvetlen úton Galileába. Ez viszont azzal a veszéllyel járt, hogy itt ebben a közbülső tartományban, Samáriában nem adtak neki szállást. Ez egy, hogy mondjam, modortalanság volt, udvariatlanság volt. Biztos, hogy nem esett jól senkinek sem. Minden esetre Jánostól származik a mondás, hogy odament akkor Jézushoz egy ilyen alkalommal, hogy hozzanak-e tüzet alá az égből, hogy megemészze ezeket a Samária belieket. Mert annyira föl volt háborodva, annyira indulatos volt. Ha rajta múlott volna, akkor tüzet is hozott alá volna az égből, hogy megemészze őket. Vagy az irigység, a vetekedés, amikor oda küldték az édesanyjukat Jézushoz, és azzal a kéréssel, hogy majd ők jobb és bal felől ülhessenek Krisztussal a mennyek országában. Pontosan le tudjuk írni, hogy János életében is mi volt az az irigység, mi volt az a sértődékenység, mi volt az a harag, mi volt az a gyűlölködés. Ugyanolyan ember volt, mint mi. Ugyanúgy küzdött az életében az erkölcsi kérdésekkel, mint mi. De amikor János sokáig volt Jézus közelében, és kezdte látni, hogy Jézus nem olyan, mint ő, soha nem olyan, mint ő, soha nem sértődik meg, soha nem olyan igazságtalan, hogy azt nézi, hogy a másik embertől mit kap, hanem olyan igazságos, hogy mindig azt veti a latra, hogy neki hogyan kell segíteni a másik embernek, akkor János fokról fokra kezdte látni az indulat legyőzésének a szabályszerűségét. Számomra az egyik kedves fejezet a Bibliában a Márk evangélium, a 9. fejezete. Ezt mindenkinek szívből tudom ajánlani, hogy olvassa el sokszor. Annyi minden a mai napokra vonatkozó kijelentés van benne. Tanítványok mennek, ugye az északi ország részben tanított legfőképpen Jézus, mennek az úton, mennek Kapernaumba. És az egész úton azon vetekednek, hogy ki tekinthető nagyobbnak közülük. Jézus nem szól. Jézus türelmes. Nem vág oda indulattal, hogy nincs más témátok? És amikor megérkeznek Kapernaumba, és ott vannak Péter házában, akkor Jézus fölteszi a szelíd kérdést. Mi felett vetekedtetek az úton? Mindenki csöndbe ott ül, mindenki szégyeli már magát. És akkor Jézus odahozott egy kisgyermeket, és azt mondja a tanítványainak, ha olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, semmiképp nem mentek be a mennyek országába. Tovább nem mondom a történetet, tessenek el olvasni, hogy ki szólal meg ezután, és mit mond. János fog megszólalni, és érdemes megnézni, hogy mit mond. János őszinte ember volt. Érezte, hogy a természete indulatos, féktelen, haragos, de hatott, engedte magára hatni Jézusnak a befolyását. És fokról fokra megváltozott. Fokról fokra megerősödött, és elkezdte a küzdelmet a természetével. És mindannyian ismerjük, hogy ezért lett ő a szeretett tanítvány. Én azt hiszem, hogy az életben a leginkább szeretnivaló az az ember, és Jézus is ezt az emberfajtát tudta szeretni,
aki meg akar változni, aki jobb ember akar lenni, aki nem úgy akarja elhagyni ezt a világot, hogy ide született erre a világra, hanem aki teljesen meg akar változni. Az az ember, akin érezzük a törekvést, hogy le akarja győzni önmagát. Akin látjuk, hogy fáj neki, amit ő tett, akiben van igazi megbánás, akinek nem rendül meg a korona a fején, hogyha azt kell mondani, hogy bocsáss meg, meg megbántam, meg ne haragudj. Szóval ezek az igazán szeretetre méltó emberek. Ezért is lehetett ő szeretett tanítvány János, ezért is szerethette Jézus. Nem azért, mert Jézus ne szeretett volna mindenkit, mindenkit szeretett, de az ilyenektől kapott viszont szeretetet is. Az ilyenekre bízta az édesanyját, mint Jánosra. És ez a János apostol lett az, akinek az első levelét, amikor itt megbeszéltük, aki az első levelében olyan csodálatosan tett arról bizonyságot, hogy igen, legyőzhető az indulatoskodás, van ilyen evangélium. És az ezzel kapcsolatos téveszméket és buktatókat kerüli el a levelében, úgyhogy ha valaki tovább akarná folytatni most az előadást, én ezen a nyomon mondanám, hogy hosszabbítsa meg, hogy ezután illesszük bele János levelét. Most azonban szeretnék önöknek néhány képet is megmutatni a Szentírásból, illetve a Szentírás feldolgozásaiból az indulatosság ábrázolására nézve. Ki minden, aztán fölnövekszik a gyűlöletig. Szóval az indulatoskodásnak ez az iratlan természetrajz, ez nagyon is jól kikövetkeztethető a Bibliából. Egy francia miniatúrát látunk a 14. századból, amely két indulatoskodást örökít meg a latin szöveg iniciáliában, illetve alján. Fönt látjuk Saulnak az indulatát, gyilkos indulatát, ami szintén az irigységből indult ki, hogy megirigyelte Saul Dávidot. És a végén dárdát hajt Dávid felé, aki pedig azért jön a király udvarba, hogy a hárfa játékával felvidítsa. Ha felemeljük a miniatúra alján, pedig látjuk a még előbbi indulatoskodást, a Kain indulatoskodását, aki a saját testvérét, Ábelt, szintén irigységből kiindulva megöli, itt végez vele. Nézzük meg ezt kinagyítva is. Ugye a gyilkosnak a vörös ruhája is jelzi az indulatot, és a szelíd Ábelnek a kék ruhája is jelzi a békességet. Tehát ezek ősi szín szimbólumok, amelyek 800 évvel is ugyanezt jelentették, az élet természetes következményei, úgy általában a vérontással együttjáró indulatnak a vörös, és az ég kékjével kapcsolatos békességnek a kék ugye a jelképe. Ha megnézzük, hogy hogyan is ábrázolták az előbbi, a történelemben időben előbbi indulatot, Rembrandtnak a rajzát már talán itt is mutattam, hogy itt van Kain, aki megirigyeli azt, hogy Ábel igaz, hogy Ábel olyan áldozatot mutat be Istennek, amilyen méltó az Istenhez, ő nem azt akarja bemutatni, és hogy magába folytja most még az indulatát, de már látjuk azt, hogy itt az eldobott botból lesz majd a gyilkos fegyver, majd azt fogja fölragadni, és fogja megölni az öcsét. Ez be is következik, nem vetítem le ezeket a feldolgozásokat, más összefüggésben itt már ezeket bemutattam, mindig más eszköz van Kain kezében, hol bot, hol valami állat, állkapocs. A legborzalmasabb módon végzik az emberek az indulat végső munkáját, tehát a gyilkosságot mind a mai napig. Hát ma ugye fegyverek vannak, meg nem is tudom milyen szuper technika, de hát még talán még félelmetesebb, mint hogyha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vad keserveit, hogy Vörösmarty Mihály mondja. Aztán jön a halottnak a siratása, Ábelnek a siratása, a felesége, gyermekei és az édesanya Éva. Igen, hát aztán a kainitáknak a futása egy romantikus képen, hova vezet az egész indulatoskodás, az egész családját bele vonja ebbe az exóduszba, ebbe a futásba Kain.
Ugye az indulatnak mindig borzalmas következményei vannak. Mennyire más volt Dávid élete, hogy most a másik történetre menjünk át, hegyek között élt és ott végezhette a munkáját, mennyire jó természeti körülmények között őrizhette a nyáját. Az egyik legrégebbi miniatúra a középkor elejéről, Dávid, ahogy elhajtja a medvéket és a különböző vadállatokat a nyáj mellől, és ez a Dávid az, aki legyőzi Góliátot, és ez hívja elő Saulnak az irigykedését, majd haragját és gyűlöletét. És ekkor hívják Dávidot a királyi palotába, még egyszer mutatom az előbbi képnek kinagyított mását, amikor Saul nem tud az indulatán uralkodni, és úgy tör ki, hogy a láncsáját hajítja Dávid felé. Nagyon híres jelenet lett ez, Lukasz van Leiden részkarca az egyik legemlékezetesebb feldolgozása, magába roskadó Saulról, aki aztán elmebeteg is lesz, és az egészséges Dávidról, aki olyan nagyszerűen látta el a feladatát, és Saul mégis meg akarta őt ölni. Rembrandtnak is az egyik leghíresebb képe, amely Amsterdamban ma látható, a Dávid hárfázik Saul előtt című olajfestmény, amit már többször megtekintettünk, és láthattuk azt, hogy ez a belül beteg, irigy és sértődékeny király itt szorongatja a dárdáját, és igazi megbánásra, igazi önmagával való szembefordulásra nem képes. Látjuk a kifejezéstelen, üres, szinte halott szemet, a másik szemet a drapériával éppen törli, de ezek nem az igazi megbánásnak a könnyei, hanem csak a hamis bűntudatnak a könnyei, amelyek megbánásra nem vezetnek. Dávid viszont az egészséges ember, nem bűntelen ember, nem hiba nélküli ember, de aki felül tudja bírálni magát, aki mindig az Isten oltalmába helyezi az életét, és nem emberekhez viszonyítja az életét. Ez az a Dávid, aki a Zsoltárokat írja, hogy Holbein metszetén látjuk. Még egyszer mondanám, a 37. Zsoltár mindenfajta depressziónak, rossz hangulatnak az elűzésére ma is a legtökéletesebb orvosság. Szoktam mondani, hogy a 37. Zsoltárt kellene felírni az embereknek, és nem a pszichoterápiának különböző fogásait. Dávid az, aki aztán a fiának is meg tudott bocsátani, aki egyáltalán nem volt indulatos akkor, amikor a saját fia Absalon ellene lázította az országot. Gondoljuk meg, hogy a saját apjával szembe fordította a nemzetet. Itt látjuk háttérben Jeruzsálemnek a tornyait, házait. Egy borzalmas dolog történt az országban. Időszámításunk előtt ezredik év tájékán vagyunk. A bosszúálló és sértett gyermek az apja ellen fordítja a haderőket és az ország közhangulatát, de Dávid ugyanúgy meg tud bocsátani. Az indulatosság másik oldalán, az ellentett oldalán a türelem, a megbocsátani tudás és a nagylelkűség foglal helyet. Ha a Kain és Dávid történet után most a Bibliában újra lépünk előre, ezt azért tesszük, mert az indulatosságnak döbbenetes megrajzolása, illetve lefestése lesz majd előttünk. Rembrandtnak a lavírozott tusrajza Eszter királynéről, a gonosz Hámáról és az indulatos Ahasvérus, a mi történelem könyveinkben Xerxész néven szereplő királyról. Az biztos, hogy ez a talpnyaló Hámán, akinek a feljelentését olvashatjuk Eszter könyve 3. fejezetében, ilyen is van a Bibliában, hogy hogyan kell valakit feljelenteni, döbbenetes egyébként ennek is a pszichológiája, aki annyira megszerzi az urának a bizalmát, hogy ki akarja írtatni vele a zsidókat. És Eszter lép közbe, de nagyon óvatosan, nagyon tapintatosan. Most ezen a második vacsorán, amit Rembrandt lerajzol, most döbben rá,
És nézzék ezen az egyszerű rajzon ezt a két szempárt, ezt a megdöbbent arcot, hogy lóvá tettek, egy alattvalóm Hámán az orromnál fogva vezetett. Indulatában fel is pattan a király. Ezt nagyon jól ragadta meg Rembrandt. Ezen a rajzán a másik olajfestményén nem pattan fel a király, de az indulatot talán még sűrítettebben látjuk magunk előtt. Itt van Hámán, majd látjuk kinagyítva is, itt van a király, és itt van Eszter királyné, hogy mennyire indulatos a király, mert itt mondom, nem pattan fel, különben hát nem is lehetett volna jól megkomponálni így a képet. Ugye a sötét háttérből jön elő a három világos alaknak a rajza, középpontban az indulatos perzsa királlyal, aki kéz

király kinagyítását látjuk. Tehát még egyszer nézzünk egy kicsit ide le, ha lehetne egy kicsit megemelni. Itt markolja meg a tőrét. Mint egy fölpattanna, és már le is szúrná Hámán. Tehát persze nem ez következik be, hanem egy bitófát, bitófára akasztatja fel Hámánt, a Ahasvérus. Ez az egyik rész, hogy az indulat kifejezése egy emberi testrésszel, ezzel a kézzel. És a másik rész pedig nézzük meg, hogy ezt az összeszűkülő és szinte görcsbe ránduló száj, és a két szem, ahogy meretten maga elé fordul, és azt mondja, hogy hát így lehet engem az orromnál fogva vezetni, így becsapott egy alattvalóm. Sajnos az emberek sokszor akkor indulatosak, amikor már hiába az indulat. Akkor kellett volna gondolkodnia Ahasvérus királynak, amikor a Háman a feljelentését tette, akkor pénzt ígért neki, hogyha a zsidókat kiirtja ennyi és ennyi, 10 000 talentum ezüstöt mér a kincstárába, stb. Akkor nem gondolkod. Nagyon sokszor az emberek a nem gondolkodásukat próbálják egy idő után az indulatosságukkal helyrehozni, vagy legalábbis befedni. Mennyire szép, és talán ez a legszebb, ha nem itt lenne a levágás, elnézést kérek, hát így sikerült a fotó, de látjuk, hogy szép a ruhája is ennek a királynak, de szép a jelleme, szép az arca. Egyszerű Eszter, óvatos, alázatos és a jó ügyet akarja szolgálni. Semmi indulat nincs benne. Mekkora indulat volt Péterben, hogy ő nem fogja elárulni Jézust. És El Greco, hogy most egy új szövetségi történetre váltsunk, milyen döbbenetesen ábrázolja a spanyol, görög-spanyol mester, hogy Péter úgy elalszik, mint egy kisgyermek, hogy a jobb karját átveti a bal füléhez, és szinte egy könyöklő állásban elalszik. Igaz, hogy a Boanergész fiai is elalszanak. Itt látjuk Jakabot, itt pedig Jánost, ugye a nagy vörös ruha Jánosnak mindig a tartozéka. Itt meg már jön Júdás, aki szintén a sértődött indulatából egyezett meg a főpapokkal a 30 ezüstpénzben, aki nem indulatos, de neki is küzdenie kell. Ő szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött. Hagyta az igazságosan ítélőre. El Greco itt nagyon is elválasztja az emberi világot ezzel a fatörzsel, a Krisztust sal középpontba állított isteni világtól. Péter aztán ezután indulatoskodik, levágja a Málkusnak a fülét, Júdás a csók jelére adja fel a mestert, és Jézus megint csak ugyanilyen nyugodt barátomnak szólítja Júdást, és azt mondja, hogy csókkal árulod el az embernek fiát. Befejezésül egy magyar festő, aki olyan gyönyörűen tudta ábrázolni a tájat, a természetet, és akinek az ecsetje egy idő után nagyon kereste a bibliai témákat. Hát nagyon szép a jajcei vízesés és a délvidéki vízesés ábrázolásai, nagyon megragadóak, ha még nem jártunk itt ezek a 9 lyukú híd ábrázolása, nagyon szerette a természetet. A taorminai romok, a bálbeki romok, a görög-török világ romja is előtérben ezek az egyszerű házas kis falvacskák, amelyeket ő maga személyesen bejárt. Már jelképi értelme van annak a képének, ami most a Nemzeti Galériában teljes nagyságában megcsodálható. A taormina romjai, a meleg háttér és a meleg sárga, vöröses, barna háttérből kiemelkedő kékes, fehéres hegy, amivel Csontváry jelzi, hogy hát ebben az emberi világban azért, ha nem is indulatra, de határozottságra szükség van, hogy az ember kiemelkedjék, hogy önmaga legyen, hogy ne süppedjen bele az arctalan tömegbe. Ez egy bizonyos fajta keserűség és szomorúság, hogy szembehelyezkedni a múlttal és a jelennel, a tömegekkel. Szóval a Csontváry féle extázis, a kiemelkedés, a kiválás. Meg a Csontvárynak, ahogy mondtam, az ecsetje keresi, egyébként hát meg is látogatta a bibliai tájakat, akkor a monarchia útlevelével mindenhova el lehetett jutni, és a monarchia pénzével is persze, ami sokkal jobb volt, mint a mostani pénzünk. Jeruzsálemről is készített egy csodálatos képet Csontváry a legnagyobb művének.

0: a fohászkodó üdvözítőt tartom. Jézusnak lett volna oka az indulatoskodásra, hiszen ő pontosabban, mélyebben látta az emberi butaságot és az emberi konokságot, gőgött gonoszságot is. Jézus élete azonban a kérlelés, a hívás élete volt, a gyógyítás élete. Majd meg fogjuk látni a kinagyításon, hogy itt van Mózes a 10 parancsolattal, én is ezzel kezdtem ma az előadást, a 10 parancsolatot mutatta meg Jézus, hogy meg lehet valósítani itt ezen a földön. Így kérte az embereket, hogy kövessék őt, de ezek az emberek, mintha nem a Krisztusé lennének. Ki lesz ezen a képen a Krisztusé? A kinagyítás bal felső része, a kép bal felső részén látjuk a kinagyítás szerint Mózest, 10 parancsolat 2 kőtáblájával. Azért festette ide Csontváry, mert jelképes értelmet akart adni a festményének, hogy tulajdonképpen Jézus nem tett mást, mint bemutatta a gyakorlatban, hogy mit jelent a 10 parancsolat szerint élni. A 10 parancsolat a szeretet törvénye a bűn világában, és a bűn világában, az önzés világában is lehet a szeretet törvénye szerint élni. És nagyon szépen festette meg Jézus alakját, hogy a vörös és a fehér szín dominál a ruhában, a lelkesedés, lángolás színe is a vörös, nem csak az előbb említett gyűlöleté, és a fehér az pedig elvitathatatlanul a tisztaságnak a jelképes színe. Jézusban együtt volt a tisztaság és a lelkesedés, az igazság és a szeretet. Ugye a fehér az igazság, a vörös a szeretet jelképe is. A megnyúlt kezek, illetve ujjak, mint egy az ég felé tapogatóznak. Állandó kapcsolatot keresve hitáltal az Istenben. És nézzük meg talán az arcot kinagyítva, a fohászkodó üdvözítő a képnek a címe. Kicsit félrebillen a fej, és szinte könyörögve kéri az embereket Krisztus, hogy legyenek az övéi. Hogy Pál Galata 5.24-ből idéztük, akik pedig a Krisztuséi. Azoknak én erőt adok, aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem. Jézus kérlelte és hívta az embereket. De nézzük meg a kinagyításon, hogy mit felelnek az emberek Krisztus hívására. Az emberek méltatlankodnak, hogy hát nekik több pénz kellene, vagy nekik több élvezet kellene. Őket a tisztaság, az igazság és a szeretet nem annyira érdekli őket, vagy nem tudom, minden arcon, ugye a megnyílt szájakon nézzük meg, a végig dübörög a méltatlankodás, és az, hogy nekünk más kell. Csontváry ezt a képét 100 évvel ezelőtt festette. Sem azelőtt nem volt más a világ, most meg még kevésbé más. Az emberek iszonyatosan el vannak foglalva az anyagiakkal és az akaratuk megvalósításával, és elmennek a legkézenfekvőbb igazságok és szépségek mellett. Ma is ugyanilyen méltatlankodó a tömeg, állandóan bérszínvonalról, pénzről, ételről, italról beszélnek, hogy a léleknek sem kellene fázni és éhezni, a léleknek is szüksége van igazságosságra és szeretetre, és azt valakitől lehet beszerezni. Erről már kevesebbet esik a szó. A vallásos világ is megy a templomokba, milyen érdekes Csontváry festményén indulnak az emberek. Elég nagy tömeg van, itt van a 3 stáció, kivilágított templom, itt az emberek jönnek, mennek, beszélgetnek, vagy az istentisztelet előtt, vagy után vagyunk, hiszen még mennek is afelé, de ezek is eltávolodó félben Krisztustól, minthogyha nem egy valóságos keresztény világ lenne, csak egy ilyen látszat keresztény világ. Ha most megnézzük a képet, és nem színesben, hanem csak fekete-fehérben, mi az egyetlen egy reménység, amit Csontváry a képre festett, hiszen itt élő a kapcsolat. Itt már megtörik a harántvonal, ezeknek az embereknek nem kell Krisztus, ezeknek az embereknek pedig valahogy másféleképp nem kell. Ezeknek közvetlenül nem kell, ezeknek közvetve nem kell, ezek erre mennek, ezek arra mennek, Krisztus körül egy nagy üres tér van. Illetve, bocsánat, valakik vannak itt azért. Itt van egy sírkő, és 2 gyászruhába öltözött ember leborul a sírkőre, és a sírkő mögül pedig egy gyönyörű, szép fa növekszik fel. Krisztushoz kik vannak közel? Akik meg akarják érteni, hogy Krisztus hogyan győzte le az indulatait, hogyan győzte le a természetét egészen odáig, hogy az életét nem sajnálta az emberért, miért kellett Krisztusnak meghalnia, miért kellett Krisztust eltemetni, miért kellett Krisztusnak ezt a szégyenletes halált és áldozatot vállalni. Ezek az emberek, akik ezt próbálják megérteni, azoknak az életéből egy új növény, egy új fa fog növekedni. Azoknak az embereknek az élete az bizonyíték lesz amellett, hogy ők Krisztuséi és megfeszítették a természetüket a kívánságaikkal, az indulataikkal együtt. Azt hiszem, hogy itt tanácsos befejeznünk a vetítést, és ha kérdés adódik a mai témánkhoz, tartunk szokás szerint egy 10 perces szünetet. Elhoztam a nyári táborok programját is, ebből nézzük el a megbeszélésünket.
1: Hogy
0: régóta tetszik már ismerni az illetőt, és
1: azért fáj,
0: mert nem ilyen volt, és hát na most, hát én azt mondom, hogy a Bibliánál maradva próbálom megvilágítani egy kicsit ezt a kérdést, hogy mondjuk az az ember, aki megismeri Jézus életét, és kívánja követni ezt az utat, az előbb-utóbb egy nagyon megingathatatlan meggyőződése kell, hogy eljusson. És ez a meggyőződés, ez egy fél mondattal Ézsaiás könyve 50. fejezetében így van megírva, hogy olyanná teszi képét, mint a kova. Szóval olyanná teszi képét, mint a kova, ez annyit jelent, hogy senki emberen nem kell csodálkozni és meglepődni, mert az emberek nagyon ki tudnak vetkőzni magukból, vagy az emberek nagyon, nagyon el tudnak térni a helyes úttól, de ez nekik a legrosszabb. Ez nekik a Most az, hogy ez rajtam, ebből mi csattam, vagy mi nem csattam, vagy 20 év után csattam valami, vagy rögtön, ez szinte említésre sem érdemes. Itt a döntő dolog az, hogy szánni kell az embereket. Szánni kell az embereket, mert azzal, hogyha az emberek bármilyen rosszat tesznek, önmagukkal teszik a legnagyobb rosszat. Most Jézusról így szólt a jövendőlés, és olyanná teszi képét, mint a kova. A kova, tudjuk, hogy az egy kemény, érdes valami, azon pattintják ugye a tüzet. Tehát Jézus soha nem azzal foglalkozott, hogy mit kap. A lehető legrosszabbakat kapta. Pedig hát mondjuk Jézus meg közöttünk pár árnyalatnyi különbség van. És hogyha ő a legrosszabbakat kapva is, és a jövendőlés 800 évvel ezelőtt, a születés előtt így szólt, már olyanná teszi képét, mint a kova, ezért nem szégyenül meg. Tehát nekünk is valahogy el kell jutni erre az életszemléletre, hogy túl sokat nem szabad azzal törődni, hogy mit adnak nekünk az emberek. A csak azért kell bizonyos szempontból regisztrálni, mert jó azért az eszünknél lenni, jó tudni, hogy kikkel van dolgunk, de se megbántódás, se sértettség, se harag, ezek behajtani tilos táblát kell ide kitenni. Nem, szóval ha érezzük, hogy már úgy egy kicsit úgy nyeljük le a keserűséget, meg jön a sértődés, és már több órája ezzel foglalkozunk, akkor azt mondjuk, hogy most már nálam van akkor a nagyobb baj, nem ott, aki ezt előidéztem, nálam van a nagyobb baj, tehát ez sürgősen ettől meg kell szabadulni, mert akkor átragad a betegség ide is, ugye? A Biblia nagy erkölcsi alapelve Róma 12:21, hogy a gonoszt is jóval győzd meg. Ugye? Ne te győzzetessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győzd meg. Most ez egy gondolkodás megváltozás. Ugye a gondolkodás megváltozásnak a bibliai közkeletű bibliai neve a megtérés. Megtérése az az ember jut, aki hagyja a gondolkodását ilyen irányba megváltozni, hogy nem azt nézem, hogy mi a bevét, hanem azt nézem, hogy mi a kiadás. És ezt így mondja a Biblia, hogy én adósa vagyok annak az embernek. Adósa vagyok. Azt mondja a Pál apostol, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Róma 13. Tehát a nagy tartozásunk az, hogy a másik embert szeretni, és ez azért könnyű megtenni, mert itt Jézus a példa, és itt Jézus járt elő. Ha Jézus tudta szeretni ezt a csúf emberiséget, ezt a visszataszító emberiséget, ha Jézus oda tudott menni a lepráshoz, és még meg is fogta, Ha Jézus az őt pofon ütő katonával így tudott beszélni, akkor nekünk ez a tartozás nagyon könnyű. Azt mondja Pál apostol, én mindenkinek tartozom. Róma 1-ben így fordít, én mindenkinek köteles vagyok. Mindenkinek elkötelezett vagyok. És ezért mondja Róma 13-ban ugyanabban levő, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Tehát tulajdonképpen ne nagyon analizáljuk ezt a helyzetet, hogy ő most miért jutott ide, vagy miért ilyen, vagy régen nem ilyen, vagy régen is ilyen volt, de ezt nem vártam volna tőle. Ez tilos, itt is egybehajtani tilos ki kell tenni. Pszichológia vagy pszichoterápia, az aki akar, foglalkozzék vele, de ez mondjuk nem vezet semmire, tudnélik. Semmire nem vezet. Itt a megoldás csak az, hogy ha Istenhez fordulunk, akkor Isten tud olyan utakon, módokon megoldást adni, ami csoda, amit mi nem tudunk előre kiszámítani. Ilyen esetben azt mondja a 109. Zsoltár, ha szeretetemért ellenkeznek velem, én imádkozom. Ez a megoldás. Ott nem lehet meggyőzni, beszélni, most mit mondjak neki, fölkeressem, fölhívjam telefonon, várjak egyet. Nem, szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. Ez nagyon nagy bibliai elv. Úgyhogy erre az esetre én ezt tudnám tanácsolni. Azért hívok mindenkit a táborokra, mert a táborainkon ilyenekről beszélgetünk. Ott is van reggeli meg esti előadás, de ott a túra közben is, amikor leülünk is, általában ilyen hétköznapi dolgok, ilyen hát nagyon húsba vágó, mert ez mindenkinek tulajdonképpen a legnagyobb problémája, aki vagy jelen pillanatban. Igen, és én a táborozásokat azért szeretem, és most már 17 éve ezért nem hagynék ki egy nyarat sem, mert ugye Isten azt mondta a zsidóknak, hogy egy évben legalább kétszer, ugye háromszor, de legalább kétszer menjenek el Jeruzsálembe. Két hétnapos ünnep volt, a húsvéti hétnap, meg a sátoros ünnep, az is hétnapos. Egyik volt tavasszal, másik ősszel. Na, hát ehhez képest mi leszállítottuk a mértéket, hogy csak egy hét és nyáron. De én azt hiszem, hogy egy évben legalább egyszer-kétszer az embernek kell egy olyan feltöltődés, amikor tényleg mélyen megbeszélhet dolgokat hasonló, küzdő és hasonló gondolkozású emberekkel. Úgyhogy ezért mondom, hogy én úgy látom, hogy nagyon előnyösek a feltételek a táborainkra, nem drágák a táborok, viszonylag jók a körülmények, és gyerekekkel is lehet jönni. Senki vallási hovatartozás irányába nem kutakodik, mert nem ez a célja a mi táborainknak, hogy felekezeti jellegű legyen, hanem az, hogy a Bibliát ismerjük meg, és hát az élő Istennel lépjünk kapcsolatba. Most lehet jelentkezni májusig, még benne van minden jelentkezési feltétel is, és ott olvasni, mert ott, ha figyelmesen olvassuk, mindig magunkra, a magunk helyzeteire ismerünk. Ugye a 42. Zsoltár, 42. 43. Zsoltár az meg arról szól, hogy méltatlanul bánnak velünk azok az emberek, akiktől pedig jót várunk, és akkor az ember megkeseredik a szívében, és akkor amikor a keserűség kezd növekedni, és akkor ahogy ez ellen fölveszi a küzdelmet, és mondja, hogy miért süggetsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem. Ezek annyira mai és hát mindig aktuális dolgok. És hát ha még lehet valamit, ugye múltkor javasoltam ezt a könyvet, akkor elfogyott, most megint hoztam a Szeretet művészete a Biblia tükrében, ez a Szeretet himnuszának a részletes elemzése, és hoztam ilyen napi Biblia olvasmányokat is, hogy egy Biblia vers és arról egy napi gondolkodás, illetve egy kis elmélkedés. Ez mondjuk a minimum, tehát ennél csak többet lehet. Ugye ma március 22-e, a mai igevers Hósás 6-6-ból szeretetet kívánok és nem áldozatot. Ez a vers, és akkor alatta van egy-két bekezdésnyi magyarázat. Ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek. És hát van ez az olcsó sorozat, ez a 100 forintos sorozat, legyőzhető a depresszió, hit és hagyomány, legyőzhető, megelőzhető az éjsz. Hát igen, mondjuk ez az egész adrenalin, meg más kérdések, amiket most nagyon felszínre vetett a az élet. Ezekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy körülbelül 300 éve, hogy kifejlődött az orvostudomány meg a pszichológia, és 300 éve a legtökéletesebb mechanikus materializmus időszakát éltük, és ebből máig se tudott kivetkőzni néhány tudomány. Ahogy az orvosokat is tanítják, meg pszichológusokat is tanítanak, szóval az lényegileg egy materialista felfogás, aminek az az alapja, hogy az emberben meghatározott biokémiai folyamatok vannak, és ezeknek a kezében van ez a gépezet, ami mi vagyunk. Tehát ez egy determinista materialista, már elnézést, hogy ilyen csúnya, ronda, idegen szavakat mondok, de hát ezt így tudjuk megérteni, hogy azt mondja, hogy az ember egy gép, egy szerkezet, és ott ebbe a gépben erényeink és bűneink csak olyan termékek, mint vitriol és cukor, mondták ugye a nagy pozitivisták, hogy ha valaki jó, hát azért jó, mert hát ilyen folyamatok zajlanak. Ha valaki meg visszavág, meg indulatos, hát azért rossz, mert hát ilyen dolgok szabadulnak fel belőle. Hát ez, nyilvánvalóan ez egy teljes téveszme, és egy olyan függésbe, egy ilyen determinista függésbe akarja hajtani az embereket, meg persze egy felelőtlenség, hogy úgyse vagyok felelős, mert hát ugye ez így megy, hormonok, meg a gének, meg mit tudom én mi, meg így volt megírva, meg stb. Elég sötét világban élünk, ami azt illeti, szóval most is lehetne azt tenni, mint Pál apostol, hogy Efézusban előhozatja a könyveket és elégeti, és ott mondja az apostolok cselekedet, hogy mennyi ezüst értékű, sok ezer ezüst értékű, hogy az emberek tele vannak ilyen dolgokkal. Én erre azt tudom mondani, hogy biztos, hogy Isten úgy alkotta meg a szervezetünket, hogy itt minden mindennel összefügg, és mindennek megvan az oka. De a döntő dolog az, hogy mit döntünk, és mit irányítunk. Ha én mondjuk Krisztussal élek, és lecsendesítem a lelkemet, akkor nem indulnak el olyan biokémiai folyamatok. De ha órákon keresztül azon gondolkodom, hogy a szomszéd Gyulcsinének mit tudok keresztbe tenni az életében, akkor persze, hogy beindulnak ilyen folyamatok, nem? Hát ez így van.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Utolsó előtti előadásunkhoz elérkeztünk, amelynek az a címe, hogy a testi-lelki tisztulás lehetősége. Még az előadás előtt engedjék meg, hogy jelezzem, hogy egy papírt készítettünk, hogyha valaki szeretne az előadás sorozatról CD-t vásárolni, ahol minden egyes előadás fel van véve MP3-as formátumban, hanganyaggal együtt, a zenei anyagokkal együtt, akkor erre, ha feltetszenek írni, akkor el tudjuk juttatni ezeket itt Tatán, jó? És esetleg még azt is jelezném, hogyha valakinek van igénye arra, hogy a következő előadássorozatról információt szeretne kapni, akkor tudunk értesíteni. Tehát azt is esetleg oda lehet írni, hogy a név, cím, és akkor én csak a sorozat, tehát csak információt kérek, hogyha nem kérnek CD-t, és akkor ez így megoldható. Mennyi lesz a CD körülbelül? 500 forint, tehát tényleg anyagköltség szinte, úgyhogy érdemes megrendelni. És aztán gondolkodunk a folytatáson, hogy hogyan lesz tovább, jó? És még önöknek is, ha van ötletük, véleményük, igényük, hogy milyen témában és hogyan, akkor ezt mind figyelembe vesszük, jó? És akkor tudunk tovább menni és tovább gondolkodni. Köszönöm addig is a figyelmüket. Ja, most körbe? Hát a végén is jó lesz, nem? Végén, inkább jött a könyves polcról letesszük, és akkor ott olvasuk. Még egy dolgot szeretnék jelezni, hogy a Vajdaságért Alapítvány tábor helyén lesznek a mai előadáshoz szorosan kapcsolódó táborok, Lébőgy tábor, illetve Nyers tábor, amit jó magam vezetek Kecskeméti Jánossal, illetve lesz egy életmód tábor Reisinger János vezetésével, Lébőgy tábor Wolfgang Kőbel vezetésével, és ez a nyers étel tábor. Itt van egy szorabb, lehet bőven vinni, hoztam, akit érdekel, vagy magunknak, vagy másoknak is lehet ebből tájékozódni. Igen. Jó, hát ezt a végén is elvihetjük, nyugodtan ez megoldható. Rendben, hát akkor induljunk el a mai témánkban. A testi-lelki tisztulás lehetősége, ez a mai előadásunk témája. Aktuális téma, mert bőségesen veszünk magunkba mérgeket. Ugye itt látjuk például azt, hogy mennyi mindentől kell szabadulnunk. Fizikai és lelki értelemben. Ez a kis táblázat arról szól, hogy a fizikai mérgeink, kicsit ám vakító, nagyon erőteljes, de hát elnézést kérek, milyen salakanyagok mérgeznek bennünket. Hát a saját anyagcserénknek is vannak melléktermékei, amelyek lerakódnak a szervezetünkbe, de vannak környezeti mérgek is, amelyeket különféle testápolási szerekkel, fertőtlenítőszerekkel, adalékanyagokkal, színezőanyagokkal, stb. Viszünk maguk a szervezetünkbe. Vannak az emésztőrendszerünkben olyan ételmaradványok, amelyek nem tudtak eltávozni. Vannak emberek, akiknek évtizedekig pang az emésztőrendszerében valami, aminek nem kéne ott lenni, mert rossz ételeket eszik és fehérlisztes termékeket fogyaszt, és emiatt szinte beragasztózódik a bélrendszerbe, és emiatt nagyon sok probléma lehet. És hát persze vannak élősködők, paraziták és férgek is a szervezetünkben. A kiválasztó szerveink végzik a méregtelenítést. Hadd kérdezzem meg, hogy önök szerint milyen méregtelenítő szerveink vannak. Itt a vesét most látjuk, ezt most nem is kell megnevezni. De ezen kívül? A máj. Nagyon jó. Hát az annyira nem. Az inkább bizonyos ellenanyag termelésben játszik szerepet. Milyen kiválasztó méregtelenítő szerveink vannak még? Máj és vesén kívül semmi? Hát az a májjal összefügg, együtt van. A bélrendszer is, hiszen a salakanyagot a vastagbélen és a végbélen keresztül távozik a szervezetünkből a méreganyag. Igen, aztán még van. Hát miért kell mosakodnunk nap, mint nap? A bőrön nagyon komoly mennyiségű méreganyag távozik, egy harmad vizelet sűrűségű izzadás. Ezért kell megfürdenünk és megmosakodnunk, mert kellemetlen szagú a izzadságunk, de minél tisztább egy szervezet, annál kevésbé kellemetlenebb a
az izzadság, és minél több vizet fogyasztunk. De még mindig van méregtelen hűtőszervünk, a tüdő is. Hát amikor náthásak vagyunk, ugye? Tüdő, ornyálka hártya, tüdő, nyálka hártya, ezeken keresztül mind távozik a méreg, ezért köhögünk. Ugye? Tüsszentünk. Ezek mind-mind összefüggnek ezzel, sőt, még a szemünkön keresztül is, a könnyel, és a fülünkön keresztül is. Lényegében minden egyes nyílás, ami a testünkön van, az azt a célt szolgálja, hogy kivigye a mérgeket, tehát érdekes dolog ez a szervezetünkben. A Teremtő alkotta ezeket, és azért, hogy a mérgeinktől távozzunk. Ennek majd megbeszéljük a lehetséges módjait és útjait, de vannak lelki mérgeink is. Mik lehetnek azok? Most már sokat beszélgettünk régebben ezekről. Mi lehet az, ami a lelki világunkat mérgezi? Például stressz. Főképp az, amit nem tudunk feldolgozni, ugye? Harag. A helytelen gondolkodás, a negatív gondolkodás például. Ez méreg. A meg nem bocsátás, neheztelés. Önvád. Mások kárhoztatása. Aggodalmak, félelmek. És ami a leginkább megterheli az embert, és majdnem mindegyikkel összefügg, a bűn. A bűntudat. A rossz lelkiismeret. Ezek azok, amelyek terhelnek és mérgeznek bennünket, de hogyan lehet ezektől megszabadulni? Mi az a lelki méregtelenítő szerv, egy kicsit ilyen képletesen mondom, aminek a segítségével mi meg tudunk szabadulni ezektől a mérgektől? A szeretet az nagyon jó dolog, de egy kicsit kevés ahhoz, hogy megszabaduljunk ezektől. Tessék? Hát nem szervünk, mert lelkileg nincs szervünk, ugye? Csak azért mondtam, hogy egy jelkép. De például a bűnbánat. A bűnbánattal belátjuk azt, hogy valamit hibáztunk, és bánjuk azt. De mi az a lényünkben lévő dolog, ami segíti, hogy meglássuk, hogy mi bennünk a rossz vagy a jó? Ez a lelkiismeret. Nagyon érdekes példabeszédek könyve mondja a 20. fejezet 27. versében, hogy az Úrtól való szövétnek, azaz lámpás, az ember lelke, mely megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Tehát a lényünkben van oltva a lelkiismeret. Függetlenül attól, hogy valaki hisz Istenben, vagy nem hisz Istenben, hívő, vagy nem hívő, ez teljesen független ettől. A legutolsó bűnözőnek is van lelkiismerete, ameddig még nem topította el, ugye? Legalábbis addig. És jelzi azt, hogy valami nincs rendben. Lelkiismeret furdalás. Nagyon jó festőmények születtek erről, meg Viktor Hugónak is a Lelkiismeret című verse. Megjegyzem, Leisinger Jánosnak is van erről egy könyve, ami ezt a címet viseli, a lelkiismeret, és érdemes elolvasni, nagyon sok támpont van benne. És ott egy olyan képen ábrázolja az egyik klasszicista festő a lelkiismeretet, hogy az ember menekül, ugye kés a kezében Káin, amikor megölte Ábelt, menekül a tett színhelyéről, de a feje fölött ott repülnek az angyalok egy égő fáklyával. Ugye, hát menekülhet az ember, a világ végére is elmehet, de a rossz lelkiismeretet magával viszi. Nem lehet diszidálni előle, hanem azt le kell rendezni ezeket a bűnöket, és így tudunk tőle megszabadulni. Nagyon érdekes a Bibliában ez a tanítás, így olvashatjuk a Római Levél 2. fejezetének 14. versétől, hogy a pogányok is, akiknek nincsen törvényük, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Nagyon érdekes, ugye? Hogy sokakban felvetődik a kérdés, hogy mi lesz a pogányokkal, vagy mi lesz azokkal, akik nem hisznek, hát ők nem fognak üdvözülni. A Biblia szerint nekik is van lelkiismeretük. És a lelkiismeretük és a gondolatai kölcsönösen vádolják vagy mentegetik a cselekedeteiket, és ennek következtében ők is megítélhetik, hogy mi a helyes vagy helytelen.
És hogyha ők úgy döntenek, hogy ettől meg akarnak szabadulni, és mondjuk bűnbánatot éreznek, ez már annak a jele, hogy ha hisz benne, hanem már a megváltót igényli. És hogyha mondjuk valakit megbántott, és őszintén oda tud menni egy másik emberhez, és azt tudja neki mondani, hogy bocsáss meg, akkor ezzel már azt is jelzi, hogy a megbocsátást is igényli, és ő is meg tud bocsátani. Tehát ez egy hatalmas dolog, de akik tudatosan élik az életet, és mondjuk hisznek abban, hogy a teremtő megbocsátja az ember vétkeit, akkor ők ezt tudatosan is gyakorolhatják, és a bűnbánattal párosul a bűnvallás, a bűn megvallása, és ehhez kapcsolódik a bűnbocsánat, ami az embert felszabadítja, és lelkileg méregteleníti. Kedves hallgatók, hatalmas tanítása van erről a Bibliának, de a tudománynak is, és a kettő összeszövődik ebben, a bőjt és a könyörgés. Én majd szeretnék az előadás második felében beszélni erről, de még előtte, mielőtt erre rátérnék, azért beszéljünk a fizikai méregtelenítésről. Az embernek itt látjuk az emésztőrendszerét, ezzel a piros-narancsos színnel, egészen a szájtól kezdve, a gyomor, a máj, a hasnyálmirigy, a vékonybél, vastagbél, stb. Végbél. És ez az a rendszer, amely egyrészt beveszi a táplálékot, bevisszük a szervezetünkbe, másrészt pedig ki is vezeti a mérgeket. És hogyha jól működik a szervezetünk, ha mértékletesen táplálkozunk, ha egészséges ételeket eszünk, akkor nem halmozódik fel a szervezetünkben méreganyag. De sajnos nagyon sokszor pont az ellentéte igaz. Dr. Ferenczi Erzsébet a Halál a belegben kezdődhet című könyvében részletesen ír erről, ahol például azt mondja, hogy napjainkban az egyetlen nagy betegség fordul elő, mondhatjuk, ez pedig a mérgezettség, vagy önmérgezés. Idegen szóval autointoxikáció. Ezt különben nevezhetjük obstipációnak is, vagy székrekedésnek. Ami azt jelenti, hogy nem tud eltávozni a méreg a bélrendszerünkből, hanem ott ragad. Székrekedés. Ott reked. Ugye? Így fejezi ki. Főképp a vastagbélben. Vannak emberek, akik, mivel helytelenül táplálkoznak egész életünkben, 5-10, 15-20, 25 kg méreganyag rakódik a vastagbelük bele. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor lévő táborokat végzünk, vagy tapasztalatok is beszámolnak arról, hogyha valaki ilyen nagy bélrendszer tisztítást hajt végre, és elérkezik ahhoz a ponthoz, hogy hozzá tud nyúlni a szervezet ezek a mérgekhez, ilyet is olvastunk, hogy egy ilyen 120-130 kilós ember 25 kilóval könnyebb lett utána. Annyi jött ki onnan. De hogy mi és hogyan, levetíthetnék ilyen képeket, de nem akarom önöket elriasztani, hogy mi van ott. A gumiabroncshoz hasonló állagú dolgok, körülbelül ilyesmik lehetnek az ember bélrendszerében. Ha nem annyiszor van székletünk, ahányszor étkezünk, vagy legalább napjában kétszer, akkor már székrekedésesek vagyunk. Ugye logikus, nem? Mert a szervezetből 16-18 ideális esetben, kevésbé ideális esetben 24 óra múlva távozik a salakanyag, de ha annyit maradunk, hogy mondjuk reggelizünk, vagy ebédelünk, mindegy, és akkor a gyomor 20 perc múlva az étel fogyasztása után, pontosabban az első falat után elkezdi ezt a köpülő, forgó, féregszerű mozgását, hogy összekeverje az ételt a gyomornedvel, és ez a mozgás tovább hullámzik a vékonybélbe, átsugárzik a vastagbélre, ezt nevezik gastrointestinális reflexnek. És így törvényszerű, hogy szokták mondani a gyerekek kicsit bután, vagy hát ugye nem értik ezt a folyamatot, hogy hát megettem, de már jön is ki belőlem, és mennie kell vécére. Hát hogy nem az jön ki, ugye? Hanem az előző napi étel jön ki. Na de az a lényeg az, hogy ez a törvényszerű, ha jól működik a bélrendszer, és jó a bélmozgás, akkor az étkezés után fél óra, egy órán belül vécére kell menni. Amennyiben nincs ez, akkor már el kell gondolkodnunk, hogy valami nincs rendben az emésztőrendszerünkkel. Helytelen táplálkozás, ürítési inger, figyelmen kívülhagyása, kevés mozgás, depresszió, szellemi elesettség, kevés folyadék, kevés rostot tartalmazó ételek. A széklet vizet visszatartása, nagyon sokan, amikor utaznak, egyszerűen nem tudnak elmenni vécére, és egyszer inkább tartják órákon, fél napon keresztül, mert annyira zavarja őket az idegen WC, na de ez egy nagyon nagy
veszteség, mert utána letompul a székelés és a vizelési inger, és bennmarad a szervezetbe. A húgyhólyagból, ha kevés vizet iszik valaki, visszaszívja a szervezet, képes visszaszívni a mérgeket. A vastagbélből visszaszívja az ott pangó salakanyagból a mérgeket a szervezet. Ez nagyon káros. Nagyon sok embernek, akinek nincs fog problémája, és beszélünk vele, de pont olyan a lehelete, mint a WC lennénk, bocsánat, ugye? Hát ez amiatt van, hogy székrekedése van. És onnan folyamatosan visszáramlik a vérébe az a sok káros anyag, és valahol szeretne már távozni, és a lehelet, vagy az izzadás. Egy normális vastagbél így néz ki, és ilyenné válhat. Nézzük meg. Különféle típusú, itt az alsó szakasz leszáll, vagy itt az a felső haránt rész lesüllyed például, összecsavarodik, bélcsavarodás. A sok-sok méreg zsákszerűen lerakódik a vastagbélbe, szóval millió fajta variáció van az emberi test, és hát ugye kívülről látszólag nem látszik semmi. És persze egy orvos ezt ki tudja tapogatni, hogy valami nincs rendben, de hát nagyon sokféle megoldás lehet. Ennek pedig a következménye szinte minden területre kiterjed, a női nemi szervek és veseutak megbetegedése. Nagyon sok nőnek azért kell női műtétet végrehajtani, és a női nemi, a petefészket, méhet eltávolítani, mert a vastagbél pont körbe üleli azt a szakaszt, és a besugárzó, kisugárzó méreganyagok állandó mérgezéssel bombázzák a nemi szerveket, ott a belső nemi szervek. Ki lehet venni, de ha nem szünteti meg az okot, akkor majd a következő műtét következik, ami már vastagbélrák lesz, vagy vastagbélgyulladás, vagy krónbetegség, vagy mit tudom én, micsoda, ugye. A zsír, az aorta falára lerakódó zsírrétek. Magyarul a szervezet a mérgeket valahol tárolnia kell, mit csinál? Lerakja. Lerakta az érfalakra, lerakja a vastagbélbe, lerakja a májba, epekő, lerakja a vesébe, vesekő, lerakja a szervezetbe zsírréteg. A zsírréteg nagyon sok embernél méregraktár. Ezért amikor fogy valaki, sokan azért nem szeretnek fogyni, mert amikor elkezdenek fogyni, akkor lebomlik a zsírban lévő méreganyag, az a méreganyag bekerül a vérbe, és úgy érzi az ember, hogy jaj, mert újra átéli a mérgezést. Ezért kell sok folyadékot inni és segíteni a bőtöt, és ettől nem kell megijedni, sőt készülni kell rá. És ha ilyen állapot jön elő, akkor örülni neki, hogy most megy ki a méreganyag a szervezetemből. Tehát nagyon sokféle, ugye sokszor pattanások formájában kiütések jelennek meg. A lábszárfekély tipikus esete, hogy annyi méreg van már a szervezetben, hogy valahol kinyitja a bőrt és kezdi üríteni ki. Nagy hiba bezárni. Béltisztítást kell végezni, vese májtisztítást kell végezni, és magától be fog záródni, hogyha helyre jön a máj. Nagyon jó örömhír, hogy regenerálható a bélvese és a máj is. Azt írja Ferenczi Erzsébet, hogy a mérgező anyagok a bélfalán lévő bolyhok közé rakódnak le iszapszerűen. Ha ezek nem távoznak el, akkor gyakorlatilag hiába eszünk vitaminkészítményeket, hiába fogyasztunk finom, egészséges ételeket, miután már jól leraktuk a sok mérget, csak nagyon-nagyon lassan távozik, ezért egy radikális tisztítást érdemes végezni, és erről majd beszélünk. Különben így van, hogy a bélbolyhok így néznek ki, és ez az iszapszerű réteg, a bélbolyhok, ugye vannak nagyobb bélbolyhok, és még azokon belül is kis bélbolyhok, és még azon belül is kis rétegek vannak, tehát nagyon finom réteg, és ha ez betekerődik egy ilyen iszapszerű váladékanyaggal, amit sokszor nyálkával is, hiába eszük a finom vitaminkészítményeket, vagy semmit nem, mert nem tud felszívódni. Az egészséges bélbolyhok így néznek ki, jön a táplálék, az építő, lebontó baktériumok, a lactobacillus baktériumok és a

Csak egy héten egyszer, hogy egy kis húst mondjuk, hogyha valami ilyen gondokkal küzdik. Megfigyelték a kísérletek, hogy az az egy hét, amíg kitisztítja a bélrendszerét, elég nyitottá teszi a bélrendszerét ahhoz, hogy az egy héten egyszer bevitt méreganyagból 20-30-szor annyit vegyen fel. Tehát nem ér semmit az egész. A vérképe szinte majdnem ugyanolyan rossz lesz, mint előtte volt. Csalami Lászlónak van is erről egy ábránya, amikor egy ilyen emberrel kipróbálta, hogy a koleszterin szintjét. Egy hónapon keresztül a 8, nem tudom hányról levitte csak vegán táplálkozással a koleszterin szintjét, tehát csak növényi táplálékokat, sok zöldséget fogyasztott, levitte. Visszajött és azt mondta, hogy csak egy héten egyszer egy kis csirkét hagyják, mindenki azt teszik ebédnél. Szabad ember, azt teszik, amit akar, de ez nem lesz jó. Nem baj, próbáljuk ki. Egy hónap múlva visszajött, a 3,4-re levitt koleszterin szintje felment 7,8-ra. Heti egyszeri csirkefogyasztást. Persze ennek az illetőnek már volt 2 infarktusa. És semmilyen gyógyszerrel nem tudták levinni a koleszterin szintjét, de a táplálkozásra le tudták vinni. És akkor visszament a Csalami Lászlóhoz, és akkor azt mondta neki ez az ember, hogy nem is kell mondani a semmit, tudom, mit kell tenni. Egyszer sem kell megenni a rosszat. Na de térjünk vissza, így néznek ki a bélbolyhok. Rendkívül finom szerkezet, hihetetlen felszívó felülettel. Ha valaki egészséges, finom ételekből mértékletesen fogyaszt, 10-szer többet fel tud szívni a szervezete, mint hogyha rossz táplálékból eldugult bélrendszeren keresztül halálra enné magát. Szóval érdekes törvények ezek. Sokan pont a székrekedés miatt, vagy a gázosodás miatt, vagy az erőltetés miatt, vagy a renyhebél miatt, vagy a bélmozgás elnyomása miatt divertikulikat kapnak, ami ilyen jellegű betegséget okoz, hogy a bélhámfal kitüremkedik. Mint hogyha a bélhámfal ilyen kis sérvet kapna. Vagy van olyan divertikuli, az igazi divertikuli, amikor a izomzat is kitüremkedik vele együtt. Mint egy ilyen lumvalom hirtelen kifújódik ott a bélhalnál. Ez azért veszélyes, mert ha ide belemegy a bélsár, hogy fog onnan kijönni? Megkeresem. 40 év alatt ritkán fordul elő, utána azonban gyorsan nő a gyakoriságuk. Egy 90 éves embernek már rengeteg divertikuli van. Van olyan, amelyik 3-15 cm átmérőjű. Hát tudjuk képzelni, mi ez? Ez katasztrof. Rendkívül fontos, gyógyítható. Olyan értelemben, persze amikor 15 centis, akkor azt már meg kell operálni, mert az katasztrofális, hiszen ott állandóan a benn ülő méreganyag éveken, évtizedeken keresztül kővé mérgező bombává alakul, és az sugárzik ott ki mindig, amikor megy át ott a bélhány. Csak ennyi látszik, egy pont látszik, ha béltükrözést végezni. Csak egy kis fekete pont. Mintha nem lenne ott semmi, de ott van. És ezért nagyon fontos, béltisztítással ezt ki lehet tisztítani, illetve vissza lehet állítani a bélnek a jó mozgását. Ezért tartunk különben ilyen lébőtáborokat, ahol 10 napon keresztül béltisztítást végzünk, és mellette 5 napig májtisztítás és vesetisztítás. Így néz ki különben ugye itt a bélsár, és így megy a divertikulóban, így megy ki. A vastagbél tisztítása ezek miatt, a lerakodások miatt és a paraziták egyebek távozása miatt fontos. A vese a vízoldékony salakanyagokat választja ki, a máj pedig a zsíroldékony salakanyagokat, és ezeket tudjuk kiüríteni bélvese és máj tisztítással. Ezt most nem mondom el, csak jelzem, van erről külön CD-nk. Én mindegyikről tartottam egy külön előadást a béltisztításról, a máj és a vese tisztításról is. Akit érdekel, ezt meg lehet hallgatni, és külön a bőtről a szabadulás, a megkötözöttségünk CD van ez. Ha esetleg van erre igény, jelezzék, mert akkor másolunk annyit, vagy hozzuk a következő alkalomra, jó? Hogy ha valakit ezt érdekelni, de különben azon a lébő táboron, ahova jönnek, ott eleve végig elmondja az előadó, amikor én szoktam vezetni, én is mindig elmondom, hogy mit csinálunk és miért csináljuk. De a dolog lényege nagyon egyszerű. Lehet egyszerűen tisztítani a belet sok nyers étellel, bőséges folyadékben.

0: Ételdel, néhány gyümölcsnappal, 2-3 napos lébőétel, sok mozgással és bőrtisztítással, ami nem azt jelenti, hogy a bőrünket nem tudom, hippozzuk le, hanem azt jelenti, hogy amikor fürdünk, akkor egy durva törölközővel, vagy valamivel a fejünk tetejéig, az arcunkig, a minden testrészünket, a fülünkig, minden testrészet alaposan vörösre dörzsölünk. Persze ne úgy, hogy megsértsük, hanem azért, hogy a belső felső hámréteget, amit úgy is leválna, ledörzsöljük, és nyíltá válik a bőr, a pórusok. Nagyon sokat számít. Az igazi kozmetikusok így kezdik egy arcnak a rendbetételét, hogy bőrradírt alkalmaznak. Végig dörzsölik a bőrt. Mi így is megcsinálhatjuk törölközővel otthon. És ezáltal több méreg tud kimenni a szervezetünkből. A sok folyadék is sokat számít. A lébőjt pedig olyan, mintha vérátömlesztést csinálnánk magunknak. Az a sok vitamin, ásványi anyag, enzim szinte felüdíti a szervezetünket, és a cékla, a sárgarépalé, a gyümölcslevek, a narancs, az alma, a különféle gyümölcsökből készült levek, a buzafülé, ezek óriási mértékű tápanyaggal látják el a szervezetet, és ez azért fontos, mert amikor az ember méregtelenít, akkor a vitaminok, ásványi anyagok szükségesek ahhoz, különösképpen a májnak, hogy ezekhez köti a mérgeket, és ezzel együtt viszi ki. És sokszor azért nem tud kimenni egy méreg, mert nincs a szervezetben elég vitamin és ásványi anyag, és a szervezet nem lő öngolt, megvárja, míg kívülről kap, és azzal viszi ki. Tehát ezért fontos a lébőjt például. Lehet hashajtással, béltisztítással, beöntéssel, bémosással még foglalkozni, ezek mind segítik ezt a folyamatot. Ez, amit most nem mondok el, csak jelzem, hogy az első BTF, egy béltisztító formula egyel a bélmozgást állítjuk helyre, és sok más egyéb fontos gyulladást csökkentő anyagot viszünk be ezekkel a gyógynövényekkel, aloe vera, senna, kaszkara, szagrada, alkaloidokkal, fokhagymával, gyömbérrel, stb. Különféle anyagokkal. Ezek a bélmozgást segítik elő, míg helyreáll a bélmozgás, tehát amikor készülünk erre a béltisztításra, addig kell szedni ezt a BTF1 kapszulát, ameddig minden étkezés után vécére nem megyünk. Valakinek egy elég, valakinek 5, valakinek 10, valakinek 20, valakinek 30. De utána azon a 10 napon keresztül így azt kell szedni, ami helyreállította. És így, mint a biceps az izomok erősítésével, ugyanúgy a bél izomzat is alatt a 10 nap alatt megerősödik újra, és visszaáll a mozgás képessége. És a BTF2-t pedig naponta 5-ször szedünk, ebben pedig olyan felszívó anyagok vannak, faszin, almapektin, bentonin, stb., amelyek a bél faláról az ott lerakódott és a divertikulumokban ott lerakódott anyagot szinte kiszívják, és leszedik. Sokszor ez egy kis enyhe bélvérzéssel is jár, mert hiszen a letapadt mérgeket fel kell onnan szedni, és ezért van benne az előbb említett kajen, vagy erős paprika, ugye erős paprika, amely a vérzéscsillapító és gyulladás csökkentő hatású, és az aloe vera is. Ezeket mind együtt fogyasztja az ember, csodálatos anyagok, rengeteg más összetevőjük is van, ez egy kidolgozott rendszer, a béltisztítás nagyon fontos dolog. Ezt már igen elmondtam. Nagyon érdekes, hogy a gondolkodásmóddal is összefügg a szervezetünk emésztőrendszere. Ellen White írja, ha a gyomor működésének törvényszerűségeit tiszteletben tartva étkezünk, akkor annak világos gondolkodás és erőteljes elme a jutalma. Az emésztőszerveink nem használódnak el idő előtt, és így nem tanúskodnak ellenünk. Hogyha nem tisztítjuk a bélrendszerünket, különben megjegyzem, heti egynapos bőjtel, heti egynapos gyümölcs nappal, egy lébőjtös nappal, hogy csak leveket iszunk. Ez átmossa a bélrendszerünket, és nagyon nagy mértékben segíti a tisztulást. Akkor az emberi szervezet alapjait alássák, a betegségek, és az élet kellemetlenné válik. A vese tisztításánál az a lényeg, hogy a vízoldékony anyagokat ki tudjuk vinni, ezt bőséges folyadékfogyasztással tudjuk a legjobban segíteni. Az orvos mindig elmondja a betegeknek, bőségesen igyon folyadékot, a lehetőleg tiszta és lágy vizet. Ez nagyon fontos. Tudnilik, hogyha ezt tesszük, akkor eleve könnyítjük a vese munkáját, mert a sűrű, folyékony méreganyagot higítjuk. És a híg méreganyag kivitele könnyebb, mint a sűrűjé. Gondolom, ezt nem nehéz szemléltetni, ugye, kitalálni, hogy miért. Ezért kell sok vizet fogyasztani. Aki nem iszik elég vizet, annak nagyon magas a vizeletének a koncentrációja, és elkezd kikristályosodni. Kövek formájában. Vesekő. Így jelenik meg a vesekő, aztán a vesebetegségek. A sok méreganyag savas hatású, és elindítja a folyamatokat, amivel leépítik a vesét. Itt látjuk a betegebbnél betegebb cisztás, rákos veséket, és veseköves veséket, amelyek rendkívüli fájdalmakat tudnak okozni. Nagyon sokan azért lesznek vesekövesek, mert sok tejterméket és állati terméket fogyasztanak, ugyanis, hogy a sok állati terméknek az a kára, hogy nagyon savassá teszi a szervezetet, és a szervezet azért, hogy ki tudja vinni ezeket a nagyon savas anyagokat, megfelelő pH-t kell teremteni a szervezet számára, hogy ott mozogjon, a csontokból kálciumot kell kivonni. És ez a kálcium segítségével próbálja kivinni, de mivel nem iszik elég vizet az ember, ezért a vesében az ott lévő kálcium sűrűség kálciumköveket hoz létre. Alma ecettel, majd mindjárt látjuk, hogy és más egyéb lugosító anyagokkal lehet ezeket oldani. Lényegében ezt mondtam most el, hogy a vese tisztítására ez nagyon fontos. Igen. Előnyösebb fehérjében szegény, de kálciumban gazdag táplálékokat választani, fogyasztani. A zöldfélék, a zöldségfélék, főképp a zöldlevelű zöldségek rendkívül egészségesek, és még a növényi fehérjéből is mértékkel fogyasztani. Ha egy héten kétszer eszünk hüvelyeset, vagy néhányszor egy marék olajos magvat, ez bőségesen elég fehérje forrás egy felnőtt ember számára. A lugosítás tisztítja a vesét, a citrusfélék fogyasztása, a sok gyümölcs és zöldség fogyasztása, és az almaecet, de csak úgy, hogyha éjgyomorra egy teáskanállal 2-3 deci vízbe teszünk, és utána másfél óráig nem eszünk. Ugyanis ecetet nem javasolt fogyasztani, egy alaptétele az egészséges életmódnak, de kivétel az almaecet, de csak önmagában. Étellel nem jó keverni, mert ez megerjeszti az ételt. Viszont önmagában olyan hatású, hogy ugyan ecet, savat tartalmaz, de a vérbe jutva úgy alakul át, hogy mégis lugossá válik, és oldja fel ezeket a köveket. A csonttarajokat, az ízületi lerakódásokat, az almaecet. De a citrom is, megjegyzem. A citrom fogyasztása is nagyon fontos. Ezért a vese tisztításnál tulajdonképpen olyan anyagokat használunk, amelyek vizet hajtók, fertőtlenítők és kőoldók. Különféle gyógynövények. Medveszőlőlevél, borókabogyó, kukoricasejem, zsúrló, petrezselyem, sárgarépa zöldje. Ezekből ugye veseteják. Gyakorlatilag a veseteják, amiket a boltban is kapunk, azok körülbelül ezeket tartalmazzák. A borókabogyó és a medveszőlő nagyon értékes illóolajokat tartalmaznak, ezek fertőtlenítő hatással bírnak. És ezek megnövelik a vizelet mennyiségét, a feloldó képességét és a fertőtlenítő hatást gyakorolnak. Minden nap csinálhatjuk, ha akarjuk, hogy egy fél egy liter desztillált vízbe teszünk egy-két citromlevét, egy csipetnyi erős paprikát is lehet, az intenzíven fokozza a vérkeringést, egy egészen pici kis mézzel vagy juharszirupal lehet édesíteni, és jól összekeverjük, majd pedig megisszuk. Esetleg utána egy 15 percre rá veseteát fogyasztunk, és ezáltal például zsúrlóteát, vagy előbb említett gyógynövényekből, és ezáltal a vesénk működését nagy mértékben segíthetjük. De a petrezselyem levél, a petrezselyem önmagában, egyenek sok petrezselyemet, dinnyét, nyári időben érdemes dinnyekurát végezni. Együnk sok dinnyét, annak 95% a víz. De milyen víz? Finom, lugos víz. A legjobban tisztított folyadék. És az kimossa belőlünk ezt a sok mérget. Sokszor a veseköveket úgy űzik el, hogy mondjuk 5-10 liter folyadékot itatnak a beteggel. És az esetek legtöbb esetben a vesekő kimegy. Tehát magunkat gyógyítjuk időnként azzal, hogyha csinálunk egy nagy lébőjtöt. A lébőjt kúrákban össze szoktuk számolni, naponta 7-8 liter folyadékot fogyasztunk. Ha mindent összeszámolunk. Lehet így is tölteni napokat. Hát persze sokat járunk WC-re, de hát ott egy helyen vagyunk. A máj tisztítás. A máj egy rendkívüli méregtelenítő szervünk, amelyben csodálatos rendszer működik, hihetetlen összetett rendszerek. A külön előadást érne meg, ugye ebben nem megyek bele. A májban a zsíroldékony mérgek, gyógyszermaradványok, halálos mérgek szaporodnak fel, és ő elszigeteli a környezettől. Próbálja méregtelenítani, ledolgozni, ha pedig nem, akkor valahogy elszigetelni. És valahogy elkülöníteni a szervezettől, hogy ne ölje meg. Rendkívül fontos, és hát ugye ezt nagyon sokszor különféle kövek, különféle lerakódások formájában teszi. Egy ilyen kettős labirintus rendszer van a májban, és ezt lehet átmosni és intenzív mozgással fokozni, májmelegítéssel. A májra meleg párnát teszünk, vagy hőt adunk, és májtisztító folyadékot készítünk, ami úgy szokott kinézni, hétköznaponként is lehet, hogy bárkinek valamilyen máj problémája vagy epe problémája van, hogy mondjuk egy 2-3 deci vízbe az ember egy evőkanál olajat tesz, olívaolajat, extra szűz hidegen sajtolt olívaolajat, egy gerezdfok hagymát, valamilyen citrom, gyümöl, narancs, citrus, grapefruit levet, egy 2,5 decit, és ezt összetörmixoljuk. És megészszük. Utána 15 percre rá májteát, vagy méregtelenítő teát fogyasztunk, különféle gyógynövényekből állítják ezt össze. Ezt úgy lehet elvégezni, hogy az első nap egy evőkanál olaj, egy gerezdfok hagyma. Második nap két evőkanál olaj, két gerezdfok. 3, 4, 5. 5 evőkanál olaj, 5 gerezdfok hagyma. És ugyanúgy 2,5 deci citrusféle, víz, és esetleg szoktak egy kicsi gyömbért beletenni, de tényleg akkorát, mint a körmöm, a kisujjam körme akkorát, összetörmés szólni, mert ez hányinger csillapító hatású. Nem mintha hányinger keltő lenne. Én ezt a folyadékfogyasztását nagyon élvezem. Na most ennek hatására ez belemegy, ugye éjgyomorra fogyasztjuk, pontosan a vízfogyasztás után. Ez az olaj intenzív módon eléri a májat, benne a fokhagyma, a benne lévő, májban lévő parazitákat pusztítja. A hatalmas mennyiségű olaj hihetetlen mozgása és tevékenységre serkenti a májat, a benne lévő citrusféle pedig már tudjuk mit csinál, méregtelenít, serkenti a májat, a citrom rendkívüli mértékben serkenti a máj mozgását, és ezek együttesen egy óriási nagy munkára késztetik a májat, érezzük is ilyenkor a májunkat, hogy dolgozik, ráadásul, ha még melegítjük is, és ez szinte átmossa a labirintus járatokat, és rengeteg epehomokot, epekövet, lerakódást visz ki, mert 15 percre rá megisszük a májteját, ami a legkellemetlenebb tea, amit ismerek. Egy jó fél litert megiszunk. Ez is fáj, ez is rossz, minden szépen kellemetlen, de ezt örömmel fogadjuk, mert tisztulunk, és utána pedig ezt csináljuk 5 napon keresztül. De óriási hatással. Utána szinte megújul a szervezetünk. Májtisztítás. Bél, vese és májtisztítás. Ki lehet próbálni, otthon is, tábori formában is, érdemes utána nézni, erről sok információt tudunk adni. Volgan Kőbelnek külön CD-i vannak erről, mint említettem, én is tartottam előadásokat, és gyakoroljuk is, minden évben egyszer mi ezt megcsináljuk. Érdemes évente egyszer megcsinálni, és akkor az ember úgy érzi, hogy felszabadul a szervezete. Na de azért a leghatásosabb tisztító kúrát, hogy említsem a böjtöt. Gyakorlatilag, hogyha a legerőteljesebb gyógymódot ajánlanánk, akkor én azt mondanám mindenkinek, hogy nincs erőteljesebb gyógymód a böjtnél. Egyszer egy híres bőjt orvos azt mondta, hogy amelyik betegséget bőjtel nem lehet gyógyítani, az a betegség halálos. Tudnélik, a Teremtő beiktatta a szervezetünkbe azt a csodát, azt a műtéti lehetőséget, ingyenes műtétet, és ingyenes tisztítást, és ingyenes orvost, amit bőjtnek nevezünk. Nem véletlenül írta Paul Bragg a Bőjt csodája című könyvet, azt hiszem 80-90 éves volt, amikor írta, még 102 éves koráig élt, de maga egészségesen halt meg, szörfözés közben a tengeren elesett, és a vitorlarút fejbe vágta. Ő egészségesebb öjtölte magát. 40 éves kora környékén egy súlyos betegséget kapott, és egyszer valaki megtanította, hogyan kell böjtölni, kiböjtölte a betegségét, és az eredmény az lett, hogy tényleg maga egészséges lett, és bevezetett egy rendszert, erről szól a könyv, rendkívül élvezetes, aki szeretne elmélyülten, humorosan, élvezetes könyvet olvasni, olvassa végig. Azt hiszem, hogy legalábbis én nem ismerek embert, aki a elmúlt mostani generációban több tapasztalattal rendelkezne a böjtről, mint ő, és leírja azt, hogy milyen óriási hatású. Rengeteg embert meggyógyított. De hát mi magunkat is meggyógyíthatjuk. Fokozatosan érdemes elkezdeni. Egy nap, egy héten. Nagyon nagy tragédia lenne? Sok vízfogyasztás. Sok vízfogyasztás. 4 liter víz és böjt. Ha éhesek vagyunk, semmi probléma, ígyünk egy 1,5 liter vizet, nem leszünk éhesek. A víz a gyomrokba lesz. Utána érdemes negyed évente egy 3 napos böjtöt csinálni, miután megszoktuk a 1 naposat. Utána, amikor 3-4-szer megcsináltuk a 3 naposat, érdemes 5 naposat csinálni. Utána azt is megcsináltuk 3-4-szer, akkor érdemes 10 naposat csinálni. Ő ezt csinálta 5 éven keresztül, és kedves hallgatók, tudják, mi történik ilyenkor? Ezt még elmondom, nagyon érdekes dolog volt. 5 éve csinálta ezt a rendszert. És egyszer csak azt tapasztalta, épp egy 10 napos böjtnél tartott már, amikor kint evezett egy tavon, szép nyári napsütésben, élvezte a levegőt, és egyszer csak egy iszonyatos görcs jött rá, a gyomrára, a bélrendszerére, és nem tudta, mi legyen, ki kellett futni a partra, elvégezte a dolgát, és egy 2/3 pohárnyi higany jött ki a szervezetéből. Ugyanis gyerekkorában, megjegyzem, alkalmazzák, még az én koromban is alkalmazták, nem tudom, most alkalmazzák-e a kalom elnevezető gyógyszert, nem tudom, hallották? Idősebbek esetleg? Ezt régen gyulladásra és különféle betegségekre alkalmazták, higanytartalmú gyógyszer, ezt szedte gyerekkorában, és ezzel azt mondta el, hogy egy napos böjtel egy héten az elmúlt hétnek a méreganyagait ki tudjuk üríteni a szervezetből. 3 napos böjtel, ugye érzik, mi történik, visszafelé megyünk. 5 napos böjtel, és a rendszeres böjtöléssel azt érjük el, hogy a szervezetünk mély rétegeibe belehatolunk, és eljuthatunk a gyerekkorunkig. A csecsemőkorunkig. És teljesen kitisztulhat belőlünk minden méreg. És az a téveszme is elhárul, hogy sokan mondják azt, hogy lehet 10 napig böjtölni. Lehet, én is böjtöltem. És ismerek egy lányt, aki végigcsinálta ezt a rendszert, és ő már a 20 napos böjtnél tartott, és egy ilyen böjt alatt végigutazta Európát koncertkörúton, és azt hiszem az angol királynőnek hegedült egy 20 napos böjt alatt. Teljesen betében. Mindenféle probléma nélkül, mert annyira tiszta a szervezete. Akinek tiszta a szervezete, rendkívül kevés étel elég, és a szervezetnek valami hihetetlen, önfenntartó és regeneráló ereje van. Ha valaki eléri ezt a szintet, akkor egy hatalmas élményben részesül. Egy tiszta szervezet azt jelenti, hogy ez az igazán életképes és szabad szervezet. A minden méregtől mentes szervezet. Úgyhogy én is, amikor böjtölök, amikor rászánom magamat, nem könnyű rászánni magunkat, ugye, mert hát az ember szeret enni, de amikor rászánjuk magunkat, akkor nagyon nagy tapasztalatokban részesülünk, és tudom jól, hogy mire számíthatok. Az első, le van bontva, hogy első három napban mit fogok érezni. Mit fogok érezni, mikor lesznek a krízisek. A hetedik nap környékén, meg a harmadik nap környékén van egy krízis. Ezt tudni kell. Át kell vészelni, és akkor megyünk tovább. És egyszer csak eljön az a pont, amikor a szervezet azt érzi, hogy mintha újjá született volna. Mintha más ember lenne. Az éhségérzet teljesen megszűnik, és egy óriási energiatömeg jelenik meg. Rengeteg kísérletet végeztek, ezt már nem akartam elmondani, de azért mégis egy mondat erejéig elmondom, hogy finnek, svédek csináltak egy kísérletet 1924-ben, 10 napos vizes bőjt alatt 500 kilométert tettek meg egy csapat, és megfigyelték őket. Minden reggel este vért vettek tőlük, megnézték a vérüknek összes összetételét, hogy mi romlik, és kedves hallgatók, most ámuljunk el. Minden javult folyamatosan. Minden érték javult folyamatosan, és naponta 50 kilométert tettek meg gyalog. A 10 nap alatt 7-8 kilót fogytak átlagban. Mi az? Ugye, akinek van egy kis súlyfölöslege, és végigcsinálták. És közben azt vették észre, hogy jó néhány ember kigyógyult a 10 napos bőjtben, és a séta alatt a betegségeiből, bizonyos betegségekből. Kigyalogolták. Na de erről írtak külön könyvet, a 2001 kiadó adta ki a címe ennek a könyvnek. Akit érdekel, meg tudom mondani, rajta van a számítógépen. No, sokféle bőjt lehetséges, erről beszéltem. A bőjtölés alatt a belső doktor átveszi az irányítást. Először azok semmisülnek meg, amelyek kevésbé fontosak a test számára. Ebben a kategóriába tartozik a nyálka, a zsír, a betegsejtek és a szövetek, a húgsav, a koleszterin, a kálciumkarbonát és más anyagcsere hulladékok. Ezek képezik azokat a szennyeződéseket, amelyek akadályozzák a test normális működését, és először ezek emésztődnek fel. A Teremtő így alkotta meg a szervezetünket, hogy nem az épp részekhez nyúl, és az épp izomszövethez, meg a sejtekhez, hanem a beteg részekből próbál energiát csinálni. Ez nagy ajándék, nem? A tumorok és a tájolók is felszámolásra kerülnek, azaz megsemmisülnek. A tumorok vagy daganatok a test védekező módszere, amellyel elkülöníti, elszigeteli a toxikus anyagokat. Dr. Trahl szerint az abnormális daganatok kevésbé életképesek, mint a normális szövetképződmények, és ezért könnyebb tőlük megszabadulni. Teljesen másképp gondolkodnak az emberek erről. A test most olyan tökéletesen el tudja végezni a kémiai változtatásokat, amire egyetlen laboratóriumi módszer sem lenne képes, igazolván azt, hogy az étrendi reform az időnkénti táplálék megvonással a legtökéletesebb megoldás. A húgsav vissza tud alakulni azzá proteinné, amelyből keletkezett, a koleszterin zsírre alakul át, a karbonsavból keményítő és cukor lesz. Ez egy magasabb intelligencia uralom átvételének hihetetlen megnyilvánulását érzékelteti. A Teremtő beleoltotta a szervezetünkbe a doktort. Kedves hallgatók, mi a tanulsága? Ha a betegség kezd megjelenni, tudják, mit kell csinálni?
1: Igyunk vizet.
0: Bőjtöljenek. És igyanak sok vizet, lehetőleg tiszta lágy vizet. És menjenek ki a napra, és menjenek mozogni, és tornázzanak, és pihenjenek, és a 8 alapelv, napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, helyes táplálkozás, ez esetben a víz. A nyálkahártya. A bőjtöléskor a nyálkahártya is csatlakozik a többi kiválasztó szervhez. Minden reggel megnézhetjük a nyelvünket, nyújtsuk ki, és nézzük meg a tükörben. Ha fehér lepedék van rajta, a szervezetünk, mert sok a méreganyag. A bőjtölés első napjai alatt tisztára vastag fehér lepedék van, kaparni kell le, meg fogkefével mosni le, fogkrémmel, hogy lejöjjön az a fehér lepedék. A 5., 6., 7. nap után egyre tisztul le a nyelv. Mert tudnék itt is mélyegteni, a nyelven keresztül is, nem csak a vastag bélen keresztül a szervezet. A bőjt alatt, kedves hallgatók, most láss csodát, a 8-10 méter hosszú bélrendszerünk a befogadó, szintetizáló folyamat helyett egy lebontó, méregtelenítő folyamattá változik, és a bélrendszerünkön keresztül távozik a méreg. Ilyenkor lehet segíteni beöntésekkel, amivel mi még ráerősítünk, hogy ki is mossuk belőle a mérget. A tüdők, a vese, a máj, a vastagbél és a bőr mellé, a nyálkahártya is csatlakozik, az orrfolyás a meghűlés esetében a toxikus anyagok rendkívüli kiválasztását jelenti. Ezért nem szabad akadályozni, főleg gyógyszerekkel nem. A nyálkahártya arra kényszerül, hogy kivezesse a test tolerancia szintet meghaladó méreganyagát. A megfázás nem azért van, mert hideg levegőn voltak, hanem azért van, mert méreganyag van a szervezetünkben. A tiszta szervezetű ember elképesztő körülmények között képes, mínusz 50 fokban képes az eszkimók például mesztelenül egy bőrrel letakarva magát aludni. Hogy tudja ezt megcsinálni? És nem fázik meg. Meg kimegyünk egy kis szélre, és jaj, megfáztam. Ugye? Tehát ég és föld különbség. A nőknél egy speciális kompenzáló kiválasztási művelet a mélyben megy végbe, ezt hívják menstruációnak, periódikus nyálkás vérfolyásnak. A nőknek nagy ajándékuk van, amíg a menszeszük van, mert megy ki a méreg, de ha megszűnik, figyeljék meg azokat a nőket, akiknek még volt menszeszük, a testalkatukat, és nézzék meg azokat, akiknek már nincs menszeszük. Azt hiszem, hogy nem kell tovább részleteznem. Addig is rosszul táplálkoztak, utána is rosszul táplálkoznak. Miért lesznek olyanok? Azért, mert addig legalább a nyálka kivitte a menstruáció a sok mérget, annak egy részét legalább, de utána nem viszi ki semmi, bent marad, és ezért a menopauza után a nőknél elkezdődnek a nagy megbetegedések. Kedves hölgyeim, gondolkodjanak ezen. A menopauza után, a menstruáció megszűnése után meg kell változtatni az életmódot. Nyerjék vissza a régi alakjukat, erőfeszítés árán is. Ha kell, ne vacsorázzanak. Ha kell, ne ebédeljenek. Igyanak sok vizet, és mozogjanak sokat. És változtassák meg a táplálkozásukat. Akkor teljesen más lesz a közérzetük. Nagyon sok mindent lehetne elmondani, hogy energiát nyerünk. Képzeljék el, hogy a 30-40%-át az emésztés elveszi az energiánknak, amikor megesszük. És hogyha most nem eszünk, akkor az a 30-40% energia mire fordítódik? Hát a tisztításra. És még fokozzuk bőrdörzsöléssel, fokozzuk fürdéssel, fokozzuk napfénnyel, fokozzuk vérkeringés fokozással, mozgással, és soroljam, fokozzuk pihenéssel. Tehát magyarul 8 oldalról alátámasztva, a 8 alapelvre gondolok, tisztítjuk a szervezetünket. Figyelnünk kell a böjtölés körülményeire. Vigyázzunk arra, ha böjtölünk, ha lehet. Tudják, Paul Bragg leírja, hogy nyugaton, Amerikában már 50 éve azt csinálták az egészségtudatos emberek, hogy kivették a szabadságukat, 10 napos szabadságot, és elment 10 napra böjtölni egymaga egy erdőbe, vagy egy olyan körülmény, hogy nyugodt lehet, nem kell feszültnek lenni, elviselheti a méregtelenítési tüneteket, és ő ezt ennek fogta fel, hogy ő most gyógyítja önmagát, és közben építő dolgokkal foglalkozott lelkileg. Nagyon fontos a böjttörés, ami azt jelenti, hogy visszaállás. Legalább annyi ideig kell visszaállni, de inkább én azt mondanám, hogy soha az életbe többé ne álljunk vissza a régi rossz életmódra, hanem gondolkodjunk a böjt alatt, ezért tartunk mindig előadásokat, hogy mit változtassunk, ha visszatérünk. És szép fokozatosan kezdjünk enni. Egy ilyen böjtnek óriási hatása van, de ha valaki azt teszi, mint kezdeti böjtöléseinél én is csináltam, hogy na végre, most ehetek. A jól megtisztult szervezetre ráettem egy régi szokásos ételt, és majd összeestem, majd meghaltam. Nem tudja megemészteni, mert lecsökkent az emésztőnedvek ereje. Fokozatosan, lassan és keveset, és csak nyerset kell lenni, és gyümölcse kezdjük, utána káposzta meg sárgarép, ami tisztítja a bérrendszert, és így tovább, hogy kevés, egy maroknyi étel, vagy fél maroknyi, utána két maroknyi, stb. Tehát ezek van dolgok, amiket érdemes megtanulni. Nem szabad böjtölni tuberkulózis esetén olyan daganatos betegségben szenvedőknek, akik már úgymond csont és bőr. Azoknak ugye, ők már elmulasztották a lehetőséget. Operáció után 1-1,5 hónapig, betegség utáni kimerültség esetén, depresszió vagy súlyos pszichózis esetén, elmebaj esetén, kóros lesoványodás esetén, pajzsmirigy túlműködés esetén, mászsugorodás esetén, bizonyos szívbetegségek esetén, illetve nem javasolt a böjt terhesség alatt. Ugye logikus, hogy miért. Tehát ezek azok az esetek, amelyek nem javaltak a böjtöléssel, ott másképp kell megközelíteni a problémát. Kedves hallgatók, most érkezünk el ahhoz, hogy a böjtnek van lelki vonatkozása is. Mert ahogy az ember fizikai szervezetéből nem cselekvéssel megindul egy tisztulási folyamat, pontosan lelkileg is ugyanezt történik. A böjt nem más, mint a lélek meghajlása Isten előtt. Az eredeti héber szónak ez a jelentése, a lélek meghajlása Isten előtt. Vagyis az ember úgy dönt, hogy lemond a táplálékról, és ennek következtében átadja a gondolkodásmódjának az irányítását, a lelki kérdéseit, a fizikai létét Istennek. És ennek következtében várja tőle a megoldást. Valamilyen különleges helyzet, legyen akár pozitív vagy negatív előjelű, váltja ki a hívő emberből, hogy úgy szenteli magát Istennek, hogy bőjtől meghajlik a lélek, átadja magát a teremtőjének fizikailag és lelkileg egyaránt. Mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben számos esetben olvasunk bőjtről. Egy alapvető módja volt az istenkeresésnek. Mózes kétszer bőjtölt 40 napig, és nem ivott vizet sem. Az Isten kegyelme tartotta fel. 120 évig élt, és a halál előtt azt olvassuk, nem fogyatkozott el az ő ereje, és nem homályosodott meg az ő szeme. Persze nem ezt javaslom, mert ez Isten különleges kegyelme, hogy valaki ilyen állapotba kerülhet, hogy így bőjtöljünk, de Illésről is olvassuk, hogy 40 napig bőjtölt. És más személyek, Eszter 3 napig bőjtölt, nagy súlyos problémánál, Dániel egy könnyített bőjtöt alkalmazott 3 hétig, és így tovább. Új Szövetségben is itt látjuk a bibliai személyeket. Olyan helyzetben, amikor a végletes, életveszélyes helyzet volt, Eszter királyné a városában bőjtölt a honfitársaival együtt, könyörgött Istenhez, és Isten segítsége meg is jött. Dániel nem értett valamit a Bibliából, és könyörgött Istenhez, hogy értesse meg vele, és jött Isten 3 hét múlva, de azt mondta, hogy a te sanyargatá, hogy az első naptól fogva, hogy szívedet adtad a megértésre és a sanyargatásra, ez a sanyargatás szó, ez tulajdonképpen bőjtöt jelent. Az első naptól fogva én elkezdtem érted cselekedni, és meghallgattam a te imádat. Én nagyon sok esetben tapasztaltam, személyesen is, és sok embertől hallottam, amikor az életében előállt egy nehéz helyzet, bőjtöltek. És könyörögtek. És Istenhez közel kerültek. És Isten segített nekik megérteni, hogy mit kell tenni, és megtisztította őket. Dávid. Azt mondja, hogy még az ellenségeiért is bőjtölt Dávid. 35. Zsoltár. Illés. 40 napig úgy bőjtölt, hogy közben Észak-Izraelből lement a Kármel hegyére. A Hóreb hegyéhez elment. Majdnem 1000 kilométert. Isten mondta neki, amikor aludt, kelj fel, egyél, ott volt a pogácsa, amit sütött, és a víz, amit igye. Ezt 3-szor megtette. Menj. És ment. És utána találkozott Istennel. És Isten elmondta, hogy mit kell tennie. Ott megszólított, hogy mit csinálsz itt, Illés? És elmondta, hogy mit kell tennie. Anna próféta asszonyról azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy nem távozott el a templomból, hanem bőtölésekkel és imádkozásokkal szolgált éjjel és nappal Istennek. Keresztelő János és tanítványai rendszeresen bőtöltek, olvassuk a Bibliában. Jézus mivel kezdte a szolgálatát? Ott kezdte, kedves hallgatók, a szolgálatát és a győzelmet, ahol az ember elbukott. Ádám és Éva a fánál bukott el. Ők nem szenvedtek szükséget, Jézus szükséget szenvedett, és utána jött a kísértő. És olyan közel került az Atyához, a vele való közösségben, ezzel készült fel a szolgálatára, és megmutatta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Jézus kijelentéséből, egy kijelentésből arra következtetünk, hogy egész életében ez egy rendszeres gyakorlat volt. Ugyanis többször találkozott olyan esetekkel, amelyeket senki nem tudott meggyógyítani, csak ő. És a tanítványai megkérdezték egyszer, hogy de hát Uram, hát hogy mi kudarcot vallottunk, és te meg tudtad őket gyógyítani? És Jézus azt mondta, ez a fajzat ki nem megy, hanem ha könyörgés és bőjtölés által. Az ő szavára kiment. Hát akkor mit kellett tennie? Bőjtölt. holdkoros gyerekért, a megszállottakért. És kedves hallgatók, itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, amit a Biblia jelez, hogy vannak olyan problémák az életben, amit senki nem tud megoldani, és mi sem. És ilyenkor érdemes a bőt és a könyörgés eszközéhez folyamodni, amikor az ember meghajol Isten előtt, és azt mondja, hogy Uram, tehetetlen vagyok. Nem tudom, mit csináljak. Nem tudom a problémát megoldani. Te azt mondtad, hogy keressünk téged bőtöléssel és sírással is, hát ezt teszem, Uram. Lemondok a táplálékról, lemondok az életem minden dolgáról, és átadom neked a vezetést, mutasd meg, hogy mit kell tennem. És kedves hallgatók, most ilyenkor történik meg a csoda. Én számtalanszor átéltem. Ilyenkor Isten közel jön és segít. De ennek is van egy ideje, ennek is van egy folyamata, erről még beszélek majd. Párról azt olvassuk, hogy gyakori bőtölésekben ismerős volt. És többször is idézi azt, hogy ő mikor és hogyan bőtölt. Például emberek elválasztásánál, Pál és Barnabás elválasztásakor, elhívásakor bőtöltek. Kérték az Isten útmutatását. Michelangelo híres Pál apostol szobrát látjuk. A Bibliának egyetemes tanítása a bőt, ami arra ösztönöz bennünket, hogy gondoljuk át mi is, hogy a mi életünkben vajon nem kellene bevezetni. De van helytelen bőt is. Nagyon fontos dolog, és Jézus elmondta, hogy a bőt az nem érdemszerző cselekedet. Az nem dicsekvésre való tevékenység. Hanem azt mondta Jézus, hogy amikor mi bőtölünk, akkor így mondta, kend meg a te fejedet, orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák bőtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. A farizeusok azért bőtöltek, és mutatták, hogy ők most bőtölnek, mert képmutatók voltak, és az emberek dicsőségét keresték. Ezért Paul Bregg is azt mondja, ha bőtölünk, ha lehet, vonuljunk el az emberektől. Vagy ha közéjük kell menni, akkor nem érzékeltessük, hogy bőtölünk, és ne hirdessük, hogy bőtölünk. Ez egy személyes dolog. Maximum csak azoknak mondjuk el, akik ezt megértik, vagy családtagjaink. De ezt nem kell kürtöltetni, ez egy nagyon személyes dolog, és egy titkos dolog. Az igazi bőt az, hogy a gonoszság bilincseit és az iga köteleit megoldjuk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a Teremtő azt szeretné, hogy a bennünk lévő megkötözöttségeket, a bennünk lévő visszatartó erőket szét tudja törni a Teremtő, hogy erőt nyerjünk ahhoz, hogy tudjuk szolgálni az éhezőket, a bújdosókat, a bajban lévőket, hogy tudjunk szolgálni embertársainknak erőtöbletből. Ez a bőtnek az eszköze, és akkor a mi gyógyulásunk is gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, és mint a hajnalat a világosságot felhasad. Ez az igazi bőt. Hogy megnyissuk a gonoszságnak bilincseit, és az iga köteleit megoldjuk, ez másokra is igaz, és magunkra nézve is. Mások megkötözöttségéért is imádkozhatunk, hogy oldja fel a Jóisten, adjon megoldást, és a magunkért is. És kedves hallgatók, itt van a Bibliának az állítása és tanítása Jóel könyve második fejezetében, ami nagyon nagy jelentőségű, ugyanis azt mondja, hogy Jézus Krisztus második eljövetele előtt ez Isten népének gyakorlata lesz. Tudatosan fognak bőtölni és könyörögni, és ezt mondja az Isten, ezt ő üzeni, szenteljetek bőtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az Úrnak a ti istenetek házába, és kiáltsatok az Úrhoz. De még most így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőtöléssel és sírással és kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Így térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. És mit van az a mozzanat, amit szeretnék tudatosítani és felvillantani, és én magam is ezt tapasztaltam, amikor ilyen bőtáborban voltam, vagy bőtöltem tudatosan, és azért mondom el önöknek, hogy érezzék ennek a nagy jelentőségét, hogy emlékezzenek arra, amikor az önismeretnél beszéltem arról a johari ablakról, hogy volt egy olyan területe, hogy se én nem ismerem, se más nem ismeri. Nem tudom, emlékeznek erre. Egy olyan rejtett terület a lelkünk mélyén, amit nem ismerünk magunkból. Magyarul vannak bennünk elfelejtett, tudatossá nem vált, vagy tévedésből elkövetett bűnök, amik sose tudatosultak bennünk. És Isten azt szeretné, hogy az ő eljövetelére és az ő a vele való kapcsolatára nézve ezektől megszabaduljunk. A Biblia ír arról Mózes 3. könyve 4. fejezetében a 22. verstől a tévedésből elkövetett bűnökről. Amikor egy fejedelem ott vétkezik, és azt mondja, hogy bűnössé lesz, de tévedésből volt, lesz bűnössé, és azt mondja, ha tudtára esik néki a bűne, amelyet elkövetett, akkor vigyen áldozatot. Mi következik ebből? Az, hogy a tévedésből elkövetett bűn is bűn, amitől meg kell szabadulnunk. De hogy tudnál megszabadulni? Az olyan, mintha én nem mondhatom a májamba lévő méregnek, hogy az a méreg, menj onnan ki. Nem megy ki. Ahhoz nekem a testemet alkalmassá kell tenni, hogy a testem kivigye azt a mérget. Ugyanígy van a lélek mérgével is. Alkalmassá kell tennem a lelkiállapotomat alázattal, szeretettel, Istennel való kapcsolódással, hogy ő, amikor látja, hogy eljött az ideje, hozzá tudja nyúlni az én bűneimhez. Egyik lépőtáborban voltam, a 7. lapot bőtöltünk, és én minden nap imádkoztam ezért, amit itt elmondtam önöknek. Uram, kérlek, a fel nem ismert tévedésből elkövetett bűneimet, kérlek, amit jónak látsz, hozd felszínre, mert én szeretnék ezektől megszabadulni. 7 napig nem történt semmi. És a 7. napon arra ébredtem reggel, hogy egy nagyon erős késztetést éreztem, vettem egy papírt, és egyszerűen a Jóisten juttatta eszembe a dolgokat, és szépen írtam le. Gyerekkoromban, ekkor és ekkor, ez és ez volt, szüleimmel kapcsolatban, iskolában, stb. És előjöttek olyan vétkeim, amelyek addig nem tudatosultak. Legalább 10 ilyen előjött. És bár nagyon fájdalmas volt szembesülni, én ezeket erre felejtettem, vagy nem is tudatosult bennem, de mégis akkor ott nagyon hálás voltam érte, mert abban a nyugodt helyzetben és abban a körülményben én ezt lerendezhettem. Bocsánatot kérettem a Jóistentől. És megszabadultam tőlük. Tehát ez működik. Ha kérik, meg fogja mutatni. Ha böjtölnek és könyörögnek, de ezek olyan mélyen fekvő dolgok, olyan mély érzékeny dolgok, amelyeket senki se tud odahatolni, csak az Isten keze. Isten előkészíti az ő népét az üdvösségre, és ezért minden bűnünket, a rejtetteket is a felszínre hozza. Nem teheti egyetlen gyermekére sem oltalmának pecsétjét, mint tökéletes jellemének lenyomatát, amíg ott látja azokat a bűnöket. Ezért le kell ásnia azokra a mély helyekre, amelyekről eddig nem is álmodtunk, írja Ellen White. Mert mi nem tudjuk megismerni és megérteni saját szívünket. Ennek a tisztításnak kiváltságos eszköze a böjt. A Biblia azt írja, hogy Krisztus, mint vőlegény, amikor eljön, Efezusi Levél 5. fejezetében, önmaga elébe akarja állítani az egyházat, aki ne legyen se szeplő, se folt, se szömörgözés, hanem tökéletes legyen és tiszta. Minden embernek vágyakoznia kell a szíve legmélyén rejtett zugaiból is kiűzni a sötétséget. Hát nem ez a legmagasabb rendű szabadság? Nem ez a legmagasabb rendű tisztaság? Hogy ne csak a felismert bűneinktől, hanem a fel nem ismert bűneinktől is megszabaduljunk azáltal, hogy Isten felismerté teszi számunkra. Ez csak böjt és könyörgés által lehetséges. Én nem ismerek más módszert. Azt mondja a Biblia Malakiás könyve 3. fejezetében, hogy elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Ímé eljön, azt mondja a seregeknek, Ura, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja, és ül, mint ötvös vagy ezüstisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényesé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. ahogy az aranyat és az ezüstöt olvasztó tégelyben tisztítják, ahogy tesznek hozzá egy bizonyos anyagot, hogy kiváljon belőle, és elkülönüljön belőle a méreg, és ezt le lehessen onnan választani, ugyanezt teszi Isten velünk is. Ha mi őt keresünk, akkor megolvasztja a mi lényünket, és felszínre hozza belőle a salakanyagot. A Lévi fiai pedig nem más, mint azok az emberek, akik szövetségben vannak az Istennel, tehát Isten népe. Hát kedves hallgatók, nagyon nagy öröm és kiváltság ilyen dolgokról beszélni, és szívem mélyéből kívánom, hogy tapasztalják meg ezeket a dolgokat. Egyszerű gyakorlatok kezdés által, ne nagyot akarjunk először csinálni. A heti egynapos bőt is nagyon szép kezdet, és aztán utána próbáljunk mélyebbre hatolni. Ez egy életprogram lehet. És egyre tisztábbak lehetünk, fizikailag is és lelkileg is tisztulhatunk. Köszönöm a figyelmet, és nincs-e valamilyen kérdés, felteszem a kérdést, hogy van-e valami gondolat, ami bennünk van. Még addig, amíg esetleg gondolkodnak, figyelembe ajánlom ezt a könyvet. Most jelent meg Agatha Trash és Kelvin Trashnek a munkája, a természetes gyógymódok. Ez a két orvosházas pár egy intézményt alapított Amerikában, a Jócsipánz intézetet, akik a mi alapelveink szerint gyógyítanak, és szanatórium a világ egyik leghíresebb intézményévé vált. Amerikai vezető emberek is ott gyógyítatják magukat, sok esetben gyógyszer nélkül, a 8 alapelvvel. És nekik most ez a könyve lefordításra került, rendkívül gyakorlati, vagy 50-60 betegséget felsorol, a legáltalánosabbakat, és hozzámondja a gyógyszer nélküli, egészséges, kipróbált gyógymódokat. Vízkezelések, gyógyteák, életmódváltoztatás. Rendkívül értékes könyv, én már olvasgattam, és ajánlom kedves figyelmükbe. Most ebből csak ez egy példány van, de következő alkalomra tudunk rendelni belőle. Van esetleg valamilyen kérdés, ami bennünk feszül?
1: Igen. Igen, de ezek nem Magyarország.
0: Nem Magyarország. Szegedtől 40 kilométerre lent van ez a Crinabara. De van Magyarországon is lébőtáró, ha jól tudom, Törökkoppányban. Van a Siófok alatt 40 kilométerre egy magyarországi lébőtábor. Oda is el lehet menni. Azt is Bolgang vezeti.
1: Ez is benne, ha nem?
0: Az azt hiszem nincs benne. Az a tábori programunkban van benne. A másik, zöldbe. A zöldbe. Tehát ismételten mondom, hogy életmód táborainkba, Törökkoppányon és Bozsvára lehet eljönni. Most a Bozsvait azt mi vezet, én vezetem Tóth Gáborral és Kecskeméti Jánossal egyetemben. Tehát ott is sok mindent tanulhatunk mindig. Nincsen kérdés külön? Igen, persze, nyugodtan. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, és az utolsó előadásunk következik. Én megkérhetném önöket arra, hogy a következő alkalom még kicsit gondolkodjanak azon, hogy milyen témában szeretnének hallani előadásokat, vagy mi érdekli önöket. Lehet egészségügy, bibliai téma. Jó, és akkor, hogy a folytatáson gondolkodjunk, mert aztán jön a nyár, és akkor a táborok vannak, de ismétlem hétről hétre, így szombatonként vannak bibliaóráink, amelyeket érdemes látogatni, hogyha szeretnénk egy kicsit fejlődni a lélek tudományában. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok mindenkinek!

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz. Hálával

De tudjuk azt, hogy az Isten mindig utánunk jön, és mindenkit nagyon keres, hogy mint Viktóriát is mindig kereste, és azt, amikor minket megtalál, még utána is sokszor keres, mert sokszor elkóborunk attól a bizonyos nyájtól, és utánunk kell jönni. A Isten tiszteletünknek az igéhez keressük meg a Ézsaiás 53, még fejezet 6. igéjét az alapigének, és még ehhez majd hozzáolvassuk a első Péter levél második fejezet 24. és 25. verse. Az Ézsaiás 53, 6. és első Péter második fejezet 24-25. verse. Ezek az igék is arról szólnak, hogy az ember mennyire eltéved, és az Istennek mennyire kell minket keresni, mert mi magunk nem keresnénk az Istent. Mégis Ézsaiás 53:6 és első Péter második fejezet 24 és 25. versét olvasom. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő rávetette. Aki a bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebével gyógyultatok meg. Most az első Péter levélből olvasom. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ugye a két ige látjátok tulajdonképpen, ugyanazt mondja, csak más szavakkal, hogy mind a kettő azt, hogy eltévejettünk. Olyanok voltunk, mint a tévejgő juhok. Hát azt hiszem, hogy ebben a világban mindenki el van tévejedve, nem? Szóval az egész világ eleve rossz úton halad és eltévejedett. Mi is eltévejedtünk, mi is mentünk a magunk útján. Nincsen olyan ember, aki úgy született a földön, hogy egyenesen az Isten házába született volna. Mennyire eltévedik az ember, és mennyire nem tudja, hogy vakon botorkál, ebben az eltévedésben, az Istentől elszakadásban, talán nem is az is rossz, ha az ember eltéved és elmegy más irányba, de tudjátok, hogy mi a legrosszabb ebbe? Hogy az ember nem is tudja, hogy el van tévedve. Szóval, hogy aki már tévedt el, gondolom, én már tévedtem el, ugye milyen rossz érzés az ember hirtelen nem tudja, hogy most merre is kell megindulni? Merre van a haza? Ugye? És akkor tanástalan és bizonytalan, és kicsit fél, hogy most merre. De gondoljuk bele, hogy az ember úgy születik erre a földre, hogy nem is tudja, hogy el van tévedve. Sőt, azt hiszem, az emberek úgy gondolkoznak, hogy mindenki jó úton halad. Az emberek úgy gondolják a saját életüket, a saját gondolataikat, felfogásukat az életről, a dolgaikról, a munkájukról, hogy ők biztosan jól csinálják, ezen az úton kell járni. Ha hagynának, ha több pénzem lenne, akkor még jobb úton járnék, akkor még jobban tudnám, mit kéne csinálni, én akkor tudnám, hogy merre van a helyes irány. Hogyan kell az életemet vezetni, és hogyan kell ezen a földön úgy élni, hogy nekem jó legyen. Csak ugye mindig a külső körülményekre fújjuk azt, hogy azért nem jó nekem, mert... És akkor mindig jönnek a felsorolások, hogy azért, mert ő olyan, meg a világ, meg a szomszéd, meg a politika, meg a kormány, meg a stb. Ugye? De mi tudjuk, mi tudnánk a saját életünket értelmesen és jól vezetni ebben az életben, csak hát sajnos ez a világ nem kedvez nekem. De ez nem igaz. Azt mondja, hogy is mondja Péter apostol, vagyis Ézsaiás, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk. Mindenki eltévedt. Kérdés az, hogy honnan tévedtünk el, és hová. Ugye? Az ember miért téved el? Hogyan tévedhetünk el, mondjuk, hogy meg sem találtuk a jó pásztort? Hogyan téved el az ember? Hát ugye, amikor megszületik az ember és gyerek, minden embert az Isten már gyerekkorban is vonz magához, erősen készteti, hogy törekedjen őra. Azért egy gyereknek általában tiszta a lelkiismeret, és az Isten nagyon mélyen tud ráhatni. De ahogy jönnek az életben a különböző bűnök, a rossz szokások, a különböző, ugye akár valaki olyan közegbe születik, hogy abban a vallás közegben akkor azt látja, azt tanulja, vagy nem azt tanulja, de mindenképpen az önzés törvénye az valahol megnyilvánul, már gyerekfejjel is, gyerekekben is, és ahogy az ember növekszik, fejlődik, ahogy a bűnök sokasodnak az életében, annál inkább az Istentől teljesen távol kerül. És úgy eltéved, hogy tulajdonképpen nem is látja végül az Urat. Persze az Isten akkor is készíti, de nagyon el tud az ember tévedni, és teljesen messze mi az Istentől. Azt mondja első Péterében, szintén Péter apostol 4. fejezet 3. versében, hogy mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván festességekben, kívánságokban, részességekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Ugye, hogy életünk elfolyt idejében tulajdonképpen addig az elfolyt, míg az Isten meg nem talált, így éltünk. Hát mindenféle kívánságban járt az ember, és borzasztóan eltéve, teljesen vakká lesz az ember.
És gondoljátok bele, hogy ebben az eltévedésben az Istennek micsoda küzdelem, hogy minket megtaláljon és visszavezessen önmagához. Ti is tapasztaltátok, hogy az a sötétség, ami ugye ezt a világot is már lassan teljesen betakarja. Milyen küzdelem az Istennek, hogy az embernek egy kis világosságot adjon, hogy ne azon a sötét úton járjon, hogy ne a halálnak az útját járja, hogy az élet fele menjen. Milyen nehéz, nem? Mi is sokszor látjuk, hogy az emberek akkor is a rossz irányba mennek, ha azt mondják, hogy rossz, de hát most mit csinálják én a világ? Ezt szokták rám mondani. De milyen csodálatos az, hogy nézzétek meg, hogy eltévejettünk, és azt mondja, hogy mindjárt eltévejettünk, és mindenki a saját útjára tért, de nézzétek meg, hogy minek szólít minket az Isten. Azt mondja, mindjárt, mint juhok tévedtünk el. Ez nem furcsa? Hát most mindenki juh. Ugye tudjuk, a Bibliában a juh az miért juhnak említett? Ugye Krisztusnak is a jelképe a bárány, mint a juh az olyan szelíd állat. Azt úgy lehet terelgetni, nem? Hát most minden ember olyan szelíd, és minden embert lehet úgy terelgetni. Miért mondja, hogy mindenki juh? Mindjárt, mint juhok tévedtünk el. Mi nem farkasok? Mondjuk mi azt mondanánk, ugye, hogy az emberek azok farkasok, nehogy már juhok legyenek. Ugye? Hát akik megváltoztak, azok már juhok lettek, de akik még el vannak tévedve, az mind farkas. Gondolnánk mi? Azt mondja Péter apostol, és mint tévelygő juhok olyanok voltunk. Ugye előtte. De mégis azt mondja itt a következőben, amit olvastam nektek, hogy mégis életünk elfogyt idejében, miket cselekedtünk. Ugye mindenféle kívánságok, részességek, festességek, dobozódások, szóval mindenféle olyan teljesen gonosz dolgokat műveltünk, és ennek mégis jóknak szólítja az Isten az övéjét, akik eltévedtek. Ez furcsa ellentét, ugye? Az Isten részéről. Olvasok egy igét, hogy az Jézus Krisztus is hogyan tekintett az emberekre. Máté evangélium a 9. fezet 36. versében így olvashatjuk, hogy Máté evangélium a 9. fezet 36. verse. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. De milyen furcsa ez is, nem, hogy mint a pásztor nélkül való juhok. Az Isten így tekint az ember, azt mondja, könyörületességre indult. Azt mondja, úgy látta az embereket szétszórva, mint a pásztor nélkül juhokat. Az emberek mennek össze-vissza. Tudjuk, milyen a pásztor nélkül juh, mind százfele mennek az emberek össze-vissza. Az Isten azért is szán minket, mert végül is az ember nem önmagától téved el csak, nem az ember százszázalékos hibás abban, hogy rossz úton jár. Egyszer láttam egy olyan filmet, lehet ti is láttátok, nem tudom, mi a címe, hogy amikor a hajót el akarják téríteni titokban, akkor az iránytűhöz mit szoktak oda rakni? És akkor merre megy a hajó? Látszatra jó irányba megy, csak mire célbér, akkor vesz észre, hogy valaki minket nagyon félrevezetett. És nem is. Ebben az életben ki a mágnes az iránytűnél? Az ördög, nem? És ezért nem látja az ember, hogy rossz irányba halad. Ezért hiszi, hogy jó irányba halad. Ugye? Mondhatnám azt, hogy a sátán a mágnes ebben a világban. És az Isten ezt látja. És úgy tekint az ő, mint juhok. Mert valaki rossz irányba vezet őket. Rossz dolgot mutat neki, de úgy tünteti fel, hogy az jó irány. Ez a csalásnak a tökéletes. Az emberek azt gondolják, hogy jó irányba mennek, és közben abszolút rossz irányba mennek. És megdöbbent az, hogy csak a végén döbbennek rá, amikor már célba értek, hogy ez nem az az út volt. Ugye? Milyen csodálatos kifejezés, mint hogy figyeltétek, azt mondja Péter apostol, hogy de most megtértek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ugye ez szép kifejezés, hogy léleknek a pásztora. De az Isten hogyan terelgette az övéit? Hajtja vagy? Ütlegeli. Hát a rossz pásztor talán igen, ugye van béres és a Biblia szerint, akinek a nyáj nem a tulajdon, aztán úgy bánik velük, mint nem tulajdonos. De a lélek pásztora az ember lelkét belülről terelgeti. Ugye beszélgettünk a múltkorában a Szentléleknek a munkájáról, ez megfoghatatlan dolog. Az megfoghatatlan, hogy tudja a lélek pásztora az embernek a bensejét úgy terelgetni, hogy végül is magához édesgesse, magához hívja, hogy valóban eltérítse arról a rossz útról, és a helyes utat elérje az embert. Szóval ez számomra is mindig megfoghatatlan, és az Istennek egy csodálatos munkája az ember életében. Ugye? Mi a magyarunk abban, hogy eltévedünk? Hogy a pásztor minket megtalál. Ugye a pásztor a Bibliában Jézus Krisztus jelenti. Mi a mi dolgunk abban, hogy a pásztor megtaláljon? Tulajdonképpen csak hagyni kéne, nem? Hát aki ellenáll,
azt nem lehet visszavinni. Ugye, ha hagyjuk, hogy az Isten minket megtaláljon, akkor az Isten utánunk jön is, és visszavisz a nyájhoz. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ott hagytam a 99-et, ezért az egyért is utána ment, hogy megtalálja, és visszavigye a nyájhoz. Ugye? Az ember sokszor még a Bibliát ismerve, vagy bizonyos világosságot ismerve is rossz útra tévedhet. Ugye ezt tapasztaljuk a saját életünkből. Ugye az ördög az a nagymester ebben, meg a természetünk is olyan, hogy azért mindig elfel akar terelni, és akkor is rossz útra térhetünk, de a pásztor az mindig utána megy annak az egy jónak. Nem akarja, hogy elveszem. Az Isten maga keresi meg a juhát. Ugye talán ugye beszélgettünk azt a Matiskán, hogy az ember mégis milyen kicsinek gondolja magát, de azt olvasok, hogy a legkisebbet is ezzel teszi, hogy mi magunkat sokszor úgy gondoljuk, hogy hát az Isten törődik én velem. Hát vagyok én valaki. Hát engem senki nem foglalkozik. Hát én úgy senki kis pont vagyok ebben a világegyetemben, egy kis semmi, hát élem az életemet, de hát törődik is Isten én velem. Ugye néha az ember felmerül ez a kérdés, hogy az Isten személyesen foglalkozik velem, hát az Isten nagyba gondolkozik, ugye. Isten talán tömeget néz, de hogy egyénenként keressen meg minket. Olvashatjuk a Ezékiel könyvében, a 34. fejezetben, maga az Isten szól így, mert így szól az Úristen, ime én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Gondolnátok azt, hogy Viktóriát az Isten személyesen kereste? Vagy akár mélykötöket személyesen keres? Tudja, hol laktok? Tudja, hol születtetek? Tudja, hogy éppen mire gondoltok? Hogy milyen kínok gyötörnek? Milyen problémáitok vannak? Az Isten azt mondja, magam keresem meg a nyájamat, én magam. És azt mondja, tudakozódom utána. Hogyan tudakozok az Isten mi utána? Mit gondoltok? Valakit megkérdez, már elnézést. Így folytatódik ez az igely, miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszület juhai között, így tudakozódom nyájam után. Hogyan tudakozik az Isten utánunk? Nézzétek csak, mit mond. Miképpen a pásztor tudakozódik nyáj után, amely napon ott áll elszélet juhai között. Az Isten minket hogyan talált meg? Hát azt mondja, ott állt elszélet juhai között. Neki el kellett jönni erre a földre, hogy megkeresse a nyáját. Ott áll közöttük. Eljött az emberiséghez, eljött az emberekhez, hogy megkeresse és megtartsa, mi elveszett. Ugye Krisztus eljött 2000 évvel ezelőtt ide a földre, hogy az emberiséget, az embereket, akik őt elfogadják, visszavezesse őket az Istenhez. És tudjuk jól, hogy Istennek vagy Krisztusnak milyen áldozat volt ez, hogy megszülessen ide a földre, és hogy megkeresse a nyáját, aki elveszett. Ugye ő mondta is, hogy én ott hagytam a 99-et, ezért az egyért. Ugye ez vonatkozik arra is, hogy magáért a földért, a földön élő emberiségért, de vonatkozik személyesen azért az egyre is. És így tudakozott utánunk. Úgy tudta meg ő is, hogy mit jelent kiemelni minket a bűn sötétségéből, hogy eljött ide a földre, és itt tudakozódott utánunk. Ugye könnyű lett, hogy felülről elnézést irányítgatna az embert, de ő nem. Ő előtt együtt akart érezni, ő tudni akarta, mit jelent az embernek járni azon az úton, tudni akarta, mit jelentek a küzdelmek, a szenvedések, hogy mindet átérte, hogy minket ki tudjon emelni abból a sötétségből. Ugye szoktuk mondani, hogy az az ember tud együtt érezni a másikkal, aki ugyanazt átérte, mint a másik. Nem? Egyszerű az alapelv. Krisztus mindent áttért az életében, amit a másik ember áttél. Ugye Krisztus még azt is áttért, hogy mit jelent elszakadva lenne az Istentől. Csak Krisztusnak ez mélyebb szenvedést okozott, mert ugye én említettem az elején, mi ha eltévedünk, hát el vagyunk tévedve, nem is tudjuk, hogy eltévedtünk, minket annyira sokszor nem zavar, hogy megyünk a saját fejünk után. De Krisztusnál az méretetlen szenvedés volt, mikor érezte neki, hogy ő elszakad az Istentől. Ugye a halál akkor azt érezte, hát mit jelent meghalni és örökre elveszni. Az rettenetes dolog. Az emberek csak akkor döbbenek majd erre az ítélet, hogy mit jelent az Istentől eltévedni és örökre elveszni. De Krisztus mindezt áttért értünk. Hogy ezért is mondja a Máté evangélium a első fejezet 23. versében, hogy imé szűz fogam méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánának nevezett, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Köztünk van az Isten. Velünk az Isten. És most Krisztus itt van közöttünk?
még annál is közelebb akar kerülni, hogy közöttünk volt. Ugye azt mondja, hogy ő bennünk akar lakozni. Krisztus azt mondta, elküldöm a vigasztalót helyettem, és ő megjelente azt nektek, ami én vagyok tulajdonképpen. Ha már megtalálta, ha már engedte az ember, hogy megtalálja a pásztor őt, a lélek pásztor utána ment, akkor, hogy amikor az ember találkozik először az Istennel, vagy találkozik azzal a lénnyel, aki megmutatja, hogy milyen erkölcsi magasabb akar az embert felemelni, és honnan akarja kiemelni, és amikor megtalálja azt az elveszett jót, akkor az Isten mit tesz? Én beszélgettem az egyik ismerősem, és azt mondja nekem, hogy te János, azt mondja, és az Isten, az ő hogyan tekint arra, aki mondjuk nagyon benne volt, úgymond ebbe a világba, és bűnös életet folytatott. Van az egyik munkatársam, az mindig azt mondja nekem, hogy én annyi bűnt elkövettem el, hogy én az Istenmel szóba se áll. De sokan van, aki nem is gondolnánk különben, hogy sok embert azt tart vissza attól, hogy hagyja, hogy az Isten megtalálja, hogy a pásztor utánja menjen is visszavezesse nyájhoz, hogy úgy gondol, hogy ő arra érdemtelen. Hogy ő olyan életvitelt folytat, hogy neki már Isten se bocsátana meg. De szokták ezt mondani. És ezért nem akar az Istenhez visszafordulni. Pedig a lelkében szeretne. Csak ez a kettőség ott van. Nem vagyok rá érdemes. Én már semmi vagyok. Nekem már mindegy. Ugye? És pedig nem így van. Ugye nem tudom, ez kisugalja, de valószínűleg nem a Istentől van. De ilyen is van, és ezért nem mindegy, hogy ugye mi is hogyan viszonyulunk emberekhez, mit mondunk ilyenkor? Ugye most a személyre hányjuk a bűneit, na te ilyen vagy, na hát ez az ember olyan züllött, nekem sokszor mondják a munkatársaim, na annak már te hiába beszélsz, az már úgy sem fog megváltozni. Ugye az emberek tudják, hogy ki fog megváltozni. Hát mondom meg úgy, hogy akkor, hogy addig, míg az ember él, addig változhat. Míg ki nem lehel a lelkét, addig változhat. És az Isten, ha megtalálja, ugye amikor az Istennek tiszta lényével mi szembesülünk, és látjuk, hogy ő mit akar velünk, akkor az Isten, amikor minket megtalál, nem tudom, ti éreztétek, akiket az Isten megtalált, ugye, hogy ledorongol, szemünkre hányja a bűneinket. Na, te ilyen voltál, na látod, én mondtam, mindig figyelmeztettelek, ugye, mint amikor egy rossz gyerek eltéved, és a szülei megtalál, és akkor megráncigálj, vagy még meg is nász meg, hogy mondtam neked, fiam, hogy ne menj, mert ugye, és ő tesz ilyet velünk? Szemünkre hányja, hogy milyenek voltunk? Mond ilyet az Isten. De az ember tart ettől azért, nem? Hogy szembesülni kell azzal, amit elkövetett. És ez a kettőség ott van. Tehát nézzük meg, hogy Ézsaiás 40. fejezete első versében milyen szépen fejezi ki maga a Szentírás, hogy az Isten hogyan viszonyul hozzánk, ha minket megtalál. Tehát Ézsaiás 40. fejezet első versét olvasom. Mint a pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza. A szoptatósokat szeliden vezeti. Ugye milyen csodálatos szeretet megnyilvánulás, nem? Azt mondja, mint a nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat. Hogy mondja, ölében hordozza. Azt mondja, a szoptatósokat szeliden vezeti. Amikor az Isten megtalál minket, akkor nem a szemünkre hány dolgokat. Na, te ilyen meg olyan voltál, nem lesz a jó, akkor pokolra vágunk. Hanem azt mondja, mint a jó atya, mint az igazán szerető atya, aki olyan gyöngéden vonza magához. Ugye az ölében hordozza. Ugye olyan jó képies kifejezés ez, amikor kisbárányt valaki felvesz az ölébe, mert látja, hogy még gyenge, nem tud járni, és esetleg sebesült meg, messzire kóborot kimerült, és ő szerette az ölébe vinni, hogy melegítse, hogy közel vonja magához. Ugye kit vesz az ember általában az ölébe? Kit ölel meg? Hát akit nagyon szeretném, hát az ellenségünket nem ölelgetnénk, ugye, akit nem szeretünk. És az Isten ezzel kifejező, hogy mennyire akarlak benneteket, mennyire hordozni akarlak benneteket, mondja, hogy ölében hordozni. Az Isten így hív minket, így talál meg minket. Nem egy olyan Isten talál meg, aki fejünkre olvassa a hibáinkat, és azt mondja, ha meg nem térsz, akkor el fogsz veszni. Az Isten nem ilyen. Hogy ismeritek a 23. Zsoltát, ugye már majdnem kívülről is tudjuk, hogy az Úr az én pásztorom, nem szükölködöm. Ugye amikor megtalálja az Isten az embert, amikor ránk talált, akkor hogyan terelget utána a juhait? Ostorra? Ugye bottal, vasvillával? Azt mondja Dávid, hogy az Úr az én pásztorom, nem szükölködöm.
Hüves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem az ő nevéért. Még a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesztőd és botod, azok vigasztalnak engem. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Asztalt tejtesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal. Bizonyára jóságul és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. Ugyan szép képies kifejezés ez, de hogyha megkérdezném tőletek, hogy mit jelent az, hogy hűes legelőkön nyugtat engem, vagy csendes vizekhez terelget engem, ez mit jelent amúgy? Tudjuk, Dávid az költő volt. És olyan képies kifejezések. Mi az, hogy hűes legelőkön nyugtat engem, meg csendes vizekhez terelget engem, meg asztalt ejtesz nékem az én ellenségeim előtt? Mit is jelentenek ezek a kifejezések? Azt mondja Dávid, az Úr az én pásztorom. Egy kicsit úgy hallatszik, mint az első parancsolat, hogy kezdődik? Én az Úr vagyok, a te Istened. Dávid mit mond? Az Úr az én pásztorom. Dávid ugye király volt, emlékeztek? És mégiscsak ő egy unak számította magát. Az Isten az én pásztorom. Ki tudjuk mi ezt mondani úgy imádságban, vagy magunkban, lelkünkben, hogy az Úr az én pásztorom? Mert ha az Úr az én pásztorom, akkor én hagyom, hogy engem füves legelőkre tereljen. Én elismerem, az Isten az Úr, és ő az életem ura, ő az életem pásztora, aki tudja, hogy nekem merre kell menni ezen az úton. Hogy én ezt elfogadom. Azt mondja, nem szükölködöm. Vagy az arra vonatkozik, hogy most anyagilag nem szükölködik? Ugye az a régi kifejezés, hogy szükölködni, azt jelenti, hogy hiány szenvedni. Nagyon szegénynek lenni az ember. Éppen, hogy csak megélni, ugye, szükölködni. Azt mondja Dávid, hogy nem szükölködöm. Nyilván nem vonatkozik anyagi dolgokra is, de vonatkozik lelki dolgokra is. Az Isten megelégíti az embert. Azt adja a lélek pásztora, oda terelgeti az embert, ami az ember lelkét elégíti meg. Ugye szokták ezt mondani, hogy nem a pénz kevésebb a világban, a jó szándék meg a szeretet. Nem? A pénz az sok van. Csak valahogy a jó szándék, az a pénz nem úgy mozgatja, hogy kellene, meg a szeretet. Úgyhogy nem a pénz kevés az emberek életében. Azt mondja János Evangélium 10. fejezet 14. versében, maga az Úr Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engemet is ismernek az enyém. Ugye ez a tökéletes kapcsolat, nem? Én ismerem őket, de ők is ismernek engem. És ők jó pásztornak ismerik a pásztort, nem rossz pásztornak. Amikor ilyen személyes viszonyba kerülünk az Istennel, hogy tudjuk, hogy a jó pásztor az kicsoda, és amikor engem terelget ebbe az életbe, akkor az valóban jó dolog, és nekem az áldásomra válik. Ugye azt mondja, hogy nem szükölködöm, az első korintusi levél első fejezet 5. versében olvashatunk erről egy igét, hogy mit jelent gazdanak lenni, mert ha nem szükölködünk, ugye akkor végül is meggazdagodtunk. Azt mondja Pál apostol, hogy mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben. Tudjuk jól, az ismeret mit jelent a Bibliában. Az nem azt jelenti pusztán, hogy én ismerem a igét, már elnöm a Bibliát. A múltkor tanultuk, emlékeztes Zsuzsi könyvét mondtam múlt héten az ismeretről, hogy az ismeret meg a szeretet váltó fogalmak. Aki azt mondja, hogy ismerem az Istent, ez azt mondja, hogy szeretem az Istent. Aki azt mondja, hogy szeret az Istent, azt mondja, hogy ismer az Istent. És azt mondja, hogy ebben gazdagodtatok meg. Ezért mondja Dávid, hogy nem szükölködöm. Hüves legelőkön nyugtat engem. Mit jelent a hüves legelő? És azt mondja, hogy nyugtat. Van valami gondolatotok? Mi lehet a hüves legelő? Csak tudjátok, az az érdekes az igében, hogy nagyon sokszor, ezt a, már majdnem kívülről tudjuk ezt a 23. Zsoltát, de elkezdünk gondolkozni, hogy kiderül, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez amúgy? Az Ezékiel 34. fejezet, 31. versét, ha elolvasom, talán akkor rögtön látjátok, hogy világosabb lesz ez a kérdés. Ti pedig az én juhai, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úristen. Azt mondja az Isten, hogy ti pedig az én juhaim, legelőim, nyája vagytok. Tehát ebben az életben, mind anyagilag, mind lelkileg, amit mi itt kapunk, az mind az Isteni. Azt mondja, az én legelőim, nyája vagytok. Mi ezen a földön élünk.
Amit itt ezen a földön kapunk, mondom anyagilag is, meg lelkileg is, az mind az Isten ajándéka. De amikor az Isten terelget minket, ugye, azt mondja, hogy nyugtat engem a füves legelőkön, amikor az Isten tudja az életünkben, merre kell nekünk menni, ami nekünk igazi nyugalmat és békességet ad. Ő tudja, hogy mik azok az élethelyzetek, mik azok a dolgok, ahol nekünk valóban olyan táplálék jut, ami megnyugtatja az embert és megelégíti. Mi nagyon sok ötletünk lehetne külön, hogy hogyan érezzük ma is jól magunkat szerintem, azon ki, hogy itt ültök. Ugye? Biztos volna ötletünk, de az Isten tudja, mi az, ami minket megnyugtat. Mi az, ami igazán megelégít és táplálja az embert. Még egy igét szeretnék ehhez olvasni az 1. Timóteusi levél 4. fejezet 6. versében, hogy még világossábbá tegyük. Ezeket, ha elég adod az atyafiaknak, mondja Pál, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, mondja Timóteusnak. Táplálkozva a hitnek és a jó tudománynak beszédével, amelyet követtél. Ugye mi az a füves legelő? Azt mondja, a hitnek és a jó tudománynak beszédeivel. Azt mondja Dávid, hogy a te beszéded az nekem élet. Ha nem a te beszéded lett volna az én gyönyörűségem, mondja az egyik Zsoltában, elvesztem volna az én nyomorúságomban. Jézus maga mondta, ez az életnek beszédét tartott elő. Tehát amikor az ember úgymond az Istenhez, akkor nem csak anyagi vonatkozásban kell érteni, amikor úgymond legel az ő juhai, akkor az Isten beszédével táplálkozik, ami megelégíti, megnyugtatja és megerősíti. És mondhatnám, kövéré teszi, hogy a Biblia mondja, gazdaggá teszi. Csendes vizekhez terelget engem. Mi lehet a csendes víz? Nincs gondolatotok, mi lehet? Micsoda? Hogyan terelgeti az Isten, a lélek pásztora, hogyan terelgeti a mi lelkünket csendes vizekhez? Ugye mondjátok, hogy a Szentlélek. Elolvasom Izsaiás igét a 44. fejezet 3. verséből. Mert vizet öntök a szomjúhúzóra, és a folyóvizeket a szárazra, kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. Itt azt, hogy vizet öntök a szomjúhúzóra, kiöntöm a lelkemet. Hogyan tereget az Isten? Mi az a csendes víz, ugye? Az Istennek a lelke. De hogyan tud az Isten az ő saját lelkéhez terelgetni minket? Ez már kicsit nehezebb kérdés, ugye? Hogyan tud az Isten minket a lelke által jó irányba terelgetni? Hát ez az Isten titka. De tapasztaljuk. Amikor az Isten lelke valaki a munkálkodik, amikor érzi, hogy a belül az Isten lelke őt indítja, és készteti, és nyugtatja, és bátorítja, akkor az emberben valóban békesség van. Azt mondja, csendes vizekhez terelget engem. Az Isten lelke az mindig csendes, nem? Az nem harsogó. De az nem kiabál. Az mindig finoman, csendesen és tapintatosan szól az ember szívéhez. És az Isten ezt a munkát folyamatosan végzi. Mindig terelgette a mi lelkünket az Isten lelkéhez. Hogy engedjünk neki. Hogy csendesedjünk el. Hogy az ember, ugye tudjátok, mi az embernek a lelke? Sokszor tele van mindenfélével, feldúlva, indulattal, aggodalommal, kételyekkel, sokszor mindenféle haraggal, mindenféle méreggel, kétségeskedésekkel, az ember állandóan, mint valami mékes a lelki, felfordítva, és tele van mindenféle gonda, hogy most mi lesz, hogy lesz, mert az ember nagyon nehezen tud elcsendesedni. De az Isten ezt munkálja bennünk, hogy csendesedjetek el. Az Isten lelke meg tudja az embert fogni, és meg tudja erősíteni, és meg tudja elégíteni. Még egy igét felolvasnák ebben kapcsolatban. Ezt maga az Úr Jézus mondta a János Evangélium a 7. fejezet 37 és 39. versében. Aki hisz én bennem, mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja a lélekről, melyet verendők voltak az ő benne hívők. Mert még nem volt Szentlélek. Ugye itt egyértelműen azonosítja, hogy az az élő víz, az maga a Szentlélek. Ugye? Vagy a jelenésekén még olvasunk egy igét, ott a jelenésekén érdekes, ugye akik ismerik a jelenésekénjét, ott van olyan leírás, hogy az Isten trónjáról víz folyik ki, és az élet fájához folyik.
Ugye? És azt mondja, akik esznek az élet fájáról, azt mondja, azok ugye soha meg nem halnak és örülnek. És azt mondja, itt is így mondja a Jelenések 22.17-ben, hogy és a lélek és a mennyasszony ezt mondja, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ugye az élet vize, az maga az Isten lelke. Mert minden az Isten lelke által él ezen a földön. Ugye emlékeztek a teremtéskor, mit mond a Szentírás? Hogy a föld pedig kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Ahol az Isten lelke megjelenik, ott van élet. Ahol nincs, ott azt az írás, hogy kiszáradt, elszáradt, meghalt. Vagy még Ezékielnél olvashatjátok, amikor ott egy látomás, hogy azt láttam, hogy egy kis folyó jött, aztán a folyó folyt, és aztán dagad, belefolyt a tengerbe, és az egész földet beterítette a víz. Úgy azt is azt jelképezi, hogy az Isten lelke az egész földön majd fog tudni munkálkodni. De azt mondja, aki akarja, az vegye az élet vizét ingyen. Ingyen. Isten nem pénzzel adja az örök életet. Tudom, hogy vannak emberek, akik pénzzel árulják azt is, ugye? De az Isten azt mondja, aki akarja, aki csak akarja, az vegye az életvizét ingyen. Az Isten a szent lelkel bárkinek azt mondja, a szentírás mérték nélkül adja is ingyen. Tovább így folytatódik a 23. Zsoltár. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ez egy képies kifejezés, hogy a halál árnyékának a völgyében. Az azt jelenti, hogy az ember úgy él ezen a földön, hogy tudja, hogy meg fog halni, és az élete mindig veszélyben forog. Mert ki gondolja azt, hogy holnap még élni fog? Hát gondolhatjuk, csak az nem biztos. Ugye? Ez a föld a halál árnyékának a völgye. De hogyan folytatja? Nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Az egy milyen csodálatos dolog, nem tudom nektek mennyire volt ez az ember lelkének ilyen üdítő, hogy az Isten megmutatja azt, hogy ez az élet, ez a halál, ez nem végleges. Hogy az Isten, hogy egy keresztény embernek, egy megtért embernek, akiket az Isten megtalált, annak kinyílik ez az élet. Ugye az emberek élnek ebben a világban, és úgy élnek, hogy mindent ebbe kell belezsúfolni, mert meghalunk, aztán mindenek vége. Tehát még most kell élni, mert éljük ki az életet. Aztán úgyis már mindegy. Akkor megismertem az írás, nekem az egyik legnagyszerűbb dolog az volt, hogy az Isten mint kinyitott előttünk a végtelenség kapuját. Hogy nem lezáródik az embernek az élete, igazából itt kezdődik el az örök élet. Aki befogadják az élet vizét, amit az Isten ingyen ad, azt mondja, az örök élete buzgó víznek kurtfeje lesz ő benne, mondta a szamári asszonynak Jézus Krisztus. Örök életnek. És így tekint, és azért mondja Dávid, hogy nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Én tudom, hogy az Isten vezet engem, és velem van, és örökre velem szeretne maradni. Azt mondja, a te vesztőd és botod, azok vigasztalnak engem. Ez érdekes párosítás, nem? Vesző meg bot. Hát most az Isten akkor hogyan lehet vesző meg bottal vigasztalni? De a vesző az mit jelent a Bibliában? Ki tudja? Mire használták régen a vesztőt? Nem arra, amit mi használjuk most, ugye, hogy megcsápoljuk a gyereket vele. Ugye a Bibliában a vesző az mindig azzal mértek. Ezért könyvben van, amikor megmért a templom, és vesztőt húzta ki, vagy vérőzsinót, ugye, az mérésnek. A vesző az igazságos ítéletnek a jelképe. Tehát az Isten mivel tud minket vigasztalni? Hogy igazságosan ítéllek meg. Ez nem tudom, mennyire vigaszt, de gondoljatok bele, hogy sokszor emberek, ugye mondtam, elszomorodnak, úgy érzik, hogy ők elvesznek, hogy az Isten velük nem törődik, vagy ők olyan bűnösek, az Isten nem fogadja el, de az Isten mindig igazságosan ítél, és az Isten jól ismeri, mi van a lelkünkben, és csak ő érti, hogy mi van benne. És tudom, hogy ő megért bennem, és ő igazságosan tud megítélni. Mert az Istennek az igazságos ítéletében a szeretete is ott van. Ő nem oda dorgálja az orrunkkal, hogy na már neki mit csináltál? Megérti, hogy miért esünk bele valamibe. Ő igazságosan ítél. Ugye a bot azt meg tudjuk mi a Bibliában. Kit fenyít meg az Isten? Hát akit szeretne. Akit szeret az Úr, azt megdolgálja és megfenyíti. Mint az jó szülés a gyereket, nem? Nem azért van a fenekére, mert jaj, de gyűlöli, hanem pont az, hogy a rossztól egy kicsit eltávolítsa, és ne csinálja többet a rosszat. Az Isten szeret minket, és azért megfenyít. Azért belátjuk mi is, ugye később, hogy is mondja Pál apostol, hogy jelenleg a fenyítés nem látszik örvendetesnek, de utólag a békesség gyümölcsével fizet.
Azért felnőtt fejjel mi is sokszor belátjuk, hogy azért jó volt, hogy a szüleink fenyítettek, nem? Talán többet kellett volna néha, vagy nagyon pofont adni, ahogy szokták mondani, mert nem tettük volna azt a rosszat. Akkor az Isten hogyan vigasztal, hogyan erősít? Igazságos ítél, szeretettel ítél, nem hányja a szemünkre, ő megért minket, és bizony néha megfenyíti az embert. Jelenleg nem látszik örvendetesnek sokszor. Nehéznek látszik, és az ember úgy gondolja, hogy ez, hát az Isten ezt miért engedte meg, szokták mondani. Nem, az Isten azért engedte, mert tudja, hogy javunkra fog válni elő vagy utóbb. Ugye azt tart elítesz nékem az én ellenségeim előtt. Erre mi a gondolatotok? Nincsen? Hogy azt tart elítesz nékem? Emlékeztek, hogy hol volt asztal a Bibliában? Hol csináltak először asztalt? Kifejezetten asztalt kellett készíteni. Hát a Szent Sátorban, nem? Ott volt egy jelkép, hogy egy asztalt kellett készíteni, ahol a kenyeret kellett rárakni, 7 kenyeret, azt hiszem. Úgy titták, hogy a kitett kenyerek asztala. Ugye? Azt mondja, az ellenségeim előtt. Az ellenség, mikor Dávid ellenséget mond, akkor sose úgy gondoljátok, hogy most nekem a másik ember az ellenségem. Mikor Dávid ellenséget mond, akkor ő a bűnmond ellenségenek. És ha az Isten asztalt ejtetnék, az azt jelenti, hogy mintha táplálni akarna. Ugye az asztal mellé ki szokott leülni. Hát aki étkezni akar, ugye? Ott a Szent Sátorban mi volt az asztalon? Ugye a kenyér. És a kenyér mit jelképezett? Az Istennek az igéjét. Tehát akkor az Isten miért mondja Dávid, hogy nekem azt tartja, hogy az én ellenségém előtt? Hogy amikor az ember érzi azt, és látja azt, hogy a világ támad, hogy az én önzésem is támad, hogy a kívánságaim is támadnak. Az Isten rögtön mutatja, hogy az én beszédem, az én igém. Ha te azzal táplálkozol, akkor a te ellenségeid sem tudnak legyőzni. Nem fognak tudni elvinni. És az Isten mikor nem akar asztalt teríteni? Az Isten mindig asztalt terít nekünk, nem? Ma is szombat van, Isten ma is asztalt terít nekünk, hogy ne csak a testünk eltörődjünk, hanem lelki táplálékot is vegyünk magunkhoz. És ő mindig nekünk asztalt terít. És az ellenség hol van amúgy? Hát nem a szomszéd az ellenségem. Az ellenségem bennem van. Ugye? Szoktam nektek mondani, amikor láttam a filmben, az ellenségünket mindig magunkban hordozzuk. Ugye? Azt nem hagyjuk kívül az ajtón. A saját önző természetünk, az mindig az ellenségünk. És az soha nem alszik. De azt mondja, hogy ő asztalt terít nékünk mindig. Együnk arról az asztalról. Az Isten beszéde az megelégíti az embert, és segít abban neki, hogy az ellenségét le tudja győzni. Még ha ott is van mellette. Ugye befejezésül még azt mondja a befejező sorokban Dávid, hogy bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ugye ez a tökéletes bizalom az Istenben, nem? Azt mondja Dávid ilyen határozottan, hogy bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Amikor nekünk is így kell az Istenhez imádkozni, hogy mi bízunk abban, hogy az Isten jósága, ami abban nyilvánul meg, hogy megbocsátja mi bűneinket, nem? És utánunk jön, és megkeres, és nem hányja a szemünkre. És az ő kegyelme, amely felemel minket, amely erőt ad nekünk, amely mindig megtart, amely bennünk bizalmat ébresz, hogy az Isten kegyelmes, elkövetted 100-szor, én megbocsájtom, gyere hozzám. De a kegyelme akar minket tisztítani minden önzéstől. És azok követnek engem. Ahogy járunk az életben, az Isten vezet, azt mondja, ez soha el nem marad mellőled. Talán nem mindig érezzük az Úr jóságát, amikor nehézségek érnek, ugye? Meg bajok támadnak. De azt mondja, mindig követnek, mindig velük vannak. És azt mondja, az Úr házában lakozom hosszú ideig. Dávid beköltözött a Szentek Szentjébe? Vagy nem? Akkor hogyan lehet az Úr házában lakozni? És egy képies kifejezés. Ugye azt mondta az Úr Jézus első János levél, vagyis a János evangélium a 14. fejezet 20. versében, azon a napon megtudjátok majd ti,
hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem. Ugye, és ti én bennem, és én ti bennetek. Hogyan lehet az Isten házában lakozni? Ha az Istenhez úgy menjünk, hogy mi elrejtőzünk benne, hogy hagyjuk, hogy az Isten is bennünk lakozzon, mi pedig ő benne lakozunk. Az azt jelenti, hogy mi teljesen átadjuk a házunkat, vagy a Biblia az edényünket az Istennek, hogy ő használja fel, hogy ő lakozzon, hogy ő vegye birtokába, és mi is elrejtőzünk benne. Ugye az én képieskőz, én ő bennük, és ők meg én bennem. Azt mondja, hogy az Úr házában lakozom hosszú ideig, hát úgyis mondhatná, hogy örökké való ideig. Én kívánom, kedves gyülekezet, hogy fondoljuk meg ezeket a csodálatos igéket, és hagyjuk, hogy az Isten megtaláljon minket. És ha elkóboroltunk volna, mert elkóborolunk, akkor is, ha már megtalált, és nagyon sokszor elkóborolunk, mindig jusson eszünk, hogy az Isten kegyelmes és jóságos Isten, hogy ő mindig keres minket, hogy ő soha nem mondta egyetlen egy juháról sem. Neki minden ember értékes, és minket azért hívott el, és embereket azért hívott el, Viktóriát is, meg minket is, hogy mi is pásztorok legyünk, hogy mi is keressük az eltévedt juhokat. Mert ugye most mondhatnám a másik példát, amikor Jézus mondta, hogy én vagyok az ajtó. Ismertek azt a példát, aztán János 10. fejezetében. Ez egy másik óra lenne. Isten minket ezért hívott el, ami hálásunk az Istennek, hogy ő megtalált minket. Akkor hálánkat azzal fejezhetjük ki, hogy mi is keressük az elkóborolt juhokat. És hogyan kereshetjük az elkóborolt juhokat? Úgy, most a szombatiskán beszélgettük. Hogy hagyjuk, hogy a lélek pásztora terelgesse a mi életünket. És a mi életünk lesz bizonsága több embernek, hogy ők is keressék az Istent. És hagyják, hogy az Isten megragadja őket, és visszavigye a nyájhoz, hogy ne vesszenek el. Mindenkinek kívánom, hogy engedjen annak a víznek, amit az Isten ingyen ad, és aki akarja, az vegye ingyen vizet, hogy örökké élhessünk az Isten országában. Ámen.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmából. És nyissuk meg Bibliánkat Lukács evangélium a 14. fejezeténél. A mai alkalommal Jézus tanításával fogunk foglalkozni az önmegtagadásról. Gondolom mindannyiunkat érint ez a kérdés. Szinte folyamatosan ez lebeg a szombatiskolában is, szinte hétről hétre. És gondolom nem csak engem mozgattak meg, nem csak az én gondolataimat mozgatta meg tényleg az az Ellen White idézet Jézus életéből, amit a szombatiskolánk 119. oldalán olvashatunk, hogy sok türelemre és lelkiségre van szükségünk ahhoz, hogy a Biblia vallását behozzuk az otthoni életbe és a munkahelyre, hogy elviseljük a világi ügyek okozta megterhelést, és szemünket mégis egyedül Isten dicsőségére szegezzük. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de engem nagyon-nagyon izgat ez a kérdés valójában, hogy hogyan tehetek bizonyságot Istenről akkor, amikor érem a hétköznapi életemet, és amikor nem Biblia órán vagyok, amikor nem szombat délutáni beszélgetésen, amikor nem a szószéken, vagy nem a szombatiskolán beszélgetünk, ténylegesen tanulunk egymástól, hanem a hétköznapi életben akkor, amikor sok minden másról van szó. Amikor hangokról, zeneszerzőkről, emberi dolgokról, kérdésekről van szó, emberi problémákról, gazdasági ügyekről, időjárási viszonyokról, meg hát sok minden másról. Hogy lehet ezek között ténylegesen a hétköznapi élet körülményei között bizonyságot tenni az Istenről úgy, hogy ne mondjam ki azt, hogy hát a Bibliában ez van megírva, hogy... Vagy Jézus tanítása ez, vagy az, erről, vagy arról. Hanem valóban a Szentlélek hogy a Szentlélek igazából úgy tudja tanácsolni, úgy tudja vezetni az embert, hogy minden mozzanatában meglátszódjék azt, hogy ő az Istennel együtt jár. Ugyanennek a részletnek a befejező mondatát is olvasnám a 120-as oldalról a szombatiskolánkból. Jézus azt tanította, hogy a menny és a föld együvé tartozik, és az isteni igazság ismerete felkészíti az embert a mindennapi élet kötelességeinek jobb teljesítésére. Mi készíti fel az embert? Az isteni igazság ismerete felkészíti. Most így olvassuk akkor a következő igeszakaszt, hogy az isteni igazság szeretne minket felkészíteni arra, hogy az hétköznapjainkat hogyan éljük. Lukács evangélium a 14. fejezetéből a 25. verstől olvasom. Ment volt vele nagy sokasság, és megfordulván mondta azoknak: ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem, de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e, amivel elvégezze. Nehogy minek utána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdi őt mindenki, aki látja. Ezt mondván, ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem, de leülvén először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött. Mert különben még, mikor amaz távol van, követséget küldvén megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Én nem tudom, hogy így
hogy egyben ezt a szakaszt így elolvastuk közösen, hogy nektek milyen tapasztalatotok van ezzel a szakasszal. Én nagyon sokáig nálam nem állt össze ténylegesen ez a kép. Az önmegtagadásról való gondolatok úgy külön voltak, a torony, meg a béke követség a hadsereggel, támadóval, az meg úgy külön volt az én fejemben. Szóval valahogy ez nem függött nálam össze. Úgy furcsálottam is, hogy mit keres ez a kettő itt benne. És hát valószínű, hogy szégyelni való, és én szégyellem, hogy hát nem régen tárult fel igazán előttem az, hogy ez tulajdonképpen egy példabeszéd a tanításon belül. De erre majd visszatérünk egy kicsit később. A lényegi dolog, amiről itt az ige, amire az ige figyelmeztet bennünket, az, hogy ha valaki én hozzám jő, kik azok, akik, ha valakik, akik hozzá mennek Jézushoz? Gondolom, nagy sokaság követte, ugye? És hát ugye ennek a hátterén mondta, hogy mindannyian, akik engem most követtek, akik vágyakoztok valami után, amit én véleményetek szerint nyújtani tudok nektek, és ezért követtek engem, ezért jöttök utánom, figyelitek az én beszédemet, tanításaimat. Mielőtt ilyen valamilyen hamis elgondolásban ringatnátok magatokat, figyelmeztetni szeretnélek benneteket, hogy azt mondja, hogy valaki én hozzám jó, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét, gyermekeit, fitestvérét, nőtestvérét, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Attól, hogy ti követtek engem, attól még nem biztos, hogy tanítványaim vagytok, vagy lehettek. Lehet, hogy ti magatokat tanítványoknak gondoljátok, de ha bizonyos feltételeknek nem feleltek meg, hogyha bizonyos feltételeket nem vettek tudomásul, ha nem kutassátok igazából, hogy mi a feltétele annak, hogy igazi követőim lehessetek, hát hogy mondjam, hiába való az igyekezetetek. Valójában olyan a ti igyekezetetek, mint az az ember, aki eszébe veszi, hogy épít egy tornyot. De igazából nem méri fel annak kiadásait. Igazából nem méri fel, hogy mivel jár. Meg egyáltalán mit szolgál majd az a torony. Mire való? Vagy az a király, aki látja a nagy hadsereget jönni, és tisztában van, hogy saját maga erőtelen, hogy saját maga lényegesen kisebb erővel rendelkezik, haderővel rendelkezik, mint a támadó, hogy akkor most mit évő legyen. Ugye tudjuk, a Bibliában vannak olyan példák, amikor nem 10 000, 20 000 ellen, hanem 300 ember ment 10 000 ellen Gedeon történetében. És még más példák is vannak, ugye, amikor az asszírok támadták az izraelitákat, hogy a király imádságára milyen csoda történt. De itt igazából nem erről szól Jézus. Itt arról szól, hogy amikor ti úgy gondoljátok, hogy ti engem követni akartok, tisztában vagytok-e ezzel, hogy ennek mi az ára? Tisztában vagytok-e azzal, hogy mindent fel kell adnotok? És ebbe a mindenben mi minden tartozik bele? David Gész testvérünk, amikor legutóbb Zugligetben istentisztelet sorozatot tartott a legutóbbi látogatásában, az egyik istentiszteletben elhangzik az, hogy amikor a fiatalokhoz szól, hogy mit jelent az Istennek való átadás, az Istennek önátadás, az odaszentelődés. Beszél a maga életéről, hogy ezt az ő életében, hogy ő ezt hogy valósult meg, és a fiatalokat hívja fel arra, hogy mit jelent az igazából átadni magát, az életét Istennek, odaszánni az életét Istennek. Azt mondja, ez azt jelenti, hogy nincs világi folyóirat, nincs világi zene, nincs világi öltözködés, nincs világi olvasmány, hanem mind ezeknek a helyében az van,
ami az Istentől származik, és ami által az Isten építeni tudja az ember jellemét. És beszél a másik igehirdetésében arról, hogy az Isten követei tulajdonképpen kik az Isten diplomatái. Beszél egy nagykövetről, aki adventista létére, aztán egy bizonyos országnak a nagykövete lett, országban nagykövet lett, és már harmadik napon, ahogy a nagykövet lett, már egy komoly feladattal szembesült, hogy egy prédikátor ment abba az országba, és az egész felszerelését a vámon lefoglalták, és nem engedték be az országba. Kihangosítás meg, hát szóval minden, ami tulajdonképpen az evangelizációhoz szükséges. És hát felhívták ugye a nagykövetet, és akkor szóltak neki. És még szabadkozott, hogy hát ő csak harmadnapja, hát mondja, lehet, hogy pont ezért lettél nagykövet, hogy most akkor segítségünkre legyél. És hogyan küzdötte meg ténylegesen azt, hogy mindent félretéve, az Isten ügye érdekében felhívta a kormányzót, az elnököt, az országnak az elnökét, és ott azt mondták neki, hogy hát foglalt, mert egy másik elnökkel beszélget, és ő meg azt mondta, de nekem nagyon fontos dolgom van az elnökkel kapcsolatban. Nem várhat, nagyon fontos. És azt mondták neki, hogy hát akkor diktálja le, leírja a titkár a papírra, hogy mi van rajta, beviszi az elnöknek, megmutatja, hogyha valami, és majd meglátják, hogy mi lesz belőle. Leírta, hogy hát a hetednapi adventista, ez történt velük, hogy az előadás sorozatot tartó prédikátornak az egész munícióját, felszerelését a vámnál visszatartották, hogy ebben kérnek segítséget, hogy engedélyezzék, hogy ezt kivegyék. Bevitte a papírt, odaadta, az elnök átfutotta, azt mondta, oké, ennyi volt. És más ténylegesen tapasztalatok is elhangzanak, ezt csak azért mondtam el, hogy igazából amikor szeretnénk, vágyakozunk azután, hogy igazán az Isten tanítványai legyünk, úgy legyünk az Isten tanítványai, hogy az életünk tükrözze vissza az ő jellemét, és azt, hogy hogyan változtat minket napról napra, hogy ez mivel jár, hogy kinek az életében, a gondolataiban, a gyakorlatában, a rejtett, melengetett szokásaiban, hogyan rejtőzhetnek igazából olyan ragaszkodások, vagy létezhetnek-e olyan ragaszkodások, amelyekre Jézus azt mondhatja, hogy ha ez megvan az életedben, akkor nem lehetsz az én tanítványom, nem lehetsz az én követőm. És a párhuzamos evangéliumokban is olvashatunk erről a kérdésről, nem ilyen bőven, de azért olvassuk fel, és gondolom, hogy teljesen tisztán fogunk látni ebben a kérdésben. Máté evangéliumában a 10. fejezetet lapozzuk fel, és a 37. és 37-től 39. versig olvassuk el. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Hasonló gondolatok, ténylegesen kicsit ki van bővítve, vagy kicsit részletezve, árnyalva van az, amit az előbbiekben olvastunk. Aki azt mondja, hogy aki inkább szereti. Biztos hallottatok olyan keresztény felekezetekről, ahol megkövetelik azt, hogy amikor csatlakoznak, vagy megkeresztelkednek abba a felekezetbe, akkor elhagyják a családjukat teljes mértékben, és ne is tartsák fel a kapcsolatukat a családjukkal.
erre az igére hivatkoznak akkor, amikor ezt elvárják az újonnan csatlakozóktól. Vajon erről van-e szó? Vajon valóban ezt várja? Ezt kéri Jézus? Gondolom, ebből az igéből kiderül, hogy nem, mert itt azt mondja, hogy aki inkább, ugye? Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Most engedjetek meg egy példát, ténylegesen lehet, hogy ez majd szemlélteti a gondolatot, mit lehet, hogy hogy lehet azt, hogy mit jelent inkább szeretni, vagy inkább ragaszkodni valamihez. Néhány héttel ezelőtt, amikor Komáromban szolgáltam, és akkor beszéltem először erről a kérdésről, és útközben, hogy gyalogoltam, foglalkoztattak ezek a gondolatok, és egy beszélgetést hallottam a hátam mögött. Az utca egyik oldaláról a másik oldalra átkiabált az egy asszony, és ott meg válaszolt neki egy másik, és az volt a kérdés, hogy hogy vagy. Azt mondja, hogy nagyon jól vagyok, különösen, hogy most itt van a kisunokám, és akkor megnevezte a nevét a kisunokának, ott volt gondolom a gyermeknek az édesanyja is, és hát most nagyon jól vagyok. És hát az ténylegesen a szívet melengető, amikor az ember tényleg a hovatartozóját gyermekéhez, unokájához ragaszkodik, szeretéhez ragaszkodik, és az tényleg boldogsággal tudja betölteni az ember szívét. És önkéntelenül hátrafordultam, és rájuk tekintettem. Egy valószínű, hogy az egészségi állapota felül érdeklődhetett az, aki átkiabált annak az asszonynak, mert látszott, hogy egy olyan hát nagyon rossz bőrben lévő valakiről van szó, hajlott hátul, összeaszott asszony pedig, hát nem lehetett szerintem idősebb nálam sem, mert a leány, aki mellette volt a kisgyermekkel, szól abból ítélve, valószínű, hogy valamilyen betegsége lehetett neki, de olyan ténylegesen nagyon-nagyon gyengének, öregnek látszott. És az egyik kezével fogta a kis unokájának a kezét, a másik kezében meg ott volt a cigaretta. És úgy belém hasított az a gondolat, hogy érthető, hogy szereti az unokáját, de valóban szereti az unokáját annyira, hogy eldobja a cigarettát? Most nem dohányzásról vagy alkoholizmusról szeretnék most beszélni, de ha úgy belegondolunk, hogy van-e az életünkben olyan fajta ragaszkodás, ami megfér a mi Isten szeretetünk mellett. És ténylegesen, mert Jézus arról beszél, hogy ugye a legszentebb egy családon belül kicsoda a családtagokhoz való viszonyunk. És ő azt mondja, hogy nem lehetsz tanítványom, nem lehetsz az én üzenetem igazi követője, hirdetője, hogyha jobban ragaszkodsz emberileg, jobban ragaszkodsz a szeretteidhez, mint én hozzám. Vankó Zsuzsika, amikor itt volt legutóbb, akkor ugye a gazdag ifjúról, példázatáról beszélt, és ott is arról volt szó, hogy vágyakozott Jézus után. Ugye maga ment oda, tényleg odaborult, tisztába volt azzal az ajándékkal, amit Jézus adhat neki. Hogy tényleg nem csak választathat gondolatait, meg szívét megmozgató kérdésekre, hanem megoldást is nyújthat az ő vívódásaira. És amikor Jézus válaszolt neki, azt mondta, hogy ahogyan válaszolt, hogy add el minden vagyonodat, és add szét a szegények között, és utána vedd fel a keresztedet, és kövess engem, akkor megszomorodva elment. Szóval az ember szívesen vágyakozik ténylegesen az Isten után, szívesen vágyakozik azután, hogy az Isten üzenetének a hirdetője, a közvetítője legyen, hogy minél több ember megismerje az ő bűnből való szabadításának az üzenetét, de ezt hogyan tegyem? Ugye nem kiált és nem lármáz, azt nem teheti az ember, hogy kiáll egy hangszóróval az utcára, és akkor elkezdi mondani, hogy figyeljetek, a Biblia ezt vagy azt, vagy amazt írja.
Nagyon sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, és segített ebben, ténylegesen ebben a gondolkodásban, a Mit mondasz magadról című Erdélyi László által írt könyv, ezt ajándékba kaptam idősebb testvéremtől, hogy azt mondja, hogy itt arról szól, hogy egyáltalán az Isten küldötteinek volt-e önazonosságuk, hogy be tudták-e helyezni magukat ténylegesen az Isten tervébe, az Isten művébe, tisztában voltak-e azzal a feladattal, amit az Isten nekik szánt. És például az egyik kérdésben azt fejtegeti, de azt mondja, hogy Izrael népe nem azért nem ismerte fel Jézus életének a róla megért proféciákkal való azonosságát, mintha azok érthetetlenek lettek volna. Az azonosítást azért nem tudták elvégezni, mert egész messiás várások keveredett saját politikai reménységükkel. Szóval valahol gond volt igazán azzal, amit ők vártak, valamit nagyon vártak, csak nem azt várták, amit az Isten ad. Szóval nem is, ne valahogy, mi is valahogy így vagyunk ezzel. A következő igehelyben, a Márk evangéliumában olvashatjuk még mélyebben ezt a gondolatot. Márk evangéliumában a 8. fejezetet lapozzuk fel. Itt ez egy másik szituáció, ez egy másik helyzet. Erről Máté evangéliumában is olvashatunk a 16. fejezetben, szóval nem csak egyszer mondja el Jézus ezeket a dolgokat. Máté evangéliumában, ugye Lukácsnál azt olvassuk, amit már felolvastunk, Márknál most majd a következőket fogjuk olvasni, Máténál pedig mind a kettő megvan, az egyik a 10. fejezetben, a második a 16. fejezetben. De most Márk evangélium a 8. fejezeténél olvassuk a 34.-35. verset. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondta nékik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Ez abban a környezetben hangzik el, azon a háttéren hangzik el, hogy Jézus elkezdett beszélni az ő áldozatáról, az ő szenvedéseiről. Itt ebben a szövegkörnyezetben olvashatjuk azt, hogy Péter azt mondja, hogy nem történhet meg ez veled, Uram. És itt mondja Jézus neki, hogy hát távozz tőlem, Sátán, mert hát ugye csak magadra gondolsz, és nem gondolsz az Isten dolgaira. Szóval megint csak hát valahol arról van szó, hogy Péter vágyakozott azután, hogy igazán az Urat szolgálja, de nem volt tisztában azzal, hogy az Urának mi a küldetése. Hogy vagyunk mi ezzel? Vannak-e nekünk belső elképzeléseink arról, hogy vajon mire akar engem az Isten felhasználni? Vagy konkrétan tudjuk, hogy mi a feladatunk? Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok azzal, de nekem nagyon sokáig hát az volt a kedves gondolatom, hogy hát ugye azok a talentumok, amelyek ténylegesen megadattak, hogy hát azon a területen kell az embernek igazán munkálkodni, és hát akkor majd Isten kihoz ebből valamit. Találkoztam olyan adventista testvérekkel is, akik megkeseredtek akkor, amikor látták, hogy szövetséget kötöttek a Jóistennel, és igazából nem lendült fel a karrierjük például. Nem történt meg ténylegesen az a fajta kibontakoztatás, amit ők azt gondoltak, hogy ha ők Istennek odaszánják az életüket, szövetséget kötnek velük, akkor megnyílnak előttük a kapuk, és akkor ők most viszik a zene által ténylegesen az evangéliumot mindenhova. Szóval ahol nekünk lehetnek saját elképzeléseink ténylegesen arról, hogy az Isten miben szeretne minket felhasználni, de az Istennek abszolút konkrét feladatai vannak számunkra. Kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy az Istennek konkrétan mi a feladata, ami ránk nézve. Hogyha nem csak kíváncsiak vagyunk, hanem ténylegesen hajlandóak vagyunk feladni
a gondolatainkat, megtagadni minden elképzelésünket azzal kapcsolatban, amit mi az Istenről gondolunk. És ez nem csak a szakmai területen, hanem az élet legapróbb dolgaiban. Most ténylegesen egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis példát hozok fel a saját életemből, ahogy elkezdtem olvasni ezt az ige szakaszt Márk evangéliumában, hetekig csak itt tudtam kinyitni a Bibliát, és csak ezen tudtam gondolkodni, hogy is vagyok én ebben a kérdésben, és édes Istenem, segíts nekem gondolkodni ebben a kérdésben, segíts megismerni a te akaratodat, segíts megismerni a te általad elkészített cselekedeteket. Segíts nyitottá válnom, meglátnom, miek az akadályok én bennem, hogy ezeket a cselekedeteket még nem tudtad nekem megmutatni. Nem tudtam ténylegesen konkrétan beazonosítani, hogy ez igen, ez az Istentől való cselekedet az én életemben, és ezt kell tennem. És tudjátok, hogy milyen az élet, milyen apró mozzanataira is rámutatott a Jóisten. Például a mindennapi gyakorlatommal kapcsolatban, például a bizonyos étkezési szokásokkal kapcsolatban. Ugye már évek óta tudom, hogy ugye az étkezések között ténylegesen az embernek nem ajánlatos hát nassolni. Tulajdonképpen nagy küzdelmekkel meg is szoktam ezt tartani. És ahogy elkezdtem ténylegesen ezt az igazságot olvasni, akkor arra döbbentem rá, hogy igazából nem szívből teszem azt, amit teszek. Hogy meg akarok valaminek felelni, de igazából nem szívből cselekszem, hogy valahol a bensőmben ott vágyakozom azután, hogy is tehetném, hogy is keressek valami okot arra, hogy most megegyem azt a valami indokot keressek annak, hogy megegyem azt a műzli szeletet. És olyan gondolatok is megjelentek ténylegesen a fejemben, hogy hú, hát reggel azért nem ettem annyit, amennyit kellett volna, és azért nem olyan nagy baj, hogyha attól csak erősebb leszek, meg jobban tudok gondolkodni, hogyha ezt megeszem. Ne haragudjatok, tényleg, nagyon banális, tudom, hogy nagyon banális, de gondolom mindannyiunk életében találkozunk ténylegesen valamilyen hasonló dolgokkal. Vagy elmenjek, megtegyem, vagy ne tegyem ezt a dolgot, vagy azt a dolgot. És rájöttem arra, hogy a Jóisten egyszerűen erőtelenné teszem a Jóistent azáltal, hogy ezeket a dolgokat nem tisztítom ki az életemből, nem engedem, hogy az Isten kitisztítsa. Mert igazából mi történik akkor, amikor én így gondolkodom? Mit gondolunk? Mi történik akkor, amikor én így gondolkodom? Az történik, hogy keressem a vétkezés lehetőségének a kimagyarázását. Keressem, hogy hogyan hághatnám át azt, amit az Isten tulajdonképpen egészségesnek és jónak mondott, mert azt mondja, a testnek erejéért. De most nem erről szeretnék beszélni. Nem erről szeretnék ténylegesen, nem az étkezésről szeretnék beszélni. És van-e az életünkben olyan gondolkodásmód, hogy tudjuk, hogy az Istennek az előírása abszolút konkrét. Ne sántikáljatok kétfelé, például. És mindenki azt gondol ebbe a sántikálásba bele, amit akar, amivel neki problémája van, amiben éppenséggel küzd. És hogy van-e bennünk ténylegesen, megvan-e bennünk az az erőm, vagy az az elhatározás azt mondani, hogy igen, mostanáig kerestem az indokot, hogy miért sántikálhatok hétfelé, de innentől kezdve nem fogom tenni. Küzdök azért, hogy az Isten ténylegesen kitisztítsa ezt, hogy tiszta lehessek előtte, hogy megszentelhessen engem, hogy valóban az evangéliumot tudjam hirdetni az életemmel. Ellen White a Te ígéd igazság című könyvünkben ehhez az ige szakaszhoz, a Lukácsi ige szakaszhoz a következő gondolatokat fűzi. A gyönge a mindenható cselekedeteit viheti véghez. Ránk is, mint a tanítványokra, Krisztus azt a feladatot hárította,
hogy juttassuk el az igazságot a világhoz. De mielőtt hozzáfognánk ehhez a fontos, támadó hadviseléshez, melytől emberek örök sorsa függ, Krisztus az ár mérlegelésére szólít. Biztosít, hogy ha osztatlan szívvel fognak hozzá, ha a világosság hordozóiként adják át magukat, ha megragadják erejét s békét kötnek vele, ember fölötti segítségben részesülnek, mely képesíti őket, hogy gyöngességük ellenére a mindenható cselekedeteit végezzék. Ha Istenbe vetett hittel haladnak előre, nem buknak el, és el sem csüggednek. Ehelyett csalhatatlan eredményességről biztosítja őket. Kedves testvéreim, amikor olvastam ezt az ige szakaszt, és voltak még más dolgok is, amelyek feltárultak előttem, és én rádöbbentem arra, amiről most az előbb szóltam, hogy tulajdonképpen ez a magyarázkodás keresése, ez tulajdonképpen a nekem kedves dolgokhoz való ragaszkodást jelenti, és valahol nem akarok szabadulni attól, amit az Isten már nyilvánvalóvá tett előttem, hogy szabaddá kellene válnom dolgoktól. És a Jóisten előmhoz, és én eldöntöttem magamban, hogy édes Istenem, innentől kezdve nagyon figyelek rád, és innentől kezdve én teljes összhangban szeretnék lenni te veled. És ahogyan ezt a gondolatot eldöntöttem magamban, ténylegesen meghoztam ezt a döntést, 15 perc múlva ott álltam egy helyzetben, és elbuktam. Észre se vettem. Amikor elbuktam, akkor mintha álomból ébredtem volna, döbbentem rá, hogy édes Istenem, hát én pont az előbb fogadtam meg neked, hogy én nagyon éber leszek. És a Jóisten ezzel tulajdonképpen, és következő pillanatban hálát adtam neki azért, és megköszöntem, hogy köszönöm, hogy megmutatod, hogy mennyire kell vigyáznom, mennyire kell figyelnem. Valóban, hogy mi is a megoldás, hogy is tudunk ebből, ezektől a dolgoktól szabadulni. Hogyan akar a Jóisten igazából kivezetni minket ezekből a csapdákból? Azt mondja, és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a ma lelkét. Azt mondja, hogy elküldi a Szent Lelket. Miért küldi el a Szent Lelket? Azért, hogy meglássuk, hogy mi van bennünk. Egy másik igazakat, csodálatos, hogy miért jön el a Szent Lélek, hogy megfedje igazság, bűn igazság tekintetében. És az ehhez tartozó magyarázat így kezdődik. Használhatóságunk attól függ, hogy alárendeljük-e magunkat a Szentléleknek. Isten nem kívánja, hogy saját erőnkkel végezzük el az előttünk levő munkát. Gondoskodott isteni segítségről minden szükségben, amelyben az emberi segítség semmit sem ér. Nincs határa az olyan személy használhatóságának, aki énjét félretéve megengedi, hogy a Szentlélek munkálkodjék szívében, és teljesen Istennek szentelt életet él. Nincs határa az olyan személy használhatóságának. Eddig én legalábbis mindig a határokba ütköztem, meg ütközök az életemben. Mindig azt látom, hogy nem tudom megtenni. Nem tudom megtenni. Valami akadályoz, valami visszatart. Küzdenem kell azért, hogy a következő lépésben ténylegesen közelebb kerüljek az Istenhez. Azt mondja itt, hogy ha beengedjük a Szent Lelket az életünkbe, ha úgy kérjük a Szent Lélek jelenlétét az életünkben, hogy folyamatosan bennünk legyen, és folyamatosan vezessen, oktasson, tanítson, azt mondja, nincs határa az olyan személy használatosságának. Pünköstkor, amikor az apostolok hirdették az evangéliumot, azt írja itt Ellen White, hogy amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van,
Az emberek engedtek az üzenet erejének. A gyülekezetben mindenfelől özönlöttek a megtértek. A kiesett tagok visszajöttek. A bűnösök egyesültek a keresztényekkel, hogy megkeressék a nagy értékű igaz gyöngyöt. Az igazság ádáz ellenségei annak bajnokaivá lettek. Kedves testvéreink, így vigasztal minket az Úr. Mi a feltétele? Amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van. Amiről az ige azt mondja, Jézus azt mondja, hogy ne tedd, akkor ne keresd magyarázatot arra, hogy miért tehetnéd meg. Ne légy, ne tedd, ne sántikálj, ne gondolkodj. Ha így gondolkozol, akkor az ezt jelenti. Egy szó mint száz, ne próbáljuk átértelmezni azt, amit az ige világosan kijelent. Úgy olvassuk az igét, hogy édes Istenem, mi az, amit másképpen gondolok, mi az, amit másképpen magyarázok, mi az, amiben kiskapukat keresek, azért, hogy a kedves dolgot megtehessem az életemben. Amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van, az emberek engedtek az üzenet erejének. Vágyakozunk arra, hogy engedjenek az emberek az üzenet erejének? Hány előadás hangzott el már? Hány ember hallotta már a jelen való igazságot? És hányan vagyunk, testvérek? Mi az akadálya annak, hogy az, amit itt olvastunk, hogy a gyülekezetben mindenfelől özönlenek a megtértek, a kiesett tagok visszajöttek, a bűnösök egyesülnek a keresztényekkel, hogy megkeressék a nagyértékű igaz gyöngyöt, az igazság áldáz ellenségei annak bajnokáival lesznek. Mi az akadálya? Hol? Kinek? Kiben van az akadály? A valakiben? A másik gyülekezetben? A másképpen gondolkodóban? Hol? Hol van az akadály, kedves testvéreim? Hol van? Mi az a? Miért nem tudja az Isten megáldani mindazt a tömérdeknyi igazságot, amivel megáldott bennünket? Miért nem tud ereje lenni ennek? Akire nem vonatkozik, ne vegye magára. Én magamról mondom, a magam tapasztalata alapján. Mert keressük, hogy hogyan magyarázzuk ki azt, ami kedves nekünk. És inkább szeretjük azt a valamit, valakit, cselekedetet, mozdulatot, tevékenységet, gondolatot, mint igazán a megváltót, akinek a követőjének, követőjéként valljuk magunkat. És igazából ezzel, hogyha ezt megtudjuk magunkban, akkor mi történik? Mit teljesítünk be? Márk evangéliumában olvassuk el a megkezdett igehelynek a 36. versétől a fejezet végéig. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mert valaki szégyel engem, és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tulajdonképpen, ha jobban ragaszkodok valamihez, mint az Istenhez, tulajdonképpen ezt mondom ki. A cselekedeteim erről szólnak. Nem mondom ki, mert nem mondom ki. Lenne bármelyikünknek bátorság azt mondani, hogy én szégyellem az Istent? Nem. Nem mondom ki. De ezt cselekszem. Ez látszik az én cselekedeteimet. Mert megtűröm az életemben a kétfelé sántikálást.
egy még János evangéliumából engedjétek meg, ténylegesen itt is olvashatunk erről ténylegesen egy utolsó gondolatot a 12. fejezetből.

0: A 24. verstől olvasom. Itt Jézus önmagáról beszél. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Ugye milyen csodálatos ez az ígéret? Mondja, valaki eldönti azt az ő szívében, hogy meggyűlöli mindazokat a dolgokat, amelyek kétfelé sántikálásra késztetik őt, amelyek nem engedik, hogy egyértelműen döntsön az ige szerint, és rábízza magát ténylegesen az Istenre, hogy ő majd kielégíti az ő szükségét, az ő valós szükségét. Az nem esik a földbe. Nem hal el. Nem hal meg az énje. Nem tud gyümölcsöt teremni. A lélek gyümölcsét nem tudja megteremni. Mert szereti a maga életét. Nem hajlandó feladni a maga életét. Nem hajlandó elveszíteni a maga életét, a maga elgondolása szerinti életet. Pedig azt mondja, hogy aki elveszti, aki gyűlöli a maga életét, örök életre tartja meg azt. És azt mondja, hogy aki nékem szolgál, aki nékem szolgál, aki ténylegesen eldöntötte, hogy nékem akar szolgálni, akkor engem kövessen ebben. Engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz ő is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. És még a 42. 43. verset ebből a fejezetből. Hogy abban az időben is, amikor Jézus itt volt a földön, voltak olyanok, akik hittek ő benne. De mégsem döntöttek mellette, vagy nem mertek dönteni mellette igazán. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hívének ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Kedves testvéreim, hogyha egymásra tekintünk, és egymástól várjuk el az elismerést, egymástól várjuk el a dicséretet, akkor kimaradhatunk az Isten dicséretéből. Akkor eljöhet az a pillanat, hogy nem halljuk meg azt, hogy jó, jól van, én szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Döntsük el, kedves testvéreim, azt, hogy mi fontosabb, ami számunkra valójában, Jézus Krisztus, az, hogy egyáltalán megtalált, megkeresett, megtalált, elhívott, tapasztalatokat adott nekünk az életünkbe, hordoz a mai napig a mi búdácsolásunkkal és kesergésünkkel, vagy a mi életünk, a mi gondolkodásunk, a mi szokásaink, a mi ötleteink. Hajlandóak-e ténylegesen felvállalni azt a felelősséget, hogy az Istennek van konkrét feladata az én számomra, és én alkalmas szeretnék lenni annak a feladatnak a betöltésére. Ellen White valahol azt írja, hogy a Jóisten egyetlen egy talentumot se adott hiába. Minden talentum, amelyben az embert megáldotta az Isten, azért adta, hogy mások javára szolgálja. Csak az a kérdés, hogy fel tudom-e adni a magam elképzelését arról, hogy azt a talentumot hogyan szolgáljam. Hogy meg tudom ennyit a lelkem, ténylegesen a szívem csatornáit, a lélek felé, hogy megtanítsa nekem meglátni a másik ember gondolkodását, a másik ember szükségletét, hogy valóban azt tudjam neki nyújtani, ami építi és ami közelebb vezeti az Istenhez. Én ezen csodálatos ígéretek alapján, hogy a Jóisten a szent lelket adja, mérték nélkül adja a szent lelket. Nekünk csak meg kell hoznunk a magunk döntéseit. Hozzuk meg, testvéreink, ezeket a döntéseket, és tartsunk ki. Tartsunk ki. Akkor, amikor meghozzuk a döntést, tartsunk ki, küzdjünk azért, hogy ne bukjunk el. És ha elbuktunk, akkor van szószólunk az Atyánál, és menjünk azonnal, és köszönjük meg a bukást. És még jobban kérjük a vele való közösségnek a szoros kapcsolatát, hogy diadalmasan várhassuk az ő második eljövetelét. Hogy valóban az ő munkájának a bevégzői lehessünk. David Gate azt mondja mindig a fiataloknak, hogy mi vagyunk az utolsó nemzedék. Készek vagyunk az utolsó nemzedék feladatait ellátni. Valóban nagy szóval hirdetni, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Valóban olyan-e a hitünk? Készek vagyunk-e a Jézus hite szerint élni az életünket? Hogy olyan töretlen legyen a kapcsolatunk a Szentlélek által vele, mint ahogyan neki volt itt ezen a földön. Mindezen ígéretek nekünk szólnak, kedves testvéreink. Bátorítalak mindannyiunkat, magamat elsősorban, hogy döntsünk. Döntsünk az Isten mellett. Döntsünk a mellett, hogy nem akarunk kétfelé sántikálni. Hogy ezt a küzdelmet az Isten dicsőségére vele együtt megküzdjük. Ehhez adjon erőt, és áldjon meg bennünket, mindannyiunkat az ő kegyelméből az Isten. Jézus Krisztus által. Amen. Gondviselő mennyei Atyánk, köszönjük neked az üzenetet. Köszönjük, hogy nem adott fel a küzdelmet, mi érettünk. Hogy egyre inkább mélyíted a mi gondolatainkban azt, hogy mit jelent igazán a tiéd, a te követőidnek lenni. Bocsáss meg, hogy ilyen kemény nyakúak, ilyen önfejűek vagyunk. Ennyire ragaszkodunk a magunk elképzeléseihez, a magunk jó gondolataihoz, jóról való elképzeléseinkhez, gondolatainkhoz. Köszönjük azt a nagy türelmet, amivel hordozol bennünket. És könyörögve kérünk, tégy valamit az életünkkel. Nyisd fel a mi szemünket, rázd fel bennünket. Hogy végre, végérvényesen odaszálljuk magunkat te neked. Hogy lehulljon minden akadály. És elhagyunk minden környékező bűnt. Azért, hogy a te követőidnek neveztessünk. Nem csak névlegesen, nem csak névsor szerint, hanem szívünk szerint. Köszönjük Istenünk, hogy te mindent megteszel ennek érdekében. Kérjük a te szent lelkednek erejét, az ő jelenlétét életükbe. Hogy mindenkor, mindenkor olyan kapcsolatban lehessünk te veled, hogy ezt megtanítasd nekünk. Erősítsd meg bennünket az odaszánást. És növeld bennünk a kitartást, az álhatatosságot. Köszönjük, hogy hozzád jöhettünk. És te mindezt megcselekszed a te jó kedved szerint. Jézus Krisztus által. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Most pedig akkor nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen János evangélium a 6. fejezetének a 27. versét, ami igehirdetésünk alapigéjét. János evangéliuma 6. fejezetéből olvasom a 27. verset. Így hangzik. Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az emberfi ad majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el az Isten. A heti Biblia tanulmányunkban találkoztunk ezzel az ígével, ez volt a heti tanulmány címe is. Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre. Jézusnak nagyon fontos felhívása ez. Biztosan nem értjük félre, nem azt akarja mondani, hogy ne dolgozzunk azért az eledelért, ami elvész, mert éppen a Biblia a legvilágosabban teszi kötelességünk a becsületes kenyérkereső munkát, nagy tiszteletet ad a fizikai munkának, és azt mondja, ezt is szívvel, lélekkel tegyük művészetként, Isten szolgálataként, embertársaink szolgálataként. Nyilván helyesen értjük, hogy Jézus az arányra mutatott rá. Lényegében ugyanazt a tanítást adta, mint amikor Mártával és Máriával beszélgetett, és ugye, hogy megdicsérte Mártát, és azt mondta, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Ma is a Jóisten előtt nagyon értékes és szép erény az, hogyha valaki a fizikai munkájában, a kenyérkereső munkájában is szorgalmas és sokra igyekezik. De utána hozzátette, de egy a szükséges dolog. Egy a mindennél szükségesebb dolog, a legszükségesebb dolog, és pedig az, hogy munkálkodjunk azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mindig helyese az arány az életünkben. Nem fordul-e elő nagyon sokszor, hogy a munkálkodásunk azért az eledelért, amely elvész, teljesen háttérbe szorítja, vagy esetleg ki is szorítja egészen a munkálkodást azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Pedig ma igazán minden okunk megvan arra, hogy úgy érezzük, hogy most már arccal az örökké valóság felé. Mielőtt erről az ígéről egy kicsit többet beszélgetnénk, egy rövid kitérőként szeretnék utalni az úgynevezett idők jeleire, ahogyan a Szentírás nevezi, amelyek mind arra figyelmeztetnek bennünket, hogy egyetlen reményünk az, hogy Jézus visszatér, és az ő megígért szabadítása. Mert annyira közel került hozzánk az az ige, amit a Biblia így mond, hogy ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. Egy néhány tényre szeretnék csak egészen röviden rámutatni, én remélem, hogy mások is figyelték, észrevették, de mégis, hogy véletlenül se forduljon elő, hogy ezeket az idők jeleit nem kísérjük olyan figyelemmel, mint ahogy Jézus mondta, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert ezek a mi lelki éberségünket serkentik, és sürgetnek minket, hogy komolyan vegyük az ilyen felhívásokat, mint amit itt is találunk, hogy munkálkodjatok, ne csupán és ne kizárólag, és ne az időtök döntő részével azért az eledelért, amely elvész, hanem megmarad az örök életre. Mindnyájan tudunk az időjárásnak a kilengéseiről, természeti katasztrófákról, és már sokszor bele is fáradunk, meg annyiféle értelmezése, meg találgatása van ezeknek. Én most olvastam az újságcikkben egy abszolút szakértőtől, Celnai Rudolf, a Meteorológiai Világszervezet korábbi főigazgatója, és ebből csak egy-két mondatot hadd olvassak. Ezt írja, a globális átlagos tengerszint az utóbbi években több mint 10 cm-t emelkedett, ami, most figyeljünk, hozzávetőleg 10-szeresen haladja meg az elmúlt 3000 év átlagos emelkedését.

Néhány év alatt emelkedett 10 centit, és azt mondja, hogy ez hozzávetőleg 10-szeresen haladja meg az elmúlt 3000 év emelkedését. Utána ezt írja, a földkerekség egészén az árvizekkel és aszályokkal kapcsolatos katasztrófák száma az elmúlt 10 évben megduplázódott. Figyeljük az időrövidségét, az elmúlt 10 évben megduplázódott, állapítja meg. A legérdekesebb pedig talán a végén, amikor azt mondja, hogy a Kormányközi Klímaváltozási Bizottság 1996-ban kiadott jelentésében először tette ezt a megállapítást, a tapasztalt globális felmelegedés valószínűleg az emberi tevékenység következménye. Ugye nagyon sokan itt tartanak még, és nagyon sokan azt mondják, hogy hát ennek semmi köze az önző emberi, önző alapú emberi civilizációhoz, annak a természetbe való beavatkozásaihoz. De tudjuk azt, hogy 1996-ban történt először, igaz, hogy még ezzel a szóval, hogy valószínűleg, de már így mondták, bizonyíték van arra, ilyen óvatos megfogalmazást, teljes idézet így hangzik, bizonyíték van arra, hogy a tapasztalt globális melegedés valószínűleg az emberi tevékenység következménye. Tehát részletezés, hogy ezt milyen vizsgálati eszközzel állapították meg. És a végén arról szól, hogy ugye volt az a biztos, mi is hallottunk újságban, ez a bizonyos kiotói egyezmény, hogy a fejlett országok mérsékeljék a veszélyes gáz kibocsátásokat, tehát olyan átalakulásokat hajtsanak végre a technikában, a gazdasági életben. És itt arról ír, hogy ugye nem csak, hogy a legfontosabb az Amerikai Egyesült Államok bele se lépett, nem is vállalta ezt az egyezményt, most még Oroszország is kihátrált belőle, és ebből ezzel kapcsolatban ezt írja. Azt mondja, azzal az érvel léptek vissza, hogy még nem bizonyított, hogy az emberi tevékenység következménye ezek a veszedelmes változások, és akkor hozzáfűzi. Azt mondja, tényleg igaz, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos bizonytalanság még mindig létezik. A bökkenő ott van, hogy a kiotói folyamat az úgynevezett felkészültségi elven alapszik. Ez az elv a tudományos bizonytalanságot a lehetséges következmények súlyosságával állítja szembe, és azt mondja ki, hogy a súlyos következmények veszélye miatt a bizonytalanság ellenére sem szabad a klímavédelmi változtatásokkal várni. Tehát ugye látjuk, hogy nem halad előre, és azt mondja viszont rendkívül súlyos következményei vannak, az időtávok rövidségéből és a felgyorsulásból erre lehet következtetni. Egy másik dolog, amire szeretném a figyelmet fölhívni, ugye mi régóta idézzük ezt az ígét, amit a Tesszalonikai levélben találunk, az első levél 5. fejezetében, hogy amikor azt mondják békesség, biztonság, akkor hirtelen jön a veszedelem, és semmiképpen meg nem menekednek. A második világháború után kaptuk föl először a fejünket, mert azelőtt ilyen jelmondatok, hogy világbéke, meg ilyen, hogy biztonsági tanács, szóval ilyen fogalmakkal nem találkoztunk, és azt mondtuk, milyen különös, hogy a Bibliában 2000 éve ott van, és most ezek a fogalmak megjelennek, és közismerté válnak, hogy béke és biztonság. De azt hiszem, még távolról se ez volt ennek a proféciának a beteljesedése, hanem most vagyunk annak a küszöbén, hogy igazán kiteljesedik ennek a jövendőlésnek a beteljesedése. Én nem tudom, kik figyeltek föl egy nagyon fontos fejleményre. Az Amerikai Egyesült Államoknak a 2001-es nemzetbiztonsági jelentésében, ami egy nagyon fontos stratégiai dokumentum, már ott szerepelt egy igen fontos meghatározás, és ezt szó szerint idézem. A stratégiai elemzés első mondata kimondja, hogy az Egyesült Államok példanélküli és mások által meg nem közelített erőre és befolyásra tett szert a világban. Ez biztos, hogy így van. Voltak nagy birodalmak, de globális hatalmuk nem volt. Ezért állapítják meg, hogy példanélküli, mások által meg nem közelített erőre és befolyásra tett szert a világban. És azután az a foglalkozás, ezt nem a maga hasznára akarja felhasználni, ugye szép szavak, és ezután jön egy fontos mondat, nem csupán biztonságosabb, hanem jobb világot szeretne teremteni.
Ugye sokszor halljuk ezt, hogy terrorizmus elleni küzdelem, de legyünk tisztában azzal, hogy ennek az amerikai irányvonalnak, amit a jelenlegi elnök is képvisel, és amögött az úgynevezett vallásos jobboldal áll legfőbb támaszként az Amerikai Egyesült Államokban, sokkal több a terve annál, mintsem, hogy egy erőszakmentes, biztonságos világot teremteni, azt mondja, a jobb világot teremteni. És ez egy hatalmas vállalkozás és hatalmas célkitűzés a mi korunkban. És az ezévi újévi üzenete nem tudom kifigyelt föl, ugye, amit az amerikai külügyminiszter fogalmazott meg, és ebből is szeretnék csak néhány sort olvasni. Ezt írja, Bush elnöknek határozott elképzelése van egy jobb világról, és arról, hogy hogyan válhat ez valósággá. Ez először 2002. szeptemberében az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájában fogalmazódott meg. Tehát megint hivatkozik erre a következetes állítás, hogy nem csak biztonságos, de jobb világot akar teremteni, és határozott elképzelése van egy jobb világról, és arról, hogy hogy lehet ez valósággá. És ezzel tökéletesen egybecseng második János Pál pápa kijelentése, még javában dúlt az iraki háború, amikor a Szentpétertéri általános kihallgatáson 2003. április 2-én, a másodikán a következőt mondta. A pápa szerint, idézett szó szerint, a hívőknek bizonyosnak kell lenniük abban, hogy a történelem nem a végzet, a káosz vagy az elnyomó erők hatalmában áll. Az utolsó szó az igazságos és erős Isten illeti meg. Hát itt most mi ugye biztos arra gondolunk, hogy Jézus visszajövetele vagy végső isteni közbeavatkozás, de el ne tévedjünk, folytatódik az idézet. Aki egy új világot, a szabadság és a megmenekülés korszakát teremti meg. Tudnélik itt ezen a földön. Tehát ugye óvatosan békepártinak is mutatkoztak a pápai szózatok, de soha határozottan az Egyesült Államokra nem szólt rá, és közben pedig elmondta ugyanazt, hogy itt egy új világ, ne aggódjon senki az átmeneti háborús veszteségek vagy káosz miatt, nem ez a végső, mert ebből a szabadság és a megmenekülés korszaka fog bekövetkezni. Tehát most, hogy így mondjam, indult be az a propaganda és stratégia és célkitűzés igazán, hogy megteremteni a világon a béke és a biztonság korszakát. Az újévi üzenetben szerepel ez is, hogy az amerikai program szerint a béke megőrizhető, megvédhető és kiterjeszthető. Egy abszolút optimizmus az emberre vonatkozóan. És itt mondja még a végén, az a cél ugye, hogy a megőrizni a szabadságot, az emberi méltóságot és a békét, tudjuk, hogy az emberi lélek valójában melyik oldalon áll, és ebből ösztönzést merítünk kibontakozó stratégiánkhoz. Végül is ez a legfontosabb. Tehát mi az alapja ennek az egész nézetnek? Egy optimizmus az emberi természetről, a bűnnek a komolyan nem vétele és a bűn tragédiájának a komolyan nem vétele, az emberi lélek valójában a jó oldalán áll, és csak a vallásos erőknek megfelelően előtérbe kell kerülniük, hogy ezt érvényesítsék is, és a béke megvédhető, megtartható és kiterjeszthető, hogyha az emberi léleknek ezeket az alapvetően jó adottságait engedjük érvényesülni, és a kártevő erőket pedig visszaszorítjuk. És egy harmadik dolog, amire pedig szeretném a figyelmet fölhívni, hogy ugye azt olvastuk, hogy határozott elképzelése van, hogy hogyan, és ez a határozott elképzelésnek a lényege az, hogy teljesen új társadalmi formát kell felállítani, és ebben megint egybecsengnek a Vatikánnak az elképzeléseivel ezek a kijelentések. Tudnélik olyat, amely, ahol állam és egyház immár összefonódik, és vallás erkölcsi alapra épülnek az új társadalmak. Megrázó volt valósággal számomra, héten olvastam az Amerikában megjelenő Adventist Review-ban a lelkismeret és vallásszabadsági osztály vezetőjének a cikkét, amelyben írja azt, hogy a közelmúltban egy befolyásos amerikai kongresszusban tevékenykedő politikus azt mondta neki, már nem sokáig engedhetjük meg ezt a luxust, hogy biztosítsuk a lelkismeret és vallásszabadságot.
Ezután idéz megint egy másik személyt, a legfelső bíróság elnökét, aki azt mondta, hogy ez egy divatja múlt metafora, hogy állam és egyház szétválasztása. Aztán utána egy harmadik személyt, aki ezúttal éppen egy híres keresztény evangelizátor, aki pedig azt mondja, hogy gonosz dolog az állam és egyház szétválasztása. Ez vezetett a mi tönkremenésünkhöz és a pusztulásunkhoz. És végül azzal fejezte be, hogy a lelkismeret és vallásszabadság harcosai pillanatilag egy letargia és apátia jellemzi az Amerikai Egyesült Államokban, mert úgy érzik, hogy ezzel az agresszív rohammal szemben tehetetlenek. Tehát gondoljuk csak meg, hogy milyen háttere van annak, amit hallunk, keresztény Magyarország, keresztény Európa, keresztény Amerika. Mindenütt ez a terekvés, hogy ezt érjük el. És mi a bibliai jövendőlések alapján nagyon jól tudjuk azt, hogy ez egyáltalán nem fogja meghozni a békét és a biztonságot, mert az emberek csak, ahogy szó szerint a Biblia mondja, a kegyesség látszatát veszik magukra, de annak ereje egyáltalán nem fog működni és hatni, viszont elvész egy hatalmas érték a lelkismeret és vallásszabadság. És bár úgy tűnik egy ideig talán, hogy sikeresek ezek a törekvések, de nem azért, mert ezek oldják meg, hanem azért, mert a kegyelmes Isten még visszafogja a szeleket, a viszálynak az elemeit, hogy az evangélium hirdetés munkája bevégződjék, hogy a végső válságra felkészítsen mindenkit, és megmentsen, akit csak lehetséges. De amikor az ő angyalai elengedik a szeleket, akkor, ahogy mondta, hirtelen jön a veszedelem, drámai változás egy pillanat alatt, és kiderül, hogy csak mennyei erők fékezték ezeket, emberek nem tudják azt visszatartani, és nem tudják megváltoztatni ezeket a folyamatokat. Tehát azt hiszem, ezen a háttéren igencsak időszerűnek érezhetjük Jézus felhívását, mintha csak azt mondaná, még most sem látjátok, még most is vakok vagytok, hogy mennyire rossz irány minden energiátokat, figyelmeteket azért az eledelért való munkálkodásba vetni, ami elvész. Még most sem fogjuk fel, hogy arccal az örökké valóság felé, hogy munkálkodjatok azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. És van ebben a felhívásban még egy nagyon érdekes dolog, mert ami sok talán el is kerülni a figyelmünket, mert így mondja, hogy munkálkodjatok. Vagyis azt mondja, hogy ezért az eledelért is munkálkodni kell. És mi ezt nem igen szoktuk komolyan venni. Mi úgy fogjuk fel, hogy hát ugye a kenyérkereső munkáját azért munkálkodni kell, az természetes. De azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, a lelki dolgokért, hát arra csak szomjuhozni kell, arra csak vágyakozni kell. Csak el kell jönni, és meg kell hallgatni, és jó fogyasztóként magunkhoz venni. De Jézus milyen komoly dolgot mond, munkálkodjatok azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Vagyis azt mondja, ezért is munkálkodni kell. Hadd olvassak néhány sort a heti Biblia tanulmányunkból, nem tudom, ki figyelt fel rá, ezt írja itt Ellen White. Ezért az eredelért is munkálkodni kell, mint a földi kenyérért, de ez a munka lelki természetű. Nem fáradtságos erőfeszítéseket jelent, hanem az élő hit gyakorlását. Bocsánat, nem Ellen White idézett, de akkor is helyén való, azt mondja, tehát ezért az eredelért is munkálkodni kell, mint a földi kenyérért, de ez a munka lelki természetű. Nem fáradtságos erőfeszítéseket jelent, hanem az élő hit gyakorlását. És feltenném azt a kérdést, hogy konkrétizáljuk, nevezzük néven, hogy mi az az eledel, ami megmarad az örök életre, és amiért Jézus felszólít, hogy munkálkodjunk. A Szentírás olyan eledelnek nevez, amely megmarad az örök életre. Az első biztos, hogy rögtön az eszünkbe jut. Ugye Jézus mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Olyan nagyon elszomorított, mikor egy-két helyen azt hallottam, hogy miért írjuk ki mi a szombatiskolában az igéket. Hát ez nem jó dolog, mert a testvérek már így nem fogják kézbe venni a Bibliát. Tudjátok, miért szomorodtam el ezen? Hát ha csak annyit vesszük kézbe a Bibliánkat, amennyit a szombatiskolával foglalkozunk. Hát ez megfelel annak, hogy munkálkodjunk azért az eledelért, amely megmarad az örök életre? Megfelel annak, amit Jézus mondott, hogy az ember Isten minden igéjével éljen, amely az ő szájából származik? És hogy is ne érdekelhetni az embert mindennél a világon jobban,
az, ami az Isten szájából származik, amire olyan nagy szükségünk van. Azért arra való, hogy a szombatiskolába kiírva találjuk az igéket, hogy egyszerre átlássuk az összefüggésünket, hogy többször is meg tudjuk nézni, nem csak egyszer kikeressünk, becsukjuk a Bibliánkat, és elfelejtjük az igét, és újra ki kell keresni, és ez szétszórja a gondolatainkat, hanem mindig a szemünk előtt legyen, újra és újra átolvassuk, gondolkozzunk, az összetartozó igéket együtt lássuk. De testvéreim, ezen kívül és ezen felül nagyon sokat kell olvasnunk a Bibliánkat. És hadd tegyem hozzá, minőségi olvasásra van szükség. Olyan olvasásra, amely táplálkozás az ígével. Hogy együk és ígyük, ahogy Jézus mondta, hogy beépítjük a gondolkodásunkba, beépítjük az életünkbe. Addig kellene mindig a Bibliát kézbe tartanunk, míg el nem érjük azt a tapasztalatot, amit az Emmauszi tanítványok mondtak, nem gerjedezette a szívünk, amikor nekünk az írásokat magyarázta. És úgy kellene olvasnunk az ígét, ahogy a Zsoltáros mondja, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Egyszer azt mondta Jézus a farizeusoknak, és az ő igéje sincs maradandóan bennetek. Nem üthet szívem minket is ez az ige, nem mondhatja nekünk is Jézus, az én igém nincs maradandóan bennetek. Mert ahhoz azt enni és inni kell. Annak át kell mennie a Biblia lapjairól, ami meggyőződésünkbe, ami tapasztalatunk kell, hogy fűződjék hozzá, meg kell, hogy szólítson, meg kell, hogy érintsen, mélyen meg kell, hogy értsük, hogy örökre elraktározódjék az emlékezetünkbe, és megszólaljon, amikor csak szükségünk van rá. Ezt mondja Pál apostol a Kolossébeliekhez írt levélben, Istennek beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Figyeljük meg mind a két szót, lakozzék, tehát állandóan velünk van, és gazdagon. Az Isten minden ígéje. Kisúj szállásra járok 2 éve egy bibliakörbe. Néhányan vannak ott, de számomra ez az alkalom mindig a menny kapuja. Mert csodálatosan érezni, hogy a szél fúj az ott jelenlévők között, és most, amikor a legutóbbi alkalommal ott voltam, egy darabig csak hallgattam, meg se kellett szólalnom, csak figyeltem, hogy egyik bibliaköri tag, hogy bátorítja a többit. És mondja a többieknek, azt mondja, higgyétek el nekem, hogy a Biblia olvasást, azt mondja, lehet, hogy profán a hasonlat, de én így mondom, úgy kell tekinteni, mint a fogmosást. Egy rendes ember nem megy ki fogmosás nélkül az utcára. És ha mi megértjük, hogy ennek milyen jelentősége van, akkor egyszerűen nem megyünk bele a napba anélkül. Nem megyünk bele a napba anélkül, hogy mi az Isten igéjét ne ennénk és innen, nem munkálkodnánk ezért az elederért. Testvérem, ne várjuk azt, hogy az Isten igéjét nekünk készen tálalva adják a prédikációba, ott mi egy kicsit megérint, felfedezünk valamit, de saját magunk nem munkálkodunk érte, hogy egészen felfogjuk, megértsük, beépítsük. Az Isten igével sokkal-sokkal többet kell foglalkoznunk. És lehet, hogy tényleg profán ez a fogmosás hasonlat, de oda kellene eljutni, hogy az Isten igével való napi foglalkozás abszolút elmaradhatatlan, abszolút elmaradhatatlan a munkálkodás ezért az eledelért. Pár nappal ezelőtt pedig jártam Dél-Somogyban, ott él egy testvérünk, aki egy igencsak dolgozó ember, egy vállalkozó, akinek nagyon sok munkája és feladata van, és példamutatóan dolgozik az Isten művéért is. És ahogy ott a család meglátogatásnál beszélgettünk, mondta, hogy ő az egész családjával bevezette az időbefekvést, és végül az egész család egyetértést gyakorolja, de ő reggel 4:30-kor a Bibliája mellett ül. És nem akartam neki mondani, de magamban gondoltam, meg is látszik rajtad az egész életviteleden a másokért való munkádnak az eredményességén. Testvéreim, szívleljük meg Jézus szavát, munkálkodjatok az eledelért, amely megmarad az örök életre. És mit nevez még a Biblia eledelre, örök eledelnek, örök életre megmaradó eledelnek? Jézus egy alkalommal mondott egy hasonlatot, azt mondta, hogy melyik az az apa közületek, aki ha a fia kenyeret kér, talán valami mást ad nekik, követ vagy skorpiót. Azt mondja, lehetetlen, hogy egy szülő, ha kenyeret kér, a gyermeke ne adjon néki. És azt mondta, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérnek tőle. Tehát Jézus mihez hasonlította a szent lelket? Kenyérhez.
És azt mondta, hogy az Isten épp úgy nem tagadja meg tőlünk, mint a földi szülők gyermekeitől az élet szükségletre való kenyeret. Testvérem, egy kicsit gondolkozzunk el, mikor kértünk mi szent lelket a Jóistentől? Mennyire rendszeresen kérünk szent lelket? De tudjátok, mi kell ahhoz, hogy mi szent lelket kérjünk? Elsősorban reggel, ez a legfontosabb, a nap kezdetén, mikor még nem rondottunk el mindent. Hát ahhoz annyira el kell csendesedni, hogy átérezzük a rászorultságunkat, és teljes őszinteséggel is komolyan kérjük. Nagyon kedvelek egy mondatot Ellen White Apostolok története című könyvéből, és ez a mondat így hangzik. Bárcsak minden ember felfedezni a maga gyengességét és tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Szép mondat is, igaz mondat is. Bárcsak minden ember felfedezni a maga gyengeségét és tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Egy nap se tudjuk ezt megcsinálni. Tehát ahhoz, hogy mi a Jóistentől olyan komolyan kérjük a szent lelket, mint a kenyeret, ahhoz nekünk reggel annyi elcsendesedésre, mélyebb elgondolkodásra van szükség, hogy átérezzük. Istenem, én nem tudom ezen a napon a lelki egyensúlyomat megtartani. Én nem bízhatok magamban, hogy én helyesen fogok szólni, helyesen fogok viselkedni, fel fogom ismerni a szolgálat alkalmait. A te szent lelked nélkül félek nekivágni ennek a napnak. Kérlek, hát ha ilyen ajándékot kaphatok, hogy a te szent lelked belülről tanácsol, a te szent lelked igazi szeretetet ad, igazi világos látást ad, hát akkor én hogy mondanék le jön az ajándékról? Testvérem, gondoljuk meg, az Isten mit kínál nekünk, és mégis mi kevesen veszik igénybe. Azt mondja János apostol, hogy a maga lelkéből adott nékünk. Adhatott volna Jóistennél nagyobb ajándékot, mint hogy a maga lelkéből kész nekünk adni, mint a kenyeret. Mert nekünk élet szükségre való. Mert nem tudjuk egyedül, egyetlen napot sem helyesen is igazán megoldani. És bárcsak mi munkálkodnánk ezért az eledelért. Mert ezért is munkálkodni van, kell. Ez nem úgy van, hogy megállunk és kiáltozunk ugyan a nagy szent lelket. Ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy át kell éreznünk az igazi szükségünket, és hogy mekkora kiváltság, és rendezni kell a bűneinket, mert szent lelket csak kitől lehet kapni a Biblia szerint? Közvetlenül soha. A Biblia sehol nem bátorít, hogy közvetlenül szólítsuk meg a szent lelket. Hanem mindig azt mondja, hogy Krisztus adja a szent lelket. Krisztustól kell kérnünk, és Krisztustól pedig csak hogy kérhetjük, ha megigazultunk, ha a bűneinket rendeztük. Tehát ezért az eledelért munkálkodni kell. Kell, hogy a megigazulásban részesüljünk Krisztus által. Kell, hogy a gyengeségünket átérezve komolyan kérjük, és csak úgy kaphatjuk meg. És mi a harmadik dolog, amit a Szentírás még eledelnek nevez, ami megmarad az örök életre? Emlékeztek rá, hogy a samáriai asszonya történetének a végén mit olvasunk? Hogy az asszony befutott a városba, hogy hívjon másokat is Jézushoz. Azalatt a tanítványok megjöttek, és hoztak ételt, vásároltak ennivalót a környéken, és Jézusnak mondták, Mester, egyél, hiszen mindannyian éhesek, fáradtak voltak. És Jézus mit válaszolt? Csendes nyugalommal mondta, van nékem eledelem, amit ti nem tudtok, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Ezzel Jézus azt mondta, hogy neki az, hogy ő emberi lelkek megmentésért fáradozzék, azért, hogy hogy az Isten munkáját végez, ez neki eledele. Hogy ő annak az akaratát cselekedje, ez neki olyan létszükséglet, mint a fizikai kenyér. És azt mondta, ez őt úgy megelégíti nagy fáradtságok hátterén, és hogy észre se veszi a fizikai fáradtságot és a nehézségeket. Kedves testvérem, megkérdezem, munkálkodunk ezért az eledelért? Mert ez munkálkodás. Mert emberekkel együtt érezni, embereknek utána menni, emberekre igazán szívből odafigyelni. És ezért munkálkodunk? És ez nekünk eledelünk? És létszükségletünk? És mindenképpen megkeressük és megtaláljuk magunknak, mert ez eledel, ami megmarad az örök életre, és mi emlékül létezni nem tudunk. Jézus erre figyelmeztet, és azt mondja, mind a három eledelért munkálkodni kell. Azért is, hogy az Isten ígéje igazán bennünk lakozzék gazdagon, hogy maradandó legyen bennünk. Azért is, hogy az Isten szent lelkét elnyerjük, hogy tanácsoljon, mennyei szeretetet közvetítsen nekünk, és isteni erőt, fizikai erőt is. És harmadszor munkálkodnunk kell,
Azért, hogy Krisztussal együtt részt vegyünk a lélekmentés, az embermentés munkájában, ami rengeteg figyelmet, fáradtságot, odaadást, önfeláldozást igényel, de aki ezt megérti, annak az eledele, az ennélkül élni és létezni sem tud. És ez az ige tehát minket arra figyelmeztet, hogy gondoljuk át a dolgainkat, nézzük meg az arányokat, mennyit munkálkodunk azért az eledelért, amit elvész, és mennyit munkálkodunk azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Tudjuk-e, hogy mi a legszükségesebb dolog, mi az első helyre való dolog, és az Isten segítségével ki tudjuk-e alakítani a helyes arányt, és csak várjuk, hogy a Jóisten pátyolgasson minket, és a mi hanyagságunk és lelki restségünk ellenére a mi lelki életünket építse, vagy pedig megértettük, hogy ezt ő ugyanúgy munkálkodáshoz kötötte, hogy megadja ezeket a lelki javakat nekünk, mint ahogyan az anyagi javaknak a megszerzése is munkálkodással jár. És befejezésül egy elgondolkoztató idézetet szeretnék olvasni. Ezt megtalálhatja bárki a bizonyságtételek második kötetében a fiának, Edzon nevű idősebbik fiának, hogy a két fiúk maradt életben, Edzon nevű fiának írta Ellen White születésnapodra, az a cím ennek a bizonyságtételnek, és ebből egy pár sort szeretnék idézni. Ha így olvasom, bocsánat, 261, igen, így olvasom. Miért van az, hogy a vallás csak kevésbé bilincseli le figyelmünket, a világ viszont leköti a szellemünk és testünk erejét? Azért, mert lényünk teljes erejét ebben az irányban összpontosítottuk. Mert arra szoktattuk magunkat, hogy komolyan és erőteljesen végezzük világi dolgainkat, míg csak gondolataink önkéntelenül is ebbe az irányba fordulnak. Ezért tartják egyesek a keresztény életet nehéznek, a lelki életet nehéznek, a világit pedig könnyűnek. Testüket, lelküket arra szoktatták, hogy abban az irányban fejtsék ki erejüket. Vallásos életükben egyetértenek ugyan Isten szavának az igazságaival, de életükben való gyakorlati megvalósulását elmulasztják. Azután így olvasom, rá kell nevelnünk a gondolatainkat, hogy lelki dolgokra összpontosuljanak. A gyakorlat, az edzés azután magával hozza az erőt. Ezrek panaszkodnak, nem tudom, mi van velem, nincs bennem lelki erő, nem örülök az Isten lelkének. Addig művelték a világi érdekeltségeiket, míg csak képességeik ebben az irányban nem erősödtek meg. A lelki dolgokban viszont erőtelenek akár a csecsemők. És utána azt írja, kedvező körülmények között ugyan neki-neki rugaszkodnak, mégsem ez a gondolkodásuk uralkodó elve, hogy természetesen és készségesen foglalkozzanak az Isten gondolataival. Észrevesztük, hogy milyen pszichikai törvényszerűség van ebben. Van egy mondás, ki nem tudom, ki hallotta, hogy melyik a diák kedvenc tantárgya. A válasz az, amelyiket a legjobban tudja. Mert amiben az embernek már jártassága van, aminek a szépségét, a belsejét felfedezte, azt szereti is. És ha a lelki dolgok csak felszínesen érintenek meg, csak az értelmünk, érzelmeink szimpátiáját keltik föl, de nem szerzünk ebben jártasságot, készséget és gyakorlottságot, akkor nem fedezzük fel igazán, hogy itt milyen kincs rejlik, és nem tudják ezek megragadni bennünket, hogy ezt mi könnyűnek, gyönyörűségesnek és élvezetesnek találjuk. Ezért tehát vegyük szívünkre Jézusnak a felhívását, munkálkodjunk ezért az eledelért, és a munkálkodás meghozza az erőt, meghozza a lelki dolgoknak a mély szeretetét, amely megmarad az örök életre, és soha el nem vétetik tőlünk. Amen. Szerető, jó mennyei édesatyánk, nagyon szépen köszönjük a te intésedet, és belátjuk, hogy egy versenyfutásban vagyunk, és a mi emberi bölcsességünk kevés ahhoz, hogy ebből kitörjünk. De segíts, hogy olyan mélyen meggyőződjünk a te tanácsod időszerű és halaszthatatlanul fontos voltáról, hogy buzgó imádsággal hozzád folyamodjunk mindenki a maga egyéni élethelyzetében, és adunk, hogy eltökéltség legyen bennünk, hogy nekünk a legszükségesebb dologért való munkálkodásnak időt, helyet kell biztosítanunk az életünkben,
rendszeres alapon és elveszíthetetlenül, mert milyen kimondhatatlan balgaság lenne ilyen idők jeleinek a hátterén haboznunk, késlekednünk, hanyagolnunk ezeket. Urunk, köszönjük a Te ígéretedet, hogy ha mi megtartjuk a Te beszédedet, Te is megtartasz minket a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. Segíts, Urunk, hogy ezért mi szívvel, lélekkel munkálkodjunk ezért az eledelért, minden értelmében és vonatkozásában, és legyen életerős lelki életünk, és segíteni tudjunk a sok-sok tönkrement, kétségbeesett embernek körülöttünk. Add meg, Urunk, hogy olyanná válhasson az életünk, mint a Mesteré, akihez vágyakoztak közeledni az emberek, mert erő származott belőle, lelki erő és gyógyító isteni erő. Add, Urunk, hogy ez valósulhasson meg a mi életünkben is, mert folyvást veszünk tőled és továbbadjuk, újból és újból veszünk és továbbadjuk. Add, hogy ilyenni alakuljon át az életünk. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket, és áldj meg minden jelenlévőt, a kisgyermekeket is közöttünk a te kegyelmedből. Amen.

0: Oldalagi Pál, emlékezz vissza. Minden egyébre gondolnak, de rá nem. Szamárháton, kezében pálmaággal a városba ment. Nagy vagy Jeruzsálem. Virágukkal behintett úttal várták, és látta az emberek sokaságát, örömkiáltásokat hallott, gyászos, kérő szavakat, miket meghatároz a gyógyíthatatlan és nagy betegség, megérintették ruháját, a testét, ez volt a diadalmenet, az ünnep, a teljesség. Ezek mind tova tűntek, és nem sokára keresztre feszítve kiszenvedett, a sebeit tekints te, emlékezz vissza szavaira, aztán legyen szívedben csak tiszta maradvány. Toldalagi Pál a 20. század egyik legérzékenyebb, leglírikusabb alkatú magyar költője, sajnos elfeledett költője pedig Vörös Sándor, Pilinszky János, Rónai György. Egyaránt megnevezték őt, mint a 20. század második fele magyar költészetének egyik jelentékeny, kimagasló alakját. Sokat küszködött természetével, vágyaival, és sokat küzdött magával, a Bibliával, az evangéliummal is. Nagyon sok megrendítő, hívő verse maradt fenn, és ezek közé tartozik a Jézus jeruzsálemi Szamárháton való bevonulását megörökítő verse, melynek az Emlékezz vissza címet adta. A vers a toldalagi költészet, vagy a toldalagi költészet jellegzetes versépítkezéséhez úgy hasonlít, úgy tesz erről példát, hogy szinte egy mondat az egész, szinte áradó, szinte egy folyékonyan ömlő láva, hogy a mondatok kígyóznak, az enjambemanok, az átlábolások viszik át a gondolatot egyik sorból a másikba. Egy ilyen lüktető, valóban az érzéseket, a legbelsőbb indulatokat lávaként kiöntő versbeszédez, és az első rész, ahogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, és jön a tömeg, és mindenki őt akarja látni, őt akarja érinteni, meg akar gyógyulni, óriási lelkesedés, Hozsanna a Dávid fiának. De ennek az első résznek a legelején a vers első mondata már olyan baljóslatú. Minden egyébre gondolnak, de rá nem. Mert akik gyógyulni akarnak, akik találkozni akarnak vele, esetleg csak szenzációból, feltűnősködésből, ki tudja, milyen alsóbrendű hitvány emberi érdekből teszik ezt, miért nem gondolkozik az ember, miért csak a külsőt nézi, miért nem akar legbelül találkozni a megváltóval. Mert ha kívül ünnep volt is, ha kívülről teljességnek látszott is ez a bevonulás, jön a vers második része, a koppanósan rövid kifejezések, ezek mind tova tűntek, és nem sokára keresztre feszítve kiszenvedett. Hogy lehet az, hogy annyian követték, annyian ünnepelték, virágeső hult elébe, és Hozsanna a Dávid fiának ezt kiabálták, és utána pedig ugyanezek az ajkak feszíts meget kiabáltak? Hogy lehet ez? Milyen is ez az emberi világ? És ezért az emberi világért meghozta azt az áldozatot, hogy nem sokára keresztre feszítve kiszenvedett. S jön a vers rövid koppanós második része után a hasonlóan koppanós rövid harmadik rész. A sebeit tekints te! Micsoda kifejezés ez! Ne az ünnepet, ne a virágesőt, ne a hozsannázást, a sebeit tekints te, hogy Péter apostol is tanácsolja az első levele második fejezetében, hogy tekints arra, aki szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetődzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki a mi bűneinket a maga testében vitte föl a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. A sebeit tekints te. Gondolkozz azon, hogy miért halt meg. Gondolkozz azon, hogy mi volt ezzel a célja. Gondolkozz azon, hogy összes bűnödért meghalt, mindenért ő az ártatlan, és te így szabadulhatsz fel a bűntehere alól, nem neked kell egyszer s mindenkorra majd egy végleges második halállal meghalnod. Az első halál vár rád, az első halál egy felfüggesztett ítélet, lehet abból még felébredés. A második halált eltörli az életedben, hogyha te hiszel ebben, hogy ő minden bűnért, és a te egész életed minden összes vétkért meghalt. De azért is vállalt ezt Krisztus, hogy a bűnnek meghalván az igazságnak éljünk. Az ő sebeivel gyógyulunk meg. A sebeit tekints te. Undorodsz a bűntől? Gyűlölöd a bűnt, ami őt a keresztfára szögezte? Csak akkor leszel felszabadult, megszabadult ember. A sebeit tekints te. Emlékezz vissza szavaira. Hatalmas felszólító erejű mondatok. Emlékezz vissza szavaira. A vers szímének is ezt tette a költő. Emlékezz vissza. Az emberi életnek és a gondolkodásnak, ami a legfontosabb részünk. A gondolkodáson belül is a legfontosabb rész az emlékezés. Nem mi találjuk ki az igazságot. Még a nyelv, a magyar nyelv is milyen pontos. Rájövünk az igazságra. Eszembe jutott az igazság. Nem mi találjuk ki, eszünkbe jut, rájövünk, valaki segít. De mikor tud segíteni, ha visszaemlékezünk? Ha halljuk a szavait, ha fontolgatjuk, ha ízlelgetjük, ha idézzük, ha beszélünk róla, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk. Emlékezz vissza szavaira. Aztán legyen szívedben csak tiszta maradvány. Azért kell skandálva elmondanom az utolsó sor végét, mert csodálatos ez a hármas, koppanós, rövid befejezés, a sebeit tekints te, emlékezz vissza szavaira, aztán legyen szívedben csak tiszta maradvány. A maradvány, ami megmarad, ami már a tiéd, az ad erőt, amit asszimiláltál, amit magadba építettél, az már a tiéd is, ő adta, de a tiéd is. Csak tiszta maradvány. Egy tökéletes, tiszta koriambus. Az Arany János által szeretett koriambus. Tá, ti, ti, tá. Egy tróheus és jambus összeillesztése. A görög költészetnek egyik érdekes, hatmorás verslába. Egy ünnepélyes, zökkenéstől mentes, emelkedett hangnemet kölcsönző ritmusforma. A sebeit tekints te. Emlékezz vissza szavaira. Aztán legyen szívedben csak tiszta maradvány. Így akarja a költő és a magas költészeti szinte a lelkünkbe vésni, a lelkünkbe égetni, hogy mire és kire van szükségünk. Nem külső lelkesedésre, nem ovációra, nem hozsannákra, hanem nézzük és gondolkozzunk el azon, hogy valaki miért jött erre a világra, miért adta a tiszta, tökéletes életét. A sebeit tekints te, emlékezz vissza szavaira, aztán legyen szívedben csak tiszta maradvány.
1: Kedves gyerekek, hozzátok szólnék néhány szót. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy az Úr Jézus titeket állít példákul elénk, és nem fordítva? Mert ugye a gyermekeknek a felnőttek a példaképei az esetek általános megközelítésében, és az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy ha olyanok nem leszünk mi felnőttek, mint a kisgyermek, akkor nem mehetünk be az Isten országába. Mi van bennetek? Mi az a különlegesség, amit tőletek lehet, vagy kell megtanulnunk nekünk felnőtteknek? És arra jutottam, és egy történettel próbálom ezt illusztrálni. Egyszer régen alkalmam nyílt, hogy egy óriási nagy vízeséshez ellátogassak. Ez a világon az egyik legnagyobb vízesés. Hihetetlen mennyiségű víz zúdul le egy ilyen nagy katlanban. Akkor tudtam, azóta elfelejtettem, hogy percenként hány köbméter víz, de nem is ez az érdekes. Olyan fűsiketítő robaja van a víznek, hogy az indiánok, akik ott azon a környéken éltek, mennydörgő víznek nevezték. És egy nagyon vakmerő ember valamikor, úgy 100 évvel ezelőtt egy drótkötelet feszítetett ki a vízesés felett, és biztos láttatok már ilyen kötéltáncosokat, a kötéltáncos egy hatalmas udat a kezébe vesz, valahol középen megfogja, és ez a rúd segít neki az egyensúlyozásban, és hát egy erre alkalmas cipőben a drótkötélen átment a mennydörgő víz felett. Vissza is jött. Megkérdezte az emberektől, hogy mit gondolnak, vajon vissza tudok menni, de most már bot nélkül? Hát úgy gondolták, egy kicsit bizonytalankodva válaszoltak, hogy valószínűleg igen, már kétszer oda-vissza megjártad ezt az utat, hát akkor valószínűleg. Ez az ember oda ment, visszament bot nélkül. Fogott egy talicskát, biztos valami speciálisan kiképzett kereke volt, és áttolt egy talicskát ezen a drótkötélen. Megint megkérdezte embereket, hogy mit gondolnak, vissza tudok jönni a talicskával, ugyanígy mondták, persze. Na jó, akkor kiül bele. Hát nem volt ember, aki beleüljön. És egy kisgyerek azt mondta, hogy ő beleül. Kérdezték a kisgyerektől, hogy hogy. Nem félsz? Hát nem, mert ő az apukám. Na szóval ennek kettős tanulsága van, és ebből okulhatunk mi, mert a felnőttekre nem az a jellemző, hogy amit eszmeileg elgondolnak, azt a gyakorlat területén is olyan készséggel felvállalják, és ebben különböztök ti gyermekek tőlünk. Hogy

bízni a Jóisten szavában, és hogyan lehet bízni emberekben, mert ezt tőletek kell nekünk megtanulnunk. Testvéreim, egy olyan ígét szeretnék felidézni, ami részben összefügg ezzel a vallástétellel, és részben összefügg azzal, hogy a mi testvéreink a Szent Keresztségre felkészültek, mert van egy furcsa gondolatom, és ezt szeretném most az igehirdetés kereteiben megosztani veletek. Mi a protestáns közösségeket, a hitáltali megigazulás tanítását felvállaló közösségeket magunkkal összehasonlítva sok esetben azzal marasztaljuk el, hogy ők eljutottak a hitáltali megigazulás felismerésére, de valahogy itt megrekedtek, és nem léptek tovább. Pál apostol a korintusi gyülekezetet megszólítva a korintusiakhoz írott második levél 13. fejezetének 5. versében ezzel a felszólítással fordul a gyülekezet felé. Azt mondja, kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok-e, magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Úgy gondolom, hogy amikor az ember egy közösség tagjává lesz, és mondjuk a hitáltali megigazulásnak, az Isten hazafogadó szeretetének az öröme úgy betölti a szívét, és elhatalmasodik a belső világában, akkor nagyon sokáig táplálkozik ebből az örömből. Ezért van az, hogy az első szeretetre, mint olyanra, mindenki olyan dicsőült lelkendező örömmel gondol vissza. Igen, tudod, amikor én a Krisztussal találkoztam, amikor én megismertem az Isten minden életemet feladó szeretetét, és örömmel beszélünk erről. Aztán, amikor az ember egy kicsit komolyabban átgondolja mindezt, vagy meghallgatja mások tanúság tételét, akkor ez a kérdés előnyomakodik, hogy és mi van azóta? A múltkor a családban egy érdekes beszélgetés bontakozott ki, és hát elhangzott, hogy kézen közön, hogy hol van a kereszténységünk látszata? Hol van a látható, mérhető eredménye annak, hogy én megismertem az Isten minden életemet feladó szeretetét, és én közösségre léptem, szövetségre léptem valakivel, aki képes arra, hogy engem más emberré tegyen, és ha hiszem azt, hogy a szeretetben életet átalakító hatalom van, és értéket teremt a szeretet abban, amire irányul, akkor jogos a felvetés, hogy vajon mi kivételek vagyunk. Rajtunk ez nem látszik. Látszani kellene, de talán mégsem. És ezzel a közvetett és negatív irányultságú bizonyság tevéssel mi azt a benyomást keltjük, hogy a kereszténység nagyon szép elvek összessége, de a gyakorlat területén nem nyújtja mindazt, amit ígér. Vajon hiteles-e ez a mi bizonyság tevésünk? Mert nyilvánvalóan az ember őszintén nyilvánul meg, és nem az őszintességgel van baj, hanem az eredménnyel. A Biblia ilyenekről beszél, és ti magatok is szoktátok idézni, hogy erősebb az, aki bennünk van, mint a világban van. Szoktuk ezt társítani az erősebb fegyveresről szóló bibliai tanúságtételt, hogy ha erős fegyveres őrzi a házat, akkor az emberi önző természet Sátán kísértésének, mint egy kiszolgáltatottan járja a maga útját, még akkor is, hogyha Róma 7 tapasztalata a miénk, és azt mondjuk egyfajta belső nyomorúság és vergődés kifakadásaként, hogy ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. És mi az az érzésem, hogy eljutunk az úrvacsoráig. Az úrvacsorában a bűnök rendezéséig. Aztán legközelebb megint a bűnök rendezéséig jutunk el. Mint hogyha az úrvacsorában és a keresztségben az Isten nem ajánlaná fel magát a szövetséget. Azt, hogy közösségben lehetek vele, és ezért fogalmaz itt Pál apostol, valószínűleg ez a gyülekezet is ugyanolyan nehézségekkel és olyan lelki gyötrelmekkel küzdködött, mint talán mi magunk, azt mondja, kísértsétek meg magatokat. Ennek a szinonimája a másik, hogy próbáljátok meg magatokat.
avagy nem ismeritek én magam.

hogy a Krisztus Jézus bennetek van. Ha én szövetségben vagyok, ha én a Krisztussal közösségben vagyok, ennek megvannak a következményei. Megvannak a következményei annak is, ha nem vagyok vele közösségben. Ha nem vagyok vele közösségben, akkor eljuthatok Róma 7 tapasztalatáig, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de újra és újra beleütközöm abba, hogy jelen van és működik az életemben egy másik törvény, amely engem foglyulád, rabságban tart, az én önzésemnek kiszolgáltatottan élem az életemet. És engem felettébb zavar, hogy én az úrvacsorára mindig a bűnök rendezésének a kérdésköréről vagyok kénytelen beszélni, mert hogy alkalmazkodnom kell. Alkalmazkodnom kell kinek-kinek a lelki élményéhez, igényéhez, és utat kell mutassak az ige alapján arra, hogy hogyan lehet a bűnöket rendezni. De mikor lehet már arról beszélni, hogy milyen Krisztussal járni? Milyen az, amikor a Krisztus Jézus bennünk van? Milyen az, amikor valaki győzelmes, diadalmas életet él, amikor az úrvacsora és a szövetség megerősítése annak bizonysága, hogy én tudom, mit jelent, hogy Krisztus Jézus bennem van. Én tudom, hogy mit jelent a szőlő tőkén maradni. Tudom, hogy mit jelent épp egészséges szőlőhajtásokat hajtva, gyümölcsöt termve az Isten dicsőségére élni. Lehet, hogy mi a reformáció örökségét képviseljük, de talán nem képviselünk ennél többet. Amikor mi ennek a konzekvenciáiról beszélünk, akkor beszélünk a törvényről. És beszélünk arról, hogy nekünk az életünket a törvényhez igazítva kell élnünk. De hogyan? Formálisan? Nem csináljuk ezt, nem csináljuk azt, nem csináljuk amazt. Ez a törvény? Maga Jézus is felhívta a figyelmet, hogy a törvény betöltéséről van szó. A törvény tartalommal való megtöltése, az a magasabb lelki szint, igazán a törvénnyel összhangban leért élet, amikor még gondolatban sem, amikor a másik ellen egy ellenséges érzés sem engedek feltörekedni, nemhogy gyűlölném, vagy minősítő szavakat mondanék rá. Meg kívánság okából sem tekintek asszonyra, mert hogy akkor a szívemben valamilyen elmozdulás következik be. Tehát ha én a törvényről beszélek, akkor nem a formai megvalósítás útját járom, hanem a törvény belső lényegével való közösséget, a vele való azonosulást. És a Krisztus szeretetének a hatalma alatt ezzel a magasabb rendű törvényértelmezéssel is szóba tudok állni, nem csak elméleti síkon, és fogadom el ennek az igaz voltát, hanem tudom, hogy mivel nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, a vele való közösségben igenis lehetséges. Lehetséges talpon maradni, lehetséges győzelmes életet élni, lehetséges a környezetem felé annak bizonyságát adni a gyakorlat oldaláról, hogy igen, a kereszténység a győzelem útja. Az Isten szeretetében elégséges hatalom van arra, hogy engem más emberré tegyen, és ennek a más embernek a megnyilvánulásai igenis azt hirdetik, hogy a kereszténység tényleg a győzelem vallása. Tudjátok, hogy engem időnként úgy megkísért, hogy a hasonlataimat az élettan, vagy az emberi természet és működés területéről merítsem. Ugye nagyon sok ember átesik szívátültetésen, ez már rutin műtét. Meddig él az új szívvel? Mi is új szívet kaptunk, az újjászületés gyakorlatilag ezt jelenti. Ha én ugyanazt az életmódot folytatom, mint annak előtte, a szívátültetés előtt, az a szív ugyanolyan lesz. A koszorúerei ugyanolyan eltömődöttekké válnak, és nem fogja betölteni azt a funkciót, amire hivatott. Tehát, hogyha én felülről születtem, és az Isten szeretete megérintett engem, és egy másfajta értékrend irányába mozdultam el, de hogyha az Isten szeretetében nincs elégséges hatalom arra, hogy én más legyek,
Lassan, de biztosan a lelki agónia útját járom, és nem leszek jobb, mint annak előtte voltam. Lehet, hogy a vallás külső jegyeit magamra vállalom, betöltöm a törvényt, nem is jó a szó, tehát formálisan eleget teszek a törvény elvárásainak, de indítékaimban, vágyaimban, törekvéseimben, egy-egy pillanatnyi helyzetben a megnyilvánulásaim területén semmi nem változik. És méltán vetődik fel az a kérdés, amire az előbb hivatkoztam, hogy akkor mennyivel vagyunk különben. Nem a kereszténységre hozunk szégyent, hogyha nem mutatjuk fel azokat a lehetőségeket a saját életünkön keresztül, amit a Krisztus szeretete, átalakító hatalma bennünk véghez tudna vinni. Hát azt mondja a Biblia, hogy a megkezdett jó dolgot, ne aggódjon senki, a megkezdett jó dolgot az Isten diadalra viszi. Diadalra viszi, ama napra célba érkezetté teszi. Mindenféle új információval kell most megbarátkozzak. Az 1850-es években például az egészséges életmód területén már olyan felismerésekre tettek szert, amelyeknek a megvalósítása még mindig hibázik sokunk életéből. Hogy lehet, hogy együtt élünk elméleti ismeretekkel, úgy élünk együtt ezekkel, akár a megváltás titkát tekintve is, hogy közben nem próbáljuk meg magunkat, és nem vizsgáljuk azt, hogy vajon az életünk gyakorlata mennyire van fedésben azzal, amit mi elméleti síkon elfogadunk. Lehet, hogy a nyugati gondolkodás áldozatai vagyunk, mert az Arisztotelész és a platoni filozófia teremtette meg annak alapjait, hogy én gyakorlattól elválasztott elméleti síkon is igaznak fogadjak el dolgokat. A zsidó, a héber gondolkodás ezt a lehetőséget nem ismerte. Amit valaki igaznak fogadott el abban a társadalomban, annak az igaz volta, a gyakorlat területén kellett érvényesüljön, mert ez volt a puding próbája. Nem is volt alkalmas sem a nyelv, sem a gondolkodási forma arra, hogy külön éltessen ki a tudatában gyakorlattól elválasztott elméleti, teoretikus kérdéseket. Ez csak mi vagyunk képesek. És ettől nem vagyunk többek és jobbak. Mert elméletileg elfogadunk mindent, ami a Bibliában van. Sőt, azzal hivalkodunk talán, hogy a Bibliát aztán mi hitelesen képviseljük, mert a Biblia magyarázza, önmagát magyarázza el alapján, értelmezzük, és hézagmentes az érvelésünk, és mégis olyan kevésbé szimpatikus az, ahogy csináljuk. Lehet, hogy azért, mert látják ezt a kontrasztot, hogy van elmélet, hibátlan, hézagmentes érvelés, apologetikus megnyilatkozások. Tehát a hitvédelem területén is rögtön síkra szállunk, hogyha valaki az elméleti igazságot egy kicsit is érintené, akár egy újjal is hozzányúlna, de azon a területen elég jól el vagyunk, hogy mondjam, magunkban, hogy ennek a gyakorlata nincs mindig tökéletes fedésben az elméletileg igaznak meghirdetett ismeretanyaggal. És hogy olykor magamban is tapasztalom, hogy vajon ennek a felelősségével én hányadán állok. Régi prédikációkat hallgattam, ahol ezek az ígék kerültek elő, hogy a lelket meg ne oltsátok. Kiben? Magamban? Az is óriási veszteség. De a másokban? Ha én másoknak a lelkiismerete számára fogódzó pontot teremtek az én nem egészen vállalható életpéldámmal, miközben az igazság elméleti ismeretét hiánytalanul képviselem, hogy nem azt a benyomást keltem, hogy elég az igazságot teoretikusan elfogadnom, de ezen túl talán többre nincs szükség. Vajon nem oltom meg a lelkesedését? Vajon nem züllesztem le magamhoz a laudíciai állapotra? Miközben az én egész lényem azt hirdeti, hogy nem lehet. A Biblia azt mondja, hogy hatástalanná tehető a Krisztus. Az úrvacsora szereztetés ígéi között szerepel, amit nem szoktunk idézni, mert nem akarunk senkit bántani.
Így fogalmaz Pál, azért van köztetek sok beteg, és alusznak sokan, mert nem becsülik a Krisztus testét. Nem azt jelenti ez, hogy Isten káromló magatartási formát törnek elő, kinek a lényében. Egyébként arról van szó, hogy a Krisztus hatástalan. Hogy a Krisztus szeretetéről szóló evangélium nem éri el a célját egyesek életében. Hogy az úrvacsorára jönnek a bűnöket rendezni, de maga a szövetség az nem működik. Maga Isten és ember közössége nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, mert nem nyújtja azt a pluszt az élet gyakorlati síkján, amit sokan elvárhatnának tőlünk, meg talán mi magunktól is olykor. Előkerestem, mindig sokat segít nekem, hogyha egy konkordanciát úgy fellapozok. A múltkor például átlapoztam, hogy a Bibliában hol szerepelnek betegségre utaló jelek, és véglapoztam az egész Baranyi-féle konkordanciát. Ma reggel meg előkerestem ezt a könyvet, és megnéztem, hogy hányszor szerepel a segítség szó, és ennek egy pontosította változata, segítségül hívni az Úrnak nevét. Ézsaiás könyve meglehetősen nyomasztó hangulatú, árasztó kijelentést tartalmaz ezzel összefüggésben, mert azt mondja, hogy régóta így vagyunk. És minden mi igazságunk, mint a megfertőztetett ruha. Álogságunk, mint a szél, a lombot elhordó szél működik az életünkben. És hozzáteszi két verssel később, hogy mindez azért van, mert nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, és beléd fogoznék. Nem az a baj, hogy álnokok vagyunk, persze baj. Nem az a baj, hogy bűnben születtünk, és bűnben melengetett minket az anyánk. És nem az a baj, hogy a terecsen nem tudja elváltoztatni a bőre színét és a párduca foltosságát. Nyilván magunkon nem tudunk segíteni. De az egy óriási vétek, hogyha segítségül hívhatunk valakit, aki tud segíteni, és nem tesszük. És ez óriási vétek. Óriási vétek, hogy az Isten a maga részéről megteremtette a bizalmi alapot, a bizalmi alapját annak, hogy segítségül hívjuk a nevét. Mert elénk áll, mint mindenható, mint mindenütt jelenlévő, mint mindenek ismerője. És a szeretetéről is nyilvánvaló bizonyságot tesz akkor, amikor ő saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, és minden megteremtett azért, hogy én merjem kinyújtani a kezemet felé, és merjem segítségül hívni a nevét, és merjek belé fogózni, mert aki hozzájön, az semmiképpen ki nem veti. Mit tehetne még az Isten, hogy a bizalmunkat életre keltse, és elemjelei ösztönzéseket adjon arra vonatkozóan, hogy megtegyük ezt a lépést. És bevallom most már becsülettel, hogy nem a gyerekekhez szóltam én, amikor ezt a példát elmondtam. Ők csak itt voltak. De az azért nagy problémám, hogy nem merünk bejönni a talicskába. Elmondjuk, én is próbáltam kiszínezni. Elmondjuk, hogy milyen a Niagara. Elmondjuk, hogy mennyi víz ömlik ott le, és hogy milyen a hangja. És hogy amikor a kis hajó, de elmegy a hatalmas vízesés alá, az ember mindig azon csodálkozik, hogy nem süllyed el az ott létrejövő hullámok forgatagában. És mindig megkönnyebbül az ember, amikor a kishajó végre elmegy onnan, mert már nincs kitéve életveszélynek. De hogy fölötte átmenni, és beülj egy talicskába, ami annyira bizonytalan jármű, főleg egy bizonytalan ember kezében. Szóval van egy könyvünk, nem akarok senkit bántani, de a borítója az nem valami barátságos. Lehet, hogy ezért nem olvassuk. Ez a cím ennek a könyvnek, Te is járhatsz a vizen. Ha már nem merünk beülni a talicskába, legalább próbáljunk kilépni a csónakból és elindulni Jézus felé. Ez a kereszténység. És ti is olyan jól tudjátok, mint én, hogy amíg Krisztusra tekintünk, és amíg ez a szövetség él, és amíg hitben megragadjuk azt a bizonyosságot, hogy nagyobb az és erősebb az, aki bennem van, mint aki a világban van,
addig ott maradok az emberileg lehetetlen teljesítményt felmutatva a víz felszínén. És az emberek az Isten fiainak a megjelenését várják, a vízen járókat, a talicskába készséggel beülni tudókat. Talicskáról beszélni könnyű, egy drótköpéről, meg minden egyébről. Persze a talicskába beülni is könnyű. És erre várnak az emberek, hogy majd a mi nyomdokainkba lépve beüljenek. Ne legyen minősítésünk a menny részéről az, amit Ézsaiás könyve megfogalmaz. Nem volt, aki segítségül hívta volna az Úr nevét, és belé kapaszkodna. A gyakorlat, vagy a tapasztalat, vagy a látvány ezt igazolja. Szeretnék néhány igét csak úgy felsorolni. Az apostolok cselekedetek könyve azt mondja, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. És egy kicsit nektek is, András és Brigi, mondanám. Ha az ige hirdető nem erről szól, akkor vigyétek el már most az előzetes jegyében magatokkal ezt az igét. Pál apostol, amikor bizonyságot tesz arról, hogy a damaszkuszi úton megtért, és aztán Anániás házában azt a 3 napot hogyan élt át, a köztük lezajló párbeszédet visszaadva így fogalmaz, mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. A bűnök lemosása viszonylag egyszerű. Az úrvacsorában eddig eljutunk, de tovább kell lépni. A keresztség után egy hosszú út vár rátok, ami nem telhet el másképpen, csak így segítségül hívni az Úr nevét. Pillanatról pillanatra nem elég a bűnöket lemosni. Nyilvánvalóvá kell tenni azt, hogy ez az új meggyőződés, ez az új értékrend, ez az élet gyakorlatában kivitelezhető. Mert az Úr, aki megkezdte bennünk a jó dolgot, ha segítségül hívjuk az Ő nevét, akkor célba is viszi. És egy összegző ígét olvasnék most már csak utoljára. Minden, mind az, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, megtartatik. Aki nem, az nem. De mindaz, aki segítségül hívja, megtartatik. Legyünk ezek között. Amen. Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében keresünk téged, és hódolattal csodálkozunk a te hosszú tűrésed előtt. Urunk, köszönjük, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Urunk Istenünk, látod a mi küszködéseinket, vergődéseinket, látod a mi bizalmatlanságunkat, látod, hogy bár elméletileg mindent készen elfogadunk, és örömünket lejjük az ige szavában, gyönyörködünk a te törvényedben a belső ember szerint, és mégis olyan gyenge és olyan sekélyes az a tapasztalatunk, amit a Krisztus Jézussal való közösség, mint a győzelem útja kínál nékünk. Úrunk Istenünk, fájlaljuk azt a sok kártételt, amit a hamis és elégtelen példaadás nyomán okoztunk. Segíts kérünk a bizalom jegyében elindulni feléd. Tudjuk, hogy ha mi egy lépést teszünk, legyen az bármilyen tétova és bátortalan, te százat jössz felénk. Segíts, Urunk! Segíts, hogy meg tudjuk mutatni saját életünkben, környezetünknek, és mindenkinek, akivel kapcsolatba lépünk, hogy a kereszténységben, a veled való közösségben életet átalakító hatalom van, hogy a szeretet valóban értéket teremt abban, amire irányos, hogyha valakik befogadnak téged, akkor hatalmat kapnak, hogy fiak legyenek, hogy fiak szerint éljenek. Segíts ebben, kérünk mindannyiunknak. Amen.

0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Példabeszédek könyve 22. fejezetéből szeretném felolvasni a ma reggeli igeversünket. Az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát, a bolondok pedig neki mennek és kárát vallják. Talányos és érdekes kijelentés ez, amit szeretnék újra felolvasni, hogy egy kicsit még jobban meghalljuk a mondani valóját ennek a kijelentésnek. Az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát. A bolondok pedig neki mennek, és kárát vallják. Kedves hallgatók, úgy tűnik ebből az első mondásból, mintha azt az embert tekinteni a Biblia eszesnek, aki a bajok idején, a nehézségek idején elrejtőzik, elbújik, mintha tudomásul sem venné a problémákat, nem akar velük foglalkozni, mint egy ilyen megalkuvó, mint aki háttérbe húzódik akkor, amikor éppen segíteni kellene. Nem erről van szó természetesen ebben a Biblia versben. Azért nevezi eszesnek ez a Biblia vers az embert, mert amikor meglátja a bajt, akkor nem áll neki rögtön, hogy ő maga megoldja a problémát, hanem először elrejti magát. Mit jelent ez, hogy elrejti magát? Kedves hallgatók, hogy ezt megértsük, idézzük fel, hogy általánosságban mi emberek mit szoktunk tenni, ha valami problémával szembesülünk, és amit úgy érezzük, hogy nekünk ott meg kell azt oldanunk. Mi emberek azt szoktuk tenni, hogy abban a pillanatban elkezdünk intézkedni. A bajok láttán abban a pillanatban elkezdünk tevékenykedni. Sokszor indulatból, sokszor haragból a bajok idején tüstént rendet akarunk tenni, tüstént igazságot akarunk szolgáltatni. Mi emberek sokszor meggondolatlanul állunk neki egy-egy kérdést, egy-egy problémát megoldani az életben. Bibliai példák özönét említhetnénk sajnos ennek a negatív magatartásnak a példájaként. Például említhetnénk Mózest, aki az egyiptomi fogság idején, amikor a zsidó nép mintegy 430 évet töltött Egyiptomban, egyiptomi fogságban, Mózes ugye hercegi rangban nőtt fel a fáraó udvarában, mivel a fáraó lánya, királynő magához vette Mózest. És Mózes, mikor meglátta, hogy az ő kortársait, nemzetbeli atyafiait hogyan ütik, verik és kínozzák az egyiptomiak, ő nekiállt, ahogy olvashatjuk, meglátta a bajt, és neki ment. És kárát vallotta, leütötte azt a bizonyos egyiptomit, és ezért menekülnie kellett Egyiptomból. A bolondok neki mennek a problémának, és általában ők látják kárát ennek. Általában, ha az ember gondolkodás nélkül ösztönösen indulatból cselekszik egy problémában, biztos, hogy bajok sokaságát fogja elkövetni. Azonban milyen csodálatos ez a tanács, hogy az eszes meglátja a bajt és elrejti magát. Az az eszes ember, aki a bajok láttán először elrejti magát, de hova? A Biblia nem egy fizikai rejtőzésről beszél, hogy valahol fizikailag kellene nekünk elbújnunk, elrejtőznünk a bajok elől, hanem az elrejtkezést, az elrejtőzést a Biblia mindig Istenben való elrejtőzésnek nevezi. Elrejtett ember az, aki Krisztusban elrejtőzik, aki Krisztusban éli az életét, és Krisztusban az Isten segítségébe kapaszkodva keresi a problémákra a megoldást, keresi az élet kérdéseire a válaszokat, és a problémákat abból fogja megközelíteni, ahogy azt az Isten láttatja vele, és úgy fogja a kérdéseket megoldani, ahogy azt az Isten akarja megoldani. Kedves hallgatók, egy rövid kis vers, de mekkora mondani való, gyakorlati tanács. Az eszes meglátja a bajt és elrejti magát, a bolondok pedig neki mennek és kárát vallják. Tanuljuk ezt meg a mindennapi életünkben, amit Salamon, a bölcs Salamon tanácsolt a mai reggelen. Viszont hallásra!

Természetes sorozatban helye kell, hogy legyen olyan ünnepeknek is, amelyek nem magából a Bibliából következnek, mégis a kereszténység legszélesebb köreiben ismert és gyakorlott ünnepek, és itt az ember egy elvi kérdést, hogy most ezek az ünnepek hogy fejlődtek ki, hogyha a Biblia nem beszél róluk, és egy gyakorlati kérdés elé is kerül, hogy mi legyen a viszonyulása egy a bibliai hiten nevelődő kereszténynek ezekhez az ünnepekhez. Bizonyára ezekről az ünnepekről egy egész sorozatot is lehetne tartani, mert nagyon sok van belőlük. De egyetlen egy előadásba próbáljuk itt beletömöríteni mindazokat az ünnepeket, amelyek nem a Bibliából származnak, mégis a kereszténység történelmében úgy honosodtak meg, mint keresztény ünnepek. És ezért egy előadáson belül megpróbáljuk ezeket felvázolni, felrajzolni, hogy hogyan alakultak ki ezek az ünnepek, és milyen szokás, hagyományvilág, és milyen hitbeli tartozékok övezik ezeket az ünnepeket. Nagyon röviden szeretnék visszatekinteni az eddigi témáinkra. Ugye azt láttuk, hogy a Biblia összesen 6-7 ünnepről beszélt az Ószövetség idejében. Ezek az ünnepek előkép ünnepek voltak, tehát beteljesedtek Jézus első eljövetelével. A tavaszi ünnepkör minden egyes ünnepe beteljesedt, az őszi ünnepkör ünnepei pedig profétikusak voltak, tehát azok a végső történelmi időkben teljesednek be. Arról is szó volt a sorozatunkban, hogy Jézus Krisztus az ószövetségi ünnepek helyébe új ünnepeket is állított. Például ilyen az úrvacsora ünnepe, ami a páska ünnep helyébe állt be. Tehát a Biblia világosan beszél arról, hogy a páska ünnepnek, vagy hát ahogy most mondjuk a húsvét ünnepnek, csak addig volt értelme és jelentősége, ameddig el nem jött a megváltó, és oda nem áldozta az életét az emberiségért. Ezért, amikor a Pál apostol például azzal találkozott, hogy a korakeresztény gyülekezetekben újra akarták ünnepelni a húsvétot, a legszigorúbb feddő kijelentésekkel találkozunk, és ezeket fel is írtam a táblára. Érdemes ezt a két levelet megjegyezni, amelyekkel Pál apostol azok ellen a gyülekezetek ellen szólt, akik újra ünnepelni akarták a húsvétot. Hogyan is alakult ki persze ez a szokás? Nagyon kézenfekvő módon, úgyhogy bizonyos zsidó tanítók felkeresték a keresztény gyülekezeteket, és mintegy a keresztények lelkére akartak beszélni, hogy továbbra is ünnepeljék az évszázadokon, sőt, hát ugye a páska az 1500 éve már ünnep volt, évezredeken keresztül ünnepelt ünnepeket. Ha fellapozzuk a Galata levél 4. fejezetét, szeretném felolvasni ezt a pár verset, a Galata 4. fejezet 9-től a 11-ig tartó verseit, hogy Pál apostol például, hogy hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez. Mielőtt felolvasnám ezt a részt, azért hadd dramatizáljam egy kicsit a helyzetet. Amikor Jézus eljött és megszüntette a húsvét ünneplést, és aki megtért Jézus halálára és keresztény élet, az megértette, hogy a húsvétnak vége. Na, de hát azért mégiscsak egy 1500 éven át meghonosodott ünnep volt, tehát azért a kora keresztény hívő embereket nagyon könnyen billenthették ki a helyzetükből ezek a zsidó tévtanítók. Mégis Pál apostol olyan nagyon magától értetődően és erőteljesen szól azokhoz a keresztényekhez, akik visszatértek a húsvétnak és más ünnepeknek a tartására. Tehát a Galata levél 4. fejezetében a 9. verstől ezt mondja. Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, melyeknek megint újból szolgálni akartok? Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket meg az esztendőket? Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek? Hát tulajdonképpen Pál apostol nagyon határozottan azt mondja, hogy az eddigi ünnepek, amelyeket Isten a zsidó népnek adott, érdemes megjegyezni ezt a két kifejezést, erőtelen és gyarló elemek. Erőtelen és gyarló elemek. Tehát az ünnepeknek csak addig volt értelmük, ameddig Jézus el nem jött. De miután Jézus eljött és beteljesítette az ünnepeknek az előrejelzéseit, azután ezek erőtelen és gyarló elemek. A másik érdekes kijelentés, hogy hiába fáradoztam értetek.
Tehát a kereszténység a gondolkodás, az értelem, az Isten parancsolatai felfogásának a vallása volt a kezdet kezdetén. Az, hogy ma nem így szokjuk meg a kereszténységet, és nem ilyen kereszténységet látunk, az több évezred eltorzulásának a következménye, hogy a kereszténység ismét egy ilyen szokásra, hagyományra, egy ilyen népegyházra épülő vallás lett. Nem így indult el a kereszténység, és az igazi kereszténység nem is ez. Ugyanezt mondja a Kolossi Levél 2. fejezet 16. és 17. versében is Pál apostol, meg a jellegzetes kifejezés, hogy ezek csak árnyképei voltak a jövendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát az ünnepek árnyképek, de a valóság a Krisztusé. Tehát Pál apostol nyilvánvalóan hirdeti a leveleiben, hogy húsvétot ünnepelni értelmetlenség. Pünkösdöt ünnepelni értelmetlenség. Mindegyik beteljesedett. A húsvét beteljesedett akkor, amikor Jézus önmagát adta áldozatul, a pünkös beteljesedett akkor, amikor Jézus feltámadása után 51 nappal kiáradt a Szentlélek. Tehát ezek a tavaszi ünnepek, beteljesedett ünnepek, ezeket ünnepelni értelmetlenség, erőtelen és gyarló elemek, és hiába fáradoztam értetek, hogyha ennyit sem értetek meg. Azt látjuk a Biblia áttanulmányozása után, hogy az első 4 században, tehát a kereszténység történelmének első 4 századában nem is hoztak végleges döntést emellett, hogy ünnepelni kelljen ezeket az ünnepeket. Ezt azért hangsúlyozom, mert már a második századtól vannak nyomok arra nézve, hogy ismét bizonyos ünnepeket vissza akarnak hozni. Ugye a keresztény gyülekezetek életében bizonyos ünnepeket újra meg akarnak honosítani. Miből következik ez? Egyrészt következik továbbra is a zsidó szokásokból, hogy a zsidóságnak az a része, amely nem fogadta el a kereszténységet, továbbra is ünnepelte a páskát, továbbra is ünnepelte a pünkösdöt. A zsidók diaszporában éltek, és a diaszpora zsidósága hazajárt Jeruzsálembe, tehát ez egy össznemzeti ünnepek voltak, ugye a húsvét és a pünkösd. Tehát egyrészt mondjuk a zsidóság felül is egy nyomás gyakorlása figyelhető meg a keresztény gyülekezetekre. Másrészt, ahogy a kereszténység terjed és a mediterrán egyre újabb részeit hódítja meg, ugye a pogány népeknek is bizonyos ünnepeik voltak. Minden pogány népnek voltak ünnepeik, és ezek az ünnepek általában asztrális ünnepek voltak, tehát a csillagok járásával, főleg a téli és a tavaszi és nyári napi egyenlőséggel kapcsolatos ünnepek voltak, a természetnek a kizsendülése, tavaszi ünnepek különösképpen megülték ezeket. Tehát ahogy a kereszténység terjed, nem csak a zsidóság részéről éri egy bizonyos eszmei támadás, hanem a pogány vallások részéről is egy bizonyos ráhatást figyelhetünk meg, de az első 4 században ilyesmivel nem találkozunk, hogy keresztény gyülekezetek ezeket a régi ünnepeket visszahozták, vagy véglegesítették volna. A nagy változás a 4. század, itt is, mint az egész egyház történetben egyébként. Jó, hogyha megjegyezzük, hogy ez a 4. század, Nagy Konstantin százada hozta meg a legtöbb változást, és máig ható változást a kereszténység történelmében. 321, tehát ugye ez az első fontos dátum, amit meg kell jegyeznünk, ez Nagy Konstantin császárnak a vasárnap rendelete, amikor az addigi elterjedt keresztény szombatünnepést a Mitrász kultuszból, tehát egy perzsa napisten kultuszából való vasárnap ünnepléssel helyettesíti, cseréli fel. Tehát 321 a vasárnap rendeletnek a megszületése. 325-ben van az első egyetemes zsinata a kereszténységnek, ez a nicei vagy nikaiai zsinat, amely például a húsvét vitára is pontot tesz, hogy mi volt ez a húsvét vita, majd mindjárt belemegyünk ebbe is, tehát ez 325, és a karácsony ünneplésre nézve a legelső dokumentumaink 352 környékéről valók, természetesen ne a mai formájába vett karácsony ünneplés gondoljuk el, hanem akkor még csak a dátumnak, az időpontnak a leszögezése történik meg, az a téli napi egyenlőség idejére, tehát amikor megáll az éjszakák hosszabbodása, ez december 25-e, amely minden pogány népnél a hatalmas ünnepség sorozatokkal járt együtt, főleg a rómaiaknál, akik 7 napig ünnepelték, ezek voltak a szaturnália ünnepek. Tehát a 4. században a vasárnap bevezetésével, a húsvétnak a véglegesítésével és a szaturnália ünnepeket átkeresztelő karácsony bevezetésével lényegileg a hatalmi kereszténység létrehozza
azt a három alapvető ünnepet, amely az elkövetkezendő évszázadokban fog majd részletezést nyerni. Az elkövetkezendő évszázadok itt azonban annyit jelentenek, hogy 1000 év alatt alakul ki a ma ismert ünnepkör, amely hát a középkori egyház által szentesített ünnepeknek a sorozata. Tehát 1000 év kell még ezután is ahhoz, hogy az ünnepkör teljessé váljék. Melyek voltak ezek az ünnepek, amelyeket a hatalmi kereszténység behoz a 4. században, és miért van olyan nagy szükség az ünnepekre? 2 hét múlva majd ezzel is foglalkozunk, de 2 hét múlva a témánk csak az lesz, hogy a mai világban miért jutnak majd előtérbe az ünnepek, miért lesz egyre nagyobb kérdés az ünnep kérdés, vagy az ünneplés kérdése. A mai alkalommal csak a régmúltra nézve szeretném ezt a kérdést megválaszolni. Egy olyan egyház, egy olyan vallás, amely nagy tömegbázisra számít, amely tömegbázisban mindenki ott van, tehát nem megtért emberekből áll önmagában, hanem a társadalom legszélesebb rétegei ott vannak. Nagyon nagy kérdés az ünnep kérdés, mert az ünnepekkel lehet az embereket megnyerni, az ünnepekkel lehet az embereket kiszolgálni, az ünnepekkel lehet az emberek számára olyan ideológiát adni, és olyan látványosságokat is, majd fogok erről is a mai estén beszélni, hogy milyen látványosságok kapcsolódtak az ünnepekhez. Sajnos a mi emberi természetünknek egy eléggé el nem ítélhető tulajdonsága, hogy a szemünknek jobban hiszünk, mint a fülünknek, és a fülünknek jobban hiszünk, mint az értelmünknek. Ez sajnos a bűnesetnek a romlása, hogy az ember a szemének, a látszatoknak sokkal jobban hisz, mint amit hall, és amit hall, annak is jobban hisz, mint amit végig gondolhat. Sajnos ilyenek vagyunk mi emberek a bűn az önzés következtében, hogy nagyon lehet hatni az emberre külső látszatokkal. Ugye a mai világban is sajnos látjuk ezt a mérhetetlen sok reklámot, látjuk a színeknek, a fotóknak, a moziknak, a televíziónak ezt a tömegszuggeráló hatását. Hát ez a régi korban is megvolt, csak nem ilyen technikai színvonalon. De nem véletlen, hogy ezekkel az ünnepekkel kapcsolatban fejlődik ki majd a pantomim, amely az ókori világból átjön a keresztény világba. Kifejlődik az ókori színháznak a középkori mása, a misztérium dráma, különösképp a húsvét és a pünkösdi ünnepkörben több napos előadások, színjátékok vannak, és mindazok a látványosságok, amelyek nagy néptömegeknek a lebilincselésére, a gondolkodásának a megrögzítésére és befolyásolására felhasználható. Tehát ezeknek az ünnepeknek a hatalom kezében mindig óriási jelentőségük van, és a középkorban, amikor az egyház és az állami hatalom összefonódik, hatalmas nagy jelentőségre jutnak ezek az ünnepek. Mielőtt belemennék ezeknek a középkori ünnepeknek a kialakulásába, néhány könyvre hadd hívjam fel a figyelmet. Régen én nagyon részletesen foglalkoztam ünnepkutatással, ez a heortológia nevezetű tudomány. Hát például kiadtam Katona Lajosnak a Folklór kalendárium című könyvét, ha valaki megtudja, századfordulón élt néprajztudós, irodalomtörténész volt, aki a keresztény ünnepeknek a pogány gyökereit például nagyon szépen megírta a Folklór kalendárium című gyűjteményében. Ennek a könyvnek egy része ez. Katona Lajosnak egyik kései folytatója Bálint Sándor, akinek a Szent István társulatnál először a Karácsony Húsvét Pünkös című könyv jelent meg. Bálint Sándor szegedi néprajzkutató volt. Ő nem annyira eszmeileg, mint Katona írta meg a keresztény ünnepeknek a történetét, hanem a népszokások felől. Ha valakit érdekel az, hogy a húsvéthoz, vagy pünkösd vasárnaphoz, pünkösd hétfőz, vagy úrnapjához, stb. Milyen népszokások kapcsolódnak, akkor ezt a könyvet ajánlom figyelmébe, megdöbbentő könyv, hogy mennyi sok pogány, Istentől távol álló szokás kért helyet magának, de ez nem meglepő, mert hiszen egy kicsi megmaradt az Ószövetségből, még egy nagyobb rész a pogányvallásokból, és egy kis keresztény tartom, tehát ezek ilyen szinkratista ünnepek voltak. A Karácsony Húsvét Pünkösd után 2 kötetet is publikált Bálint Sándor, az ünnepi kalendárium. Az ünnepi kalendáriumban az év minden napjára való ünnepeket részletezte, hiszen a középkori kereszténység tulajdonképpen az év minden napjára valamilyen apropót kitalált.
Tehát amikor lejárt a karácsony ünnepkör, aztán jött a vízkereszt, a farsang, aztán a nagybőjt, aztán a húsvéti ünnepkör, aztán a pünkösdi ünnepkör, aztán a Mária ünnepek, tulajdonképpen az év minden napján, nem is egy, nem is kettő, hanem sokszor fél tucat szent vértanú ünnepét helyezte, tehát tulajdonképpen az egész 366 napos évnek minden napja valamilyen szempontból kivételesnek számított. Ő végig megy minden napon, és a minden napra vonatkozó szokásokat ismerteti. Szunyog Szavérnak a misszáléját is mindenkinek a figyelmébe ajánlom, én ezt egy papi hagyatékból szereztem meg. Egy katolikus papnak ma minden nap a kezében van ez a misszálé, latin és magyar szöveggel. Ha fellapozom a mai napot, április 13-a van, Szent Hermegild vértanú ünnepe. Itt ismerteti, hogy ki volt ez a vértanú, elmondja, hogy mit kell akkor könyörögni, mit kell elmondani, holnap Szent Justin vértan ünnep lesz. Tehát egy katolikus pap, ha reggel föl kell, ezt veszi a kezébe a misszálét, és ebből néz utána, hogy most az egyházi év melyik ünnepénél is járunk. Az egyházi év egyébként az advent várás, tehát a karácsonytól visszaszámított negyedik vasárnapnál kezdődött, tehát ez volt az advent első vasárnapja. Az egyházi év lényegileg november végétől, vagy december elejétől indult, attól függ persze, hogy hogy jött ki az a vasárnap, és így foglalta magába az egész évet. Még az irodalomnál járva felhívom a figyelmet Dömötör Teklának a Naptári ünnepek és a népi színjátszás című alapvető könyvére, amelyben azt láthatjuk, hogy ezek a kora középkortól bevezetett ünnepek a paraszti világban, a városi polgárság számára milyen színjátékokat, milyen előadásokat, milyen népszokásokat, de kultúrává feljött népszokásokat eredményeztek. Ez a könyv. Ami pedig

szakirodalmi bevezetés után, akkor az egyházi ünnepkörnek most nem a karácsonnyal kezdeném el, hanem a húsvéttal, mert időrendben először a húsvét ünnepe alakult ki. Mint említettem, a húsvét ünnepének ilyen szempontból semmi köze nincs az ószövetségi páska vagy húsvét ünnephez. Itt két húsvétot kell megjegyeznünk. Ugye az ószövetségi páska vagy húsvét az minek volt az emlékünnepe, akik jártak a sorozatra, csak gyorsan hadd idézzem fel, az az egyiptomi kivonulásnak, a zsidó nép hatalmas szabadulásának volt az emlékünnepe, amely emlékünnep ugye azt örökítette meg, hogy a Gósen földjén több mint két évszázad a rabságban levő népet Isten hogyan vezette ki a Vöröstenger szétválasztásával, és hogyan mutatott majd nekik földterületet. Tehát tulajdonképpen a páska ünnepe egy nagy nemzeti szabadulás ünnep volt, ami az egyetemes szabadulásnak, a krisztusi szabadulásnak is az előkép ünnepe volt. Amikor eljött Jézus megáldoztatásának a napja, ugye a bevonulás utáni negyedik napon, csütörtöki napon Jézus az utolsó vacsorát állította ennek az ünnepnek a helyébe. Elmondtuk a sorozatunk során, hogy nem csak azért volt utolsó vacsora, mert Jézus utoljára gyűlt egybe a tanítványaival, hanem tágabb értelemben is utolsó vacsora volt, hogy lejárt a páska 1500 éves ünneplése. Jézus a páska helyébe az úrvacsorát állította. Tehát tulajdonképpen, ha a Bibliát komolyan vesszük, akkor azt mondjuk, hogy páska vagy húsvét ünneplés teljesen felesleges, mert ennek a helyébe az úrvacsora ünnepe állt. A második századig senkinek nem is jutott eszébe húsvétot ünnepelni. A második században azonban már a kereszténység soraiban egy bizonyos rés támadt. Egy olyan rés, ami mind a mai napig nagyon kegyetlenül megvan, sőt most a balkáni háború ezt még inkább felszínre hozza. Tudnik, már a második században elkezdett távolodni egymástól a keleti és a nyugati kereszténység. Ennek a távolodásnak nem akarom leírni minden egyes mozzanatát, csak most a tárgyunk szempontjából a lényegre térnék rá. A keleti kereszténység, amely a Konstantinápolytól, illetve az Alexandriától keletre fekvő kereszténységet jelenti. Tehát a kis-ázsiai, törökországi, szíriai, örmény, közel-keleti és egyiptomi kereszténység, ez a keleti kereszténység. Itt bizonyos törekvésekre lehetünk figyelni a húsvét ünnepen. Rendben akarják ünnepelni, ahogy azt az ószövetség megparancsolta. Tehát a Nisán hónap 14. napján, tehát az első hónap 14. napján, illetve annak közelében. Ezzel szembe viszont a második század végén Róma püspöke, bizonyos Viktor római püspök vagy pápa azt mondja, hogy nem akkor kell ünnepelni, ha már ünnepeljük ezt az ünnepet, nem akkor kell ünnepelni, nehogy összetévesszenek bennünket a zsidókkal. Ezért a Nisán 14-ére következő vasárnap kell a húsvétot ünnepelni. Viktor ezt a 180-190-es években teszi közzé. Ebből a keleti és a nyugati kereszténység között egy olyan vita keletkezik, amit máig is így hívunk, hogy húsvét vita. A keleti és nyugati kereszténységnek az első szétválása ekkor történik meg azért, mert ez a bizonyos római Viktor püspök kiátkozza a keleti keresztényeket. Ezért a dologért. Tehát még egyszer csak úgy jelezném a hatalmi kereszténység megszületésének első pillanatainál vagyunk, azért, mert egy másik helyen más napot akarnak ünnepelni, bár az is teljesen illegitim, de hát egy más napot akarnak ünnepelni, mint mi, ezért kiátkozzuk őket. Aztán Viktor püspök persze meghal, a kiátkozást visszavonják, de a kiátkozás nyoma nem múlik el, és kezd egyre inkább tágulni a különbség, és lényegileg 1054-ben a nagy szkizmához, az egyház szakadáshoz fog vezetni, ami mind a mai napig fennáll, tehát ugye az ortodox kereszténység és a nyugati kereszténység. Ugye éppen most történt meg pár nappal ezelőtt, ugye sokat hallottunk erről, hogy az ortodox húsvét mind a mai napig is más helyen van a két ünnep, mindjárt rátérek, hogy milyennek a különbsége. A nyugati kereszténység máskor ünnepi a húsvétot, mint a keleti kereszténység. A Nicea zsinat azzal tesz pontot a húsvét vita végére, hogy a nyugati álláspontot rögzíti és véglegesíti. A Nicea zsinat bár itt van Niceában, tehát Kis-Ázsiában, mégis Nagy Konstantin császár elnököl és Rómának a befolyásakor már rendkívül erős,

0: akkor véglegesítik, hogy a húsvétnak azt a dátumát kell elfogadni, amit Róma mond. Most Róma itt egy rendkívül bonyolult dolgot mondott persze, és mind a mai napig ezért ilyen bonyolult ünnep a húsvét. Mert Róma azt mondja, hogy a kereszténység nagyon elterjedt a pogányokra területeken, és a pogány emberek ugye mégiscsak a csillagok járásával, holtöltével, napi egyenlőséggel hozzá kapcsolatba az életüket, ezért kijelöli azt, hogy a tavaszi napi egyenlőség utáni első holtöltétől számítódik a húsvét, akkor is, hogyha viszont ez az első holtölt a napi egyenlőség előtt van, akkor az utáni holtölte a húsvétnek a dátuma, tehát tulajdonképpen itt egy március 20, ugye 21-én van a napi egyenlőség, március 22-től április 25-ig egy mozgó ünnepé teszik meg a húsvétot. Ugye ez a 4. században zajlódik le, mind a mai napig ez így van, ezért van az, hogy minden évben máskor van a húsvét. Ennek az oka egy merőben pogány elképzelés, hogy az életünket nem tudom én napfordulóhoz, napi egyenlőség, holtöltéhez, stb. Kell igazítanunk. Jeremiás könyve 10. fejezete külön óv ettől, hogy a hívő emberek ne a csillagok járásához, vagy a nap, vagy a holtölte időpontjához viszonyítsanak, hanem az Isten igéhez, az Isten törvényéhez. De ugye ez a hatalmi álláspont győzedelmeskedik, és kijelölik a húsvétnak a mozgó időpontját. Azóta tulajdonképpen az emberiség történelmében 3 húsvét van. Ugye a zsidók továbbra is ünneplik Nisán 14-én, a keleti kereszténység ünnepli akkor, amikor az ő szertartásrendje ezt megszabályozza, a nyugati kereszténység pedig a mozgó időpont szerint ünnepli akkor, amikor az első vasárnap következik erre a bizonyos első holtöltére, és ezzel alakította ki a nyugati kereszténység az első nagy ünnepét. Ha már megvan a húsvét ünnepen, akkor a húsvétől visszaszámoltak 40 napot. A 40 napot tették meg a húsvéti ünnepkör kezdetének, tehát a nagybőjt kezdetének ez a hamvazó szerda. Attól fogva a húsvét, tehát 40 nap, utána a húsvét utáni 50. napra helyezték a pünkösdöt, ugye, tehát itt ilyen módon felhasználták a Bibliából azt, amit felhasználni akartak. A pünkösd utáni első vasárnapra tették a Szent Háromság vasárnapot, ugye hát a pünkösd a Szentlélek kiáradásával, a Szent Háromság beteljesülése, ezért készítettek egy ilyen ünnepet a Szent Háromság vasárnap. És a Szent Háromság vasárnap utáni csütörtökre helyezték azt az ünnepet, ami ennek a tavaszi ünnepkörnek a legnagyobb ünnepe, aki régen járt katekézis oktatásra, még velünk is a 60-as években itt tanították, hogy a kérdés a következő, melyik a kereszténység legnagyobb ünnepe, akkor erre egy régi katekézis tanuló nagyon jól tudta a választ, hogy nem a karácsonyt kell mondani, még csak nem is a húsvétot, nem is a pünkösdöt, hanem az úrnapját. Ugye az úrnapja lett a középkori kereszténységnek a kiváltképpen való nagy ünnepe, mi is az úrnapja. Az úrnapja tulajdonképpen a Jézus utolsó vacsorán szerzett emlékeztető ünnepének, az úrvacsorának, de ugye a középkorban mondják az oltári szentségnek az ünnepe, amelyet a húsvéti ünnepkörben nem lehet méltóképp megünnepelni, hangzik a magyarázat, mert a nagy héten, a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombatnak a megfelelő rendje nem bírja el, hogy külön még az oltári szentség ünnepe is legyen. Ezért innen a nagy csütörtököt kiveszik, az oltári szentséget kiveszik, és a pünkös Szent Háromság vasárnap után külön ünnepé teszik csütörtöki napon az úrnapját, ami az egész középkori vallásnak, a középkori kereszténységnek azért a legnagyobb ünnepe, mert tulajdonképpen a középkori kereszténység az oltári szentség körül forog. Tehát az a legnagyobb misztériuma a középkori egyház hitének. Ugye nemrég jelent meg II. János Pál pápának a Dies Domini kezdetű enciklikája, és ott is ugye a középpontba helyezett dolog, hogy azért a legfőbb ünnep a vasárnap, mert a vasárnapon megy végbe az ostya átváltoztatásának, a transzubstancinációnak, az átlényegítésének az aktusa, és ez
1: a katolikus hitnek a legnagyobb misztériuma, egyben az Istenhez és Krisztushoz tartozásnak a legfőbb jele, ugye az oltári szentségnek az ünnepe. Tehát ha így megnézzük, akkor ez a húsvéti ünnepkör szinte az egész télutót, tavaszt és nyár előtt önmagába foglalja. Ez egy nagyon részletes és nagy ünnepkör, rendkívül sok szertartással, rendkívül sok cselekménnyel. Ha tágabb értelemben veszem, akkor vízkereszttől indul el ez az időszak, ugye karácsony és vízkereszt, ez a két hét, tehát 25-től január 6-áig lezárul a karácsonyi ünnepkör. Vízkereszt után jön a farsang, ugye a farsang teljesen pogány szokásnak a megkeresztelése, hogy lehet vigadozni, lehet tombolni, ugye, tehát ez a farsang, de a farsang után a nagy tombolást megfelelő bűnbánattal kell levezetni, ezután jön a nagy böjt. Ugye, tehát ez egy elég szemforgatós ünnepkör, mert itt kirúgunk a hámból, itt meg megbánjuk ezután, hogy kirúgtunk a hámból. Ugye, tehát a farsang ideje persze az mindig változó, mert hogyha a húsvét az inkább április végére esik, akkor hosszú a farsang, ha a húsvét inkább március végére esik, akkor nagyon rövid a farsang, tehát a rövid farsangban meg még inkább ki kell rúgni a hámból. Most ehhez nagyon sok népszokás fűződik, a karnevál mondjuk a legtombolóbb, ami aztán a spanyol vidékeken és ma Dél-Amerikában tombol a legkiváltképp, utána viszont hamvazó szerdával zsákba és hamuba kell öltözni, vagy képletesen, és meg kell jelölnünk a homlokunkat, hogy azért hiába tomboltunk, porból lettünk és porrá leszünk, és most azért bűnbánatot kell tartani. A húsvét előtti hamvazó szerdától kezdődő vasárnapoknak mind külön neve van, és ezekhez fűződő hiedelmeket itt leírtam egy kis tanulmányban, hogy milyen nevei vannak ezeknek a vasárnapoknak. A mai világban már csak az utolsó előtti vasárnap az ismert, ez a virágvasárnap, ugye, tehát a húsvét előtti vasárnap, és utána következik a húsvét és a húsvét hétfő. A népszokásokról nem akarok külön beszélni, de az mégiscsak megdöbbentő, hogy a húsvéti ünnepekhez olyan szokások kapcsolódnak, amelyek tényleg egy óriási zűrzavarnak és egy nagyon nagy vegyüléknek a képét mutatják. Ugye egyrészt ott van a középpontban Krisztusnak a halála, Krisztusnak a föltámadása, másrészt ott van azért ezekben a népszokásokban a nyúlkultusz, a tojáskultusz, ezek mind pogány termékenységi szokásokból a kereszténységbe bejött hagyományok. Tehát minden keveredik ebben a húsvéti ünnepkörben. Hát a locsolkodás is maga is egy termékenységi szimbólum, ugye azért öntik le szerencsétlen lányokat ilyenkor faluhelyen vödör vízzel, vagy máshol szódavízzel, ezért spiccelik meg, ugye, mert a víz a pogány népeknél mindig a termékenységnek a jelképe. Tehát emögött, a hiedelem mögött az van, hogy legyen termékeny, menjen férjhez és szüljön mennél több gyereket, szóval ezek mögött, a ma ártatlannak látszó, vagy éppen dévai szokások mögött egy ilyen pogány, mágikus elképzelések húzódnak meg. Ennek aztán a polgári világban a szelídített változata, ugye a kölni víznek a nagy árubocsátását eredményezte, és nem vödörvíz, és nem szóda, hanem kölni. De ugye gyerekkorunkból emlékezhetünk rá, ha valaki ilyen vidéken nőtt fel, hogy bizony a gyerekeket is a részegségre ilyenkor tanították meg, mert ugye húsvét hétfőn nem csak 2 forintot kaptunk, vagy nem csak tojást, vagy nem csak süteményt, hanem akkor kínálják meg először ezeket a locsoló gyerekeket likőrrel, meg borral, meg sörrel. Úgyhogy egy ilyen ünnepet végigélném, most hogyha én is visszatekintek a magam 10-12 éves gyerekkorára, azért elég nagy próbatétel volt, mert sokszor tényleg nem találtuk az utat hazafelé, amikor már a 10.-15. családnál jártunk kerekerdőt, és hervat rózsát, vagy nem tudom, ibolyát látva locsolkodtunk, akkor utána mindig megkaptuk ezeket a dolgokat. Mert gyerek fejében is ott volt az, hogy Jézusnak az iszonyatos szenvedése és áldozata, és ezek a szokások hogyan is jönnek közös nevezőre, de hát mondom, hogy az emberi természetnek van egy nagyon nagy gyarlósága, hogy a külső látszat, meg a dévajság, meg a hámból való kirúgás, meg az ünnepnek ez a féktelensége, ez az emberi természet számára nagyon kedves, és ezt nagyon kívánják az emberek, és ilyenkor nem a logikához, vagy nem az értelemhez fordulnak, hanem átadják magukat ezeknek az ünnepeknek. A húsvéttal kapcsolatban egyébként nem csak népszokások kifejlődéséről beszélhetünk, hanem az európai színháznak a kifejlődéséről is. Tudnék, a Nagybőjben és a Nagyhéten tartották a passiókat, vagy Jézus szenvedésének a bemutatását. Többször ez több napos ünnepség sorozattal társult. Általában a templomok előtt ácsoltak emelvényeket, és ott jelenítették meg ezeket a bibliai történeteket. Nagyon sokszor vérbe és botrányba fulladt előadásokról van szó, amikor a középkor embere számára valamit megjelenítettek, azt ő valóságnak vette. Tehát amikor Júdás fellépett a színpadra, akkor tojászápor zúdult Júdásra. Ugye amikor Júdás elárulta Jézust, volt olyan hely Európában, Németországban, Felső Magyarországon is, hogy Júdást leráncigálták a deszkákról és megölték. Ugye Rónai Györgynek a Júdás könyve című kötetében lehet ezt elolvasni, ott van egy Júdás dráma és egy befejező tanulmány erről, hogy a középkori passió színjátszás mennyi sok ember életét követelte. Ezek persze látványosságuk is voltak, elvitték más vidékekre is ezeket a színdarabokat, akkor jöttek a vásárosok, folyt az itali, szóval ezek mindig azért a pénzzel is összefüggő dolgok voltak. Ha már elkezdődött húsvét tájékán ez a nagyon nagyfokú külsődlegesség, ennek folytatódnia kellett, és pünköst ünnepe környékére jelölték ki például a búcsújárásokat, a zarándoklatokat. Ugye a középkorban az a szokás, hogy mindenki menjen el egy búcsújáró helyre, és ott bizonyos módon vezekelje le az évközben elkövetett bűneit, ez egyházi szentesítés nyert, és a búcsújáró helyeknek soha nem látott felvirágzását hozta magával. Ez is persze ennek a hátterében is a pénz állt. Tehát ha most a mérleg egyik serpenyőjébe azt teszem, hogy Isten, amikor elrendelte az ünnepeket, és Jeruzsálembe kellett menni a zsidó embereknek, és ott a megváltás tervére kellett gondolni, és a méleg másik serpenyőjébe azt teszem, hogy a középkori egyház kijelölt bizonyos alkalmakat, és ott a búcsújáró helyeken hát valami iszonyatos nagy kalmárkodás és pénzszerzés folyt, akkor érezhetjük a bibliai ünnepek és ezeknek a középkori ünnepeknek a hatalmas különbségét. Ugye annyit hagy jegyezzek meg, hogy a középkori egyháznak ez a felfogás, hogy a bűnöket le lehet vezekelni, és a bűnök levezeklésében bizonyos időket adtak, ugye? Tehát például a 4. században, amikor bejön ez a szokás, hogy a bűnöket le lehet vezekelni, akkor egy halálos bűnnek a levezeklését több évben, általában 7 évben állapították meg. Ez annyit jelentett, hogy 7 évig az egyház nem fogadta el azt az ember teljes jogú tagjának, a templomnak csak a külső részében állhatott, nem vehetett, nem járulhatott szentségekhez, nem köthetett egyházi házasságot, stb. Most a búcsújáró helyek valami egészen fondorlatos logikával azt akarták elérni, hogy ezt a 7 évet le lehessen rövidíteni. Ha valaki kézbe vesz hitbuzgalmi könyveket, és ott a búcsújáró helyeknél olvas, hogy nem tudom, 300 napi búcsú, vagy 500 napi búcsú, ennek csak annyi az értelme, hogy azt a 7 éves levezeklést, ha valaki elment egy búcsújáró helyre, azzal már rögtön egy évvel le tudta rövidíteni. Tehát ha valaki ügyes volt, és mondjuk elment 5-6 búcsújáró helyre, akkor egy fél év alatt levezekelte a 7 évet. Ebből már csak egy lépés volt a bűnbocsátó céduláknak a gyártása, de mondom, ez évszázadról évszázadra alakult ki, és ez a 15.-16. században ez vezetett aztán a nagy reformációhoz, mert akkor már kezdték látni az emberek azt, hogy a kereszténységből szinte semmi nincs, a kereszténység tulajdonképpen egy annyira eltorzított vallás lett, hogy már a legegyszerűbb ember is komolyan gondolkozott azon, hogy most a kereszténység annyi, hogy most már nem is kell elmennem egy helyre, mert egy helyen megvásárolhatom az üdvösségemet, sőt a gyerekeim, unokáim üdvösségét is, mert ki mennyi pénzt fizetett, annyi búcsú cédulát vetett, és annyi üdvösséget nyerhetett el. Hát ez aztán már Luther Márton fellépését hívta életre, és innen 1517-től elindul a reformáció folyamata, és nem véletlen, hogy amikor a reformáció a kezdeti évtizedekben terjed, a korai evangélikus és később református prédikátorok a legerőteljesebben szembeszállnak az ünnepi szokásokkal, és magukkal az ünnepekkel is. A reformáció sajnos azért nem tört át teljesen, mert a 16. században végül is kompromisszumot kötöttek, tehát megalkuttak ezekkel a középkori ünnepekkel. Ha a protestantizmus következetes lett volna önmagához, akkor ezeket az ünnepeket el kellett volna törölni. Ugye magyar könyvészetben a Bot Péter írt erről sokat, még a 17.-18. Században is, hogy ezek az ünnepek nem méltók a kereszténységhez, mert tele vannak pogány szokásokkal és szertartásokkal, de végül is a protestantizmus kiegyezett ezekkel az ünnepekkel, és nem törölt el ezeket. Na most az ünnepek sorában most egy kis bepillantást nyertünk a tavaszi ünnepekbe, és ugyancsak a tavaszban van meg a gyökere annak az ünnepnek, illetve ezt jeleztem is itt, annak az ünnepnek, amely a másik nagy ünnepkörhöz vezet, ez a másik nagy ünnepkör, a karácsonyi ünnepkör. Tulajdonképpen a karácsonyi ünnepkör, ha szorosan akarjuk venni, akkor március 25-én kezdődik. Hát mi van március 25-én? Ha a karácsony ünnepét már a 4. században a Szaturnália ünneppel azonosították, tehát arra az ünnepre helyezték, tehát december 25, akkor visszaszámolunk 9 hónapot, mert ha Jézus ekkor született meg, akkor ha 9 hónapot visszaszámolunk, akkor fogant meg. Március 25-e az annunciáció ünnepe, a boldogságos Szűz Mária annunciációjának. Annunciáció annyit jelent, hogy bejelentés, hírvívés, amikor az angyal bejelenti Máriának, hogy gyermeket fog fogadni. Ez a magyar szóhasználatban a gyümölcsoltó boldogasszony. Ugye a magyar nép nem az annunciációról nevezte el ezt az ünnepet, nehéz is erre fogalmat találni, hanem mivel a tavaszi munkákban ilyenkor szokták a gyümölcsfákat beoltani, szóval nemesítés, ezért a gyümölcsoltó boldogasszony nevet adta. Tulajdonképpen a 5.-6. századtól fogva a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban előbb a gyümölcsoltó, aztán a gyertyaszentelő, kisboldogasszony, nagyboldogasszony, kialakulnak a Mária ünnepek. A Mária ünnepek az 5.-6. századtól a 14. századig alakulnak állandóan. Mondom, itt 1000 évre volt szükség, például az úrnapjait csak 13. századi fölírtam a táblára. Tehát ezek az ünnepek nem rögtön alakultak ki. A döntő dolog, ami kialakult, még egyszer mondom, az a húsvét, 325-ben a karácsony, de aztán ez a két ünnep maga köré fonta a többieket. A december 25-i kiválasztás a karácsony mellett, ugye ez úgy történt, hogy a római kalendáriumban és egyáltalán a pogány római szokásrendben akkor, amikor megáll az éjszakák hosszabbodása, tehát ez a bizonyos napi egyenlőség, ez óriási ünnep volt, ez a Szaturnália ünnepekor Rómában a rabszolgákat egy bizonyos rövid időre felszabadították, pénzt osztogatott a császár, ingyen kenyeret, cirkuszi látványosságok voltak. Ezekkel az ünnepekkel nagyon sokszor egybe kapcsolódott például itt a Bab királyság, itt meg a Pünkösdi királyságnak az eszméje, hogy van az évben két időpont, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és amikor a legkisebb ember is a legnagyobb lehet, tehát ez megint a tömegeknek egy óriási adomány, ez ugyanolyan, mint ennek a csökevényem az iskolákban, amikor nem tudom én, iskola, a diákokból választanak igazgatót, meg nem tudom én mit, tehát ezek elég eltorzult dolgok, szóval én ezeket soha nem tudtam megérteni, de minden esetre a tömegeknek egy óriási dolog, hogy van télen is, meg tavasszal is egy olyan pillanat, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és amikor ő maga királynak érezheti magát. Ugye Jókai írta meg ennek a népszokás rendjét bizonyos regényeiben, például az Egy magyar nábokban, a Kárpáti Zoltánban, más műveiben is, vagy hadd hivatkozzam egy olyan műre, amely érthetetlen anélkül, és így is tanítják sajnos érthetetlenül a gyerekeinknek, hogy az első mondatát komolyan meg ne értenénk, ez pedig Gogol egyik leghíresebb elbeszélése, az orr. Ugye tanítják azt, hogy az orr, ugye arról szól az egész groteszk elbeszélés, hogy valaki elveszíti az orrát, és akkor keresi az orrát, és a végén, ugye az elbeszélés végén aztán megtalálja, újra visszajön az orra az arcára, hogy valaki arctalanná válik abban, hogy címeket hajhász egy társadalomban, egyre nagyobb ember akar lenni, és egyre több pénzt akar keresni, és Gogol ilyen groteszk módon fejezi ki, hogy egy ember elveszíti az arcát a nagy állás meg pénz hajhászásban, és ezzel akarja kifejezni, na de kérem szépen, mivel kezdődik ez az elbeszélés? Március 25-én, ez az első szó, március 25-én rendkívül furcsa eset játszódott le Pétervárott. Iván Jakovlevics Borvé, aki a Voznyeszenkényi prospekten lakik, a családneve elkallódott, és még a cégéren sem szerepel, amelyen egy beszappanozott arcúr ábrázatja meg a felírásál eret is vágnak. Szóval Iván Jakovlevics Borbé eléggé korán ébredt, és friss kenyér illata csapta meg az orrát. Kissé felkönyökölt ágyában is látta, hogy neje, egy eléggé tisztes hölgy, aki nagyon szeretett kávét inni, éppen szedi ki a kemencéből a forró kenyeret. És akkor elkezd beszélgetni a feleségével, és akkor jön rá, hogy nincs orra. Elveszett az orra. Na de hadd tegyem fel a kérdést, most bennünket csak ennyi érdekelből, miért március 25-én játszódik ez az elbeszélés? Azért, mert március 25-e nem csak a nyugati világban volt gyümölcsoltó boldogasszony, a keleti kereszténységben is, és az ukrán népszokásokat kell ez ismernünk, ugye ott nőtt fel Gogol, és a családja is meglehetősen vallásos papi család volt. Ugye volt egy olyan népszokás Ukrajnában, hogy március 25-én, gyümölcsoltó boldogasszony napján minden családnak el kellett menni a legközelebbi székesegyházba, mégpedig úgy, hogy egy kis madarat kellett vásárolni, azt karitkába kellett helyezni, és hogy mentek útközben, ezt a kis madarat szabadon kellett engedni. És utána mehettek így a székesegyházba, ami arra akart utalni, hogy most megfoganta megváltó, aki majd meg fog születni 9 hónap múlva, aki az emberiségnek szabadulást hoz, ugye, aki az ember kiváltja a bűnnek a fogságából, hát ilyen, hogy mondjam, ilyen össze-vissza népszokás honosodott meg. És Gogol ezt akarja kifejezni, hogy egy ember, akinek elveszik az orra, és az orr mindig belekerül valamibe, hol a kenyérbe kerül, hol egy hintóba, hol egy székesegyházba, hol a piszkos néva vizébe, aztán végül visszakerül az orr az arcára, hogy ez a nap neki nem a szabadulás napja volt, hanem éppen a rabságba vetés napja volt, amikor elveszíti a személyiségét, mert elfelejtkezik arról az ember és szerzésbe és a címkorságba, ami ezt a bizonyos Iván Jakovlevics Borbét jellemezte, és Gogol ezzel akarta kifejezni, tehát a novellát nem lehet úgy értelmezni enélkül, hogy erre a március 25-i népszokásra ne utalnánk. Ez is kezdődik így ezzel a novella. Tehát tulajdonképpen az egész egyházi évnek ezek a Mária ünnepek adták meg a húsvét és a karácsony közötti szerkezeti vázát. Ezek a nyugati kereszténységben hatalmas ünnepek lettek, kis boldogasszony, nagy boldogasszony. Tulajdonképpen a gyümölcsoltó boldogasszony is a múlt századig kötelező ünnep volt. Ha jól tudom, csak 10. Pius pápa törölte el ezt a századunkban. Tehát tulajdonképpen az egész ünnepkör minden egyes napja megkapta a maga szerepét, a maga jelentőségét, és aztán, amikor jött az advent, tehát a visszaszámlálás karácsonykor, akkor különleges egyházi szokásokkal is meghittebbé akarták ezt tenni, például ugye a hajnali misének, vagy rorátének az intézményével, ami az ellenreformáció ideje után honosodott meg, tehát a Jézus várása a sötétségben, amikor még nem kell fel a nap, tehát mint valami napnak, mint valami felviradásnak a várása. Tehát tulajdonképpen az egész egyházi ünnepkör kialakult, és a középkorban annyira rányomta a bélyegét az egész életre, hogy szinte még a polgári híradásokban is ezzel találkozunk, hogy böjt más havában, tehát ugye a hónapoknak is egyházi neveik voltak. Nem ilyen nevük volt, hogy január, vagy február, vagy március, hanem itt én böjt más hava, vagy ilyen hónap, vagy olyan hónap. Tehát minden hónapnak megvolt a megfelelő neve, minden napnak megvolt a védőszentje, a vértanú, akit ünnepeltek, és ennek az egész ünnepkörnek a kialakulásában az ellenreformáció után még külön súlypontok is kialakultak, például a május és az októberi hónap az egy külön súlypont volt, mert ezek voltak a különleges ájtatosságoknak az időszakai, hónapjai, például a rózsafűzér ájtatosságoknak, amelyeknek a gyökere végül is egy keleti szokás, amit ma Európában újra kezdenek átvenni, ez a mantrázás, hogy valamit sokszor kell mondani, és akkor beteljesedik. A május és az októberi ájtatosságoknak ez volt a fő célja, hogy még külön összegyűjteni az embereket, még külön közösen imádkozni, és ezek a hónapok még külön kitüntetett hónapokként szerepeltek. Ismét egy irodalmi műhöz folyamodom. Babits Mihálynak van egy megdöbbentő verse a századunk elejéről, az októberi ájtatosság. A vers arról szól, hogy beül a templomba, és ő, mint aki már ugye az édesapja szabadgondolkozó volt, Babitsnak nem volt igazán hívő, és a családban is egy bizonyos szabad elvűség szelleme lebegett, és ott ül a kórusban, és lenéz erre az ájtatosságot, az emberek mondják a rózsafűzért, az ájtatosságot, elkezd gondolkozni, és ez a gondolkozás folyamat, amit a vers elénk állít, és majd megdöbbent, hogy a vers mivel fog befejeződni. Tulajdonképpen a legteljesebb Isten tagadással fog befejeződni, az Isten elleni lázadással, hogy az Isten adjon erőt neki, ő ellene, tehát az Isten adjon erőt az embernek, hogy az ember az Istennel szemben tudjon lázadni. Nagyon jó látlelet ez a századfordulóról, ahol még teljes virágjában van ez az egész ünnepkör, még tulajdonképpen a századunk közepéig is ez az egész egyházi ünnepkör szerte Európában nagyon erősen megvolt, és talán ez egy kis bepillantás, hogy aki így nőtt fel, vagy ennek az ünnepkörnek a jegyében nőtt fel, mennyi sok minden kérdésre nem kapta meg a választ, mennyire halmozódtak az emberi lelkekben a megválaszolatlan kérdések, nyilván a Bibliát nem adták az emberek kezébe, az ünnepekre meg az egyház parancsolataira bízták azt, hogy az emberek azokat fogadják el. Szóval nagyon, nagyon megrendítő ezt a verset megismerni. Tehát Babits Mihály októberi ájtatosság. A versnek a mottója Jób könyvéből, távozzál el, Uram, én tőlem. Megjegyzem, én nem találok Jób könyvében ilyen kijelentést, de lehet, hogy bizonyos fordításokban valami hasonló van, mondjuk a Káldi féle katolikus fordításban, távozzál el, Uram, én tőlem, ez a versnek a mottója. A kórus padján, honnan a rácson át, látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imát villany kíséri, s új tüze régi urunk dicséri. A kórus padján egymagam ülök én, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Báránye? Báránye? Vagy farkas? Szól a litánia, lelkem, hallgas! Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és aki ellened eltöröd, világokat vegyítesz, sújtasz, s lelket a lomha rögökben gyújtasz, te kit magasztal a zenit és nadír, s a jármod édes, és a csapásod ír, jármodba fogj be, csapj meg engem, miért nem örök diadalmat zengem? Miért zengem a csúf, kór, kicsinyek hadát, a földi szégyen, béka egércsatát, a halni születőknek éltét, undbajok újszerű visszatértét? Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy, pedig a soknál mennyire több az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is, ég is. Egész világunk mind csupa látomás, folytatott álom, lassú lidérc nyomás, de legcsodásabb látomásunk te vagy, Urunk, te vagy égi másunk. Te a nagy álom, te vagy a fő lidérc, a tested lélek, hanem a lelked érsz. Érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kórus padjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten, ez új imát. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én néken. Döbbenetes vers, hogy Istenről először azt mondja, hogy milyen csodálatos látomás az Isten, utána azt mondja, hogy te vagy égi másunk. Tehát tulajdonképpen csak az ember találja ki az Istent. Ugye megszólal Babis versében ez a nagyon közkeletű eszme, ami a századfordulón már nagyon elterjedt, ugye a marxi és a feuerbachi eszme, hogy az Isten csak az ember vetíti ki, az ember találja ki. Ugye Adi is tele van ezzel, ugye, hogy te vagy a nagy nincs, ugye ilyen kijelentések vannak Adinál. Itt azt mondja Babis, te vagy égi másunk. Azért te vagy a nagy álom, te vagy a fő lidérsz. Tehát itt most már súlyosabb dolgokat mond, mint hogyha az Isten olyan megnyomorítója lenne az embernek. A lidérsz álmainkban jön hozzánk az Isten. Azt mondja, a tested lélek, hanem a lelked érsz, érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel. Ez is egy döbbenetes kép, mint hogyha az Isten úgy ránehezedne az embere. Soha nem azt teszi az ember, amit az Isten kér tőle. Az Isten az embernek a megnyomorítója. A századok ülnek el és növekszel, hogy mégis te kegyetlen nagy Isten, te mindig több leszel, mi pedig egyre kevesebbek. És aztán azt mondja, a kórus padjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten, ez új imád. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Tehát eljut tulajdonképpen a templomban a teljes Istennel szemben való forduláshoz, még az ateizmusnál is kegyetlenebb állásfoglaláshoz, hogy hát nem tudlak nem létezővé tenni Isten, de szeretnék harcolni ellened, szeretnék küzdeni ellened, mert nem vagyok megelégedett veled. Nem az ember jó akarója, nem az ember megsegítője vagy. Itt megint a serpenyőbe beteltjük a két dolgot. Ugye a Bibliában az ünnepeknek az volt a szerepük, hogy Istenre irányítsák a figyelmet, mint a szabadítás Istenére, mint a szabadító Istenére. Ugye mindjárt a 10 parancsolat első parancsolata is ezt hirdette, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Tehát én az Isten szabadító Isten vagyok, a szabadság Istene. Ahogy az európai évszázadok eltelnek, mi van a mérleg másik serpenyőjében, hogy az ilyen Isten, akinek a nevében pedig az egész év minden napját betáblázták, az ilyen Isten egyszerre ellenséges és gonosz Istenné válik az emberek számára, és nem kérnek az ilyen Istenből. Természetesen az egyházi ünnepkörnél arra is vigyáztak, hogy tulajdonképpen minden nemzet is képviselve legyen az ünnepkörben. Például, ha valakit szentté avattak, az egy napot kapott. Így lett például augusztus 20-a Szent István napja. Nem csak Magyarországon Szent István napja, ha valaki komolyan katolikus, az Dél-Amerikában is Szent István ünnepel augusztus 20-án, vagy Nyugat-Európában is, vagy Ázsiában is, mert az egyetemes középkori egyházban ez a nap, ez Szent István napja lett. Tehát az egyházi ünnepkör azért bizonyos politikai felhangokkal is terhelődött, mert mondom, minden napnak megvolt a maga egy vagy kettő vagy három vértanúja, vagy szentje, vagy kiválasztott királya. Azóta is azért van az, hogy például egy napon több névnap van. Ugye, tehát látunk olyan naptárakat, hogy egy napon mint 3-4 névnap is van, mert ezeknek az illető szenteknek és vértanúknak az ünnepeiről maradtak meg ezek a nevek. Nos, tulajdonképpen ez az egyházi ünnepkör, hogy egy kicsit egy jogi és társadalmi oldalról is beszéljünk, egészen a századunkig Európában kötelező érvényű ünnepkör volt. Ma is egy kicsit kötelező érvényű, hiszen látjuk azt, hogy Magyarországon is a pünköst hétfőt is ünneppé nyilvánították. Nem volt ünnep még mondjuk 8 éve, de ünneppé nyilvánították. Az állam számára is előírt ünnepek ezek, tehát a vallás és a politika, az állam és az egyház összefonódását is jelképezik ezek, hogy tulajdonképpen ezek parancsolt ünnepek. Kifejlődött aztán ez a szokás is a középkorban, hogy voltak parancsolt ünnepeken halálos bűnterhe alatt lehetett csak az egyházi istentiszteletekről hiányozni. Voltak ajánlott ünnepek, és voltak nem parancsolt, nem munkaszüneti napok. Bizonyos ünnepek egyszer ebbe, másszor abba a kategóriába tartoztak. Tehát ez az ünnepkör, ez, hogy mondjam, itt lehetne mondani, hogy érsz lelkével ráfeküdt a polgári világnak az idő beosztására is. Hadd mondjam el azt, hogy a hétnek a napja is külön ünnepnapokként tartottak számon. Például a szombati nap az Mária ünnep volt. Tehát minden szombat alapvetően Mária ünnep volt, és minden kedd például Mária édesanyjának, Annának az ünnepe volt. Tehát még ez is megvolt, hogy minden napnak volt egy alapvető jellegzetessége, tehát például szombaton középkorban nem ajánlották a mosást, vagy a teregetést, vagy a vasalást később, mert hát Mária ünnepén ezt ne csináljuk. Anna ünnepe, aki Mária édesanyja volt, az ő ünnepe a kedd asszonya, erről külön tanulmányt írt egyébként Katona Lajos, nagyon elterjedt ünnep volt ez is, ez az Anna ünnep. Itt Budapesten is van néhány maradványa, például a Batthyány téri nagy templom is Anna templom, tehát általában nagyon nagy két tornyú katedrálisokat építettek, például Annának a tiszteletére, és ezzel egyben búcsújáró helyekké is nyilvánították. Ugye minden templomnak megvolt a búcsú napja, és ez aztán mind a mai napig fenn is maradt, és azon a napon, hol részleges, hol teljes búcsút nyerhetnek bizonyos bűnökben szenvedő emberek. Még egy valamiről szeretnék külön megemlékezni, és ez pedig az, hogy miért az úrnapja volt a legnagyobb ünnep. Ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy ha komolyan vesszük az egyházi rendtartást, a középkori egyháznak a rendtartását, ugye ezt az úrnapját egészen pontosan 1264-ben IV. Orbán pápa vezette be. Azért a legnagyobb ünnep az úrnapja, bár ez most nem így van, azt hiszem, akik itt ülnek, nem így tudják, mert sokan azt mondják, hogy a karácsony a legnagyobb ünnep, mások azt mondják, hogy nem, hát a húsvét a legnagyobb ünnep, nem. Ha komolyan vesszük az egyházi rendtartást, a legnagyobb ünnep az úrnapja. Már magának az úrnapjának az elrendelése is egy érdekes, egy német apácának a látomásához fűzik, akinek hát Isten megjelent látomásban is elrendelte külön, hogy ez még nem ünnep, amikor ez kell, hogy legyen a legnagyobb ünnep. Mert a Krisztus testében és vérében való részesülés ezen az ünnepen történik meg. Azért ez a legnagyobb ünnep, mert a középkori egyháznak a legnagyobb cselekménye, és erről egyáltalán nem beszéltem eddig, de talán mindenki beleértette a dolgokba, a mise áldozat. Az ünnepeken miséket mondtak, minden vasárnap külön nagy misék voltak, egyáltalán minden nap is miséket mondtak, de a külön nagy misék, ugye a vasárnap és ünnepnapokon zajlottak le, és a mise áldozatnak a legfőbb cselekménye. Ugye a mise áldozat két részből áll. Először van egy liturgikus része, ahol a Bibliából felolvasnak részleteket, három részletet, ez az olvasmány, leszke és az evangélium, és utána az ige liturgiája után jön az úgynevezett átváltoztatás liturgiája, vagy áldozat liturgiája, amikor a pap úgynevezett latinul mondják konszekráló szavaira az ostját átváltoztatják Krisztus valóságos testévé. Most ez azért a legfontosabb része minden ünnepnek, és hát magának a misének is, mert itt fejeződik ki az, hogy milyen hatalmat adott Krisztus a papságnak. Tudnék, nem akarok belemenni itt az egész átváltoztatást annak a részleteibe, ez egy rendkívül bonyodalmas teológiai megokolással együtt járó dolog, én csak egy valamire hadd utaljak, hogyha én a kezembe veszek egy tárgyat, ugye ez az ostya, ez lényegileg egy ilyen kovásztalan kenyér, tehát egy ilyen kis lapocska, én kezembe veszek egy tárgyat, és én erre bizonyos szavakat rámondok. Ugye a pap kezébe vette, a kehely fölé tartotta, meghajolt, ugye amikor még nem volt szembes misé Zoltár, akkor háttal a templomi közönségnek, amikor már volt, akkor persze feléjük meghajolt, és azt mondta, hogy hoc est enim corpus meum. Ugye erről mondtam már, hogy innen van a hókusz-pókusz magyar kifejezés, mert ugye ezt a magyar ember nem értette meg, hogy hoc est enim corpus meum, és akkor azt mondta, hogy hókusz-pókusz, és innen van a hókusz-pókusz, ez bizonyos dolgot ki is fejez, tudnék azt, hogy itt egy mágia zajlik. Tehát itt egy mágia, de most ez csak úgy zárójelben mondtam, ez egy mágia zajlik. Tehát a papnak olyan óriási hatalma van, hogy egy tárgyból az ő szavára Isten válik. Most ezt kérem szépen, ezt most kellene nagyon megrendülnünk. Hogy nem tudom, hogy van-e a világ vallásai között olyan vallás, beleértve a sámánizmus, törzsi vallásokat, ahol valaki is azt mondaná, hogy egy sámán mondjuk táncot lejt, kezébe vesz mondjuk egy botot, és hogyha a botnak mond valamit, abból Isten lesz. Nem, én ilyennel nem találkoztam. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan félelmetes mágia, hogy egy tárgy egy ember szavára Istenné válik. Ezt kérem szépen, hogy mindenki úgy gondolja végig majd otthon, hogy mi van emögött, hogy mondom egy tárgy, és egy ember szavára is Istenné válik, hogy ez valami olyan hatalmas nimbus nyer a középkorban, hogy erre felhatalmazottsága van az egyháznak, hogy ezért a legnagyobb ünnep az úrnapja, mert ugye az egyházi hagyomány szerint Jézus ezt nagy csütörtök este alapította, akkor osztotta ki az emlékeztető jegyeket a tanítványok között, és bízta az egyházra, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ugye ez is elhangzik, nem csak az, hogy hoc est enim corpus meum, utána meg felemeli ugye az ostját, és az ostja után a kelyhet, és akkor a vért is, a bort is Krisztus vérévé változtatja, tehát mind a két emlékeztető jegyet, és ezt cselekedjétek az emlékezetemre, tehát tulajdonképpen kialakul az a felfogás, hogy Krisztus ott van jelen, ahol papság és püspök van, és ahol ezt a cselekményt elvégzik, sehol máshol. Na most itt szeretném nagyon élére állítani a dolgokat, ugye, mert a Biblia azt tanítja, hogy Krisztus ott van jelen, ahol befogadják a beszédeit, és azok szerint élnek. Ugye Máté 28:19-20, ahogy elmennek szélesebb világra, tanítják az embereket, és akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus ehhez társítja a jelenlétét, hogy ahol hallják a tanításait, befogadják, megkeresztelkednek, olyan életet élnek, amilyen életről Jézus beszélt, ott van Jézus jelen. Most ehelyébe azt mondani, hogy Jézus ott van jelen, ahol egy bizonyos hatalommal felruházott intézmény egy bizonyos szertartást véghez visz, és neked ott kell lenni, hogy az Istennel találkozzál, talán ez mutatja a legfélelmetesebben, hogy a sok-sok ünnep, a sok-sok látványosság, az évbeosztottság, a minden mögött, ott van ez a mágikus jelleg, ami félelmetesen mutatja a hatalmat, és félelmetesen mutatja azt, hogy az embereket milyen irányba igyekeztek elvinni, hogy tudnék, akkor kerülhet csak Jézusnak a közelségébe, sőt, magadhoz veheted Jézus, de csak akkor, hogyha ezt az átváltoztatott ostját magadhoz veszed, vagy hogyha részt veszel ezen a szent cselekményen, ami a szent mise. Hát ezért a legnagyobb ünnep az úrnapja, mert egy vallásnak, hogy úgy mondjam, az emblémája, egy vallásnak a szimbóluma, a mi vallásunk ezt tanítja, hogy Jézus ott van jelen, ahol az egyház van, ott van jelen, ahol ezt az áldozatot beteljesítik. Ugye egy régi középkori mondás, hogy ahol a püspök, ott az egyház, ugye? Vagy ahol a mise áldozat, és akik részt vesznek ezen, ott van a kereszténység, és ezáltal mutatja meg tulajdonképpen a leplezetlen lényegét az a vallás, amit a középkorban végül is létrehoznak, és ennek a vallásnak a középpontjában egy mágikus cselekményt találunk, tehát egy pogány cselekményt találunk. Hát erről egy kicsit írtam ebben a kis tanulmányban, a vasárnap kérdés című tanulmányban, hiszen a Dies Domini enciklika is előveszi ezt a kérdést, és a vasárnap megokulását is ezzel akarja összefüggésbe hozni, hogy a vasárnapi átlényegítés tanítása is hát ennek a napnak a fényét emeli, illetve ennek a cselekménynek a véghezítele. Sajnos megint csak azzal tudom befejezni az áttekintésünket, hogy ahogy a reformáció nem veszi le a napirendről ezeknek a pogány gyökerű ünnepeknek, tehát nem viszi véghez ezeknek a pogány ünnepeknek az eltörlését, tulajdonképpen az átváltoztatás tant sem semmisíti meg. Már Luther habozik a kérdésben, és egy újabb szusztancinációs tanítást gondol ki, nagyon közelít a középkori egyházéhoz. Zwingli és Calvin szakít a középkori felfogással, de tulajdonképpen ők is a sakramentumok vagy szakramentumoknak az üdvhozó jelentőségét vallják. Tehát egy olyan vallás, amely a külsőségekben hordozta a lényegét, amely mágikus cselekményekben, leplezetlen pogány szimbólumokban hordozta a lényegét, a reformáció hatására sem lepleződik le teljesen, sőt maga a reformáció sem tér vissza teljesen az eredeti bibliai utakra. Ezért láthatjuk itt annak a magyarázatát, hogy a reformációnak máig is folytatódnia kell. Ecclesia semper reformanda, mondja a mondás, vagyis az egyháznak mindig reformációra van szüksége. Az az igazi egyház, amely addig fogadja el a reformációs felhívások sorozatát, ameddig vissza nem jut a Bibliához. Ha nem jutunk vissza a Bibliához, lehetnek ünnepek, külsőségek, lehetnek emberi ígéretek, szankciók, büntetések. A Biblia szempontjából ezek nem nevezhetők igazában Krisztus gyülekezeteinek. Krisztus csak ott van, ahol a tiszta tanítását megszólaltatják, és ahol azokat a cselekményeket végzik el, amelyekről Jézus beszélt. Tehát a heti nyugalomnap, egy 24 órás nyugalomnap, a keresztségnek az alkalma, az úrvacsorának az alkalma, a teljes úrvacsorának az alkalma, és az evangélium tiszta hirdetése. Sajnos azt kell, hogy mondjuk befejezésül, hogy ezek a keresztény ünnepek egyre inkább nélkülözték ezeket a sajátságokat. Annyira rájuk települtek a pogányvallásoknak, a hiedelmeknek és a babonáknak a rekvizítumai, hagyományai, hogy teljesen elfötték a lényeget, és így alakult ki ez a félelmetes kép, hogy ezek az egyházi ünnepek a legkevésbé tükrözték vissza az isteni megváltást és a krisztusi szabadítást. Hát itt kell, hogy befejezzük a mai témánkat, és a következő alkalommal azzal zárjuk a sorozatunkat, ugye ez lesz az utolsó előadásunknak a cím, hogy miért válik korunkban olyan fontossá az ünneplés, és ezeknek az egyházi ünnepeknek ma miért látjuk a reneszánszát. És miért látjuk az olyan reneszánszát, amikor az emberek már nem gondolkoznak dolgokon, nem gondolkoznak, hogy milyen cselekmény folyik, nem gondolkoznak, hogy milyen értelme van. Egyszerűen csak azt mondják, hogy ezeken részt akar. Hát erről fogok majd a két hét múlva beszélni, hogy korunkban ezek az ünnepek milyen döntő, meghatározó szerephez juthatnak. Természetesen nagyon sok ünnep van, és ha valakinek kérdése van az eddigiekhez is, másokhoz is, azt egy 10 perc szünet után elkezdjük majd a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet, akik maradnak, tehát 10 perc után beszélgetés, akik nem tudnak maradni, két hét múlva folytatódik a sorozat. Tudnék akkor erre a kérdésre, amit itt egy kedves hallgató föltett, hogy például nem lehet véletlen az, hogy a Biblia nem mondja meg Jézus születése napját, mert a pogány világban nagyon fontos volt az Istenek születése, na de hát Jézusról azt olvassuk a Bibliában, hogy ha bár megszületett itt a Földön egy bizonyos időpontban, de ő neki nem ez volt tehát ő neki nem volt ilyen értelme születése, hiszen ő a mennyből jött, ő öröktől fogva létezik, ő csak emberi testet vett fel akkor, amikor Máriától megszületett. Tehát ezért is nem beszél a Biblia arról, hogy Jézus mikor született, mert ha beszélne erről a Biblia, akkor egy valóságos kultusz támogatna ezzel. Márpedig a Biblia a Jézus születésének a kultuszát nemhogy nem támogatja, de még nagyon is készakartan elhallgatja, mert az ókori világban, mondom, minden, tehát az Istenek születése az egy külön ünnepnap volt. Ilyen Isten vagy olyan Isten születése. Jézus azonban öröktől fogva való Isten, neki élete van önmagában, őneki a Betlehem előtti időszakban, ugye régen így mondták, volt pré-egzisztenciája, vagyis Betlehem előtti, tehát a betlehemi születése előtt is létezett. Most abban a pillanatban, hogy a karácsony ünneplés elkezd terjedni, például Jézusnak ez a pré-egzisztenciája teljesen elkezd homályosodni. És az, hogy Jézus egy öröktől fogva való Isten, aki csak itt a Földön kezdte el akkora pályafutását, de ő már együtt volt az Ószövetség népével az ókorban, és ez teljesen elkezd háttérbe szorulni. Tehát ez, mondjuk az egész karácsony ünneplésnek eszmeileg ez a legsúlyosabb következménye, hogy az ilyen kis Jézus meg Jézuska kultusszal egy valódi Istent hamis Istenként mutat be, mint hogyha ha Jézus nem lenne más, mint egy ilyen kis Hermész, vagy egy ilyen kis Apolló, akivel hát az ókori görögök is így játszadoztak, hogy mikor született. Dániel könyve 9. fejezetében a 24. 25. versek között ugye konkrét idői profécia, 70x7 hetes profécia, 490 évvel azelőtt mondta el Isten, közli azt, hogy Jézus mikor fog fellépni, és közli azt, hogy mikor fogja az életét odaadni az emberiségét. Ha a proféciát komolyan vesszük, Jézus fellépésének ideje 27 időszámítás szerint, halálának ideje pedig 31. Ez pontosan közölte a 490 éves profécia utolsó 7 évében van elrejtve Jézus 3,5 éves működése és a mennybe menetel utáni 3,5 éves apostoli misszió Palesztinában. Tehát erről adott Isten kinyilatkoztatást. Tehát a fellépésről és a kereszthaláról adott. Isten adhatott volna Jézus születéséről is kinyilatkoztatást, időbeli kinyilatkoztatást nem adott. Az biztos, hogy Jézus nem december 25-én született, ezt kizárásos alapon tudhatjuk, mert Lukács evangélista elmondja, hogy amikor az angyalok megjelentek a pásztoroknak, a pásztorok kint legeltették a nyájaikat a mezőkön. Most Palesztinában is azért a tél viszonylag hideg idővel jár, december 25-én kizárt dolog, hogy az állatokat kint tartják még a mezőkön. Jézus 5 őszén születhetett, ha mondjuk a bibliai időrendet komolyan vesszük, mert hogyha 27-ben lépett fel, 27 őszén, akkor 31 tavaszáig van meg az a 3,5 év, amelyről a dánieli profécia beszél, és amelyről János evangéliuma beszél. János evangéliuma adja a legpontosabb idői támpontokat Jézus szolgálatához. Tehát innen tudhatjuk, hogy 3,5 évig tanított. Jézus ez 27 őszétől 31 tavaszáig terjedt. És 27-ben mintegy 30 éves volt Jézus, ha 5 legvégén született, akkor 27-ben mintegy 30, tehát körülbelül 30 éves volt. Tehát ez az oka annak, hogy a Biblia nem mondja meg Jézus születésnapját, egyébként pedig két születésnapról elég szomorú dolgot olvashatunk a Bibliában, ugye az egyik a Fáraó születésnapja a Mózes első könyvében a 40. fejezetben, a másik pedig a Márk evangélium a 6. fejezetében a Heródes születésnapja. Ugye a születésnapokban az ókori világban se volt sok köszönet, ami a főemberek születésnapját illette, és maga ez a születésnap hagyomány is, hát mondjuk persze én nem mondom, hogy ne lehetne megemlékezni normálisan valakinek a születés vagy névnapjáról, de általában a Magyarországon ma is a munkahelyeken, meg baráti társaságokban szinte az alkoholizmusnak a meleg ágya születés és névnap. Nem egy embert ismerek, aki ide vezeti vissza az alkoholizmusát, hogy soha nem szokott rá volna az italra, hogyha nem ezeken a kis kocingatásokon avatták volna be a szesz gyönyörűségeibe. Tehát a Biblia mondjuk ilyen kultuszt, mondjuk ilyen születésnap kultuszt csak a pogány világban közöl, tehát egy egyiptomi fáró vagy egy Heródes Antipász. Nem olvashatunk arról, hogy Pál apostol összehívta volna a munkatársait születésnapjára, vagy Jézus születésnapot ünnepelt volna. Mondom, hogy ezzel együtt lehet normálisan születésnapot egy családban, gyerekeknél nagyon is van neki hát nevelő jellege, főleg akkor, hogyha a szülők értelmes ajándékot vesznek, vagy ha tudatosítják a gyerekeikkel, hogy mit jelentett az utóbbi egy év, ami letelt, stb. Stb. De így a Bibliában a Jézus születésnapja semmiféle hát jelzést nem kap. Ez kimondottan a Szaturnália ünnepnek a, hát így magyarázták meg, hogy a semlegesítésére szolgált, hogy ne a Szaturnusz istennek a dévai ünnepe legyen, hanem hát ezt megkereszteljük, és akkor Jézus születésének az ünnepe legyen. Hát ahogy mondjuk a húsvét is telerakódott pogány jelképekkel, tehát nem tudom, hogy tudjuk-e, csak 150 éves, tehát az annak középkorban egyáltalán

gyertyatartót kezdik keresztényiesíteni, amikor hét gyertyát tesznek, és egyet ugye, tehát három-három és egyet a középre. Sokszor még itt Budapesten is látjuk az adventi ablakokban ezt a fölállást, egyre több helyütt látom, főleg a belvárosi kerületekben ezt a menórát megmagasítva, mert ugye a menóra az egy színben van, így viszont a keresztényesített menóra, ez valami újabb árucik, vagy újabb hát kereskedelmi fogás lehet. Aztán az ezzel kapcsolatos hal evés, meg nem tudom én, sonka, meg nem tudom mi, ezt mind leírják ezek a könyvek. Ezek lényegileg a pogány világ, a pogány vallásokkal összefüggő étkezési szokások, szóval mondjuk a karácsony is egy ilyen vegyülékes ünnep, túl azon, hogy a szeretet ünnepének megtenni valamit, amikor az egész kereszténység a szeretetet hirdet, és nem egy napon az évben, hanem az élet átformálódását az önzésből a szeretet irányába, ez is eléggé visszataszító, hogyha ebben mélyebben belegondolunk. Természetesen, hogyha nem gondolkozunk, és csak a felszínen vesszük a dolgokat, akkor mindez nagyon szép és nagyon jó. Sőt, mondhatnám azt is, hogy mint gyerek, aki ebben a világban nőttem fel, mint gyerekfejjel sok szépséget ad ez az embernek, de a szépség meg az ajándékozás mögött mindig volt egy olyan nagyon nagy keserűség. Például, hogy visszaemlékezem, hogy hát, hogy karácsony után, amikor elmúltak ezek az ünnepek, a januárnál és a februárnál kilátástalanabb hónap az én számomra nem volt. Amikor az a szép fát kidobtuk, amikor azt mint az apró fát fölvágtam, amikor eltüzeltük, amikor vége volt, amikor már a szüleink se voltak annyira, meg a testvérek se annyira kedvesek vagy szeretetteljesek, és olyan nagyon nagy szürke nyomottság telepedett az életre. Szóval nem tudom, hogy nem lélekkínzás egy kicsit, vagy nem visszaélés az ember lelki életével azt, hogy belehajtjuk egyszer a farsangba, utána meg ugyanazért, amivel belehajtottalak, azért meg kukoricasutkán vezekeljél. Szóval valahogy olyan tisztességtelen játéknak tűnik ez, nem? Hogy jobban belegondolunk, azt mondjuk, hogy hát ez valahogy ez nem megy. A rendszerváltás után történt meg egy vidéki városban, hogy ott is volt sorozatunk, és nagyon sok, nagyon hívő katolikus, tehát nagyon komoly katolikus ember eljött, és akkor vezették ott be ezeket a farsangi bálokat az egyházközségben, és akkor mondta az egyik katolikus hallgató, hogy ő nem hajlandó elmenni egy ilyen bárra, mert hát a tombola, a szerencse, a nyeremény, akkor most, hogy ruhára pénz költsön, meg nem tudom én mit, az ő keresztény hitével ez nem fér össze, de legfőképp az nem, hogy utána majd vesse le, és akkor majd jön a hanvazó szerda és a nagybőjt, amikor mindezért illik bűntudatot érezni. Azt mondja, hát ez valahogy nem a kereszténység, azt mondja, ez nem illik a mi vallásunkhoz, és nem ment el az ilyen egyébként jótékonysági bálokra, ahol nem tudom, kik szegényeknek gyűjtöttek, vagy nem tudom, micsodát. Szóval ezt aztán annyiféleképpen tudják tupírozni, ugye, hogy bál is, de szegények is, meg gazdagok is, de szegényeknek gyűjtünk. Tehát valahogy gyökerében valahogy nem olyan tisztátalan, tehát nem tisztességes megoldás. Az ember az örömnek tisztább nemeit is ismerheti, egy jó kirándulás, vagy egy beszélgetés, vagy bármi, amit kimegyünk a természetbe, vagy egy összejövetel, ami viszont szintiszta ideológiájú, tehát nem olyan, hogy egyszer ilyen másszor olyan, na hát ennyit a karácsonyról, tehát hogy a karácsonynak bibliailag annyi gyökere sincs, mint a húsvétnak, hogy most a harmadik húsvétnak, mondjuk az első húsvét az egyik gyökere legalábbis a mai felfogás szerint, tehát ennek még ennyi gyökere sincsen. És akkor inkább először ezzel kezdeném. Tehát az, hogy Jézus a betlehemi születés előtt is élt, és Istenként élt, és hogy van Szent Háromság, ez a Mózes első könyve első fejezetében is jelzést nyer, amikor azt mondja, hogy az első fejezet 26. vers, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ugye rögtön a Bibliánk első fejezete így kezdődik, hogy kezdetben teremtette az Úr az eget és a földet, a második versben ott van, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett.

26. versbe ott van, hogy teremtsünk embert, tehát többes szám, ez nem egy retorikai fogás, nem egy királyi többes szám, hanem ez már úgy sejteti azt, hogy a Bibliában több isteni szeméről van szó. Amikor Jézust meg akarták a zsidók kövezni, hogy Istenné teszi magát, pedig csak egy Isten van, te meg miért teszed Istenné magadat, ugye ezt Máté evangélium a 21. fejezetében olvashatjuk, akkor Jézus visszautalt nekik például a 110. Zsoltárra, ami egy nagyon ismert Zsoltár volt, rövid Zsoltár volt, Dávidi Zsoltár, mondta az Úr az én Uramnak. Hát milyen Úrról beszél itt? Dávid azt mondja, Dávid azt mondja, mondta az Úr az én Uramnak. Tehát itt is két Úrról beszél. Tehát mintha azt mondanánk, hogy mondta az Atya a Fiúnak, az Atya Isten mondta a Fiú Isten, hát két Úrról beszél. Tudom, hogy ez még nem annyira kifejtett tanítás, mint a Máté 28:19-20-ban, hogy menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítványokkal, és kereszeljetek meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. De az Ószövetségben állandóan érzékelteti, például ott van Ézsajás könyvének a 63. fejezete, ahol azt mondja, hogy engedetlen fiak voltak, megszomorították szentségének lelkét. Tehát egy szövegösszefüggésen belül már az Atyáról, a lélekről és a Fiúról is beszél. Tehát az Ószövetségben is ott van az Isten, aki nem egyedül Isten, hanem mellette még két személlyel megosztva Isten. Arról meg nem is beszélve, hogy Krisztusnak megjelenései vannak az Ószövetségben. Tehát, hogyha mondjuk Ábrahámnak megjelenik a három mennyei küldött, ugye olvassuk Mózes első könyvében, talán ugye a 20. fejezet környékén, hogy megjelenik a három mennyei küldött Ábrahámnak, és akkor két angyal elmegy Sodomába és Gomorába, hogy Lótot onnan kivezesse, és akkor utána egyszerre csak azt olvassuk ott a szövegben, hogy Ábrahám az Úr előtt állt. Tehát akkor a harmadikat Úrnak nevezi, és azt mondja, hogy Uram, hogyha van 50 igaz Sodomában, ugye megkegyelmezel a városnak. És azt mondja, hogy igen, hát ha van 40, megkegyelmezel, és így lemegy ugye egészen 10-ig, akkor ki az az Úr, aki előtt ott áll? Ábrahám. Vagy Ábrahámnak az egyik leszármazottja Jákob, amikor a Jabbok folyó partján küzd ugyancsak egy mennyei lénnyel, és úgy fejezi be a küzdelmét, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem, akkor az melyik isteni személy, aki ott van? Vagy amikor Mózes a csipkebokornál azt mondja a hang a csipkebokorból, hogy oldd a saruidat lábaidról, mert ahol áll a szent az a hely, és én vagyok a te atyáidnak istene. Ugye ez a Jahve Isten. Hát ki ez a Jahve, Jahveként bemutatkozó Isten, amit ugye később pontatlanul Jehovának neveznek. Tehát a Jahve Isten, az Úr orszájának az angyala Isten, ez mindig Krisztusnak a neve az Ószövetségben. Tehát ha valaki látni akart és érteni akart, ott már az isteni háromságról azért képet alkothatott, és amikor Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk, vagy én láttam az Atyát, vagy én az Atyától jöttem, akkor ezért nem föltétlenül kellett volna a zsidóknak követ ragadni, hogy Jézust megölik. Mert a saját irataikban is Dávid is azt mondta, hogy mondta az Úr az én Uramnak. Hát akkor milyen úr, kiről beszél Dávid, tette fel a kérdést? Senki nem válaszolt rá. Tehát ezt valószínűsíthetjük, hogy ezt a zsidók is tudták valahogy, szóval. Az akkori zsidók is tudták. Nyilván a maiak is, hogyha komolyan veszik az Ószövetséget, vagy ennek a tudatára kell, hogy ébredjenek. Tehát ilyen szempontból egy folytonosság van az Ó és Új Szövetség között, de abban igazat tetszett mondani, hogy aztán teljesen tisztán és világosan az Új Szövetség mondja ki azt, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. De a többes szám, meg az Úr az én Uram, stb. Tehát ezek úgy nagyon finoman ezt a kérdést már odaállították az emberek elé. Itt is lehet mondani, hogy aki olvassa, értse meg. Ugye? Na most az előző kérdésre meg azt tudom válaszolni, hogy azt nem tetszett itt lenni ugye a sorozatnak az eddigi alkalmain, mert éppen arról beszéltünk a sorozat eddigi alkalmain, hogy a kereszténység nyilván nem vette át a zsidó. Egyrészt hát nem is zsidó szokások voltak, mert a zsidó népnek Isten elrendelt bizonyos ünnepeket. 7 ünnepet rendelt el. De ezeknek az ünnepeknek csak addig volt jelentőségük, ameddig Jézus el nem jött és be nem teljesített. Ezek előképek voltak. A húsvét előképe volt Jézus áldozatának, a zsengekéve előképe volt Jézus feltámadásának, a kovásztalan kenyerek ünnepe előképe volt, hogy a Jézus
halálát megértve az ember elkezd egy más életet. A pünkösd előképe volt annak, hogy Jézus mennybe menetel után 50 nappal kiárad a Szentlélek. És amikor ezek beteljesedtek, ezek el is évültek. Ezért mondja a Kolossé 2-ben, hogy árnyképek, tűposznak mondja, tehát vázlatrajzok voltak, vázlatai voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ameddig Jézus nem jött el a földünkre, Isten addig is az embereket tanítani akarta arra, hogy miért jön el majd a földünkre. Mit jelent az, hogy magára veszi a bűnt, mit jelent az, hogy meghal a bűnökért, mit jelent az, hogy feltámad, mit jelent az, hogy akik hisznek ő benne, azok más életre tudnak eljutni. Tehát erre az Isten a zsidó népet 1500 éven át ezekkel a jelképekkel tanította. Volt egy külön előadásunk arról, hogy amikor megértették a zsidók ezeket a jelképeket, akkor hatalmas nagy reformáció vette a kezdetét. Például a Krónika 2. könyve 30. fejezetében olvashatunk egy ilyen nagy reformációt. Amikor megértették Ezékiás, majd később Jósiás idejében, hogy a húsvétnak mi a jelentősége. Ameddig csak mint egy szokás csinálta, ledarálták az ünnepeket, addig semmi áldás nem volt rajtuk. Amikor megértették, akkor viszont kezdték megérteni, hogy ki az Isten, mit jelent az, hogy Isten ad áldozatot magunk helyett, hogy magára veszi a bűnök büntetését. Ne felejtsük el Mózes 2. könyve 12. fejezetét, amikor volt az első húsvét, mit mondott Isten Mózesnek? Nem azt mondta, hogy Mózes, mondd meg a népnek, hogy minden évben ünnepeljenek húsvétot, hanem azt mondta, hogy most ünnepeljétek meg a húsvétot, így és így, ott van legrészletesebben leírva 2 Mózes 12-ben és 3 Mózes 23-ban, de a 2 Mózes 12 a legrészletesebb. És amikor elmondta ezt Isten, akkor azt mondta Mózesnek, és ha felteszik a kérdést a fiaitok és lányaitok, hogy miért ünnepeljük mi ezt a húsvétot, akkor magyarázd el nekik, hogy ezért, ezért és ezért. Ezért kell bárányt magatokhoz venni, ezért kell bárányt levágni, mert az lesz a helyettesetek, ezért kell a vérével megkenni az ajtófélfát, hogy oltalom alá essen az, aki hisz a bárányban, ezért kell keserű füvekkel elfogyasztani, mert keserű, hogy Isten rámutat arra, hogy hát a bűneinkért valakinek meg kell halni, és hogy milyen bűnösek vagyunk, ezért kell kovásztalan kenyérrel, hogy ne legyünk bűnösök, ezért kell pálcával a kézben, sarúval, ezt mind magyarázd el, tehát a bibliai ünnepek azok nem szokás, meg nem hagyomány,

Kedves gyülekezet, most a táborozásoknak az ideje van, és biztos ti is tapasztaljátok, látjátok, hogy a különböző táborokban nem ugyanazok az előadás témák, nem ugyanazok a programok, és ugyanígy volt ez a bibliaismereti zenei táborban is, speciális téma volt, nem az volt, mint ami a többi táborban volt. És a délelőtti témasorozatnak az volt a címe, hogy a Biblia énekei. Mindenután a zenei táborban voltunk, a Biblia énekeiről volt szó, és sok-sok a Bibliában megörökített óda, költemény, ének került elemzésre, és én ebből most egyet szeretnék, hogyha közösen átgondolnánk, egy éneket, amelyik nem lehet azt mondani, hogy mindegyik között a legfontosabb, mert mindegyik egyformán fontos, de olyan ének, amelynek nagyon komoly aktualitása van a napjainkban is, és mindannyiunk számára. Egyébként szeretném megkérdezni, hogy ti tudjátok-e, hogy a Bibliában mi a legelső ének, ami feljegyzésre került? Mi a legeslegelső ének? Ugye ezek az énekek természetesen nem olyanok, hogy most itt van egy kotta, és akkor most azt elénekeljük valami dallam, ugye itt más énekekről van szó, költemény ének, mi a legeslegelső? Meg kell, hogy valljam, hogy én is most tudtam meg, ugye Reisinger János állította össze ezt a témasorozatot, és most volt, hogy én is megtudtam, hogy mi a legeslegelső ének a Bibliában. Mózes első könyve, a 10. fejezet előtt keressünk még. Megpróbálom, hogy esetleg valahogy rájövünk-e. Egész konkrétan a 4. fejezetben, Mózes első könyve 4. fejezetében található a legelső, legrövidebb ének. Nem is azt mondom, legrövid, de egy nagyon rövid ének. És ez nem más, mint Lámeknek az éneke. És nézzük meg, azt olvassuk itt Mózes első könyvében, a 4. fejezet 19-től terjedő versében. Hát talán nem is volt, de azért végigolvasom a történetet. Lámek pedig vett magának két feleséget, az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Cilla. És szülte Háda Jábált, ez volt atyjuk a sátorban lakóknak és a barom pásztoroknak. Az ő atya fiának pedig Jubál volt a neve, ez volt atya minden lantosnak és siposnak. Cilla pedig szülte Tubálkaint, mindenféle réz és vasszerszámok kovácsolóját és Tubálkaim húgát Nahamát. Akkor mondta Lámek az ő feleségeinek: Ó Háda és Cilla, hallgassatok szómra, Lámek feleségei, halljátok beszédemet. És itt jön ez a rövid ének, azt mondja: embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött. Ha 7-szeres a bosszú Kainért, 77-szeres az Lámekért. Nagyon érdekes volt ennek az elemzése, és ezt most tényleg nem a reklámért mondom, de érdemes megvenni a kazettasorozatot, és meghallgatni ezeket az énekeket. Ezt a szakasz Reisinger János elemezte, és tényleg nagyon érdekes volt. Tehát a Biblia tele van rövidebb vagy hosszabb költeményekkel, ódákkal, énekekkel. Ez volt a legelső. Én szeretném megkérdezni, hogy mi a legutolsó ének, amit a Bibliában feljegyzésre találunk. Ugye ez a legelső a Bibliában, de van egy utolsó is, és mi az a legeslegutolsó, ahova ki is van direkt írva, hogy ez egy ének. Tessék, azaz. Így van. Jelenések könyve 15. fejezet, és erről lesz szó a mai alkalommal, a legutolsó énekről, ami a Bibliában található. Jelenések könyve 15. fejezetéhez lapozzunk, és ott olvassuk el a 2-tól a 4-ig terjedő verseket. Jelenések könyve 15. fejezet 2-tól a 4-ig terjedő verseit a következőképpen olvasom. És láttam úgy, mint üvegtengert tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén, és az ő nevének számán, láttam állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében voltak az Istennek hárfái. És énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván: nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya.
ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Nézzük meg mindenek előtt ebből a szakaszból azt, hogy ugye itt azt látjuk, hogy egy énekről van szó, egy énekről, amit a Mózesnek, az Isten szolgájának és a báránynak énekének nevez, a bárány énekének nevez az Úr. De nézzük meg mindenek előtt az ének előzményeként azt, hogy ezt az éneket mikor és kik fogják énekelni. Először a körülményeket nézzük meg. Azt olvassuk a második versben, tehát a Biblia versnek, az idézett szakasznak a legelején, hogy láttam úgy, mint üvegtengert tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon, és az ő képén, és bélyegén, és az ő nevének számán. Ugye ezeket látta János apostol állani az üvegtenger mellett, és a kezükben voltak az Isten hárfái, és énekeltek. Énekelték ugye a következő éneket. Tehát akkor mondjuk ki, hogy kik azok, akik ezt az éneket majd énekelni fogják. Ugye teljesen egyértelmű, hogy azok, akik a végidő nagy nyomorúságát élve átérték, és halált nem látva látják meg Jézus eljövetelét. Tehát a végidő nagy nyomorúságon keresztül ment hívői, és éppen ezért van ennek az éneknek aktualitása a mi számunkra, mert abban a korban élünk, hogy közülünk bárki lehet azok között, ha az Úr éltet bennünket és nem altat el, akik élve érhetjük meg Jézus eljövetelét. Tehát ez az ének, ez mindannyiunk számára hatalmas nagy tanulság és felkészítés, hogy azok között lehessünk, akik Jézust örömmel fogják várni, és éneklik a Mózes és a bárány énekét. Tehát nekünk közvetlenül a mikorunknak szóló ének és üzenet ez, Jelenések könyve 15. fejezetében. De ezek után nézzük meg, hogy mi is ez az ének. Egyáltalán az énekeknek mi a jelentősége a Bibliában. Mit jelent az, amikor azt olvassuk például, hogy énekeltek új éneket, meg új éneket adtál az én számba? Ez mit jelent? Az ének mindig mit jelent az igében? Ugye egy hit tapasztalat, egy tapasztalat, ugye az Istennel szerzett tapasztalatnak a kifejeződése, és ez egy ilyen tapasztalat, amit majd a végidő hívői meg fognak szerezni. Tehát az Istennel szerzett tapasztalatoknak az összefoglalása és elmondása, ami még egyszer mondom, nem olyan, hogy most kiosztunk kottákat, és akkor leblattoljuk meg, elénekeljük. Nyilván ennek van dallama is, de ennek a lényege az, hogy ez az Istennel szerzett tapasztalatoknak az elmondása. A költemények is ugye valahol az emberi tapasztalatot fejezik ki. Ugye az énekek is az Istennel szerzett tapasztalatoknak az összefoglalása. És nagyon érdekes, hogy azt mondja az ige, hogy Mózesnek, az Isten szolgájának és a báránynak énekét fogják énekelni. Tehát ezt az éneket azt mondja, hogy Mózes és a bárány énekelte. Tehát ez a Mózesnek, az Isten szolgájának és a báránynak az éneke. Ezek után szeretném megkérdezni, hogy, és a kérdésért ne haragudjatok meg, mert egy kicsikét ilyen érdekes kérdés, de hol találjuk ezt az éneket Mózes könyveiben? Így van, az is egy csodálatos ének, ugye ott a szabadulásnak az éneke, de az ugyanez, amit itt olvastunk Jelenések könyvében. Vagy Jézus életében hol olvassuk ezt az éneket? Mert azt olvassuk, hogy ez a Mózesnek és a báránynak az éneke. Tehát kimondhatjuk, hogy ezek a gondolatok így nincsenek lejegyezve se Jézus ajkáról, ami elhagyta volna, vagy Mózes ajkáról, hanem amikor azt mondja, hogy a Mózes és a bárány éneke, akkor azt fejezi ki, hogy olyan tapasztalatokat kell megszerezni a végidő hívőinek, amelyeket Mózes is megszerzett,
és amelyeken Jézus is keresztül ment. Tehát az ő általuk megszerzett tapasztalatokat fogják megszerezni a végidő hívői, és ezt fogják majd énekelni az üvegtengernél Jézus visszajövetelekor, amikor Jézus eljön, hogy véget vessen a bűn nyomorúságának, közbeavatkozzon az eseményekbe, és üdvözíti az övéit. Igen, tehát Jézusnak és Mózesnek a tapasztalataira utal. Érdemes megfigyelni a két életutat, Mózes és Jézus életútját, és mind a két életútban csodálatos tapasztalatokat látunk. De én most azokat a tapasztalatokat szeretném felsorolni, ami Jézus életében és Mózes életében is közös tapasztalatok voltak, amikre mind a két személy, Jézus is és Mózes is eljutott, ami mind a kettőnek élő, eleven tapasztalata, és amelyből öt területen szeretném összefoglalni ezeket a tapasztalatokat, és amelynek a lényegét így lehet elmondani, amit így fogalmaz meg Jelenések könyve, ezeknek a tapasztalatoknak a hátterén ezt éneklik, ezt fogják énekelni majd a Mózes és a bárány énekének a summázatát, ugye az üvegtengernél állók, akik diadalmasok voltak a fenevad képén, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya, ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a népek, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek, ahogy olvastuk ugye az alapigében. Nézzük is akkor tehát mindjárt az első tapasztalatot, amelyet Mózes is és Jézus is átélt, megrázó tapasztalatok voltak ezek. Az első, amit szeretnék megemlíteni, röviden összefoglalva, ez a döntéseknek a súlya és fontossága. Úgy szeretném, hogyha Mózes életére utalhatnánk, Jézus életére az adott területen, és utána a saját életünkre, hogy mi ezen a területen az életünk tapasztalataival hol állunk. Megszereztük-e már ezeket a tapasztalatokat? Vagy mi a helyzet az adott területen a mi életünkben? Az első az Isten mellett való döntés, a hűséges döntés és kiállásnak a tapasztalata. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek Mózes életében mi volt a legnagyobb döntés? Tele volt az élete döntéssel. Mint ahogy szeretném hangsúlyozni, hogy a mi életünk minden pillanata a döntések sorozata. Mózes életében melyik lehetett a legnagyobb döntés? Igen? Pontosan. Pontosan. Így van. Így van. Ez volt Mózes életének a legnagyobb horderejű döntése. Zsidókhoz írott levél 11. fejezet 24-től a 26-ig terjedő verseit olvassuk el. A Zsidókhoz írott levél 11. fejezet 24-től a 26-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Tehát a Zsidókhoz írott levél 11. fejezet 24-től 26-ig így olvassuk. Tehát Zsidókhoz írott levél, 11. fejezet, 24-től 26-ig. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy Fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Álljunk meg egy pillanatra, nem szeretnék az életutakba részletesen belemenni, csak utalni szeretnék, mert ismerjük a történeteket kívülről. Mózes ugye felnevekedett, ugye a Fáraó leányaként, és mint a Fáraó leánya fogadott fia, ő volt a trónörökös az akkori helyzetben, tehát ő lett volna, aki Egyiptom trónjára kerülhet. És azt olvassuk, hogy hitáltal ez ellen tiltakozott Mózes, és nem fogadta azt el, hogy ő legyen Egyiptom uralkodója, hanem meghozta azt a döntést, hogy az egyiptomi uralkodói címet elengedte, és választotta az együtt nyomorgást az Isten népével. Miért kellett neki ezt a döntést meghoznia? Miért kellett?
Azért, mert mint uralkodónak részt kellett volna vennie a bálvány istentiszteleteknek a szertartásaiban, meg kellett volna hajolnia idegen istenek előtt, és ez összeegyeztethetetlen volt az ő hitével. Na de miért? Hát nem mondhatta volna Mózes azt, hogy hát formából meghajolok. A szívemben egészen más gondolok, én istenfélő vagyok. De a forma kedvéért most ezt kötelező, megteszem, de milyen előnyök lesznek belőle, a népemet is segíteni tudom. Nem gondolkodhatott volna Mózes így. De ő nem tette. Nem tette, tudta azt, hogy a legkisebb megalkuvás is az örök életébe kerülhet. És ezt a döntést, amikor meghozta, valóban számot vetett azzal, hogy a világ leggazdagabb embere lesz, az első embere, vagy pedig Isten népével együtt fog nyomorogni, mert az ő népe akkor még rabszolgasorsban volt. És meghozta ezt a döntést. Hatalmas döntés volt ez. Szeretném megkérdezni, hogy Jézus életében hol látunk jellegében hasonló döntést? Ugye itt Mózesnek csak hódolni kellett volna ugye a bálványok előtt, meg kellett volna hajolni előtte. És pontosan, amikor Sátán kiviszi a pusztába, ugye, és jön a kísértés, ugye Sátánnak a kísértése, hogy az egész világot neked adom, minden a tied, én lemondok róla. Nem kell ezt a göröngyös utat végigjárnod, nem kell ez a mérhetetlen szenvedés, lemondok róla, a tied. Csak leborulva imádj engem. Sátánnak a csapdái hihetetlenül álcázottak. Úgy tűnik, hogy a végcél ugyanaz. Eljuthatunk a könnyebb úton is a végcélhoz. De ha megalkuszunk a döntéseinkben, ha nem vagyunk hűségesek minden tekintetben az Istenhez, akkor ki fog derülni, hogy a váltó át lett állítva, és nem ugyanoda fogunk érkezni. Sátán azt akarja elhitetni, hogy nem kell az a sok áldozathozatal, az a sok lemondás, egyszerűbb úton is el lehet érni. Pici kis megalkuvás csak formából, csak színből, de ugyanoda fogsz majd jutni. Az Úr mit akar a lelkünkre helyezni? Győzelem, a végső győzelem. Nem érhető el máskülönben, csak akkor, hogyha a döntéseinkben egy jottányit, egy szikrát nem alkudunk meg. Hadd kérdezzem meg, a mi életünkben vannak ilyen horderejű döntések? Hogy a világ ura leszünk, vagy pedig rabszolgák leszünk. Vannak ilyen horderejű döntések az életben? Hát a mi életünk szinte napi döntések sorozata, amely apró döntések, hogy úgy mondjam, ritkán van nagyobb horderejű, van időnként nagyobb horderejű döntés, de ilyen horderejű kérdés előtt állunk mi. Hadd mondjam, van, akik állnak nagy horderejű kérdések előtt, de a legnagyobb horderejű kérdés előtt mindannyian állunk a végidő nyomorúsága előtt. Amikor a fenevad képét és bélyegét kényszeríteni akarják mindenkire, aki őszintén akarja Krisztust követni, aki tiszta szívből akarja követni őt. És hogy fog ez történni? Csak vedd föl, csak formailag ismerd el, ugye? Megteszem, mert most ez kötelező, a szívemben én más gondolok. Ha nem teszed, se nem adhatsz, se nem vehetsz. Ha teszed, akkor pillanatnyi előnyök ott lesznek még. Óriási döntés lesz ez? Olyan döntés, hadd mondjam, Mózeséhoz és Jézuséhoz hasonló döntés. Ilyen horderejű döntés előtt állnak a végidő hívői. Vagy elfogadják a látszólag könnyebb utat, a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét, mert csak ideig óráig lesz gyönyörűség, a nyomorúság annál inkább nagyobb lesz majd, azok életében, akik helytelenül döntenek. De ott lesz az óriási döntés. Elfogadom, vagy pedig hű maradok, és számolok a következményekkel, az iszonyatos következményekkel, az életveszélyes fenyegetéssel. Számolok-e mindezzel? Meg kell hoznunk ezt a döntést mindazoknak, akik ebben az időben élnek majd, és bízunk benne, hogy már abban a korszakban élünk, hogy mi is azok között lehetünk. De az utolsó kérdésem ezzel az első ponttal kapcsolatban. Mikor tudjuk meghozni ezt a döntést? Mikor? Milyen út vezet odáig, hogy akkor majd ebben a kritikus helyzetben ki tudjam mondani, hogy inkább az Istent választom minden következményével,
Úgy tűnik, hogy hátrános következményekkel együtt, de őt választom. Milyen út vezet idáig? Annak az útja, ha most a mindennapi döntéseinkben megtanuljuk a hűséget. Hányszor alkuszunk meg apróbb dolgokban, és legyintünk, és azt mondjuk, hogy majd a nagy horderejű kérdésekben ott majd ki fogok állni. Ezek még csak apró dolgok. Hadd mondjam, ha nem tanuljuk meg a hűséges kiállást az élet apró dolgaiban, akkor nem fogjuk tudni meghozni ebben a kritikus helyzetben ezt a hatalmas döntést. De menjünk a következő területre. Egy olyan területet szeretnék megemlíteni második pontként, amely Jézus életében és Mózes életében is egy csodálatos tapasztalat. Kicsit más és más a két személynek a tapasztalata, majd látni fogjuk, de a lényege az közös. Mózesről mit olvasunk jellemében, milyen ember volt korábban? Az első 40 évét mi jellemezte? Mi volt az egyik legjellemzőbb tulajdonsága Mózesnek, amit a Bibliában látunk az élet első 40 évében? Hirtelen haragú, heves ember volt. Indulatos volt, még ugye az egyiptomi embert is megölte. És mit olvasunk Mózesről, milyen ember lett, miután az Úr 40 évig nevelte a pusztában? A világ legszelídebb embere lett. A világ legszelídebb embere lett. Hogy jutott el idáig? Az isteni nevelő munka következtében. Isten 40 évig nevelte őt a pusztában, csiszolta, alakította a jellemét, hogy a legnagyobb feladatra, amire embert valaha megbíztak, mert hadd mondjam, Mózesre olyan feladatot bízott az Úr, amelyhez foghatót nemigen bízott emberre. Kivezetni azt a népet végig, azt a 40 éves szolgálat, ehhez hasonlót nem bízott az Úr emberre. De előtte a jellem átalakulásnak a tapasztalatán át kellett mennie. Az énjéből nem maradhatott benne semmi. És a világ legszelídebb embere lett. Jézus életét, ha nézzük, csak röviden említem ezeket az eseményeket, Jézus életét, ha említjük, vagy nézzük, Jézusnak a jelleméről mit látunk? Jézusban benne volt-e a bűnre való hajlam? Benne volt. A bűnre való hajlam Jézusban is ott volt. Jézus ugyanakkor soha nem vétkezett. De tegyük fel a kérdést, Jézusnak jelentette küzdelmet a bűnnel szembeni harc, hogy az énje ne kerüljön előtérbe, a kívánságai, amivel Sátán kísértétette, ne diadalmaskodhassanak rajta. Került-e ez Jézusnak küzdelembe? Került. A zsidókhoz írott levél 5. fejezetének a 7. versét olvassuk el Jézus életének erről, a területéről. Azt olvassuk, az 5. fejezet 7. verse, zsidókhoz írott levél 5. fejezet 7. versében Jézusnak a földi életéről olvasunk. És azt olvassuk, hogy ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Hadd kérdezzem meg, Jézus miért szabadult meg a halálból? Miért tudta őt az atya megszabadítani a halálból? Miért támaszthatta fel Jézust? Azért, mert soha nem vétkezett. És Jézus ehhez az atyához imádkozott, aki képes megszabadítani a halálból, hogy soha ne lépjen a kísértő útjára, a könnyebb utat soha ne válassza, az önzés soha ne kerítse őt hatalmába, hogy ellene tudjon állni minden kísértésnek. Jézus ezért esedezéssel, könyhullatással, erős kiáltással küzdött. És Jézus kivívta a győzelmet? Jézus is kivívta a teljes győzelmet. Jézus is megtapasztalta azt, hogy igen, aki az atyához fordul erőért, mert Jézus is az atya ereje által tudott győzni, mert ő letette az isteni létformáját. Jézus az atya ereje által győzött minden élethelyzetben. Igen, Jézus is eljutott erre a tapasztalatra. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid. Az Isten, az Atya minden élethelyzetben segít, és ad a bűn felett teljes győzelmet az ember számára. Szeretnék itt megállni,
ezt szeretném megkérdezni a saját életünkre vonatkozóan. Azt említettük, hogy Mózesre is olyan feladatot bízott az Úr, amelyet foghatót emberre nem bízott. Jézuson is olyan teher volt, és olyan szolgálat, és olyan feladat, ugye, amit hát ne is mondjuk ki, hogy milyen volt, ugye, és hogy micsoda teher volt ez, micsoda szolgálat, mi lett volna a következménye, hogyha Jézus egyszer is a bűn útjára lép. Tehát Jézuséhoz hasonló életút nem volt ugye ezen a földön. De hadd kérdezzem meg, hogy a megváltottakra, a végidő hívőire, most konkrétan a végidő hívőire az Úr bíz feladatot? Különleges feladatot? Olyan különleges feladatot, amelyet nem bízott a korábbi hívőkre. Olyan mérhű és olyan különleges feladatot. És mi ez a feladat? Elvinni az evangéliumot minden néphez és nemzethez, megállni a végidő legnagyobb nyomorúságaiban is, és a legnagyobb éjszaka sötétjében fényleni, mint csillagok ezen a világon. Olyan feladattal bízza meg az Úr a végidő hívőit, amelyhez foghatót a korábbiakban, egyetlen egy korszakban nem bízott az ő népére. Ehhez ki fogja árasztani az ő késői esőjét? Azok az események, amelyek történni fognak, még a mi legmerészebb elképzeléseinket is felülmúlja. Igen, ilyen események fognak történni. Ezeket a feladatokat bízza az Úr az ő övéire. Szeretném megkérdezni, hogy lehet ezeket a szolgálatokat, ezeket a feladatokat egyes egyedül elvégezni? Akkor, ha valaki átmegy azon a tapasztalaton, mint Mózes, a teljes jellem átalakulás tapasztalatán, ha valaki eljut ugyanarra a győzelemre, mint amire Jézus is eljutott, csak akkor fog tudni megállni. Miért? Hadd kérdezzem meg, Mózes cselekedett csodákat? A keze által történtek csodák? És kinek adta érte a dicsőséget? Egyedül az Istennek. Jézus keze által történtek csodák? Hatalmas csodák. Kinek adta a dicsőséget? Mindig az Atyának adta a dicsőséget. Isten népe életében fognak történni csodák? Rengeteg csoda fog történni. Ha a mi jellemünkben ott lenne, ott maradna az én, kinek adnánk a dicsőséget, kinek tulajdonítanánk? Önmagunknak, magunkat magasztalnánk föl. Az Úr csak azokra tudja bízni a végidőnek ezt a feladatát és szolgálatát, akik az éntől teljesen megtisztultak, akik Mózessel és Jézussal együtt is minden dicsőséget az Istennek, az Atyának adnak. Igen, a jellem átalakulás tapasztalatát is nekünk, mindannyiunknak meg kell szerezni. Szeretném megkérdezni, mondtunk már ilyet az életünkben? Hát lehetetlen ettől vagy attól a bűntől megszabadulni. Mondtunk már ilyet? Azt hiszem, hogy ha nem is mondtuk ki, de valahol a lelkünk mélyén fölmerült a kérdés, na tényleg meg lehet-e mindentől szabadulni? De a Mózesnek és a báránynak mi az éneke? Amit a 144 ezer, a fenevad bélyegét visszautasítók, akik diadalmasok a fenevad bélyegén, énekelni fognak. Mi ennek a lényege? Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Nagyok és csodálatosak, mindenható Isten vagy. Te képes vagy minden élethelyzetben segítséget adni, és ezen a területen is teljes győzelmet tudsz adni. De menjünk a harmadik területre, nézzük meg azt a területet, amely Mózes és Jézus életében is közös terület volt, ahol összekapcsolódik a két bibliai személy. Az összefoglalóan, most nem biblia verssel szeretném ezt érzékeltetni, hanem összefoglalóan szeretném megemlíteni, hogy a nehézségekben, az emberi szempontból nézve reménytelen élethelyzetekben is megtanulni az Istenre támaszkodni és hagyatkozni. Hadd mondjam, Mózes életének ez a egyik végső kicsengése, tele volt az élete, nézzük meg ugye az életének az utolsó 40 évére gondolok, mert ugye az első 40 év ugye a neveltetése, ugye otthon, illetve az egyiptomi udvarban, a következő 40 év, ugye 40-től 80-ig terjedő életideje, a neveltetésnek az ideje, a pusztában való neveltetés ideje, amikor eljut a teljes győzelemre, ugye az önmaga feletti győzelemre, és utána az utolsó 40 év, ugye amikor a nép élén, Izrael népét ugye vezeti, és a 40 éves vándorlás a pusztában, tehát erre az időszakra gondolok az utolsó 40 évre, hogyha ha tényleg úgy jellemezni kellene Mózes életét, akkor azt mondhatnánk, hogy a szakadatlan nehézségek, problémák,
az emberi szempontból nézve reménytelen helyzetek sokasága Mózes élete. Állandóan ilyen élethelyzetekkel találkozik. És mit tapasztalt meg? Azt tapasztalta meg, hogy az Isten segítségével a legveszedelmesebb útban is, a legnagyobb nehézségben is van megoldás. Nem kell az embernek megadni magát a körülményeknek, akármilyen nagy a probléma, akármilyen nagy az életveszély, az olyan helyzet, amiben azt mondjuk, hogy emberileg nincs menekülés, az Isten szabadítóként tud közbelépni, és hozza a szabadulást a megfelelő időben és megfelelő módon. Ezért mondja a Biblia Mózesről, hogy ő erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Látja a láthatatlant. Mit jelent ez? Nem tudta soha előre, hogy egy-egy adott helyzetben milyen lesz az isteni szabadítás, hogy fog közbelépni az Úr, de erős volt a szíve, mert látta a láthatatlant. Mit látott a lelki szemeivel? Hogy az Isten ott van vele, hogy az ő angyalai ott vannak körülötte, és nem tudja, milyen lesz a szabadulás, de hogy lesz szabadulás, az egészen bizonyos. Jézus életében ezt hogy látjuk? Ugye tele volt az ő élete is ilyen élethelyzetekkel. És Jézus is mit mondott ki? Mit tudott kimondani? Mert tudom, hogy az Atya mindenkor velem van. Az élethelyzetek egymás után, ugye, jöttek Jézus életében is. Hányszor akarták megölni őt, ugye, a földi életében. Hányszor volt nagyon nehéz helyzetben. És mégis mit tapasztalt? Hogy az Atya szüntelenül ott volt vele. Egy pillanatra nem hagyta magára. Szeretném megkérdezni, hogy a végidő hívő népe, akik a fenevaddal való hatalmas nagy viaskodást átélik, mit fognak megtapasztalni? Azt fogják megtapasztalni, hogy a nehézségek hegyek gyanánt tornyosulnak körülöttük. Olyan nehézségekkel találkoznak, mert olyan nyomorúság lesz, amiről a Biblia azt mondja, hogy olyan még nem volt, amióta nép kezdett lenni mindez ideig. És mit fog megtapasztalni Isten népe? Mit fog megtapasztalni? Mit fog énekelni majd az üvegtengernél a nyomorúságok után? Megtapasztalják, hogy az Isten ott van velük, ott volt velük, és a leglehetetlenebb helyzetben is hozott megoldást az ő nagy nevének dicsőségére. És ezt fogják énekelni, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya, ki ne félne téged, ki ne hajolna le előtted, mert megtapasztalják az Isten végtelen nagyságát ezekben a minden elképzelés felülmúló helyzetekben is. De egy dolgot szeretnék kérdezni a saját életünkre vonatkozóan is. Mit mondtunk? Isten népe ilyen élethelyzetbe fog belekerülni. Ez lesz. Ilyen nyomorúságok. Mikor fog tudni Isten népe megállni majd akkor ezekben a rendkívüli nehézségekben? Mi az előzménye annak, hogy nem fog elfogyatkozni a hitük, és rendületlenül bíznak abban, hogyha a körülmények más irányba is hatnak, de mégis meg fognak tudni majd állni? Mi a titka ennek? Hogy már most szerzik meg ezeket a tapasztalatokat. Most, már ebben az időszakban, amikor még a békességes idő van, de az Isten pontosan ezért enged meg próbák sorozatát a mi életünkben. Hányszor keseredünk el, mert úgy érezzük, hogy a próbák túl nagyok. De miért adja az Úr? Hogy megedződjön a hitünk? Hogy lássuk azt, hogy majd a próbából a megfelelő időben lesz kimenekedés, nem tudjuk még, hogy hogyan, de lesz kimenekedés, és ez a hitünket megedze, megerősítse, hogy amikor majd abba a nagy próbába bele fogunk kerülni, akkor ezek a tapasztalatok ott legyenek az emlékezetünk csarnokaiban, ahogy Ellen White írja, ott legyenek ezek. Ezekre tudjunk emlékezni, és nehogy elcsüggedjünk, hanem valóban meg tudjunk erősödni, és akkor is hittel a múlt tapasztalataiba és Isten ígéreteibe belekapaszkodva győzni tudjunk. Igen, megtanulni, megbízni az Istenben a legnagyobb próbák közepette. Ez a lecke, amit most meg kell tanulni, hogy majd akkor is el tudjuk majd énekelni ezt az éneket, a Mózes és Bárány énekét, amikor a legnagyobb megpróbáltatások és nehézségek következnek be. Hadd mondjam, nem tudom, figyeljük-e, idáig három területet említettünk.
Mind a három területnek a saját életünkre vonatkozóan mi a végkicsengése? Hogy majd akkor ezeket a legnagyobb tapasztalatokat meg tudjuk szerezni, már most kell megtanulnunk ezeket az énekeket, ezeket a tapasztalatokat kicsiben. A mi életünkben, a napjainkban, amelyeknek a súlyossága nem hasonlítható ahhoz, ami előttünk áll. De már most kell nekünk ezekre a tapasztalatokra eljutni. És ennél a pontnál csak egy igét szeretnék megemlíteni, hogy Isten népe valóban mennyire a Mózeséhoz hasonló életúton fog járni. Ézsaiás könyve 51. fejezetéhez lapozzunk. Ézsaiás könyve 51. fejezetéhez a 10-től a 12-ig terjedő verseket olvassuk el. Tehát Ézsaiás könyve 51. fejezet 10-től 12-ig így olvassuk. Ézsaiás könyve 51. fejezet 10-től 12-ig terjedő versei. Olvasom. Nem te vagy é, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit, aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak. Mire utal itt? Mire utal? A vörös tenger kettényitására, ugye? Azt mondja, erre a tapasztalatra utal, az I betűnél nézzétek, esetleg Iza, valahogy így nézzétek, ha nem találjátok. I betűnél nézzétek. Tehát még egyszer olvasom az igét. Nem te vagy é, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit, aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak. Ugye utalás a veres tengernek a kettényílására. És utána azt mondja, hogy így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újjongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik a fájdalom, és soha. Ézsaiás 51, 10-től 12-ig. Ézsaiás 51, 10-től 12-ig. Tehát azt olvassuk, hogy így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újjongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik a fájdalom és sóhaj. Én vagyok megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, emberfiától, aki olyan lesz, mint a fű. Tehát azt mondja, hogy ezen a tapasztalaton fognak majd a megváltottak átmenni, akik átélik ezt a nyomorúságot, hogy mint ahogy Isten népe ott volt a halálos szorongatott helyzetben, de megnyílt előttük a veres tenger, és így tudtak megszabadulni az ő ellenségeiktől. Ugyanezt a tapasztalatot fogja Isten népe is a végidőben megszerezni. És azt mondja, hogy így térnek majd meg a megváltottak, újjongás között jönnek Sionba. És utána azt mondja, hogy én vagyok megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, emberfiától, aki olyan lesz, mint a fű? Bár sokan vannak, bár úgy tűnik, hogy elnyelik az Isten népét, de én vagyok a megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? Ez lesz a megváltottaknak a végidőben a tapasztalata, ami volt a Mózes tapasztalata is a veres tengeri átkelés után. Nézzük meg a negyedik területet, amelyben nagyon közös Mózes és Jézusnak a tapasztalata, és amit nekünk is, mindannyiunknak meg kell szerezni, és ez nagyon szoros kapcsolatban van a második ponttal, a jellem átalakulásnak a pontjával, mert mit mondtunk? Mózes is ugye az életének minden területén meg kellett, hogy változzon, de mi volt az a jellemvonás, amit megszerzett? Ugye a szelídség. Minden embernél szelídebb lett. És ki a másik személy, akiről a Bibliában olvasuk, aki a szelídség mintaképe? Ugye ez maga Jézus. Azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Tehát ugye mind a két bibliai személy a szelídségnek ilyen értelemben a példaképe. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mi az, hogy szelídség? És miért van erre a jellemvonásra nekünk szükség most a végidején különösképpen? Mi az, hogy szelídség? A szelídség az nem más összefoglalóan, mint a bántások az igazságtalan bánásmód következtében, vagy ennek nyomán az emberi magatartás, a hívő embernek a magatartása,
ahogy a rosszra, nem rosszra, a bántással, nem bántással válaszol, hanem igazi tűréssel, szeretettel, alázattal és jó indulattal. Tehát ahogy Jézus is válaszolt minden bántásra, és ahogy Mózes is. Ugye Mózes is akár az egész élete, a végig a 40 év tele volt a lázadásokkal, a bántásokkal, állandóan vádolták a legkülönfélébb dolgokkal, leginkább azzal, hogy azért hozta ki a népet Egyiptomból, hogy megölje őket, és utána az ő vagyonukból majd meg fog gazdagodni. Tehát ez volt Mózes életének is tulajdonképpen az állandó velejárója. Jézus életében is mit látunk? Az állandó meg nem értés, a vádolás, a bántás, az igazságtalanság. Jézusnak is ezt kellett állandóan elhordoznia. És figyeljük meg, Mózes is, és Jézus is hogy reagált az ilyen emberi magatartásokra. Mózes mit mondott? Inkább engem törölj ki a te könyvedből, mint hogy ezt a népet elpusztítsd. Tehát jóval ment akkor is azok elé, akik őt bántották igazságtalanul. Jézus is mit tett? Ugye, a tökéletes példája ennek. Atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekesznek. Tehát ugyan ezt kell nekünk is megtanulni a végidején. De hadd kérdezzem meg, mindig is meg kellett tanulni, de különösen a végidején. Miért? Hadd kérdezzem meg, a végidején különösen szükség. A

igazságtalanság. És ezeknek a sorozatával kell majd Isten népének tapasztalni, találkozni. Szeretném megkérdezni, hogy mi hogy reagálunk akkor, amikor velünk igazságtalanul bánnak. Amikor nagyon igazságtalanul bánnak, és hátrányos megkülönböztetés ér valamiben. Igen, és az embernek ott van ugye azok az indulat, ott van az emberi szívben. És ha nem jutunk el a szelídség magatartására, hogy ezeket igazi szeretettel, szelídséggel, ahogy Mózes is, és ahogy Krisztus is elhordozta, ha nem jutunk el erre, akkor nem fogunk tudni megállni ezekben az időkben. Megint hadd kérdezzem meg, ezt hol tudjuk megszerezni, mikor tudjuk megszerezni ezeket a tapasztalatokat, hogy majd az a végső nagy tapasztalat is a miénk lehessen. Most. Most. És éppen ezért adjunk hálát az Istennek azért, hogy nem mindenki szeret bennünket, hogy nem mindenki bánik velünk úgy, ahogy megérdemelnénk, mert most kell megtanulnunk a szelídség magatartását, hogy akkor meg tudjunk majd állni a végidején ezekben a hatalmas nagy próbákban. És az utolsó terület, amit szeretnék megemlíteni mind a kettőnek az életéből, Mózes is és Jézus életéből is, ahol mind a kettő hatalmas tapasztalatot szerzett, és ez nem más, mint az Isten akaratában való megnyugvás. Mózes életében ezt hol látjuk? Amikor nem mehetett be az ígéret földjére. Az Úr azt mondja neki, hogy nem mehetsz be az ígéret földjére. Ugye, amiatt a bűn miatt, amit az utolsó pillanatban szinte elkövet. Megbánja, őszintén megbánja, az Úr megbocsát neki. És ezek után mit kér Mózes az Úrtól? Hogy változtassa meg az ítéletét, és mégis hadd mehessen be az ígéret földjére. És ezt nem egyszer teszi Mózes. Úgy, hogy az Úr már azt mondja neki, hogy elég neked most már, ne szóljál többet nekem erről a dologról. Meghalsz, és nem mehetsz be az ígéret földjére. És ekkor Mózes mit csinál? Belenyugszik az Isten akaratába, vagy nem? Belenyugszik. Teljesen belenyugszik. Látszik a következő lépéseiből, amit tesz, ahogy Józsuét felkészíti. Ahogy az Istennel még szorosabbra fűződik talán a kapcsolata. Igen, teljesen elfogadja az Isten akaratát, pedig emberileg micsoda hatalmas nagy csapás volt, ugye, hogy vezeti 40 évig a népet, és pont az utolsó pillanatban nem viheti be a népet. De belenyugodott az Isten akaratába. És az Isten jobbról gondoskodott az ő számára. Jobbról gondoskodott, mint ahogy ő kérni vagy elgondolni tudta volna. És mit mondhatunk Jézus életében? Hol látjuk Jézus életében az Isten akaratába való teljes belenyugvást? Jézus is háromszor imádkozott. Ha lehetséges, múljék el a pohár, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. Igen, és Jézus is vállalta a legnagyobb megpróbáltatást, a legnagyobb áldozathozatalt, hogy bennünket megválthasson. És mi lesz ennek a vége? Amikor ott lesz az egész megváltott sereg a mennyben, és Jézussal találkozik. Micsoda öröm, micsoda kibeszélhetetlen öröm, hogy igen, az áldozathozatalnak megvolt az értelme. És Jézus is belenyugodott, elfogadta az Atya döntését és akaratát. Hadd kérdezzem meg, mi el tudjuk fogadni az isteni döntést a mi életünkben? Bele tudunk nyugodni az isteni akaratba? Vagy pedig vannak terveink, elképzeléseink, amihez görcsösen ragaszkodunk? Igen, az Úr azt akarja, hogy megtanuljuk elfogadni az ő akaratát, akkor is, ha ez nehézséggel jár együtt. Ne akarjunk a nehézségek elől elmenekülni. Ne ragaszkodjunk az elképzeléseinkhez, mert az Istennek tervei vannak, olyan tervei, amiket mi nem láthatunk át. Nyugodjunk meg az ő akaratában, és fogadjuk el ezeket, mert az biztos, hogy ez válik igazából a mi javunkra. Egyetlen egy olyan tapasztalat van, azaz nyilván van több is természetesen, de van egy olyan vetülete Jézus tapasztalatának, a bárány tapasztalatának, ami különbözik a Mózes tapasztalatától. Ami különbözik Mózes tapasztalatától, de a megváltottak át fogják ezt élni. A végidő megváltottai. De ugyanakkor, hogy még a kérdést még fokozzam, egyetlen egy megváltott sem élte át korábban ezt a tapasztalatot. Ez csak Jézus és a végidő hívői élik át. Mi ez a tapasztalat? Ezt Mózes sem élte át.

Tessék? Igen. Ami mit jelent gyakorlatilag? Hogy közben járó nélkül kell megállni. Tehát amikor már nincs közben járás, hadd mondjam, Jézus egész életét egyébként ez jellemezte, hogy Jézus életében nem volt közbenjárás. Mert Jézus életében, mert ugye a Biblia azt mondja, hogy fiacskáim, ugye ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, ugye az igaz Jézus Krisztus. De ha Jézus egyetlen egyszer is vétkezett volna a földi életében, ki lett volna érte a közbenjáró? Ugye Jézus úgy élte le az egész életét, hogy neki nem volt közbenjáró. De az élete utolsó napján, még ugye amit hallottuk, idézni, én Istenem, miért hagytál el engemet? Tehát Jézusnak ezt a tapasztalatát csakis a végidő hívői, a kegyelemidő lezárulása után fogják átélni, amikor közbenjáró nélkül kell megállni, amikor úgy tűnik, hogy teljesen magukra vannak hagyva. Ezt a tapasztalatot senki nem élte át korábban, ezt Mózes sem élhette át. De ehhez nekünk most kell felkészülnünk, hogy ebben az időszakban is meg tudjunk állni, és a végén el tudjuk majd énekelni, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya, ki ne félne téged, és eljönnek minden népek, és leborulnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókkal lettek. Befejezésül egyetlen egy gondolatot szeretnék még megemlíteni. Ennek az éneknek, a Mózes és Bárány énekének mi az első sora? Azt olvassuk, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, és igazak és igazságosak a te utaid. Hadd kérdezzem meg, hogy ezt a megváltottak mikor fogják tapasztalni? A végidő hívői, ugye most kimondottan róluk van szó. Mikor fogják ezt tapasztalni, hogy az Istennek a dolgai nagyok és csodálatosak, és igazak és igazságosak? Most ebben az életben, vagy már a szabadulást követően? Azt kell, hogy mondjam, hogy is. Már ugye most ebben az életben is folyamatosan ezeket a tapasztalatokat kell megszerezni, de a végidő nagy megpróbáltatásai végén is megszerzik ezt a mindent megkoronázó tapasztalatot, és már most ebben az életben is látják az Isten nagyságát, de hadd mondjam, teljes valójában ezt az éneket ott fogják tudni majd elénekelni. Mikor? Amikor a pálapostól szavaival élve már nem tükör által homályosan fognak látni, hanem látják, hogy mi volt a háttérben, a bajok, nyomorúságaik hátterében mi volt, az Istennek milyen végtelen szeretete, előrelátása és gondoskodása volt, hogy őket idáig elvezesse, azért engedte meg az eseményeket. És ott most is már el tudják énekelni részlegesen, de ott majd teljes szívből el fogják tudni énekelni, még tisztábban látva, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya, hogy Istenünk mindent azért tettél a mi életünkben, hogy mi most itt állhassunk előtted ezekkel a hárfákkal, és énekelhessük ezt az éneket. Igen, tiszta szívből fogják énekelni ezt az éneket, mert ott még nyilvánvalóbb lesz, az Isten jó volt a hűsége és szeretete, amellyel egész életükben ezt az elért célt munkálta az ő életükben. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi hűségesek legyünk Istenhez minden körülmények között. Ezeket a tapasztalatokat már most kezdjük el megszerezni, hogyha a jó Isten is éltet bennünket, és a kegyelemidő lezárása után még éltet bennünket, és ezek között lehetünk, akiknek ez a nagy megtiszteltetés, hogy ebben a nyomorúságban az Isten mellett dönthetnek, hogy akkor valóban meg tudjuk ezeket a végső nagy tapasztalatokat is szerezni, és majd ott az üvegtenger mellett, Mózessel és a báránnyal együtt el tudjuk énekelni ezt az éneket teljes szívünkből. Amen.

Kedves gyülekezet, ma vallástételi istentiszteletünk van, és hadd mondjam azt, hogy külön örömünk, hogy ma két régóta ismert, kedves, szeretett idős testvérünk kíván vallást tenni, és holnap azután keresztség által szövetséget kötni a jó Istennel. Annak is nagyon örülünk, mikor fiatalok teszik meg ezt a döntést, de talán az egyik legnagyobb győzelem, mikor hajlott időskörben valaki szent meggyőződéssel és vágyakozással ezt a lépést meg akarja tenni. Úgyhogy mi igazán szívből örülünk veletek együtt, és szeretném bátorításul elsősorban hozzátok intézni a mai igehirdetést, de mindnyájunkhoz is. Olvasom a 146. Zsoltárból az 5. és a 6. verset. A 146. Zsoltárból az 5. és 6. verset idézem. Így hangzik az ige. 146. Zsoltár, 5. és 6. verse. Boldog az, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében. Aki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, ami bennük van, és aki megtartja hűségét örökké. Kedves gyülekezet és kedves keresztelendő testvéreim, ez az ige arról szól, hogy boldog az az ember, aki szövetséget köt Istennel, és meg is indokolja, hogy miért. Miért boldog ember az, akinek a szövetségkötés révén azután egész életében az Isten a segítsége, az igen bizonyos segítsége, ahogy egy helyen az írás mondja. Két dologgal indokolja. Mert azt mondja, hogy ez az Isten, aki teremtette az eget és a földet. Megkérdezem, lehet valakinél, van akinek ennél nagyobb pártfogója, ennél nagyobb segítsége, mint aki teremtette az eget és a földet. Hiszen ebben benne van az, hogy Istennek a bölcsessége végére mehetetlen, amit a teremtés ténye maga is igazol, és a teremtés minden részlete tanúskodik róla. Tehát az azt jelenti, hogy Isten a végére mehetetlen bölcsessége folytán mindent megtehet, szó szerint mindent megtehet, és ő neki mindenkor hatalmában van bölcsességgel és szeretettel segítségetekre sietni. És a másik dolog, amivel indokolja, hogy miért boldog az az ember, így mondja, aki hűségét megtartja örökké. Micsoda kifejezéses, hűségét megtartja örökké. És én ma délelőtt az Isten hűségéről szeretnék szólni, bátorításulati számotokra, hogy még elevenebb legyen ez az ígéret, hogy olyan Istennel kötök szövetséget, aki egyrészt az eget és földet teremtette, másrészt pedig, aki a hűségét megtartja örökké. Két okból is szükségünk van arra, hogy az Isten hűségéről elmélkedjünk, és elmélyedjünk egy kicsit ebben a témában. Hát egyrészt azért, hogy soha el ne csüggedjünk. Jöhetnek olyan csüggedő gondolataink, vagy kétségbe esett gondolataink, de soha ne engedjük, hogy ezek, hogy így mondjam, tanyát verjenek bennünk, és egészen kifejlődjenek, még kevésbé ejtsük ki ezeket a szánkon. Mert lehetetlen, egyszerűen lehetetlen, hogy az az Isten, akiről ezt mondja az ige, hogy hűségét megtartja örökké, valaha is elforduljon tőlünk, vagy elfeledkezzék rólunk. Ugye egy különleges helyzetben vagyunk, mert Isten szemünkkel nem látjuk, emberek közül soha senki nem látta. És olykor a cselekvését sem látjuk. Olykor olyan, mintha nem látnánk sehol az ő kezét, vagy a tevékenységét. Úgy tűnik, mintha hallgatna, vagy úgy tűnik, mintha nem tenne semmit. És ilyenkor jön a kísértő, hogy belénk ilyen gondolatokat sugalljon, hogy hát Isten talán nem is figyel ránk, vagy Isten talán most nem is tesz semmit, ha tétlenül nézi, hogy folyjanak a dolgok úgy, ahogy folynak. De ilyenkor mindig jusson eszünkbe, hogy ez lehetetlenség, az Isten hűsége miatt lehetetlenség, mert neki annyira jellemző tulajdonsága a hűség, ő hűségét megtartja örökké. A másik ok pedig, amiért ezzel a témával jó foglalkoznunk, mert ugye a hűségre hűség a méltó erkölcsi válasz. És azért is mélyedjünk el az Isten
ami szövetséges Istenünk hűségéről szóló bibliai ígéretekben és igékben, hogy elgondolkozzunk azon, hogy erre a hűségre nekünk is hűséggel kell válaszolni, és bárcsak mi fölnőnénk a mi Istenhez való hűségünkben az ő hűségéhez, és ne lennénk könnyelműek azzal, hogy az ő hűségéhez és szeretetéhez mi hogyan viszonyulunk. A kérdésem az, hogy amikor valaki szövetséget köt a Jóistennel, akkor tulajdonképpen mire irányul ez a szövetséget, és mi ennek a célja? Ennek a szövetségkötésnek az a célja, hogy Isten üdvösségre elkészítsen bennünket. Elkészítsen minket arra, hogy alkalmassá váljunk az örök életre, a haláltól való szabadulás, a halál törvény alól való boldog és végleges felszabadulásra, és hogy befogadhatóak legyünk az Isten országába. Annak az új égnek és új földnek a világába, amiről így beszél a Biblia, mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És el kell mondaniam azt, hogy sokszor azért is nem értjük a Jóistennek a cselekvését, mert mi emberek nem rossz szándékból, még ha komoly hívők vagyunk is. De egyszerűen, mivel a láthatatlan világot nem tudjuk olyan kézzelfoghatóan megragadni, meg az eljövendő világot nem olyan könnyen ragadjuk meg, ezért a mi kéréseink, a mi kívánságaink, amiknek a beteljesülését szeretnénk, legtöbbnyire erre a földi életre irányulnak. Azért, ami gondolatunkban mindig az van, hogy most itt ezt és ezt szeretném, és hát a Jóisten hol van, és a Jóisten ezt most miért nem valósítja meg a mi számunkra. De a Jóisten egészen más perspektívában látja a dolgokat, mint mi. Így olvassuk a Korintusiakhoz írt levélben, így szól egy ige. Ezt mondja, ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Észrevesszük ezt az érdekes aránykülönbséget? Szoktam mondani, hogy nekünk ez az élet ekkora, kitölti az egész látóhatárunkat, és ott egy kicsit dereng valami világosság, az örök élet vagy az új föld. A Biblia meg így beszél, hogy pillanatnyi könnyű szenvedés, vagy pillanatnyi küzdelem a földi élet, és utána jön az igen-igen nagy örök dicsőség. És ezért a Szentírásban az Úr kimondja azt, hogy amikor, ahogyan ő rólunk gondot visel, ahogyan ő vezeti a mi életünket, abban őt mindig az a cél vezérli, mert ő tudja, hogy a jelen életnek a múlandóságát, és hogy ebben tökéletes és teljes boldogság soha nincs, és tökéletes megnyugvás sem, és tudja azt is, hogy milyen lesz az az új ég és új föld, és az az élet, amit ígér az őt szeretőknek. Ezért Isten igazából mindig azt tartja szem előtt, és neki mindig az a döntő, hogy minket az örök életre elkészítsen. És ő mindig így fontol meg minden dolgot, amit a életünkben megenged, vagy ahogyan az életünket vezérli. Jeremiás könyve 29. fejezetének a 13. versében van egy ige, amely így szól: én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, és az békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. És ne értsük félre, ez a kívánatos vég, ez nem az, hogy valami kegyelmes, valamilyen szép halál, nem. A Jóistennél a vég az vég, a Jóisten nekünk olyan kívánatos véget akar adni. A halál még akkor se kívánatos, hogyha valami kegyelmesen és szépen zajlik le, hanem ő kívánatos végről beszél, és ez a kívánatos vég az örök élet az Isten országában. Abban a világban, amiről a Biblia nem beszél részletesen, csak ennyit mond, hogy aki győz, az mindent örökségül nyer, és ezzel az Isten mindent megmondott. És ismét és ismét mondja, hogy boldogok azok a szelídek, akik öröklik ezt az újjáteremtett földet. Tehát, kedves gyülekezet, sokszor ezért van meg nem értés a mi részünkről, mert a mi kívánságai mind a földi élethez tapadnak, majdnem. És csak egy kicsit gondolkozunk ott a dolgok végéről. Ahogy pedig a Jóisten látja a mi életünket, és ahogy ő vezérelni akarja, az ő szempontja mindig ez. Ő tudja, hogy ez a döntő, hogy nekünk kívánatos véget adja, azt a bizonyos kívánatos véget, és azt tegye, ami annak érdekében szükséges. Sokszor elgondolkodom azon, hogy a Jóisten mennyire tudja ezt a mi esendő
voltunkat, hogy mi csak ebben az életben tudunk gondolkozni, és ennek az életnek a gondjai és kívánságai kötik le az életünket, és olyan nehéz, kézzelfogható valóságnak venni ezt az új eget és új földet. Például, amikor Jézus a feltámadásról beszélt, így kezdte: ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Milyen érdekes, hogy így kezdte: ne csodálkozzatok ezen, mert ismer bennünket, mert tudja, hogy mi hitetlenkedünk, mi ezt nem nehezen vesszük komolyan. És ezért Jézus így vezette be: ne csodálkozzatok ezen, ez valóság, eljön az az óra, és ez be fog következni. Vagy Jelenések könyvében ismételten találkozunk egy olyan nagyon apró kis érdekes mozzanattal. Jelenések könyve 19. fejezetéből, így olvasom a 9. verset: örvendező szózatokat hallott János apostol a mennyben, hogy itt van már Jézus visszajövetele, és itt van a boldog beteljesedés. És a 9. versből így olvasom, mi volt ennek a mennyei szózatnak a vége: boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Tehát ugye a jelképes beszéd azt jelenti arra, amikor Krisztus a megváltott népével az örök egyesülést ünnepli az Isten országában, amikor ez az örök életnek a kezdete, a nyitánya. És nézzük meg, mit tesz hozzá, és mondanékem: ezek az Istennek igaz beszédei. Mert az embernek ez olyan távolinak tűnik, olyan nehezen tudja valóságnak lenni, ezért a Jóisten megint kegyelmesen hozzáteszi: ezek az Istennek igaz beszédei. Mint azt mondaná, vedd komolyan, ez nem mitosz, ez nem mese, ez nem álom. Ez az Istennek a valóságos ígérete. És egy kicsit tovább lapozunk a 21. fejezethez. A 21. fejezetben megint van szó az újjáteremtett földről. Ugye azt mondta, láttam új jeget és új földet, mert az első föld elmúlt. És itt van ez a szépséges ígéret: és Isten eltöröl minden könnyet szemükről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ül, a legnagyobb tekintély, a maga Isten, a mennyei atya ezt mondja: ímé mindent újjá teszek. És megint nézzük meg, mit tesz hozzá: írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. A Jóisten mennyire tudja ezt, ami kételkedő, ezt a bizonytalankodó hozzáállásunkat ezekhez a dolgokhoz, és mikor ezekről beszél, akkor mindig kegyelmesen hozzátesz valamit, azt mondja, írd meg, mint azt mondanám, mondd meg az embereknek, tégy egy nyomatékot ehhez az ígérethez. Igen, ezek a beszédek hívek és igazak, ezek abszolút megbízhatóak, ez valóságként be fog teljesedni. És ezen a háttéren értsük meg azt, hogy Istennek mindig az a gondolata, ő hűséges, az ő hűsége megmarad örökké, de az ő perspektívája nem a miénk. Ő mindig erre kötött velünk szövetséget, és ő a velünk való szövetségében mindig ezt tartja szem előtt, hogy nekünk kívánatos véget adjon. Ő azt látja szem előtt, ami ott lesz, azt a beteljesedést. És vajon milyen nagy és mennyire bizonyos Isten hűsége? A közelmúltban nagyon elgondolkoztam egy bibliai részleten, a 89. Zsoltárban, és abból szeretnék néhány részletet idézni. Itt a Jóisten Dáviddal kötött szövetségéről beszél. Ez nem egyszerűen az üdvösségre felkészítő szövetségkötés volt, még többet is magában foglalt, hogy az egész dávidi királyság szerepe az üdvtervben, de itt egy egész Zsoltárban fejtegeti, hogy mivel Isten ígéretet adott Dávidnak, akkor az ő hűsége mit jelent, hogy fogja ezt az ígéretet megtartani. És szeretnék néhány kifejezést ebből idézni. 22. vers, 89. Zsoltár 22. vers. Előzőleg még a 4. vers, ugye így kezdődik: szövetséget kötöttem az én választottammal, és utána arról szól, hogy ez a szövetség mit jelent a gyakorlatban. 22. vers: akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. Kedves keresztelendő testvéreim, most gondoljatok arra, hogy az Úr szövetsége mindenkivel szemben ugyanaz. Tehát mi ennek a szövetségnek a tartalma? Az Úr ezt ígéri néktek: akivel állandóan vele lesz az én kezem, és az én karom erősíti meg őt.
Utána így olvasom a 29. vers. Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. Újabb ígéret tovább. Örökre megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. Aztán hadd olvassam a 34. verset. Az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudok. A Jóisten hogy leereszkedik hozzánk emberekhez? Ugye szinte furcsa, hogy a Jóisten nekünk ilyen emberi módon azt mondja, hogy nem hazudok. De hát annyira tudja, hogy milyen kételkedőek vagyunk, és milyen ingatag az emberi gondolkodás. A Jóisten egyenesen ilyen emberi megfogalmazással szól, és ezt mondja, az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, az én hűséges voltomban nem hazudok. Ahogy egy új szövetség igen mondja Timóteushoz írt levélben, hogy még ha mi hitetlenkedünk is, Isten hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg. Azt mondja, hogy én hűséges voltam, ma nem hazudok. Ugyancsak egy másik új szövetségi ige azt mondja, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ha van abszolút lehetetlen, az abszolút lehetetlen. Aztán nézzük meg a 35. verset. Nem töröm meg szövetségemet, és ami kijött az én számból, nem változtatom meg. 36. vers. Vajon megcsalhatnám-e Dávidot? Hogy azt mondja a Jóisten, én nem töröm meg a szövetségemet, én a magam részéről soha, ami számból kijött, nem változtatom meg. És gondoljunk arra, hogy milyen jelentősége van annak, ami a keresztségkor elhangzik, illetve a keresztségről, amit az írás mond, hogy amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz. Ugye milyen súlyos szó ez? Tehát azt mondja, a keresztség az nem egy üres ceremónia, amit hát egy ilyen egyház belépési szertartás, amit itt emberek kitaláltak volna és gyakorolnának, hanem azt mondja, a keresztség oly komoly dolog, ha ott minden belső igeszeri feltételnek megfelel, akkor az olyan komoly dolog, hogy az a mennyben is kötve van. Az Isten szövetsége pedig így komoly, azt mondja, én nem töröm meg az én szövetségemet, ami számból kijött, nem változtatom meg. És azt mondja, megcsalhatnám a Dávidot. Megint ilyen emberi kifejezést használ, mint amikor azt mondta, hogy nem hazudok. Szóval ilyen nincs, hogy az Isten valakit megcsaljon, ígér valamit, és az nem teljesedik be. És azután a 37. 38. versben pedig azt mondja, hogy ez a szövetség ez úgy megáll, mint a nap és a hold, és olyan bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Mi a felhőben lévő bizonyság? A szivárvány, amit Isten a vízözön után hozott létre, ugye akkor teremtette ezt a jelenséget, és azt mondta, ez az ő szövetsége, hogy még egyszer vízözön nem pusztítja el a földet. Ugye, amikor ma akkora hatalmas árvizek vannak még, tehát jól is esik, hogy azért vízözön nem lesz belőle, mert ha az Úr megígérte, akkor így lesz. És itt azt mondja, hogy az egyes emberrel kötött szövetsége is az olyan bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság, hogy amit az Isten mondott, az megáll és beteljesedik. És itt a Szentírás nagyon egyértelműen szól arról, hogy Istennek ez a szövetsége oly komoly és oly valóságos, hogy még a halál sem változtat rajta. Én ezen is nagyon sokszor elgondolkodom. Azt mondták, hogy az Isten szövetsége tart erre az életre, és hát akkor valaki meghalt, mindenki elfeledkezik, az Isten is elfeledkezik róla. De mindenkit szeretnék emlékeztetni rá, hogy Lukács evangélium a 20. fejezetében mit mondott Jézus? Hogy olvassuk az ő igéjét? Azt mondta, ugye így hivatkozott a feltámadás bizonyságára. Azt mondta, amikor bemutatkozott az Úr Mózesnek a sínai Istenük. Mert mindenek élnek ő néki, mondta Jézus. Az ő szeretetében és az emlékezetében mindenki, aki vele valaha szövetséget kötött, oly elevenen és oly bizonyosan él, hogy igazából nincs is nagy különbség élők és holtak között. Mert csak annyi, hogy az egyiknek az élete lezárult, a másikán nem, de az Isten szeretetében és a kegyelmében egyformán élnek élők és holtak az írás szerint. És Jób könyve 14. fejezetében is van egy csodálatos ige, amikor így olvassuk a Szentírásban, hogy a feltámadásról így szól Jób, hogy majd úgy történik a feltámadás, igen egyszerűen azt mondta, úgy fog végbe menni, hogy te majd csak szólítasz engem, mert kívánkozol a te kezed alkotása után, én pedig felelek néked. Ezt az igét szeretném kiemelkedni, hogy Isten kívánkozik az ő kezének alkotása után.
Tehát a halál sem, akár évszázadok, vagy évezredek telhetnek el valakinek a halál után, amíg Jézus visszatér. De ő akkor is kívánkozik az ő kezének alkotása után. Neki elevenen él, szeretetében, emlékezetében. Az ő szövetsége örök, az ő szövetsége megtörhetetlen. És egyszer csak szólítja őt és felel néki, mert az Úr kívánkozott az ő kezének alkotása után. Ugyanez a hűség jut még nagyon-nagyon sokféleképpen kifejezése a Szentírásban. De a megpróbáltatások idején, amelyek mindnyájunk életében eljöhetnek, az ember sokszor hajlamos arra, hogy ezt a hűséget valahogy ne vegye komolyan, valahogy arra gondoljon, hogy Isten vagy most megneheztelt rá valamiért, vagy Isten valamiért elfordult tőle, vagy egyszerűen elfeledkezett róla. És Sátán a megpróbáltatások idején mindig megpróbálja az embert ilyen gondolatokkal megtölteni, hogy végül elengedje Isten kezét, és kétségbeesésbe, és esetleg még Isten elleni lázadásba hajszolja őt. Szeretnék a 77. Zsoltárból idézni egy részletet, tehát a 77. Zsoltárból, hogy milyen reális könyv a Biblia. Ez a mintegy 3000 éves Zsoltár, hogy följegyzi azokat az örök emberi aggodalmakat, vagy kételyeket, amelyek meg tudnak forogni az emberben egy megpróbáltatás idején. A 77. Zsoltárból hadd olvassam a 3. verstől. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szüntelnül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Tehát azt írja, hogy van komoly megpróbáltatásban, hiszen lelkem nem akar vigasztalást bevenni, és keresem ugyanaz Isten, de valahogy elepett a lelkem, valahogy nem tudom megtalálni. És utána leírja, hogy milyen gondolatok jutottak eszébe. A 7. verstől. Azt mondja, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökre elvet az Úr, és nem lesz többé jó akaró. Nem így jelenik meg sokszor egy nehéz helyzetben az ember, most mindörökre elvetett az Úr, és nem lesz többet jó akaró, most vége, ő most már nem foglalkozik velem. Következő. Avagy végképpen elfogyott az ő kegyelme, vagy megszűnik az ő ígérete nemzedékről nemzedékre? Ugye milyen különös ez a kérdés. Annyi tele van a Biblia ilyen ígéretekkel, hogy nemzedékről nemzedékre tart az ő hűsége, de ezt az ember mégis kétségbe is azt mondja, nem, itt az én esetemben megtörik. Itt most velem ez nem érvényesül. Itt most mégiscsak az történt, hogy megszűnt az ő ígérete, amely egyébként nemzedékről nemzedékre szól. És a következő, avagy elfeledkezett-e könyörülni Isten? Ugye? És a következő kérdés, avagy elzárta haragjában az ő irgalmát? Vagy valami olyan vétket követtem el, vagy valamit az Úr nekem nem bocsát meg, és most elzárja haragjában az irgalmát? Sajnos a 11. vers a mi fordításunkban nem igazán hangzik pontosan. Hadd mondjam, hogy mi van a 11. versben az eredeti szöveg szerint, ami nagyon sokat mondó. A 11. vers a fordulat. Azt mondja, hogy forgolódik éjszaka, és ezek a kérdések újra és újra átmennek rajta, és fontolgatja, lehetséges? Lehetséges, hogy megtört az Isten hűsége? Lehetséges, hogy valami bűn miatt örökre elfordult tőlem? Vagy elfeledkezett egyszerűen könyörülni? És akkor a 11. vers így hangzik, és mondtam, ez az én gyengeségem, pont. Így van az eredeti szövegben. Itt van a gondolatsornak a vége. Tehát egyszer csak észbe kap, azt mondja, hát ez nem a valóság. Ez csak az én gyengeségem. És rögtön utána azt mondja, hogy ez csak én képzelem, hogy a felségesnek a jobbja megváltozott. Ez csak az én gyengeségem, hogy ilyen ötletem támad, hogy a felséges jobbja megváltozott. Mikor Istennél nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. És nézzük meg utána rögtön, hogy folytatódik a 12. és 13. vers. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. És ezzel utal is a Zsoltáros arra, hogy ilyenkor mi a gyógyszer, mikor ilyen kísértő gondolatok jönnek. Azt, hogy az ember számba vegye az Istennel szerzett eddigi tapasztalatait. Számba vegye azokat is, amelyeket az írás megörökít, amiket Isten cselekedett. És akkor az ember azt mondja, hogy nem, hát ez csak az én gyengeségem, hogy a felséges jobbja megváltozott. Ez csak én képzelem most így, most csak engem gyötörnek ezek a gondolatok, ez az abszolút lehetetlen.
és visszaemlékezem, megemlékezem mindenről, és számba veszem, és így áll helyre a lelki nyugalma, a hite és a békéje. És kedves gyülekezet, ezt az utat nekünk az életünkben nagyon sokszor meg kell járnunk, hogy azt mondjuk, nem, ez csak az én gyengeségem. Én ezeket a gondolatokat nem is hagyhatom elhatalmasodni a lelkemben. Még kevésbé mondhatom ki a számom, mert csak az meghívó a kísértőnek, hogy még tovább kínozzon ezekkel a gondolatokkal, mert ha van lehetetlen, az lehetetlen, mert Isten megtartja az ő hűségét örökké. Ő minden emberi szóval elmondja nekünk, hogy ő nem csalhat meg minket, ez abszolút lehetetlen, ő nem hazudik nekünk. Ő ami szájából kijött, nem változtatja meg, az ő szövetsége megáll, mint a nap és a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Eszünkbe juthat Jákob élete is, hogy Jákob életében is volt egy olyan, az a bizonyos híres Jákob küzdelménél, ugye, amikor úgy tűnt, hogy mintha az Isten egyszer csak elhallgatna, és az Isten eltűnne valahol a színfalak mögött, és ő ott marad egyedül, kiszolgáltatva. És hát az Isten neki adott egy bűnbocsánat, egy csodálatos bűnbocsánat ígéretét, mindjárt az élete nagy bűne után. És aztán az Isten sokszor adta a megpróbáltatások mellett a kegyelme jelét. Utoljára ő mondta, hogy menj haza. És mégis egyszer csak eltűnt minden az előző tapasztalatok, és ő ott volt azzal, hogy jön fel eszembe a testvére 400 fegyveressel, hogy a régi bűnért megbüntesse. És nem történt semmi. És még rosszabbak történtek. Még egy idegen is megtámadta. Ugye a bibliai történet gondolom legtöbbünknek ismerős. Még attól szabadulni se tudott. Még az is olyan erős erővel küzdött vele, hogy képtelen volt szabadulni. De elgondolkodhat az ember, hogy mi foroghatott meg Jákobban eközben. A Biblia csak a döntő gondolatot jegyzi föl. De elképzelhetjük, hogy végig gondolta. Hát lehet, hogy az Isten, amit neki ígéretet adott, a bűnbocsánat ígéretét, az hazugság legyen. Lehet, hogy azok a tapasztalatok, amelyek ők eddig erősítették, azok hát valóságok voltak. És lehet, hogy akkor Isten egyszerre csak érthetetlenül megszakítja ezt az egészet, és ott hagyja őt egyedül kiszolgáltatva. És bizonyára így vívódott végig a lelkében. És az írás csak azt a döntő mondatot jegyzi fel, hogy végül mi volt az imája, summája, Uram, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Mert az Isten hűsége olyan bizonyos, az annyira lehetetlen, hogy az Isten hűsége megtörjön, hogy ő csak kitartóan könyörgött az áldásért. És a mi ige hirdetésünk befejezéseképpen szeretnék az Ézsaiás könyve 49. fejezetéből olvasni még egy ígét, amely a leghatalmasabb érvel szól arról, hogy olyan nem létezik, hogy az Isten valakiről, bárkiről elfeledkezzék, és az ő hűsége megtörjön. Így olvasom a Ézsaiás könyve 49. fejezetében a 14. verstől a 16. vers első részéig. És így szól Sion. Ugye Sion a templomhegy neve, Isten hívő népének a jelképe. De hát így összesítve szól arról, hogy hívő emberek is hogy tudnak elcsünkedni. Így szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Ugye ez a klasszikus emberi elcsüggedés, kétségbeesés, hitetlenség. Elhagyott engem az Úr, és rólam elfeledkezett az Úr. És erre a Jóisten mit válaszol? Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? Megkérdezem, miért találó ez a hasonlat? Mert az anya, a gyermek, akinek ő adott életet, az Isten pedig a mi teremtőnk. Hát azt mondja, elfeledkezhet az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? Hát elfeledkezhet a teremtő az ő teremtményéről, akinek ő adott életet? De még folytatja, még fokozza. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad nem feledkezem el. Ma, amikor annyira eldurvul az ember, és még sokszor anyák is annyira eldurvulnak, és még a szülői kötelékek is meggyengülnek az emberek között, és rémségeket hallunk, hogy anyák hogy bánnak a gyermekeikkel, akkor milyen sokat mondó ez, hogy a Jóisten nem fejezte volna be egy ilyen érzelmes hasonlattal, úgy én se feledkezem el, hanem még fokozta, azt mondta, ha ezek elfeledkeznének is. Az Istennek a,
A teremtői hűsége és szeretete meghaladja ezt is, én te rólad el nem feledkezem. És utána még egy mondat, ímé az én markaimba metszettelek fel téged. Mit gondolunk, mire utal ez, hogy az én markaimba metszettelek fel téged? Az embernek csak egyetlen egy dolog juthat eszébe. Tudjuk, hogy éppen Ézsaiás prófécia is mennyit szóltak előre az eljövendő megváltó szenvedéséről, arról is, hogy ő megsebesítetett a mi vétkeinkért. Ez a markaimba metszettelek fel téged, a Krisztus keresztre szegezett kezére utal. És mintha ezzel a megfogalmazással azt mondja, hogy csodálatos még nyelvileg is a megfogalmazás, a markaimba metszettelek fel téged, mintha azt mondaná, elfeledkezhet valaki arról, akiért az életét is adta. Elfeledkezhet egy emberről, mikor ő az akár egyetlen bűnös emberért is megtette volna, hogy emberré legyen, és végigjárja ezt az egész keresztutat. Feltételezhető arról, akiről ezt megtette, hogy hiába valóvá tegye a saját áldozatát, és egyszer csak magára hagyjon egy embert, és egyszer csak értelmetlenné tegyen ezt, és ne könyörüljön azon az emberen, és ne akarjon neki kívánatos véget adni, és ne fejezze be azt a jó dolgot, amit az életében elkezdett. Ez teljességgel ki van zárva. Erről az Ószövetség ígéről, hogy én markaimba metszettelek fel téged, mindig az jut eszembe az az ige, ami az Új Szövetségben Pál apostol így mond, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, itt most az atya oldaláról mondja, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Ez, ha komolyan vesszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott érettünk, akkor csak azt mondhatjuk, hogy az lehetetlenség. Az teljessége lehetetlen. Isten ne adna nekünk mindent, ami valóban javunkra válik, és ami a kívánatos vég érdekében, ami életünkben szükséges. És én szívemből kívánom, kedves keresztelendő testvérem, és az egész gyülekezetnek is, hogy az Isten örökké tartó hűsége egy olyan kapaszkodó legyen számunkra, és olyan meggyőző az a sok-sok hatalmas ígéret és emberi nyelven is hangzó biztosíték, hogy ha megforognának is bennünk egy-egy pillanatra nehéz időkben azok a kérdések, amelyeket a Zsoltáros is megörökít, amely a régi időkben is megérintettek embereket, akkor mindig erre gondoljunk. Isten azt mondja, tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok. Nem feledkezem el, tudom, pontosan tudom az én gondolataimat. És ezek mind arra irányulnak, hogy kívánatos véget adjak néktek. És egy pillanatra se fog az én gyámolításom, hűségem és szeretetem távozni mellőletek. A Jóisten szívemből kívánom, hogy mindannyiunkban adja ezt a megingathatatlan bizonyosságot, és akármit hozna az élet, ez legyen eszünkbe, jusson eszünkbe, ez az alapigénk. Boldog ember az, akinek segítsége a Jákob Istene, aki teremtette az eget és a földet, és aki hűségét megtartja örökké. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és nagyon szépen köszönjük néked, hogy te leereszkedsz hozzánk, és tényleg olyan meggyőző emberi szavakkal szólsz nékünk, mindarról a kívánatos végről, mint pedig a te megváltozhatatlan, teremtői, megváltói hűségedről. Olyan bocsásd meg nékünk a mi gyengeségünket, hogy megpróbáltatások idején sokszor megrendülünk ebben is, és elborítanak az emberi gondolatok is, emberi képzelettel kezdünk rólad is gondolkodni. Segíts, Urunk, hogy mi, ha meg is kísért ilyesmi, azonnal megkapaszkodjunk a te ígéreteidben. Mi életünkben is meglegyen ez a fordulat, mint a Zsoltárosében, hogy egyszer csak azt mondjuk, ez csak az én gyengeségem, ez csak a mi gyarlóságunk, hogy ilyet egyáltalán el tudunk képzelni. És segíts, Urunk, hogy akkor úgy tegyünk, mint Jákob, megkapaszkodjunk a te sok-sok hatalmas és csodálatos ígéretedben, és teljes hittel és bizalommal mondjuk, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Hiszen a te ígéreteidet azért adtad, hogy mi azokkal éljünk, hogy mi azokba belekapaszkodjunk. És Urunk, kérünk ezért, fogadd el most a mi kérésünket, hogy mindenek előtt könyörgünk a mi két kedves keresztelendő testvérünkért,
Kérünk, hogy áldjad meg őket, és add meg, hogy derűs legyen az ő életüknek a még meg hátralévő szakasza, Urunkat, hogy beragyogja azt az öröm, a te szövetségi hűségednek a bizonyossága, és a veled való közeli találkozásnak a reménysége. Urunkat, hogy az ő életük alkonya a legteljesebb legyen, és hogy idős koruk ellenére még mindig fejlődni tudjanak lelkileg, és áldására lenni sokaknak az ő környezetükben, elsősorban a környezetükben, elsősorban az ő saját családjuknak. És Urunk, könyörgünk, hogy áldj meg minden jelenlévőt, és áldj meg mindenkit, akinek a lelke terhelt gondok és nehézségek miatt, és segíts, hogy mindannyiunknak vígaszt és reményt adjon a te hűséged hatalmas ígérete. Urunk, szeretnénk külön megemlékezni beteg testvéreinkről, ami igen hűséges testvérünkről, Zaja János testvéről, aki minden betegnél mindig az első volt. Kérünk, építsd fel őt, biztosítsd a te szeretetedről, de add, hogy mi a gyülekezet is megtegyük érte azt, amit ő nagyon sokakért mindig hűségesen megtett. Megemlékezünk Oberlander Ágnes testvérünkről, kérünk őt is, ővele is légy a te kegyelmeddel, a te hatalmaddal és szereteteddel is, és támogasd és segítsd őt, kérünk a Jézus nevéért. Hallgasd meg imádságunkat, és maradj mindannyiunkkal, kérünk, kegyelmedből. Amen.

0: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu.
1: Tisztelettel köszöntök mindenkit, nem várunk tovább. Azt hiszem, hogy talán kialakult a kör, akire számíthatunk. Tetszene tudni, hogy egy bizonyos értelemben rendhagyó ez a mostani alkalom, mert a kezdetét jelenti egyfajta sorozatnak. Ugye itt felváltva vannak a hetek. A Zsoltáros hét már elkezdődött egy héttel ezelőtt, és most a 10 parancsolatról lesz szó, azonban pedig az első parancsolatról. Azt hiszem, hogy egy bevezetés mindenképpen megilleti az egész sorozatot is. Tehát egy picit most hadd szóljak a bevezetőben arról, hogy tényleg hogy kerül ide ez a téma, és hogyan tekintsünk rá. Az biztos, hogy senkit nem lep meg, hogy a Bibliában benne van a 10 parancsolat. Tehát hogy ez egy ismert tény, azt hiszem, Bibliát olvasó emberek is tudják ezt általában. A parancsolatnak ugye a törvény a szinonimája, így is mondja a Biblia, ez a törvény, így nevezik. És azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, ha azt mondja, amikor mi emberek a törvény szót halljuk, hát akkor általában nem dobogtatja meg a szívünket, vagy nem melengeti meg. Mert ami törvény, az kötelezettség, ami kötelező, az nem kedves nekünk embereknek. Általában idegenkedés él bennünk, mert a korlátozás az első, ami az eszünkbe jut. A törvények mindig azt szolgálják az életben, hogy korlátozzanak. Én azért szeretném felvetni azt a szempontot megfontolásra, hogy nem biztos, hogy minden korlátozás ellenünk van, vagy kárunkra van. Ugye, ha valaki volt már a szép kilátó helyeken, ahol gyönyörű kilátás nyílt, és persze hirtelen leszakadt a hegyoldal, oda is szoktak korlátot telepíteni, és ott a korlát az azt a célt szolgálja, hogy hát nehogy vesztünket lejjük, hogyha lezuhanunk. Tehát a korlátozás az szolgálhatja az ember érdekét, és attól függ, milyen az a törvény, milyen az a korlátozás, hogy hiába való öncélú-e, vagy pedig éppenséggel az ember javát szolgálja. Ugyanígy mondhatnám, hogy mivé lenne a társadalom mondjuk törvények nélkül. Mindig beszélünk arról, hogy jók vagy nem jók a törvények, de mondjuk mi az alternatívája a törvényeknek? Az anarchia, nem? Van jó törvény, rossz törvény, anarchia, ezek a fokozatok. Hát a törvények nélküliség nekem egy nem kívánatos szabadságot jelent, mert az borzasztó lenne, egy teljes kuszaság. És azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az Isten is törvényeket alkotott, a természetvilágában élő törvények vannak, azt hiszem most a héten osztották ki a Nobel-díjakat, ha jól emlékszem, hogy ezt miért ítélik oda? Hát azért ítélik oda, mert valakinek megadatott az a bölcsesség, meg az a kiváltság, hogy felismert egy újabb összefüggést a természet törvényeiben. És ugyanígy az Isten az emberi életbe is helyezett törvényeket, az egyén és az egyének, tehát az egyén életét és az egyének kapcsolatát szabályozó törvényeket. És azt mondja a Biblia, hogy a boldogságunk azon múlik, hogy felismerjük-e, el tudjuk-e fogadni, és meg tudjuk-e élni ezeket a törvényeket. Meg lehet próbálni ellenébe is élni, de az mindig megbosszulja magát, azt mutatja az élet. A Biblia tulajdonképpen az erkölcsi irányelveket megfogalmazza ebben az úgynevezett 10 parancsolatban. Attól ilyen vaskos kötet, hogy tele van élő példákkal arra nézve, hogy mi történt azokkal, akik nem vették komolyan ezeket az elveket, hogy milyen módon bosszulta ez meg magát az életükben. Ugye többek közt erről is szól. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye a 10 parancsolat, az így is mondhatnánk, hogy az egy erkölcsi törvény, az egyetemes erkölcsi törvény, az emberiértve szabott törvény, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a Biblia következetesen állítja a kezdetétől a végig, hogy nekünk, embereknek szól a 10 parancsolat. Ugye miért hangsúlyozom ezt annyira? Mert vannak olyan nézetek, kimondatlanul, többnyire kimondva, hogy ez nem nekünk van, hogy így mondjam, nem a keresztényeknek kell ezen problémázni, hanem ez a zsidó nép kapta, Mózes volt jelen. Hát ez tény, hogy akkor úgy történt. Időszámításunk előtt 1445-re tehetjük a 10 parancsolatnak a kihirdetését, úgy, ahogy ezt a Bibliában olvassuk, a történet, amiben ez beágyazódik. Tehát időszámításunkat 1445-ben került kihirdetésre. És sokan azt mondják, hogy hát ez a zsidó népnek adatott, Mózes hatékony közreműködésével ő hozta a hegyről ezeket a kőtáblákat, és nekünk nem érdemes, nem szabad, hallottam ilyet, és nem szabad ezen problémáznunk, ezzel foglalkoznunk. Azért azt hadd jelezzem, hogy ha végig tetszenek olvasni ezt a 10 parancsolatot, semmilyen tipikusan zsidósat nem olvasunk benne. Azt mondja, hogy hogyan lehet együtt élni embereknek, hogyan érdemes, hogyan kell. Azt is tessék megfigyelni, hogy ez az a szakasz a Bibliának, egyedül ez az a szakasz, amit az Isten nem ihletett proféták által, nem iratott le Mózessel, Tetszene tudni, hogy milyen anyagban foglaltatott benne a 10 parancsolat eredetileg? Ugye ez híres történet, hogy két kőtáblára került felírásra, és nem Mózes írta fel, ezt is tudni kell. Azt mondja a Biblia, ezt az Isten maga tartotta olyan fontosnak, és tartotta olyan időtállónak és maradandónak, hogy kőbe véste, ugye így szoktuk mondani, ő kőre írta fel ezeket a parancsolatokat, tehát egyszerűen megkülönböztette minden más részétől a kinyilatkoztatásnak. Nem tudom, tetszik-e tudni, hogy aztán ezek a parancsolatok bekerültek éppen a Fridládába is, tehát a zsidó népnek abban a szent erekjéjében, most a szónak a jó értelmében. Tehát egy megkülönböztetett helyet foglaltak el. Mégis hadd támasszam alá azt, hogy ami ebből is érződik, hogy ez azért nem korlátozható a zsidóságra a hatája, 1445 előtti történeteket, ha veszünk a Bibliában, tehát a pátriárkális kor történeteit, vagy az előttieket, rendre problémaként jelenik meg az emberölés, a paráznaság, és mindazok, amiket a 10 parancsolat is tilt. Ebből azt érthetjük meg, hogy a törvény nem ekkor lépett hatályba, hanem ekkor került leírásra, és ekkor képezte egy néppel kötött szövetségnek az alap dokumentumát, de ez nem azt jelenti, hogy előtte bátran lehetett mindazt tenni, ami ebben tilalmasan van megfogalmazva. És egy másik oldalról is hadd mutassam be, a zsidó népnek a választott népi mi voltának a lejárta után, tehát az újszövetségi időkben mit olvasunk a törvényről. Látom, tetszik jegyzetelni a Máté 5. fejezetet, tehát Máté evangéliuma 5. fejezet 17. versét érdemes felírni, ahol Jézus Krisztus azt mondja szó szerint, Máté 5.17-ben, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek és a prófétáknak az eltörlésére. Nagyon tanúságos szerintem, amit mond. Nagyon meg kell figyelni, miket mond Jézus Krisztus. Hogyha azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, arra kell, hogy következtessünk, hát mit tehetünk, hogy valószínűleg azt gondolták. Ő nem hiába mondta ezt. Tehát akkor is azt gondolták, hogy azért jött, hogy hatálytalanítja, érvényteleníti majd nekik ezt a törvényt. Azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem, hogy eltöröljem, sokkal inkább azért jöttem, hogy betöltsem, hogy érvényt szerezzek neki, hogy alátámasztam, hogy megerősítsem. Jézus Krisztus fenntartotta ennek a rendelkezésnek a tekintélyét és a hitelét. Gyorsan hozzáteszem, ha valaha is az Isten ezen módosítani kívánt volna, akkor egy, nem kőbe véseti szerintem, mert ő úgyis tudja, hogy majd módosítani akarja, miért módosítaná persze. A másik, ha mégis valamilyen oknál fogva akarta volna, lette volna alkalmasabb időpont erre, mint Jézus Krisztusnak a földön járta. Aki isteni tekintélye azt mondta volna, hogy mostantól máshogy van. De ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, akik ezt várták tőle, hogy ne gondolják, hogy ő ezért jött, ő ezt megerősíti. Biztos tetszenek érteni, nem is időznék ennél többet, csak ez hozzátartozik tényleg ahhoz, hogy hogyan tekintsük ezt a bizonyos 10 parancsolatot. Így összegezném, hogy ez egy ma is élő és hatályos isteni tekintéllyel bíró törvény a Biblia szerint. Nem valamilyen szép relikvia, amit meg lehet csodálni. Ez egy működő törvény, az élet törvényszerűségei között működik, hogyha működni engedik és működni hagyják. Hol találjuk leírva ezt a szakaszt? Két helyen is megvan a Bibliában. Mózes 2. könyve 20. fejezetében találjuk meg sorrendben először. Itt van szó arról a bizonyos történet, hogy kivonulás Egyiptomból, megállnak a Sínai hegynél, ott kerül kihirdetésre. És 40 évvel később, tehát 1405 táján Mózes megismétli a népnek, Mózes 5. könyve 5. fejezetében tetszenek találni. Ez a Mózes ez a törvény megismétlése. Én most az elsőt fogom használni, hát ez a kézenfekvő, tehát a Mózes 2. könyve 20. fejezetéből olvasom az első parancsolatot, ami a mai témánk alapjául is szolgál. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ez az első parancsolat. Azzal hadd kérdezem, egy pár dolgot elmondanék, hogy úgy általános érvényen is igaz majd a többire is, hogy tetszenek-e érezni azt, hogy mennyire közvetlen, mennyire közérthető, és mennyire természetes nyelven íródott. Szóval nem az, amihez mi szoktunk a jogi nyelvezetben, nem? Szóval semmilyen provokátori, nehéz, érthetetlen nincs benne. Hát ez bárki megérte, mint le van írva. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Nem tudom, hogy mi egy hasonló dokumentumot hogy kezdenénk el, hogyha ilyen feladatunk lenne, de így olvasva azért tényleg azt mondjuk, hogy hát nem lehet más, hogy nem, hát valahogy be kell, hogy mutatkozzon az, aki megszólal. Tehát az Isten azzal kezdi az első parancsolatban a 10 parancsolatot, hogy így vett alapot neki, hogy bemutatkozik. És itt hadd jelezzem már ezen a ponton, hogy majd úgy tessenek figyelni a sorozat egyes adásait, hogy egy nagyon konkrét és nagyon komoly szerkezete van a 10 parancsolatnak. Ez a kezdet csak, hogy bemutatkozik, ez is hozzátartozik, nyilván szerkezte van ez, az Isten tudta, hogy mit és hogyan tesz, mint a teremtésnél látjuk, hogy ahogy felépül egy teremtett világ, annak megvolt a maga rendje, a 10 parancsolat közlésének is megvan a maga rendje. Ugye 10 parancsolat van, azt mondjuk, ebből az első 4 képez egy egységet, egy bizonyos szempont szerint, mindjárt mondom, hogy mi az, és a maradék 6 az egy másikat. Ha tetszetek már látni ilyen illusztrációt, vagy zsinagógákon néha lehet látni a két kőtáblát, ott pont ezt tetszenek tapasztalni, hogy négy van az első 4 van az egyik kőtáblán, és 6 van a másikon. Ennek két oka van. Az egyik az a praktikusok, ezzel kezdeném, hogy terjedelmileg úgy néznek ki a parancsolatok, hogy az első 4, főleg a második, meg a negyedik, azt hiszem így mondhatom, azok terjedelmesebbek viszonylag. Tehát azok hosszabb megfogalmazást tartalmaznak a többihez képest. Az utóbbiak, az utóbbi 6 mondjuk, meg főleg azon belül is az a 6-tól a 9-ig sorrendben, azok nagyon rövid tiltásokat sorolnak fel, tehát felsorásszerűek. Tehát egyszerűen adja magát ez az arány is, valószínűleg ezt ugye el kell fogadjuk, mint egy hagyományt, hogy a zsidóság így ápolja, valószínűleg így lehetett az eredeti két kőtáblán is. De a formai, a kínálkozó formai felosztáson túl nagyon súlyos tartalmi szempontok is szólnak emellett a felosztás mellett. Mert tessenek figyelni, az első 4 parancsolat arról szól, hogy hogyan viszonyuljon az ember az Istenhez. A maradék 6, vagy a másik fele, nagyobbik fele ugye ilyen értelemben, az meg arról szól, hogy hogyan viszonyuljon az ember az emberhez. Hát ez a két relációnk van az életben, nem? Tehát van az Isten, hogy az Isten és mi, hogyan legyen a mi kapcsolatunk, a másik meg az emberek és mi. Már megelőlegezem, ugye hát titkot nem árulok el, ott vannak a vált címekből nem derül ki, de tetszenek ismerni biztos a 10 parancsolatot, hogy az embereken belül pedig azt mondja, hogy vannak szülők, van házastárs, van fele barát, tehát felállítja ezeket a viszonylatokat is, hogy hol mire vigyázzunk. Az első 4, tehát az Isten iránti viszonyunkat, bocsánat, rögzíti, és szokás azt is mondani, hogy ez az első parancsolat ezen belül ez a gondolkodásnak a parancsolata. Elsőre furcsa hangozhat, nekem is furcsa volt, mikor először hallottam. Én beláttam, és talán majd sikerül itt az mondandómmal beláttatni, hogy olyan, mint hogyha ez az első parancsolat az embert megszólítaná és felszólítaná, hogy azért el kell gondolkodjon néhány dolgon az ember, a mindenkori ember. Talán azért is furcsa hangzik az, hogy a gondolkodás parancsolata, mert kimondva kimondatlanul nagyon sokan úgy gondolják ösztönösen, vagy azt is tanítják, hogy a hit meg a gondolkodás azok, hát egymást, hogy így mondjam, inkább kizáró fogalmak. Tehát vagy gondolkodik az ember, úgymond racionális, akkor meg hol a hit, ha meg hisz, akkor meg hogy jut eszébe az, hogy gondolkozzon, meg kérdéseket tegyen fel. Ugye a hitnek általában azt tartják, ami mindent elfogad, és tekintély alapon, hogy így mondjam. Azt mondhatjuk, hogy ez a szembeállítás ez nem helytálló. Mert a zsidókhoz írt levélben olvassuk a 11. fejezet elején, hogy mi hit által értünk meg dolgokat. Tehát a Biblia összekapcsolja hit és megértés, vagyis gondolkodás. Ez összetartozik. Azt lehet mondani, hogy a hitnek a legmagasabb formája az, amikor tényleg a gondolkodás területére is be tud hatolni, és így működik az életünkben. Itt a 10 parancsolatban rögtön az elején találkozunk a gondolkodással, és ez nem véletlen, mert a gondolkodás az minden elfogadásnak a feltétele. Tessék, hogy kétféleképpen lehet dolgokat elfogadni. Vagy úgy, hogy kénytelenek vagyunk, mert ránk parancsolnak, vagy hiszékenyek vagyunk, és hamar elfogadjuk. Tehát ez ugyanaz az én szempontomból, mert nem megalapozott egyik sem. A másik lehetőség meg az, hogy az ember gondolkodott, időt szánt rá, és sokszor újra gondolás után egy álláspont kialakult és rögzült. Ez egy megalapozott dolog, ugye? Mert a gondolkodáson keresztül vezetett az út az eléréséhez. Azt mondhatjuk, hogy az ember csak azzal tud, mi emberek csak azzal tudunk tartósan azonosulni, amiről meggyőződtünk. Meggyőződni meg csak gondolkodás útján lehet. Minden más, az csak múló és átmeneti dolog. Ugye joggal kérdezi valaki, hogy ha felolvasna ezt a parancsolatot, hogy hol itt a gondolkodás ebben? Én azt gondolom, hogy a gondolkodás ott érhető tetten, amikor azt mondja, hogy hogy szembesít bennünket az Isten kérdéssel, tudnék azzal a kérdéssel, hogy nekünk a végére kell járni annak az életünkben egyszer legalább, hogy van-e Isten, és nem elég erre választ találni, hanem hogyha azt a választ találom, hogy van, akkor még mindig kérdés az, hogy milyen az Isten. Ugye egyszer kérdés, mit értek Isten kérdésre, hogy a végére járni ennek az állításnak. A Biblia azt mondja, sok ember azt mondja, egyházak azt mondják, hogy van Isten, van vagy nincs. Ezt egyszer le kell rendezni az embernek, kellő gondossággal. Tehát nem úgy, hogy én abba születtem, hogy van, tehát van, én meg mondjuk úgy neveltettem, hogy nincs, tehát nincs. Ezt az embernek felelősen ki kell tisztázni az életében, és nem elég, hogy van vagy nincs, hanem azt is, hogy milyen az az Isten a valóságon, mert nagyon sokféleképpen mutatják be. Tehát nem egyszerűen elmélkedni róla, nem eljátszani a gondolattal, néha ugye vannak emberek, akik olyan érdekességként, tehát hogy belemélyednek, aztán tovább haladnak, hanem személyes keresésre buzdít bennünket. Tessék megfigyelni, így olvastam, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Így kezdődött, ugye ezek az első szavak. Most van ennek jelentősége, ha bele tetszel gondolni? Ezek olyan hétköznapi szavak, de azért mély értelem van mögöttük. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr. Most akkor van vagy nincs? Ez amire mondtam. Most akkor végére kell járni. Van még egy érdekesség ennek a szakasznak. Tehát azon, hogy az Isten mint személyes létező valóságot, hogy én vagyok. Tehát nem egy absztrakció az Isten. Ezt ráadásul úgy mutatja be, így mondja, hogy én vagyok a te Istened. Tessenek elképzelni, hogy adatott ez a 10 parancsolat akkor ott. Ugye a Sinai hegyen nyugodott meg az Isten dicsősége, egy felhő formában szállt le, hatalmas mennydörgés volt, a nép megkérte Mózes, hogy inkább ő beszéljen az Istennel. Olyan félelmetes volt a számukra, annyira tisztelték, és egy nagy tömeg volt jelen, és mindenki azt várná, hogy az Isten majd úgy fog szólni hozzájuk, hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek. Ugye az Isten egy néppel beszélget, a többes szám lenne indokolt úgy első látásra, de akkor miért mondja azt, hogy a te Istened? Hát azért, mert azt akarta hangsúlyozni, kiemelni az ő számukra is, meg a mi számunkra is, hogy noha mi nekünk a logikánk az diktálna, hogy az Isten ilyen embertömeget, főleg ilyen, hát ő hozzá képest alacsonyabb rendű lényeket tömegben lát és kezel, az Istentől mi sem távolabbi, mint hogy ezt tegye, az Isten az egyes emberre figyel, és az egyes emberrel kíván a legszemélyesebb kapcsolatra lépni. Én úgy gondolom, hogyha más nem lenne a 10 parancsolatban, csak ez a megfogalmazás ezzel a ragozással, már az is sok lenne. Tehát azt mondja, az Isten nem csak hajlandó, hanem kívánja azt, hogy mi megismerjük őt, és egy egészen személyes kapcsolat alakuljon ki ő közte és mi köztünk. De az megint mit követel? Hát hogy tudjuk egymást is megismerni? Hát hogyha időt szánunk rá, meg gondolkodunk. Tehát valami egészen mást akar az Isten, mint sokan gondolják, hogy elismertetni a létét, a tekintélyét, a hatalmát. Aztán ő ott van, mi itt vagyunk, és ezzel el van intézve. Ő szeretne bennünket közösségbe vonni magával. Ez azért is nagy szó, mert azért kevesen buzítanak bennünket arra ebben az életben, hogy gondolkodjunk, ha megtetszenek nézni. Szóval erre kevesen sarkalják az embert. Isten azt szeretné, hogy gondolkodva éljünk, és ezt a gondolkodást, ezt az igazság keresésére használjuk fel, hiszen aki az Istent keresi, az igazságot is keresi ezáltal. Az is különös, hogy nem azt mondja ez a parancsolat, hogy fogadjátok, hogy én vagyok az Isten, és ezzel el van intézve. Ugye nagyon sokszor hát mutatkozott ez meg a történet, hogy emberekre ráerőltettek valamit, eszméket, vagy éppen vallásokat. És nem az volt a kérdés, hogy megragadja-e szépen neki, fontos-e neki, meggyőződik-e róla, hanem fogadja el. Az a lényeg, hogy fogadja el, utána a többi nem érdekes. Az Isten egy egészen más hangot üt meg, az Istentől ez távol áll. Nagyon érdekes az a kérdés is, hogy mit fog találni az az ember, aki megpróbálja megismerni az Istent. Mi az, amit az Isten saját magáról kiemel, mondjuk a 10 parancsolat legelején? Mi a legfontosabb tulajdonsága? Nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni, hogy mit mond ez a hát 3-4 sor. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, ugye eddig ugye áttekintettük nagyjából, és miről szól még a folytatás? Azt mondja, hogy aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgálatházából. Tehát én vagyok az az Isten, és akkor itt az, hogy mivel lehet azonosítani magát, tehát hogy mire hivatkozik, mi az, amit a legfontosabbnak tart. Ugye időszámításunk előtt 1445-öt írunk, amikor ez így elhangzik. Ez az az év, amikor a zsidó nép 400 év után elhagyta Egyiptomot, tehát egy bő 200 év volt ebből az ilyen sanyarú sorsuk. Egyiptomban, a korabeli nagyhatalom területén gyakorlatilag rabszolgasorban éltek. Óriási építkezések voltak, ezt leírja a Biblia, történelmek is visszaigazolják, és robot kényszermunka volt. Tehát vályog téglákat kellett vetniük és építeniük a nagy magtárakat, meg katonai ellátóhelyeket, városokat, bázisokat. És azt mondja az Isten, hogy emlékezzetek rá, hogy az az Isten, aki titeket kihozott. Nem tudom, tetszik és olyan történetet, a Biblia szerint először 10 csapás előzte meg a kivonulás tapasztalatát, egyre súlyosabbak, más kérdés, hogy a fáraónak a makacsága váltotta ki az újabbakat, végül a legsúlyosabb jött, és amikor végre szabad utat kaptak, még utána is meggondolta magát az egyiptomi hatalom, utánuk nyomult, és a Vöröstengernél játszott le az a híres esemény, hogy a zsidóság át tudott kelni, az egyiptomiakat viszont beborította a Vöröstenger. Azért ez egy történelem végéig ható tapasztalat kellett, hogy legyen ennek a népnek, ez Isten annak is szánta. És úgy hivatkozik magára, mint a szabadítóra, aki szabadsághoz juttatta a népét. Ebben a minőségben tekintsenek rá. Nagyon érdekes viszont belegondolni tágabb értelemben, hogy ez mit jelent, mert amikor az Istenről beszélnek emberek, én sokszor figyeltem, amikor úgymond téríteni próbálnak embereket, akkor nagyon gyakran hallani, hogy az Isten hatalmával próbálnak érvelni, hogy mi lesz, hogyha nem? Ugye, riogatnak, meg ez csak a deseket foglalkozik, meg ijeszgetnek. Aztán jobbik eset, ha az Isten bölcsességére hivatkoznak, szóval sok mindenre lehet hivatkozni, az Isten mindenben hatalmas, és mindenben kitűnik. De nem mindegy az, hogy az Isten saját magára nézve mit tart a legfontosabbnak. És mit tart a legfontosabbnak, ugye miről beszél? A szabadságról, hogy ő adott szabadságot nekik. A Korintusi levélben olvassuk az első levélben, nem bocsánat, a másodikban, a harmadik fejezet 17. versét tessenek majd esetleg megnézni, tehát 2 Korintus 3.17, ahol azt olvassuk, hogy ahol az Úrnak lelke, tudnék, ahol az Isten lelke jelen van, akkor ott mi van még jelen ezzel együtt? A szabadság. Köszönöm. Akik ismerik, tudják, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Azt mondja a Biblia, hogy ez az Isten jelenlétének, az Isten rendjének a legfőbb ismertetője, hogy a szabadságot megadja mindenkinek. Így is mondhatjuk, hogy ahol nincs szabadság, az egy árulkodó jel. Ott valami nincs a rendjén, nincs a helyén. Ott az Istenre nem szabad hivatkozni, nem megalapozott. Hadd illusztráljam valamivel az Isten által garantált szabadságot. Tessék belegondolni, hogy a Biblia azt mondja, hogy elindult a mi világunk a tökéletes állapotában, hogy megteremtette az Isten. Ugye azt nem kell bizonyítanom, hogy most nem az, semmilyen értelemben nem tökéletes. És már nagyon régóta nem az. A bibliai időrend szerint kb. 6000 év telt el mostanáig. És az Isten csak vár. Az más kérdés, hogy vég nélkül nem fog várni, tehát ennek egyszer vége lesz. De micsoda türelem ez, és micsoda szabadság, amit kapunk mi emberek, hogy éljük az életünket, jogunkban áll döntéseket hozni, irányt venni fel a mi életünkben, utat választani. Az egy más kérdés, hogy végül számot kell róla adni, de az Isten nem kényszeríti ránk a maga magasabb rendű és jó akaratát sem. Nem áll bele az életünkbe, mint sokszor emberek szoktak emberekébe, szülők, gyerekbe, vagy hasonló, hogy de hát így kéne és úgy csináld. Az Isten olyan szabadságot ad minden embernek, lelkiismereti szabadságot és minden téren szabadságot, amire ritkán látunk példát a történelmünkben. Mi emberek nem adjuk meg egymásnak ugyanezt a szabadságot. Isten szabadítóként jelenik meg tehát. A 14. Zsoltár második versét is ajánlanám még azoknak, akik jegyzetelnek. Tehát a 14. Zsoltár második verse azt mondja, hogy az Isten magát megalázva tekint szét ezen a földön, hogy van-e értelmes Istent kereső. Benne van az, hogy az Isten megalázza magát akkor, amikor ő keres bennünket, és nem azt várja, mert mi találjuk meg őt. És kikre vágyik az Isten, majd tessen megnézni, értelmes Istent keresőkre. A gondolkodás megint. Ő nem az elvtelen hajbókolókra, meg hozsannázókra vágyik, most bocsánat, hogy mondom, hogy ezért most pejoratívan akartam ezt mondani, hanem azokra, akik gondolkodva értelemmel keresik őt, és felismerik a benne rejlő értékeket, és ezért tisztelik. És hogy látjuk, nem csak a szabadság, hanem a szabadítás Istene is. De nagyon sokan mondták már azt, én is sokat töprengtem ezen, emlékszem gyerekkorom óta, hogy hát ha ez egyetemes ez a törvény, már pedig az, ugye én is ezt mondtam, akkor mi nekünk ez ma mit jelent, hogy aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálatházából? Mert ez egy népnek volt a szabadulása, és egy nemzedéknek a tapasztalata azon belül is, hogy akik ezt átélték. Itt nagyon fontos látni, nem tudom, tetszik-e tudni, ezt csak röviden mondanám, hogy a Biblia Egyiptomot egy állandó szimbólumnak, jelképnek használja. Tudnék, a mindenkori Isten tagadás, az Istentől való elhajlás állapotának a jelképe. És a Biblia azt mondja, hogy ahogy a zsidó nép átmenetileg Egyiptomban időzött nyomorú, sanyarús körülmények között, de végül megszabadult, azt mondja az Isten, hogy mi egész emberi történelmünk úgy tekintendő, mint egy hatalmas Egyiptom, egy más berendezkedés, egy idegen kultúra, ha úgy tetszik, ahol az Istennek a végül üdvözülendő gyermekei és népe ebben a sanyarú, nyomorult világban kell, hogy éljen, és az Isten innen fogja kivezetni az övéit. Ez a bűn világa, Egyiptom is a bűnnek a birodalma volt ilyen értelme a Biblia szerint, és azt mondja, hogy ahogyan akkor Izrael meg tudott szabadulni Egyiptomnak a rabszolgaságából, az Isten ugyanúgy képes megszabadítani bennünket, embereket, kit-kit a maga életében a bűnnek a megkötözöttségéből és a szolgaságából. Tehát ez egy magas rendű történelmi jelkép a Bibliában, és gyakorlatilag az első parancsolat minden emberhez szól. Csak tudni kell, hogy a Biblia ezt így gondolja. Hogy ahogy a zsidók szabadultak akkor, ugyanúgy szabadulhat ma is, a mai napig is minden ember, csak egy átvitt értelmű rabszolgaságból. A János Evangélium a 8. fejezet 34. versét tessenek esetleg ide feljegyezni, tehát János 8.34-et, ahol azt olvassuk, hogy aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. Tehát ezt kimondja a Biblia, tehát Egyiptom, csak más a neve. Ma is van Egyiptom, az egy teljesen más kérdés, de átvitt értelemben ez így nyer tartalmat és értelmet. Szeretnék közben tovább haladni. Azt mondja ez a szakasz, hogy ha az ember ezt végig gondolja, tehát hogy van Isten, hogy ő hozzánk jó, ő szabadító Isten, azt mondja a Biblia, akkor kell, hogy legyen egy következménye. Tehát az a gondolkodás, amely nem von le következtetéseket, erkölcsi következtetéseket, gyakorlati következtetéseket, az egy csonka gondolkodás. Nagyon gyakran lehet az, hogy embereket végigvezet az emberi gondolatmeneten, és akkor a végén megtorpan, és azt már az utolsó lépést nem teszi meg, mert az már a következtetés, ezt nem vonja le. Ez hiba lenne. Ez a parancsot levonja a következtetést. Azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihasztal téged Egyiptomnak földjéről a szolgálatházából, így már tetszen kérteni a folytatást, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Van összefüggés a kettő között? Súlyos erkölcs összefüggés van. Ha én kiszabadítottalak, akkor elfogadhatatlan az, hogy ezt a szabadságodat most másoknak áldozd fel, és más isteneknek hódolj, tőlem idegeneknek, rajtam kívülállóknak. Ezen a ponton hadd jelezzem, hogy a 10 parancsolat, majd végig tetszik látni, nagyon sokszor használja a ne a tiltó fogalmat, tehát tiltó formában fogalmaz, ami azt jelenti, hogy hát azért vannak olyan határok, amiket az Isten keményen meghúz, mert ezt az erkölcsiség követeli meg. De ez nem azt jelenti, hogy nekünk ilyen szinten kell együtt élni ezzel a törvényen, hogy hát azt éppen már nem tesszük meg. Ugye az egyik szülő se szeretné mondjuk, hogyha a gyereke úgy lenne engedelmes, hogy ha azt mondták, hogy ne, akkor nem teszi, hogyha tudja, hogy abban a kategóriában tartozik, de nem mondták, akkor amíg nem mondták, addig megteszi. Tetszik érteni, mire gondolok, hogy nem a szellemében élni, csak a legszükségesebb tiltásokat betartani. Ez egy nem kívánatos módszer vagy magatartás lenne. Mindig meg kell néznünk majd azt, hogy mit jelent az igazi összhangra jutás, a tilalmon túl a betöltése a törvénynek. Itt most fordítva mondtam, előbb mondtam a tartalmi részt és most a tilalmat. Ugye a tilalom az mire vonatkozik, hogy ne legyen torza gondolkodásunk olyan értelemben, hogy nem vonjuk le ezt a természetes erkölcsi következtetést, mert hiába csillogó az emberi értelem, ugye, hogyha az eredménye a gondolkodásnak nem születik meg és nem érik be. Olyan elgondolkodható, gyakran látjuk azt szerintem, hogy jó képességű emberek vannak, nagyon sok jó képességű ember volt is, megvan, és akik jó fog az agyuk, meg sok szempontból tisztelnivalók, és az ember érzi, hogy valami hiányzik a személyiségéből, tehát ami igazán értéket adna neki. Tehát nem kap előjelet, hogy így mondja, egy pozitív előjelet az a képesség, az a gondolkodás. Hiányzik a helyes gondolkodás eredménye. Például a római levélben is olvassuk az első fejezet 18. versében, tehát a római levél első fejezet 18. versében, hogy az ókori világnak is voltak nagy gondolkodói, görög, római világban nagyon művelt emberek voltak, és azt mondja Pál apostol, hogy hát látják a természetet maguk körül, hát valahogy el kéne oda jutniuk, hogy felismerjék, hogy hát itt valaminek még lennie kell, hát ez magától nem lehetett, és azt mondja, hogy ez hiányzik. Csillogó értelem, és hiányzik a felismerés, és hiányzik a hála. Hogy hát akkor valaki van, valaki adta a világot, adott bennünket benne, akkor valami hálára kéne, hogy ez késztessen bennünket. Ez egy torz gondolkodás, és idegen istenekhez vezet el bennünket. Tessék figyelni, így is olvasni, ne legyenek idegen isteneid én előttem. Ez is érdekes. Mi nem azt mondja, idegen istened? Hát hány bálvány volt? Nem tudom, decegésen a történelmet, hogy hány bálvány volt a történelemben. Meg nem mondom, de rengeteg. Minden népnek saját istene volt. A 96. Zsoltár 5. verse mondja ki egyébként, hogy a nemzetek istenei mind bálványok. 96. Zsoltár 5. verse. Hát nyilván nem lehet mindig az. Sőt. Ugye, hogy néz ki ez a Biblia szerint? Azt mondja a Biblia, hogy van egy Isten, az élő, a valódi, akinek hatalma van, aki tud alkotni, aki szereti az embert, aki az ember javát keresi, életet adott nekünk, milyen lesz az élethez törvényeket adott nekünk. Ha belegondolunk, nem sokat érnénk az életünkkel, ha nem tanulhatnánk meg valahonnan, hogy hogy kell jól élni és helyesen élni az életet. A jól azt most nem anyagilag értem, hanem helyesen élni az életet. Ha szerencsénk volt, akkor olyan szüleink voltak, olyan tanítóink, olyan nevelőink, hogy ők is segítettek. De még ők se tudnak mindent megadni. Ki képes arra, hogy igazán jó tanácsot adjon az élethez? Hát az, aki adta, aki alkotta az életet. Bocsánat, ha hasonlat én nekem igazít az eszembe, hogyha valaki kap egy autót, vagy vesz egy autót, kinek a szavára ad a legtöbbet? A mérnöknek, aki tervezte, nem? Hát ő tudja, ő jobban tudja. A szakszervizek sem mind tudják, amit tenniük kell. És egyébként milyen gondosak tudunk lenni, mikor értéktárgyainkról van szó, hogy jól bánjunk vele és helyesen. És nem egyszer az életünket meg nem becsüljük annyira, hogy vetjük a fáradtságot, hogy utána, hogy hogyan kéne ezt jól és helyesen élni. Tehát azt mondja a Biblia, hogy van egy Isten, aki az ember szabadságát tiszteletben tartja, és az ember javát keresi és tanácsolja. Ő az élő Isten, az igaz Isten, aki kijelenti magát, és ezzel szemben vannak azok az istenek, istenképek, vallások, bálványkultuszok, amelyek végső célja az, hogy az embert félrevezessék és lassúnyítsák. És ezek mögött mindig egy valaki áll. Érdekes, hogy egyel szembe egyel, de az egyik az önmagát jelenti ki, az élő Isten, a másik meg önmagát rejti el. Ki ez, akiről beszélek? Hát Sátán a Biblia szerint. Ő egy ellentétes erő, egy ellentétes hatalom, egy ellentétes személy. Neki az a célja, az az érdeke, hogy tönkretegye az ember életet. És erre nagyon változatos eszközöket használ fel. Hát tessék megnézni az ókori vallásokat, milyenek voltak a kultuszaik, ha tetszenek olvasni róla. Én is valahol éppen voltam, és ott beszélgettünk, hogy például az ókori asszíriaiaknak is, az asszíroknak, hát félelmetes, milyen barbár volt az egész életvitele, és valahol az Isten képük csapódott le rendre az életről alkotott fogalmaikban is, hogy megérték az életet. A zsidóság a maga egész életvitelével, társadalmi, szociális viszonyaival, higiéniájával és mindennel kitűnt a korabeli világból. Néha még a maiból is kitűnne szerintem, mert az isteni törvények azok akkor is élők és hatók voltak. Tehát az istenek az arra vonatkozik, hogy sokféle dolog szolgált akkor is, formálisan is istenként tisztelve bálványként, de az az érdekes, hogy mi minden szolgálhat még azon kívül. Egy picit, mert ezt mondanám, hadd mondjam el, hogy tényleg mind múlik az, hogy melyiket fogadja el az ember, az igazit vagy a hamisat. Nagyon érdekes, egyszer azt mondta valaki, hogy az, hogy az igaz Istent megismerjük, az nem áll a hatalmunkban, mert ha ő nem jelenti ki magát nekünk, ha a lelke nem munkálkodik a mi lelkünkön, akkor mi nem ismerhetjük, mert olyan távol van tőlünk. Tehát rajta áll. De ő készséges, hát azért adta a Bibliát, hogy meg tudjuk ismerni. Az viszont végképp rajtunk áll, hogy a hamis isteneket elfogadjuk-e. Hogyha érezzük, hogy valami nincs a helyén, vagy nem jó, szóbálunk-e vele, kacérkodunk-e vele. És ez mind azzal függ össze, hogy akarunk-e, vagy hajlandók vagyunk-e gondolkodni, az igazságot keresni. Tehát a keresés, a szomjúság, hogy a Biblia fogalmaz, az igazság keresése az, ami bennünket vezérel az Isten keresésben, vagy az ember megelégszik azzal, amelyik nemzetbe született régen, vagy amilyen vallásba, és azt fogadja el, és úgy tekint az Istenre. És ide tartozik az, amit itt amit még itt elmondhatok, bocsánat, hogy ezt hadd tenni hozzá, itt a vázlatomban látom, hogy ha elfogadjuk, ha megalkuszunk, és elfogadjuk a hamis Istent, akkor ki és mi ellen vétünk? Ugye vétünk az első parancsolatán, ami azt mondja, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, és vedd a fáradtságot, hogy utána járj, hogy ki az idegen és ki az igazi. De vétünk önmagunk ellen is, mert a saját életünket tesszük tönkre, hogyha az Isten nem kapja meg az őt megillető helyet az életünkben. Tehát a parancsolatok áthágása az az Istennel szembeni vétség jogi értelemben, de ami a kárt tekinti, minden parancsotnál igaz lesz, mert megtetszik rá, hogy önmagunk ellen védjük a legnagyobbat. Tehát az Isten nem önmagát, és nem annyira másokat akar tőlünk megvédeni, az is benne van nyilván, hanem önmagunkat akar megvédeni, mint az a bizonyos korlátott a meredélyen, amiről az elején beszéltem. Nézzük, hogy akkor mik lehetnek még idegen istenek, mert ugye amikor bárányokról beszélünk, akkor mi ugye, hogy azoknak az ideje lejárt, az már régen volt, ugye mindenféle ilyen totemoszlopok, már nem tudom mik. Ez nem ilyen egyszerű, nem tudom, hogy tetszenek-e ismerni azt a megfogalmazást, hogy valakinek az istene a hasa. Én már hallottam ezt, nem is kell más országba menni, mert itt eléggé elterjedt, ahogy mondják a mi országunkban. Ez benne van a Bibliában, és a Filippi levél 3. fejezet 19. versében. Tehát ott van, akiknek istenük, az ő hasuk. Hát szomorú, de van ilyen, ugye mi az Isten, ami vezérli az embert, ami fontos neki. Tehát annak innek az a legfontosabb, hogy jót egyen meg, mindig tele legyen, hogy mondják a hasa. Itt szeretnék idézni egy ismert személyiséget, Szent Györgyi Albertet. Egyszer azt mondta állítólag, hogy az igazság helyett az emberek a kényelmet és a jólétet keresik. Ez igaz lehet, mert ha körülnézek, én ezt látom. Tehát az emberek többsége az nem elveket keres, és nem igazságot keres, nem azt, hogy mi a helyes, adott esetben mi az, ami őre nézve azt jelenti, hogy meg kell tagadnia magától valamit, hanem a kényelmet és a jólétet keresik az emberek, és ettől ilyen megfordult a mi világunk, egy ilyen értékvesztett világ, én legalábbis ilyennek látom. Tehát Istenünk az ő hasuk. Aztán azt is mondhatjuk, ez is talán ismert kifejezés, nem tudom, ilyen formában, hogy a hatalomnak is van istene. Még a Bibliában is van, hogy az erődök istene. Hát az azt jelenti, hogy a hatalom istene. A hatalom az egy félelmetes, kultikus tér tud lenni. Az emberek mindig váltogatják a rendszereket, tehát hogy hol ilyen társadalmi rend van, hol olyan van, és tessék megnézni, hogy hányszor maradnak alul, akik alul voltak, és hányszor maradnak felül, akik felül voltak. Tehát akárhogy forgatják a társadalomnak a homokóráját, mindig marad egy réteg, amelyik szeret felül lenni, mert azt szereti. Tehát, hogyha az igazságot követni, akkor vállalná, hogy akkor most nem én vagyok felül, mert most egy másik elv az uralkodó. Bocsánat, azt mondhatjuk, hogy tömegek meggyőződése nem tud akkorát változni, mint amekkorát a látszat mutat. Egyszerűen mindenki rájön, hogy ő most teljesen új berendezkedésre tér át. Borzasztó tulajdonság ez az emberi természetnek, hogy mindig szeret felül lenni, és nem szeret alul lenni. És ez az átlagos jelenség, és tudjuk, hogy beteges méreteket ölthet a hatalomvágy. Tudjuk, hogy uralkodó házakban hogyan ölték meg egymást vérszerinti rokonok. Nem akarom sorolni, hogy mennyi példa van erre. Aztán mi az, ami még istenné tud válni az emberek számára? Hát hétköznapi dolgot mondok, ugye a pénz, ami megtestesít mindent, ugye, mert a célok elérésének az eszköze. Tényleg borzasztó, amikor emberek kifordulnak önmagukból, életek céljává válik a pénznek sokszor az öncélú halmozása, tehát nem egy konkrét cél, hanem az, hogy legyen. Mert az egy olyan jó eső érzést ad, hogy szabadságom van arra, hogy bármit tehetek. A Bibliában is van egy ilyen rövid példabeszéd az Úr Jézus Krisztusnak, hogy azt mondja, hogy valakinek különösen jó termése volt, és akkor betakarította, és mondja, hogy a régi tárolói, hát akkor a világban nem annyira pénzben gyűjtötték, hanem hát természetben javakban az értéket, és mondja, hogy lerombolta a régi magtárakat, még nagyobbakat épített, hogy be tudja fogadni, befogadta, és azt mondta, hogy most aztán nyugodj lelkem békében, mármint, hogy pihenhetek, nem kell aktivizálnom magam és dolgoznom, mert hát megvan az anyagi fedezete a nyugalomnak, és nagyon érdekes, hogy Jézus erre annyit mondott, hogy hát bolond, ugye hát ez egy nagyon súlyos kifejezés, ez egy elmarasztalás, ez egy erkölcsi kategória a Bibliában, nem szellemi, erkölcsi, hogy mi lesz, hogyha ma élel, elkérik a te lelket, tudni, véget ér az életed, hát mi lesz azzal? Tehát ez nem volt meg semmit. Így próbálta lelepezni azt, hogy milyen biztás ez a fajta mozgása az életben, és azért hadd mondjam azt, hogy szerintem a mikorunk, a mi napjaink, a mi éveink, főleg mióta ez a nagy szabadságunk előállt ilyen értelemben társadalmilag is, és a vagyongyűjtésre, úgy tűnik, hogy ember tömegeket ejt rabul ez a kísértés, hogy tényleg az életnek a céljává és mozgató erejévé válik az anyagi javak hajszolása. És hogy tegyem hozzá rögtön, hogy nagyon különös talán, amit mondok, de nagyon igaz, én úgy gondolom, és alátámasztom mindjárt a Bibliából is, hogy nem csak a has, meg a hatalom, meg a pénz tud az ilyen nemtelen dolgok hamis istenné válni, hanem megkockázhatom, hogy maga a vallás, vagy kinek a maga egyháza is akár tud olyan céllá válni, ami elvezet az Istentől. Hadd támasztom ezt az Ószövetségből, a választott nép mi voltának a kellős közepén, az időszámításunk előtti 7. században élt, ugye Jeremiás próféta, És ott a 7. fejezetben mondja azt, hogy amire aztán később hivatkozik Jézus Krisztus más formában, de tartom meg ugyanígy, hogy hiába mondjátok azt, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Az övéké volt az Istennek a lakhelye a Földön. Tehát az Isten temploma az a zsidóságnak a szent helye volt, ott volt a frigyláda, az Isten közöttük lakozott, amennyire ez lehetséges, hogy ilyen értelemben, és azt gondolták, hogy ettől ők jó helyen vannak, hogy így mondjam, biztonságban vannak. És azt mondták, hogy nekik ez a záloga, hogy így mondjam, a jövőjüknek, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma, ez itt van közöttünk. És azt mondta az Úrnak a prófétája, hogy hiába mondogatjátok ezt, mert ha nem veszitek komolyan az Istent, és nem lesztek olyanok, mint az Isten, ez nem ment meg benneteket. Ugye Jézus Krisztus mondta ezt a Máté 7. fejezet 23. versében, ha jól emlékszem, tehát Máté 23-ban, erre utaltam, hogy kicsit hasonlít, hát nem is pont ez, hogy azt mondják majd neki, hogy hát nem a te nevedben tettük ki ezt, vagy azt, vagy amazt, tehát hogy a jó dolgot is mondja, hogy hát sohasem ismertelek benneteket, és elhatárolódik ezektől. Tehát azt mondja, hogy nem lehet hivatkozás, a hovatartozás, az Úr temploma, a keresztény életnek a látszata, a döntő az az, hogy ez a kapcsolat Isten és ember között létrejön-e. Ezt kell mértéknek tekinteni. Ennél kevesebbet az Isten nem tud elfogadni. És ez azért fontos, mert a zsidó nép is leszokott a gondolkodásról és az önkritikáról, és ebbe vetette a bizalmát. Azt mondhatjuk, hogy az a vallás, amelyik leszoktat a gondolkodásról, amelyik nem ösztönzi a híveit a gondolkodásra, vagy ahol szembeállítják a hitet a gondolkodással, az nem lehet az Istentől való, mert hát akkor beleütközik meg ilyen az első parancsolatba. Nem? Ezt látjuk rögtön. Tehát az lenne a cél, hogy tanítson, hogy segítsen, hogy vezessen. A Biblia vallása az mindenképpen a gondolkodás vallása. Egyszer valaki azt mondta, és igaznak tartom, hogy ha ez nem így lenne, akkor nem lenne ilyen vastag ez a könyv, nem? Hát mert ahhoz, hogy néhány irányelvet leszögezzenek, lefektessenek, ahhoz nem kellett volna ilyen vastagra írni a Bibliát. Ez azért ilyen vastag, mert olvasni kell, és az olvasástól gondolatai lesznek az embernek, hogyha helyesen teszi. És még röviden csak egy kicsit türelmet kérnék, arról hadd szóljak, hogy ez nagyon érdekes, hogy ha megtetszik nézni az embereket a világunkban, vannak olyan emberek, akik formálisan nem vallásosak, de gondolkodni szeretnek, és igazságkereső, igazságra törekvő emberek. Én sokkal találkoztam, és nagyon tisztelem és szeretem őket. És van egy másik csoport is, ki lehet találni, mire gondolok, hogy lehet, hogy formálisan nagyon vallásos emberek vannak, de nem adnak helyet a gondolkodásnak és a gondolkodás szabadságának az életükben, és ez egy olyan másfajta csoportot képez, és általában nem vívnak ki maguknak tiszteletet az emberi környezetükben, mert hiányolják az emberek azt, hogy hát miért nem párosul ez gondolkodással. Állítólag Albert Schweitzer mondta, én nem tudom, én is így hallottam, de igaz lehet, hogy állítólag az emberi kultúra hanyatlásának az oka abban keresendő, hogy a gondolkozás és a szabadság kell, hogy párosuljon egymással ahhoz, hogy fejlődjön az emberi kultúra. Ez azért meggondolandó, nem? Tehát a gondolkodás és a szabadság, tudjuk, hogy szabadon gondolkodhasson az ember, ez viszi előre a világot. Tessenek megnézni, hogy mondjuk talán mondhatom történelmi tény, hogy a középkorban mondjuk ez így nem működött, sem a gondolkodás, sem a szabadság, utána jött egy felvilágosodás, racionalizmus, tényleg óriásit mozdult előre a világ az életminőségben, életszínvonalban, higiéniátok, ez sok mindent mondhatnánk, hogy a középkor után, és ebből, ennek az értékéből az sem volna, hogyha már a szabadosságig jutottunk el, tehát átesett a ló másik oldalára az emberiség, de ez nem azt jelenti, hogy maga a szabadság és a gondolkodás, mint két alappillér, az ne kívántatna meg. Ezek bármelyikének a hiánya nagyon súlyos következményeket von maga után, történelmi példák mutatják, és ez a kettő itt összetalálkozik az első parancsolatban. Isten a gondolkodás pártján van, és a szabadság pártján van. Arról hadd szóljak csak röviden befejezésül, hogy ez is egy fontos szempont, bízom benne, majd az előadó társaim is visszatérnek erre a többi parancsolat tárgyalása kapcsán, hogy érdemes mindig megnézni azt, azon túl, hogy mit mond a parancsolat, mit tilt és mit kíván meg, tehát oda-vissza, hogyan jelentkezik Jézus Krisztusnak, mint tényleg az egész kereszténység mintaképének az életében, felismerjük az adott parancsolattal való összhangot. Hát ugye ez egy elég speciális parancsolat ebből a szempontból, amiről beszéltem, hogy itt ugye a gondolkodásról szól közvetve, de tényleg teljesen megnézni azt, hogy Jézus Krisztus mennyire a gondolkodás pártján volt. Azt látjuk, hogy amikor őt megkérdezték az élet különböző helyzeteiben, ő mindig ebben a szellemben válaszolt. Egyet már idéztem is a János 8.34-et, hogy egyszer ő maga mondta azt, hogy aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. De a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát ugyanarra a szabadulásra hivatkozott ott, szabadításra, amiről az első parancsolat is beszél. Csak itt ő már egyetemesen az egész emberiségre nézve. Azt mondja, hogy ő minden ember életében jelen van, minden ember életében szabadítani kíván, de megint csak azok láthatják ezt, megismerhetik fel és ragadhatják meg, akik gondolkodnak, és akik ilyen módon látni képesek. Az is érdekes, hogyha megtetszenek nézni, hogy nagyon sokszor tettek fel kérdéseket Jézus Krisztusnak, és ő nagyon sokszor nem adott közvetlen választ, hanem azt mondta, hogy hogy van megírva, mint olvasott, tehát visszakérdezett. Tessék nézni, hogy a kérdés egy nagyon fontos dolog, az a gondolkodás és a gondolkodtatás jele az életben. Kik szoktak a legtöbbet kérdezni? Meg tetszettek figyelni már? Kik a legtöbbet kérdező embertársaink? Az ilyen gyerekek, ugye? Tele vannak kérdése. Hát azzal tanul, azzal megy előre. Kérdez, kérdez, kérdez. A felnőtteknek nagy hibája az, hogy nem kérdeznek, mert azt hiszik, hogy már sokat tudnak, és megrekedünk ott, ahol vagyunk. A másik ilyen tapasztalat az, hogy Jézus Krisztust, amikor kérdezték, akkor tényleg mindig azt mondta nekik, a kérdésfeltevőnek, hogy hát miért őt kérdezi? Mert azt hitték, hogy gyors tekintélyelvű választ ad, és azt mondta, hogy hát olvasd el. Tessék, hogy hányszor utalta őket vissza a Bibliához. Azt mondta, hát 100 meg 1000 évek óta, ugye másfél ezer éves irataik voltak már Mózestől. Azt mondja, olvassátok el. Ő nem azért jött, hogy megsporolják az olvasást. Azt mondta, nem lesz mindig itt. Ezt olvasni kell. És még egy példát hadd hozzak arra, hogy hogyan serkentette a gondolkodást. Ugye egy külön műfaja volt az ő tanításának az. Tessék például megfigyelni, azt is most itt pillanatra megállnék, bocsánat, hogy maga az, hogy ő tanított, és ahogy tanított, az is a gondolkodást vette célba. Egy hegyi beszédet, ha eltetszenek olvasni. Tehát nem úgy volt, hogy elintézett egy-két dogmával, hogy mit szabad, mit nem szabad, mindent tudtak, és most már kész, hanem kerek, taglaló tanítások formájában adta a népet. És amit mondani szerettem volna az, hogy volt egy külön műfa is, ami ezt a célt szolgálta, ez a példázatok. Biztos egyszerűen is, hogy vannak példázatok az Új Szövetségben, főleg az evangéliumokban, és nagyon sokan azért küzdködnek a példázatokkal, mert nem értik. Na de hát azért van. Most tudom, hogy furcsa hangzik, amit mondok, de azért van, hogy nem lehet rajta átfutni. Mint egy ilyen modern olvasmányon, hogy elolvastam, kipipálom, tudom. Azt mondja, hogy ha nem érti, akkor mi lenne a logikus, hogyha egy ember nem érti, akkor mit kell tennie? Nekem volt egy nagyon jó matek tanárom a gimnázium, épp a héten valakinek mondtam, az azt mondta, hogy ha nem érted a példát, fiam, akkor sűrűn kell olvasni. Tehát azt mondja, akkor visszamész az elérés előről. És hogyha addig olvasod, én meg nem érted. Teljesen igaza volt egyébként, és az élet tele van nehéz példákkal. Már átvitt értelemben értem ezt. Tehát az életet mindig újra kell gondolni, és Jézus úgy volt vele, hogy elmondott jelképes tanítás példázat formában igazságokat, azért két oka volt rá, ezt olvastam egy könyvben, és nagyon igaznak tartom, hogy a természetből vettem mindig a példát, és így a hallgatói, mikor a természetben jártak, keltek, végezték a munkáikat, akárhova néztek, mindig asszociálhattak arra, hogy hát erről ezt mondta. Tehát, hogy erről volt tanítás, és felhasználta eszközként, ugye, szemléltetésként. A másik az, hogy nem értették meg rögtön, sokszor a saját tanítványai is oda mentek, mert azt mondják, hogy de most mit akartál ezzel mondani? De az volt a célja, hogy ha az ember töpreng, mint ahogy a diót feltörik, hogy hozzáférjenek az értékes részéhez, hogy forgassa magába, gondolkodjon, és mire hozzájut az ember, addigra annyiszor taposta ki azt az útvonat, annyiszor gondolta, hogy egy mély nyomot hagy benne. Tessen megnézni, hogy mindig az a nagyobb érték a számunkra, hétköznapi dolgokban is meggyőződésem, szellemi értékekben is, amiért megdolgoztunk, ami nem könnyen született meg. Milyen nyomot hagy egyszerűen? Ezt látjuk tehát az ő tanítói tevékenysége során is, és befejezésül csak annyit hadd tegyek mindehez hozzá, mint egy összegzésként, hogy tetszenek érezni talán mindebből, hogy ez a parancsolat így önmagában nézve sem szólhat csak egy népnek. Nem hiszem, az Isten csak a zsidóságot akarta volna gondolkodásra tanítani, meg szabadságra tanítani. Mindenkihez szól, erre is igaz, és amikor azt mondjuk, hogy mondjuk ez a parancsolat csak a zsidóságra vonatkozik, akkor felállítjuk a saját magunk számára azt a csapdát, hogy tehát nekünk nem kell gondolkozni. Bocsánat, hogy így lefordítom, de hát ez azt jelenti, nem, hogy ez a gondolkodás parancsolata, de ez ránk nem érvényes. Hát ezt nem mondhatjuk ki. A másik ilyen tanúság itt az összegzésen belül, ha ezt a parancsotot nem értjük a helyén, és nem értjük meg a gondolkodás jelentőségét, akkor nem csak ez a parancsolat kerül veszélybe a mi életünkben, és ezzel mi, legfőképpen, hanem az összes többinek a helyes megértése is. Mert az összes többi parancsolatot is csak ezen keresztül fogjuk jól megérteni. Teljesen. És egy utolsó dolog, amit ehhez hozzátennék itt ezen belül, hogy még egy dolgot értünk meg, hogyha ezt így látjuk és így értjük meg, az egész történelmünkre nézve még egy dolgot értünk meg, hogy miért úgy zajlott le ez az emberi történelem eddig, ahogy lezajlott a történelemkönyvek szerint. Már nem az iskolaira gondolok, mert az olyan nagyon tömör kell, hogy legyen nyilván. De hogyha tetszenek ismerni a történelmünket, miről szól a történelem? A gondolkodás és a nem gondolkodásnak a küzdelméről. Nem? Mindig voltak nagy birodalmak, ahol nem volt érdek, hogy az emberek gondolkodjanak. Ahol az a cél, hogy uralkodni lehessen rajtuk, hogy ne legyen, hogy tudatlanok legyenek, hogy el lehessen őket nyomni. És mindig voltak olyanok, akik megpróbáltak gondolkodni, ezzel világosságot, szó szerint, vagy átvételtően világosságot hoztak a társadalomba, az emberek lelkébe, életébe, és ettől mindig átrendeződött a társadalom. Olyan ez, mint egy hatalmas, gigászi küzdelem, egyrészt két lény, két személy között, ugye a Biblia azt mondja, Isten és Sátán, a két vezető személyiség, de így is mondhatnánk, hogy ugye szokták írni, hogy a világosság és a sötétség, tehát Isten és Sátán küzdelme, de nyugodtan mondhatjuk így, hogy a gondolkodás és a nem gondolkodás küzdelme. Isten azt szeretné, hogyha az emberek gondolkodnának, és a gondolkodás alapján meggyőződésből fogadnák őt el és tisztelnék. Sátán meg azt szeretné, hogyha az emberek nem gondolkodnának, mert akkor lelepleződik. Mert a gondolkodó ember előtt lelepleződnek a visszás és hazug dolgok. Ezért Sátán mindent megtesz arra nézve, hogy az embereket közvetve, közvetlenül, ahol lehet hatalmi szóval is, leszoktassa a gondolkodásról, és leegyszerűsítse a gondolkodást, hogy elveszítsük ezt a képességünket, ami a kulcsa annak, hogy magasabb szintű meglátásra és meggyőződésre jussunk. Ez a súlya, ez a jelentőség ennek a parancsolatnak nem kevesebb ennél, és hát én ennek az ismeretében kívánom azt, hogy elmélyedjünk majd aztán a többi parancsolatban, és ennek a hátterén értelmezve már őket. Köszönöm szépen a figyelmet!

Hugo von Hofmannsthal, a külső élet balladája, Kardos László fordítása. És gyermekek nőnek fel mély szemekkel, semmit sem tudva nőnek és kihalnak, és ezt az utat járja minden ember. És édes gyümölcsé érik a fanyar mag, s halott madárként éjidőn lehulva ott fekszik, s megrohasztja pár cudar nap. És mindig fú a szél, és mindig újra s özönnel hallunk, s mondunk furcsa szókat, és zsibbadoz tagjaink kéje, búja. A réten utak futnak, szerte sok vak falucska, csupa tócsa, fákja, lombok, fenyegetők, s halálosan aszottak. Miért építették őket? S nem hasonlók egymáshoz? És nem érnek soha véget? Miért sápadok? Miért sírok? Miért mosolygok? S mindez mit ér? Se játékok mit érnek? Felnőttünk már örök magányosok, céltalan vándorai csak a térnek. Mi hasznunk ennyi és megannyi képből? S mégis sokat mond ki, azt mondja, este. Szavából mélység és gyász úgy csorog, mint sűrű méz az öblös sejtülépből. A ballada tragédia dalban elbeszélve, ahogy a híres magyar esztéta már a 19. században megfogalmazta, több évszázados múltja van a balladáknak. A 20. században is születtek balladák, a magyar irodalomban is, de ha ki kellene választani az egész világirodalomból a 20. századnak talán legjelentékenyebb balladáját, erre a zsidó származású német nyelven író Hugo von Hofmannsthal verse esne a választásom. A külső élet balladája, Ballade des äußeren Lebens. Vagyis mit jelent maga a cím? Hogy ahogy kívülről látjuk az életet, az életnek van egy külső szemlélete, hogy emberek ide születnek a világra, aztán eltűnnek a porondról, aztán házakat építenek, de aztán minek is építették ezeket, szóval az életnek a külső képe meglehetősen lehangoló, sanyarú. Az élet külső képe talán azt az érzést sugallja mindig, amit 3000 éve már kimondott bölcs Salamon, hogy hiába valóság és hiába valóságok, hiába valósága, hiszen miért születünk, ha meghalunk, miért építkezünk, hogyha majd lerombolunk, miért van az életnek ez a külső képe, és ahogy látja az ember a maga egyszerűségében,

0: a maga őszinte szembenézésével mit is nyújt az élet külső képe. Szinte csak szomorúságot, lehangoltságot, ezért is fejeződik be a vers ezzel, hogy legfeljebb azt tudjuk mondani egy nap végén, hogy este, hogy megértük az estét. Ennyi volt a napunk, és most este van, és megértük az estét, és erre mondja a költő, hogy sokat mond ki, azt mondja este, mert nagy dolog, hogy megértük ezt az estét, szavából mélység és gyász úgy sorog, mint sűrű méz az öblös sejtülébből. Előttünk van a kép, ahogy pergetik a mézet, ahogy összegyűjtik a szorgos méhek által összegyűjtött nektárt, és mint sűrű méz az öblös sejtű lépből, így hangzik el minden este ez a szó, hogy köszönöm, itt van az este, megértem a mai napot. De ezzel már át is mentünk az életnek a belső szemléletébe, mert ugyan a vers azt ígéri, hogy a külső élet balladáját adja, és ezt is adja, mert nagyobb részében azt látjuk a külső életet, és tele kérdéssel, tele egyszerű képpel és kérdéssel. De aztán végül ez a külső élet belsővé válik, a gondolkodás tárgya lesz, és az ember valami feloldhatatlan szomorúsággal, gyásszal, fájdalommal tekint az életre, hogy az élet miért ilyen. Miért járja minden ember azt az utat, hogy gyermekek nőnek fel mély szemekkel, semmit sem tudva nőnek és kihalnak? Milyen tiszta és mély egy gyermek szem. Mennyi mindenről árulkodik, mennyi mindent remél, és mennyi mindent hisz az ember az élete elején, és aztán semmit sem fog tudni, még azt se fogja tudni, amit gyerekkorában már megtudott. És aztán nő és kihal, mint a fűszál, mint a fák, és ezt az utat járja minden ember, valóban balladisztikus hangulat, tragédia dalban elbeszélve. És aztán jön a második kép, édes gyümölcsé érik a fanyarmag, s halott madárként éjidőn lehulva ott fekszik, s megrohasztja pár cudar nap. A mag is, a gyümölcs is leesik, a madár is leesik, de micsoda félelmetes kép, szinte egy olyan filmvászonról lekívánkozó kép, nem is egyszerű, nem is természetes, hanem egy olyan kicsit mesterkél, de a maga mesterkéltségében félelmetes, vérfagyasztó kép, hogy egy madárból kimegy az élet, és lebukik, és mindig fú a szél, és mindig újra, s özönnel hallunk, s mondunk furcsa szókat, és zsibbadoz tagjaink kéje búja. Aztán jön a természet világa után az emberi világ, a sok beszéd, a fecsegés, a mellébeszélés, sok minden dolog, ami jellemez bennünket, az elkendőzés, a dolgok nem nevén nevezése, és ez okozza az emberi világban a legtöbb tragédiát. És itt vannak a falvak, a városok, a települések. Miért építették őket? Nagyon érdekes itt a német eredeti, mert nem a warum miért szóval, hanem a másik, a német nyelven másik miért szóval, wozu, vagyis mi céllal. Nem, hogy miért, mi okból, hanem mi céllal építik a házakat az emberek, ha utána majd elmennek onnan, elválnak, lerombolják, jön a háború, wozu sind sie aufgebaut. Miért építették őket? S nem hasonlók egymáshoz? És nem érnek soha véget? Miért sápadok, miért sírok, miért mosolygok? S mindez mit ér, se játékok mit érnek? A régi latin közmondás, a cui bono, cui prodest, ez elevenedik meg Hofmannsthal versében. Hogy mire jó végül is ez az egész, és ha játék az élet, mire jó ez az egész játék. Felnőttünk már örök magányosok, céltalan vándorai csak a térnek, vagyis az időnek és a térnek a két alapvető kategóriának sincs semmi értelme, sem hosszmetszet, sem keresztmetszet nem ad eligazítást, sem az élet egésze, sem a pillanatnyi része, mert mi értelme van ennek, ha mindent itt kell hagyni, ha minden véget ér, és ha semmire nem tudjuk a választ. Hát ezért kell gondolkodni, ezért kell keresni, ezért kell nem csak megelégedni azzal, amit a költő mond, ami önmagában igaz, hogy minden nap hatalmas kegyelem, minden nap hatalmas ajándék, és ha elmondhatjuk egy napunk végén, hogy este, hát igen, megértük a mai napot, sokan nem érik meg ezt a mai napot. Sokan már nem mondhatják el azt, hogy este. Mi még élünk, és az élet a lehetőségeinkben van, a ráeszmélésben van, a föleszmélésben van, hogy vajon mennyire tesszük fel a kérdéseinket, mennyire keressük a válaszokat, az érvényes válaszokat, mennyire elégszünk meg csak igazi 100%-os válaszokkal. Igen, itt dől el minden ember sorsa. Itt dől el, hogy a külső élet balladája lesz majd belső élet balladája, vagy a külső élet balladáját végig gondolva az ember belül felszabadul, nyomra talál, és megtalálja a helyes utat. Erre figyelmeztet Hofmannsthal híres verse, nem kisebb és nem kevésbé szép fordításban, Kardos László tolmácsolásában. Különösen az utolsó befejező kép gyönyörű, mintha magyaroknak magyarul irattatott volna, s mégis sokat mond ki, azt mondja, este. Szavából mélység és gyász úgy sorog, mint sűrű méz az öblös sejtülépből.
1: Összetett sorozatban helye kell, hogy legyen olyan ünnepeknek is, amelyek nem magából a Bibliából következnek, mégis a kereszténység legszélesebb köreiben ismert és gyakorlott ünnepek, és itt az ember egy elvi kérdést, hogy most ezek az ünnepek hogy fejlődtek ki, hogyha a Biblia nem beszél róluk, és egy gyakorlati kérdés elé is kerül, hogy mi legyen a viszonyulása egy a bibliai hiten nevelődő kereszténynek ezekhez az ünnepekhez. Bizonyára ezekről az ünnepekről egy egész sorozatot is lehetne tartani, mert nagyon sok van belőlük. De egyetlen egy előadásba próbáljuk itt beletömöríteni mindazokat az ünnepeket, amelyek nem a Bibliából származnak, mégis a kereszténység történelmében úgy honosodtak meg, mint keresztény ünnepek. És ezért egy előadáson belül megpróbáljuk ezeket felvázolni, felrajzolni, hogy hogyan alakultak ki ezek az ünnepek, és milyen szokás, hagyományvilág, és milyen hitbeli tartozékok övezik ezeket az ünnepeket. Nagyon röviden szeretnék visszatekinteni az eddigi témáinkra. Ugye azt láttuk, hogy a Biblia összesen 6-7 ünnepről beszélt az Ószövetség idejében. Ezek az ünnepek előkép ünnepek voltak, tehát beteljesedtek Jézus első eljövetelével. A tavaszi ünnepkör minden egyes ünnepe beteljesedt, az őszi ünnepkör ünnepei pedig profétikusak voltak, tehát azok a végső történelmi időkben teljesednek be. Arról is szó volt a sorozatunkban, hogy Jézus Krisztus az ószövetségi ünnepek helyébe új ünnepeket is állított. Például ilyen az úrvacsora ünnepe, ami a páska ünnep helyébe állt be. Tehát a Biblia világosan beszél arról, hogy a páska ünnepnek, vagy hát ahogy most mondjuk a húsvét ünnepnek, csak addig volt értelme és jelentősége, ameddig el nem jött a megváltó, és oda nem áldozta az életét az emberiségért. Ezért, amikor a Pál apostol például azzal találkozott, hogy a korakeresztény gyülekezetekben újra akarták ünnepelni a húsvétot, a legszigorúbb feddő kijelentésekkel találkozunk, és ezeket fel is írtam a táblára, érdemes ezt a két levelet megjegyezni, amelyekkel Pál apostol azok ellen a gyülekezetek ellen szólt, akik újra ünnepelni akarták a húsvétot. Hogyan is alakult ki persze ez a szokás? Nagyon kézenfekvő módon, úgyhogy bizonyos zsidó tanítók felkeresték a keresztény gyülekezeteket, és mintegy a keresztények lelkére akartak beszélni, hogy továbbra is ünnepeljék az évszázadokon, sőt, hát ugye a páska az 1500 éve már ünnep volt, évezredeken keresztül ünnepelt ünnepeket. Ha fellapozzuk a Galata levél 4. fejezetét, szeretném felolvasni ezt a pár verset, a Galata 4. fejezet 9-től a 11-ig tartó verseit, hogy Pál apostol például, hogy hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez. Mielőtt felolvasnám ezt a részt, azért hadd dramatizáljam egy kicsit a helyzetet. Amikor Jézus eljött és megszüntette a húsvét ünneplést, és aki megtért Jézus halálára és keresztény élet, az megértette, hogy a húsvétnak vége. Na, de hát azért mégiscsak egy 1500 éven át megkonosodott ünnep volt, tehát azért a kora keresztény hívő embereket nagyon könnyen billenthették ki a helyzetükből ezek a zsidó tévtanítók. Mégis Pál apostol olyan nagyon magától értetődően és erőteljesen szól azokhoz a keresztényekhez, akik visszatértek a húsvétnak és más ünnepeknek a tartására. Tehát a Galata levél 4. fejezetében a 9. verstől ezt mondja: most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, melyeknek megint újból szolgálni akartok? Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket, meg az esztendőket? Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek. Hát tulajdonképpen Pál apostol nagyon határozottan azt mondja, hogy az eddigi ünnepek, amelyeket Isten a zsidó népnek adott, érdemes megjegyezni ezt a két kifejezést, erőtelen és gyarló elemek. Erőtelen és gyarló elemek. Tehát az ünnepeknek csak addig volt értelmük, ameddig Jézus el nem jött. De miután Jézus eljött és beteljesítette az ünnepeknek az előrejelzéseit, azután ezek erőtelen és gyarló elemek. A másik érdekes kijelentés, hogy hiába fáradoztam, értetek. Tehát a kereszténység, a gondolkodás, az értelem, az Isten parancsolatai felfogásának a vallása volt a kezdet-kezdetén. Az, hogy ma nem így szokjuk meg a kereszténységet, és nem ilyen kereszténységet látunk, az több évezred eltorzulásának a következménye, hogy a kereszténység ismét egy ilyen szokásra, hagyományra, egy ilyen népegyházra épülő vallás lett. Nem így indult el a kereszténység, és az igazi kereszténység nem is ez. Ugyanezt mondja a Kolossi levél 2. fejezet 16. és 17. versében is Pál apostolt, meg a jellegzetes kifejezés, hogy ezek csak ániképei voltak a jövendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát az ünnepek ániképek, de a valóság a Krisztusé. Tehát Pál apostol nyilvánvalóan hirdeti a leveleiben, hogy húsvétot ünnepelni értelmetlenség. Pünkösdöt ünnepelni értelmetlenség. Mindegyik beteljesedett. A húsvét beteljesedett akkor, amikor Jézus önmagát adta áldozatul, a pünkös beteljesedett akkor, amikor Jézus feltámadása után 50. nappal kiáradt a Szentlélek. Tehát ezek a tavaszi ünnepek, beteljesedett ünnepek, ezeket ünnepelni értelmetlenség, erőtelen és gyarló elemek, és hiába fáradoztam, értetek, hogyha ennyit sem értetek meg. Azt látjuk a Biblia áttanulmányozása után, hogy az első 4 században, tehát a kereszténység történelmének első 4 századában nem is hoztak végleges döntést emellett, hogy ünnepelni kelljen ezeket az ünnepeket. Ez azért hangsúlyozom, mert már a 2. századtól vannak nyomok arra nézve, hogy ismét bizonyos ünnepeket vissza akarnak hozni. Ugye a keresztény gyülekezetek életében bizonyos ünnepeket újra meg akarnak honosítani. Miből következik ez? Egyrészt következik továbbra is a zsidó szokásokból, hogy a zsidóságnak az a része, amely nem fogadta el a kereszténységet, továbbra is ünnepelte a páskát, továbbra is ünnepelte a pünkösdöt. A zsidók diaszporában éltek, és a diaszpora zsidósága hazajárt Jeruzsálembe, tehát ez egy össznemzeti ünnepek voltak, ugye a húsvét és a pünkösd. Tehát egyrészt mondjuk a zsidóság felül is egy nyomás gyakorlása figyelhető meg a keresztény gyülekezetekre. Másrészt, ahogy a kereszténység terjed és a mediterrán egyre újabb részeit hódítja meg, ugye a pogány népeknek is bizonyos ünnepeik voltak. Minden pogány népnek voltak ünnepeik, és ezek az ünnepek általában asztrális ünnepek voltak, tehát a csillagok járásával, főleg a téli és a tavasz és nyári napi egyenlőséggel kapcsolatos ünnepek voltak. A természetnek a kizsendülése, tavaszi ünnepek különösképpen megülték ezeket. Tehát ahogy a kereszténység terjed, nem csak a zsidóság részéről éri egy bizonyos eszmei támadás, hanem a pogány vallások részéről is egy bizonyos ráhatást figyelhetünk meg. De az első 400-ban ilyesmivel nem találkozunk, hogy keresztény gyülekezetek ezeket a régi ünnepeket visszahozták, vagy véglegesítették volna. A nagy változás a 4. század, itt is, mint az egész egyház történetben egyébként. Jó, hogyha megjegyezzük, hogy ez a 4. század, Nagy Konstantin százada hozta meg a legtöbb változást, és máig ható változást a kereszténység történelmében. 321, tehát ugye ez az első fontos dátum, amit meg kell jegyeznünk, ez Nagy Konstantin császárnak a vasárnap rendelete, amikor az addigi elterjedt keresztény szombatünnepést a mitrász kultuszból, tehát egy perzsa napisten kultuszából való vasárnap ünnepléssel helyettesíti, cseréli fel. Tehát 321 a vasárnap rendeletnek a megszületése. 325-ben van az első egyetemes zsinata a kereszténységnek, ez a nicei vagy nikaiai zsinat, amely például a húsvét vitára is pontot tesz, hogy mi volt ez a húsvét vita, majd mindjárt belemegyünk ebbe is, tehát ez 325. És a karácsony ünneplésre nézve a legelső dokumentumaink 352 környékéről valók, természetesen ne a mai formájába vett karácsony ünneplést gondoljuk el, hanem akkor még csak a dátumnak, az időpontnak a leszögezése történik meg, az a téli napi egyenlőség idejére, tehát amikor megáll az éjszakák hosszabbodása, ez december 25-e, amely minden pogány népnél a hatalmas ünnepség sorozatokkal járt együtt, főleg a rómaiaknál, akik 7 napig ünnepelték, ezek voltak a szaturnália ünnepek. Tehát a 4. században a vasárnap bevezetésével, a húsvétnak a véglegesítésével és a szaturnália ünnepeket átkeresztelő karácsony bevezetésével lényegileg a hatalmi kereszténység létrehozza azt a 3 alapvető ünnepet, amely az elkövetkezendő évszázadokban fog majd részletezést nyerni. Az elkövetkezendő évszázadok itt azonban annyit jelentenek, hogy 1000 év alatt alakul ki a ma ismert ünnepkör, amely hát a középkori egyház által szentesített ünnepeknek a sorozata. Tehát 1000 év kell még ezután is ahhoz, hogy az ünnepkör teljessé váljék. Melyek voltak ezek az ünnepek, amelyeket a hatalmi kereszténység behozza a 4. században, és miért van olyan nagy szükség az ünnepekre? 2 hét múlva majd ezzel is foglalkozunk, de 2 hét múlva a témánk csak az lesz, hogy a mai világban miért jutnak majd előtérbe az ünnepek, miért lesz egyre nagyobb kérdés az ünnep kérdés, vagy az ünneplés kérdése. A mai alkalommal csak a régmúltra nézve szeretném ezt a kérdést megválaszolni. Egy olyan egyház, egy olyan vallás, amely nagy tömegbázisra számít, amely tömegbázisban mindenki ott van, tehát nem megtért emberekből áll önmagában, hanem a társadalom legszélesebb rétegei ott vannak, nagyon nagy kérdés az ünnep kérdés, mert az ünnepekkel lehet az embereket megnyerni, az ünnepekkel lehet az embereket kiszolgálni, az ünnepekkel lehet az emberek számára olyan ideológiát adni, és olyan látványosságokat is, majd fogok erről is a mai estén beszélni, hogy milyen látványosságok kapcsolódtak az ünnepekhez. Sajnos a mi emberi természetünknek egy eléggé el nem ítélhető tulajdonsága, hogy a szemünknek jobban hiszünk, mint a fülünknek, és a fülünknek jobban hiszünk, mint az értelmünknek. Ez sajnos a bűnesetnek a romlása, hogy az ember a szemének, a látszatoknak sokkal jobban hisz, mint amit hall, és amit hall, annak is jobban hisz, mint amit végig gondolhat. Sajnos ilyenek vagyunk mi emberek a bűn az önzés következtében, hogy nagyon lehet hatni az emberre külső látszatokkal. Ugye a mai világban is sajnos látjuk ezt a mérhetetlen sok reklámot, látjuk a színeknek, a fotóknak, a moziknak, a televíziónak ezt a tömegszuggeráló hatását. Hát ez a régi korban is megvolt, csak nem ilyen technikai színvonalon. De nem véletlen, hogy ezekkel az ünnepekkel kapcsolatban fejlődik ki majd a pantomim, amely az ókori világból átjön a keresztény világba. Kifejlődik az ókori színháznak a középkori mása, a misztérium dráma, különösképp a húsvéti és a pünkösdi ünnepkörben több napos előadások, színjátékok vannak, és mindazok a látványosságok, amelyek nagy néptömegeknek a lebilincselésére, a gondolkodásának a megrögzítésére és befolyásolására felhasználható. Tehát ezeknek az ünnepeknek a hatalom kezében mindig óriási jelentőségük van, és a középkorban, amikor az egyház és az állami hatalom összefonódik, hatalmas nagy jelentőségre jutnak ezek az ünnepek. Mielőtt belemennék ezeknek a középkori ünnepeknek a kialakulásába, néhány könyvre hadd hívjam fel a figyelmet. Régen én nagyon részletesen foglalkoztam ünnepkutatással, ez a heortológia nevezetű tudomány. Hát például kiadtam Katona Lajosnak a Folklór Kalendárium című könyvét, ha valaki megtudja, századfordulón élt néprajztudós, irodalomtörténész volt, aki a keresztény ünnepeknek a pogány gyökereit például nagyon szépen megírta a Folklór Kalendárium című gyűjteményében. Ennek a könyvnek egy része ez. Katona Lajosnak egyik kései folytatója, Bálint Sándor, akinek a Szent István Társulatnál először a Karácsony Húsvét Pünkös című könyv jelent meg. Bálint Sándor szegedi néprajzkutató volt. Ő nem annyira eszmeileg, mint Katona írta meg a keresztény ünnepeknek a történetét, hanem a népszokások felől. Ha valakit érdekel az, hogy a húsvéthoz, vagy pünköst vasárnaphoz, pünköst hétfőz, vagy úrnapjához, stb. Milyen népszokások kapcsolódnak, akkor ezt a könyvet ajánlom figyelmébe, megdöbbentő könyv, hogy mennyi sok pogány, Istentől távol álló szokás kért helyet magának, de ez nem meglepő, mert hiszen egy kicsi megmaradt az Ószövetségből, még egy nagyobb része a pogányvallásokból, és egy kis keresztény tartom, tehát ezek ilyen szinkratista ünnepek voltak. A Karácsony Húsvét Pünkösd után két kötetet is publikált Bálint Sándor, az Ünnepi Kalendárium. Az Ünnepi Kalendáriumban az év minden napján, napjára való ünnepeket részletezte, hiszen a középkori kereszténység tulajdonképpen az év minden napjára valamilyen apropót kitalált. Tehát amikor lejárt a karácsony ünnepkör, aztán jött a vízkereszt, a farsang, aztán a nagybőjt, aztán a húsvéti ünnepkör, aztán a pünkösdi ünnepkör, aztán a Mária ünnepek, tulajdonképpen az év minden napjára nem is egy, nem is kettő, hanem sokszor fél tucat szent vértanú ünnepét helyezte, tehát tulajdonképpen az egész 365-66 napos évnek minden napja valamilyen szempontból kivételesnek számított. Ő végig megy minden napon, és a minden napra vonatkozó szokásokat ismerteti. Szunyog Szavérnak a misszáléját is mindenkinek a figyelmébe ajánlom, én ezt egy papi hagyatékból szereztem meg. Egy katolikus papnak ma minden nap a kezében van ez a misszálé, latin és magyar szöveggel. Ha fellapozom a mai napot, április 13-a van, Szent Hermegild vértanú ünnepe. Itt ismerteti, hogy ki volt ez a vértanú, elmondja, hogy mit kell akkor könyörögni, mit kell elmondani, holnap Szent Justin vértanú ünnep lesz. Tehát egy katolikus pap, ha reggel föl kell, ezt veszi a kezébe a misszálét, és ebből néz utána, hogy most az egyházi év melyik ünnepénél is járunk. Az egyházi év egyébként az advent várás, tehát a karácsonytól visszaszámított negyedik vasárnapnál kezdődött, tehát ez volt az advent első vasárnapja. Az egyházi év lényegileg november végétől, vagy december elejétől indult, attól függ persze, hogy hogy jött ki az a vasárnap, és így foglalta magába az egész évet. Még az irodalomnál járva felhívom a figyelmet Dömötör Teklának a Naptári ünnepek és a népi színjátszás című alapvető könyvére, amelyben azt láthatjuk, hogy ezek a kora középkortól bevezetett ünnepek a paraszti világban, a városi polgárság számára milyen színjátékokat, milyen előadásokat, milyen népszokásokat, de kultúrává feljött népszokásokat eredményeztek. Ez is egy alapvető könyv. Ami pedig a mi kiadványainkat illeti, ennél a mai témánál felhívom a figyelmet a Jóhír 93/1/2 számára az áldozat és ünnep. Ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, különösen a húsvét kialakulásával és részletezésével, és még egy könyvecskére, egy nagyon személyes hangú könyvre, Moravcsik Árpád Hol vagy Istenem című könyvére, amely elmondja, hogy itt Magyarországon a kimber hogyan indul el az Isten keresésére, és hogyan találja meg majd nem ezekben az ünnepekben, szokásokban, hanem a Bibliában az élő igaz Istent. Na most ennyi szakirodalmi bevezetés után, akkor az egyházi ünnepkörnek most nem a karácsonnyal kezdeném el, hanem a húsvéttal, mert időrendben először a húsvét ünnepe alakult ki. Mint említettem, a húsvét ünnepének ilyen szempontból semmi köze nincs az ószövetségi páska vagy húsvét ünnephez. Itt két húsvétot kell megjegyeznünk. Ugye az ószövetségi páska vagy húsvét az minek volt az emlékünnepe, akik jártak a sorozatra, csak gyorsan hadd idézzem fel, az az egyiptomi kivonulásnak, a zsidó nép hatalmas szabadulásának volt az emlékünnepe, amely emlékünnep ugye azt örökítette meg, hogy a Gósen földjén több mint két évszázad a rabságban levő népet Isten hogyan vezette ki a Vöröstenger szétválasztásával, és hogyan mutatott majd nekik földterületet. Tehát tulajdonképpen a páska ünnepe egy nagy nemzeti szabadulás ünnep volt, ami az egyetemes szabadulásnak, a krisztusi szabadulásnak is az előkép ünnepe volt. Amikor eljött Jézus megáldoztatásának a napja, ugye a bevonulás utáni negyedik napon, csütörtöki napon Jézus az utolsó vacsorát állította ennek az ünnepnek a helyébe. Elmondtuk a sorozatunk során, hogy nem csak azért volt utolsó vacsora, mert Jézus utoljára gyűlt egybe a tanítványaival, hanem tágabb értelemben is utolsó vacsora volt, hogy lejárt a páska 1500 éves ünneplése. Jézus a páska helyébe az úrvacsorát állította. Tehát tulajdonképpen, ha a Bibliát komolyan vesszük, akkor azt mondjuk, hogy páska vagy húsvét ünneplés teljesen felesleges, mert ennek a helyébe az úrvacsora ünnepe állt. A második századig senkinek nem is jutott eszébe húsvétot ünnepelni. A második században azonban már a kereszténység soraiban egy bizonyos rés támadt. Egy olyan rés, ami mind a mai napig nagyon kegyetlenül megvan, sőt most a balkáni háború ezt még inkább felszínre hozza. Tudnik már a második században elkezdett távolodni egymástól a keleti és a nyugati kereszténység. Ennek a távolodásnak nem akarom leírni minden egyes mozzanatát, csak most a tárgyunk szempontjából a lényegre térnék rá. A keleti kereszténység, amely a Konstantinápolytól, illetve az Alexandriától keletre fekvő kereszténységet jelenti. Tehát a kis-ázsiai, törökországi, szíriai, örmény, közel-keleti és egyiptomi kereszténység, ez a keleti kereszténység. Itt bizonyos törekvésekre lehetünk figyelni a húsvét ünnepben. Akarják ünnepelni, ahogy azt az Ószövetség megparancsolta. Tehát a Nisán hónap 14. napján, tehát az első hónap 14. napján, illetve annak közelében. Ezzel szembe viszont a második század végén Róma püspöke, bizonyos Viktor római püspök vagy pápa azt mondja, hogy nem akkor kell ünnepelni, ha már ünnepeljük ezt az ünnepet, nem akkor kell ünnepelni, nehogy összetévesszenek bennünket a zsidókkal. Ezért a Nisán 14-ére következő vasárnap kell a húsvétot ünnepelni. Viktor ezt a 180-as, 190-es években teszi közzé. Ebből a keleti és a nyugati kereszténység között egy olyan vita keletkezik, amit máig is így hívunk, hogy húsvét vita. A keleti és nyugati kereszténységnek az első szétválása ekkor történik meg azért, mert ez a bizonyos római Viktor püspök kiátkozza a keleti keresztényeket. Ezért a dologért. Tehát még egyszer csak úgy jelezném a hatalmi kereszténység megszületésének első pillanatainál vagyunk, azért, mert egy másik helyen más napot akarnak ünnepelni, bár az is teljesen illegitim, de hát egy más napot akarnak ünnepelni, mint mi, ezért kiátkozzuk őket. Aztán Viktor püspök persze meghal, a kiátkozást visszavonják, de a kiátkozás nyoma nem múlik el, és kezd egyre inkább tágulni a különbség, és lényegileg 1054-ben a nagy szkizmához, az egyház szakadáshoz fog vezetni, ami mind a mai napig fennáll, tehát ugye az ortodox kereszténység és a nyugati kereszténység. Ugye éppen most történt meg pár nappal ezelőtt, ugye sokat hallottunk erről, hogy az ortodox húsvét mind a mai napig is más helyen van a két ünnep, mindjárt rátérek, hogy milyennek a különbsége. A nyugati kereszténység máskor ünnepi a húsvétot, mint a keleti kereszténység. A Nicea zsinat azzal tesz pontot a húsvét vita végére, hogy a nyugati álláspontot rögzíti és véglegesíti. A Nicea zsinat bár itt van Niceában, tehát Kis-Ázsiában, mégis Nagy Konstantin császár elnököl és Rómának a befolyásakor már rendkívül erős, akkor véglegesítik, hogy a húsvétnak azt a dátumát kell elfogadni, amit Róma mond. Most Róma itt egy rendkívül bonyolult dolgot mondott persze, és mind a mai napig ezért ilyen bonyolult ünnep a húsvét. Mert Róma azt mondja, hogy a kereszténység nagyon elterjedt a pogányokon a területeken, és a pogány emberek ugye mégiscsak a csillagok járásával, holtöltével, napi egyenlőséggel hozzá kapcsolatba az életüket, ezért kijelöli azt, hogy a tavaszi napi egyenlőség utáni első holtöltétől számítódik a húsvét, akkor is, hogyha viszont ez az első holtölt a napi egyenlőség előtt van, akkor az utáni holtölte a húsvétnek a dátuma, tehát tulajdonképpen itt egy március 20, ugye 21-én van a napi egyenlőség, március 22-től április 25-ig egy mozgó ünnepé teszik meg a húsvétot. Ugye ez a IV. Században zajlódik le, mind a mai napig ez így van, ezért van az, hogy minden évben máskor van a húsvét. Ennek az oka egy merőben pogány elképzelés, hogy az életünket nem tudom én napfordulóhoz, napi egyenlőség, holtöltéhez, stb. Kell igazítanunk. Jeremiás könyve 10. fejezete külön óv ettől, hogy a hívő emberek ne a csillagok járásához, vagy a nap, vagy a holtölte időpontjához viszonyítsanak, hanem az Isten igéhez, az Isten törvényéhez. De ugye ez a hatalmi álláspont győzedelmeskedik, és kijelölik a húsvétnak a mozgó időpontját. Azóta tulajdonképpen az emberiség történelmében 3 húsvét van. Ugye a zsidók továbbra is ünneplik Nisán 14-én, a keleti kereszténység ünnepli akkor, amikor az ő szertartásrendje ezt megszabályozza, a nyugati kereszténység pedig a mozgó időpont szerint ünnepli akkor, amikor az első vasárnap következik erre a bizonyos első holtöltére, és ezzel alakította ki a nyugati kereszténység az első nagy ünnepét. Ha már megvan a húsvét ünnepen, akkor a húsvétől visszaszámoltak 40 napot. A 40 napot tették meg a húsvéti ünnepkör kezdetének, tehát a nagybőjt kezdetének ez a hamvazó szerda. Attól fogva a húsvét, tehát 40 nap, utána a húsvét utáni 50. napra helyezték a pünkösdöt, ugye, tehát itt ilyen módon felhasználták a Bibliából azt, amit felhasználni akartak. A pünkösd utáni első vasárnapra tették a Szent Háromság vasárnapot, ugye hát a pünkösd a Szentlélek kiáradásával, a Szent Háromság beteljesülése, ezért készítettek egy ilyen ünnepet a Szent Háromság vasárnap, és a Szent Háromság vasárnap utáni csütörtökre helyezték azt az ünnepet, ami ennek a tavaszi ünnepkörnek a legnagyobb ünnepe, aki régen járt katekézis oktatásra, még velünk is a 60-as években itt tanították, hogy a kérdés a következő, melyik a kereszténység legnagyobb ünnepe, akkor erre egy régi katekézis tanuló nagyon jól tudta a választ, hogy nem a karácsonyt kell mondani, még csak nem is a húsvétot, nem is a pünkösdöt, hanem az úrnapját. Ugye az úrnapja lett a középkori kereszténységnek a kiváltképpen való nagy ünnepe, mi is az úrnapja. Az úrnapja tulajdonképpen a Jézus utolsó vacsorán szerzett emlékeztető ünnepének, az úrvacsorának, de ugye a középkorban mondják az oltári szentségnek az ünnepe, amelyet a húsvéti ünnepkörben nem lehet méltóképp megünnepelni, hangzik a magyarázat, mert a nagy héten, a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombatnak a megfelelő rendje nem bírja el, hogy külön még az oltári szentség ünnepe is legyen, ezért innen a nagy csütörtököt kiveszik, az oltári szentséget kiveszik, és a pünkös Szent Háromság vasárnap után külön ünnepé teszik csütörtöki napon az úrnapját, ami az egész középkori vallásnak, a középkori kereszténységnek azért a legnagyobb ünnepe, mert tulajdonképpen a középkori kereszténység az oltári szentség körül forog. Tehát az a legnagyobb misztériuma a középkori egyház hitének. Ugye nemrég jelent meg II. János Pál pápának a Dies Domini kezdetű enciklikája, és ott is ugye a középpontba helyezett dolog, hogy azért a legfőbb ünnep a vasárnap, mert a vasárnapon megy végbe az ostya átváltoztatásának, a transzubstancinációnak, az átlényegítésének az aktusa, és ez a katolikus hitnek a legnagyobb misztériuma, egyben az Istenhez és Krisztushoz tartozásnak a legfőbb jele, ugye az oltári szentségnek az ünnepe. Tehát ha így megnézzük, akkor ez a húsvéti ünnepkör szinte az egész télutót, tavaszt és nyár előtt önmagába foglalja. Ez egy nagyon részletes és nagy ünnepkör, rendkívül sok szertartással, rendkívül sok cselekménnyel. Ha tágabb értelemben veszem, akkor vízkeresztől indul el ez az időszak. Ugye karácsony és vízkereszt, ez a két hét, tehát 25-től január 6-áig lezárul a karácsony ünnepkör. Vízkereszt után jön a farsang. Ugye a farsang teljesen pogány szokásnak a megkeresztelése, hogy lehet vigadozni, lehet tombolni, ugye, tehát ez a farsang, de a farsang után a nagy tombolást megfelelő bűnbánattal kell levezetni, ezután jön a nagybőjt. Ugye, tehát ez egy elég szemforgatós ünnepkör, mert itt kirúgunk a hámból, itt meg megbánjuk ezután, hogy kirúgtunk a hámból. Ugye, tehát a farsang ideje persze az mindig változó, mert hogyha a húsvét az inkább április végére esik, akkor hosszú a farsang. Ha a húsvét inkább március végére esik, akkor nagyon rövid a farsang. Tehát a rövid farsangban meg még inkább ki kell rúgni a hámból. Most ehhez nagyon sok népszokás fűződik. A karnevál mondjuk a legtombolóbb, ami aztán a spanyol vidékeken és ma Dél-Amerikában tombol a legkiváltképp. Utána viszont hamvazó szerdával zsákba és hamuba kell öltözni, vagy képletesen, és meg kell jelölnünk a homlokunkat, hogy azért hiába tomboltunk, porból lettünk, és porrá leszünk, és most azért bűnbánatot kell tartani. A húsvét előtti hamvazó szerdától kezdődő vasárnapoknak mind külön neve van, és ezekhez fűződő hiedelmeket itt leírtam egy kis tanulmányban, hogy milyen nevei vannak ezeknek a vasárnapoknak. A mai világban már csak az utolsó előtti vasárnap az ismert, ez a virágvasárnap, ugye tehát a húsvét előtti vasárnap, és utána következik a húsvét és a húsvét hétfő. A népszokásokról nem akarok külön beszélni, de az mégiscsak megdöbbentő, hogy a húsvéti ünnepekhez olyan szokások kapcsolódnak, amelyek tényleg egy óriási zűrzavarnak és egy nagyon nagy vegyüléknek a képét mutatják. Ugye egyrészt ott van a középpontban Krisztusnak a halála, Krisztusnak a föltámadása, másrészt ott van azért ezekben a népszokásokban a nyúlkultusz, a tojáskultusz, ezek mind pogány termékenységi szokásokból a kereszténységbe bejött hagyományok. Tehát minden keveredik ebben a húsvéti ünnepkörben. Hát a locsolkodás is maga is egy termékenységi szimbólum, ugye azért öntik le szerencsétlen lányokat ilyenkor faluhelyen vödör vízzel, vagy máshol szódavízzel, ezért spiccelik meg, ugye, mert a víz a pogány népeknél mindig a termékenységnek a jelképe. Tehát emögött, a hiedelem mögött az van, hogy legyen termékeny, menjen férjhez és szüljön mennél több gyereket. Szóval ezek mögött a ma ártatlannak látszó, vagy éppen dévai szokások mögött egy ilyen pogány, mágikus elképzelések húzódnak meg. Ennek aztán a polgári világban a szelídített változata, ugye a kölni víznek a nagy árubocsátását eredményezte, és nem vödörvíz, és nem szóda, hanem kölni. De ugye gyerekkorunkból emlékezhetünk rá, ha valaki ilyen vidéken nőtt fel, hogy bizony a gyerekeket is a részegségre ilyenkor tanították meg, mert ugye húsvét hétfőn nem csak 2 forintot kaptunk, vagy nem csak tojást, vagy nem csak süteményt, hanem akkor kínálják meg először ezeket a locsoló gyerekeket likőrrel, meg borral, meg sörrel. Úgyhogy egy ilyen ünnepet végigélni, most hogyha én is visszatekintek a magam 10-12 éves gyerekkorára, azért elég nagy próbatétel volt, mert sokszor tényleg nem találtuk az utat hazafelé, amikor már a 10.-15. családnál jártunk kerekerdőt, és hervat rózsát, vagy nem tudom, ibolyát látva locsolkodtunk, akkor utána mindig megkaptuk ezeket a dolgokat. Mert gyerek fejében is ott volt az, hogy Jézusnak az iszonyatos szenvedése és áldozata, és ezek a szokások hogyan is jönnek közös nevezőre, de hát mondom, hogy az emberi természetnek van egy nagyon nagy gyarlósága, hogy a külső látszat, meg a dévajság, meg a hámból való kirúgás, meg szóval az ünnepnek ez a féktelensége, ez az emberi természet számára nagyon kedves, és ezt nagyon kívánják az emberek, és ilyenkor nem a logikához, vagy nem az értelemhez fordulnak, hanem átadják magukat ezeknek az ünnepeknek. A húsvéttal kapcsolatban egyébként nem csak népszokások kifejlődéséről beszélhetünk, hanem az európai színháznak a kifejlődéséről is. Tudnék, a Nagybőjben és a Nagyhéten tartották a passiókat, vagy Jézus szenvedésének a bemutatását. Többször ez több napos ünnepség sorozattal társult. Általában a templomok előtt ácsoltak emelvényeket, és ott jelenítették meg ezeket a bibliai történeteket. Nagyon sokszor vérbe és botrányba fulladt előadásokról van szó, amikor a középkor embere számára valamit megjelenítettek, azt ő valóságnak vette. Tehát amikor Júdás fellépett a színpadra, akkor tojászápor zúdult Júdásra. Ugye amikor Júdás elárulta Jézust, volt olyan hely Európában, Németországban, Felső Magyarországon is, hogy Júdást leráncigálták a deszkákról és megölték. Ugye Rónai Györgynek a Júdás könyve című kötetében lehet ezt elolvasni, ott van egy Júdás dráma és egy befejező tanulmány erről, hogy a középkori passió színjátszás mennyi sok ember életét követelte. Ezek persze látványosságuk is voltak, elvitték más vidékekre is ezeket a színdarabokat, hogy jöttek a vásárosok, folyt az itali, szóval ezek mindig azért a pénzzel is összefüggő dolgok voltak. Ha már elkezdődött húsvét tájékán ez a nagyon nagyfokú külsődlegesség, ennek folytatódnia kellett, és pünköst ünnepe környékére jelölték ki például a búcsújárásokat, a zarándoklatokat. Ugye a középkorban az a szokás, hogy mindenki menjen el egy búcsújáró helyre, és ott bizonyos módon vezekelje le az évközben elkövetett bűneit, ez egyházi szentesítés nyert, és a búcsújáró helyeknek soha nem látott felvirágzását hozta magával. Ez is persze ennek a hátterében is a pénz állt. Tehát ha most a mérleg egyik serpenyőjébe azt teszem, hogy Isten, amikor elrendelte az ünnepeket, és Jeruzsálembe kellett menni a zsidó embereknek, és ott a megváltás tervére kellett gondolni, és a mérleg másik serpenyőjébe azt teszem, hogy a középkori egyház kijelölt bizonyos alkalmakat, és ott a búcsújáró helyeken hát valami iszonyatos nagy kalmárkodás és pénzszerzés folyt, akkor érezhetjük a bibliai ünnepek és ezeknek a középkori ünnepeknek a hatalmas különbségét. Ugye annyit hagy jegyezzek meg, hogy a középkori egyháznak ez a felfogás, hogy a bűnöket le lehet vezekelni, és a bűnök levezeklésében bizonyos időket adtak, ugye? Tehát például a 4. században, amikor bejön ez a szokás, hogy a bűnöket le lehet vezekelni, akkor egy halálos bűnnek a levezeklését több évben, általában 7 évben állapították meg. Ez annyit jelentett, hogy 7 évig az egyház nem fogadta el azt az ember teljes jogú tagjának, a templomnak csak a külső részében állhatott, nem vehetett, nem járulhatott szentségekhez, nem köthetett egyházi házasságot, stb. Most a búcsújáró helyek valami egészen fondorlatos logikával azt akarták elérni, hogy ezt a 7 évet le lehessen rövidíteni. Ha valaki kézbe vesz hitbuzgalmi könyveket, és ott a búcsújáró helyeknél olvassa, hogy nem 300 napi búcsú, vagy 500 napi búcsú, ennek csak annyi az értelme, hogy azt a 7 éves levezeklést, ha valaki elment egy búcsújáró helyre, azzal már rögtön egy évvel le tudta rövidíteni. Tehát ha valaki ügyes volt, és mondjuk elment 5-6 búcsújáró helyre, akkor egy fél év alatt levezekelte a 7 évet. Ebből már csak egy lépés volt a bűnbocsátó céduláknak a gyártása, de mondom, ez évszázadról évszázadra alakult ki, és ez a 15.-16. században ez vezetett aztán a nagy reformációhoz, mert akkor már kezdték látni az emberek azt, hogy a kereszténységből szinte semmi nincs, a kereszténység tulajdonképpen egy annyira eltorzított vallás lett, hogy már a legegyszerűbb ember is komolyan gondolkozott azon, hogy most a kereszténység annyi, hogy most már nem is kell elmennem egy helyre, mert egy helyen megvásárolhatom az üdvösségemet, sőt a gyerekeim, unokáim üdvösségét is, mert ki mennyi pénzt fizetett, annyi búcsú cédulát vetett, és annyi üdvösséget nyerhetett el. Hát ez aztán már Luther Márton fellépését hívta életre, és innen 1517-től elindul a reformáció folyamata, és nem véletlen, hogy amikor a reformáció a kezdeti évtizedekben terjed, a korai evangélikus és később református prédikátorok a legerőteljesebben szembeszállnak az ünnepi szokásokkal, és magukkal az ünnepekkel is. A reformáció sajnos azért nem tört át teljesen, mert a 16. században végül is kompromisszumot kötöttek, tehát megalkuttak ezekkel a középkori ünnepekkel. Ha a protestantizmus következetes lett volna önmagához, akkor ezeket az ünnepeket el kellett volna törölni. Ugye magyar könyvészetben a Bot Péter írt erről sokat, még a 17.-18. Században is, hogy ezek az ünnepek nem méltók a kereszténységhez, mert tele vannak pogány szokásokkal és szertartásokkal, de végül is a protestantizmus kiegyezett ezekkel az ünnepekkel, és nem törölt el ezeket. Na most az ünnepek sorában most egy kis bepillantást nyertünk a tavaszi ünnepekbe, és ugyancsak a tavaszban van meg a gyökere annak az ünnepnek, illetve ezt jeleztem is itt, annak az ünnepnek, amely a másik nagy ünnepkörhöz vezet, ez a másik nagy ünnepkör, a karácsonyi ünnepkör. Tulajdonképpen a karácsonyi ünnepkör, ha szorosan akarjuk venni, akkor március 25-én kezdődik. Hát mi van március 25-én? Ha a karácsony ünnepét már a 4. században a Szaturnália ünneppel azonosították, tehát arra az ünnepre helyezték, tehát december 25, akkor visszaszámolunk 9 hónapot, mert ha Jézus ekkor született meg, akkor ha 9 hónapot visszaszámolunk, akkor fogant meg. Március 25-e az annunciáció ünnepe, a boldogságos Szűz Mária annunciációjának. Annunciáció annyit jelent, hogy bejelentés, hírvívés, amikor az angyal bejelenti Máriának, hogy gyermeket fog fogadni. Ez a magyar szóhasználatban a gyümölcsoltó boldogasszony. Ugye a magyar nép nem az annunciációról nevezte el ezt az ünnepet, nehéz is erre fogalmat találni, hanem mivel a tavaszi munkákban ilyenkor szokták a gyümölcsfákat beoltani, szóval nemesítés, ezért a gyümölcsoltó boldogasszony nevet adta. Tulajdonképpen a 5.-6. századtól fogva a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban előbb a gyümölcsoltó, aztán a gyertyaszentelő, kisboldogasszony, nagyboldogasszony, kialakulnak a Mária ünnepek. A Mária ünnepek az 5.-6. századtól a 14. századig alakulnak állandóan. Mondom, itt 1000 évre volt szükség, például az úrnapjait csak 13. századi fölírtam a táblára. Tehát ezek az ünnepek nem rögtön alakultak ki. A döntő dolog, ami kialakult, még egyszer mondom, az a húsvét, 325-ben a karácsony, de aztán ez a két ünnep maga köré fonta a többieket. A december 25-i kiválasztás a karácsony mellett, ugye ez úgy történt, hogy a római kalendáriumban és egyáltalán a pogány római szokásrendben, akkor, amikor megáll az éjszakák hosszabbodása, tehát ez a bizonyos napi egyenlőség, ez óriási ünnep volt, ez a Szaturnália ünnepekor Rómában a rabszolgákat egy bizonyos rövid időre felszabadították, pénzt osztogatott a császár, ingyen kenyeret, cirkuszi látványosságok voltak. Ezekkel az ünnepekkel nagyon sokszor egybe kapcsolódott például itt a Bab királyság, itt meg a Pünkösdi királyságnak az eszméje, hogy van az évben két időpont, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és amikor a legkisebb ember is a legnagyobb lehet, tehát ez megint a tömegeknek egy óriási adomány, ez ugyanolyan, mint ennek a csökevényem az iskolákban, amikor nem tudom én iskola, a diákokból választanak igazgatót, meg nem tudom én mit, tehát ezek elég eltorzult dolgok, szóval én ezeket soha nem tudtam megérteni, de minden esetre a tömegeknek egy óriási dolog, hogy van télen is, meg tavasszal is egy olyan pillanat, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és amikor ő maga királynak érezheti magát. Ugye Jókai írta meg ennek a népszokás rendjét bizonyos regényeiben, például az Egy magyar nábokban, a Kárpáti Zoltánban, más műveiben is, vagy hadd hivatkozzam egy olyan műre, amely érthetetlen anélkül, és így is tanítják sajnos érthetetlenül a gyerekeinknek, hogy az első mondatát komolyan meg ne értenénk, ez pedig Gogol egyik leghíresebb elbeszélése, az orr. Ugye tanítják azt, hogy az orr, ugye arról szól az egész groteszk elbeszélés, hogy valaki elveszíti az orrát, és akkor keresi az orrát, és a végén, ugye az elbeszélés végén aztán megtalálja, újra visszajön az orra az arcára, hogy valaki arctalanná válik abban, hogy címeket hajhász egy társadalomban, egyre nagyobb ember akar lenni, és egyre több pénzt akar keresni, és Gogol ilyen groteszk módon fejezi ki, hogy egy ember elveszíti az arcát a nagy állás meg pénz hajhászásban, és ezzel akarja kifejezni. Na de kérem szépen, mivel kezdődik ez az elbeszélés? Március 25-én, ez az első szó, március 25-én rendkívül furcsa eset játszódott le Pétervárott. Iván Jakovlevics Borvé, aki a Voznyeszenkényi Prospekten lakik, a családneve elkallódott, és még a cégéren sem szerepel, amelyen egy beszappanozott arcúr ábrázatja meg a felírásál eret is vágnak. Szóval Iván Jakovlevics Borbély eléggé korán ébredt, és friss kenyér illata csapta meg az orrát. Kissé felkönyökölt ágyában is látta, hogy neje, egy eléggé tisztes hölgy, aki nagyon szeretett kávét inni, éppen szedi ki a kemencéből a forró kenyeret. És akkor elkezd beszélgetni a feleségével, és akkor jön rá, hogy nincs orra. Elveszett az orra. Na de hadd tegyem fel a kérdést, most bennünket csak ennyi érdekelből, miért március 25-én játszódik ez az elbeszélés? Azért, mert március 25-e nem csak a nyugati világban volt gyümölcsoltó boldogasszony, a keleti kereszténységben is, és az ukrán népszokásokat kell ez ismernünk, ugye ott nőtt fel Gogol, és a családja is meglehetősen vallásos papi család volt. Ugye volt egy olyan népszokás Ukrajnában, hogy március 25-én, gyümölcsoltó boldogasszony napján minden családnak el kellett menni a legközelebbi székesegyházba, mégpedig úgy, hogy egy kis madarat kellett vásárolni, azt karitkába kellett helyezni, és hogy mentek útközben ezt a kis madarat szabadon kellett engedni. És utána mehettek így a székesegyházba, ami arra akart utalni, hogy most megfoganta megváltó, aki majd meg fog születni 9 hónap múlva, aki az emberiségnek szabadulást hoz, ugye, aki az ember kiváltja a bűnnek a fogságából, hát ilyen, hogy mondjam, ilyen össze-vissza népszokás honosodott meg. És Gogol ezt akarja kifejezni, hogy egy ember, akinek elveszik az orra, és az orr mindig belekerül valamibe, hol a kenyérbe kerül, hol egy hintóba, hol egy székesegyházba, hol a piszkos néva vizébe, aztán végül visszakerül az orr az arcára, hogy ez a nap neki nem a szabadulás napja volt, hanem éppen a rabságba vetés napja volt, amikor elveszíti a személyiségét, mert elfelejtkezik arról az ember is, szerzésbe és a címkorságba, ami ezt a bizonyos Iván Jakovlevics Borbét jellemezte, és Gogol ezzel akarta kifejezni, tehát a novellát nem lehet úgy értelmezni enélkül, hogy erre a március 25-i népszokásra ne utalnánk. Ez is kezdődik így ezzel a novella. Tehát tulajdonképpen az egész egyházi évnek ezek a Mária ünnepek adták meg a húsvét és a karácsony közötti szerkezeti vázát. Ezek a nyugati kereszténységben hatalmas ünnepek lettek, kis boldogasszony, nagy boldogasszony. Tulajdonképpen a gyümölcsoltó boldogasszony is a múlt századig kötelező ünnep volt. Ha jól tudom, csak 10. Pius pápa törölte el ezt a századunkban. Tehát tulajdonképpen az egész ünnepkör minden egyes napja megkapta a maga szerepét, a maga jelentőségét, és aztán amikor jött az advent, tehát a visszaszámlálás karácsonykor, akkor különleges egyházi szokásokkal is meghittebbé akarták ezt tenni, például ugye a hajnali misének vagy rorátének az intézményével, ami az ellenreformáció ideje után honosodott meg, tehát a Jézus várása a sötétségben, amikor még nem kell fel a nap, tehát mint valami napnak, mint valami felviradásnak a várása. Tehát tulajdonképpen az egész egyházi ünnepkör kialakult, és a középkorban annyira rányomta a bélyegét az egész életre, hogy szinte még a polgári híradásokban is ezzel találkozunk, hogy böjt más havában, tehát ugye a hónapoknak is egyházi neveik voltak. Nem ilyen nevük volt, hogy január, vagy február, vagy március, hanem itt én böjt más hava, vagy ilyen hónap, vagy olyan hónap. Tehát minden hónapnak megvolt a megfelelő neve, minden napnak megvolt a védőszentje, a vértanú, akit ünnepeltek, és ennek az egész ünnepkörnek a kialakulásában az ellenreformáció különös

hónapok még külön kitüntetett hónapokként szerepeltek. Ismét egy irodalmi műhöz folyamodom. Babits Mihálynak van egy megdöbbentő verse a századunk elejéről, az októberi ájtatosság. A vers arról szól, hogy beül a templomba, és ő, mint aki már ugye az édesapja szabad gondolkozó volt, Babitsnak nem volt igazán hívő, és a családban is egy bizonyos szabad elvűség szelleme lebeget, és ott ül a kórusban, és lenéz erre az ájtatosságot, az emberek mondják a rózsafűzért, az ájtatosságot, elkezd gondolkozni, és ez a gondolkozás folyamat, amit a vers elénk állít, és majd megdöbbent, hogy a vers mivel fog befejeződni. Tulajdonképpen a legteljesebb Isten tagadással fog befejeződni, az Isten elleni lázadással, hogy az Isten adjon erőt neki, ő ellene. Tehát az Isten adjon erőt az embernek, hogy az ember az Istennel szemben tudjon lázadni. Nagyon jó látlelet ez a századfordulóról, ahol még teljes virágjában van ez az egész ünnepkör, még tulajdonképpen a századunk közepéig is ez az egész egyházi ünnepkör szerte Európában nagyon erősen megvolt, és talán ez egy kis bepillantás, hogy aki így nőtt fel, vagy ennek az ünnepkörnek a jegyében nőtt fel, mennyi sok minden kérdésre nem kapta meg a választ, mennyire halmozódtak az emberi lelkekben a megválaszolatlan kérdések, nyilván a Bibliát nem adták az emberek kezébe, az ünnepekre meg az egyház parancsolataira bízták azt, hogy az emberek azokat fogadják el. Szóval nagyon, nagyon megrendítő ezt a verset megismerni. Tehát Babits Mihály októberi ájtatosság. A versnek a mottója Jób könyvéből: távozzál el, Uram, én tőlem. Megjegyzem, én nem találok Jób könyvében ilyen kijelentést, de lehet, hogy bizonyos fordításokban valami hasonló van, mondjuk a Káldi féle katolikus fordításban: távozzál el, Uram, én tőlem. Ez a versnek a mottója. A kórus padján, honnan a rácson át, látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imát villany kíséri, s új tüze régi urunk dicséri. A kórus padján egymagam ülök én, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Báránye? Báránye? Vagy farkas? Szól a litánia, lelkem, hallgas! Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és aki ellened eltöröd, világokat vegyítesz, sújtasz, s lelket a lomha rögökben gyújtasz, tekit magasztal a zenit és nadír, s a jármod édes, és a csapásod ír, jármodba fogj be, csapj meg engem, miért nem örök diadalmat zengem? Miért zengem a csúf, kór, kicsinyek hadát, a földi szégyen, béka egércsatát, a halni születőknek éltét, undbajok újszerű visszatértét? Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy, pedig a soknál mennyire több az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is, ég is. Egész világunk mind csupa látomás, folytatott álom, lassú lidérc nyomás, de legcsodásabb látomásunk te vagy, Urunk, te vagy égi másunk. Te a nagy álom, te vagy a fő lidérc, a tested lélek, hanem a lelked érsz. Érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kórus padjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten, ez új imát. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Döbbenetes vers, hogy egy Istenről először azt mondja, hogy milyen csodálatos látomás az Isten, utána azt mondja, hogy te vagy égi másunk. Tehát tulajdonképpen csak az ember találja ki az Istent. Ugye megszólal Babits versében ez a nagyon közkeletű eszme, ami a századfordulón már nagyon elterjedt, ugye a marxi és a feuerbachi eszme, hogy az Isten csak az ember vetíti ki, az ember találja ki. Ugye Adi is tele van ezzel, ugye, hogy te vagy a nagy nincs, ugye ilyen kijelentések vannak Adinál. Itt azt mondja Babits, te vagy égi másunk. Azért te vagy a nagy álom, te vagy a fő lidérc. Tehát itt most már súlyosabb dolgokat mond, mint hogyha az Isten olyan megnyomorítója lenne az embernek. A lidérc álmainkban jön hozzánk az Isten. Azt mondja, a tested lélek, hanem a lelked érsz, érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel. Ez is egy döbbenetes kép, mint hogyha az Isten úgy ránehezedne az embere. Soha nem azt teszi az ember, amit az Isten kér tőle. Az Isten az embernek a megnyomorítója. A századok ülnek elé.

0: te kegyetlen nagy Isten, te mindig több leszel, mi pedig egyre kevesebbek. És aztán azt mondja, a kórus padjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten, ez új imád. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Tehát eljut tulajdonképpen a templomban a teljes Istennel szemben való forduláshoz, még az ateizmusnál is kegyetlenebb állásfoglaláshoz, hogy hát nem tudlak nem létezővé tenni Isten, de szeretnék harcolni ellened, szeretnék küzdeni ellened, mert nem vagyok megelégedett veled. Nem az ember jó akarója, nem az ember megsegítője vagy. Itt megint a serpenyőbe beteltjük a két dolgot. Ugye a Bibliában az ünnepeknek az volt a szerepük, hogy Istenre irányítsák a figyelmet, mint a szabadítás Istenére, mint a szabadító Istenére. Ugye mindjárt a 10 parancsolat első parancsolata is ezt hirdette, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Tehát én az Isten szabadító Isten vagyok, a szabadság Istene. Ahogy az európai évszázadok eltelnek, mi van a mérleg másik serpenyőjében, hogy az ilyen Isten, akinek a nevében pedig az egész év minden napját betáblázták, az ilyen Isten egyszerre ellenséges és gonosz Istenné válik az emberek számára, és nem kérnek az ilyen Istenből. Természetesen az egyházi ünnepkörnél arra is vigyáztak, hogy tulajdonképpen minden nemzet is képviselve legyen az ünnepkörben. Például, ha valakit szentté avattak, az egy napot kapott. Így lett például augusztus 20-a Szent István napja. Nem csak Magyarországon Szent István napja, ha valaki komolyan katolikus, az Dél-Amerikában is Szent István ünnepel augusztus 20-án, vagy Nyugat-Európában is, vagy Ázsiában is, mert az egyetemes középkori egyházban ez a nap, ez Szent István napja lett. Tehát az egyházi ünnepkör azért bizonyos politikai felhangokkal is terhelődött, mert mondom, minden napnak megvolt a maga egy vagy kettő vagy három vértanúja, vagy szentje, vagy kiválasztott királya. Azóta is azért van az, hogy például egy napon több névnap van. Ugye, tehát látunk olyan naptárakat, hogy egy napon mint 3-4 névnap is van, mert ezeknek az illető szenteknek és vértanúknak az ünnepeiről maradtak meg ezek a nevek. Nos, tulajdonképpen ez az egyházi ünnepkör, hogy egy kicsit egy jogi és társadalmi oldalról is beszéljünk, egészen a századunkig Európában kötelező érvényű ünnepkör volt. Ma is egy kicsit kötelező érvényű, hiszen látjuk azt, hogy Magyarországon is a pünköst hétfőt is ünneppé nyilvánították. Nem volt ünnep még mondjuk 8 éve, de ünneppé nyilvánították. Az állam számára is előírt ünnepek ezek, tehát a vallás és a politika, az állam és az egyház összefonódását is jelképezik ezek, hogy tulajdonképpen ezek parancsolt ünnepek. Kifejlődött aztán ez a szokás is a középkorban, hogy voltak parancsolt ünnepeken halálos bűnterhe alatt lehetett csak az egyházi istentiszteletekről hiányozni. Voltak ajánlott ünnepek, és voltak nem parancsolt, nem munkaszüneti napok. Bizonyos ünnepek egyszer ebbe, másszor abba a kategóriába tartoztak. Tehát ez az ünnepkör, ez, hogy mondjam, itt lehetne mondani, hogy érsz lelkével ráfeküdt a polgári világnak az idő beosztására is. Hadd mondjam el azt, hogy a hétnek a napja is külön ünnepnapokként tartottak számon. Például a szombati nap az Mária ünnep volt. Tehát minden szombat alapvetően Mária ünnep volt, és minden kedd például Mária édesanyjának, Annának az ünnepe volt. Tehát még ez is megvolt, hogy minden napnak volt egy alapvető jellegzetessége, tehát például szombaton középkorban nem ajánlották a mosást, vagy a teregetést, vagy a vasalást később, mert hát Mária ünnepén ezt ne csináljuk. Anna ünnepe, aki Mária édesanyja volt, az ő ünnepe a kedd asszonya, erről külön tanulmányt írt egyébként Katona Lajos, nagyon elterjedt ünnep volt ez is. Ez az Anna ünnep. Itt Budapesten is van néhány maradványa. Például a Batthyány téri nagy templom is Anna templom. Tehát általában nagyon nagy kéttornyú katedrálisokat építettek például Annának a tiszteletére, és ezzel egyben búcsújáró helyekké is nyilvánították. Ugye minden templomnak megvolt a búcsú napja, és ez aztán mind a mai napig fenn is maradt, és azon a napon, hol részleges, hol teljes búcsút nyerhetnek bizonyos bűnökben szenvedő emberek. Még egy valamiről szeretnék külön megemlékezni, és ez pedig az, hogy miért az úrnapja volt a legnagyobb ünnep. Ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy ha komolyan vesszük az egyházi rendtartást, a középkori egyháznak a rendtartását, ugye ezt az úrnapját egészen pontosan 1264-ben IV. Orbán pápa vezette be. Azért a legnagyobb ünnep az úrnapja, bár ez most nem így van, azt hiszem, akik itt ülnek, nem így tudják, mert sokan azt mondják, hogy a karácsony a legnagyobb ünnep, mások azt mondják, hogy nem, hát a húsvét a legnagyobb ünnep, nem. Ha komolyan vesszük az egyházi rendtartást, a legnagyobb ünnep az úrnapja. Már magának az úrnapjának az elrendelése is egy érdekes, egy német apácának a látomásához fűzik, akinek hát Isten megjelent látomásban is elrendelte külön, hogy ez még nem ünnep, amikor ez kell, hogy legyen a legnagyobb ünnep. Mert a Krisztus testében és vérében való részesülés ezen az ünnepen történik meg. Azért ez a legnagyobb ünnep, mert a középkori egyháznak a legnagyobb cselekménye, és erről egyáltalán nem beszéltem eddig, de talán mindenki beleértette a dolgokba, a mise áldozat. Az ünnepeken miséket mondtak, minden vasárnap külön nagy misék voltak, egyáltalán minden nap is miséket mondtak, de a külön nagy misék, ugye a vasárnap és ünnepnapokon zajlottak le, és a mise áldozatnak a legfőbb cselekménye. Ugye a mise áldozat két részből áll. Először van egy liturgikus része, ahol a Bibliából felolvasnak részleteket, három részletet, ez az olvasmány, leszke és az evangélium, és utána az ige liturgiája után jön az úgynevezett átváltoztatás liturgiája, vagy áldozat liturgiája, amikor a pap úgynevezett latinul mondják konszekráló szavaira az ostját átváltoztatják Krisztus valóságos testévé. Most ez azért a legfontosabb része minden ünnepnek, és hát magának a misének is, mert itt fejeződik ki az, hogy milyen hatalmat adott Krisztus a papságnak. Tudnék, nem akarok belemenni itt az egész átváltoztatást annak a részleteibe, ez egy rendkívül bonyodalmas teológiai megokolással együtt járó dolog, én csak egy valamire hadd utaljak, hogyha én a kezembe veszek egy tárgyat, ugye ez az ostya, ez lényegileg egy ilyen kovásztalan kenyér, tehát egy ilyen kis lapocska, én kezembe veszek egy tárgyat, és én erre bizonyos szavakat rámondok. Ugye a pap kezébe vette, a kehely fölé tartotta, meghajolt, ugye amikor még nem volt szembes misé Zoltár, akkor háttal a templomi közönségnek, amikor már volt, akkor persze feléjük meghajolt, és azt mondta, hogy hoc est enim corpus meum. Ugye erről mondtam már, hogy innen van a hókusz-pókusz magyar kifejezés, mert ugye ezt a magyar ember nem értette meg, hogy hoc est enim corpus meum, és akkor azt mondta, hogy hókusz-pókusz, és innen van a hókusz-pókusz, ez bizonyos dolgot ki is fejez, tudnék azt, hogy itt egy mágia zajlik. Tehát itt egy mágia, de most ezt csak úgy zárójelben mondtam, ez egy mágia zajlik, tehát a papnak olyan óriási hatalma van, hogy egy tárgyból az ő szavára Isten válik. Most ezt kérem szépen, ezt most kellene nagyon megrendülnünk. Hogy nem tudom, hogy van-e a világ vallásai között olyan vallás, beleértve a sámánizmus, törzsi vallásokat, ahol valaki is azt mondaná, hogy egy sámán mondjuk táncot lejt, kezébe vesz mondjuk egy botot, és hogyha a botnak mond valamit, abból Isten lesz. Nem, én ilyennel nem találkoztam. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan félelmetes mágia, hogy egy tárgy egy ember szavára Istenné válik. Ezt kérem szépen, hogy mindenki úgy gondolja végig majd otthon, hogy mi van emögött, hogy mondom egy tárgy, és egy ember szavára is Istenné válik, hogy ez valami olyan hatalmas nimbus nyer a középkorban, hogy erre felhatalmazottsága van az egyháznak, hogy ezért a legnagyobb ünnep az úrnapja, mert ugye az egyházi hagyomány szerint Jézus ezt nagy csütörtök este alapította, akkor osztotta ki az emlékeztető jegyeket a tanítványok között, és bízta az egyházra, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ugye ez is elhangzik, nem csak az, hogy hoc est enim corpus meum, utána meg felemeli ugye az ostját, és az ostya után a kelyhet, és akkor a vért is, a bort is Krisztus vérévé változtatja, tehát mind a két emlékeztető jegyet, és ezt cselekedjétek az emlékezetemre, tehát tulajdonképpen kialakul az a felfogás, hogy Krisztus ott van jelen, ahol papság és püspök van, és ahol ezt a cselekményt elvégzik, sehol máshol. Na most itt szeretném nagyon élére állítani a dolgokat, ugye, mert a Biblia azt tanítja, hogy Krisztus ott van jelen, ahol befogadják a beszédeit, és azok szerint élnek. Ugye Máté 28:19-20, ahogy elmennek szélesebb világra, tanítják az embereket, és akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus ehhez társítja a jelenlétét, hogy ahol hallják a tanításait, befogadják, megkeresztelkednek, olyan életet élnek, amilyen életről Jézus beszélt, ott van Jézus jelen. Most ehelyébe azt mondani, hogy Jézus ott van jelen, ahol egy bizonyos hatalommal felruházott intézmény egy bizonyos szertartást véghez visz, és neked ott kell lenni, hogy az Istennel találkozzál, talán ez mutatja a legfélelmetesebben, hogy a sok-sok ünnep, a sok-sok látványosság, az évbeosztottság, a minden mögött, ott van ez a mágikus jelleg, ami félelmetesen mutatja a hatalmat, és félelmetesen mutatja azt, hogy az embereket milyen irányba igyekeztek elvinni, hogy tudnék, akkor kerülhet csak Jézusnak a közelségébe, sőt, magadhoz veheted Jézus, de csak akkor, hogyha ezt az átváltoztatott ostját magadhoz veszed, vagy hogyha részt veszel ezen a szent cselekményen, ami a szent mise. Hát ezért a legnagyobb ünnep az Úrnapja, mert egy vallásnak, hogy úgy mondjam, az emblémája, egy vallásnak a szimbóluma, a mi vallásunk ezt tanítja, hogy Jézus ott van jelen, ahol az egyház van, ott van jelen, ahol ezt az áldozatot beteljesítik. Ugye egy régi középkori mondás, hogy ahol a püspök, ott az egyház, ugye? Vagy ahol a mise áldozat, és akik részt vesznek ezen, ott van a kereszténység, és ezáltal mutatja meg tulajdonképpen a leplezetlen lényegét az a vallás, amit a középkorban végül is létrehoznak, és ennek a vallásnak a középpontjában egy mágikus cselekményt találunk, tehát egy pogány cselekményt találunk. Hát erről egy kicsit írtam ebben a kis tanulmányban, a vasárnap kérdés című tanulmányban, hiszen a Dies Domini enciklika is előveszi ezt a kérdést, és a vasárnap megokulását is ezzel akarja összefüggésbe hozni, hogy a vasárnapi átlényegítés tanítása is hát ennek a napnak a fényét emeli, illetve ennek a cselekménynek a véghezítele. Sajnos megint csak azzal tudom befejezni az áttekintésünket, hogy ahogy a reformáció nem veszi le a napirendről ezeknek a pogány gyökerű ünnepeknek, tehát nem viszi véghez ezeknek a pogány ünnepeknek az eltörlését, tulajdonképpen az átváltoztatás tant sem semmisíti meg. Már Luther habozik a kérdésben, és egy újabb szusztancinációs tanítást gondol ki, nagyon közelít a középkori egyházéhoz. Zwingli és Calvin szakít a középkori felfogással, de tulajdonképpen ők is a sakramentumok, vagy szakramentumoknak az üdvhozó jelentőségét vallják. Tehát egy olyan vallás, amely a külsőségekben hordozta a lényegét, amely mágikus cselekményekben, leplezetlen pogány szimbólumokban hordozta a lényegét, a reformáció hatására sem lepleződik le teljesen, sőt, maga a reformáció sem tér vissza teljesen az eredeti bibliai utakra, ezért láthatjuk itt annak a magyarázatát, hogy a reformációnak máig is folytatódnia kell. Ecclesia semper reformanda, mondja a mondás, vagyis az egyháznak mindig reformációra van szüksége. Az az igazi egyház, amely addig fogadja el a reformációs felhívások sorozatát, ameddig vissza nem jut a Bibliához. Ha nem jutunk vissza a Bibliához, lehetnek ünnepek, külsőségek, lehetnek emberi ígéretek, szankciók, büntetések. A Biblia szempontjából ezek nem nevezhetők igazában Krisztus gyülekezeteinek. Krisztus csak ott van, ahol a tiszta tanítását megszólaltatják, és ahol azokat a cselekményeket végzik el, amelyekről Jézus beszélt. Tehát a heti nyugalomnap, egy 24 órás nyugalomnap, a keresztségnek az alkalma, az úrvacsorának az alkalma, a teljes úrvacsorának az alkalma, és az evangélium tiszta hirdetése. Sajnos azt kell, hogy mondjuk befejezésül, hogy ezek a keresztény ünnepek egyre inkább nélkülözték ezeket a sajátságokat. Annyira rájuk települtek a pogányvallásoknak, a hiedelmeknek és a babonáknak a rekvizítumai, hagyományai, hogy teljesen elfötték a lényeget, és így alakult ki ez a félelmetes kép, hogy ezek az egyházi ünnepek a legkevésbé tükrözték vissza az isteni megváltást és a krisztusi szabadítást. Hát itt kell, hogy befejezzük a mai témánkat, és a következő alkalommal azzal zárjuk a sorozatunkat, ugye ez lesz az utolsó előadásunknak a cím, hogy miért válik korunkban olyan fontossá az ünneplés, és ezeknek az egyházi ünnepeknek ma miért látjuk a reneszánszát. És miért látjuk az olyan reneszánszát, amikor az emberek már nem gondolkoznak dolgokon, nem gondolkoznak, hogy milyen cselekmény folyik, nem gondolkoznak, hogy milyen értelme van. Egyszerűen csak azt mondják, hogy ezeken részt Hát erről fogok majd a két hét múlva beszélni, hogy korunkban ezek az ünnepek milyen döntő, meghatározó szerephez juthatnak. Természetesen nagyon sok ünnep van, és ha valakinek kérdése van az eddigiekhez is, másokhoz is, azt egy 10 perc szünet után elkezdjük majd a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet, akik maradnak, tehát 10 perc után beszélgetés, akik nem tudnak maradni, két hét múlva folytatódik a sorozat. Tudnék akkor erre a kérdésre, amit itt egy kedves hallgató föltett, hogy például nem lehet véletlen az, hogy a Biblia nem mondja meg Jézus születése napját, mert a pogány világban nagyon fontos volt az Istenek születése, na de hát Jézusról azt olvassuk a Bibliában, hogy ha bár megszületett itt a Földön egy bizonyos időpontban, de ő neki nem ez volt tehát ő neki nem volt ilyen értelme születése, hiszen ő a mennyből jött, ő öröktől fogva létezik, ő csak emberi testet vett fel akkor, amikor Máriától megszületett. Tehát ezért is nem beszél a Biblia arról, hogy Jézus mikor született, mert ha beszélne erről a Biblia, akkor egy valóságos kultusz támogatna ezzel. Márpedig a Biblia a Jézus születésének a kultuszát nemhogy nem támogatja, de még nagyon is készakartan elhallgatja, mert az ókori világban, mondom, minden, tehát az Istenek születése az egy külön ünnepnap volt. Ilyen Isten vagy olyan Isten születése. Jézus azonban öröktől fogva való Isten, neki élete van önmagában. Ő neki a Betlehem előtti időszakban, ugye régen így mondták, volt pré-egzisztenciája, vagyis Betlehem előtti, tehát a betlehemi születése előtt is létezett. Most abban a pillanatban, hogy a karácsony ünneplés elkezd terjedni, például Jézusnak ez a pré-egzisztenciája teljesen elkezd homályosodni. És az, hogy Jézus egy öröktől fogva való Isten, aki csak itt a Földön kezdte el akkora pályafutását, de ő már együtt volt az Ószövetség népével az ókorban, és ez teljesen elkezd háttérbe szorulni. Tehát ez, mondjuk az egész karácsony ünneplésnek eszmeileg ez a legsúlyosabb következménye, hogy az ilyen kis Jézus meg Jézuska kultusszal egy valódi Istent hamis Istenként mutat be, mint hogyha ha Jézus nem lenne más, mint egy ilyen kis Hermész, vagy egy ilyen kis Apolló, akivel hát az ókori görögök is így játszadoztak, hogy mikor született. Dániel könyve 9. fejezetében a 24. 25. versek között ugye konkrét idői profécia, 70x7 hetes profécia, 490 évvel azelőtt mondta el Isten, közli azt, hogy Jézus mikor fog fellépni, és közli azt, hogy mikor fogja az életét odaadni az emberiségét. Ha a proféciát komolyan vesszük, Jézus fellépésének ideje 27 időszámítás szerint, halálának ideje pedig 31. Ez pontosan közölte a 490 éves profécia utolsó 7 évében van elrejtve Jézus 3,5 éves működése és a mennybe menetel utáni 3,5 éves apostoli misszió Palesztinában. Tehát erről adott Isten kinyilatkoztatást. Tehát a fellépésről és a keresztszaláról adott. Isten adhatott volna Jézus születéséről is kinyilatkoztatást, időbeli kinyilatkoztatást nem adott. Az biztos, hogy Jézus nem december 25-én született, ezt kizárásos alapon tudhatjuk, mert Lukács evangélista elmondja, hogy amikor az angyalok megjelentek a pásztoroknak, a pásztorok kint legeltették a nyájaikat a mezőkön. Most Palesztinában is azért a tél viszonylag hideg idővel jár, december 25-én kizárt dolog, hogy az állatokat kint tartják még a mezőkön. Jézus 5 őszén születhetett, ha mondjuk a bibliai időrendet komolyan vesszük, mert hogyha 27-ben lépett fel, 27 őszén, akkor 31 tavaszáig van meg az a 3,5 év, amelyről a dánieli profécia beszél, és amelyről János evangéliuma beszél. János evangéliuma adja a legpontosabb idői támpontokat Jézus szolgálatához. Tehát innen tudhatjuk, hogy 3,5 évig tanított. Jézus ez 27 őszétől 31 tavaszáig terjedt. És 27-ben mintegy 30 éves volt Jézus, ha 5 legvégén született, akkor 27-ben mintegy 30, tehát körülbelül 30 éves volt. Tehát ez az oka annak, hogy a Biblia nem mondja meg Jézus születésnapját, egyébként pedig két születésnapról elég szomorú dolgot olvashatunk a Bibliában, ugye az egyik a fáraó születésnapja a Mózes első könyvében a 40. fejezetben, a másik pedig a Márk evangélium a 6. fejezetében a Heródes születésnapja. Ugye a születésnapokban az ókori világban se volt sok köszönet, ami a főemberek születésnapját illette, és maga ez a születésnap hagyomány is, hát mondjuk persze én nem mondom, hogy ne lehetne megemlékezni normálisan valakinek a születés vagy névnapjáról, de általában a Magyarországon ma is a munkahelyeken, meg baráti társaságokban szinte az alkoholizmusnak a meleg ágya születés és névnap. Nem egy embert ismerek, aki ide vezeti vissza az alkoholizmusát, hogy soha nem szokott rá volna az italra, hogyha nem ezeken a kis kocintgatásokon avatták volna be a szesz gyönyörűségeibe. Tehát a Biblia mondjuk ilyen kultuszt, mondjuk ilyen születésnap kultuszt csak a pogány világban közöl, tehát egy egyiptomi fáró vagy egy Heródes Antipász. Nem olvashatunk arról, hogy Pál apostol összehívta volna a munkatársait születésnapjára, vagy Jézus születésnapot ünnepelt volna. Mondom, hogy ezzel együtt lehet normálisan születésnapot egy családban, gyerekeknél nagyon is van neki hát nevelő jellege, főleg akkor, hogyha a szülők értelmes ajándékot vesznek, vagy ha tudatosítják a gyerekeikkel, hogy mit jelentett az utóbbi egy év, ami letelt, stb. De így a Bibliában a Jézus születésnapja semmiféle hát jelzést nem kap. Ez kimondottan a Szaturnália ünnepnek hát így magyarázták meg, hogy a semlegesítésére szolgált, hogy ne a Szaturnusz Istennek a dévai ünnepe legyen, hanem hát ezt megkereszteljük, és akkor Jézus születésének az ünnepe legyen. Hát ahogy mondjuk a húsvét is telerakódott pogány jelképekkel, tehát nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy csak 150 éves, tehát az annak nagy hagyománya nincsen. A középkorban egyáltalán nem állítottak fenyőfát, egyrészt nem is volt, ugye, Európában. Magyarországon a Podmanicki család a múlt század 30-as, 40-es éveiben állított először. A germán pogány hagyományokra vezetik vissza a fenyőfa kivágását, elégetését, stb. Ez egy félig homályban levő ünnep. Aztán, hogy ami a fenyőfára rákerül, az is egy érdekes fejlemény, mert tulajdonképpen a hétkarú gyertyatartót kezdik keresztényiesíteni, amikor 7 gyertyát tesznek, és egyet ugye, tehát 3-3 és egyet a középre. Sokszor még itt Budapesten is látjuk az adventi ablakokban ezt a fölállást, egyre több helyütt látom, főleg a belvárosi kerületekben ezt a menórát megmagasítva, mert ugye a menóra az egy szintben van, így viszont a keresztényesített menóra. ez valami újabb árucikk, vagy újabb hát kereskedelmi fogás lehet. Aztán az ezzel kapcsolatos hal evés, meg nem tudom én, sonka, meg nem tudom mi, ezt mind leírják ezek a könyvek. Ezek lényegileg a pogány világ, a pogány vallásokkal összefüggő étkezési szokások, szóval mondjuk a karácsony is egy ilyen vegyülékes ünnep, túl azon, hogy a szeretet ünnepének megtenni valamit, amikor az egész kereszténység a szeretetet hirdet, és nem egy napon az évben, hanem az élet átformálódását az önzésből a szeretet irányába, ez is eléggé visszataszító, hogyha ebben mélyebben belegondolunk. Természetesen, hogyha nem gondolkozunk, és csak a felszínen vesszük a dolgokat, akkor mindez nagyon szép és nagyon jó. Sőt, mondhatnám azt is, hogy mint gyerek, aki ebben a világban nőttem fel, mint gyerekfejjel sok szépséget ad ez az embernek, de a szépség meg az ajándékozás mögött mindig volt egy olyan nagyon nagy keserűség. Például, hogy visszaemlékezem, hogy hát, hogy karácsony után, amikor elmúltak ezek az ünnepek, a januárnál és a februárnál kilátástalanabb hónap az én számomra nem volt. Amikor az a szép fát kidobtuk, amikor azt föl, én, mint az apró fát fölvágtam, amikor eltüzeltük, amikor vége volt, amikor már a szüleink se voltak annyira, meg a testvérek se annyira kedvesek, vagy szeretetteljesek, és olyan nagyon nagy szürke nyomottság telepedett az élete, szóval nem tudom, hogy nem lélekkínzás egy kicsit, vagy nem visszaélés az ember lelki életével az, hogy belehajtjuk egyszer a farsangba, utána meg ugyanazért, amivel belehajtottalak, azért meg kukoricasutkán vezekelje. Szóval valahogy olyan tisztességtelen játéknak tűnik ez, nem? Hogy jobban belegondolunk, azt mondjuk, hogy hát ez valahogy ez nem megy. A rendszerváltás után történt meg egy vidéki városban, hogy ott is volt sorozatunk, és nagyon sok, nagyon hívő katolikus, tehát nagyon komoly katolikus ember eljött, és akkor vezették ott be ezeket a farsangi bálokat az egyházközségben, és akkor mondta az egyik katolikus hallgató, hogy ő nem hajlandó elmenni egy ilyen bárra, mert hát a tombola, a szerencse, a nyeremény, akkor most, hogy ruhára pénz költsön, meg nem tudom én mit, az ő keresztény hitével ez nem fér össze, de legfőképp az nem, hogy utána majd vesse le, és akkor majd jön a hanvazó szerda és a nagybőjt, amikor mindezért illik bűntudatot érezni. Azt mondja, hát ez valahogy nem a kereszténység, azt mondja, ez nem illik a mi vallásunkhoz, és nem ment el az ilyen egyébként jótékonysági bálokra, ahol nem tudom, kik szegényeknek gyűjtöttek, vagy nem tudom, micsodát. Szóval ezt aztán annyiféleképpen tudják tupírozni, ugye, hogy bál is, de szegények is, meg gazdagok is, de szegényeknek gyűjtünk. Tehát valahogy gyökerében valahogy nem olyan tisztátalan, tehát nem tisztességes megoldás. Az ember az örömnek tisztább nemeit is ismerheti, egy jó kirándulás, vagy egy beszélgetés, vagy bármi, amit kimegyünk a természetbe, vagy egy összejövetel, ami viszont szintiszta ideológiájú, tehát nem olyan, hogy egyszer ilyen másszor olyan, na hát ennyit a karácsonyról, tehát hogy a karácsonynak bibliailag annyi gyökere sincs, mint a húsvétnak, hogy most a harmadik húsvétnak, mondjuk az első húsvét az egyik gyökere legalábbis a mai felfogás szerint, tehát ennek még ennyi gyökere sincsen. És akkor inkább először ezzel kezdeném. Tehát az, hogy Jézus a betlehemi születés előtt is élt, és Istenként élt, és hogy van Szent Háromság, ez a Mózes első könyve első fejezetében is jelzést nyer, amikor azt mondja, hogy az első fejezet 26. vers, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ugye rögtön a Bibliánk első fejezete így kezdődik, hogy kezdetben teremtette az Úr az eget és a földet, a második versben ott van, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, és a 26. versben ott van, hogy teremtsünk ember, tehát többes szám, ez nem egy retorikai fogás, nem egy királyi többes szám, hanem ez már úgy sejteti azt, hogy a Bibliában több isteni szeméről van szó. amikor Jézust meg akarták a zsidók kövezni, hogy Istenné teszi magát, vagy csak egy Isten van, te meg miért teszed Istenné magadat, ugye ezt Máté Evangélium a 21. fejezetében olvashatjuk, akkor Jézus visszautalt nekik például a 110. Zsoltárra, ami egy nagyon ismert Zsoltár volt, rövid Zsoltár volt, Dávidi Zsoltár, mondta az Úr az én Uramnak. Hát milyen Úrról beszél itt? Dávid azt mondja, Dávid azt mondja, mondta az Úr az én Uramnak. Tehát itt is két Úrról beszél. Tehát mintha azt mondanánk, hogy mondta az Atya a Fiúnak, az Atya Isten mondta a Fiú Isten, hát két Úrról beszél. Tudom, hogy ez még nem annyira kifejtett tanítás, mint a Máté 28.19.20-ban, hogy menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítványokkal, és kereszeljetek meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. De az Ószövetségben állandóan érzékelteti, például ott van Ézsajás könyvének a 63. fejezete, ahol azt mondja, hogy engedetlen fiak voltak, megszomorították szentségének lelkét. Tehát egy szövegösszefüggésen belül már az Atyáról, a Lélekről és a Fiúról is beszél. Tehát az Ószövetségben is ott van az Isten, aki nem egyedül Isten, hanem mellette még két személlyel megosztva Isten. Arról meg nem is beszélve, hogy Krisztusnak megjelenései vannak az Ószövetségben. Tehát, hogyha mondjuk Ábrahámnak megjelenik a három mennyei küldött, ugye olvassuk Mózes első könyvében, talán ugye a 20. fejezet környékén, hogy megjelenik a három mennyei küldött Ábrahámnak, és akkor két angyal elmegy Sodomába és Gomorába, hogy Lótot onnan kivezesse, és akkor utána egyszerre csak azt olvassuk ott a szövegben, hogy Ábrahám az Úr előtt állt. Tehát akkor a harmadikat Úrnak nevezi, és azt mondja, hogy Uram, hogyha van 50 igaz Sodomában, ugye megkegyelmezel a városnak. És azt mondja, hogy igen, hát ha van 40, megkegyelmezel, és így lemegy ugye egészen 10-ig, akkor ki az az Úr, aki előtt ott áll? Ábrahám. Vagy Ábrahámnak az egyik leszármazottja Jákob, amikor a Jabbok folyó partján küzd ugyancsak egy mennyei lénnyel, és úgy fejezi be a küzdelmét, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem, akkor az melyik isteni személy, aki ott van? Vagy amikor Mózes a csipkebokornál azt mondja a hang a csipkebokorból, hogy oldd-e saruidat lábaidról, mert ahol áll a szent az a hely, és én vagyok a te atyáidnak istene. Ugye ez a Jahve Isten. Hát ki ez a Jahve, Jahveként bemutatkozó Isten, amit ugye később pontatlanul Jehovának neveznek. Tehát a Jahve Isten, az Úr orszájának az angyala Isten, ez mindig Krisztusnak a neve az Ószövetségben. Tehát ha valaki látni akart és érteni akart, ott már az isteni háromságról azért képet alkothatott, és amikor Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk, vagy én láttam az Atyát, vagy én az Atyától jöttem, akkor ezért nem föltétlenül kellett volna a zsidóknak követ ragadni, hogy Jézust megölik. Mert a saját irataikban is Dávid is azt mondta, hogy mondta az Úr az én Uramnak. Hát akkor milyen, kiről beszél Dávid, tette fel a kérdést? Senki nem válaszolt rá. Tehát ezt valószínűsíthetjük, hogy ezt a zsidók is tudták valahogy, szóval az akkori zsidók is tudták. Nyilván a maiak is, hogyha komolyan veszik az Ószövetséget, vagy ennek a tudatára kell, hogy ébredjenek. Tehát ilyen szempontból egy folytonosság van az Ó és Új Szövetség között, de abban igazat tetszett mondani, hogy aztán teljesen tisztán és világosan az Új Szövetség mondja ki azt, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. De a többes szám, meg az Úr az én Uram, stb. Tehát ezek úgy nagyon finoman ezt a kérdést már odaállították az emberek elé. Itt is lehet mondani, hogy aki olvassa, értse meg. Ugye? Na most az előző kérdésre meg azt tudom válaszolni, hogy azt nem tetszett itt lenni ugye a sorozatnak az eddigi alkalmain, mert éppen arról beszéltünk a sorozat eddigi alkalmain, hogy a kereszténység nyilván nem vette át a zsidó. Egyrészt hát nem is zsidó szokások voltak, mert a zsidó népnek Isten elrendelt bizonyos ünnepeket. 7 ünnepet rendelt el. De ezeknek az ünnepeknek csak addig volt jelentőségük, ameddig Jézus el nem jött és be nem teljesített. Ezek előképek voltak. A húsvét előképe volt Jézus áldozatának, a zsengekéve előképe volt Jézus feltámadásának, a kovásztalan kenyerek ünnepe előképe volt, hogy a Jézus halálát megértve az ember elkezd egy más életet. A pünkösd előképe volt annak, hogy Jézus mennybe menete után 50 nappal kiárad a Szentlélek, és amikor ezek beteljesedtek, ezek el is évültek. Ezért mondja a Kolossé 2-ben, hogy árnyképek, tűposznak mondja, tehát vázlatrajzok voltak, vázlatai voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ameddig Jézus nem jött el a földünkre, Isten addig is az embereket tanítani akarta arra, hogy miért jön el majd a földünkre. Mit jelent az, hogy magára veszi a bűnt, mit jelent az, hogy meghal a bűnökért, mit jelent az, hogy feltámad, mit jelent az, hogy akik hisznek ő benne, azok más életre tudnak eljutni. Tehát erre az Isten a zsidó népet 1500 éven át ezekkel a jelképekkel tanította. Volt egy külön előadásunk arról, hogy amikor megértették a zsidók ezeket a jelképeket, akkor hatalmas nagy reformáció vette a kezdetét, például a Krónika második könyve a 30. fejezetében olvashatunk egy ilyen nagy reformációt, amikor megértették Ezékiás, majd később Jósiás idejében, hogy a húsvétnak mi a jelentősége. Ameddig csak mint egy szokás csinálta, ledarálták az ünnepeket, addig semmi áldás nem volt rajtuk. Amikor megértették, akkor viszont kezdték megérteni, hogy ki az Isten, mit jelent az, hogy Isten ad áldozatot magunk helyett, hogy magára veszi a bűnök büntetését. Ne felejtsük el Mózes második könyve 12. fejezetét, amikor volt az első húsvét, mit mondott Isten Mózesnek? Nem azt mondta, hogy Mózes, mondd meg a népnek, hogy minden évben ünnepeljenek húsvétot, hanem azt mondta, hogy most ünnepeljétek meg a húsvétot, így és így, ott van legrészletesebben leírva 2 Mózes 12-ben és 3 Mózes 23-ban, de a 2 Mózes 12 a legrészletesebb. És amikor elmondta ezt Isten, akkor azt mondta Mózesnek, és ha felteszik a kérdést a fiaitok és lányaitok, hogy miért ünnepeljük mi ezt a húsvétot, akkor magyarázd el nekik, hogy ezért, ezért és ezért. Ezért kell bárányt magatokhoz venni, ezért kell bárányt levágni, mert az lesz a helyettesetek, ezért kell a vérével megkenni az ajtófélfát, hogy oltalom alá essen az, aki hisz a bárányban, ezért kell keserű füvekkel elfogyasztani, mert keserű, hogy Isten rámutat arra, hogy hát a bűneinkért valakinek meg kell halni, és hogy milyen bűnösek vagyunk, ezért kell kovásztalan kenyérrel, hogy ne legyünk bűnösök, ezért kell pálcával a kézben, sarúval, ezt mind magyarázd el, tehát a bibliai ünnepek azok nem szokás, meg nem hagyomány.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

0: Michelangelo, karját tárja felénk a keresztfán. Rónai György fordítása. Életem immár lassanként elér, törékeny bárkán tengerviharán át, a közös révbe, ahol számadását adja jós rossz tettéről kibetér. Most látom, a szenvedélyes szeszély, mely bálványommá a művészet álmát tette. Valójában milyen sivárság, s milyen kín a vágy annak, aki él. Szerelmi álmok, hiúk üresek. Mi lesz most, hogy két halál is közelget? Egy biztos, egy fenyegetőn mered rám. Már nem nyugtat meg véső és ecset. Egyet kívánok. Az égi szerelmet, mely karját tárja felénk a keresztfán.
1: Igen, az európai kultúrát a kezdet-kezdetétől jellemezte ez, hogy mindenki nagy művet akar létrehozni, vagy a művekben akar maradandóvá válni. Holott a legnagyobb mű mégiscsak a megváltozott ember, a megtért, az újjászületett ember. Miért akarnak az emberek nagy műveket létrehozni? Valahol nem pótcselekvés ez? Valahol nem bálványozás ez? Vagy nem a művekben önmagunkat akarjuk ünnepeltetni? Michelangelo szembesül ezekkel a kérdésekkel, a 16. században szembesül. És szembesül azzal is, hogy a művészet mellett az akkortájt már a reneszánszban, a kései reneszánszban már nyiladozó szerelem mítosz is bontogatja a szárnyait, és ezzel is szembefordul, szerelmi álmok, hiúk üresek. Tudjuk, hogy mogorva ember volt, sokszor összeférhetetlen, és nem voltak sikerei a társkapcsolatokban sem, és az indulatát, a fékezhetetlenségét a hétköznapokban sajnos úgy ontotta, hogy sokszor elvadított magától férfit is és asszonyt is. De maga ez a szenvedély lekötötte az egész életét, küzdött ezzel, és ezért nevezi néven szerelmi álmok, hiúk üresek. Mi lesz most, hogy két halál is közelget? Igen, Michelangelo még elevenen tudja, hogy a Biblia, a kereszténység alapja két halálról beszél, nem csak az életünk végén a törvényszerű, a szükségszerű halálról, hanem az ítélet után arról a borzalmas halálról, ami az igazi tragédia, amikor örökre el kell távozni a létezésből, bibliai nyelvén a második halálról. Szerelmi álmok, hiúk üresek, mi lesz most, hogy két halál is közelget, egy biztos, tehát ez az első halál, egy fenyegetőn mered rám, az ítéletben elnyerhető halál, ha valaki híjával találtatik abban. És ezért nagyszerű ennek a szonetnek a befejezése. Ezért összegzi az utolsó tercina mindazt, amit ebben a rövid versben kezdett kifejteni, már nem nyugtat meg véső és ecset. Egyet kívánok. És most jön a másik versben fölemlített tapasztalat, és hatalmas kérdés, a szerelem kérdés. Előbb azt mondta, hogy szerelmi álmok hiúk üresek. Most azt mondja, egyet kívánok, az égi szerelmet. Mert az égi szeretetnek is része az égi szerelem. A szeretetből következik az a szerelem, ami méltó erre a névre. És ha az embert egy valaki szereti igazán, és ez az Isten, ez Jézus Krisztus, akkor a szerelemre is csak egy valaki taníthatja meg igazán. A szerelem akkor igazán az, ami, hogyha állandóan a szeretet újítja meg. Ezért fejeződik be így a vers. Egyet kívánok, az égi szerelmet. De ez az égi szerelem itt a földön is megmutatta magát, mely karját tárja felénk a keresztfán. Megismerni azt a szeretetet, ami feltétel nélküli, ami kezdeményező, ami gyengéd, ami mindig szelíd, és ami el tudja fogadtatni az emberrel azt, hogy nincs külön törvény a szerelemre, sőt, a legfőbb törvény, a szeretet törvénye égisze alatt áll a szerelem is. A 19. és a 20. század radikálisan szakított ezzel a felfogással. Valahogy Balzacnak a kifejezése illik ide, aki mintegy 150-160 évvel ezelőtt azt mondta, a szerelemben mindent szabad. Hát ez a lényeg benne, hogy mennél magasabb egy szeretet megnyilvánulás, annál kevésbé szabad minden, mennél nagyobb a szeretet és a szerelem, annál inkább éreznie kell az embernek a szabadságot, a felelősséget is, és azt, hogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Ez a Biblia üzenete, elfelejtett üzenete, főleg az elmúlt két évszázadban elfelejtett üzenete, amelyet a Biblián belül az énekek éneke juttat felszínre.

itt gyermekek. Ketten is. Ketten? Jól van? Hárman. Akkor őket szeretném először köszönteni, és nektek szeretném először, ott egy kis, ott a harmadik kislány. Az Isten üzenetét szeretném először nektek tolmácsolni. Kérdezhetek tőletek valamit? Lányok, picik. Emlékeztek a Noé történetére, a nagy hajós történetre? Egy kérdés, hadd tegyek fel. Mi volt a hajó közepében? Kik voltak benne? Emlékeztek? Na, ki tudja? Állatok, pontosan. És ez az a kérdésem. Hogy kerültek oda? Még egyszer hangosan? Ugye akkor ebből következően nem Noé bácsi fogta össze az állatokat, hanem az Isten mondta nekik, hogy menjenek oda. És ezt hogy képzelitek el? Mit gondoltok, hogy hogy nézhetett ez ki, hogy ez a sok állat egyszer csak ott a hajóba megjelent? Hogy képzelitek ti ezt el? Hogyan szólt az Isten az állatoknak? Ugye gondolom, én magam, de igazából a kisfiamtól tudom, hogy az Isten belesúgta a fülükbe, hogy induljanak el, mert majd valahol lesz valami, ahová bele kell menniük. Ti is így képzelitek el, mint az én kisfiam? Mondta is nekem, hogy hát apa, Noé bácsiról fogsz prédikálni, hát ez mindenki tudja. Ti is így képzelitek el? Ugye milyen egyszerű az élet? Képzeljük el azt, hogy sok-sok állat, oroszlánok, kígyók, mindenféle állat meghallotta az Istennek a hangját, és elindultak egymás után szépen sorba. És bementek a bárkába. Noénak mi volt a dolga? Hogy kinyissa az ajtót, hogy erre kell menni. Igen, megmondta, hogy ott az ajtót kell bemenni. Igaz? Ugye milyen egyszerű az élet? Az Isten megkereste az állatokat, és elmondta nekik, hogy merre kell menni. És a következő kérdés, hogy ti ezt tudjátok? Bizony, tudjátok ám, hogyha szól hozzátok az Isten, az Úr Jézus, akkor mit csináltok? Pontosan. Ennyi az élet lényege. Tudják az állatok, tudják a kislányok, csak mi nem tudjuk. Látjátok, ezért tanulunk mi tőletek. Azt mondta az Isten, hogy legyünk gyerekek, olyanok, mint ti. És akkor mi is tudni fogjuk, hogy honnan, hova kell eljutni. Nekünk ez nagyon nehéz, nektek még könnyen megy. Azt üzeni nektek az Isten, hogy a szívetek, amilyen most, adjátok neki. És akkor majd ő vezet benneteket, ahogyan az állatokat. Egyszerű. Tudjátok jobban, mint mi. Most pedig figyeljetek még, mert ugyanúgy Noé bácsiról fogok szólni, bárkáról, és

Leg még hallotok érdekes dolgokat. Kedves gyülekezet, most titeket köszöntenélek. A kiköltözésről szólna az egész nap, és a legnagyobb kiköltözőről kellene gondolkodnunk, Noéról, akinél nem volt nagyobb emberi kiköltöző, de egyetlen kérdést tennénk fel, és arra keresnénk a választ, hogyan kell bárkát építeni. Itt most természetesen nem a gyakorlati hajóépítő tudásról gondolkodnánk, hanem arról, hogy Noé hogyan jutott el odáig, hogy bárkát épít. De az alapigénk nem Noé lesz, hanem Jelenések könyve nagyon-nagyon jól ismert igéje. Jelenések könyve első fejezet, harmadik verse, mintha mindenki betéve tudja kívülről is, ezért felolvasom. Jelenések könyve első fejezet, harmadik verse. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Tulajdonképpen az a kérdésünk, hogyan tudjuk betölteni a proféciákat, és mondjuk boldogok lenni. De ezt Noé életéből szeretném megvilágítani. Ugyanis ő betöltötte a proféciát, és boldog volt. Lapozzunk Mózes első könyve 6. fejezetéhez. De mivel ismert az ige, először egy-két gondolatot gondoljuk végig, mert jól ismert történet. Ugye tudjuk azt, hogy Noé napjai milyenek voltak, tudjuk azt, hogy a mi napjaink milyenek, és tudjuk azt, hogy Jézus azt mondta, hogy a kettő majdhogy nem ugyanaz. Itt csak alapvetésnek egy dolgot szeretnék leszögezni. Ugye mi úgy gondolkodunk, és jól, jogosan, hogy olyan dolgok előtt állunk, amiről fogalmunk sincsen. Noé hasonló módon szembesült ezzel a kérdéssel, olyan dolgok előtt állt, amiről fogalma sem volt. Olyannyira, hogy ugye tudjuk a későbbi tanulmányainkból, történetből, hogy hajót kellett építeni egy olyan világba, ahol gyakorlatilag az esőt sem ismerték. Tehát hajózás meg ilyesmi nem volt. Hajóépítési ismeretek gyakorlatilag nem voltak. Magyarul csak pár gondolattal érzékeltetni szeretném, hogy hasonló dolgokon ment keresztül, fogalma se volt arról, hogy mi fog következni. És igazából a kérdésünk ez lesz, hogy hogyan jutott el odáig ez az ember, hogy akkor ő most építeni fog egy hajót. Ugyanis semmiféle előzménye nem volt. Ahogyan a mi életünkben is rengeteg mindennek nem lesz előzménye. Ugye proféciának a betöltéséről szóltam az elején. Fel lehetne tenni egy kérdést, hogy miért mondom én azt, hogy Noé proféciát teljesített be? Ugye föl is tehetném kérdésnek, hogy tudjuk-e, hogy miért mondom én ezt? Milyen proféciát teljesített be Noé? Ugye, utalás van csak rá, ugye, ami Matuzsálem, amit mi Matuzsálemnek hívunk, ugye Matuséla, jelentése, amikor ő meghal, akkor eljő az özönvíz. Tehát még a neve is, nevében bent van, ez egy beszédes név, hogy tudták, hogy fog történni valami, lesz valami. Matuzsálem neve is tanúskodik róla. És ugye mi tudjuk a saját proféta irodalmunkból, hogy Énok prédikált az özönvízről. Noé neve azt jelenti, hogy ő vigasztal meg bennünket. Azon a földön, amelyet megátkozott az Úr. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a név testesítette meg az embert. Miért vigasztal meg? Mert azzal, amit tesz, amit tett, valamit hirdetett, valamit megélt és átadott. Tulajdonképpen Noé neve minden végidőbeli keresztényt kellene, hogy jellemezzen. Ő megvigasztal egy olyan földön, amit az Isten megátkozott. A kérdés az, hogy hogyan lehet ide eljutni. Mit tudott Noé? Azt tudta, hogy lesz valami.
nem volt róla fogalma, hogy mi. És képzeljük el azt, hogy fogalmuk se volt azokról a dolgokról, amit mi ismerünk. Eső, víz, hajózás. Semmi. Azt tudta, hogy valami lesz. Homályos. Hogyan fog ez az ember hajót építeni? Ugye logikusnak tűnik az a dolog számunkra, tehát nagyon sok minden evidencia, hogy hát Noé épített egy hajót, aztán belement. Hogy lehet idáig eljutni, hogy építek egy hajót? Ugye, hogyha most ezt kiveszem ebből a környezetből, és behelyettesítem a mai világba. A kiköltözés kapcsán, vagy önfenntartás, vagy bármiféle önrendelkező közösség létrehozása ürügyén. Hogy lehetséges ezt megcsinálni? Egyszerű megoldás, sehogy. Próbáljuk ki. Költözünk ki, kis család egy kis faluba. Egy évet adok nekik. Nem többet. Hogy lehetséges megcsinálni? Vagy hogy lehetséges összerakni egy tengerjáró hajót? A semmiből. Ennyi vezető után nézzük Noé történetét. 6. fejezet, 8. versétől olvasom. 4 pontot lehet összeszedni Noé életébe, ami a bárkaépítéshez vezette. Ezeket fogjuk megvizsgálni. 1 Mózes 6:8. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt, Noénak pedig ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal, és Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. És mondta Isten Noénak, elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinálj bárkát. Csak eddig olvasom a magának a bárka leírását, nem. 4 pontba lehet összefoglalni, hogy mi vezetett a bárka építéséhez. Ha megfigyeltük, nem azzal kezdődött a dolog, hogy Noé valamit felismert, egy szükségletet, és akkor erre alapított valamilyen intézményt, ami ezt megoldja. Első pont. Kegyelmet talált az Úr előtt. Ezt most fel is tenném azt a kérdést, hogy ez mit jelent? Valaki, aki úgy gondolja, mondja meg nekem, hogy mit jelent ez, hogy Noé kegyelmet talált? Mit jelent kegyelmet találni az Isten előtt? Ennél sokkal-sokkal többet. Ugye itt egy olyan szó szerepel a héberbe, ami azt jelenti, hogy kegyelemben lenni, belemerülni az Istenbe. Amit mondtunk, azok mind valamilyen ajándékok, vagy valami, ami velünk kapcsolatos. És ugye mi ebből indulunk ki általában, hogy a kegyelem az, ha én valamit kapok. De a Bibliából ez nem igaz. Ugye mi azt gondoljuk, hogy az akkor valami jó, hogyha áldás van rajta. Azon mérünk le mindent, hogy ha van áldás, akkor az Istentől való. De ez nem igaz. Mert mindenki kap áldást, függetlenül attól. Nézzünk körül a világba. A Biblia szerint az Isten maga, a személy, a kegyelem és az áldás. Meg kell különböztetni áldást, mint majdnem egy exakt fogalmat, amit mi használunk, és az Isten jelenlétét, mert a kettő nem ugyanaz. Noé az Istent találta meg, és belemerült. Elmerült az Istenbe. Ezt mondja a Biblia. Az Isten állandó jelenlétébe került azáltal, hogy berekerült az Isten Noéba, Noé meg az Istenbe. Első lépése a bárkaépítésnek. Enélkül semmi nincs. Enélkül hazugság minden. Enélkül valami, ami nem az. És nagyon enyhén fogalmaztam. Noé belemerült az Istenbe, és onnantól kezdve többé nem Noé volt, hanem maga az Istennek az eszköze. Enélkül semmi nincs. Csak látszat, és egy olyan munka, amit nem tudom, kinek végzek. A következő, hogy haladunk tovább, ugye 9. vers, Noé igaz ember volt, Istennel járt. Ez a 2. pont lehetne.
Következő lépés a bárkaépítés, ez kiköltözés, ez bármilyen munkához, amit az Istennek akarunk esetleg végezni. Nem tudom, megfigyeltétek, hogy itt még munkáról szó sincs. Semmi. Noénak fogalma sincsen semmiről, ő egy valamit tud. Belekerült az Istenbe. És mit akar? Nem akar dolgozni, nem akar építkezni. Az Istennel akar járni. Mert jó vele lenni. Nem akar még csinálni semmit se. Mit tud csinálni? Egyetlen dolgot szeretne. Megragadni az Isten kezét, és nem ereszteni el többé. És még nem dolgozik. Mert még nem tud. Isten jelenlétében került. Istent látja, Istent lélegzi be. Szó szerint. És ebből következik majd az ő hite. Ugyanis hitnek az a lényege, hogy van valami megfogható. Nekem nincs nagy hitem, csak egy nagy Istenem, akit látok. Enélkül én csiholhatok magamba hitet, mindenfélét csiholhatok. Nem fog működni. És úgy nőtt Noé hite, hogy minél több időt töltött azzal, aki a legfontosabb volt számára. És a benne lakó Isten vált az ő hitévé, elkezdett élni, de még nem dolgozik. Még mindig nem dolgozik. Még mindig csak ül, mint egy csecsemő. És táplálják. Harmadik pontot, hogyha ebből következően levonhatnám, amikor azt mondja, hogy igaz ember volt, fedhetetlen. A járás, az Istennel való járás eredménye igazzá válik. Nem azért, mert egyszer csak a rossz énjéből jó lesz, hanem mert kicserélődött. És abba kezd felnőni egy másik valaki. Tehát nem az van, hogy én rossz voltam, és addig kell dolgoznom, gyakorolnom, amíg jobb leszek, hanem egy teljesen más valaki vagyok. És kezdem az életemet, mint csecsemő is felnövök. A kereszténység, a hit lényege, hogy kicserélt élet. Nem megváltozott. A változás majd utána jön. Tehát igazzá vált. Ez a hitnek az eredménye, a folyamatos hit, a folyamatos gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy az Isten járt, hallgatott rá, követte őt. Így lépésről lépés. Először csak egy picit, aztán mindig nagyobb dolgokat. Egy egyszerű kérdés, hogy föltettem magamnak, hogy Noé ebben a pillanatban meg tudta volna építeni a bárkát? Tudta volna követni az Istent? Azt se tudta, miről van szó. Mindennek rendelt ideje van, még nem volt itt az idő. És megnézzük, nem ő találta ki, hogy mit kell csinálni. Ő még most csak figyelt, és élvezte az Isten jelenlétét. Örvendezett az Istennek, és ezáltal változott át. És most jön a negyedik pont, 13. vers. Isten mondta Noénak. Kijelentést kapott. Nézzük csak meg. Van három pontunk. A negyedik pont, amikor az Isten először megszólal. Kijelentést kapott. És mi volt a kijelentésben? Isten elmondja, hogy mi fog történni. Proféciát kapott. A kérdés az, hogy boldog, az előbb boldog, aki hallgatja, felolvassa, megcselekszi, és aszerint él. Noé kapott valamit, ami nagyon elgondolkodtató, hogy képzeljék el azt, hogy ő tudta, hogy mi lesz, és mit csinált. Át lehet helyezni jelen korunkba. Mi tudjuk, hogy mi lesz? Persze, hogy tudjuk. Jobban, mint bárki más. És mit csinálunk ezzel? Mit kezdünk mi ezzel? Noé kapott egy kijelentést. Miért? Mert akkor már tudta ki az Isten, és tudott rá hallgatni, és hallotta őt, és tudott vele kommunikálni. Ez a kijelentés egyben egy nagyon fontos dolog. Parancs. Kapott egy parancsot. Építsél bárkát. Na most ez egy fontos kérdés, hogyha ezen elgondolkodunk, hogy
Képzeljük magunkat a helyébe. Egyik reggel az Isten megjelenik nekünk, és azt mondja, hogy ez és ez fog történni, neked kell építened egy bárkát. És ugye, amikor bárkát mondunk, akkor képzeljük el egy óceánjáró hajót. Tehát nem egy ilyen kis balatoni ladikot, hanem egy óceánjáró hajót. Tehát itt vannak a méretek. Ugye elképzeltem magamat, hogy az Isten elmondja, hogy igen, igen, igen, nagyon jó, de egyrészt, Uram, valami hiba van, mert soha nem láttunk még esőt. Nem tudjuk, mi az, hogy hajózás. Ilyen hajót még nem láttunk, meg semmilyen hajót nem láttunk még. És én még nem építettem soha semmit se. Ezt te hogy gondolod? Biztos rossz. Hát te is tévedesz néha, biztos rossz embernek küldted az üzenetet. Sokszor elgondolkozom ezen, hogy én így élek. Van profétai kijelentésünk? Hát persze, hogy van. Kettő féle is. Van Biblia is, meg van egy másik. Komolyan vesszük? Nem mondok rá semmit se. Azt mondjuk, hogy Urunk, tévedtél. Nem mi vagyunk azok. Bocsánat. Te is tévedhetsz. Hanem mit csinált Noé? Elkezdett építeni. Egy nagyon elgondolkodtató, hogy nem kérdezősködött. Nem csinált semmit. Fölállt és indult. Katona volt. Kapott egy parancsot, és elindult. A Jakab apostol levelében ez úgy van megfogalmazva, hogy mutasd meg a hitedet a te cselekedeteidből. Noé építése a hitének volt a cselekedete. Következő abszolút kérdése. Proféta, profécia, jövő, cselekedet, jelen pillanatban X. Nincs. Magyarul, mutasd meg a hitedet a te cselekedeteidből. Az egyenletnek a vége üres. Minden ott van, az egyik fele megvan, a másik hiányzik. Noé abban a pillanatban nekiállt építeni. Tehát ezt most úgy képzeljük el, hogy fogalma nem volt, hogy mit, meg hogyan, meg merre. És miért csinálta? Azért, mert kegyelemben élt, Istennel járt, igazzá vált, kijelentés alapján élt. Nem lehet veszteni. Ezzel a négy dologgal nem lehet veszteni. Ha egy hiányzik, már vesztettünk. Ugye erre mondja a Biblia, hogy jól gondoljátok meg útjaitokat. Csak az egyik hiányzik. Vége mindennek. Azok az emberek, akik ott állnak majd Jézus előtt, és azt mondják, hogy Uram, Uram, nem a te nevedben tettünk nagy dolgokat és profétáltunk, é. A négyből hiányzott egy. És azt mondja Jézus, hogy soha nem ismertelek benneteket. Mi volt a bárka? A hajó. A hitének a gyümölcse. És ugye nagyon fontos dolog, hogy a gyümölcs mire való? Táplálja az embereket. Az nem egy öncélú valami. Nekem már van. Nagyon sokszor így gondolkodunk, hogy jaj, de jó, nekem van. De csak akkor van, ha táplálok vele másokat. Ha nem táplálok, akkor nincs semmi. A bárka nem azért volt, hogy Noé tesz egy kis földkörüli utat, hanem azért, hogy mindenkit meg tudjon menteni. Elképzeltem azt, hogy lehetséges, hogy a bárka egyik része teljesen üres volt. Mert oda kellettek volna a testvérek, az emberek. 8 voltak, akik oda bementek, meg az állatok, akik tudták, hogy ki után kell menni. Lehet, hogy az egyik fedélzet, ez most csak fikció. Üres volt. Ott volt azoknak a helye, a családtagok, rokonok, stb. A gyülekezet, akik nem mentek be. Gyümölcs, de azokkal élni is lehet, és kell. Noé úgy élt, hogy amit hitt, azt hirdette. És nem csak beszédben, hanem cselekedetekben. Ugyanis az Isten országa erőből áll, legfőképpen, nem beszédből. Képzeljük el azt, hogy Noé beszél arra, hogy jön egy nagy víz, minden el fog pusztulni, és nem csinál semmit. Végidő, jönni fog, és nem csinálunk semmit, esetleg.
hiteles a kettő? Azt gondolom, hogy önmagáért beszél a kérdés. Mutasd meg a hitedet a cselekedeteidből. Azzal gyakorolta hitét Noé, hogy épített. Noé a bolond. Ugye így csúfolhatták őt. Épített egy nagy dobozt. 300 méter hosszú dobozt a föld közepén. Meleg van, gyönyörű szép környezet, és Noé arról beszél, hogy itt minden el fog pusztulni. És bolond Noé elkezdte építeni a dobozkáját. Békesség, biztonság. Soha nem lesz itt semmi. Ne higgyetek neki. Azon gondolkodtam, hogy nekem lenne bátorságom itt a hősök terén nekiállni egy ilyet. Mert valószínűleg hasonló lehetett a kérdés. Ide elindulnék, és azt mondja az Isten, hogy indulj el! Építs egy hajót a hősök terén! És az a kérdés, hogy ha az Isten nekem nem szól, akkor lehetetlenség egy ilyet csinálni. Nem lehet megcsinálni. És ugye olyan viccesek ezek a dolgok, de azért, mert nekünk még erről fogalmunk nincs, hogy Noé egy közösség része volt, és az Isten szólt hozzá, és csinált valamit, ami nem egyezett meg a közösségnek a gyakorlatával, hagyományaival, sőt, a természet akkori rendjével sem. Ha Noé nem hisz, nem csinál semmit se. Valami kis valamit ott összeeszkábálgat, hogy mégis az Istennek is legyen jó, meg nekik is. De Noét ez nem érdekelte, mert ő kegyelemben élt. Nem látott más, csak az Istent. Képzeljük el, hogy most itt a gyülekezetnek ki kéne menni, és nekiállni hajót építeni oda. És azt kéne folyamatosan prédikálni, az Andrássy úton, a Deák téren, hogy özönvíz lesz. És megkérdezik, mikor? Nem tudom. De lesz. Ó! Miért? Honnan veszed, Noé? Mondta az Isten. Szegény Noé. Viccesen hangzik, de ezen mindenkinek át kell menni. Ha ezen nem megyünk át, akkor semmi nem lesz itt. És ugye remélem, hogy érzékeljük, hogy itt nem azon van a hangsúly, hogy most hajót építünk, vagy bármit. A hajóépítés az a valami, amivel mi a hitünket kifejezzük, megéljük, átadjuk. Ez lehet bármi. Az a fontos, hogy az Istentől legyen, kegyelemben. Ő mondta, parancsolta, belejárok, legfontosabb számomra. Miért hirdette, miért épített bárkát Noé? Vagy írja is a Biblia, hogy hirdette az igazságot. Miért tette? Egyszerű, mert hiányzott az emberekből. Ma meg lehetne megint kérdezni, hogy az emberekből mi hiányzik. Csak egy kicsi kis dolog, az igazság. És a hirdetése ennek az volt, hogy Noé felhívta a figyelmet arra, azzal a bárkával, vagy bármivel, hogy ne gondoljátok azt, hogy amit csináltok, az jó. Kivonult a világból. Azt hiszem, ismerős ez a szlogen. Kivonult a világból azáltal, hogy hirdette az igazságot, akár az élete árán is. Nem érdekelte az, hogy ki mit gondol, mit csinálnak, mit nem csinálnak. 120 éven keresztül piszkálták ezt az embert. Nem egy kis pici idő, egy hét alatt valamit összerakok, 120 éven keresztül csúfolták, próbálták megakadályozni. Mindenki elképzelheti a jeleneteket, hogy mit tehettek meg. Biztos, hogy nem csak annyit csináltak, hogy hát ez bolond. Sok mindent csinálhattak. Képzeljük el azt az embert, aki 120 éven keresztül kitart. Ha csak egy bolondos ötlet volt. Ugye vannak ilyenek, akik építenek várat maguknak, meg atombunkert, meg mit tudom én, mindenfélét. 120 éven keresztül, töretlenül. Ő most vagy nagyon őrült volt, vagy valójában az Istennel járt. Ez még valakiről mondható el. Jézus Krisztus. Vagy a völgy legnagyobb őrültje volt, aki azt állította magára, hogy ő az Isten fia, vagy tényleg az volt.
Nincs köztes lehetőség. Na most, kedves testvérek, ez előttünk is. Előttünk áll, ugyanis csak abban az esetben tudunk bármit kezdeni, ha mi az Istennek gyermekeivé válunk. Egyébként most fejezzük be a komédiát, és menjünk haza. Mert az egész csak komédia. Mi a bálka? Az Isten számára, de az emberek számára is, a megmentésnek az egyedüli eszköze. És ugye meg lehetne kérdezni, hogy miért? Ez egyszerű. Azért, mert az Isten mondta. Számtalan módon megtehette volna, hogy az embert megmenti. Akarta volna, jön az özönvíz, mindenki egy ilyen kis levegő buborékba, ott el van magába. És ugye ketté választott a Vöröstengert, nem lett volna nagy ügy. A bárka építés, ez most már csak nem akarok részleteibe belemenni, mert ez egy külön tanulmányt igényelne. Tanítja az embert a közösségre. Ugyanis közösséget nem úgy építünk, hogy összejövünk, és akkor tartunk csoportterápiákat, és akkor egyszer csak azok leszünk. Hanem fordított. Belemerülünk a kegyelembe, bennünk van Jézus Krisztus, azért vagyunk testvérek, mert ugyanaz a vér folyik bennem, mint bennetek. Ha ez nem így van, akkor csak elvtársak vagyunk. Ha tetszik, ha nem. És a közösség alapja ez, hogy én bennem ugyanaz lakik, aki benned. És egyszer csak észreveszem, hogy testvérem. Testvérem. Tényleg? Igen. És nem teszek érte semmit, csak felismerem. Attól függetlenül kell érte tenni, mert minden kapcsolatért kell tenni. De ha Ádám csak felismerte Évát, ugye az Isten vitte elé, ugye a közösségnek az abszolút jelképe a Bibliában, akkor ez most is így működik. Közösség nélkül semmi nincs. Nem attól hiszi el a világ, hogy mi Isten fiai vagyunk, hogy mi felírjuk magunkra. Hanem attól, hogy van két ember, akik valójában test és vér. Aki Istennel egy, az egy lélek vele. Mi valójában, ha olyanok vagyunk, mint Noé, lélegzetvételt se tudnánk venni egymás nélkül. Ugyanis egy test vagyunk. A lábnak kiveszi a levegőt. Az orr. Egymás nélkül mi nem tudunk létezni. És az Isten a kommunikációs csatornaként szeretné használni a gyülekezetet, aki építi a bárkát. Istennel nem lehet máshogyan találkozni, csak egy közösségen keresztül. Ez a test. A bárka építése az a munka, amit az Isten rám, személyesen rám bíz. Amit én veszek el tőle. És csak én tudom, hogy mi az. És a testvéreim felismerik. Esetleg. És ez azért problémás, mert én rengeteg mindent felismertem magamban, hogy ezt az Isten biztos rám bízta. Ha nincs az ember kegyelembe merülve, akkor a világot is meg tudja hódítani. Mert az Isten úgy gondolja, hogy szólt hozzá. De nincs más lehetőség. Az Istentől kell elvenni, és csak is tőle. Na most szólhat embereken keresztül természetesen, de nekem ebben bizonyosnak kellenem. Annyira, hogy lesz egy idő, mikor az életemet kell erre rátennem. Na most a dolog érdekessége, hogy ezt pozitív értelemben használom, ugyanis ez nem lesz probléma. Most lehet, hogy félelmetes az, ami előttünk áll, de csak azért, mert esetleg nem tudunk az Istenről semmit. Egyébként miért lenne az? Nehéz. Nehéz idők lesznek természetesen, mert nem tudjuk, hogy mi fog következni. De ő viszont igen. Egyetlen kérdés az, hogy ő hol van. Kopogtat, vagy vacsorázik. Azért félelmetes a végidő, mert ő csak kér engedélyt bejönni. Elnézést kérek, légy szíves. És nem mondom, mert nem egy kellemes dolog. De nekem kellemetlenem az, hogy esetleg ő nincs velem.
Noé nem mert egy lépés sem tenni nélküle. Na, egy utolsó kérdés. Nem tudom, gondolkodtatok-e rajta, hogy ugye 8-an voltak a bárkában, tehát eléggé alacsony a szám. De engem izgalmasabb gondolatokra vezetett az. Miért pont Noé? Tehát, ugye a Biblia elég szükszavú, de csak egy család élt akkor a vidéken? Egy ember volt talpon? És hogy ő kezdett neki ennek a dolognak? Ugye, amikor Noéhoz szólt az Isten, akkor titkokat nyilatkoztatott neki ki. Ezek a proféciák, titkok. Minden ember előtt rejtve vannak. Csak Noé ismerte. Ezen érdemes elgondolkodni. Felfogtuk mi, hogy micsoda nép vagyunk? Sok kis Noé. Itt van a kezünkben, mindent tudunk a jövőről. Isten elárulta nekünk. Ugyanaz a státuszunk, mint Ábrahámnak, amikor azt mondta, hogy elmondjam-e az én barátomnak, hogy mi fog következni Szodomával és Gomorával. Felfogtuk, hogy minden titkot ismerünk, ami kell. Noén kívül senkit nem érdekelt ez a kérdés. Ez olyan félelmetes ezt kimondani, hogy senkit nem érdekelt, hogy mit mond az Isten. És ugye azért érdekes, mert ott volt, tudhatták. Énok több száz évig prédikált róla. Matuzsálem 900 évig élt. Ezen is érdemes gondolkodni, hogy miért ilyen hosszan. Ugye ő prédikált leghosszabban a özönvízről. És senkit nem érdekelt. Ugye valószínűleg nem csak 3 vagy 4 igaz hívő volt abban a korban. Mi mindent tudunk, úgy gondoljuk. Engem inkább az érdekel, hogy érdekel valakit, mit mond az Isten most. Annyira, hogy az életével bizonyságot is tesz róla. A többi nem érdekes. Semmi jelentősége nincsen. És a másik. Lehetnek nekünk proféciáink, gyönyörűen leírva, elmondva, elénekelve. Ha az Isten nem jelenti ki számunkra, nem léteznek. Ha mi nem vágyunk az Isten után, akkor nekünk nem tudja kijelenteni az ő akaratát. Magyarul ennek semmi ereje nem lesz. Ha nem vágyakozunk ő rá, ő vele lenni, benne lenni, belélegezni, akkor csak egy látszat az egész. Vásári komédia. És esetleg majd joggal kérdezzük, hogy hát nem tettünk nagy dolgokat a te nevedbe. De hát soha nem érdekelt az, hogy te mit gondolsz erről a kérdésről. Akkor miért várod el, hogy én bármilyen kérdésben most végig gondoljam azt, hogy te mekkora dolgokat tettél értem? Soha nem érdekelt az, hogy velem mi van. Miért jössz most hozzám? Noé megkapta ezeket a titkokat. Mik voltak ezek? Ugye azt mondja, ezen érdemes elgondolkodni. Így szól a 12. vers. Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. És ezután szólt Noénak, hogy elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Úgy ismerjük gyerekkorunk óta, hogy bennünk vannak, de gondoljuk végig, hogy itt mi történt. Isten látott valamit. Hasonló, emlékeztek? Ádámnál van ilyen. Nem tudta megfogalmazni Ádámnak, mi a problémája, Isten fogalmazta meg számára, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Valami volt, amit nem tudott megfogalmazni. Itt is. Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, és utána el kellett mondani Noénak. Miért? Mi azt gondoljuk, hogy mindent tudunk erről a kérdésről, már nem a bibliai kérdések, hanem mi történik körülöttünk. Itt azt mondja a Biblia, hogy Noénak az Isten kijelentette, hogy mi történik körülötte. Meglátta a valóságot, olyannak, amilyen az, valójában. Meglátta önmagát, meglátta az egész helyzetét. Meglátta, hogy valójában mi az egész földi történelem, és mibe élünk. Ti látjátok a valóságot? Kijelentette az Isten. Nem szlogenszerűen,
hogy a föld megtelt erőszakossággal, és ezt el fogom pusztítani hamarosan. Ezt kéne hirdetni. Ugye nem vízzel, hanem tűzzel. Ha nem jelenti ki, akkor mi erről semmit nem tudunk. Fogalmunk sincs róla. Lehet, hogy azt gondoljuk, de azt mondja Jézus, hogy te vak vagy, és nem tudsz róla. Ezt is ki kell, hogy jelentse az Isten. Mi van most? Mit látsz? Ugyanis vak vagyok. Soha nem láttam a napot. Nem tudom milyen. Isten elmondja, hogy mit látsz most. És többé nem voltak titkai. Meglátta, hogy mi a valóság. Ezután megismerte a valóságot, tudta, mi fog bekövetkezni, tudta, hogy hol van. Egyszerű kérdés. Ha most feltenném a kérdést, hol vagyok? Mi a válasz? Krisztusban. Nem a földrajzi lényeg. Nincs jelentőség a földrajzi helyzetnek koordinátának. Ez a kérdés. Erre tudok-e válaszolni? Mi volt a szolgálatba lépés, akkor a kérdés, amit megkérdeztek az apostolok cselekedeteibe? Testvérem, vetted-e a szent lelket? Nem a diploma. Vetted-e a szent lelket? Avagy azt se tudjuk, mi a szent lélek. Mi János keresztségével keresztelkedtünk. Tudta, hogy hol van. Ha nem tudjuk, hogy hol vagyunk, merre-e menni? Ki fog minket vezetni akkor, amikor minden szétesik körülöttünk, mindenhol zűrzavar lesz, mindenhol az igazságot látjuk, 99% igazság, 1% hamisság. Ki fogja megmondani, hogy melyik a jó? Felhívok valakit az ingyenesen? Nem. Akkor ott. Tudom-e, hogy hol vagyok most? Az állatok tudták, merre kell menni. A gyerekek is tudják. Jól gondoljuk meg az útjainkat. Tudta, hogy mit kell tanítani. Ez az utolsó gondolat ezzel kapcsolatban. Bárkát kellett építenie. Tudta, hogy mit kell tanítani. Hogy elgondolkodtam rajta, párszor láttam olyan dolgokat, hogy egy varázsló természetfeletti dolgokat csinált szemem láttára. Szó szerint varázsló. És ugye elgondolkodtam rajta, hogy mit tudok én csinálni? Elmagyarázom neki, hogy tudományosan, bibliailag, bizonságtételileg ez nem létezhet. Nem is gyógyult meg az a valaki, akit éppen a szemem láttára csinált vele valamit? Mert mi így gondoljuk, és ez így nem lehetséges. Többször voltam ilyen helyzetben. Voltak elméleteim, el tudom mondani, hogy hogyan és mint. Azt mondja nekem az a valaki, nem érdekel. Nem érdekel. Meggyógyultam. Nem érdekelnek az elméleteid. És azt kellett, hogy mondjam, igazad van. Nem tudom, hogy mit kell tanítani. Nem tudok semmit. Ugyanis az Isten jelenti ki folyamatosan. Ha ez nincs így, akkor viszont tudom, hogy mit kell csinálnom, attól viszont az Isten irgalmazzon mindenkit. És megint csak visszaérkeztünk az első mondathoz. Kegyelmet talált Noé az Isten előtt. Ezzel indul és ezzel záródik. Ugyanis ez folyamatos. Folyamatosan találja az ember a kegyelmet, folyamatosan minél többet igyekszik találni, betöltekezni az élő vízzel. És egyre nagyobb lesz benne az Istennek a képe. És akkor az Isten beterel a bárkába, és ránk zárja az ajtót, és nem létezik olyan dolog az univerzumban, ami bánthatna minket. De most azt is végig gondolhatjuk, hogy egy akkora nagy vihar volt,
ami átalakította a Földet, létrehozta a Himaláját. Tengerek, stb. És egy pici kis gyufás dobozban ott van 8 emberkel, meg egy csomó állat. Könyörgöm. Nem mondjuk már, hogy ez a kis dobozka a fából kibírta. Nem. Az Isten belerejtette a szívébe ezt a bárkát. És megőrizte. Semmi más nem tudja ezt. Nincs olyan egyes feltételezések szerint szikladarabok röpültek fel a holdba. Hát most kis pici gyufás doboz. Nehogy már. Minket csak az Istennek a hatalmas keze tud megőrizni. Ami ezen kívül van, az engem meg nem is érdekel. Kegyelembe merült Noé, és az Isten rázárta az ajtót. És egy éven keresztül őrizte. És egy új földön lépett ki. Egy új földön lépett ki. Tulajdonképpen erről szól a kiköltözés. Kivonulunk a világból, Isten ránk zárja az ajtót, és egy új földön lépünk ki, ahol már nincs bűn, nincs szenvedés, és nincs halál. Csak ő. Kívánom nektek azt, hogy de inkább úgy mondom, hogy magunknak, mert nem vagyok semmivel sem különb, sőt, hogy közösen, együtt, nem külön-külön találjunk kegyelmet az Isten előtt, merüljünk bele, járjunk vele, és ragaszkodjunk hozzá az életünknél jobban. És annyira, hogy el tudjuk mondani, hogy nélkületek nem akarok menni az új földre. Nem akarok menni nélkületek az új földre. Ugyanis nélkületek nem lesz jó. Amen.

0: Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket szombat délelőtti ige hirdetésünkön. Nekem is egy kicsit váratlanul jött, hogy igét hirdetek nektek, mert Istvánnak máshova kellett most mennie, ezért helyettesítem őt. És viszont egyúttal kapóra is jött abból a szempontból, hogy amikor legutóbb itt voltam, és Jelenések könyve 17. fejezetéről, annak az első 6 verséről beszéltem, akkor igazából a felét tudtam csak elmondani annak, amit szerettem volna, és most ezt a második felét szeretném veletek megosztani. Mégpedig úgy, hogy az akkor elmondottakhoz szeretném ezt kötni, meg ugye a hallgatóság körében ugye van nem teljes az átfedés, akik 3 héttel ezelőtt itt voltunk. Ugye akkor 3 ószövetségi fejezetet néztünk át, amit most értelemszerűen nem fogunk, mégpedig Ézsaiás könyve 37. Jeremiás könyve 50. 51. fejezeteit tekintettük át, mint amelyek az Ószövetségben beszélnek arról, hogy hogyan is fog lezajlani Babilonnak a pusztulása, az ókori Babilonnak a pusztulása. És arról volt szó, hogy a legutóbbi ige hirdetésen, amit én tartottam itt, hogy Jelenések könyve 17. fejezete és 18. fejezete pedig ezt a 3 ószövetségi fejezetet értelmezi, és helyezi a világ végének az összöveg összefüggésébe, és beszél arról, hogy a világ végén szintén lesz egy olyan hatalmi monstrum, amelyet Babilonnak nevez a Szentírás, és ennek a Babilonnak a pusztulásáról beszél a 17. 18. fejezet, felhasználva azokat a proféciákat, amelyek tehát az ókori Babilonról szóltak Ézsaiás és Jeremiás könyvében. Jelenések könyve 17. fejezetéből szeretnék olvasni tehát verseket, és pedig úgy, hogy most alaposan átnéznénk ezt az első 6 verset, és majd igyekszem jó pár idézetet is hozni ehhez a bibliai szakaszhoz kapcsolódóan. Az első versben olvassuk azt, hogy jött egy a 7 angyal közül, akinél a 7 pohár volt, ugye, aki a 7 csapást kitöltötte, azok közül az egyik, és szólt velem, mondván nekem, jöjj, és megmutatom neked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Tehát megmondja Jánosnak azt, hogy amivel most foglalkozni fog a látomás, az az, hogy a nagy parázna kárhoztatását, megítélését fogja elmondani, azt az eseményt, ami az idők végén fog bekövetkezni, azt az eseményt, ami a 7 csapás folyamán és a 7 csapás követően fog majd bekövetkezni, hogy hogyan ítéli meg Isten a nagy paráznát. És azt olvassuk erről a nagy paráznáról, hogy ő a sok vizen ül. Egyrészt az fontos itt tisztáznunk, hogy ez az asszony, akit itt bemutat nekünk, Jelenések könyve 17. fejezete, ez egy olyan asszony, akiről úgy olvassuk, hogy parázna kapcsolatban van, tehát van egy házastársa, és ehhez képest pedig mással él együtt. Ugye ezt nevezi a Biblia parázna kapcsolatnak, amikor nem házasságban levő kapcsolatban élnek emberek. És ennek az asszonynak eredetileg volt egy férje, mégpedig nem más viszonyról van itt szó, ami a Biblián végig húzódik, ami Jézus és az egyháza közti viszony. Jézus és az egyháza közti viszony a házasság. Hoseás próféta könyve 2. fejezetének a 18. versét keressük ki. Ugye az ószövetségi kis proféták közül az első Hóseás, és ott a 2. fejezet 18. versében mondja ezt a proféta, pontosabban a Jóisten mondja ezt a népét szólítván meg. És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Olvastuk Hóseás könyve 2. fejezete, 18. 19. verseit. Úgy jelenik meg tehát itt a Jóisten, mint aki eljegyzi a népét magával, mint aki egy szövetségi viszonyba helyezi magát a népével. Tehát Isten nem csak úgy kívülről szól, nem csak úgy van, nem csak szép dolgokat mond, hanem szövetségesi viszonyt épít fel a gyermekeivel. És Jelenések könyve 17. fejezetében pedig úgy jelenik meg az Istennek a népe, Istennek a gyermekei, mint akik parázna kapcsolatban vannak. Majd látni fogjuk, hogy ezt hogyan azonosítja be egész pontosan a Szentírás, hogyan is értsük, kire értsük ezt a parázna kapcsolatot. Szombatiskolai tanulmányunkon Jakab apostol levelét vesszük át, és Jakab apostol levele is itt segítségünkre lehet. A 4. fejezetnek a 4. versében olvassuk a következőket, mert ő beszél arról, hogy mi is a lelki értelemben mit is jelent a paráznaság Isten szemében. Jakab levele 4. fejezete, 4. verse következőképpen hangzik. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Tehát a Jóisten köt szövetséget népével, és ezt a szövetséget a népe megszegi azáltal, hogy a világ barátságát veszi igénybe, és a világi értékrendet építi fel, honosítja meg, és ez az, amit a Biblia paráznaságnak nevez. És a parázna asszony az, amit megjelenik Jelenések könyvében, tehát nem Krisztus egyháza, hanem a parázna asszony az, ami itt a 17. fejezetben megtalálható. És a parázna asszonyról azt olvassuk, hogy ő a sok vizen ül, és a sok víz, ugyebár ezt azonosítottuk már 3 héttel ezelőtt is, a 15. versben olvassuk, hogy mondta nekem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek, tehát a föld egésze. Tehát ez a parázna asszony ül a nagy vizeken, tehát az ember, ami a jelképes értelemben az emberek sokaságát, a népek sokaságát jelenti. Tehát ez a parázna asszony, ez igazából uralja az egész földet. Minden embert gyakorlatilag, minden embert a befolyási övezetébe fog beépíteni. Nagyon hasonló lesz a helyzet, amiről beszél Jelenések könyve, mint ami volt akkor, amikor a Dániel könyvében olvassuk azt, hogy a Dura mezején felállították a szobrot, a bálvány szobrot, és ugyebár jött a királytól a parancs, hogy mindenkinek le kell borulnia, mert aki nem borul le, az bizony bevetik a tüzes kemencébe, és az kivégzik. És az kivégzik, aki nem hajlandó a bálványt imádni. És olvastuk azt Jelenések könyve 16. fejezetében, hogy bizony az idők végén is, sőt a Jelenések könyve 13. fejezetében is olvastuk, hogy az idők végén lesz olyan szakasz, amikor kiadnak olyan parancsolatot, hogy azok, akik bizonyos vallási előírásoknak nem engedelmeskednek, és ezek a vallási előírások nem is Istentől származnak, de akik bizonyos vallási előírásoknak nem engedelmeskednek, azok az életükkel kell, hogy fizessenek. És tehát hasonló eset fog megtörténni, mint ami ott Babilóniában is megtörtént, hogy azok az emberek, akik megvallják a hitüket, akik felvállalják, azok az életükkel kell, hogy játszanak. Eszünkbe juthat, hogyha nyomon követjük az egyházi híradásokat, egy olyan eset ennek kapcsán, ami most 1 héttel ezelőtt zajlott le. Kenyát tudjátok nagyjából hol van? Ott Afrika közepén. Afrika közepén, ott ugye az Afrikának a keleti részén van, kicsit már közel is a tengerparthoz, egy elég nagy ország. Ugye Afrikában az országok lényegesen nagyobbak, mint Európában. És egy hatalmas országról van szó, és ennek az országnak szomszédságában van Szomália, ahol nagyon szélsőséges muszlim erők, terrorista csoportok garázdálkodnak, és gyakran betörnek Kenyának erre a részére is, és ott végzik azt, amit ők végeznek. És múlt szombaton az történt, hogy az egyik határmenti város közelében leállítottak egy buszt, és a buszból kiparancsolták az összes embert. És ugye 8 vagy 9 állig felfegyverzett terroristát képzeljünk el, akik a fekete színű iszlám zászlóval ott megjelennek, és maszkot viselnek, és ugye tele vannak ilyen tölténytárral, és közölték az emberekkel, hogy most mindenki leszáll innét, de egyébként a buszt is úgy állították meg, hogy először megpróbálták megállítani, nem állt meg a busz, kéfejberrel lőttek rá a busz, tovább menekült, aztán kilőtték valami gránátvetővel, és akkor így állították meg. És akkor leparancsolták az embereket a buszról, és közölték, hogy most alapvetően két csoportra fogják az embereket osztani, azok, akik muszlimok, és azok, akik nem. És nagyon egyszerű tesztet csináltak, mégpedig azt a tesztet csinálták, hogy van a muszlim hitvallás, amiben megvallják az emberek azt, hogy Allah az egyedül igaz Isten, és Mohamed az ő prófétája. És ennek van egy megfelelő arab szövege, ami egy szent szöveg náluk. És azok az emberek, akik ezt nem tudták, vagy nem voltak hajlandóak megvallani ezt a muszlim hitvallást, azokat lefektették szépen a busz elé, lefektették őket, a többieket elengedték, és aztán két fegyveres pedig a két oldalról szépen mindenkinek a fejébe eresztett egy-egy golyót. És ebben a 28 emberből, akit itt kivégeztek, legalább 8 a testvérünk volt, és egy akkora gyülekezetben szoktak ők összegyűlni, mint nagyjából, ahol mi is összegyűlünk, egy 21 néhány tagú gyülekezet, ugye szombat délelőtt volt, tehát mentek volna a gyülekezetbe a testvéreink, és ott a gyülekezetben, amikor összegyűltek, akkor a testvéreknek azzal kellett szembesülniük, hogy a gyülekezet felét aznap kivégezték. És gondoljunk bele, hogy ez milyen helyzet. Milyen helyzet, amikor ilyen körülmények között élnek az emberek, és így kell a hitüket felvállalni, és így összegyűlni utána Isten tiszteleten, tudva azt, hogy hát vajon hazaér-e még a másik fele aznap, vagy mi lesz velük, vagy jövő héten is összegyűlni. Tehát nem mindenki élhet olyan szabadon és olyan nyugodt körülmények között, mint ahogyan mi élünk. Világon nagyon sok helyen az emberek nagyon komoly kihívásokkal kell, hogy szembenézzenek, és nem csak olyan mesterkél dolgok ezek, hanem ott tényleg az életükkel játszanak nagyon sokan, akik a hitüket merik megvallani, és nem álszenteskednek, vagy nem bálványimádóak. És itt az idők végén lesznek olyan események, amikről a Szentírás azt mondja, hogy bizony kialakul egy olyan hatalom, amelyik egyébként nem az iszlám fogja ebben majd a főszerepet játszani, de kialakul egy olyan hatalom, amelyik azt fogja zászlójára tűzni, hogy bizonyos értékeket az embereknek vallaniuk kell, bizonyos vallási cselekedeteket az embereknek meg kell tenniük, mert aki ezt nem teszi meg, az az emberiség ellensége, és bizony ott nagyon súlyos ítéletekkel járnak el azokkal szemben, vagy akarnak eljárni azokkal szemben, akik ezt nem követik. Tehát azt olvassuk, hogy az angyal itt megmutatja Jánosnak a nagy paráznának a kárhoztatását, megítélését, aki a sok vizen ül, aki ugyebár ott rátelepedve uralja az egész földet. Második versben azt olvassuk, hogy akivel, mármint ezzel a parázna asszonnyal, paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. Ugye ez az asszony tehát a föld királyaival paráználkodik, a föld hatalmasaival keresi a kapcsolatot, velük szövetkezik a hitehagyó egyház. Olyan kapcsolatban van ez a parázna egyház az állammal, mint amilyen kapcsolatban Krisztussal kellene lennie. Tudnélik, nem az emberek szolgálata a cél, nem az, hogy az embereknek a lelki üdvösségét szolgálják, hanem az, hogy ez a hatalmi monstrum stabilizálja és jól működtesse a hatalmi befolyását. És ahelyett, hogy Krisztus örömhírét vinnék el az embereknek, ahelyett az egyházi előírások állami hatalommal történő előmozdítását kívánják meg elérni. Tehát gondoljunk bele, hogy egyházak, vannak egyházak, amelyek arra törekszenek, hogy az, ami az ő számukra hitelv, az az állam szintjén állami erőszakszervek által betartandó rendelkezés legyen. Tehát ez ugye egy nagyon veszélyes dolog, amikor ilyen tendenciák zajlanak. És a második versben tehát olvastuk azt, hogy az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakói, tehát hogy az a kapcsolat, ami van a hitehagyó egyházak és az állam között, az eredményez hamis tanításokat, ugye ez a Babilon bora, amivel megitatnak népeket, amivel embereket elhitetnek. Olyan hamis tanításokról van itt szó, amelyek gyökeresen ellenkeznek a Biblia tanításaival, és ezeket a tanításokat az emberek felé folyamatosan kommunikálják, az embereket megpróbálják ezekkel a hamis tanításokkal elhitetni. De nagyon érdekes az is, hogy ezek valójában olyan tanítások, amik nem a kereszténység eredeti vonalából, nem a Bibliából erednek, hanem a Biblián kívülről bejönnek a kereszténységbe hamis tanítások. Aztán ezek a hamis tanítások uralomra jutnak bizonyos egyházakban, és utána pedig az egyház szövetkezik azzal az államhatalommal, amelyik abban a közegben él, ahol eleve ezek a hamis tanítások megvannak, és utána pedig együttes erővel próbálják meg ezeket a tanításokat az állam szintjén is érvényesíteni erőszakkal az állami törvények betartásának az erejével. Szeretnék erről néhány részletet olvasni Ellen White írásaiból. Itt a jelenések gyűjteményből a 496-os oldalról olvasom először, majd igyekszem mindig oldalszámokat is mondani, hogy akik figyelnek, illetve jegyzetelnek, azok számára is ez követhető legyen. A 496-os oldalon a következőt olvassuk. Nagy küzdelemből származik az idézet. Babilon nagy bűne az, hogy paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. A megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt, azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. Tehát fontos, hogy jól értsük, mert Babilonról annyi mindent lehet hallani, hogy mi a Babilon, meg mi nem a Babilon, meg olyan elképzelések vannak, hogy nocsak, de figyeljük ezekre a megfogalmazásokra. Tehát azt olvassuk, hogy a megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt, azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. Tehát hamis hitelveket, hamis tanításokat mond Babilon. A világgal való barátság megrontja hitét, ő viszont olyan tanok hirdetésével áraszt romlott befolyást a világra, amelyek a Szentírás legvilágosabb kijelentéseivel ellentétben állnak. Tehát nem arról van szó, hogy Babilon olyan dolgokat tanítana, amik valamilyen kevésbé hangsúlyos, vagy nem annyira egyértelmű kijelentéseivel a Bibliának ellenkeznének, hanem olyan dolgokkal ellenkeznek a Szentírás tanításából, amik a legvilágosabb, legegyértelműbb tanításai a Szentírásnak, ami nem vita tárgya, nem kérdés, hogy ezt hogy kell érteni, hogy kell vallani. Aztán egy másik helyen a következőt olvassuk, ugyancsak a nagy küzdelemből. Az örök gyötrelem elmélete is hamis tan. Babilon utálatosságainak egyfajta bora, amellyel minden népet megitat. Igazán rejtély, hogyan tudták Krisztus szolgái elfogadni és hirdetni ezt az eretnekséget a szószékről. Ez a téves tanítás Rómától származik, akárcsak a hamis szombat. Tehát látjuk, hogy milyen fajsúlyos kérdésekről van itt szó. Az örök gyötrelem tana az egyik nagyon fontos tanítása a Babilonnak, amivel az embereket abban a képzetben erősíti meg, hogy a lélek az halhatatlan, és hogy a pokolban égnek azok az emberek örökké, akik nem méltóak az örök életre, és a purgatóriumban tisztulnak azok, akik pedig ugye nem jutnak be rögtön a mennybe, és hogy a halál után pedig rögtön van valamiféle élet, holott a Biblia azt mondja, hogy a halál és a feltámadás között nincs élet. Tehát ezek nagyon egyértelmű jelentései a Szentírásnak. Most nem az a célunk a mai alkalommal, hogy ezekről a tanításokról beszéljünk, ezeket csak most rögzíteném, hogy ilyen világos és egyértelmű részei ezek a Szentírásnak, csak úgy, mint például a szombatról szóló kijelentés. Ugye például akkor, amikor a 19. században az Észak-Amerikai Egyesült Államokban hitbeli elődeink a szombatnak az igazságát felismerték, akkor ők nagyon sokszor csinálták azt, hogy falvakba, városokba bementek, és megkeresték az adott településnek a lelkészeit, és kihívták őket egy nyílt eszmecserére, és azt mondták, hogy akkor vitassuk meg, hogy most mit mond a Biblia például erről a kérdésről. És bizony, ezeken a nyilvános eseményeken rengeteg ember meggyőződhetett arról, hogy ezek bizony az, hogy a szombat igazsága a Bibliában benne van, és annak egyértelmű tanítása, ez nem egy ilyen nyakatekert tanítás, olyan világos, mint a nap. Ez nem kérdés. Csak éppen az emberek már más szoktak meg, máshogy gondolkodnak. Éppen ezért, tehát itt, amikor szó van arról, hogy mi Babilonnak a tanítása, ezek nagyon keményen bibliaellenes és nagyon lényeges tanítások, amelyek a Bibliával élesen ellenkeznek. És felvetődik az a kérdés is, hogy vajon akkor, amikor olyan világban élünk, amikor Babilonnak a tanításai a közfelfogásban meggyökeresedtek, akkor hogyan képviseljük a Bibliának a tanításait? Erről a következőket olvassuk Ellen White egyik levelében, a következő tanácsokat. Ha a tőlünk telhetőt megtesszük, hogy az igazságot közreadjuk annak felkavaró jellegében, mások véleményét és elgondolásait keresztezve, akkor a tévedéseket melengetők azt hamisan fogják alkalmazni és értelmezni, hogy a világosság visszataszítóan hasson. Nem tudom, értjük-e így ezt a mondatot. Tehát, hogyha az embereknek fejükre olvassuk az igazságot, az nem segít, az visszaüt, visszahat. Hiába mondunk igaz dolgokat, de hogyha csak azt csináljuk, mint ahogyan sokan, amit mondtam, hogy még ott pozitív oldalról, hogy a hitbeli elődeinknél, hogy bementek városokba, de ez sokszor visszahatott, mert ez a vita szellem, ez nem szül jót. Nem szül jót hosszú távon. És azt olvassuk, hogy a tévedéseket melengetők hamisan fogják alkalmazni ezeket. Nem értik, hogyha nem jó lélekkel mondjuk ezeket. Csak kevesen vannak, akik nem ittak Babilon borából azok közül, akikhez az igazságot viszitek. Nem könnyű megérteniük az igazságot, ezért szükséges azt úgy tanítani, ahogy a Jézusban van. Csodálatos mondat ez, hogy az emberek nagy részét tehát tényleg átjárt a Babilon bora. Tehát nem úgy kell gondolkodnunk az emberekről, hogy ők nem ittak ebből, mert ittak. És mivel átjárta őket, meg részegettek ebből, ettől éppen ezért nem segít rajtuk az, hogyha egyszerűen közöljük, hogy ez nem úgy van. Hanem azt olvassuk, hogy azt úgy kell tanítani, hogy az Jézusban van. Mit jelent ez? Akik az igazság szerelmeseinek vallják magukat, megtehetik, hogy mesterükhöz hasonlóan szelidek és alázatos szívűek legyenek. Ugye milyen szép mondat ez is. Hogy azok az emberek, akik tényleg Krisztust vallják, azok megengedhetik azt a luxus maguknak, hogy ne arrogánsan, agresszíven, erővel képviseljenek dolgokat, hanem hogy szelidek és alázatos szívűek legyenek. Akik szorgosan munkálkodtak Isten igéjének bányájában, és fölfedezték a drága ércet az igazság gazdag forrásaiban a korokon át, rejtett isteni titkokban, fel fogják magasztalni az Úr Jézust, minden igazság szerzőjét azáltal, hogy jellemükben bemutatják hitük megszentelő hatalmát. Tehát ezzel lehet bizonyságot tenni arról, hogy mi a helyes hit, mi a helyes tanítás. Ha hitünk megszentelő hatalmát a jellemünkben mutatjuk meg. Jézust és kegyelmét ott kell őrizni a lélek legbelső szentélyében. Ha ez megtörténik, akkor a szavak, az ima, a buzdítás és a szent igazság megjelentése által ő mutatkozik meg. Ez a lelki siker nagy titka. Ugye a lelki siker nagy titka, tehát Jézus Krisztus szívünkben való lakozása. És nem pedig a helyes tanításoknak az agresszív, arrogáns képviselete, hanem Krisztusnak a lélekben lakozása, és a hívő ember megengedheti magának azt a luxus, hogy szelíd és alázatos legyen, mert nem a saját harcait harcolja, hanem Krisztust képviseli. Aztán a következő mondat, vagy gondolat pedig ahhoz kapcsolódik, hogy ki is tartozik.
1: tulajdonképpen Babilonhoz, kik alkotják azt. Tehát, hogyha megpróbáljuk ezt konkrétan behatárolni. Egyéni felelősségünk, hogy alázatosan járjunk Isten előtt. Ne keressünk idegenszerű új üzenetet. Ne gondoljuk, hogy Istennek választottai, akik törekszenek világosságban járni, jelentik Babilont. A bukott felekezetek, egyházak alkotják Babilont. Babilon mérgezett hittételeket melengetett, a tévejgés borát. A tévejgésnek ez a bora hamis tantételekből áll, mint például a lélek halhatatlansága, gonoszok örök gyötrelme, majd tagadása Krisztus örök, tehát Betlehem előtti létezésének, továbbá a hét első napjának magasztalása, Istennek szent és megszentelt napja helyett és felett. Különböző egyházakban ilyen és hasonló tévedéseket tárnak a világ elé, így teljesednek az írások, amelyek szerint paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. Tehát mik az alapvető hamis tanítások? Itt még egyszer felsorolja. Lélek halhatatlansága, gonoszok örök gyötrelme, tagadása Krisztus Betlehem előtti létezésének, és a vasárnap felmagasztalása Isten szombatja helyett. De ez nem kizárólagos, tehát azt mondja, ilyen és ehhez hasonló, tehát ilyen fontos, lényeges, alapvető tanítások azok, amelyek Babilon tanításának a lényegét alkotják. Ezt a haragot, mármint amiről a profécia szól, a hamis tanok szülik, és ha királyok és elnökök isznak paráznaságának haragborából, akkor felbőszülnek azok ellen, akik nincsenek összhangban a hamis, sátáni eretnekségekkel, amelyek az álszombatot magasztalják, és embereket arra késztetnek, hogy Istennek emlékünnepét lábbal tiporják. Nézzük a harmadik és negyedik verseket. Itt a következőket olvassuk. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, és amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Itt van a látomás a vörös fenevadon ülő nőről, és a fenevadnak van 7 feje és 10 szarva, és ez a fenevad tele volt írva káromlással. Jelenések könyve 13. fejezetében tudtuk nagyon jól beazonosítani ezt a jelképet, és nem mással azonosítottuk be, mint a pápasággal, amely alapvetően meghatározza az Istennel szemben lázadó hatalma, tehát amely alapvetően Istennel szemben lázadó hatalmat jelent a Biblia gondolatmenetében. És ez az asszony, amely pedig itt megjelenik, ugye nem csak a fenevad jelenik itt meg, hanem az asszony, amelyik próbálja megülni a fenevadat, tehát itt már komplexebb a kép, és előtte szó van arról, hogy egy helytelen kapcsolatban az asszony és a világ között, a világ vezetői között, és itt ez nem más jelent ebben a képben, mint az, hogy az egyház ráül a világi hatalomra, próbál azon uralkodni, próbálja a hatalmába keríteni, de ez a világi hatalom valójában ez is egy fékezhetetlen fenevad, tehát nagyon érdekes a viszonya a kettőjük között. Ez az asszony, aki itt megjelenik, nagyon drága holmikba van öltözve. Ugye jellemző rá, hogy ékszereket visel. Ahogyan itt olvassuk, hogy néz ki, itt eszünkbe juthat tényleg maga a felöltözködése, amilyen kép itt előttünk van. Tényleg megjelenik előttünk az aranypoharat tartó bíborszínű ruhába öltöző asszony, hát tényleg nem nehéz szemünk elő képzelnünk azokat a vallási eseményeket, ahol ez ténylegesen ugye így zajlik a gyakorlatban. És az az aranypohár, ami a kezében van, az külcsín szempontjából nagyon jól néz ki, viszont belül tele van utálatossággal, eretnekséggel, hamis és Bibliától idegen, Bibliával ellentétes gondolatokkal, mint például az örök halhatatlanság, a pokoltana, a vasárnap ünneplésnek a tana és a többi más babiloni tanítás. A ruházata, azt olvassuk, hogy bíbor és skarlát. Ugye ez a bíbor színű ruha, ez az ókorban a bőség, a jólét és a bölcsesség szimbóluma volt. Nem csak mint ruha, hanem mint szín is. Tehát az ókori szín jelképrendszerben ez a bőség, jólét, bölcsesség szimbolikájának felelt meg. Emlékszünk arra, hogy amikor Jézusnak volt a kivégzése, ott is rá milyen palástot borítottak?
2: Bíborpalástot.
1: Ugye, mert hogy ő királynak mondta magát, ugye ez volt a vált, hogy ő a zsidó királya, bíborpalástot tettek rá, mert ez a királyok színe. Egyébként az ókori Rómában csak a császár viselhetett bíbor színű ruhát, míg a szenátus tagjai, a szenátorok is csak bíbor szalagot viselhettek magukon, tehát bíbor színű ruhát ők sem viselhettek. Ként ez a fajta viselet őrződik tovább a mai napig ugye a bíborosoknak a viseletében, hiszen csak ők jogosultak a katolikus egyházon belül a bíbor színű ruhának a viseletére. Ez a bíborosi rend az, amelyikről tudjuk, hogy ők a pápa választóknak a rendje, tehát ők azok, akik ha a pápa meghal, vagy mint legutóbb lemond, akkor ők összegyűlnek, és a 80 év alattiak közülük megválasztják a pápát. És talán csak az, hogy ők mennyire fontos pontjai az életnek, az egyházi életnek, jól jelzi az az elnevezés, ahogyan még őket idegen nyelven is halljuk néha nevezni, és sokszor halljuk azt a kifejezést, hogy kardinális. Ugye hallottátok már ti is ezt a kifejezést. És meglepődtem, azon néhány hete olvastam azt, hogy mit is jelent ez a kardinális, milyen szóból fakad. Ez ugyanis a szónak a gyöke abból a latin szóból származik, ami a zsanért jelenti, tehát amin forog az ajtó. Tehát ők annyira kardinális szerepet töltenek be az egyház életében, hogy rajtuk fordul meg minden. Tehát ők, ugye az egyháznak is ilyen a felépítettsége. És Ézsaiás könyve első fejezetének a 18. verse szintén beszél ezekről a színekről. Ézsaiás könyve első fejezetében a 18. vers a következőképpen mondja meg, hogy a Biblia hogy gondolkodik erről. És itt ezt olvassuk. Na gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ugye itt a bíbor, skarmazsin vagy skarlát, ugye ezek a képek úgy jelennek meg a Szentírásban, mint ami a bűnnek a jelképe. Tehát ahogyan a bűn befesti a lelkünket, és ugye a bűnnek a következménye a halál, amit Krisztus elszenvedett helyettünk, ezek a képek jönnek le nekünk a Bibliából. Ugye mennyire más ez a megközelítés, mint a Babilonnak a megközelítése. Babilon szemléletében a bíbor és a skarlát az a bölcsesség, a hatalom, a prosperitásnak a jelképe, a Biblia fogalomvilágában ez pedig a bűnnek a jelképe. Tehát nagyon más a Bibliának és Babilonnak az értékrendje. És azt olvassuk, hogy ez a fenevad, ez tele volt írva káromlással. És talán múltkor is beszéltünk arról, hogy ez a káromlás, ez mit is jelent, amikor Jézust azzal vádolták, hogy ő káromolja az Istent. Ugye emlékeztek arra, hogy többször is olvasunk ilyet a Szentírásban, hogy Jézusra azt mondták, hogy te káromlod az Istent. És milyen összefüggésben mondták ezt neki? Mert Isten fiának vallja magát, sőt egyenlővé teszi magát az Istennel. Ugye ilyent olvasunk például János evangéliuma 10. fejezetében, ott a 30-tól a 33. versekben, ahol Jézust kifejezetten emiatt számon kérik, hogy te Istent káromoltál. Tehát a Bibliának a világában, a zsidó név világában, amikor arról van szó, hogy valaki káromkodik, az nem az, amikor valaki úgy beszél, mint a kocsis, hanem az azt jelenti, hogy ő fölébe helyezi magát az Istennek. Tehát itt, amikor ez a fenevad tele van írva káromlásra, az azt jelenti, hogy ő magasabb rendű hatalmat kíván itt érvényesíteni, mint az Istennek a hatalma. Ő fölébe emelkedik az Istennek valójában. Az a lelkület nyilvánul meg benne, mint ami Sátánban is megnyilvánult, amikor Istennel szemben föllázadt a mennyben, és ez zajlik le újra a földön, csak már egy bizonyos intézmény és egy intézményhálózat vezetésével zajlik le mindez. És ez az aranypohár, ez tele van utálatossággal és tisztátalansággal. Ugye az utálatosság,
0: az bibliai kifejezés, hogy itt tényleg belegondolhatunk, hogy mi az, amit az emberek, például mi az, amit utálunk, amitől undorodunk. Ugye vannak olyan emberek, akik mit tudom én, a vértől, van, aki a mit tudom én, ilyen csúszómászóktól, vagy békáktól, most nem akarok ilyen képeket felidézni, hogy ez maradjon meg bennünk, de vagy valamilyen ételtől, vagy illattól. Tehát vannak olyan dolgok, amitől az emberek úgy undorodnak.
1: És itt arról van szó, hogy olyan dolgokkal van tele ez az aranypohár, ami az Isten szemében egy undort okoz. Tehát ez most nem a mi földi undor, hanem az, ami taszít az Isten számára. Taszító. Tehát ami Isten és a között semmiféle kapcsolat nincs. Tehát az tűz és víz. Tehát egyszerűen nincs összeegyeztethető dolog a kettő között. Másrészt pedig azt olvassuk, hogy tisztátalanságok vannak. És a tisztátalan mindaz, ami az Isten tisztelettel nem egyeztethető össze, aminek nincs helye az Isten tiszteletében. És figyeljük meg, hogy ez az aranypohár, ez nem csak úgy beszennyeződik itt-ott az utálatossággal és a tisztátalansággal, hanem tele van ezzel, csak ezt tartalmazza. Amikor az embereknek odaadják ezt az aranypoharat, hogy igyatok belőle, tehát tanítják az embereket Babilon egyházai, akkor tanítják őket a lélek halhatatlanságára, tanítják őket a hamis szombatra, tanítják őket sok minden más hamis tanítással. Ez az, ami Babilon tanításának a lényege. És az 5. versben olvassuk azt, hogy a homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Ugye a nagy Babilon.
0: A nagy Babilon. Itt megjelenik már ez a kifejezés. Ugye Babilon először ott jelenik meg, amikor Bibliában, amikor az özönvíz utáni harmadik nemzedékben Nimród megépíti a Bábel tornyot, azért, hogy hát Isten elpusztította a földet vízözönnel, és hogy igaz, hogy megígérte, hogy még egyszer ilyet nem tesz, de mivel mi mindenképpen függetlenül akarunk élni az Istentől, ezért megépítjük a magunk tornyát, és majd abba menedéket találunk akkor, hogyha ismét megbünteti a földet. Ugye az ember nagyon sok ilyen tornyot épít, tehát az ember nagyon szeret függetlenülni az Istentől, hogy igen, Isten ezt mondod, én teszem ezt, Istennek az üzenete A, én teszem B-t. Tehát ezt nagyon sok ember így teszi az életbe. Ez a Bábel torony építésnek a lényege, ez Babilonnak a lényege. És a Babilon és a Bábel torony az Nimród kora óta az Istennel szembeni ellenállásnak a jelképe, és ez volt a lényege az ókori Babilonnak is, és az újkori Babilonnak is ez a lényege, az Istennel szembeni ellenállásnak a központja. És azt olvastuk itt a 5. versben, hogy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak az anyja. Ugye a paráznáknak az anyja. Tehát nem csak Babilon maga parázna, hanem vannak neki lányai, akik szintén paráznákká váltak. 499-es oldalról olvasok egy idézetet, szintén a nagy küzdelemből származik, itt a következőt olvassuk. Sok protestáns egyház követi Róma példáját azáltal, hogy kapcsolatot tart fenn a föld királyaival. Az államegyházak a kormányokkal és más közösségekkel való kapcsolat által a világ kegyeit keresik. A Babilon, zűrzavar, elnevezés jól ráillik ezekre a közösségekre. Mind azt vallja, hogy tanításait a Bibliából veszi, mégis szinte megszámlálhatatlan, hitvallásban és elméletekben egymásnak élesen ellentmondó felekezetre oszlanak.
1: Ugye két fontos jellemzőjét mondja a Babilon lányának ez az idézet. Az egyik az az, hogy a protestáns egyházak jelentős része gyakorlatban átveszi Rómának a hitvallását. Tehát ugyanazokat a lényeges pontokat vallja, mint amit Róma is vall, sőt, manapság arról is olvashatunk, hogy ma már igazából nincs nagy különbség a protestáns egyházak megigazulástana és a pápasság, a katolikus egyház megigazulástana között. Tehát az, hogy mit jelent a megváltás, sok mindenben már nincs lényeges különbség a kettő között. És olvassuk azt, hogy ezek a protestáns egyházak, Babilon lányai, tehát amelyek valójában
0: elbuktak abban az értelemben, hogy nem folytatták tovább a reformációt, hanem megrekedtek egy szinten, és Róma tanításai továbbra is vallják lényegében. Ezek államegyházakká is válnak nagyon sok helyen, és az államegyházi mi voltukból fakadóan keresik a kapcsolatot az állam vezetőivel, és hatalmi rendszereket építenek ki, és a saját vallási előírásaikat érvényesítik. Sok ilyen van Európában. Ugye ilyen államegyház működik például Dániában, Svédországban, Angliában. Ugye államegyházak vannak, ahol Angliában ugye nem lehet más felekezet, csak az anglikán. Az, hogy Dániában ugye alkotmány szerint mindenkinek evangélikus hitvallás szerint kell nevelnie a gyermekeit. Az, hogy például Németországban az állam szedi be az egyházi adókat, tehát az adót levonják a bérből, és az állam beszedi, és az állam továbbítja az egyházaknak, nem önkéntesen adnak az emberek. Az, hogy Görögországban, ahol az ortodox egyház az államegyház, ott pedig a tilos a ortodox embereket más hitre téríteni, a törvénybe ütköző cselekedet, tilos evangelizációt tartani nekik, tilos gyülekezeteket alapítani. Tehát nagyon sok eset van, amikor ténylegesen azt látjuk, hogy államegyházi pozíciókra törnek felekezetek, Babilonnak a lányai, és érvényesítik az akaratukat, a vallási előírásaikat érvényesítik az állami hatalomképezeten keresztül. Tehát az az állam és egyház közti kapcsolat, amikor az egyház a saját előírásait az állam...
3: Adventnet Rádió Magyarországról.

Hát és egyben egyik leglenyűgözőbb látomás sorozatát szeretnénk áttekinteni a mai nap során, Jelenések könyve 4. fejezetétől a 8. fejezet első verséig. Ezt a részt úgy is nevezzük, hogy a hétpecsétes könyv, illetve a hétpecsétes könyv felnyitásával kapcsolatos látomások gyűjteménye. Itt is lesz egy bevezető látomás, amit jeleztem a táblán, ugye a hét levél előtt is volt egy bevezető látomás, és a hét pecsét előtt is van egy bevezető látomás. Tehát ezt a táblán, ahogy tetszenek látni, ezzel a jellel jeleztem, hogy mindegyiknél van egy bevezető látomás, és azután indul útjára, ugye 2 héttel ezelőtt a hét levelet tekintettük át, és ma pedig a hét pecsétnek a felnyitását fogjuk áttekinteni. Azért is érdemes megjegyezni ezt az egyszerű ábrát, mert teljesen párhuzamos ez a két látomás sorozat. Tehát ami a hét levélben egymás után következő időszakokra érvényes, a keresztény közösségek minősége szempontjából, ugyanaz lesz az érvényes, de most itt nem keresztény közösségeket minősít Jézus Krisztus, aki ezt a látomást adja János apostolnak, hanem a keresztény közösségek és a világ küzdelmének a pillanatnyi állását. Tehát ugye a bevezető látomás mindig ráhangol bennünket a látomás sorozatra, itt is nagyon részletesen elemeztük 2 héttel ezelőtt a bevezető látomást, Jézus megjelent 7 gyertyatartó között járkelt, a jobb tenyerén 7 csillag volt, és 2 élő éles kard jött ki a szájából. 3 jelképet azonosítottunk, és magának a látomásnak az értelmezése megnyitotta előttünk a 7 levélnek a szerkezetét, hogy itt valóban 7 keresztény közösségről van szó, amelyek elsőrendben itt Kis-Ázsiában helyezkedtek el. Itt van Efézus, itt van Szmirna, Pergámum, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia, Laodícia. Tehát egy ilyen fordított U alakban elhelyezkedő gyülekezetek egy római hadiút mentén, elsődlegesen tehát Jézus kijelentése ezeknek a keresztény közösségeknek szólt, ezeket minősítette, de ugye fölhívtam a figyelmet a bevezető látomásban egy mondatra, amelyben Jézus ezt mondta, hogy írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát egyszerre volt ez kijelentés 7 korabeli első századi keresztény közösségről, de egyszerre kijelentés a történelem országútján egymás után következő 7 keresztény korszakról. Miután Isten Jézus Krisztus által bemutatta János apostolnak a kereszténység elmúlt 2000 éves történelmét, az egyházak, vagyis a keresztény közösségek szempontjából, azután most újra jön egy bevezető látomás, ez a 4. és 5. fejezetben található, Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében. Először próbáljuk ezt megérteni, ezt a bevezető látomást. Próbálunk kulcsot találni a látomás sorozathoz, és miután ezt megtettük, rátérünk azokra a látomásokra, amelyek az egyes pecsétek felnyitásakor jönnek ki elénk, mert ahogy a hétpecsétes könyvnek az első pecsétjét felnyitja Jézus Krisztus, kijön egy fehér lovas, és hogy még mi minden történik, azt majd látni fogjuk. A második pecsét felnyitásakor kijön egy vörös lovas, a harmadik pecsétnél kijön egy fekete lovas, a negyedik pecsétnél egy sárga lovas, halott sárga, gennysárga szó szerint. Az 5. pecsétnél megszűnik a lovasok kijövetele, mint látomás, de ott egy másik látomás lesz, majd az oltár alatt levő lelkeknek a látomása. Ez lesz az 5. pecsét felnyitásakor. A 6. pecsétnél már felgöngyölődik az ég, mint egy papírtekercs, már egészen a világ történelmének lezárulásáig halad a látomás. De mielőtt a 7. pecsétet felnyitná Jézus Krisztus, itt találkozunk először Jelenések könyve látomásaiban azzal, hogy van egy közbeékelt látomás is az elpecsételésről. Ezt jeleztem így, egy ilyen rajzos résszel, és a közbeékelt látomás, tehát a 6. és 7. pecsét közé közbeékelt látomás befejezése után nyitja fel a 7. pecsétet, ami már az egész történelmünknek a lezárulása, ami olyan közel megy a véghez, ahol, amilyen közel sehol máshol nem megy a Biblia véghez. Egy olyan proféciát mond, hogy lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig,
majd lefordítjuk, hogy ez a fél óra, ez a prófétai napével, szerint ez hány nappal azonos. Tehát olyan közel megy a

történelem végéhez, lezárulásáig, mint egyetlen egy látomás sem, és ezzel fejeződik be ez a látomás sorozat. Említettem a kedves hallgatóknak múltkor, hogy Jelenések könyve látomásai összetett látomások, tehát nagyon oda kell figyelni. Itt is látjuk, hogy legalább három látomással van dolgunk. Van egyrészt egy bevezető látomás, ez a 4. és 5. fejezet. Van látomások fűzére vagy sorozata, ugye ez a 6. és a 8. fejezet első verse, és van egy harmadik típus, a közbeékelt látomás. Ha nagyon odafigyelünk és a jelképeket azonosítjuk, azonban 2000 évet három oldalon látunk összefoglalva, ami azért óriási dolog, hogy az elmúlt 2000 évet mi három oldalon, ha odafigyelünk, megérthetjük. Nézzük akkor, hogy miről szól a bevezető látomás. Olvasom a 4. fejezet első versétől. Ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben. És az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta. Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. És aki ült, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis és sárdiusz kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székekben láttam ülni a 24 vént fehér ruhákba öltözve, és fejükön aranykoronák voltak. A királyi székekből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki, és 7 tűzlámpás égett a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. És a királyi szék előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz, és a királyi szék közepett és a királyi szék körül 4 lelkes állat, szó szerint 4 élőlény, szemekkel teljesek elől és hátul. És az első élőlény hasonló volt az oroszlánhoz, és a második élőlény hasonló a borjuhoz, és a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, és a negyedik élőlény hasonló volt a repülő sashoz. És a 4 élőlény, melyek közül mindegyiknek 6-6 szárnya volt, körös körül és belül teljes volt szemekkel, és meg nem szűnt nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. És mikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adtak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesett a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádta azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván. Méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt, mert Te teremtettél mindent, és a Te akaratodért vannak és teremtettek. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, mely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit? És senki, se menjen, se földön, se föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. Kedves hallgatók, tudom, hogy itt egy fejezethatár volt, most már átléptem az 5. fejezetbe, de tudjuk, hogy a Biblia fejezet beosztása csak 16. századi, itt különben nem kellett volna fejezethatárt alkotni, mert ez egy teljesen egybefüggő látomás. Idáig olvastam, mert itt történik majd egy rendkívüli dolog, de próbáljuk megérteni azt, amit János apostol látott, egyébként rendkívül szemléletesen írta le. Azt mondhatnánk, hogy a Bibliában egy rendkívüli résznek vagyunk itt a szemlélői, bepillantásunk nyílik a mennybe. Bepillantásunk nyílik az Atya trónusához. De annyira visszafogott a látomás, például nem ismeri néven nevezni a mennyei atyát. Mindig így beszél róla, hogy aki a királyi széken ül. Mindig ezt mondja, a királyi széken ül. Ez adta az ihletet a
Jézus Krisztus apokalipszise második kötetét illusztráló grafikusunknak is, hogy amikor ábrázolja ezt a jelenetet, a királyi széken ülőt, mint egy az alakját kihagyja, de jelzi, hogy itt valaki ül a királyi széken, csak nem ábrázolja, mert az Istennek a nagysága, a mennyei atyának a jelleme, és az egész megjelenése annyira csodálatra méltó, hogy János apostol erre nem talál szavakat. Csak ezt mondja, a királyi széken ült, meg a királyi széken ülőnek jobb kezében volt ez a hétpecséttel lezárt, ugye hétpecsétes könyv. Tehát vegyük számba, hogy mit is látott János apostol. Látta a mennyet. Látta magát a mennyei atyát egy trónuson, és látta azt, hogy a mennyei atya körül ott van az Istennek a hét lelke, a Szentlélek jelenléte is az atya mellett betölti a mennyet. Ott van még 24 vén, 24 presbiter az emberiség előrse, és ott van 4 élőlény az angyal seregek képviselői közül, talán 4 kérubra lehet gondolni, akit Ezékiel könyvéből már ismerünk, tehát egy előző bibliai részből, Ezékiel könyve első fejezetétől fogva már ismerünk, és a mennyben valami határtalan nagy tisztaság van, ezt ugye színekkel festi le, hogy szivárvány van az atya trónusa mögött, smaragdhoz hasonló zöld színt lát, és üvegtengert lát előtte, tehát valami csodálatos tisztaság, és valami a színeknek önazonosságát látja a jáspis vöröshöz, a smaragdzöldhöz, és az üveg színtelen tisztaságához hasonlítva magát a látomást, és az Istennek osztatlanul mindenki dicsőséget és tisztességet ad. A 4 élőlény is, a 24 vén is, az emberiség előrse is, tehát a mennyben csodálatos harmónia van, nyugalom van, áttetszőség, transzparencia és valami határtalan nagy békesség, amit emberi nyelv szinte nem is tud kifejezni, mert a mi zajos és nyugtalan földünkről nézve ez a jelenet szinte olyan hihetetlennek tűnik, de mégis a látomás azt igazolja, hogy a menny az egy létező valóság, az létezik a tér és idő koordinátái között valahol messze innen a földünktől, és a menny valóságos hely akkor is, hogyha megfoghatatlan, és alig ha írhatja le emberi nyelv, alig ha tudja elmondani emberi kifejezés. A hangsúly azonban a látomásban most áttevődik arra, ami történik a mennyben. Mi történik-e látomás szerint a mennyben? Mennyben az történik, hogy miután számba vette itt a helyszínt, a körülményt és a szereplőket, János apostolnak a tekintete a királyi székben ülő alakjára szegeződik, és látja, hogy a jobb kezében egy hétpecsétes könyv van. És ugye, mint régen, ahogy a könyveket előállították, tehát ne egy mai könyvre gondoljunk, hanem egy ilyen összehajtott könyv tekercse, mint egy lapot így összehajtok, és a királyi széken ülő jobb kezében itt van ez a könyvtekercs, és így 7 pecsét lóg le róla, tehát le van pecsételve, tehát ez egy lezárt könyv. És János apostolnak a figyelme arra terelődik, hogy ahogy az atya fogja ezt a lezárt könyvet, megszólal egy erős angyal, a látomás, a békés, nyugalmas látomást hirtelenül valami mozgalmasság váltja föl, és fölteszi a kérdést, hogy ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit. És akkor azt látja János apostol, hogy senki se menjen, se földön, se föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni, és ez olyan megdöbbentő hatást tett János apostolra, aki ezt látomásban látta, hogy azért én igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, még a ránézésére sem. Hát először is itt tisztáznunk kellene egy jelképet, mit jelenthet ez a könyv, ez a könyvtekercs. Ez a 7 pecséttel bezárt könyvtekercs, ez mit jelenthet? A Bibliát, ha eddig elolvassuk, mert ugye Jelenések könyve a 66. irat, tehát előző 65-öt már úgy, ahogy el kellett volna, vagy el kell olvasni, Dániel könyvében a 10. fejezetben találunk egy ilyen kifejezésre, hogy az igazságnak a könyvét,
vagy az igazság könyvtekercsét említi a Biblia, az igazság írását, vagyis az egész emberi történelmet jelképezi, de az Isten szempontjából kiértékel történelmet. Végül is a mi emberi történelmünk egy hatalmas folyamat, egy több évezredes folyamat, de vajon a mi emberi történelmünk honnan, hová halad, meg mi is a mi emberi történelmünk, mit fejez ki? Talán akik nézik a Mindentudás Egyetemét, az elmúlt héten Ormos Mária történész beszélt arról, ilyen provokatív címmel, hogy van-e történelem? Van-e történelem? Jó cím, ugye, hogy van-e történelem? A Biblia szerint van történelem, csak az a kérdés, hogy kinek van rálátása erre a történelemre. És ki tudja ezt úgy kiértékelni, ahogy az a valóságban lezajlódott, és ahogy a valóságban mi is most is benne élünk a történelembe, és a valóságban hova vezet ez a történelem? Honnan és hova vezet ez a történelem? Minden esetre ez a hétpecsétes könyv a történelemnek a titka, vagyis az, hogy ki az ember, aki a történelem titkát fel tudja nyitni, ki az a valaki, aki hitelesen meg tudja magyarázni az emberiség történelmét, akkor, amikor látjuk unos-untalan, hogy az emberek mindig átírják a történelmet, minden 50 évenként egy új történelmi szemlélet bontakozik ki, és hát oly sok felfogás van különben a vallásokban, és keleti vallások azt mondják, hogy tulajdonképp történelem nincsen, ez egész egy álom, ami zajlik itt a Földön. Ez mindig úgy visszatér önmagába, ugye az örök visszatérés keleti tan, hogy minden ismétlődik. Ugye ezt a Bibliában Bölcs Salamon mondja el a Prédikátor könyve első fejezetében, hogy ami volt, ami van, az ugyanaz, ami volt, és ami jön, az ugyanaz, ami van és volt. És sokszor az ember ránéz a történelemre, és azt mondjuk, hogy minden ismétlődik, az emberek ugyanazokat a hibákat elkövetik, a nemzetek is, az erősebb mindig le akarja győzni a gyengét, és a történelem egy vigasztalan képződmény. Ahogy például Schopenhauer vagy Nietzsche mondta, és nyomukban például Babits Mihály is vallotta, a történelemben semmi logika nincsen, a történelemben semmi értelmes irány nincsen, borzalmas ez a történelem, és senkinek nincs belelátása, hogy mi miért történt az a sok háború, vérontás. Európában ugye most sokat emlegetik a mostani konfliktus nyomán is, hogy Európa arculatát 1648-ban szabta ki a vesztfáliai béke, hát akkor hozták létre a nemzetállamokat. Sokan mondják azt, hogy nem, hát a jaltai csúcs az szabott utat a világnak, de történészek is, politológusok is mind a mai napig teljes tanácstalanságban vannak, ha valakinek úgy odaszögeznénk a kérdést, tessék mondani, ön egész életében ezzel foglalkozik, a történelem foglalkozik, tessék mondani, hol járunk mi a történelemben, és merre felé vezet ez a történelem. Én néztem a Mindentudás Egyetemén az akadémikus előadását, odafigyeltem, hogy mond-e valamit, nekem nem mondott semmi olyasmit. Nagyon szép részlet dolgok voltak, van-e történelem, végül is kiderült, hogy lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, ha akarom, vemhes, akarom, nem vemhes. De hogy a végén valami megnyugtatott, hogy kérem szépen ez innen indult, ide jut, vagy ez egy örök visszatérés, egy ciklikusság, vagy egy linearitás, hogy ez innen indult, ide jut, ez senki nem meri kimondani, pedig hát ez csak egy változat, egy megoldás lenne a sok közül. Nem is azt kérem, hogy mondják ki, de legalább vázolják a számba jöhető lehetőségeket. Kedves hallgatók, most megtudjuk, hogy mi a történelem. Ebből a bevezető látomásból megtudjuk, hogy mi a történelem. Azért élezi ki ez a bevezető látomás, hogy senki ember nem tudja megmondani, hogy mi a történelem. Nem, hogy megmondani, ránézni nem tud, nem, hogy felbontani nem tudja a hétpecsétes könyv titkát, de ránézni nem tud. És János apostol persze, hogy igen, sír, mert hát azért szomorú az is, hogyha a saját személyes életünkkel nem tudunk elszámolni, hogy miért is vagyunk, és eddig miért is éltünk, de ugyanilyen szomorú, hogyha az emberi nemünk történetével kapcsolatban maradunk homályban. Tehát persze, hogy János apostol magába roskadva sír, és most jön a látomásban a nagy fordulópont. Miközben ugye képzeljük el magunk előtt, hogy János így leszegi a fejét, és szinte is zokog. Igen, sír. A
az ötödik versben így folytatódik a látomás, ötödik fejezet, ötödik versében. És egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét pecsétjét. És láttam a királyi szék és a négy élőlény között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. Hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek hét lelke, mely elküldetett az egész földre, és eljött, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből, és mikor elvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypohalak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És énekeltek új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És láttam és hallottam a királyi szék az élőlények és a vének közül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. Sőt, hallottam, hogy minden teremtmény, mely volt a mennyben és a földön és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a négy élőlény mondta, ámen. És a 24 vén leborult, és imádta az örökkön örökké élőt. És láttam, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam, hogy a négy élőlény közül egy mondta, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj! A legrégebbi kéziratokban a lásd nem szerepel, tehát a jöjj arra vonatkozik, hogy amikor a bárány kinyitja a pecsétet, amikor az első pecsétet felnyitja, erre azért mondja, hogy jöjj, mert az első pecsét felnyitásakor kijön egy látomás. Kinyitja a második pecsétet, megint kijön egy látomás. Kedves hallgatók, próbáljuk megérteni ezt a bevezető látomást. Miről van itt szó? Senki nem tud ránézni a könyvre. Nem, hogy felnyitni nem tudja, ránézni sem tud a könyvre. És miközben János apostol szomorú és sír, hall egy szózatot, hogy ne sírj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Ahogy meghallja ezt a szót, hogy oroszlán, ugye az oroszlán az állatok királya, az erőnek a jelképe, az erő hatalom jelképe, János apostolnak remény támad a szívében, hogy mégiscsak van, aki fel tudja nyitni a hétpecsétes oroszlán. Felkapja a tekintetét, de oroszlán helyett bárányt lát. És azt a bárányt is úgy, mint megölöttet. Óriási a különbség. Hallja, hogy oroszlán, győzött az oroszlán, és látja, hogy ott van előtte a megöletett bárány. Ez az egész bevezető látomás kulcsmozzanata. Próbáljuk ezt megérteni. Nyilvánvaló ebben a bemutatásban az, hogy Isten szerint van értelme és van célja az emberi történelemnek, van győzelmes magyarázata és van győzelmes végkifejlete az emberi történelemnek, de azért kellett ezt így bemutatni ebben a látomásban, mert az Isten szemében egészen más a győzelem. Ha az Isten azt mondja, hogy győzelem, ezen az Isten mást ért, mint ha mi azt mondjuk, hogy győzelem. Ha mi azt mondjuk, hogy győzelem, az erőnek és a hatalomnak a sikerét értjük. Oroszlán. Ha az Isten azt mondja, hogy győzelem, akkor az Isten azt mondja, hogy ebben az emberi történelemben, a bűnnel fertőzött emberi történelemben nem az erő és a hatalom hozza el a győzelmet és a megoldást, hanem az áldozat, a szeretet, a halálig hű ragaszkodás ahhoz az emberiséghez, amely eljátszotta a történelmét, és ami eltávolodott az Istentől.
Jézus Krisztus a bárány, ugye a bárány jelkép az általános, tehát az nem igényel különösebb. János 1.29 különben a szó szerinti azonosítása, János evangéliuma első fejezet 29. versében mondja a keresztelő János, hogy íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jézus győzelme ad kulcsot ahhoz, hogy mi is az emberiség történelme, és hogyan is kell tekintenünk az emberiség történelmét. Az ember, amikor maga megírja a történelem könyveit, általában a nagy császárokat, királyokat, hatalmakat, hadseregek, háborúk, stb. Történelmét írja meg. Az Isten más történelem könyvet ír. Itt most látni fogjuk, hogy az Isten az elmúlt 2000 év történelmét pár szóval hogyan jeleníti meg. Nem úgy, ahogy mi. Mert Isten szemében a győzelem nem a hatalomnak, nem az erőnek a győzelme. Isten szemében az a győzelem, hogy elhangzik a proféció, hogy győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, és amikor föltekint János apostol, lát egy bárányt, mégpedig megölöttet, de ennek a báránynak azért 7 szarva van és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, tehát ugye a szarv az erő, a hatalom jelképe a Bibliában, a szem, a látás mondja is, hogy az a Szentléleknek a jelképe, tehát Jézus győzött, de nem úgy, ahogy mi elképzeljük. Jézus nem erővel és hatalommal győzött. Jézus nem hangos beszéddel, nem mások letarolásával, nem mások félreszorításával győzött. Jézus életében az erő ott volt, hogy ő mindvégig ragaszkodott az igazság és a szeretet törvényeihez egy olyan világban, amely messze eltávolodott az igazság és szeretet törvényeitől. És egy ilyen világban Jézus mégis ragaszkodott ahhoz, hogy ő, ha eljön a mennyből, ő megmutatja az ő teremtményeinek, az embereknek, hogy csak az igazság követésében, csak a szeretet tökéletes követésében lehet igazi győzelem. Itt áthidalhatatlan a különbség. Az emberek mindig a hatalmat, mindig az erőt, mindig a látványosságot, mindig a nagy, ugye arra figyelnek az emberek, hogy kinek van több fegyvere, ki tud jobban letarolni egy másikat. Most is látjuk, egy világ elé állított színpadon történnek most is az események, ugye. Ki az erős, ki a hatalmas? Jézus Krisztus nem erővel és hatalommal, hanem úgy győzött a kígyó fejet, úgy taposott a kígyó fejére, hogy közben a kígyó a sarkába mart, tehát Jézus a Golgotán fejezte be az életét, mint tudjuk, de ez nem vereség volt. Ez volt a győzelem. A látszólagos kudarc, a halál, méghozzá a második halál tapasztalatának átélés, amit Jézus átélt, ez volt a győzelem. És ez azért mutatta be Isten így ebben a bevezető látomásban, hogy így hangolódjunk rá az emberi történelmünkre, amit most Jézus Krisztus be fog mutatni, miközben felnyitja a 7 pecsétes könyv 1-es pecsétjeit, ezeket a győzőket fogja bemutatni, vagyis azokat az embereket a történelem során, akik mindennél fontosabbnak tartották az igazságot és a szeretetet. Azok méltók, hogy erről a világról valamit is mondjanak. Jézus Krisztus tud mondani erről a világról és a történelmünkről érvényes dolgot, mert ő ezt az életet úgy szenvedte meg, hogy a valódi törvények felől, az igazság és szeretet törvényei felől élte meg ezt az életet, és akik őt követték, azok is így szereztek győzelmet, noha az ő életüket és győzelmüket talán nem is említik világi történelemkönyvek. Ki beszél itt azokról az igaz emberekről, akik a történelem során éltek, akik elszenvedték a rágalmat, akik a becsmérléseket eltűrték, akik az üldöztetésekben is szelidek maradtak és hívek maradtak az Istenhez. Ki beszél ezekről? Ők az ő életüket nem jegyezték fel a krónikák, az ő sorsukat nem örökítették meg a történelemkönyvek. Mondom, itt föloldhatatlan ellentét van az ember által látott történelme, a nagy, a hatalmasok történelme és a Jézus által látott történelem között. Jézus Krisztus az, aki méltó felnyitni a könyvnek a pecsétjeit, mert az emberiség történelméről csak az képes beszélni és érvényeset mondani, aki igazságban és szeretetben élte végig ezt az életet. Annak van mondani valója. Annak van súlya a mondatainak.
Aki hatalmaskodva élte, pénzt, hatalmat gyűjtve, mások fölött erőfitoktatása, hogy másokat félre tud nyomni, ezek az emberek is beszélnek, sőt, ők iratják a történelmi könyveket is, de mit tudnak mondani?